0: Kristóf mellett utaztam a gépen, de őszintén nem emlékszek az útból semmire.
1: Nem nyilatkozott neked?
0: Ezt beszélgettünk, de én annyira át voltam szellemülve, és annyira izgultam, hogy tényleg holnap ilyenkor versenyzek, hogy a fejem olyan alfa állapotba került, hogy azon a repülőúton csak a gyakorlaton ment a fejembe. Becsuktam a szemem, és egymás után képzeltem el, hogy én azt sikeresen végrehajtom, és próbáltam fejben edzeni erre a versenyre, hiszen fizikálisan nem sokat tudtam. Úgyhogy az, hogy megérkezünk, hogy milyen a falu elsőre, szinte semmire nem emlékszem, őszintén, csak ilyen pici képek vannak meg, de az első igazán emlékem, ami ott megvan, az a leugrásom után történt. Tehát ott, amikor sikerült, és az a hatalmas egy teher, amit éreztem, leesett rólam, és kijelentkeztem, és ott minden érzelem előjött.
1: Akkor egy gyakorlatodat sem emlékszel, hogy sikerült?
0: Őszintén ott, hogyha így utána kérdezed meg ezt tőlem, akkor én ott csak arra emlékszem, hogy ott a leugrásnál az összes izomcsoport a lábamba bekapcsolt, hogy nehogy itt most elessek az érkezésbe. Ez volt így hirtelen, amire emlékeztem, az, hogy milyen gyakorlatot csináltam, fogalmam nem volt, annyi volt meg, hogy sikeres volt. És sikerült, és nem estem le, és megcsináltam, nem tudom hogy, de megvolt. Utána azonnal kiszaladtam, hívtam az edzőmet, ők élőkben nézték azt, hogy mi történik. Ő is sírt, szüleim is sírtak, én is sírtam, mindenki sírt. Büszkék voltak rám, és ez életem pillanata volt szerintem.
1: Hiszel abban, hogy mindennek valami oka van? És mondjuk így 2 év távlatából mire tanított meg ez az eset, ez a sztori?
0: Én olyannyira hiszek ebbe, hogy van egy tetoválásom is, ami azt mondja, hogy minden okkal történik. Úgyhogy én nagyon sokáig az olimpia előtt próbáltam azt megfejteni, hogy vajon mi az oka annak, hogy én ide nem jutottam most ki, és bíztam abba, hogy valahol az életben ezt majd visszakapom, hogy ez tényleg ennyire közel voltam hozzá, és nem sikerült. És hát nem kellett sokat várnom, csak 1-3 hetet, hogy az élet ezt olyannyira visszaadja nekem, hogy egy ilyen tényleg nagyon egyedi történettel, egy nagyon mély úttal jussak ki az olimpiára, és én őszintén azóta sem tudok egy olyan olimpikont sem mondani, aki ilyen kacifántosan jutott ki, mint én, és végül sikerrel zárult.
1: Ha már a tetoválást említetted, egyrészt tervezel egy másikat is, hogyha jól tudom, majd a másik karodra. A másik ügy pedig, hogy ott van a nyakadban az a nyaklánc, amit
0: igen.
1: Én úgy tudom, hogy csak edzéseken és versenyeken veszel le, ugye az olimpiai 5 karikát formázza.
0: Így van. Hát már lassan egy hirdető tábla vagyok igazából. A kezemen is van olimpiás tetoválás. Hát ezt én már, az egész családom tele van tetoválásokkal. Én már amikor pici voltam, és eldöntöttem, hogy olimpiára szeretnék menni, akkor én már ott eldöntöttem, hogy én nekem egy olimpiás tetoválás kell majd. Úgyhogy ezt, amint hazajöttünk, szinte megcsináltattam. Van egyébként egy tetoválónk, aki az egész családot tetoválta, mikor kicsik voltak szüleim már akkor, és őtől ezt ajándékba megkaptam, hogy már így várt, hogy akkor ez az ő ajándéka.
1: Párizsban azt mondtad, hogy jó lenne minél később hazamenni. Én gondolom, ezt úgy értetted, hogy annyira jól érezted magad, hogy szerettél volna még maradni abban a társaságban, abban a millióban, abban a hangulatban.
0: Igen, ez így van, és sokan kérdezték utána, hogy hogyan tovább, és most, hogy elértem tényleg a legnagyobb célt, ami életemben idáig ki volt tűzve, tényleg hogyan tovább, és én ebből tudtam kiindulni, hogy nekem annyira jó volt ott kint, és olyan élmény volt, azóta se tudok elfelejteni, és szerintem sose fogok tudni, hogy én ezt még egyszer át szeretném élni, és szeretnék kijutni még egy olimpiára. Ott fogalmazódott meg először bennem, hogy így, hogy most bele kóstoltam ebbe, és nem tudtam kint sok időt eltölteni, hiszen 1 héttel később mentem ki, mint kellett volna. Így úgy éreztem, hogy ez nem volt elég.
1: Így jön képbe a másik tetoválás a jobb karodra, mert az már Los Angelesre vonatkozna.
0: Így van.
1: 2025. októberre következik a mi históriánkban, Jakarta település, és ott egy olyan sérülés hullám zúdult rád, ami még mind a mai napig is kihat tulajdonképpen. Igen. Ezért is beszéltünk arról fél mondatban, hogy éppen rehabilitálsz. Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor az embernek így elszakad valamije, már pedig neked nem is egy helyen szakadtak el a dolgaid, akkor hogy van az, hogy egy edzői utasítás ellenére is megcsinálja azt a leugrást, ami majdnem biztos, hogy még tovább ront a helyzetén. Mert sportoló?
0: Erre a kérdésre a válaszom egy kicsit tágabb lesz, mert itt egy két dolgot úgy érzem, hogy helyre kell tenni, szóval egyértelműen abból indul minden, hogy sportoló vagyok, és minden áron az eredményre törekszem. Itt Jakartára nagyon kétes gondolataim vannak, hiszen itt értem el az egyik életem egyik legjobb eredményét, azzal, hogy világbajnoki 8. lettem, és 2 döntőbe is sikerült bekerülnöm. Viszont tényleg ilyen rossz és horrorisztikus vége lett az egésznek, ezért nagyon kettősen él bennem ez az egész. Ugye az első sérülésemet itt azt az összetett döntő napján szereztem meg ugráson, teljesen nyújtott lábra érkeztem meg az ugrásból a szőnyegre, és ott, hát én először ott azt éreztem, hogy nekem így szétszakadtak a lábaim, úgy túlnyúlt, és nem is tudtam ráállni hirtelen, és elmentünk egy MR-vizsgálatra, ahol megnézte az orvosunk a leletet, és azt mondta, hogy a szalagjaim éppek. És nyilván volt ott azért mindenféle sérülés, csontzúzódás, meg minden, meg hát éreztem a fájdalmat, de én nekem az, hogy azt mondta, hogy a szalagjaim éppek, az bőven elég volt arra, hogy én eldöntsem, hogy ha én két lábon tudok járni, akkor én el fogok indulni.
1: Igen, de hogyha a szalaggal valami gond van, akkor ez nem csak a leugrásnál probléma, hanem amikor fönn vagy a szeren, és mondjuk csinálsz egy terpeszt, akkor ez kicsit olyan, mintha nem lenne a lábad tértől tulajdonképpen. Igen. Olyan lenne, mint egy bohóc.
0: Igen, ezt éreztem is, amikor terpeszt kézállásba felmentem, hogy itt oldalt kicsit olyan érzés, mintha így le akarnának törni a lábaim. Mivel nagyon-nagyon közel volt a korlátdöntő a sérülésemhez, ezért minden nagyon gyorsan történt. Nyilván ott a stábbal próbáltuk a lábamat bekötni, tényleg a lehető legjobb formába hozni a versenyre, miután eldöntöttük, hogy akkor végül indulok. És én nekem ott a bemelegítésnél minden egyes inger új volt. Nem tudtam, hogy mit tudok csinálni a lábammal. És én úgy éltem meg ezt a bemelegítést, hogy megnyugtató volt, mert fönt a korláton, ahova kvázi a lábam nem kell, nyilván oda is kell, de hogy súlyt nem teszek rá, mindent meg tudok csinálni. És nyilván éreztem egy fájdalmat, éreztem egy instabilitást, de olyan felspanolt állapotban voltam, hogy nagyon-nagyon motivált az, hogy mindenre képes vagyok abból a világbajnoki döntőtérő gyakorlaton, valamit itt 2 napja még meg kellett ugye csinálnom, és meg is tudtam csinálni. És ott jöttek azok a kérdések, hogy akkor mi legyen a leugrással. És először én örültem annak is, hogyha valahogyan lemászok onnan. Aztán jött az, hogy le tudtam ugrani sima egyenes ugrással a felső karfáról, és éreztem azt, hogy a lábaim tartanak. Utána jött a könnyített leugrás, a leszuplé, ami egy egyenes testű szaltó, tényleg nagyon könnyű. Azt is bírták a lábaim. Nyilván nagyon nehéz volt nekem abból megérkezni, hiszen túl könnyű, ezt fura így megfogom, azért túl könnyű, és olyan nagy lendületem volt, főleg úgy, hogy én egy cukaharával ugrok amúgy le, ami egy dupla szaltó egész csavarral, tehát a sima szupléhoz képest az egy sokkal nehezebb ugrás, hogy túl nagy lendületem volt mindig, és mindig fenékre ültem belőle, mert nem tudtam egyszerűen visszafogni magamat, és ott először is az én edzőm itt nem volt jelen ezen a világbajnokságon, úgyhogy úgy, mint edzői utasítás, azt csak otthonról kaphattam volna, úgy igazán, sajnos, de ott volt velem a szövetségi kapitány, aki egyébként végig segített mindenbe, és vele konzultáltuk meg, hogy akkor mi legyen. És feltette nekem azt a kérdést, hogy begyakoroltuk már ezt a cukahara leugrást, stabilabban meg tudok amúgy érkezni belőle, mint a szupléba, nem, ne ugorjunk le inkább azzal. És én ott erre azt válaszoltam, hogy én félek tőle. És őszintén én nem az érkezéstől féltem, hanem attól, hogy ez a cukahara ez zsugorba van, és én a lábhajlítástól féltem, hogy fájni fog, ahogy hirtelen behúzom a lábam a zsugorba. Tehát egyébként a fejemben az meg se fordult, hogy majd ott az érkezésnél most itt el fog szakadni minden, hanem attól féltem, hogy esetleg egy fájdalom közben jön az elengedésnél, és eltévedek a levegőbe, vagy ilyesmi gondolatok voltak bennem, és ezután mondta, hogy jó, rendben, ha félsz tőle, akkor inkább csináljuk a sima szuplét. Ezzel a párbeszéddel mentem ki utána a versenyre, és hát ott sajnos nagyon sok idő telik el a melegítés és a versenygyakorlat között, és ott van az embernek ideje arra, hogy gondolkodjon. És ott végig a gyakorlaton ment a fejembe, hogy mit fogok csinálni, hogy fogok csinálni, ott már nem is törődtem azzal, hogy a lábammal egyébként milyenféle probléma van, és ott fordult meg a fejemben az első gondolat, hogy itt vagyok egy világbajnoki döntőbe, kiharcoltam ezt a helyet magamnak, ott állnak sorban a tartalékok, és így harapnának, hogy az én helyemben legyenek, és megengedjem magamnak azt, hogy esetleg ne azt a gyakorlatot csináljam, amivel én ide bejutottam, és amivel felkészültem. Itt egy pici gondolat jött így a fejembe, főleg úgy, hogy előtte ugye, amikor megkonzultáltuk azt, hogy mi legyen, akkor még a kapitány fejében is előjött, hogy esetleg nem kéne cukával leugrani, szóval ott egy kicsit így én is elgondolkoztam rajta. És akkor utána felmentünk, bemelegítettünk a könnyített leugrással, a szupléval, stabil volt az érkezés, rendben volt minden, és őszintén vaciláltam egész gyakorlat alatt, hogy most mi legyen itt a végén. És az volt a hátrányom, ami az előnyöm, hogy egy brutál jó gyakorlatot tudtam bemutatni, és ott álltam a végén, azt tudni kell, hogy ilyenkor körülbelül 10 másodpercek vannak nekünk reagálni egy-egy bizonyos szituációra, és megcsináltam az egész támlát, amiből én kötésből indítom a leugrást, és ott úgy voltam vele, hogy ez a gyakorlat túl jó ahhoz, hogy én ezt elrontsam egy semmi leugrással, és akkor ott a sportolói énem azt mondta, hogy itt most le fogsz ugrani. Úgyhogy ez a döntés, ez igazából ott született meg, úgy igazán fönt a korláton. Utána nyilván megérkeztem, éreztem, hogy elszállt a lábam. A bal lábamba sokáig reménykedtem, hogy az nem. A jobb lábam az egyértelmű volt számomra, hogy az ott nagyon fáj. Viszont utána kimentünk, ugye kivittek az orvosi szobába, és én ott egy darab könycseppet nem ejtettem már. Tehát az előtte levő nap, amikor az összetett napon sérültem meg, a sírás nem tudtam abba hagyni, az MRG-be úgy feküdtem, hogy folytak a könnyeim, mert nem akartam elhinni, hogy ez megtörténik. És másnap, amikor meg tényleg elszakadtak a lábaim, akkor viszont érdekes módon tényleg ott ültem, és nem sírtam.
1: Tudod, előttem van a kép, ahogy magenta színű ruhádban ott fekszel a földön.
0: Igen.
1: És az jutott eszembe, hogy ez egy világban, aki 8. hely. Lett volna valaki más, aki azt csinálta volna, hogy fölkapaszkodik a szerre, majd leugrik, és akkor is 8. lesz. Te pedig végigcsináltál egy szuper gyakorlatot, és utána egy nagyon-nagyon veszélyes ugrással fejezted be. Megérte?
0: Meg.
1: Most így júliusban is, amikor rehabilitálsz, nem is tudom, mindjárt kiszámolom, 9 hónapja folyamatosan?
0: Nyilván. Ez nehéz kérdésem, úgyhogy megérte vagy nem, úgy gondolom összességében, hogy igen. Azért is mondom ezt, mert itt a rehabilitáció alatt én annyit fejlődtem szerintem fejben, és annyi mindent tanultam ettől a sérüléstől, és elsősorban türelmet, hogy ezeket máshogy lehet, hogy nem tudtam volna megtanulni.
1: Összekapcsolhatjuk, hogy minden okkal történik?
0: Így van, úgy gondolom, hogy igen. Korábban a sérülésemről én mindig nagyon pozitívan nyilatkoztam, mert így is éltem meg, most is így élem meg, nagyon pozitívan éltem meg. Egy pillanatra nem volt az a fejemben, hogy én ne térjek vissza, hogy nekem ne legyen jó a lábam. Pedig eléggé horror diagnózisokat kaptam ott a legelején, de mindent kizártam, és nem foglalkoztam vele, és úgy gondolom, hogy én csináltam jól, mert jelenleg sokkal előrébb haladunk a rehabilitációban, mint amit akkor megjósoltak nekem, és most viszont már foglalkozok viszont azzal, hogy ott mit is jósoltak meg nekem, mert most már viszont egy hatalmas motivációként van ott nekem, hogy én nekem a műtéteim előtt azt mondta a doktor úr a szüleimnek, hogy ne az élsportba való visszatérés legyen a cél, hanem az, hogy tudjak járni rendesen. Ez volt az első.
1: Megnyugtató.
0: Ez volt az első diagnózis. Én ezt ott meghallottam, és egy picit se érdekelt. Az, jó van, na, majd akkor csináljuk meg a műtétet, ez majd meglátjuk. Ez volt bennem, egyáltalán nem érdekelt. Most meg, hogy már futok, már szögdelek, már edzek újra, és tényleg rácáfoltam erre a feltételezésre, most viszont már foglalkozok vele, és most már nagyon motivál az, hogy így indultunk neki ennek az útnak. És már újra korlátozok, és tényleg újra futok, és újra működnek a lábaim, és a normál életben már semmilyen hátrányom nincsen a sérülésből.
1: Mikor lehet a következő versenyed, amin indulsz?
0: Erre pontos dátumot nem tudok még mondani, de az én tervem az, hogy a jövő évi, tehát a 2027-es szezonba térjek vissza először.
1: Érkezett egy SMS, ami ugyanazzal foglalkozik, amit most felolvasok, mert hogy július 1-én Székely Zója profilján a következő poszt jelent meg. Nehéz szívvel, nem önszántamból, de eljött az idő, hogy elköszönjek a Fraditól. Szeretném megköszönni minden szurkolónak azt a szeretetet, bíztatást és támogatást, amit az itt töltött idő alatt kaptam. Nehéz pillanatokban is rengeteg erőt adtatok, ezt soha nem fogom elfelejteni, és a vége pedig küzdeni mindig, feladni soha. A hallgatónk pedig azt kérdezi, szia Zója, nekünk fradistáknak fáj a szívünk miattad, mit lehet tudni, mi lesz veled? Gondolom, hogy ez nem egy nap alatt döntötted el.
0: Az a helyzet, hogy a helyes megfogalmazás az, hogy ezt nem én döntöttem el. Sajnos. Én tényleg azt hittem, hogy én a Fradiban fogom majd egyszer befejezni a tornászpályafutásomat, és hogy az az utolsó klub már, ahova én igazoltam.
1: Ki hozta meg a döntést?
0: Hát az a helyzet, hogy nekem lejárt a szerződésem, és június 30-ával, és én kaptam egy levelet körülbelül 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy a továbbiakban a vezetőség nem kíván velem együtt dolgozni, és nem kívánja meghosszabbítani a körülbelül egy hét múlva lejáró szerződésemet.
1: Mi volt az első reakciód?
0: Amikor ezt megkaptam, akkor kicsit fejbevert a dolog. És ez azért is volt, mert nyilván jelenleg minden a rehabilitációm körül forog, és a rehabilitációmnak jelentős része és érdeme a Fradi gyógytornásza, Gyurka Bori, aki nagyon lelkiismeretesen csinálta végig velem ezt a nagyon nehéz visszatérést, és ezt az utat egész idáig, és nagyon-nagyon megijedtem, hogy mi lesz velem. És az a helyzet, hogy az is mutatja azt, hogy én végig a Fradival terveztem, hogy én egy darab másik klubbal sem konzultáltam, nem beszéltem semmiféle átigazolásról, ezért úgy voltam ott 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy tényleg mi lesz velem, mert nincs hova menjek, vagyis hát ez így rossz megfogalmazni, de akkor úgy tűnt, hogy nincs hova menjek, mert nem beszéltem senkivel.
1: És ma?
0: Hát publikus, még nem publikus az, hogy hova fogok tovább menni.
1: Azt nem lehet mondani, hogy több száz egyesület lenne Budapesten, nem. női tornával foglalkozik.
0: Abszolút nem lehet ezt mondani, úgyhogy emiatt érintett egyébként a legnehezebben, hogy a rehabilitációmat hogyan fogom így folytatni. Ez ijesztett meg leginkább, úgyhogy hát ezek a sajnálatos történések most nem könnyítik meg a helyzetemet.
1: A döntés tehát megszületett, csak még nem publikus.
0: Így van.
1: Körülbelül mikorra számíthatunk?
0: Hamarosan.
1: Említettük már, hogy 45.900 követőd van az Instán, 11-e Facebookon. Én egy kicsit úgy érzem, elnézve, visszapörgettem, nagyjából 156 posztod van, azokat mind megnéztem egyenként. Van olyan egyébként, ami 56.500 elérést generált, és így az algoritmus a következőt is föltolta 34.000 valamennyire, hogy egy picit a tornáért is, tehát magadért is nyilván csinálod ezt a social media jelenlétet, de úgy érzem, miután sok olyan kép is van, ami tornával kapcsolatos, hogy magáért a sportágért is teszed.
0: Ez így van, az én közösségi média megjelenésem elsősorban így indult, hogy a tornát és a saját tornámat szeretném népszerűsíteni, és későbbiekben fogalmazódott meg bennem az, hogy egyébként, amivel én szeretnék később foglalkozni, az nagyon szorosan kapcsolódik a közösségi médiához. Így úgy érzem mai napig, hogy az egyik segíti kicsit a másikat. Tehát nyilván nagyon szerettem azt, hogy sok elérésem van, és sokan látnak, és ezt úgy látják az emberek elsősorban, hogy én egy olimpikon sportoló vagyok, és nem lenézve az influencereket, mert azért ebbe a világba is belekóstoltam, és nagyon nehéz feladat az övék, tényleg, és sok, nem kapnak sok elismerést, pedig én megadom ezt nekik, mert nem egy egyszerű ág az sem, de én úgy gondolom, hogy azért felértékeli a dolgokat az, hogy elsősorban tényleg egy olimpikon sportoló vagyok, és magát a sportágat tudom reklámozni ezáltal magamat is, és akkor ez mellett pedig betekintést engedek az én mindennapjaimban, mi történik velem, és én nagyon örülök annak, hogyha ez csak egy valakit is érdekel, vagy esetleg egy valakinek is egy kicsi motiváció az életében.
1: Mondtad, hogy a későbbi terveiddel is szinkronban vannak a megjelenéseid a social médiában. Elmondhatjuk, hogy mik a későbbi terveid, és hogy egyébként meg ahol ülsz, az a szék esetleg a kései jövőben majd milyen szerepet játszhat az életedben?
0: Én ezt lekopogom most itt, úgy legyen. Igen, elmondhatjuk. Én nagyon szeretnék műsorvezető lenni majd egyszer, akár sportműsorokban, hiszen az nagyon önazonos lenne, hogyha azzal indulnék, de nem feltétlen csak a sport iránya érdekel, úgyhogy nagyjából ezek a tervek.
1: Friss diplomásként ülsz itt, ezt is posztoltad egyébként mind a két felületeden, jut eszembe a TikTokra, nem kérdeztem rá, ott milyen elérésed van, mert ott nem vagy még annyira aktív talán,
0: igen,
1: mint az Instán.
0: Ott azt hiszem 29 ezer követőm van.
1: Szerkesztőm most mondja a fülünkre, hogy 30 ezer.
0: 30 ezer? Jó, ez kicsit új. Ott is vannak azért követőim, ott oda főleg akkor szoktam ilyen vlogokat kitenni, amikor versenyen vagyunk, és akkor azt jelentősen izgalmasnak találom, hogyha betekintést engedünk kicsit abba, milyenek a mindennapjaink versenyek előtt vagy után, vagy éppen az adott helyszínen. Úgyhogy akkor szoktam inkább aktívabb lenni, amikor tényleg megyünk valami versenyre. Igyekszem majd a jövőben ott is többet, de egyelőre még egy kicsit azt ott gyakorolnom kell. Hogy
1: nem állsz rosszul egyébként, mert a lájkokat is megszámoltuk. 453 ezer lájk van eddig a TikTok csatornádon.
0: Ez jól esik így hallani egyébként, meg ez tényleg, ha csak elképzelek ennyi embert egy terembe, akkor igazából azt fel se lehet fogni, hogy egyébként ez milyen magas szám. Úgyhogy
1: mondok még egy számot. Van olyan videód, amit 1.500.000 néztek meg. Jó lenne azért utána nézni ennek
0: igen,
1: a TikTok csatornának
0: egy kicsit. Lehet a TikTokot kéne kicsit.
1: Lehet, hogy jobban
0: kicsit
1: kéne
0: előbe tolni. Részesíteni.
1: No, a diplomáról kezdtünk beszélni, ugye, amiről posztoltál. Ez a Testnevelési Egyetemen szerezted ezt a diplomát, igen. Hogyha jól tudom. Milyen szakirány?
0: Én szakedzői szakon végeztem, tornaszakedzői szakon. Ez a B-tervem egyébként. Nyilván nagyon-nagyon szeretnék médiába elhelyezkedni később és műsorvezető lenni, ez az A-terv. De azért ez korán sem olyan egyszerű, mint az, hogy holnap akkor én besétálok akár bármelyik tévébe, és azt mondom, hogy én itt dolgozom. Ezt pontosan tudom. Ezért tervezek egy B-tervvel, és nagyon szeretem a tornát, nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy edző is szívesen lennék nagyon. Szívesebben a műsorvezetés, de tényleg, hogyha semmi nem alakul úgy, ahogy én azt szeretném a jövőbe az A-tervemmel kapcsolatba, akkor úgy gondoltam, hogy egy edzői diplomával több lehetőségem lesz majd, hogyha esetlegesen a B-terv kerül majd előtérbe.
1: El tudod képzelni, hogy egészen kicsi gyerekeknek tanítanád, hogy hogyan menjenek a gerendán, hogyan csináljanak bármilyen szaltót, vagy cigánykereket, vagy bármit is?
0: Azt gondolom, hogy igen.
1: Nulláról?
0: Igen, azt gondolom, hogy igen. Az edzőm mindig azt mondja, hogy az a jó edző, aki belelát az elemekbe, és megnézek egy mozdulatot, és azt én a fejembe szét tudom bontani, és látom, mi a hiba. Nyilván ezt így tényleg, aki látja, mi a hiba, az egy jó edző, de tényleg erre van egy külön réteg, úgy gondolom, akiknek van jó szemük ehhez, így szokott az edzőn fogalmazni, és én úgy gondolom, hogy nekem van egyébként szemem ehhez, és egyébként jó edző tudnék lenni, úgyhogy kiderül majd, hogy merre visz az út.
1: A veszélyes leugrásokkal kapcsolatban mit tudnál tanácsolni a jövendőbeli tanítványaidnak, ha lesznek?
0: Hát, hogyha tényleg erre kényszerülök, és ez az út lesz az enyém, és adja Isten, lesz egy tanítványom, akit ilyen nagy leugrásra meg tudok tanítani, és ilyen nagy versenyekre ki tudom vinni, akkor elsősorban az lesz a célom, hogy tudjak vele utazni, és ott a verseny előtt tudjam neki utasítani azt, hogy ne ugolj le vele.
1: Mi az, amit még sportolóként Székely Zója elérhet, és akkor itt térjünk vissza a jobb karodra, esetleg fölkerülő tetoválásra, és 2028-ra?
0: Ez a legfőbb cél. Nagyon szeretnék még egyszer kijutni az olimpiára. Én úgy gondolom, hogyha ebből a sérülésből, ami velem megtörtént, sikerül visszatérnem legalább olyan szintre, mint ahol én ezt befejeztem, az már önmagában egy óriási nagy siker lesz. Úgyhogy legyen ez az első cél.
1: Mikor kezdődnek a kvalifikációs versenyek Los Angelesre?
0: 2027-es világbajnokságon lesz majd az első olyan mérföldkő, ami majd eldönti azt tényleg, hogy ki az, aki kvótát szerez, és ki az, aki nem. Úgyhogy ezt emelném ki. Utána még egyébként a 2028-as évelei világkupa sorozat is egyébként kvalifikációs világkupa sorozat, úgyhogy onnan is lehet még egyéniben szereken kijutni. Ide majd a tornaszövetség fog tornászt jelölni, hogy ki az, akinek esetleg még nincs kvótája, és látja benne az esélyt erre. Úgyhogy azért még vannak lépcsőfokok, addig még vannak feladatok, és hál' Istennek addig még idő is van.
1: Kikkel vagy versenyben, illetve mennyire lesz komoly harc majd a hazai mezőnyben az olimpiai kvótáért?
0: Nagyon jó korlátosaink vannak, csak Kovács Zsófit kell említenem, ugye, akivel az előző olimpián is már nagyon fejfel mellett voltunk. Ott van Cifra Bettina Lili is, aki nagyon fiatal, ő is ezüstérmes már világbajnokságon, úgyhogy vannak ellenfelek, az biztos.
1: Mikor kezdtek majd el egyrésztről a gyakorlatokon dolgozni, másrészt van olyan terv, hogy a már meglévő, és mondjuk Jakartában olyan jól sikerülő gyakorlatodon, picit módosítva vagy erősítve az elemeken, elkezditek majd tervezni, hogy a kvalifikációs versenyeken milyen gyakorlattal indulsz?
0: Nekünk az én korlát gyakorlatom szerencsésen alakult, mert nálunk 4 évente szokott lenni szabályváltoztatás, és az olimpia utáni szabályváltoztatás az nem változtatott az én gyakorlatom értékén, aminek nagyon örültem, hiszen az azt jelentette, hogy akkor ez a gyakorlatot nem kell újra tanulni egy másikat, és teljesen ütőképes lesz ez most a 4 éves ciklusba is. Úgy gondolom, hogy ezen a szinten, amin már én vagyok, nagyon nehéz új dolgokat tanulni, és itt már inkább az egy-egy tizedek azok, amiket tényleg lehet javítani, de az már nagyon-nagyon a teteje. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jakartai gyakorlatomban még egy-egy tized, ami benne lehet, hogyha életem legjobb formáját sikerül visszahoznom.
1: Egyet megígérnél nekem? Hogy már Los Angelesig nem sérülsz meg.
0: Megígérem.
1: Köszönjük, és reméljük sokszor és minél hamarabb hallgathatott majd a Vakavakát a versenynapokon. Székely Zója, köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthosszat előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 32. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk a Magyar Birkózók Szövetségének főtitkára, Rögler Gábor, és itt van velünk az MBS Média Bizottságának elnöke, Deák Zsigmond is. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Adásunk felvételének perceiben is zajlik a Poyák Imre, Varga János, Kozma István emlékverseny, az év negyedik, az utolsó rangsorversenye, amelynek évekig te voltál a versenyigazgatója a Nemzetközi Szövetség rangsorversenyének. Ezen az idei viadalon mi a szereped, van-e bármilyen szereped, és nézed-e a változásokat?
3: A kinevezésem évében próbáltam még egyszer ellátni a két feladatot is, de aztán hamar rájöttem, hogy mind a két terület igencsak külön-külön embert igényelne. Ugye tavalyi évben már Fék Szabolcs versenyigazgató látta el egy személyben a feladatokat, azonban akkor még szorosan együttműködve dolgoztunk együtt, kardkaröltve folyamatosan együtt koordináltuk a verseny lebonyolítását, illetve minden egyes felmerülő problémára, kérdéskörre közösen próbáltunk megoldást találni. Azonban ő hosszú évek óta már a szervezőbizottságunk tagja, minden egyes apró mozzanatát ismerte a versenynek, úgyhogy igazából az idejében az, amikor teljesen egyedül látja el ezeket a feladatokat, és tulajdonképpen csak egy-egy előkészítés során, vagy egy-egy kérdéssel fordult irányomba az előkészítés során, úgyhogy igazából most a köznyelben csak az unalmas papírmunkákkal foglalkozok itt a főtitkári minősítésemben a feladatokkal, a versennyel kapcsolatosan, illetve nyilván azért egy-egy sarkalatos pontra igyekszem felhívni az ő figyelmét is, amiket tudom, hogy kritikus pontok, többször előfordultak már bakik azon a területen, de tulajdonképpen ő rengetegszerű volt a különböző adhok jellegű problémáknak a megoldó embere, úgyhogy tényleg kívülről belül ismeri a versenyeket, úgyhogy nagyon sok kivetnivalót most már nem találok így a versenyekben, vagy a verseny lebonyolításában.
4: Most mondanám, hogy tegnap kim voltam a versenyen, és sokkal rosszabb volt, mint az előző években, de
3: köszönöm
4: amikor
2: ez a szerdanyitónap.
4: Így van, szerdanyitónapon egész pontosan, de nem mondom, mert hasonlóan jó volt, úgyhogy leginkább az újságírók munkakörülmények kapcsán, és van nagyon nagy versenyeknél is vannak hiányosságok, és emlékszem, amikor elkezdtük szervezni, Rögélben talán megerősít engem, akkor is ugye mire van szükségetek, kell-e asztal, mi kell, hány dugasz, hány kis szoba lenn fent, de azért a tribünön is legyen, hova rakjuk, lássatok rendesen. És ez egyébként ennél a versenynél is nagyobb eseményeken is nagyon sokszor előfordul, a hallgatóm is gondolná, hogy hányszor. És köszönöm Rögének, és köszönöm Szabinak, és meg mindenki másnak is, hogy a Magyar Birkózók Szövetségénél rájöttek, hogy nem ártana mindenki másnak is természetesen, de így az újságíróknak is, stáboknak, fotósoknak is a munkakörülményeit biztosítani normálisan, és lekopogom, de évek óta nincs is semmilyen, legalábbis ezen a területen nincsen reklamáció. Ezt csak azért mondom el, mert ez a szakterületem, de ugye a hallgatókhoz is rajtunk keresztül jut el a versenynek a történései és eredményei, és ezúton is köszönöm, hogy az újságíró munka az és a média minden más dolga ezen a versenyen tökéletesen működik.
3: Én itt még azért hozzátenném, hogy szoktam poénkodni azzal, hogy igazából az utolsó, bocsánat, nem degradálom a pozíciókat, tehát igazából még a kávéfőzők is évről évre ugyanazok, hiszen a szervezés legvégén, amikor igazából pont arra kerülne sor, hogy képbe hozzuk a különböző stábtagokat, hogy mi is lenne a feladatuk, na azokra általában már nem szokott idő jutni, így igazából tényleg az utolsó utáni pozíciót is mindig évről évre szinte ugyanazok a személyek látják el, és itt jön képbe a Bányász Árpi, aki hosszú évek óta kétszer ugyanazt a kérdést már nem tette fel egy-egy probléma kapcsán, hanem ő is hosszú évek óta koordinálja itt, segíti a média munkatársoknak a tevékenységét, így igazából vele is félszavakból megértjük egymást, és így hozzájárul nyilván ahhoz is, hogy az ő munkájuk is gördülékenyen tudjon folyni.
2: Nem tudom, szokás-e összehasonlítani egy-egy rangsorversenyt szervezés szempontjából, de milyenek a visszajelzések a budapesti versenynek?
3: Hosszú évek óta rajtam azért tényleg minden egyes dolog keresztül folyt. én az utolsó székláb töréstől kezdve mindenről tudomásom van. Az én munkám, illetve a kollégámnak a munkája az, hogy kívülről ne legyen egyébként semmi látható ezen a területen. Összehasonlítás szempontjából mindig örülünk nagyon, amikor ugyanott van egy verseny, és akkor az átlagember azt gondolna, hogy ilyenkor elővesszük a mappákat, átírjuk a dátumot, Ctrl-C, Ctrl, minden megy magába, de vagy egy háború tör ki éppen, vagy éppen egy világjárvány söpör vég, vagy esetleg egy egyéb történés okozta, egyéb side eventnek kell megfelelni menet közben, tehát nincsen két egyforma esemény. Szervezés szempontjából egyelőre most az utóbbi évben nem volt a Nemzetközi Szövetségnek semmilyen olyan jellegű innovatív ötlet, ami miatt abszolút újra kellett volna strukturálni bármilyen szervezési folyamatot, úgyhogy így a szervezés szempontjából maximum egy újabb alvállalkozónak az innovatív ötletét támogatva próbáljuk színesebbé tenni fénytechnikával, sportprezentációval, vagy egyéb területtel a látványos látványát a versenynek, ami egyébként a legfontosabb, illetve a legnagyobb mutató, hogy miben különbözhet, az inkább a sportszakmai szempontja, melyik évben van az év, melyik szakaszában van, és idén például nagyon-nagyon komoly nevezés jött össze, a legtöbb ország azok komoly első csapatokkal jöttek, majd, hogy nem az utolsó rangsor verseny, világbajnoki válogató, tehát most mondhatnám az indiai csapatot, akik 60 fővel jöttek, kazakok, 70 akárhány fővel, első amerikai csapat, orosz csapat, fehér orosz csapat újra a saját színeik alatt versenyezhetnek nálunk, úgyhogy inkább az, ami a sportszakmai szempontból van, az, ami látványosan komolyabbnak ígérkezik, mint ami az előző években volt.
4: És lehet, hogy Laci erre is utalt, vagy erre utalt, hogy a többi rangsorversenyhez hasonlítva, tehát ugye vannak sztenderdek, ugye színekben, ugye pontosan tudjuk, hogy a Nemzetközi Szövetség erre igencsak ügyel, hogy a EB-ket, VB-ket, rangsorversenyeket ugyanolyan dizájnnal adja, stb. Nyilván hasonló szervezési előírásokkal, struktúrával, de ott van-e különbség mondjuk a mongol, vagy az ágrábi, vagy mit tudom én, ezzel jut-e hozzátok?
3: Van, illetve volt szerencsém már több rangsorversenyen is részt venni. Úgy gondolom, hogy a horvát szervezőbizottsággal abszolút nem lehet senkinek semmilyen kivetni valója, a másik Albániában volt. Kicsit mondhatnám úgy, hogy balkáni szervezés, tehát nem is a verseny lebonyolítása az, vagyis nem is a versenynek a kinézete, mert az, hogy a Zsiga is említette, az egy standard, tehát a Nemzetközi Szövetség 10x évvel ezelőtt bevezette, hogy minden világversenynek azon a színvilággal kell rendelkezni, inkább az egyéb körülmények azok, amik miatt bőven van különbség, tehát Albániában előfordul az, hogy reggel a szállodától elindul egy busz, ha jó időben indul el, akkor 28 perc a verseny, de én már többször utaztam egy óra felett, de senkit nem érdekel, hogy egyébként az ebéd a szállodában van, de a versenyről nem biztosítanak transfert, emiatt az albán rangsorversenynél azért igencsak jobbak vagyunk, illetve a horvátok is. A mongol versennyel kapcsolatban nem tudok sok mindent elmondani, mert ott még sajnos nem volt szerencsém jelen lenni, azonban ott a részvevői létszám az tükrözi, hogy az radikálisan sokkal kisebb, többször már majdhogy nem ingyen is kérték, hogy menjenek, hogy csak legyen valaki, nem tudna, hogy én nem tudom személy szerint, hogy az időpontja miatt, ami éppen a legtöbb szövetség felkészülés tervében nem illeszkedik, vagy pedig ott egyéb szervezési körülmények miatt.
4: A földrajzi távolság nyilván, tehát
2: azt hiszem csak Törökország volt Európából most, mintha azt láttam volna.
4: Igen, elképzelhető, de mindesetre kevesen vannak.
3: Kevesen inkább, vannak
4: inkább Ázsia értelemszerűen, mint ázsiaiak vesznek részt rajta.
2: Nem törvényszerű, de sok sportági szakszövetségben nincs így. Az MVS főtitkári székében két elődöd is a sportágból jött, és te is korábban birkóztál. Ez mennyire fontos a főtitkári pozícióban, hogy meglegyen a birkózó múlt?
3: Sportági szakszövetségek tekintetében úgy gondolom, hogy majdhogy nem elkerülhetetlen az, hogy a bizonyos szakmai pozíciók betöltőjének mindenképpen legyen sportos múltja, legyen szó szakmai igazgatóról, szakreferensről, vagy egyéb ilyen jellegű pozíciókról. Úgy gondolom, hogy az egyéb adminisztratív területeken tevékenykedő kollégák, mint például pénzügy, támogatás, kezelés, jogi területek, stb. Ott igazából a törvényeknek való megfelelés az elsődleges, és a jogszabályoknak az ismerete, így igazából a sokkal inkább tanulható, úgyhogy úgy gondolom, hogy azokon az adminisztratív területeken nem feltétlenül fontos az, hogy valaki a sportágból jövő legyen, de a főtitkári pozíció az, ami úgy fogalmaznék, hogy egy kicsit inkább minden. Tehát az imént említett területek, az egyéb bizottságoknak és minden egyéb dolognak a folyamatos koordinálása, szakmai felügyelete, mind az én kezem alatt zajlik. Ott viszont elengedhetetlen az, hogy legyen azért sportági kötődés. Úgy gondolom, hogy most saját magamról beszélve, aki mondjuk 30 éve a sportágban van, és mondjuk 26 kilós koromtól, nyilván az összes edzővel, klubvezetővel, sportolóval szinte majd, hogy nem mindenkit ismerek, úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb bizalommal és tisztelettel tudnak hozzám fordulni akármilyen jellegű kérdéssel kapcsolatban, és az pozícióból adódóan nem mindig kellemes döntéseket kell hozni, vagy bizonyos határozatokat végrehajtani. Ezeket a nehezebben elfogadható ítéleteket is, vagy döntéseket is úgy gondolom, hogy sokkal könnyebben el tudják fogadni egy sportágból jövőtől, illetve nyilván aki a sportágból jött, és majdhogy nem minden ranglétrát végigjárva, sokkal jobban ismerem, vagy sokkal jobban ismerheti, hogyha általánosságban beszélek, sokkal jobban ismerheti a kluboknak a mindennapos kihívásait, az utánpótlás versenyzőknek a felkészítésének a nehézségeit, vagy éppen, hogy felnőtt válogatottaknak mire van szüksége arra, hogy éppen eredményesebbek legyenek. Így igazából ebben a pozícióban szerintem nagyon fontos, hogy ne csak elméleti tudással rendelkezzen valaki, hanem gyakorlatban is képbe legyen a bizonyos területekkel. Egyébként viszont, amit el tudok mondani itt a Sportági Szövetségben, hogy egy dolog biztos, hogy semmi sem biztos, az, aki nem sportágból jött, vagy nem sportból jött, vagy sportos közegből jött, ők nehezebben tudnak alkalmazkodni ahhoz, hogy a munkaidő az nem feltétlenül mindig 16 óra 30 percig tart, illetve az sem biztos, hogy 8 óra 00-kor kezdődik.
2: És csak hétköznap.
3: Igen. Az a fajta rugalmasság, az biztos van több emberben is, de leginkább a sportos közegből jövő embereknél. Tehát nem, gondolom, hogy az, hogy most én nem, vagy én a sportágból jöttem, nem feltétlenül az apparátusnak az irányításában fontos, hanem igazából így globálban egy sportági szakszövetség sikeres működésében, hiszen karkaröltve jár a sportági eredményesség, illetve a különböző háttérmunkálatoknak a koordinálása.
4: Ezt ennél szebben nem tudtam elmondani, és még szerintem Rögi nem is levegőt se vett közben, de tényleg abszolút, de megfordítanám. Tehát a sportából jönnek emberek, akik alkalmasak erre a feladatra, és itt be is fejezem, mert nem tudom ilyen hosszan elmondani, és ilyen szépen szabatosan, mint Rögi, de tényleg erről van szó. Tehát ki kell termelni, elég csak magamra gondolni például, de nem ezt akartam mondani, de nem tudom, hogy te ezt akartad-e.
2: Én Bábszki Gergelyre gondoltam az előző vendégben,
4: így van,
2: így van,
4: a módszertani központunknak a vezetője, aki szintén. De mondjuk nekem is újságíróként, Kraszné Bence kollégámnak, szóval másoknak is, akik ott dolgoznak, nem baj, ha birkóztunk, sőt, abszolút előnyös, főtitkárnak is előnyös, de én azt mondanám, hogy büszke vagyok a birkózásra, hogy ki tud termelni olyan embereket, akik alkalmasak erre a feladatnak, és nem azért vannak ott, mert birkóztak valaha, hanem azért, mert alkalmasak a feladatra, és hála jó Istennek egyébként birkóztak is valaha.
3: Mindenképpen, tehát nyilván egy sportágból jövő, pláne egy vezető pozícióban lévő ember, mert legtöbb vezető pozícióban lévő az esetleg egy, hogy fogalmazzak, teljesen más szemlélettel lát a sportág, egy menedzseri pozíciónak tekinti a feladatokat, egy sportágból jövő pedig sokkal lelkiismeretesebben, illetve valóban a szívén viseli a sportágnak a fejlődését, fejlesztését, jövőjét, így biztos, hogy egészen másan, empatikusabban és máshogy tud hozzáállni azért a sportághoz.
4: Hát így van, érzések, emóciók, hát most a sport miről szól, nyilván ezt nehezebben éli át az, aki nem innen vétetett, ahogy azt Rögi említette.
2: Emellett megvan bármennyire is ez a menedzseri szemlélet? Tehát ez a kettő járhat kéz a kézben?
3: Mindenképpen kell, hogy járjon, de ember tervez, Isten végez. Jó, hogyha az ember fel van vértezve különböző menedzseri tulajdonságokkal, amik jók elméletben, de a gyakorlatban ültetve azért általában minden teljesen más. Ezért jó az, hogy valamennyire van menedzseri szemléletem is, illetve a kollégáim, akikkel együtt dolgozok, illetve az egész birkózó közösség, akiket sok-sok éve ismerek, így a kettő együtt tud jól működni, úgy gondolom.
2: Korosztályos válogatott birkózó voltál, szerepeltél Kadét Európa bajnokságon is. A pályafutásoddal mennyire vagy elégedett, mennyire volt utána ez törvényszerű, hogy maradsz a sportágban valamilyen formában?
3: Köszönöm szépen a kérdést. A pályafutást azt kicsit inkább sportági múltnak nevezném, mert pályafutása úgy gondolom, hogy egy Lőrinc Tamásnak van, vagy egy Bácsi Péternek. Úgyhogy maradjunk inkább a
4: sportági. Azért legyen még egy pár embernek, de értem, amire gondolsz.
3: Igen. Szóval sportági múltam volt. Természetesen én is kisgyerekként, mikor elkezdtem birkózni, úgy gondolom, hogy hasonlóan a többi kisgyerekhez mindenki olimpiai bajnok szeretett volna lenni. Nem tudom, hogy miért, 2,5-3 éves lehettem, amikor Repka Attila megnyert az olimpiai bajnoki döntőt, de valamiért nekem az a legemlékezetesebb olimpiai döntő, ahogy megnyerte, ahogy felemelte a kezét, ahogy eldőlt a szőnyegen, ahogy katartikus hangulatban a kommentátor kommentálta a történéseket, mindenképpen szerettem volna átélni, ám azért az idő elaladtával, hogy elkezdtem a realitás talaján maradni ezen a területen, úgyhogy én igazán csak reális célokat tűztem ki magam elé. Sok mindenki egyéb dolgot, én nekem három ilyen kitűzött célom volt, szerettem volna magyar bajnok lenni, szerettem volna egy kontinens viadalon a címeres veszt viselve hazánk színeit képviselni, ezek mind hál' Istennek összejöttek, egy dolog kimaradt tulajdonképpen, imádtam volna egy Bundesligában is birkózni, nem kifejezetten a győzelem utáni dicsőség érzése véget, hanem az az atmoszféra, ami ott körbeveszi a csapatbanságot, szinte hihetetlen, de hál' Istennek megadott számtalan területen átérezni ezt az atmoszférát, úgyhogy így igazából egyáltalán nem maradt bennem ezen a téren hiányérzet. Egyébként az egyetem alatt, amikor már nyilván a sikerek kicsit alább hagytak, akkor sem szerettem volna lemondani a hétvégi versenyeknek az érzéséről, úgyhogy én jelentkeztem akkor bírónak, és akkor így igazából a hétvégéket ugyanúgy versenyen töltöttem, csak már más minősítésben, és az akkor Bacsa Péter jelenlegi alelnök úr volt a bíróbizottságnak az elnöke, valószínűleg úgy kerültem én a előtérbe, és felhívott, hogy szeretnék a birkózó szövetségben dolgozni. Kezdetben egy bár szakmai pozícióról volt szó, kezdetben még picit hadakoztam ezzel, mert nem gondoltam volna, hogy valaha is a bíróasztal mögött fogok tevékenykedni, ez volt 11 éve, úgyhogy nem bántam meg, és még kezdetben azt szerettem volna, hogy a délutánjaim az edzésekkel, illetve a hétvégéim a versenyeken tudjam tölteni. Így most kialakult 11 év után az, hogy a 7-7 napja reggeltől estig a birkózásról szól, de egyébként nem bántam meg, és hogy említetted is Bábszki Gergőt, meg még sorolhatnánk jó sok más kollégát is, igazából mindannyian a sportákból jöttünk, és annyit adott nekünk ez a sporták, hogy elképzelhetetlen volt, hogy nehogy legyen, hogy amennyit se tudunk, vissza tudunk adni ennek a sportágnak.
2: Bíráskodásra mennyire volt nehéz átállni a birkózásból?
3: Teljesen más, viszont nekem így nagyon jó, mert igazából az, aki birkózott, sokkal jobban tudja értékelni a bizonyos szituációkat. Rengeteg olyan bíró van, aki csak elkezdett bíráskodni, az meg az esetleges szabálytalanságokat, vagy tényleg a szabálykönyv szerint szeretné megítélni az abszolút nem objektíven megítelhető akciókat. Így igazából nagyon nagy előnye volt ennek. Hátránya egy picit inkább az volt, hogy amikor elkezdtem bíráskodni, akkor még aktívan birkóztam is, és egyszer-kétszer mosoly csart az arcomra, amikor egy-egy ellenfelem, akit éppen az előző hétvégén legyőztem, vagy ő győzött le ellenem, akkor kézfogással az én sípszomra ugrált és pukfencezett. Úgyhogy segítette egymást, egyáltalán nem volt nehéz az átállás.
2: Olyan volt, hogy ismerte valakit annyira, hogy tud, hogy milyen trükköket alkalmaz esetleg a szőnyegen?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, természetesen volt, és pontosan ez az előnye annak, hogyha valaki mondjuk birkózott is, vagy már hosszabb ideje bíró, látja és tudja, hogy mik azok a dolgok, amire figyelni kell, mi az, ami onnan ki fog indulni, vagy esetleg mik azok a esetlegesen negatív dolgai, azokra már előre lehetett figyelmeztetni, úgyhogy igen, természetesen ez előny is volt, és figyeltem is rá mindig folyamatosan a mérkőzések irányítása alatt.
4: Nem fogjátok elhinni, én is bíráskodtam, de én akkor már nem birkóztam, és a legnagyobb dicséretet nevelőedzőmtől, Széles Józsi bácsitól kaptam, Isten nyugosztja őt, aki egy meccs után azt mondta, hogy hát nem is látszik rajtad, hogy fradista vagy, és mondom, hát köszönöm szépen, ez a legnagyobb dicséret, mert nem is látszott rajtam, hogy a Fradiba birkóztam, és a Józsi bácsi volt az edzőm, úgyhogy én Rögit láttam többször is bíráskodni, szerintem amit eddig elmondott, az abszolút alátámasztja, hogy meg jól is néz ki. Na fontos, hogy néz ki, hogy megy.
3: Tehát Köszönöm szépen,
4: megbeszéljük. De nem úgy értem, hanem az, hogy a kiállása, tehát most ebben a szempontból. De hogy még azt mondom, hogy a rossz döntést, és ez pont... Péteri Lacinám mondtam, aki arancsipos nemzetközi bíró volt vendégünk is, hogy ő még a rossz döntést is úgy tudta előadni, hogy már szinte el is hitte neki mindenki, értitek? Nyilván a döntésének a legnagyobb része jó döntés volt.
3: Még a vesztes is megköszönte.
4: És még a vesztes is azt mondta, hogy lehet, hogy itt történt. Szóval értitek, miről beszélek, és szerintem Rögi abszolút ilyen. Még annyi, hogy az edzők időnként felidegesítik, de ezt majd le kell vedlenie, és akkor még jobb lesz, mert szerintem ebben nem szabad belemenni ebbe a zsákutcába.
3: Abban nem.
2: Említetted, hogy a 7-7 napján reggeltől estig a birkózással foglalkozol, marad-e bármire idő emellett?
3: Amikor marad, akkor igyekszem kihasználni. Tehát az unalom kifejezést azt már amióta itt dolgozok, szerintem azóta elfelejthettem, de nyilván azért örömmel tölt el minden egyes mozzanat a dolgoknak, ahogy működik, illetve hát nyilván a mi munkánk az, ami abszolút nem látszik, mert nyilván az irodában van, viszont anélkül nem lenne semmilyen sportsiker sem, viszont vagy ebből a szempontból pedig én tényleg majdnem minden egyes érmet egy picikét magamnak is érzem, mert tudom, hogy a sarkalatos munkát, az nyilván a legsarkalatosabbat, legkeményebbet a versenyző, mellett az edző, de sokszor kell azért a lelket tartani az apparátusban is, hogy igen, mi papírmunkázunk, nekünk számítógép mögött ülve kell lenni, de sokszor el szoktam mondani, hogy egy svájci óra az egy nagyon drága óra. Annak lehet, hogy egyébként a szerkezete a legdrágább, de a mutatója lehet a legolcsóbb, viszont anélkül ugyanúgy nem működhetne az az egész óra, úgyhogy ez a kedvenc mondásom, amit többször is el szoktam mondani az apparátusban.
2: Az egyértelmű, hogy a sportolók, birkózók eredményeit hogy lehet mérni, mert erre vannak a versenyek, de hogy lehet a szövetség főtitkárának a munkáját mérni?
4: Fizetésemelés esetleg mondom a Petinél. Hát, jelzem.
3: Igen, hogyha saját magam, vagy pedig a barátaim akarnák mérni, és azt gondolnák, hogy ha emelik a fizetésemet, jól végzem, de ugye nyilván ez nem egy olyan mutató, ami mindenki számára megmutatná az eredményességét. Igazából úgy gondolom, hogy valamennyire, sőt, leginkább az állami sportirányításnak az elismerő szavai rengetegszer szoktak minket pozitív példaként említeni. Ezek azok a dolgok, hogy nincsen visszafizetési kötelezettségünk a különböző támogatásoknak a gondos felhasználásával, a pontos elszámolásából, illetve számomra az egyik legfontosabb veszőparipa az a határidő kérdése, és soha ne semmilyen határidőből nem szeretek kicsúszni. Rengetegszer van, és itt jön vissza egy picit a sportos múlt is, rengetegszer vannak olyan jellegű felettes szervektől jövő azonnali határidők, amikor szépen az aktuális munka félrehagyása, illetve a munkaidő lejártának figyelmen kívülhagyása következik, de mindig igyekszem a legpontosabb tőlem telhető, legpontosabb, legprecízebb papírmunkára. Ezek azok a dolgok, ami a tényleg többször is alelnök úrnak is, illetve egyéb szövetségekkel és sokszor pozitív példaként vagyunk állítva, vagy nálunk minden rendben működik. Ezek azok a dolgok, úgy gondolom, amik úgymond a főtitkár, mint apparátus irányítójának a munkáját leginkább tudják jellemezni.
4: Hogy mondjak egy konkrét példát, pontosan tudjuk, új sportvezetés állt fel ugye a választások után, és Kánoki Kis Attila, aki egyébként sportújságíró kollégánk, és ötösen klasszis volt annak idején, azt mondta a birkózókra, hogy hála a jó Istennek, veletek minden rendben van, természetesen akár a ranking, akár a jövő évi EB rendezés pályázat kapcsán minden segítséget megadok. Ez tökéletesen alátámasztja az előző szavakat. Tehát a konkrétan egy ember, aki az egész sportérítésnek a vezetője, boldog, hogy a részterületeken, tehát hogy nem kell, van 1 millió dolog, amit most hirtelen a nyakába szakadt, és legalább ezzel nem kell foglalkozni, mert a birkózóknál minden rendben.
3: Úgyhogy igen, mi az apparátusnál általában kétszer bontunk pezsgőt, egy, amikor valakinek az érmet akasszák a nyakába, illetve akkor, amikor megkapjuk a minisztériumtól, vagy az év felett a szervtől az elszámolásnak az elfogadó nyilatkozatát.
2: Milyen gyakran kell pezsgőt bontani? Utóbbi esetben.
3: Ugye nyilván az elszámolásoknak az elfogadása az nem rögtön a soron következő, vagy a következő naptári évben van, viszont így ebből a szempontból eléggé összefolyik, mert sokszor van hiánypótlás, sokszor van az, hogy a 3 évvel ezelőtti nagyobb többféle támogatás biztosít számunkra az állam, így már néha dátumot se nézzük, csak bontjuk a pezsgőt, hogy ez is rendben van kategória, mert azért eléggé összefolynak néha a dolgok, és soha nem tudom, hogy előre egy 4 évvel
4: korábban.
3: Nem 4 évre előre mutató szakmai tervet kell beküldenünk, aztán egy 3 évvel ezelőtti hiánypótlás, néha holnapra egy adatszolgáltatást, úgyhogy így néha az időjelzékünk az így kicsit így elveszlik, és ha nem lenne egy táblázatba összefoglalva, hogy melyik támogatási vagy támogatói okirattal éppen hogy állunk, akkor nehéz lenne fejben tartani.
2: Nem csak az állami sportirányításban, hanem a birkózóknál is lesz változás. Lőlincz Tamás kerül az elnöki székbe. Mit vársz tőle a közös munka során? Vagy milyen munkát vársz tőle?
3: ne szaladjunk ennyire előre az időben, ugyanis a közgyűlés csak holnap lesz, eddig még csak a jelölés zárult le, de viccet félretérve.
4: A holnap azt jelenti, hogy pénteken, tehát a magyarul a felvétel időpontja az még egyel, de mivel ő az egyetlen jelölt, akkor maradjunk abban, hogy nagyon valószínű, hogy a olimpiai világ és négyszeres Európa bajnok lesz.
3: Viccet félretérve természetesen, amikor a közösségi média egyéb platformokon bejelentette az indulását, én úgy éreztem, hogy tényleg, mintha összefogta volna, hogy hirtelen a birkózó közösség az így hirtelen összefogott volna, és egyből szinte mindenki őt támogatta ebből. Ezt kezdetben a jelölési folyamat lezárult előtt, még ugye a kommentekből lehetett látni, az elismerő szavakból, a hívásokból, tehát nyilván elképzelhetetlennek tartom, hogy ilyen nagyszámú tagszervezeti jelölés után esetlegesen nem így történne. Tamás igazából pályafutását tekintve abszolút példaértékű, tehát nyilván nem csak az érmei száma miatt mondom ezt, hanem tényleg, hogy pont azt hiszem a tegnapi nap folyamán hallottam, hogy Tamás az a legfiatalabb és a legöregebb Európa bajnokunk is. Egyben, ugye a nyert 4 Európa bajnokságot, úgyhogy ez azért a hosszú pályafutását is jelenti.
4: 15 év, 15 világversenyesére.
3: Igen, 2 olimpia. A többi is számomra egyébként abszolút, hogy amikor már nagyon-nagyon az utolsó, hogy miért megnyertem az olimpiát, azt megelőző olimpia után már nagyon-nagyon elbizonytalanodott, hogy szeretné folytatni, és számomra ez, ami még szerintem most is kirázza ideg tőle, hogy belegondolva, és az utolsó ciklusban még nyert egy Európa-bajnokságot, és megnyerte a világbajnokságot, és megnyerte az olimpiát.
2: Amit egy évvel eltoltak, ugye?
3: És ráadásul plusz egy évvel eltoltak, tehát a fogamat összeszorítom, és még 4 évet kibírok, a szőnyegen lett belőle 5, úgyhogy így a sportolói pályafutása terén abszolút példaértékű, és hosszabb ideje dolgozunk már együtt, úgyhogy mint magánemberként is abszolút felnézek rá, mert a legtöbb embernek szerintem, hogyha csak 1-2 érme lenne az ő érem kollekciójából, egészen biztos, hogy 2-3 méterrel a föld felett járna, ő viszont mindig is megmaradt ugyanaz az a Lőrinc Tamás. Úgyhogy én nagyon nagy izgalommal várom a közös munkát vele. Eddig is borzasztó nagy boldogsággal töltött el, hogy konkrétan példaképeimmel dolgozhattam együtt. Legyen szó a válogatott stábból, az én korábbi válogatott edzőimről, legyen szó Bácsi Péter szakmai igazgatószról, aki hagyd nem mondjam, hogy hányszor csalt a emberek is jó magam szemébe is könnyet egy-egy szőnyegen bemutatott győzelmével, küzdeni akarásával. Vagy említhetem itt Bacsa Péter alelnök urat is, aki korábbi számomra abszolút elérhetetlen bírói pályafutása után azóta is folyamatosan maradandót alkot a hazai, a nemzetközi sportvezető és diplomáciai tevékenységek terén. Tamás hosszú évek óta az akadémiának a szakmai irányítója, hosszú évek óta az elnökségünk tagja, így azért abszolút jó rálátása van a sportágunkra. Rengetegszer hasznos tanácsokkal is látott már el minket. Én úgy gondolom, hogy így lesz teljes a Magyar Birkózó Szövetségének a sportvezetése, és azt gondolom, hogyha az újonnan felálló állami sportirányításban nem lesznek radikálisan nagy változások, vagy esetleg radikálisabb struktúrabeli változások, akkor úgy gondolom, hogy a korábbi méltó hírnevünket megőrizve folyamatosan fejlődni is fogunk tudni még jobban.
2: Legyen így, ezt kívánom. Én is, és szerintem minden magyar sportkedvelő, ebből a felsorolásból is érződik, hogy jó kezekben van a magyar birkózás. Roglár Gábornak, a Magyar Birkózók Szövetsége főtitkárának köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, Deák Zsigmondnak is köszönjük a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet, 2 hét múlva folytatjuk.
0: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hey, Fonci!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sport Rádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm az utánpótlás sport.hu magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégeim a röplabda sport világából érkeztek hozzánk. Itt van velem a stúdióban a sportág egyik legnagyobb ígérete, a felnőtt férfi válogatott 19 éves centere Ciclavics Dávid, illetve a válogatott másodedzője Toronyai Miklós. Szervusztok! Nem olyan régen ért véget a felnőtt férfi válogatott idei nyári szereplése az Európa Ligában. Majdnem két hónapot dolgoztatok együtt, hiszen előtte a Memzatornán is szerepeltettek, illetve talán felkészülési meccseket is játszottatok. Dávid, először hozzád fordulnék, ez már a harmadik nyarad volt a felnőtt válogatottban. Mennyire vagy elégedett a válogatott idei szereplésével, hiszen az Európa Ligában ugye 4 győzelemmel, 2 vereséggel zártatok a 12. helyen a tabellán. Mennyire vagy elégedett összességében az idei nyárral?
3: Én úgy gondolom, meg szerintem ezt többen is ezt mondanák így a csapatból, hogy szerintem most volt az egyik legjobb hangulat így a nyáron és a felkészülés alatt. Lehet, hogy ez köszönhető annak, hogy kicsit rövidebb volt a program, és így láttuk a végét, hogy mikor tudunk menni pihenni. Az, hogy most szerintem erre még mi sem számítottunk, hogy ennyire jól fogunk szerepelni így az Európa Ligába. Ott a csehekkel kezdtünk, ott kaptunk egy elég nagy pofont tőlük, ők egy elég erős ellenfél, ellenük nem tudtunk annyira feloldódva játszani, de utána szerintem ebből a hibáinkból erőt tudtunk meríteni, és utána ez kitartott a végéig.
2: Idénre annyi változott, hogy az Európa Ligát átszervezték, ugye? Tavaly nyáron az ezüst Európa Ligában döntőztetek, idénre annyi történt, hogy az arany, illetve az ezüst divíziót összevonták, és egybe szerepelt a teljes mezőny, és ennek végeztetek nagyjából a középmezőnyében. Miklós, hozzád fordulnék. Ez egy viszonylag fiatal csapat még mindig. Sokan vannak olyan fiatal játékosok, akik egy-két éve még korosztályos válogatottban szerepeltek, ilyen 19-20-21 évesek nagyjából. Azt jól gondolom, hogy most ez a csapat egy fejlődési pályán van?
4: Abszolút, abszolút fejlődés pályán van, ugye Nagy Péter szövetségi kapitány döntött így, hogy fiatalosítás, illetve nyilván ezt közölte a stábbal, és döntöttük el együtt, hogy akkor induljon egy fiatalosítás, és ennek a generációnak én úgy gondolom, hogy még kell adni egy-két évet egy olyan nagyobb volumenű sikerhez talán, ami,

0: ami lehet egy EB szereplés. Azt gondolom, hogy egy-két vagy három éven belül ez működhet. Tényleg, ahogy a Dávid elmondta, ezt a stábban is úgy érzékeljük, hogy az idei szezon volt az, amikor látszott, hogy a srácok tényleg nagyon egybe vannak, mind a pályán kívül is. Azért az is tényleg könnyebbség volt, hogy egy másfél hónapos felkészülés volt csak. A sűrűjébe csöppentünk, ugye egy MEVZA tornán szerepeltünk szinte rögtön. Ez is hozzáad a teljesítményhez, hisz az előző években 3-3 és fél hónapot voltunk együtt, tehát azért az elég megterhelő egy játékosnak, mikor 10 hónapon keresztül dolgozik a klubjába, és utána szünet nélkül még egy 3-3 és fél hónapot lehúz, és utána feltöltődésre, nyaralásra lényegében egy hét vagy 10 nap van, úgyhogy biztos, hogy ez is közrejátszott, de mint mondottam, tényleg mi is úgy éreztük, hogy most nagyon egybe vannak a fiúk. Van még mit csiszolni, de azt gondolom, hogy a papírformát azt mi hoztuk az Európa Ligába, és nyilván extrákat is hoztunk. Azt kell, hogy mondjam, még ha a norvégokat nem is tűnik extrának, de azért vannak nagyon jó játékosaik, de a portugálokat abszolút ide sorolnám, hogy extrát hoztunk a fiúkkal.
1: Igen, sikerült Norvégiát legyőznetek 3-0-ra, illetve Portugáliát szintén. Az már két komoly skatnak számít, az azerieket 3-1-re vertétek, illetve Luxemburgot is legyőztétek, hoztátok a papírformát, és összességében az Európa Ligába Svájctól, illetve az említett módmecsektől kaptatok ki. A fiatalok beépítése hol tart most, mennyi látszik az előrelépés már? Nyilván a Dávid esetében, ha külön kitérünk rá is, most már kezdőjátékossá vált a felnőtt válogatottban is. Sikerült megszilárdítani a helyét a csapatban?
0: Mindenféleképpen, de ez látszik is a klubba is, ugye én az edzője voltam, remélem, hogy azért elég sokat tanult ott Barcikán tőlem. Nyilván ő egy tehetségnek számított ott Barcikán, de ő tett is érte. Már a U20-as csapatba is esténként visszanézte a mérkőzéseket. Nyilván voltam U20-as edzője is, és voltunk az országos döntőn, és mentem végig, hogy mindenki rendben van, neki nekem még masszázs, vagy ilyesmi, és a Dávid már akkor az ágyban nézte vissza a meccseket. Annyit mondtam neki, hogy nyilván ne csak a jókat nézze, hanem nyilván a rosszakat, és abból próbáljon tanulni. Úgyhogy egy ilyen személyiség volt, és számomra ez ennek alapján nem is volt kérdés, hogy ő ide fog kerülni. Külön öröm, hogy ilyen fiatal és ilyen hamar ez befutotta. Nagyon bízom Dávid jó szereplésébe, és biztos vagyok benne, hogy ő is és a többiek is, tehát ezt lehet látni, ugye már most ez a negyedik évünk volt a Nagy Péter érával, és fokozatosan fejlődnek a srácok. Most a fiatalok kerülnek ki külföldre, mennek játékosok Olaszországba, mennek Csehországba, Ausztriába. Ezek nagyon jó dolgok. Biztos, hogy rengeteget fognak tanulni azokba a klubokba. Nagyobb tapasztalattal, nagyobb rutinnal fognak visszatérni, ami meg nekünk ugye a válogatott szempontjából jó, és akkor valószínűleg most már nem az ABC elejéről kell majd kezdeni a történetet, hanem mehetünk majd szépen, haladhatunk előre.
1: Most már ez volt a harmadik nyarad, ahogy az elején is említettem a felnőtt válogatottban, végigjártad a ranglétrát a korosztályos szinten. Számodra mik az eddigi legmeghatározóbb élmények, legnagyobb sikerek válogatott mezben, akár felnőtt, akár korosztályos szinten?
2: Elsősorban azt, amikor az U22-es válogatottak jutottunk az EB-re, az mindenkinek egy nagyon nagy löketet adott szerintem. Már hosszú idő óta nem jutott ki fiú röplabda válogatott Európa-bajnokságra, úgyhogy az mindenképp annak mondanám. Ezen kívül pedig szerintem a tavalyi ezüst Európa-ligába való szereplésünk, ahol döntőig meneteltünk, és ott ezüstérmesek lettünk, de ott a svédeket a visszavágó hiába ötszedbe megvertük, és nem az volt, hogy ők már, amikor tudták, hogy övék lesz az első hely, akkor felhozták volna a cseréket, és hogy mindenki kapja a játék lehetőséget, hanem teljes csapattal játszottak végig, úgyhogy azt mindenképpen ennek mondanám, és ezt az idei szereplést is nagy sikernek lehet elkönyvelni.
1: Említetted azt az U22-es EB-t, az akkor tényleg nagy fegyvertény volt, hiszen akkor már évekig nem jutott ki fiú utánpótlás válogatott EB-re. Nektek akkor sikerült a hollandai U22-es EB-re kijutni a 8-as döntőbe, és ott a 6. helyet szereztétek meg, annak a csapatnak a vezető edzője éppen Toronyai Miklós volt, és abból a csapatból most már jó néhányan ott vagytok a felnőtt válogatottban. Mekkora lendületet adott számotokra az a tapasztalat, az az élmény, hogy tényleg akár Európa a legjobb csapataival is fel tudjátok venni a versenyt?
2: Hát mindenképp az, hogy ezzel meg tudtuk mutatni azt, hogy azért mi is fent vagyunk egy röplabdás térképen, ez mindenképp nagy löketet adott, és az ottani szereplés is az, hogy komoly csapatokkal fel tudtuk venni a versenyt. Szerintem ez a legfontosabb.
1: Felnőtt szinten már ez a harmadik éve, de ahogy ezt már többször is említettem, most már kezdőjátékos vagy. Így nekivágni egy válogatott nyárnak a klubszezon után más érzés? Nagy felelősséget jelent már?
2: Mindenképp nagy felelősség. Szerintem a címeres mezt magára húzni az embernek. Ide már nyilván mindenki azért megy, hogy teljesítsen és jó teljesítményt nyújtson, mindenki bizonyítani szeretne, mindenki kezdőbe szeretne kerülni, és ezért minden nap dolgozik is ott a felkészülés alatt az ember, úgyhogy mindenképp van egy kis nyomás, és van egy kis versengés így a posztásokkal szembe.
1: Beszéljünk egy kicsit a klubszezonotokról. Kazincbarcikával bronzérmesként zártatok a bajnokságot, kupában 4-es döntőt játszottatok. Dávidnek ez egy ismét egyénileg is kiemelkedő szezonod volt, hiszen a statisztikák alapján te lettél a bajnokság legjobb centere. Sikerült kimaxolni ezt a szezont? Először hozzád fordulnék ismét, Dávid.
2: Van egy-két fájó pont így a szezonnal kapcsolatban, mi ugye a kupadöntő az másfél lebonyolításban volt megszervezve, és úgy volt, hogy egymás követő nap játszottuk az elődöntőt és a döntőt is, és ott mi az elődöntőbe a Kaposvárral egy ötszetbe kaptunk ki, ami elég fájó pont volt, talán vezettünk is 2-1-re, és ott elég jól ment a csapatnak. Szerintem, hogyha ott esetleg, nyilván ezt így utólag már nem tudunk rajta változtatni, de hogyha ott elkapjuk a Kaposvárt, aki később ugye bajnok is lett, meg kupagyőztes, az nagyon jó lehetett volna. A bajnokságot szerintem azt kimaxoltuk, szerintem ha fel is tudtuk venni a Fehérvárral, meg a Kaposvárral a versenyt, azért ők látszott, hogy több játékossal jobban tudták rotálni a csapatot. Szerintem az a harmadik hely az tökéletes volt nekünk. Még igen, a kupában az, hogy nem jutottunk be a döntőbe, utána a bronz mérkőzést is kikaptuk a pénzügyi ellen. Szerintem ott nagyon sok mindenkiből kivett az ötszettes meccs. Ezek, amik így negatívabbak voltak a szezonban, de összességében nagyon jó szezon zártunk szerintem.
1: Miklós, Dávidnak sikerült ismét egy remek szezon zárnia egyénileg is. Miben tudott szerinted leginkább előre lépni még?
0: Ezt több helyen, meg több platformon már elmondtam. Nekem tényleg szerencsém volt, illetve van velük, ezekkel a játékosokkal. Hisz tényleg az kevés, hogy van egy edző, és megcsinálja az edzéstervet, ahhoz kell játékos is, de fordítva is igaz, tehát hiába van játékos, hogyha nincs edző, és nincs edzés. Úgyhogy ez a kettő, ez kézbe jár. Amit én elterveztem, és a Dávidéknak lefektettem edzéstervet, azokat maradéktalanul megcsinálták, és sose kérdeztek vissza, hogy ezt most miért, vagy ezt most hogy, vagy most nem ezt minek. Úgyhogy ebbe nagy szerencsém volt. Nyilván a kőkemény munka, tehát a Dávidékkal elkezdtünk, ugye nekem is, engem is bedobtak a mélyvízbe annak idején, ott még olyan srácokat kellett igazgatnom, akikkel játszottam együtt, meg az öltözőben együtt voltunk, az egy picit nehezebb volt. Utána, amikor megtörtént ez a fiatalosítás, akkor nyilván, nem tudom, majd ezt a Dávid megerősíti, hogy valószínűleg egy kicsit fölnéztek rám, és nem az volt, hogy együtt nőttünk fel, meg egy öltözőben marháskodtunk, utána ugye nekem kellett megmondani az ámbent, hogy akkor erre megyünk előre, de tényleg beletettük a munkát, és ugye ezelőtti szezonban is ő lett a legjobb blokkoló, ez pedig nekem az egyik veszőparipám, én a center játékosokról úgy tekintek elsősorban, mint blokkoló, az, hogy egy mérkőzésen 8-10 labdát kap egy center játékos, nyilván valahol többet kapnak, de azért egy center nem szokta úgy eldönteni a mérkőzéseket, tehát nekem elsősorban a blokk, ami a legfontosabb egy centernél, és mi arra fektettük igazából a hangsúlyt, nyilván az ütést is gyakorolni kellett, meg kell is, de ez meg is hozta az eredményt, és az elmúlt két szezonban a Dávid lett a legjobb blokkoló, úgyhogy nyilván ez örömteli. Az utolsó két szezont is, ahogy a Dávid mondta, kimaxoltuk. Én nem tartanám azt a kupa elődöntőt kudarcnak, vagy nem tudom már, hogy hívta. Csalódás, nem volt az csalódás, nyilván megint ott voltunk, hogy egy hajszálon múlt az egész. Hozzá tartozik, hogy nyilván a kupa döntő előtt nálunk egy betegség hullám volt az előző héten, és 4-5 játékosom, tehát volt olyan 8 játékosra tudtam edzeni, tehát csapatozni nem is nagyon tudtunk, úgyhogy ez a kettő és az 5 szett az annyira kimerítette a társaságot, hogy a bronzmeccsre már nagyon elfogytunk, és ott 3-1-es vereséget szenvedtünk, egyébként egy olyan pénzügyőrtől, aki jó játékosokból és jó csapatot alkotott, de utána rögtön, hál' Istennek, az alapszakasz utolsó meccsén, amikor a pénzügyőrt fogadtuk, ott már vissza tudtuk nekik adni ezt a vereséget, és nyilván utána a bajnokságból ugye a bronzcsatát azt ellenük meg tudtuk nyerni.
3: A jövő sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
1: Önök továbbra is az utánpótlás sportmondó magazin műsorát hallják. A vendégén továbbra is a 19 éves röplabdázó, a felnőtt férfi válogatott centere Ciclavics Dávid, illetve a válogatott másodedzője Toronyai Miklós. Dávid, beszéljünk egy kicsit a közelmúlt után, a régmúltról, kicsit a kezdetekről. Kazincbarcikán kezdtél el röplabdázni, de ha jól tudom, viszonylag későn ismerkedtél meg a sportággal. Utána azért rögös út vezetett mostanáig, amikor már a felnőtt válogatottban is rendszeresen szerepelsz. Mekkora hátrányt jelentett esetleg a kezdetekben ez a késői kezdés?
2: Szerintem nem jelentett hátrányt egyébként. Lehet, hogy vannak olyan játékosok, akik nagyon korán elkezdik, és úgymond kicsit kiégnek ebbe a dologba, úgyhogy én előtte egyébként, hát nem komoly versenyszerűen, de fociztam, kézilabdáztam, úsztam is egyébként. Szerintem ezek jó ilyen, úgymond kiegészítő sportok voltak a röplabdának, úgyhogy már egy kezdő fizikumom, vagy egy kezdő mozgáskoordinációm meg volt így, úgyhogy valamilyen szinten ez a része könnyebb volt, mint hogyha csak elsőre ezt elkezdtem volna.
1: És a röplabda hány évesen jött az életedbe?
2: 2019-ben, 13 évesen. Úgyhogy szerintem még akkor pont időben voltam. Szerintem nagyon dinamikusan tudtam fejlődni, mert amikor már a vegyész utánpótlás voltam, utána szerintem egy évre vagy fél évre már utánpótlás válogatottba, ott nagyon sokat tudtunk fejlődni, ott nyáron a felkészülések alatt, és utána ez így haladt tovább ezen az úton.
1: Ha jól tudom, te Kuritjánról származol, Kazincbarcika melletti falu. Ott is kezdtél röplabdázni?
2: Kazincbarcikán én oda jártam általános iskolába, és először negyedikig Kuritjánba jártam általános iskolába, utána ötödikbe mentem át Kazincbarcikára, és akkor úgy volt, hogy ott jártam kézilabdázni, és ott Bagó László, aki tartott egy ilyen röplabda edzés, megkérdezte, hogy van-e kedvem röplabdázni, mert elég jó fizikumom lenne, meg ilyesmi. És először nem nagyon volt kedvem, nem tartottam annyira vonzónak ezt a sportot, aztán véletlen egyik kézilabda edzés után maradtam ott egy röplabda edzésen is, aztán itt maradtam, megtetszett, és itt maradtam a sportágú.
1: És szerencsére meg is érte, úgy látszik, amikor viszonylag hamar a kezdethez képest viszonylag hamar bekerültél az utánpótlás válogatottba, azt gondolom nagy pozitív visszajelzés volt, megerősítés volt, hogy tényleg lehet akár keresni valód is.
2: Persze, ez mindenképp, meg anyáiknak így akkor kezdett el egy kicsit így tudatosulni bennük, hogy ez komoly dolog, mert először csak úgy látták, hogy hát jó, a gyerek az jár edzésre, meg ilyenek, de annyira nem volt senki sportoló a családba, és ők akkor találkoztak vele egy elsőnek, ilyenkor szembesültek vele, hogy ez egy komoly dolog is lehet, aztán utána már ők is úgy álltak hozzá, hogy ezt komolyan veszik.
1: Miklós, neked hány évesen került a kezeid közé, úgymond Dávid, és mennyire látszott már az elején, hogy ő tehetséges lehet?
0: Igen, az előbb azért mosolyogtam, mert ezt a sztorit egy kicsit, tehát ugyanígy adta elő, csak egy kicsit más szavakat használtam, amit nyilván itt nem lehet elmondani, hogy minek érezte ezt a röplabda sportot, de utána tényleg benne maradt. Amit elmondtam, pont akkor rá egy-két évvel voltunk Dunakeszin ott volt egy országos junior döntő, és ott volt ez az ominózus eset, amikor én mentem, hogy kinek kell még masszázs, és lassan menjünk, mert holnap mérkőzés van, és mindenki azért próbáljon meg pihenni, meg aludni, akkor a Dávid már akkor, mondom még egyszer, nagyon fiatal volt, 15-16 éves, és akkor ő már visszanézegette a mérkőzéseket, a sajátját, és nézte azt is, hogy mi volt a rossz, mibe kell még, hogy tud gyorsabban odaérni egy-egy szélső blokkra. Úgyhogy én már akkor tehát láttam azt, hogy ő egy kicsit másabb beállítottságú, tehát egy kicsit profi gondolkodású. Akkor már számomra világossá vált, hogyha ezzel a sráccal van foglalkozva, akkor biztos, hogy el fog jutni válogatottságig, meg nyilván egy a játékosnak még az, hogy külföldön kipróbálhassa magát a lehető legjobb bajnokságokba. Hát neki most az első állomása azért a cseröplabdát nem kell bemutatni a röplabdás társadalomnak. Az elég jó hely lesz neki, főleg a legmagasabb osztályba megy. Tehát ott biztos, hogy rengeteget fog tanulni, és nagyon bízom benne, hogy ugye kezdőnek viszik, és ő szerintem meg is fogja tartani ezt a kezdő tagságát. Úgyhogy onnan pedig még biztos vagyok benne, hogy ő fog tudni fejlődni, és fog tudni tovább is lépni.
1: Ahogy most Miklós is említette, meg ahogy korábban már én is utaltam rá, a következő szezont már Csehországban kezded meg, a Benát Kínát Jizeru csapatában, ami cseh élvonalbeli együttes, nagyjából ilyen középmezőnyben található a cseh bajnokságban. Kezdjük ott, hogy miért éppen a Csehországot választottad, és mikor fogalmazolod meg benned, hogy szintet kell lépned, és külföldre szeretnél menni?
2: Nekem már ez terveim között volt, hogy én a következő szezonban már külföldön szeretnék játszani, így éreztem így a bajnokságon is. Lehet, hogy kell egy környezetváltás, vagy ilyesmi. Én teljesen meg voltam elégedve az otthoni munkával, mert tényleg nagyon sokat tudtunk fejlődni. Ez már tényleg csak az volt, hogy én már elterveztem, hogy külföld, és minél hamarabb szeretném ezt kipróbálni magam. Az, hogy Csehország, az pedig onnan jött, hogy nekem a menedzserem egyébként cseh. Ő ezért képbe van ott a bajnoksággal, hogy ki milyen szintet képvisel. Ő mondta azt, hogy ebbe a csapatba lenne lehetőség, és esetleg még ő is rám tud nézni, hogy működök ott a csapatba. Ez a cseh bajnokság egyébként tempóját, illetve sokkal gyorsabb, mint a magyar röplabdában itt az első osztály, úgyhogy mindenképp egy ugrás lesz nekem, egy jó ugródeszka is a jövőre tekintve, hogyha ebbe a bajnokságba megállja helyét a játékos, az tud feljebb, erősebb csapatokba kerülni, és akár top bajnokságokba is eligazolni, nyilván ez játékosról is függ, de ott a lehetőség az mindenképp meg lesz.
1: Nem egyedül mész magyarként, ugye, hanem Kis Mátéval együtt mentek majd ebbe a csapatba. Ez valamennyiest majd megkönnyíti a dolgodat, szerinted?
2: Szerintem mindenképp, mert Mátéval egyébként jóba vagyunk, válogatottba is, ugye.
1: Meg Barcikán is
2: csapattársak vagyunk, vagyis voltunk, úgyhogy ez mindenképp egy pozitívum. Neki is az első külföldi lehetősége, nekem is. Úgyhogy szerintem ez tök jó, hogy nem egyedül kell ezt így megélnünk, meg ezeket így kitapasztalni, hanem ott leszünk, egymást már ismerjük utána, ez így szerintem sokkal könnyebb lesz így a beilleszkedés ott is.
1: Magyarországról a cseh bajnokságba igazolni az mindenképpen már egy előrelépést jelent. Te Miklós, milyen nemzetközi karriert jósolsz a Dávidnak? Mi lehet az a szint, ahova akár még egy cseh bajnokság után is eljuthat, hogyha jó ütemben halad a fejlődése?
0: Nyilván jós nem vagyok, ez Dávidtól is függ, nagyon nagy mértékben függ tőle. Itt is majd ő azt megerősíti, de azért itthon is egyszer-kétszer azért le kellett törni a szarvát, tehát, de ez teljesen normális, tehát amikor ilyen fiatalon egy ember befut egy ilyen karriert, akkor nyilván hajlamosak rá is. Nem azt mondom, hogy ez törvényszerű, de azért ez általában így szokott lenni, hogy nyilván akkor egy kicsit a fellegekbe járunk, hogy úristen, hát én itt jó vagyok, és akkor milyen jó, meg enyém az egész világ. Ez így van, de attól függetlenül vissza kell rángatni a játékosokat a földre, és dolgozni kell tovább. Hiába mondja azt, hogy ó, de már ez, ugye a Dávid is mondhatta volna két éven keresztül, hogy hülyére blokkolom a magyar bajnokságot. Ez rendben van, de attól függetlenül edzeni kell, mert hogyha nem, akkor utána elég hamar padlóra kerül az ember. De visszatérve, hogy milyen jövőt jósolok, én abszolút nem hülyeségből szerintem, de akár, ha nem is, de először olasz A2-be, biztos, hogy el tudna érni, vagy esetleg francia másodosztályba is onnan feljebb lépni. Én azt gondolom, hogy ő azért van olyan karakter, és hogyha beleteszi a munkát, akkor biztos vagyok benne, hogy ő ezt, hogyha kitűzi, már pedig szerintem neki ez lesz a következő cél, hogy a csetől egy jobb bajnokság, az pedig egy olasz vagy egy francia bajnokság, akkor ő azt el fogja érni. Én nagyon, nem azért, mert itt ül, de tényleg bízok benne, és hiszek benne, és utána onnan egy francia másodosztály, vagy egy olasz A2-ből, aztán tényleg, hogyha ott az ember egy nagyon jó szezont fut, akkor abból miért ne lehetne egy olasz A1, vagy egy francia első osztály.
1: Végén ejtsünk egy pár szót még esetleg tágabb értelemben a magyar férfüröplabda helyzetéről. Ahogy jutaltunk is rá, az U22-es EB előtt hosszú évekig nem sikerült magyar fiú utánpótlás válogatottnak kijutni a EB-re, illetve a felnőtt válogatott is azért voltak olyan időszakok, amikor adós maradt a jó eredményekkel. Most azért apránként, de látszik az előrelépés. Például tavaly nyáron is az U16-os fiú válogatott kijutott az EB-re. De Miklós, szerinted mi kellene ahhoz, hogy a magyar férfüröplabda szintet tudjon lépni és közelebb kerülni mondjuk az európai élmezőnyhöz is?
0: Amit én látok, az, ami most Barcikán, hál' Istennek megvalósult, az infrastruktúra nyilván az nagyon-nagyon fontos, azért még most is vannak csapatok, akik teremhiányjal, csarnokhiányjal küzdködnek, nem megfelelő termekbe. Nyilván öröplabdát meg lehet tanítani kis terembe is, hiszen Kazincz Barcikán tanultam öröplabdázni, egy olyan iskolaterembe, amiben a röplabda pálya be se fér, tehát úgy játszottunk, hogy körbe bordásfalak voltak, és az alsó két fok, ha oda pattant a labda, az még bent volt. Tehát nyilván az alapokat el lehet sajátítani, de utána azt gondolom, hogy U16-ba azért ott már olyan terembe, magas labdák, azoknak a feladásai, ezek mind-mind olyan dolgok, amiket meg kell is, és tényleg, ahogy szokták mondani, egy tyúkóba nem nagyon lehet ezeket gyakorolni. Ezek kellenének, és nyilván rengeteg jó edző, és a jó edző alatt azt értem, aki tapasztalattal, rutinnal rendelkezik, én nem magamat se sorolnám ide, hanem tényleg a legjobb edző kellenének az utánpótlásba, hisz ott, hogyha az alapot rosszul adják, és tanítják meg, akkor később azt nagyon-nagyon nehéz, illetve nem is lehet kiszedni a játékosokból. Én a leges-leges legjobb edzőket tenném oda, és ők tanítsák és neveljék az első pillanatoktól a kisgyerekeket, és utána felnőtt szinten már úgy érkeznek oda, hogy ott nyilván akkor taktika és is ilyen részeket kelljen. Tehát most egy kicsit azt érzem, ugye, és ez Barcikán is, holott tényleg ott is elindult azért az utánpótlás, de azt érzem, hogy akik feljönnek játékosok, azokkal még a felnőtt edzéseken feladásokat kell gyakorolni, mert azok nem menne, nem olyan az alapérintés, bár most ugye ezen is változtatott a CEV, tehát már nincs kettős érintés, csak átmegy a túloldalra, tehát a feladásokat már nem veszik olyan szigorúan, de azt gondolom, hogy elindultunk, vannak gyerekek, ugye ez a korosztály az az U22, aki elért eredményt, az a korosztály az nagyon-nagyon jó, tehát többen most itt a Kecskeméti Pálint, a Péter Boldizsár, a Ciclavisz Dávid,
1: Varga Péter,
0: a Tóth Kristóf most igazolt ki feladóba Bulgáriába, tehát az tényleg egy olyan anyag, egy olyan mag, amiből most ezek a játékosok most mind külföldre fognak menni, ugye a Boldizsár az már egy évet le is húzott külföldön, úgyhogy tényleg elindult valami, ahogy most az előbb említetted, az U16-osok is kijutottak az EB döntőre, tehát szépen lassan indulgatnak, még mindig több kéne, nyilván egy kis ország, de is azt szokták mondani, hogy úristen, a kézilabda és a kosárlabda elszipkázó játékosokat. Hát azért meg kell nézni Szlovéniát, ahol 2 millió lakos van, és van röplabda, van kosárlabda, van kézilabda. Tehát a 2 millió lakosból ezt meg tudják oldani, akkor azt gondolom, hogy egy 10 millió lakosú országban ezt meg lehet csinálni. nyilván fejlődni kell, a szövetség az óriási fejlődésen megy keresztül, próbálják egységesíteni a dolgokat, de nyilván ezek se fognak úgy jönni, hogy varázsütés, nyilván mindennek idő kell, úgyhogy azt mondom, hogy szép lassan, de halad a röplabda előre, lehet majd szerintem azt mondani, mint ahogy régen is ugye ez a Veres Péter, Mészáros Dömötör, Koch Robi, Kántor Sanyi éra, és tényleg top bajnokságban játszottak. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb el fog jönni megint ez az éra, hogy játékosok top bajnokságban játszanak.
1: Így legyen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok és beszélgettünk. Önök az Utánpótlás Sporton.hu magazin műsorát hallották Ciclavics Dáviddal, Toronyai Miklóssal és Hornyák Balázssal. A viszonthallásra.
3: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió Utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad...

0: FM 3. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában egy viszonylag fiatal sportágat, az úszásból, futásból és kerékpározásból álló triatlont mutatom be Önöknek, illetve annak is magyarországi fellegvárát, a Tiszaújvárosi Triatlon Klubot. Utazásunkat egy kis időutazással kezdjük, aki pedig segít benne, az a Tisza Triatlon elnöke, vezetőedzője, korábbi sikeres versenyzője, Lehmann Tibor.
1: 1992-t írunk, elkezdődött egy sikersztori, amit talán akkor még nem sokan gondoltak, hogy sikersztorivá válik.
2: Igen, hát ebben a Tiszaújvárosi Triatlon történelemben megkerülhetetlen dr. Márkus Gábor volt az alapító neve, illetve a családja. Igazából egy baráti szerveződés kapcsán alakult meg ez a klub 92-ben, illetve előtte is volt egy ilyen tömegsport rendezvényekre, amatőr rendezvényekre járó baráti társaság itt a városban, és kellett egy olyan ember, aki ennek az élére állt, meg igazából kifogyhatatlan energiákkal, meg kreativitással rendelkezett, és 92-ben jutottak el odáig a korábbi kollégák, hogy megalakították, ennek hivatalos formáját öltötték, és nem tudták nyilván ők se, hogy mik a terv, nem volt inkább vágyak vagy lelkesedés, azt gondolom, aztán nagyon hamar elkezdődött itt a szervezkedés, utánpótlás csapat, mellette az amatőr, idősebb versenyzők dolgoztak, és akkor szépen épülgetett a klub, és nagyon hamar a versenyrendezés is a portfólióra került, mert 92-ben már párhuzamosan a szervezetfejlesztéssel az első Tisza Triatlon, tehát magyar versenyt megrendezték akkor még Medencébe, egy másik helyszínen, tehát nem itt a központi plan, ahol most megy, de elindult. 93-ban már talán országos bajnokság, ha nem is, akkor egy válogató verseny volt, Tiszába úsztak, tehát ez egy igazi hőskor volt, a triatlonnak is egy hőskora, de én is itt akkor találkoztam először az itteni csapattal, én nem innen származó, nem itt éltem, de 93-ban egy olyan rendezvény, olyan lelkes csapattal találkoztam. Akkoriban az nagy szó volt, indult 350-400 ember, a Tisza holtákban versenyeztünk, mert nagyon jó hangulatú verseny volt, komoly díjakkal, és akkor éreztem meg én is, meg szerintem az itteni szervezők is, hogy erre érdemes még lapot húzni. És akkor innentől kezdve tulajdonképpen exponenciálisan nőtt a klub, az eredmények is jöttek, ezzel párhuzamosan én ideigazoltam Budapestről, egy ideig még Budapesten edzettem, aztán később költöztem ide fizikailag is, és a Márkus család nem csak Márkus Gábor az alapító kapcsán volt bekapcsolva a történetbe, hanem a legidősebb fiú Márkus Gábor, ifjabb Márkus Gábor, ő válogatott szintig jutott. Igazából mi edzéspartnerek is voltunk, meg csapattársak, és egészen komoly szintig elért. Tulajdonképpen nagyon jó esélye volt a kvalifikáció az első olimpiai játékokra, ahol megjelentett a triatlon 2000 Sydney-ben. Viszont 98-ban egy sajnálatos autóbalesetben elhunyt. Nyilván egy törés bekövetkezett, de nem a fejlődésben, hanem itt újra butoltak. Elsősorban a család nyilván, ezzel együtt a egyesület, és igazából még nagyobb fordulatszámra kapcsolt mindkettő. Úgyhogy nem volt egyszerű a történet, és hogy ha már itt sétálunk a sportcentrum meg a klubház mellett, akkor ezzel egy időben egy nagyon jó dolog is történt, ami segített a triatlon fejlődésében. 98-ban átadták ezt a sportcentrumot, ahol kaptunk egy helyet, egy triatlon klubházat, amit egyébként megcsodál még most is mindenki, aki idejön, pedig ez már, ha jól számom, 27 éve volt, illetve minden edzés lehetőségünk meg volt, egy úszoda épült, atlétika pálya, kondicionáló terem, fedett csarnokok. Tehát igazából tudunk úgy edzeni, hogy ki sem megyünk a telepen kívülre, úgyhogy az biztos, hogy a lehetőségben itt érte utal a város a klubot, és akkor tulajdonképpen már csak tudatosan kellett fejleszteni a szakmai munkát, meg a lehetőséget.
1: És akkor el is érkezünk a mai napig, és ugye említettük már ennek a nagyon szép létesítménynek az átadását. Fontos volt az, hogy azért egy olyan álom, ami 92-ben megszületett, hogy a város mögé álljon és megteremtse a feltételeket, és most már jó látni azt, hogy immár akkreditált nemzetközi edzőközpontként is, Nemzetközi Triatlon Szövetség elismerte a helyet. De hogyha arról beszélünk, hogy triatlon, most már annyiszor elmondtuk, hogy triatlon, ha ne adj Isten valaki nincs ezzel teljesen tisztában, ugye akkor önök úsznak, bicikliznek, futnak, de egy picit talán közvetítésket elnézve nevezhetnünk ezt kvadratlonnak is, hiszen ugye egy nagyon-nagyon újfajta elem, ami igenis befolyásolja az eredményt, az az öltözködés. Erről egy picit beszélgessünk, a négy, illetve nyilván a három sportoló és erről a köztes elemről.
2: Igen, hát nem az a különlegessége, hogy úszunk, kerékpázunk és futunk, hanem az, hogy ezt non-stop megállás nélkül csinálják, és ugye minden számot összeköt egy depó gyakorlat, tehát úszás után villámgyorsan le kell rakni az úszófelszerelést, fel a sisakot, felvenni a kerékpárt, és menni tovább, és itt egész elképesztő technikák vannak már, nyilván erre készülnek mentálisan is, meg fizikailag is, tehát gyakorolni kell ezeket a dolgokat. tényleg tulajdonképpen úgy történik egy váltás a depóban, tehát ahol a felszereléseket tároljátok, onnan fölveszik a biciklit, vagy onnan fölveszik a futásért a futócipőt, tehát olyan gyorsan történik, hogy szinte csak azt látja az ember, hogy kicsit lassítanak és ma mennek. Tehát ott is egy non-stop haladás történik, és valóban ezek különösen nemzetközi mezőnyben, ahol nagyon kiélezett, egy-két másodperces különbséggel érnek be a versenyük egy két órás verseny végén, és ezek komoly tényezők tudnak lenni, ezek a depóban nyert vagy elvesztett másodpercek.
1: Még mindig Lémon Tiborral beszélgetek, a klub elnöke, a vezetőedző, és ahogy említettük, nagyon sok különböző pozíciót betöltött már, de egy biztos, hogy megint csak, ahogy korábban a Márkus név, most már a Lémon név is egy nagyon-nagyon jól csengő név a triatlonsport berkein belül, és ugye legtöbben az elmúlt időszakban talán éppen a fiának, Lémon Csongornak a sikerei kapcsán találkozhattak a triatlonnal. Ugye véget ért a szezon, ugye Csongi Ausztráliában befejezte a szezont, nagyon szép sikereket ért el, és gyanítom, hogy ez még mindig egy felfelé ívelő pályafutás.
2: Igen, Csongor eredményei tulajdonképpen ennek a elmúlt 21 néhány évnek a kicsúcsosodása eddig, illetve hát remélem ez csak egy állomása még, akár a Csongor, akár az egyesület eredményeit vesszük figyelembe. Azért itt ugye beszéltünk a történelemről, a körülményekről, a támogatókról, de van egy viszonylag komoly szakmai stáb, ami az utánpótlás neveléstől most már az elit képzésig, meg tudományos háttérig egyebekig tart, tehát azért a Csongor annak a több évtizednyi tapasztalatnak és kialakult rendszernek a végterméke, mondhatom így, ami a hosszú távú fejlesztésről szól. Amik ezt támasztják még az ő esetében, az a nagyon egyenletes teljesítmény, tehát most már harmadik évben a top 10-ben a világbajnoki sorozatban, tehát ez nálunk a világbajnokság kicsit hasonlít a Forma 1-hez, hogy a végén ugye a pontok döntik el. 3 éve volt 10., aztán 5., tavaly idén 6., de mindenképpen most már a következő lépcső a dobogó. A sok mindenem múlik, az idén is terve volt, de ettől függetlenül távol szemlélve az eredményeket, azért ez egy jó összkép. Talán az egész nemzetközi mezőny legegyenletesebben teljesítő versenyzője, úgyhogy ez előbb-utóbb, ha más nem, a statisztika alapján is ki kell, hogy dobja a dobogós, vagy annál jobb eredményt is. Illetve hát beszéltünk ugye fiatalabb versenyzőkkel, néhány évvel fiatalabbakkal, akik ugyanezen az úton vannak. Én azt gondolom, hogy nem a Csongor az utolsó, aki világ top 10 versenyzőek közé tartozik, hanem jönnek mögötte az edzőtársai is.
0: De vajon hogyan látta idei saját teljesítményét a jelenkor legsikeresebb magyar versenyzője, Lémon Csongor?
3: A szezon utolsó harmadával gondolom maximálisan elégedett vagyok, illetve így összességében az egész szezonnal, hiszen talán az eddig legeredményesebb szezonomat tudtam zárni így a Super 3 összetett győzelemmel. Minimális hiányérzet maradt bennem a szezon első néhány versenyével kapcsolatban, hiszen ott egy betegség miatt kicsit döcögősen indultak a VB sorozat versenyei. Ott nagyon jó lett volna egy kicsit előrébb végezni, például Japánban, illetve Olaszországban, ami nagyon jól tudott volna most jönni Ausztráliában a világbajnoki utolsó széria futamon. Annak a segítségével úgy gondolom, hogy kicsit közelebb tudtam volna lenni a dobogóhoz, de ebből is értékes tapasztalatokat tudtunk levonni, és mindent kisimítva és átbeszélve úgy gondolom, hogy többek lettünk ettől, és ezeket fogjuk tudni alkalmazni a következő szezon kezdetén, illetve a szezon közben is. Ez a második hetem, hogy újra edzésbe léptem, egy kis pihenőt követően. Most még novemberben itthon vagyunk, aztán decemberben egyből meg is kezdődik az edzőtáborozás. Spanyolországban megyünk melegégövi edzőtáborba, ahol elsődleges szempont a kilométergyűjtés lesz, illetve majd, ahogy ráfordulunk a következő évre az ünnepek után, ott egyre specifikusabb edzésekkel fogunk a szezonra készülni, és azt hiszem március közepén, illetve március végén lesz az első VTCS futam Abu Dhabiban, amin ott szeretnék lenni, és ezzel igazából meg is szeretném kezdeni a világbajnoki szériában való versenyzést, és továbbra is ezen a szérián lesz a fókusz a jövőbeli szezonban. Nagyon bízom benne, hogy már egy dobogós összetett helyezésért lehetek majd versenyben.

0: Léman Csongor után vissza az édesapához, Léman Tiborhoz.
1: Azt viszont nagyon jól tudjuk, hogy bizony Magyarországon nagyon sokan olimpiai szemüvegen keresztül mérik a sportot. Mekkora az elvárás, vagy mekkora a teher ebből a szempontból, és ugye azért 2028 most már itt van a nyakunkon, és hát azért Csongor nincs egyedül, aki erre az olimpiára készülhet, vagy készül.
2: Igen, ez olyan teher, amit el kell tudni viselni, hiszen amikor az olimpián kiáll a versenyző a pontonra, akkor ott nagyon egyedül van, 54 más.

0: beszéltünk ugye nyilván a Tiszaújvárosi világkupáról, ami már 27. alkalommal került megrendezésre. Ez volt még az a kapocs, ami nagyon hamar bekapcsolt a nemzetközi vérkeringésbe Magyarországot, illetve Tiszaújvárost.
1: 34 éve alakult a Tiszaújvárosi Triatlon Klub, és az idén a 34. Tisza Triatlon versenyt rendezték. A folytonossága az egészen hihetetlen.
0: Igen, hát ehhez kellenek ezek az emberek, illetve még nagyon sok, akit nem említettem. Generációk kinevelik a következő generációkat, ez nem csak a sportolók között, meg az edzők között történik, hanem a versenyszervezői csapatunk is olyan, amelyik megújul minden évben, és egy fontos pillére akár a magyar versenyrendszernek. Nagyon sok tiszaújvárosi versenyrendező vesz részt más versenyek rendezésében, versenybíróként, szervezőként. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy szelet, amit mi képviselünk a triatlon sportágban, minden téren, és azt gondolom, hogy nagyon sokat tudunk adni a magyar triatlonnak, meg hát úgy néz ki most már a nemzetközinek is.

0: Ez itt a Sporthely, Tiszaújvárosban vagyunk, és a Tisza Triatlon Klubnál vendégeskedünk, és nem titok, az első kapcsolat, amikor megkerestem önöket, ugye akkor az éppen Filip Anikóval történt a telefonon, roppant segítőkészen útba igazított, most már itt is ülünk, és hát ugye Filip Anikó irodavezető, de egészen pontosan egy ilyen, ugye azt tetszett, hogy ez egy kis klub, de egy ilyen kis klubnál, ami mégiscsak Magyarország egyik, hanem a legnagyobb triatlon klubja, mit csinál egy irodavezető?
1: Sok mindent, titkárnő, irodavezető, pénzügyi területekkel is foglalkozom, főként pályázatírásokkal, elszámolásokkal, és minden tulajdonképpen a klubnak az ügyviteli dolgaival foglalkozom.
0: És gyanítom, hogy az adminisztráció is önhöz tartozik. Hány versenyzővel szerepel most jelenleg a Triathlon Klub?
1: Igazolt versenyzőnk 63 fő. Ezen kívül mindig foglalkozunk nem igazolt versenyzőkkel is, akik sportolnak itt nálunk, illetve nagyon sok gyerek tanul nálunk meg úszni, és összességében 100-120 fővel mindig foglalkoznak a kollégák.
0: Hiszen ugye az élsport mellett talán mondhatjuk azt, hogy sokkal fontosabb a tömegsport, az utánpótlássport, tehát tényleg az, hogy minél több egészséges és boldog gyereket neveljenek.
1: Igen, fontos nagyon. Szoktunk rendezni városi szinten futóversenyt, kerékpárversenyt, amihez vannak támogatóink. Az tömegsport jelleggel szervezzük. Tehát a városban, itt kisváros, ismernek minket. Részt veszünk egyébként sokszor olyan versenyeken is, tömegsportversenyeken, mint a Barátságmaraton Miskolcon, vagy Debrecenben rendszeresen van ez az Oxigén Kupa, oda is járunk a gyerekekkel.
0: Viszont ugye manapság már egy ilyen klubot összefogni, akár anyagilag, akár szervezésileg, akár tényleg az irodában, azt hiszem, hogy legalább olyan fontos, hiszen egy biztos, hogy ön nélkül itt nem történne semmi.
1: Biztos nem így van, de mindenki munkája fontos, gondolom, hogy az enyém is, igen, összefogom a konkrét munkát is. Tehát Tibor az mindenkinek a vezetője, sportban is, és pénzügyben is, alatta mindenki dolgozik. Tehát összefogni a munkát, azt igen, közösen fogjuk össze, és az aktív dolgok a gyerekekkel kapcsolatban, az minden itt nálam történik. Minden adminisztráció, jelentkezés, szállásfoglalás, mi mindent közösen csinálunk itt.
0: És azt hiszem, hogy ez a kulcs szó, hogy csapatmunka, és ugye amikor 34 évvel ezelőtt megalakult ez a Tisza Triathlon Klub, akkor nem hiszem, hogy sokan gondolták, hogy ez egy ekkora nagy sikersztori lett, de hát ennek a sikernek tényleg a kulcsa az a közös munka, és tényleg itt szinte egy család és hangulatban dolgoznak együtt.
1: Igen, tényleg baráti hangulatban dolgozunk együtt, megbízunk egymásban, tudjuk ki mit csinál, a feladatokat felosztjuk, de rendesen úgy működünk, mint bármilyen más munkahely, tehát hogy ez fontos, mert ennek így kell történnie szerintem mindenhol.
0: És hát nemzetközileg is elismert Tiszaújváros és a Triathlon Klub, hiszen ugye világkupa futamot rendeznek, nemzetközileg akreditált edzőközponté vált a Tiszaújvárosi Triathlon Klub, tehát azért valószínűleg valamit jól csinálnak.
1: Reméljük, hogy jól csináljuk, szeretjük ezt csinálni. Egyébként ez ebből indul ki az egész. A másik meg az, hogy próbálunk példát is mutatni, mert saját gyerekeink itt nőttek fel, a Tibinek mind a három gyerekelnek, nekem szintén mind a három gyerekem így sportolnak. A sportra való szeretetet itt oldjuk meg, és a családias légkörben vagyunk, ez azt jelenti, hogy szeretjük ezt csinálni.

velem szemben most már Balogh Bence. A Triatlon Székház folyosóján állunk, ezért is talán egy picit a visszhang, de muszáj volt egy picit körülnézünk itt, hiszen a falat végig-végig hosszú métereken képek, tablók, sikersztorik fedik és borítják, és Bence, említetted, hogy te is korábban sportoltál, de átváltott

0: Tehát most már ugye utánpótlás edzőként segíted a klub munkáját. Tényleg sikersztori, és talán lassan el is fogy a fal felület.
1: Igen, 2006-ban jöttem ide Tiszaújvárosban, itt kezdtem meg a tanulmányaimat a gimnáziumban, és 2006-tól sportolok itt a városban, és 2013-ban pedig edzőként próbáltam szerencsét, és azóta is próbálom, és így van a falon pedig a sikereknek a története, plakátok különféle formájában látható. Fogy a falfelület, szerencsére, mert van mit kirakni, nagyjából ez az irány, hogy el is fogyasszuk a rendelkezésre álló falfelületünket.
0: Ugye te sportoltál, és onnan viszont az egyik talán legnagyobb és általam legnagyobbra becsült tevékenységet végzett, gyerekeket tanítasz, gyerekeket oktatsz, gyerekeket edzel, tehát tényleg azt a tudást és tapasztalatot, amit te szereztél a sportban, megpróbálod és átadod a fiataloknak.
1: Így van az irány, az, hogy felnőtt létre alkalmas, egészséges, trapabíró gyerekeket neveljünk azokból, akik nálunk sportolnak. Körülbelül ilyen 40-50 fő a gyereklétszámunk, ez egészen 6 éves kortól, tehát az úszásoktatástól indulunk, egész a gimnázium év végéig szokott kitartani, onnan már azért elit sportról beszélünk. Ezt különböző csoportokban felosztva végezzük az edző kollégákkal. Körülbelül egy csoportban 10-12 fő sportol, ahogy nőnek a gyerekek, ez a létszám úgy csökken, ugye? Viszont a kisebb csoportokban ott akár 15-20 fő is összejöhet.
0: És ugye mit mögöttünk egyébként éppen a lányok diskurálnak, hiszen a klubházban vagyunk, és mögöttünk egy klubhelyiség, de ha végignézünk, azért nyilván itt vannak az öltözők, a különböző tároló helyiségek. Itt elmentünk egy ajtó, mert a rengeteg sok trófa és gyönyörű szép érem és egyéb relikvia ott volt. Tehát tényleg látható, hogy ez a 34 éve alapított sportklub nagyon-nagyon nagy sikereket szerzett már az elmúlt időben. Ha a mostani fiatalokat nézzük, akkor milyen egyébként a kilátás, tehát Tiszaújvárosban mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű a gyerekeket sportolásra bírni?
1: Hát én azt gondolom, hogy egyre nehezebb, viszont van egy nagyon jó rendszerünk, egy utánpótlás nevelő rendszerünk, amiben belenőnek a gyerekek. Tehát egész fiatal korban már 6 éves kortól úszásra tanítjuk őket, és ott söppennek bele ebbe a vérkeringés, ami a triatlonhoz kapcsolja majd idővel őket. Aki végigcsinálja 6-7 éves korától ezt az életpályát, annak könnyű. Aki esetleg a közepére csöppen bele 10-14 éves kor között, annak nehezebb jóval. Viszont pont, hogy ez a felmenő rendszer jó hatása, hogy fokozatosan kapja úgymond a terhelést évről évre a gyerkőc, és nem tűnik fel annyira neki, hogy ő egyre többet edz, holott egyre többet edz, csak egyre erősebb is lesz, és ezáltal egy picit így a napjai részévé válik, ahogy kell, és szerintem egy ilyen sportoló gyereknek a sport, és szerintem így könnyű kicsit kiszakadni a monotonitásból, az iskola világából, a képernyő elől. Szeretnek azt gondolom ide járni ezáltal, hogy ennyi munkát belefektetnek, és így könnyebb azért felállni a számítógép, vagy a tévé elől, vagy a telefon elől, hogy egy olyan elfoglaltság elé áll az ember, amit szeret, meg vágyik rá, hogy itt a közegre is gondolok elsősorban, meg a mozgás szeretetére, meg arra a csapatra, ami összegyűlik délutánonként. Örömmel járnak a gyerekek ide sportolni, és szerintem ez megkönnyíti a dolgukat.
0: Utánpótlás edzőként dolgozol, jelenleg és teljesen méltán, elsősorban a Lémon Csongor révén figyelt fel mindenki a közelmúltban a tiszaújvárosi triatlonra. Vannak-e olyan nevek, és tudom, ez mindig hálátlan kérdés, de vannak olyan emberek, akiket mondjuk már most jó, ha megismerünk és megtanuljuk a nevét, hiszen mondjuk 3-5-10 év múlva igenis komoly erőt képviseltek majd akár Magyarország, akár a világ triatlonjában.
1: Abszolút, minden korosztályban vannak kiemelkedő teljesítő sportolók, ez egyértelműen az eredmények mutatják ezeket, tehát ezen nem veszünk össze szerintem, ha neveket mondok. Amire esetleg még kitérhetünk, hogy szerintem büszkék lehetünk arra, hogy minden korosztályban, most így visszagondolok, vannak olyan versenyzők, akik dobogós érmeket hoznak országos bajnokságokról, vagy európai delegáltakká válnak, tehát Európa bajnokságokon képviselik az országot és a klubunkat. A junior korosztályban, akik a 16-18 éves korban van, Filip Zóra például, ő rendszeres Európa-bajnokság résztvevője, illetve a dobogóra felmondhatni már évek óta az országos bajnokságokon, Bán Petra, Izsák Csabi, ők pedig a mögötte a következő generáció képviselői, és ők is a korosztályok élmezőnyéhez tartoznak, és még mehetnék tovább is, de inkább azt mondom, hogy szerencsére minden korosztályban vannak olyan gyerekek, akik kiemelkedően teljesítenek.
0: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Tiszaújvárosban vagyunk, még mindig triatlonozunk, és velem szemben most már Kis Gergely, egy háromszoros utánpótlás világbajnoki érmes, az Elite 10 program keretében már nagyon-nagyon készülsz, illetve célként szemed előtt lebeg a Los Angeles Olimpia 2028-ban. Egy fiatal embertől nagyon nagy eredmények ezek, minek köszönheted mindezt a sok sikert?
2: Igen, ha olimpiába gondolkozunk, akkor a 28-as olimpia lebeg a szemem előtt. Ennek a kvalifikációja mindjárt kezdődik, úgyhogy tettek mezeire kell lépni, hogyha tényleg valóra akarom váltani. Ezeket az eredményeket úgy tudtam elérni, kellett hozzá egy klubváltás 21 októberében, amikor ide költöztem Tiszaújvárosba. Ez egy elég nagy fordulópont volt az életemben, nem csak amiatt, mert klubot váltottam, hanem elköltöztem Budapestről ide egy sokkal kisebb, de sokkal triatlonközpontúbb városba. Úgyhogy ez mindenképpen kellett hozzá, meg a szüleim támogatása, mert ők toltak azért végig, meg tolnak még mindig. A 22-ben Abu Dhabiban volt az első ezüstérmem egyéniben, és utána pedig tavaly 24-ben volt egy mixváltó harmadik helyezésem és egy egyéni harmadik helyezésem.
0: És akkor gondolom a cél az, hogy meglegyen a nagy ugrás és utánpótlás után a felnőtt mezőnyben is megáld a helyed.
2: Igen, tavaly volt az utolsó évem 23-ban, az nagyon jól sikerült, most a felnőttek között próbálom minél közelebb kerülni.
0: Említetted, hogy el kell kezdeni beletenni a munkát, gyanítom, hogy azért ezt ti megteszitek nap, mint nap, túl vagytok a mai edzésen, illetve hogy néz ki most a programotok?
2: Igen, én már elkezdtem edzeni, én reggel voltam 7-kor úszni, és majd, hogyha vége ennek a beszélgetésnek, akkor folytatom bringázással.
0: Jó nagy adag kitartás és tényleg beletett munka kell ahhoz, hogy valaki sikeres lehessen. Mi ebben az élvezetet? Azt mondd meg nekem és nekünk kérlek, hogy mi abban az élvezet, hogy reggel 7-kor felkelsz és úszol mondjuk hány kilométert úsztál ma?
2: Ma 4500 méter.
0: Tehát mi ebben a szépség? Ezt hozd meg velünk kérlek, hiszen aki sosem csinálta, lehet, hogy nem tudja, és lehet, hogy éppen ettől fog kedvet kapni.
2: Rengetegféleképpen meg lehet találni ennek a szépségét. Ha csak arra gondolsz, hogy mozogni egyébként tényleg minden edzés után egy kicsit jobban érzi magát az ember. Szóval így a mozgásnak az öröme is, illetve nyilván mi nagyon szeretünk versenyezni, szóval arra is készülünk, és érzed edzésről edzésre, hogy jobban megy, jobb időket tudsz csinálni, ennek is megvan a fejlődés élménye. Illetve egy kicsit egy ilyen önsanyargatásnak is az is, hogy minél több órát beleteszel, annál keményebbnek érzed magad.
0: Van egy olyan közeli példakép, akire igenis lehet támaszkodni, ugye Lehmann Csongor nagyon szép sikereket ért el most már a felnőttek között. Ő vele milyen a kapcsolatotok, és hát mekkora motiváció mondjuk nektek fiatalabbaknak?
2: Nagyon jó. Így hárman, Gyusza, Csongi meg én, mi állandóan együtt készülünk az egész évben. Együtt utazunk a versenyekre, szóval nagyon közeli nekünk hármunknak a kapcsolatunk, ebben még Tibi van benne, mint vezetőedzőnk. Az is nagyon hiteles, hogy ő is triatlonozott elég komoly szinten, illetve edzőként is most már olyan utat járt be, ami tényleg példaértékű.
0: Kis Gergely után most pedig következzen egy még fiatalabb tehetség, Kovács Gyula, aki azonban fiatalkora ellenére már letette a névjegyét.
3: 15 éves koromban jöttem ide Tiszaújvárosba, középiskolába. Azóta itt maradtam, és nagyon szeretek itt lenni. Azóta elvégeztem a gimnáziumot, de továbbra is itt lakok, és itt Tiszaújvárosban edzek, és itt készülök az összes versenyre.
0: Ugye ez egy érdekes történet, hiszen ugye azért Tiszaújváros senkit nem megbántva, nem a világ közepe, viszont triatlonilag talán mondhatjuk azt, hogy legalábbis Magyarország közepe.
3: Igen, ez teljesen igaz, hogy Magyarországnak a legjobb városa az, hogy valaki triatlonozzon, az Tiszaújváros. Ha valaki komolyan gondolja, szerintem mindenféleképp ide kell jönnie, hogy én is tettem még fiatal koromban, és eddig úgy tűnt, és biztos vagyok benne, hogy így is lesz, hogy bevált.
0: 2019 óta élsz a városban. Mik a hosszú távú tervét, hisz olimpiai kerettag vagy, és Brisbane lehet a cél? Azért ezek nagyon komoly célok egy fiatal embernek.
3: Igen, ha olimpiáról beszélünk, akkor szerintem a brisbane-i 2032-es olimpia lehet reális számomra. De ha most kicsit közelebb jövünk, akkor most az a célom, hogy feljebb lépkedjek a ranglistán az elitek között is.
0: Mert hogy éppen az idén volt egy nagyon-nagyon komoly eredményed a mixváltóban.
3: Igen, idén a felnőtt elit Európa bajnokságon a mixváltóban a magyar csapattal a harmadik helyezést értünk el, ami nagyon nagy eredménynek számít.
0: Azért itt nagyon nagy elődök vannak a tiszaújvárosi triatlon sportban, és hát kérdés, hogy ti mennyire tudtok felnőni hozzájuk.
3: Igen, rengeteg példakép van előttünk, akár a régmúltra visszanézve, akár a jelenre visszanézve, folyamatosan olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik motiválnak. Mi is közé akarunk tartozni, és szerintem elég jó úton járunk ahhoz, hogy mi is motivációvá váljunk később.
0: Egyébként pontosan ez kell a fiataloknak, motiváció. Miért kezdjen el mondjuk valaki triatlonozni, hogyha mondjuk most még abban a cipőben jár, ahol te jártál 15 éves korodban?
3: Hát attól függ, milyen céljai vannak. Triatlonozni, bárki triatlonozhat, és bárkinek ajánlom is, mert nagyon jó sportág. Aki csak mozogni szeretne azért, mert nem fog beleunni abba, hogy e-sportágat csinál, hogy minden nap lemegy futni, vagy minden nap lemegy úszni, mert tudja váltogatni. Aki meg komolyan gondolja annak, meg azért, mert ez egy nagyon felfelé ívelő sportág, és ha szeretne egy ilyen sportág része lenni, ami egyre sikeresebb Magyarországon is, így mindenkit csak bátorítani tudnék.
0: Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a Tiszaújvárosi Triatlon Klubba látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!
4: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja el majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! There once was a ship that...

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobbik között.
2: Ha Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A következő percekben a Bajnokok című műsor vendége, a Debrecen labdarúgó csapatának legsikeresebb edzője Herceg András lesz, akivel 70. születésnapján beszélgettünk.
3: Az az igaz, hogy olyan furcsának tűnik ez a 70 év, tehát most egyenlőre olyan, már nem is tudom, tehát még barátkoznom kell vele.
4: Körbe mutatta nekem itt az akadémiát, és nagyon sok kép volt a Debrecen múltjából, sikerek, aranyérmek, az első győzelem megünneplése, bajnoki cím megünneplése a nagy templom előtt, és hát azért a legtöbb sikerhez ön szorosan kapcsolódik. Milyen érzés nap, mint nap ezek között, a képek között elsétálni, azokkal az emberekkel találkozni, akik felnéznek önre, és akik legendaként tisztelik.
3: Nagyon jó érzés, és azt gondolom, hogy itt az akadémián nagyon, tehát jó körülmények között tudunk dolgozni, és nagyszerű emberek dolgoznak itt. Tehát én itt nagyon tehetséges edzői gárda van, és a többi kollega is, tehát akik ugye az egészségügyi stáb, a gyógytornászok, és mondom, minden a szakmai stáb, minden tagja, nagyon szeretek idejönni közéjük, nagyon jól érzem magam, meg hát itt a gyerekek között mindig jól éreztem magam.
4: Ha egy picit visszatekintünk a kezdetekre, akkor hogyan találkozott a labdarúgással? Hány évesen ment le először edzésre, és milyen volt az út odáig, hogy beleszeretett ebbe a sportba?
3: 14 éves koromig csak úgymond a Grundon játszótéren játszottunk a barátaimmal, és 1970-ben hirdetett a Debreceni Sportiskola egy toborzót, arra jelentkeztem, ott felvételt nyertem, és akkor indult a labdarúgó pályafutásom, és ez folytatódott végig, és 74-ben kerültem át a DVSC-hez.
4: Milyen volt Debrecenben a labdarúgó élet 1970-ben? Akkor még nem volt bajnoki címe a csapatnak, az NB1-es szereplés sem volt állandó, hanem sikernek számított. Hogyan nézett ki a sportélet közel 56 évvel ezelőtt?
3: Érdekes mondom, a Loki akkor is Loki volt, sokan szerették, és gyerekkomban én is jártam rendszerűen a mérkőzésekre, sőt én az egyik barátommal, Halász Jánossal, aki a Szobece névre hallgat, a B-közép rendszeres szurkolói voltunk, úgyhogy az Új Élet Parkból, hát az elég messze van a Vágrid utcától, egy hatalmas dobot mindig toltunk ki a stadionba, meccs végén vissza, és ugye ott a végközép nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, tehát már akkor is sokat számított a Loki.
4: A játékos pályafutása során nem csak a Debrecenbe futballozott, több csapatot is megjárt, akár mondjuk a Hajdúszoboszlót. Mik voltak a legnagyobb tanulságai ezeknek az időszakoknak? Sérülések, nehézségek, sikerek?
3: Természetesen mindenki úgy indul el, hogy szeretem egyes labdarúgó lenni. Mondjuk én előtte én nagyon büszke voltam, hogy a szeretett csapatomba 18 évesen bemutatkozhattam, és NB1B volt akkor, tehát másodosztály standarden játszottam. Sajnos volt egy térsérülésem, majd 72-ben vonultam katonának a Honvéd Szavóla is esélyez, ott megint megsérültem, de én azt gondolom, hogy nem ezért nem lettem NB1-es labdarúgó, hanem véleményem szerint azért valami hiányzott belőlem, hogy olyan spiller legyek, de alacsony osztályban is én nagy örömmel játszottam, mindig jól éreztem magam a pályán, és mikor úgy döntöttem, hogy befejezem, akkor már az edzőséget akkor már csináltam közbe, illetve a DVSC-be játszottam, és akkor már én úgy mindig érdekelt az edzőség, kíváncsi voltam rá, és el is kezdtem az edzői kurzusokat. Azt követően, amikor visszavonultam, akkor a Debreceni Sportiskolába kezdtem el edzősködni.
4: Mondta azt, hogy már a játékos pályafutása vége fele érdekelt az edzősködés. Mi volt az, ami ebben a szakmában vonzó volt önnek?
3: Engem mikor hívtak a sportiskolához, ahol ugye a labdarúgó pályafutásomat elkezdtem, és akkor a régebben volt edzőm a Csende Sándor, ő volt akkor a szakágvezető, és hívott, és én igen mondtam, és menet közben nekem az, hogy tehát megtetszett az egész. Tehát úgy éreztem, hogy a gyerekekkel való foglalkozás, mondhatom azt is, hogy sikerült velük megtalálni a hangot, tetszett az egész közeg, és úgy érzem, hogy sok fiatal tehetséges játékos volt a csapatomban, eredményesek is voltunk, és ez így együtt azt mondatta velem, hogy ezt én foglalkozom vele. 94-ben egy olyan megtiszteltetésért, hogy a Garambölgyi Lajos hívott magam elé pályedzőnek az első csapathoz, hát amire nagyon büszke voltam, hát ugye a Garambölgyi Lajosnak óriási nimbusza volt, meg van is Debrecenben, és azért mellette dolgozni azért egy nagy-nagy elismerés. Egy kérésem viszont volt, hogy az ifi csapatommal szeretnék továbbra is tevékenykedni, és akkor nagy csapattal az Olágábor utcán edzettünk, az ifi csapat a Vágóid utcán, az első csapat foglalkozását követően beültem a autóba, átmentem a Vágóidra, és ott a saját csapatommal dolgozhattam. Nagyszerű év volt, mert a nagy csapat ugye a harmadikok lettünk a bajnokságban, az ifi korosztályom, az U17-es korosztályon megnyertük a magyar bajnokságot, hát ez egy fantasztikus év volt már.

0: és ő ezt a csapatot.
1: Mennyire volt nehéz abban a rendszerben érvényesülni? Ott azért, annyiban, ha történelmi kort nézzük, akkor a rendszerváltás után néhány évvel voltunk, még egy változó időszakban. Milyen volt egy profi csapat működése akkor nehézségekkel, könnyűségekkel?
2: Mi akkor még nem érzékeltük.
0: Úgy érzem, hogy akkor is szerették a csapatot, de a később, mikor én vezetőedző lettem, 97 tavaszán, akkor már érzékelhető volt. Tehát ott már ugye nem volt meg az a háttér, nem volt meg az a stabilitás, és bizony-bizony anyagi gondokkal küzdött a klub. Több hónapig nem kaptak fizetést a játékosok, tehát az egy rosszabb időszak volt.
1: Említette azt, hogy Garambölgyi Lajos hívta önt pályaedzőnek. Mi az, amit tőle tanult?
0: Amit említettem, a játékosokkal való bánásmód, ugye rengeteg úgymond pedagógiai fogást elnéztem, hogy az öltözőbe hogy kell fellépni, mit illik csinálni, a meccselést, és meg Lajosnak nagyon jó meglátása voltak, tehát nagyon jó érzéke volt a taktikai dolgokhoz, tehát így meg mellette még olyan sok más apróságot, hogy ki ez, hogy kell szólni, hogy érdemes, hogy kell lereagálni egy konfliktus helyzetet, mert egy öltözőben azért elég sok konfliktus helyzet adódik, és nem mindegy, hogy ezt, hogy orvosolja az ember.
1: Amikor 1997-ben vezetőedző lett első ízben a Debrecennél, akkor a felkérésnél azt érezte, hogy ez egy tökéletes időpont, hogy ebbe belevágjon? Vagy esetleg volt egy kis ilyen félelem, hogy ez azért egy nagy lépcsőfok lesz?
0: Nem volt bennem félelem, hiszen mikor elkezdtem az edzőséget, akkor azt mondtam, hogy én a szeretett csapatomnál nagyon szeretnék vezetőedző lenni. Ugye voltam szurkoló, voltam játékos, voltam pályaedzés, vezetőedző, nagyon szerettem volna lenni, tehát boldog voltam, hogy megkaptam a lehetőséget.
1: Emlékszik arra, hogy milyen volt az első mérkőzésén kimenni a pályára immár vezetőedzőként?
0: Igen, azt hiszem, hogy a Stadler ellen játszottunk, nyertünk talán 4-1, tehát ez egy boldog időszak volt.
1: És azért a Stadler elleni mérkőzéseknek mindig megvolt a maga különleges hangulata is, azt gondolja az ember?
0: Igen, megvolt, és Sándor Pista bácsi volt a Stadlernek az edzője, és akármikor találkozunk, a mai napig felemlegetjük, hogy az volt az első mérkőzésed ellenünk.
1: Említett azt, hogy ilyenkor már azért érezhetőek voltak a nehézségek. Hogyan lehetett ezen túlendülni, a játékosokat motiválni?
0: Már nehéz volt. Indultunk akkor a Intertoto kupába, és ott azt gondolom, hogy nagyon jól szerepelt a gárda, hiszen volt egy fehér orosz bajnok, a Mogéjevet, ellen tovább jutottunk. Jött egy cseh csapat, a Radec Kralovec, az is ugye azért egy kellemes meglepetés volt, hiszen a cseh labdarúgás azért valljuk be, hogy nem rossz. És a Bundesliga 6. helyzet Hansa Rostock gárdáját pedig sikerült kivernünk, majd a Rukho Zsuv ellen maradtunk alul, de én azt gondolom, hogy ez egy jó szereplés volt. Nyilván voltak még az anyagi gondokat leszámítva más problémák is, hiszen akkor ugye elkerült a csapattól a Sándor Tamás Torinóba, Madar Csaba, az MTK, az azért két meghatározó labdarúgó volt, és én is akkor még tapasztalatlan edző voltam, ugye, és akkor én nagyon sok tehetséges játékosunk volt, és talán akkor azt mondhatom, hogy túlságosan is erőltettem a fiatalokat a tapasztaltabb játékosok kárára, amit már másképp látok, de hát akkor még olyan edző, ide nekem a oroszlánt is szokták mondani, de ezt be kellett látnom. Tehát ugye ezek az okok vezettek arra, hogy felemásnak gondolom azt az időszakot.
1: Vezetőedzőként a nemzetközi mérkőzések mennyire mások, mint a bajnoki találkozók, vagy a hazai kupa mérkőzések, akár itt hangulatában, nehézségeiben és felkészülés szempontjából?
0: Felkészülés szempontjából is természetesen az ember felkészül a magyar meccsekre is, a bajnokságra, felkészül a nemzetközi kupára, és ott a nemzetközi kupában, különösen a csoportkörben, hát ott más típusú gárdákkal játszottunk. Mikor a BL-be bekerültünk, akkor a 6 selejtezőből 5-öt megnyertünk, tehát azt gondolom, hogy nagyon jól teljesített a csapat. Viszont a csoportkörben ott már túl nagy falat volt nekünk, a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina, tehát ők azért látszott, hogy gyorsabbak voltak,
2: gyorsabb döntéseket hoztak, az átmeneteket gyorsabban végig tudták vinni. Ha mi megszereztünk egy labdát, jó olyan, akkor is hamarabb vissza tudtak zárni, még mi nem tudtunk olyan hamar visszazárni, tehát így ezek

0: be a szituációkban jobbak voltak, de akkor is egy, most furcsa azt mondani, ugye nem szereztünk pontot, hogy jó élmény volt, de ezek ellen a gárdák ellen szerepelni azért szép emlék.
1: Az első vezetőedző időszaka után 2000-ben és 2001-ben volt egy rövid kitérője a Tiszaújvároshoz. Furcsa érzés volt, amikor mondjuk először úgy ment munkába a hosszú évtizedek után, hogy nem Debrecenbe ment, hanem egy másik városba?
0: Nem, mert az a csapat, az a Déveszi csapata volt, tehát a Déveszi akkor junior csapatával mentem én ki Tiszaújvárosba, tehát nem szakadtam el a Déveszétől, akkor is a Déveszéhez tartoztam, csak akartuk a felnőtt labdarúgásba beintegrálni jobban a fiatal játékosokat.
1: Hogyan nézett ki az utánpótlás ekkoriban, hiszen az első sikerek utáni években voltunk, már volt kupagyőzelem, volt bronzérem. Érezhető volt az, hogy a játékosok száma kiugrásszerűen nő?
0: Hát nem tudom, Debrecenben úgy mindig népszerű volt a labdarúgás, és ugye én az utánpótlásba tevékenykedtem, mindig megvoltak az érdeklődések a gyerekek részéről, és a sportiskola mellett, meg a DUSC mellett volt több olyan utánpótlás klub Debrecenben, akik szintén foglalkoztak gyerekek nevelésével, tehát Debrecenben azt gondolom mindig népszerű volt a labdarúgás.
1: 10 évvel Garambölgyi Lajos felkérése után Subka Attila is pályaedzőnek hívta önt 2004-ben. Amikor ez az ajánlat érkezett, akkor hogyan vágott bele ebbe a feladatba?
0: Lelkesen, és Attilával akkor még úgy ismertük egymást, de nem volt különösebb kapcsolatunk, mert Maraszki azt gondolom nem csak jó munkakapcsolat, hanem baráti kapcsolattá is alakult, és ez a mai napig is így van. Ugye hát ott akkor sikerült bajnokságot nyernünk, hát az egy fantasztikus dolog volt, hát eszünkbe se jutott, hogy mi bajnokságot nyerjünk, de mindig mondtuk, hogy igen, jó lenne bajnokságot nyerni, egyszer mekkora nagy dolog, és akkor mikor ott volt és sikerült, hát akkor az tényleg leírhatatlan élmény volt, és ugye Debrecenben a főtéren, a Kossuth téren 40 ezer ember ünnepelt a csapatot a bajnoki címet követően, tehát az is egy csodálatos időszak volt.
1: Vissza szokott gondolni arra az ünneplésre, ami ott a 40 ezer ember rá volt a nagy templom előtt, itt kivarakva az akadémián egy elég nagy fotóval, de úgy gyakran felszokta idézni azokat a napokat?
0: Szerencsére sok bajnoki címet nyert a csapat azóta, és voltak egyéb sikerek is, de nyilván az első az mindig egy különleges.
1: Mi volt annak a csapatnak a legnagyobb ereje?
0: Az egy nagyon jó csapat volt, ugye nagyon tehetséges fiatalok játszottak, és akkor Sándor Tamás korosztályra, Sándor Tamás, a Dombi Tibi, a Madar Csaba, a Szatmári, Pető, tehát sorolhatnám, hogy saját nevelésű, helyi kötődésű labdarúgók, és mindegyik azért, hogy a magyar váltottba is be tudott mutatkozni a későbbiek folyamán, tehát egy nagyon egységes csapat volt, együtt nőttek fel, fiatalkorok óta ismerték egymást, jó játékosok is voltak, és így jó csapat is volt. Azt gondolom, hogy abban az időszakban tényleg a legjobbak közé tartozott a Loki.
1: A bajnokság melyik része volt az, amikor elkezdték elhinni, hogy ebből az álomból akár valóság is lehet rövid időn belül?
0: Na, csak a vége felé gondoltunk erre, tehát arra úgy menet közben azért nem nagyon akartuk elengedni magunkat, de a vége felé már, mikor ott volt az esély, akkor már ugye egyre többet úgy szóba került egymás között, hogy azért figyeljünk oda, mert megvan az esély.
1: Az, hogy az első bajnoki cím meglett, az a következő évek sikereit megalapozta?
0: Azt követően sikerült megvédeni a bajnoki címet, ami egy nagyon izgalmas hajrának köszönhető volt, hiszen ott az Újpesttel vívtunk nagyon nagy csatát, és az utolsó fordulóban dőlt el a bajnoki cím, és tudom, hogy a mi mérkőzésünket hamarabb lefújták egy pár perccel, mint az Újpestét, és mindenki olyan csendben volt az Olá Gábor utcai stadionban, majd egyszer csak, amikor a meccsek is vége lett, és a számunkra jó eredmény következett ott be, hát akkor pedig euforikus hangulat keletkezett.
1: Ez egy érdekes lélektani kérdés lesz talán. Mi a nehezebb, bajnoki címet nyerni, vagy bajnoki címet megvédeni?
0: Szerintem megvédeni. Nyilván nyerni is nehéz, meg minden bajnokságban ugye nehéz, de megvédeni talán szokták is mondani, hogy nehezebb.
1: 2007-ben újból vezetőedző lett a sikerei csúcsán lévő Debrecennél, amelyiket minden csapat le akar győzni a bajnokságban. Második ízben milyen volt belevágni ebbe a feladatba? 10 évvel az első kinevezése után egy teljesen máshol lévő debreceni alakulatnál?
0: Pályázó voltam, és akkor, mikor a Miroslav Berranek lemondott, akkor kértek fel vezetőedzőnek, amit nem könnyen vállaltam el, tehát nem volt természetes, hogy én azonnal elvállalom, tehát én az első időszakomat követően én nem gondoltam, hogy vezetőedzőként akarok tevékenykedni, de a Szima Gábor, az akkori tulajdonos nagyon-nagyon biztatott, és éreztem, hogy nagyon bízik bennem, és ez ennek hatására is úgy döntöttem, hogy jó, akkor belevágok, és hát ez nagyon hálás lehetek ezért a bizalomért, hogy tulajdonképpen ő rábeszélt nekünk, de sose értem volna el ezeket az eredményeket, tehát nagyon-nagyon boldog voltam, hogy elvállaltam, meg tehát, hogy részesedtem annak az időszaknak, jól esett a bizalom, így elvállaltam, és akkor egy 3 éves csodálatos időszak következett.
1: Mi volt az, amiért nem volt benne biztos az első időszaka után, hogy ön újra szeretne vezetőedzőként dolgozni?
0: Rengeteg kritika és bírálat ért az embert, általában labdarúgóedzőket éri, és én nem észlettem meg ezeket, én egy érzékeny ember vagyok, és sok kritika nem esett jól, és nem éreztem, hogy engem akkor úgy elfogadott a közeg, és emiatt gondoltam azt, hogy jó, megpróbáltam, ennyi volt, de hát nagy boldogság számomra, hogy a végén másképp alakult.
1: Újabb bajnoki címek jöttek, más pályaedzőként felemelni a bajnoki trófeát, átvenni az aranyérmet, mint vezetőedzőként?
0: Teljesen más pályaedzőként is az ember a stáb része. Nyilván mindent elkölt, hogy a csapat jól szerepeljen, de egy tény, hogy pályázőként csak javaslattételi lehetősége van az embernek, vezetőként megdöntenet kell. Tehát teljesen más ilyen téren a felelősség is, és azért, mikor az első vezetőedzői bajnok címem megvolt, akkor még nagyobb öröm bujkált úgymond bennem, még nagyobb dolognak tartottam.
1: Részben már említette a 2009-es bajnokok ligája menetelést, ami azért történelmi a csapat életében volt. Itt a Kámar ellen egy 3-3-as párharc, ahol idegenbe lőtt gólokkal jutottak tovább, aztán a Levédia Tallinn ellen 1-0-kal, és a Levski Szófia ellen pedig 4-1-jel. Ez a selejtező sorozat a visszaemlékezésében hogy maradt meg, hogyan emlékszik ezekre a mérkőzésekre, és a szépen lassan felépülő csodára.
0: A svéd bajnok ellen, a Kalmár ellen itt tudtuk nyerni 2-0-ra, egy olyan mérkőzésen, ami nagyon kiélezett volt. A visszavágón is megszereztük a vezetést, vezettünk egy nagy összesítettbe 3-0, és akkor egy kicsit úgy mindenki úgy érezte, hogy már megvan. Sajnos ugye a Kalmár akkor még nem adta fel, és a vége hát nagyon meleg lett, Máté Pétert ki is állították, és hát valóban idegenbeli góllal jutottunk ott tovább. És mi a Levandia Tallinn, a lengyel bajnok azt hiszem vissza a Krakkóval játszott, és mi a Krakkóra készültünk, mert azt tartottuk esélyesebbnek, és hát számunkra meglepő volt, hogy a Tallinn jutott tovább, de aztán mikor játszottunk ellenük, látszott, hogy nem véletlenül jutottak ők tovább, mert valóban egy akaratos, kemény ellenfél volt, és nagyon szoros két találkozót hívtunk ellenük, amit sikerült továbbjutni. Hát a Levski ellen meg az megint egy olyan élmény volt az ember életében, hogy ugye idegenbe 2-1-re sikerült nyerni egy nagyon-nagyon forró légkörű mérkőzésen, és itthon pedig tehát a Puskásba akkor 33 ezen fértek be, és ott teltház előtt sikerült 2-0 nyerni. Fantasztikus érzés volt az a mai napig, eszembe van az a találkozó, azt végigélni, tehát nagyon nagy élmény volt. Debrecenből 18-20 ezer szurkoló jött rendszeresen akkor az idegenbeli Budapesti mérkőzésekre is, hát alaposan kitettek magukért a szurkolóink is.
1: Nem sok magyar edző mondhatja magáról a modern labdarúgás világából, hogy irányította a csapatát a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina ellen is. Ilyen nagyrangú csapatok esetében vagy ellenpályára lépni, ez vezetőedzőként milyen élmény? Nyilván az eredmény az egyik dolog, de az, hogy ilyen sztárokat közelről látni, ilyen sikeres edzőket közelről látni.
0: nagy élmény, és ez mind a három csapat ugye akkor kiváló volt, hiszen Liverpool azt hiszem, hogy 3 évvel azelőtt nyert meg a BL-t, és akkor a Gerrard, a Kuyt, tehát fantasztikus játékosaik voltak. A Lyon, az pedig már akkor nagyon sokszor francia bajnok volt, és ő a döntőbő társak játszott a későbbi győztes Bayern Münchennel, tehát látszott, hogy ez is milyen gárda volt. A Fiorentina pedig a 4 középtársak játszott a Bayernnel is maradt alul, tehát mindegyik nagyszerű gárda volt, és hát mindegyikbe hát mondhatom, hogy klasszis labdarúgók szerepeltek, tehát megedzők is, tehát ugye a Fiorentina a Prandelli, a későbbi olasz szövetségi kapitány volt a edző, a Liverpoolnál a Benitez, akivel a bajnok a kopigáját nyerték, tehát nagy dolog volt ezek ellen a sportemberek ellen pályára lépni és szerepelni.
1: És nyilván mindegyik csapat ellen volt idegenbeli mérkőzés is. Ön, aki már hosszú éveket dolgozott egy klub utánpótlásában, és gondolom tervezte is, hogy még fog ezzel foglalkozni, volt olyan haszna is ezeknek az utaknak az élmények mellett, hogy egy picit meg tudta nézni, hogy kint milyen körülmények között készül egy Liverpool, egy Lyon vagy egy Fiorentina?
0: Persze, azt ezeket a tapasztalatokat mindig próbáltuk, és például az akadémiát, mikor építettük, ezeket felhasználtuk az utánpótlás terén. A bajnoki mérkőzéseken meg profitáltunk ezekből a találkozókból, mert úgy éreztem, hogy egyre jobban próbáltunk idomulni ahhoz az iramhoz, meg keménységhez, ami ott azok a mérkőzésen volt, és a magyar bajnokságban ezeket jól tudtuk hasznosítani, és akkor úgy ez érződött is a csapaton.
1: 2010-ben miért döntött úgy, hogy lemond és átmenetileg visszavonul a felnőtt csapattól egy olyan Debrecennél, ami tényleg az aranykorszakát élte?
0: Nem lemondtam, hanem lejárt a szerződésem, és a klub kínált új szerződést, de nem fogadtam el, akkor úgy éreztem, hogy most egyelőre elég volt. Egy nagyszerű időszak volt, de úgy éreztem, hogy most ki szeretnék szállni ebből a mókuskerékből, úgymond, és nem volt különösebb oka, de egy kis nyugalomra vágytam, tehát ott nagyon jó érzés volt mindig játszani szerda, szombat, több meccset, áldan úton voltunk, mert akkor még nem volt csapat, közben jártam a ProLicense-t, tehát úgy éreztem, hogy egy kicsit most szusszannom kellene, és attól függetlenül mondom, hogy csodát időszak volt, úgy döntöttem, hogy nem fogadom el a szerződést, amely megtisztelő volt. Csináltam az utánpótlást, nagyon jól éreztem magam én az utánpótlásnál, és majd 2017-ben lettem újra a vezetőedző. Ugye a bajnokság első forduló, egy-két fordulóját követően a Kondás Elemért lemondott, és akkor ki legyen az edző, és akkor külföldi edzőt szeretett volna a klub. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy felkértek, de én mondtam az előbb említett indokból, én biztos, hogy nem az Elemér után még a látszatát is elkerülöm, és viszont amíg, hogy lesz külföldi edző, addig ideiglenesen vegyem át a csapatot, és akkor 2 meccs akkor átvettem, szerencsém mind a 2 jól sikerült, a Gyilmótenet nyertünk 4-0, Mezőkövesden idegenbe tudtunk 1-0 nyerni, ezt követően lett a Leonel Pontes, és hát sajnos az utolsó előtti fordulóba Debrecenben a Honvéd nyert 5-2-re, amivel megnyerték a bajnokságot, ugye, és mi pedig ott hát eléggé a kiesélyjelöltek közé kerültünk, és az utolsó kiki meccsre kaptam ismét felkérést, hogy vállaljam már az utolsó meccsre, hát ami, hát nem nagyon repestem az örömtől, mert most az utolsó meccsre átvenni, és kiki meccs a Diógyőre, mert a Diógyőr is eléggé rosszul állt, tehát ugyanúgy, mint mi, és akkor ott idegenben sikerült tennünk 3-1-re, Mezőkövesden volt a meccs, mert akkor a Diósgyőrnek az volt a hazipályát, de hát az fantasztikus volt, akkor Debrecenben olyan fociláztak megint, mindenki megijedt, hogy hú, a Lokja szeretett csapatunk bajban van, és kiesett, hogy olyan érdeklődés volt, hogy nagyon sokan, tehát ott több ezen elkísértek volna bennünket, ha lett volna annyi belépőjegy. Ott sikerült nyerni 3-1, és akkor mondom, jó, sikerült, fújok egyet, és akkor ismét jött a felkérés, hogy hát, hogy nekem kellene csinálni a csapatot, és akkor, na, elvállaltam, és akkor 2,5 évig voltam ismét vezetőedző, ami megint egy olyan időszak volt, az a másik évben, 19-ben harmadikok lettünk, de nagyon büszkék voltunk arra a harmadik helyre, hiszen akkor a Fradi és a Videoton kiemelt klubnak számított. Mi pedig helyi kötődésű srácokkal szereztük meg ezt a harmadik helyet, úgyhogy a kezdő csapatban 7-8 játszott rendszeresen, tehát az is egy fantasztikus időszak volt.
1: Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen sikeres edzőt azért más klubok is megkörnyékeznek. A Debrecenen kívülről érkező ajánlatokra nyugodt szívvel tudott mindig nemet mondani, vagy volt olyan, amikor kísértésbe esett?
0: Nem estem kísértésbe, mindig nyugodt szívvel mondtam, mert azért bármennyire szerte az ember a labdarúgást, van fontosabb dolog is. Én sosem tudtam volna elképzelni, hogy a más városba éljem az életemet, és a szeretteim pedig Debrecenben is egy héten, egy napot itton tölt, már az egész hetet ott kellett ugye az embernek tölteni az akkori csapatánál, illetve édesapámat sajnos 3 évesen elvesztettem, engem édesem egyedül nevelt, és én nem tudtam volna nyugodtan létezni, hogyha én nem vagyok itthon vele, tehát én biztos, hogy nem hagytam volna, eszembe se volt elmenni, mert mondom, én őt egyedül nem hagyom.
1: Az elmúlt hónapokban néhány interjúban beszélt arról, hogy 2017-ben szövetségkapitánynak is megkeresték önt. Ez az ajánlat hogy nézett ki, és itt sem volt kísértés?
0: Mindenki azt gondolta, hogy 2009-2010-es időszakot követően kapok felkérést. Nem, 2017-ben valóban volt felkérés, de amit a beszélgetésünk elején már mondtam, én nagyon érzékeny ember vagyok, és átgondoltam, hogy hát szóval nem tudom, és úgy gondoltam, hogy én most ebben nem vágok bele.
1: Ez az érzékenység egy érdekes dolog, mert úgy fogalmazott, hogy 1998 után nem hitte volna, hogy újra vezetőedző lesz. Amikor mondjuk 2019-ben az évedzőjének választották, az is annyira megérintette önt, mint sikerélmény?
0: Nagyon. Az nagyon megérintett, hiszen akkor választottak meg az MSZ először a évedzőjének. Mondjuk akkor úgy tudom, hogy a M1-es klubok játékosai szavaztak edzői, mert mindenki ugye azt gondolta, hogy 2009-2010-ben, különösen 2010-ben ugye a csoportkörben voltunk, és mellette azért sikerült megnyerni a magyar bajnokságot, a magyar kupát, akkor még volt Liga kupa, a szuperkupa, és akkor nem kaptam meg ezt az elismerést, ami nem csináltam, tehát egyáltalán nem esett rosszul, persze jól lett volna, mert mindenkinek jól esik az elismerés, de nem okozott problémát, és ezért viszont nagyon jól esett a 2019-es elismerés.
1: Nem sokkal később magyar arany érdemkeresztet is kapott. Ezek az ilyen személyes elismerések foglalnak el a szívében legalább olyan fontos helyet, mint mondjuk a bajnoki címek, kupagyőzelmek.
0: Minden elismerés fontos, minden elismerés viszont más, és más az, hogy a pályán kivívni, mások ezek az elismerések, mindegyikre rendkívül büszke vagyok, és boldog vagyok én, hogy én ezeket megkaptam.
1: Ahhoz képest, hogy az első időszaka után úgy állt fel, hogy nem biztos, hogy leül újra a kispadra, ön a Debrecen történetének a legsikeresebb és a leghosszabb ideig ott lévő edzője 231 találkozóval. Ha ezt 30 évvel ezelőtti Herceg Andrásnak mondja valaki, akkor mi lett volna erre a reakciója?
0: Nem hittem volna el, akkor el sem tudtam képzelni, és sokszor ugye, ugye elgondolkodom, hogy azért ennyi időt ott eltöltene a kispadon, hogy milyen nagy dolog, és mondom, hogy bírtam én azt ki, de boldogan bírtam ki, tehát bátran mondhatom, hogy tényleg a mai napig örömet okoz ezekre visszaemlékezni.
2: A Bajnokok című műsor mai vendége Herceg András volt, búcsúzik a műsorvezető Kreisz Bálint. Viszonthallásra!
3: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!

0: csatát én nyertem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: És úgy alakult, hogy 6 óra 3 perc van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Július 21-e, tehát 07-21, hogy mi is tisztázzuk. Ráadásul nagyon kellemesked, és jó időben fogadunk mindenkit így, már aki ilyen korán fent van. Jelezzétek nekünk 06-30-55-55-605, hogy ki van már fent. Nyilván, aki alszik, ő ezt nem fogja tudni megtenni. Szóval jó reggelt kívánunk mindenkinek, Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye Sportreggel, ma reggel Szuper Leventével. Hello Levi, jó reggel.
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok.
2: És Patai Gergellyel. Hello Geri, jó reggelt neked is.
4: Jó reggelt, és Harsányi Leventével természetesen.
2: Köszönöm, igen, jó magam én lennék az aki. Szóval gyerekek, ma egy csúcs döntéssel érkeztem ide. Nyilván sokakat érdekel, mégis Levi, mi az? Hát elmondom. A következő, néha, nem tudom, nektek volt egy gyerekként olyan, hogy valamit kitűztetek magatok elé, de nem létező sportág csúcs döntéséről beszélünk. Ma például nekem az volt reggel, hogy felültem a motoromra a zuglóban, és úgy jöttem el ide, a harmadik kerületbe, hogy nem álltam meg, nem tettem le a lábam. Egészen ideig. Azért ez egy teljesítmény. Most én bugyuta gondolatnak érezhetitek ezt, de ugyanakkor nem. Ez egy kihívás. Az életünk mindig erről szól.
4: Próbálkoztál már ezzel a kihívással? Vagy ez most először?
2: Na azon, hogy régen nekem olyan volt, hogy a Semse Andor utca 14-ben laktunk, akkor az a kihívás volt, hogy egy kintottuk a lépcsőz ajtát a bátyámmal, akkor ki tud kevesebb lépésből az első emeletre felmenni. És az már nagy számot, amikor hármasával tudtuk venni a lépcsőket. Ezek ilyen nem létező challenge-ek, kihívások az ember életében, nem tudom nektek volt-e ilyen, van-e ilyen, de nyugodtan lehet ezt vállalni, mert az, hogy motorral elindul az ember zuglóba, és nem áll meg úgy, hogy nem teszi a lábát, sokan azt mondják, micsoda hülyeség. Ugyanakkor nem, mert valamire figyelsz, valami ügyelsz, és két buktató lett volna, és mind a kettőt nagyon okosan a piros lámpánál belassítva, nagyon lassan, tudatosan, felkészülve arra, hogy mindjárt zöld lesz a lámpa, megoldottam. Jó, hát nyilván most önmagatokba tapsoltok, hogy wow.
3: De is, és volt támaszkodás autón,
2: pirosnál? Nem, azért mondom, hogy nem. Tehát egy ilyet végigvinni, reggel az ember ez egy más teljesítménnyel indult. Legalábbis nekem. Nem tudom, nektek volt ilyen gyermekkorban, vagy bármilyen olyan kihívás, ami nem feltétlen sport jellegű, de mégis volt benne sport?
4: Hát én arra emlékszem, hogy a cimborákkal mindig új, nem létező sportágakat találtunk ki, tehát hogy, tényleg ez így megmaradt a gyerekkorból, hogy valamit mindig játszani kellett, ha volt a közelben egy labda, de még az se kellett feltétlenül, akkor, és akár egy kapu, akkor valami új szabályrendszert alkottunk, és akkor nyilván a szabályrendszerből adódóan jöttek a kihívások.
2: Tökéletes. De mi csináltunk mindig, vagy 5-6 éven keresztül, Balaton Fenyvesen, Fenyves Alson, a baráti körre mindig megcsináltuk a helyi fenyvesi olimpiát. Mindig 5 sportágat kellett beletenni, és amikor nagyon buktára láttam, akkor betettem ilyet pingpong, mert abban körülbelül azért ment, egy pici sakkal azért felhoztam magam, de mindig kitáltuk van, tehát vízben fejlő bajnokság, tehát csomó minden volt, ami szerintem pont, ha más sport, szerintem pont ez a dolog lényeg, hogy valahol mindig meg lehet állni mindenben a sportot, te sem, de az most éppen mi, úgyhogy ennek örülök, hogyha főleg ebben a nem tudom, most egy kicsit kiürült minden, hogy vége a VB-nek. Nem tudom, ki hogy és mivel tölti a sporttal kapcsolatos napjait, vagy perceit, vagy másodperceit. Betettük tegnap a teniszt is, ugye hétfőnként van egy kellemes tenisz, ezt Levi nyugtázza így erős szemlesütéssel, akkor te mikor teniszeztél utára? Rég volt?
3: Egy pár hete már, na, igen, sajnos.
2: Na, és végre győztesként hagytam el a pályát, és utolsó...
3: És ásszal fejezte, Korán Ivanisevics.
2: De gyerekek, az is minél élmény, és szép ásszal fejeztem be. Úgyhogy most vannak jó sportteljesítmények, és már csütörtökre el is jegyeztünk egy nagyon kellemes balatoni padel összecsapást.
4: Tehát óriási népszerűségnek örvend a padel, tehát azt gondolom az elmúlt években.
2: Most azt mondjátok már nekem, hogy mitől van ez ilyen helyzetben, hogy egy padel, ami olyan, amilyen, most nagyon divat szerintem, nagyon divat sport, hogy valami bejön, így, ilyen szinten. Már nem tudok olyan helyre menni, ahol ne építenének padelpályát, vagy ahol nem lenne. Ugye a BVSC-be járunk teniszezni, ott most egy négy, volt már szerintem 3 vagy 4 pálya, egy szabadtéri nyitott, most ráküldenek azt hiszem 4 vagy 6 fedett pályát. Tehát annyira megy, annyira beindult, hogy azt szerintem nagyon nehéz lekövetni. Ezt nem tudom, meddig megy ez, mert azt hiszem a falabb és kárgy.
3: De emlékszel, volt ez a squash-sal is annak idején, amikor bejött, hogy gombamód szaporodtak a pályák egy ideig, aztán úgy lecsengett.
2: Na, ezt mondom, tehát ilyen szinte kiszámíthatatlanul jönnek-mennek a sporták, de a padel, emlékszem, nem tudom, mondtam-e neked, vagy Geri, neked biztos nem, hogy Hajas Laci barátom, a kiváló fodrász, x évvel ezelőtt jött haza Spanyolországból, és mondtam...
3: Emlékszem a sztorira, igen.
2: És feljött, hogy figyelj, hogy most jöttem spanyolból, nyomják ezt a Babel, baguette, de ő se tudta. Szóval várjál, megnézte. Padel, mondom, és az mi? Hát ilyen, nem tudom, kicsit tenisz, kicsit...
3: Tollas, kicsit squash.
2: Igen, elmondott minden. Mondom, és ez micsoda? Az, figyelj, mindenki ezt játsza kint Spanyolországban. Nem figyelj, nem csinálják meg a Magyar Szövetséget? És mondom, Laci, miért csinál nekem? Babel, padel, bárem, hagyjuk is. Jó, oké, jó, csak úgy eszembe jutott, mert hogy milyen, itthon nincs, utána jártam, miért ne lenne? Na, így nem alapítottuk meg a Hajas-Laci-Padel Szövetséget, és azóta tehát őrületes módon megy. Itthon is.
3: Én életed döntése lett volna pedig.
2: Nekem ilyen egy csomó volt, egy étterembe akartak hívni ötödik tulajdonosnak, hogy lépjek be, és mindig egy szegény édesapámat, Isten nyugosztal kérdezte meg bizonyos stratégiai döntésekre, hogy apa, belépjek ötödiknek? Ötödiknek? Hát kisem, hol van ez? Belváros? Belváros. Lehet parkolni? Dohány utca? Nem nagyon. És mi ez? Hát egy ilyen szutterén, egy pince. Ráadásul. Tulajdonjogok hogy vannak? Hát mondom, hogy 40%, egy 15, egy 10, rendezetlen tulajdonjogi viszony. Szerintem hagy. Na most ez a, most már mondhatom, hogy nincs ez a Portside nevű hely volt, az ikonikus, az első olyan pub, ahol tudjátok, ilyen magyarorhéjak voltak a földön, tehát olyan amerikai feeling volt, hogy megőrülsz, és nem tudtunk úgy kinyitni, hogy idő után már beengedők voltak az ajtóban, mert egyszer tódult a tömeg, tehát olyan szinten ment, hogy azt nem tudom, nem. Szóval nekem vannak ilyen jó megérzéseim. Egy ilyen tippelős játék van, ami a sporthoz kapcsolódik, ott is van ilyen. Amit meg a minap rá játszottunk egy ilyet egy barátommal, fél, legyen az, hogy minden csapat lő gólt egy ilyen 10 meccsen. 9 nem lőtt, amit mi tettünk, és egy csapat lőtt. Tehát hogy valami ráérzek, hogy mit nem kell tenni, de egyébként visszatérve a padelre, szóval ez egy nagyon erős kihívás, amikor valami így beugrik, vagy beesik a szerintem a magyar, meg a nemzetközi sportéletben, hogy nem nagyon tudják, vagy valami, szerintetek valami titka, hogy mitől jó a padel, és most egyébként szerintem itt ennek a nagy kárvallotja a squash, a fallabda, mert szerintem onnan, meg a teniszből hozott el nagyon sok embert.
3: Picit könnyebb talán.
4: Hát igen, egyébként talán ez lehet a titok minden ilyennél, hogy nem is az, hogy nem csak az, hogy könnyebb, mert nyilván a profi szinten minden sportnak megvannak a maga kihívásai, de hogy kezdőként, ha már el tudsz jutni hamar egy olyan szintre, hogy az élvezhető legyen, és ott tart, megragadsz az adott sportág mellett, akkor onnantól kezdve szerintem nagy népszerűségnek tud örvendeni, és alapvetően a padelnél én ezt látom, vagy akik padeleznek rendszeresen, ők azt mondják, hogy annyira hamar megszeretik, és annyira hamar elsajátítják az alapokat, hogy onnantól kezdve egyszerűen nem lehet abba hagyni.
2: Van ilyen élményetek? Tehát padeleztek? Levi még nem. Kipróbált?
3: Egyszer már játszottam, és nagyon-nagyon élveztem, és nagyon-nagyon várom a meghívást már tőled.
2: Azt tudom, Mutkovát rád vártunk, azt eljutott hozzád végül is. Mert valahogy jeleztem, hogy mondom, ugye itt vagyunk már a sportájában, és majd szerintem te ráérhetnél, és akkor leszem hívtak, vagy írtam, és mondtad, hogy nem jó. És a hárman megérkeztünk két hölgyel, és azt mondja, már csak a Levire várunk. Levire? Hát itt vagyok. Nem, hát, hogy rád. Hát de nem beszél, de mondhatod, hogy lehet, hogy mondtam, hogy lehet, de hát hogy dolga volt, de majd meg fogunk írni, úgyhogy ez lesz a következő pádel nagy meccs. Picit szomorú hírrel jövünk itt korán reggel, hogy gyászta a futballvilág, ugye 75 éves korában elhunyt a Liverpool korábbi futballistája, az ikonikus hajú és játékú, kétszeres aranylabdás Kevin Keegan, a 70-es, inkább 80-as évek elejének kiválósága, ugye a Liverpool játékosa volt, angol válogatott, és aztán a Liverpoolban átment a Hamburgba, az akkor azért egy nagy, nem tudom, tettnek bizonyult, ráadásul a két aranylabdát azt hiszem hamburgi játékosként kapta. Láttátok ti, vagy valamit? Nekem egy gyerekkoromban megvan egy-egy, hogy ment egy haj, ő vezette be azt az ikonikus ilyen válig élő, nem tudom, és a hülye frufru, után alig volt a focista hajat, és szóval nagyon nagy egyéniség, sajnos legyőzte egy betegség, úgyhogy a családja most tudatta ezt a szomorú hírt velünk, nem tudom, azért nektek van-e bármilyen kapcsolásotok, emléketek vele kapcsolatban, de hogy mindenki tudta, hogy ki ő, és kiváló focista volt, az egyszerűen hihetetlen.
3: Hát még a Newcastle-lel kapcsolatban, amikor ugye edzősködött ott, hogy ő vezette be igazából a Newcastle-nek azt a nagyon élvezetes és látványos támadó szellemű játékát, ami tényleg azóta is sok mindenki emlegeti.
2: Hát nem tudom, most azon gondolkodtam, hogy mi az, ami hozzá köthető, hogy nyilván gyerekkorban az ember kevés ilyen sztorira emlékszik, de ugye vannak ugye Ronaldinho cselek, meg a Neymar, meg ugye a Ronaldo biciklicsel, stb. Meg ugye van a Zidane féle, ugye megfordulós, ikonikus jelenet, úgyhogy nem tudom kigenni. Hát ez szimplán nagyon jó játékosot lehet ezt lehet mondani.
4: Hát meg az alázata, a szorgalma, tehát hogy én ugye csak a történetekből tudok kiindulni, mert sajnos nem láthattam játszani, de alapvetően tényleg, ahogy említetted, egy olyan név, aki szerintem az én generációmnak is még élénken él a tudatában, és olyan történetekkel, hogyha az ember olvassa, vagy úgy utána néz, vagy nagyon sokan egyébként nyilván, akik látták játszani, akár miatta szerették meg az említett Hamburgot, mert mondjuk a Bundesliga nem feltétlenül volt úgy a térképen előtte, mint ennél az igazolásnál.
2: Hát akkor nagyon, bár azért a Kovács, tehát a német focit azért már nagyon régóta nagyon komolyan vették, szóval.
4: Igen, de az egy talán egy váratlan lépés volt neki a Liverpoolból elmenni.
2: Igen, de akkor meglépés, hogy pont hogy úgy kapta meg ugye a két aranylabdát, tehát ez van azért róla öt érdekesség, ami érdemes talán egy picit foglalkozni, ő nem is akart focista lenni, írják róla, mert gyerekként nem tartották különösebben tehetségesnek, és hogy mondtad, igen, ezért kellett hozzá az a szorgalom, hogy feljátszotta magát ilyen szinten. Aztán ő volt az első angol szupersztárok egyike külföldön, ugye 77-ben sokakat meglepett, amiről beszéltünk, hogy ugye átment a Liverpoolból a Hamburgba, aztán ott bajnok is lett persze, aztán igazi popsztárnak számított, pont alapvetően egyébként a hosszú göndörhaja egy divatot teremtett, Angliában reklámokban, televíziós műsorokban mutogatták őt, jó magát, és ugye persze az egész megjelenését, és ugye a Newcastle szurkolói Kevnek hívták, és kevés edzőt szeretek annyira ott Newcastle-ben, mint őt, és a híres Love It monológ 1996-ban, amikor a Newcastle Manchester United harcolt a bajnoki címét, egy televíziós interjúban az érzelmektől fűtve mondta, ahogy I would love it if we beat them, love it, és akkor úgy megmaradt.
3: De azért mekkora legenda, tehát tegnap dartsot néztem, most mi a World Match Play, és annyi igen. Táblát tettek föl a szurkolókba, hogy King Kev, remember King Kev, Isten nyugosztaljon, tehát nagyon-nagyon sok táblát lehetett látni egy darts versenyen, hogy megemlékeznek róla a szurkolók, ekkora legenda volt.
4: Igen, igen, tényleg korszakos klasszis, és például ha már interjú, amikor átment a Hamburgba, csak elejtette, hogy hiányzik neki ez a brit reggeli, ez egy kis gabonapej, és a szurkolók elárasztották, tehát abból a fajtából dobozokat vittek az ajándékba neki, szóval tényleg egészen elképesztő kultusz övezte, és nyilván ez ugye hatalmas egér, nem véletlen ez a becenő, nem a fizimiskája miatt kapta, hanem a hozzáállása miatt, és azzal amit lehet, hogy annak idején mondjuk a serdülő csapatokban kinézték-e miatt, hogy miért kell mindig neked a leggyorsabbnak lenned, miért kell minden egyes edzésen, minden kis versenyt megnyerned. A társak irigykedtek, és aztán megbizonyította, hogy ezzel a hozzáállással igenis egy bányás családból, egy nehéz körülményekből magasra lehet jutni. Tehát fontos, hogy ezek a történetek így fennmaradjanak, és tényleg adjanak egy példát, egy inspirációt a következő generációknak
2: is. Így is kell, ez örökségben összekött gondolat, ami egyébként mindenre igaz itt is, tehát hagyott itt nekünk örökül olyan történeteket, meg olyan sportpályafutást, amit szerintem a fiatalok, ha egy picit most elgondolkodnak azon, és erre kérünk fel ilyen korán azokat, akik minket hallgatnak, kicsit nézzenek utána Kevin Keegan pályafutásának, és akár adhat mindenkinek egy lendületet, akár, de tényleg. Ugyanakkor meg egy fordított helyzet, hogy ha már Liverpool és Németország, akkor Németország és Liverpool, és magyar vonatkozású hír, ugye, hogy Szoboszlai Dominik egy érdekes tollal, egy érdekes szerződést írt alá, ami nap úgy, hogy 2030-31-ig azt hiszem a Liverpool alkalmazásában áll. Hát gyerekek, én azt hiszem, ez mindig is mondtam, hogy neki ugye most nagyon sokan megtalálták, hogy el kellene menni a Reálba, hogy keresték más csapatoktól. Szerintem, amikor egy ilyen helyzetben van valaki, hogy tehát mindenem megvan, a Liverpool, azért, na, akárhogy nézzük, egy nagyon erős klasszikus mondás, a Liverpool, az Liverpool. Tehát, hogy abban az 5 vagy 10 nagy csapatban van a világon, ahova egyébként szeretnének igazolni, egy olyan giga háttérrel, biztos anyagi háttérrel rendelkező csapat, ráadásul komoly eredményei is vannak, ahova szerintem mindenki akár ilyen bakancsistás pontként el is igazolhat, vagy szeretne. Most, hogy ott van a Liverpoolban valaki, vagy mondjuk a Realban, vagy a Barszában, vagy nem tudom milyen másik nagy csapatban, a Cityben, vagy a Bayern Münchenben, igazából szerintem ez már csak döntés kérdése, hogy hova igazolsz. Ő ott most szerintem helytált, jól játszik, nyugodtan, és amit szerintem Szószai Dominik kapcsán egy ilyen biztos jövőképet adhat, hogy amikor ilyen 5 évre szerződ, és tudod, hogy bár, mindegy, akár hokiban, nem tudom, mennyire jellemző a hosszú szerződés, de hogy mondjuk bármire belegondoltok, azt mondják, hogy akkor gyere, írjunk alá, köszönjük, hogy itt vagy, jól érzed magad, jó? 5 évig biztosan, hogy itt megvan a pénzed, a lehetőséged, a munkád, elismerünk, megbecsülünk, kibebecsülünk, a szurkolók imádnak, szeretnek, előbb-utóbb még akár CK is lesz, de ha nem, akkor sincs semmi, gyere, Dominik, és játsz. Szóval ez egy ilyen, tehát ő most, ahogy szokták mondani, egy életre, köszönöm szépen.
3: Elismerés a klubtól, és ez óriási dolog, hogy egy ilyen szintű klub tényleg ilyen hosszú távú szerződést köt egy magyar játékossal, és az egyik legjobban fizetett játékos lesz az egész ligában.
2: Hát igen, tehát hogy világszinten, nem csak hogy magyar, tehát nyilván Magyarországon már szerintem rég, de hogy világszinten, és pont ugye erről talán értekeztünk is te múltkor, hogy tehát most olyan szinten van, ha most elmegy, tehát azt hiszem volt is egy ilyen fotó utazási sorozat, hogy akkor még nem a feleségével elutaztak Olaszországba itt-ott, és tehát olyan szinten ismerték fel, ott valahol Olaszország, nem tudom, csodás részén, hogy már kicsit már át kell gondolni, hogy mikor megy ki. Pedig hát az, hogy Liverpoolban, Angliában, oké, jó, nyilván rejtik magukat ilyen baseball sapkák mögé, meg nagy szemüvegek mögé, de hogy tehát egy konkrét világsztárról beszélünk, akiről szerintem már tud David Beckhamtől kezdve mindenki, tehát azt megkérdezném most az elit labdarúgó ligát, akár az egykori vagy a jelenlegi liga tagjait. Jó, hát az, hogy Hollanddal érted, ha jó, tök jó haverságból meg egymásnak irogatnak, azért egy kicsit dobta a renomét, nem? Szóval szerintem most egy jó, hogy Liverpool-la vagy gondoljátok, és esetleg érdemes lett volna neki más csapattal? Ugye Reállal akarták összehozni, de így ez szerintem megvan.
4: Hát igen, én is azt gondolom, hogy teljesen egyetértek veled, meg sportáktól függetlenül.
2: Te aláírtál volna? Geri, a Liverpool-a, vagy Messi volna tovább?
4: Hát, nem is tudom. Nem, persze, hogy aláírtam volna. Tehát, hogy tényleg így, ahogy az ember sportáktól függetlenül beszélget a játékosokkal, azt hallja, vagy azt tapasztalja, hogy vannak ilyen objektív szempontok, amiket most te is említettél, hogy amikor az ember eligazol valahova, vagy mondjuk szerződést hosszabbít, akkor végig gondolja, hogy mik azok a szempontok, amelyeknek fontos, hogy nyilván az anyagiak mellett a szakmai a szurkolók, és mit tudom én. És pontosan arról van szó szerintem, hogy van valami megfoghatatlan még, amikor érzed, hogy megbecsülnek, érzed, hogy a helyeden vagy, és olyan jó minden egyszerűen. Nem tudom, ez játékos szempontból hogy élted meg annak idején, mondjuk Levi, hogy voltak-e ilyen érzéseid, amikor egyszerűen semmi nem szól amellett, hogy lépjen az ember, mert annyira minden összeállt.
3: Hát pont jó embert kérdeztél, én elég sokszor váltottam csapatot, és én nem szerettem soha lekötni magam hosszú ideig egy-egy csapatnál, már pedig azért, mert én úgy gondolkoztam annak idején, hogy kihasználván ezt a, ezt a lehetőséget, akkor inkább világot járok, és világot látok, és kihasználom azt, hogy több országban, több városban, több kultúrában tudok élni, több nyelvet tudok megtanulni, hát mindenki más, hogy éli meg ezeket a dolgokat. Ha valakinek van lehetősége hosszabbítani, és jól érzi magát, és megbecsülik, és mondjuk az ő esetében, hogyha máshova ment volna, újból el kellett volna kezdeni fölépíteni magát egy új helyen. Hát most igazából ennek majdhogy nem a végén jár, tehát most már az egyik legnagyobb sztárként kezelik, új célok vannak, ugye BL-t szeretne nyerni a csapattal, úgyhogy ez megint egy másik dolog.
2: Igen, nehezen vált az ember, én azt hiszem. Tehát most tök minden...
3: Én könnyen vált.
2: Azért jó a te példád, mert te könnyen, de most én most a könnyen váltás időszakában vagyok, én is nagyon nehezen váltottam, nem nagyon, mert igazoltam el rádiótól, tévétől, biztos így lesz, és akkor mindenhol, tehát ilyen súlyos éveket töltöttem, mert hogy valahova elmegyek, de kapcsolataimban is így van, nehezen nyitok, de ha már valakivel kapcsolatba lépek, akkor ott már, jaj, de jó, akkor most már ne váltogassunk, mert most egy szakítani, újra valakivel összejönni, a legnehezebb szakítani.
3: Ez életkor függő is, tehát amíg az ember fiatal, addig nagyon szívesen jön, megy, és próbál új dolgokat.
2: Értem, tehát finoman lehet. Jó, de az mondjuk, hogy egy megállapodás szintje van az ember önmagával, de ha belegondoltok, azt mondják például a költözés esetében is, egy életben azt mondják, nem tudom, háromszor, négyszer kell változtatni lakhelyet, lakást, házat, teljesen mindegy. És körülbelül benne is van, ami azt jelenteti, hogy nyilván gyerekként szülőkkel húzod, amíg húzod, már egy helyen vagy több helyen, nem tudom, de felnőttként, hogyha az ember abba gondol bele, 18-20 éves korától, nem tudom, egyetem utántól akár egyedül van, akkor azért ott idősebb korára vagy haláláig egy érdemes egy 3x-4x-ért változtatni, de aztán most teljesen annyira kinyílt a világ, ugye, hogy már lehet menni az Európán belül, ugye Unión belül, ha most holnap Olaszországban szeretnénk élni, dolgozni, akkor annyit csinálsz, hogy felülsz egy gépre vagy kocsira, kimész, és ott elkezded az életed. Tehát szerintem ez még nagy mértékben befolyásolja a mostani felfogását az embereknek. Meg színészeknél van ilyen, vagy valaki nagyon egy színház függő, egy társadat függő, vagy van ez úgynevezett szabadúszó, és mind a kettőnek megvan a maga előnye. Most szerintem Dominik egy nagyon jó stabilitást eredményező szerződéssel itt, nem tudom, láttatok-e néha a Liverpool, mert csomó csapatnál van, hogy beengednek, megnézheted, milyen egy edzés, hogy áll össze egy napjuk, hogy mennek le reggelizni. Tehát egyébként egy szállodában laknak ott benn, hogy tehát a Liverpool központja is, meg az egész edző központot, az valami wow, de gondolom ugyanez a Reálnál, meg a Barszánál is, ez nem kérdés, de hogy igen, tehát ha a legjobbak közé belépsz egyszer ezen a kapun, és oda tartozhatsz, akkor már csak szerintem egy hit kérdése. Nálam még ugye az volt az érdekes, hogy mindig elmondta, hogy ő tehát világ életében Real Madrid szurkoló volt, ez jelentett majd szerintem, hát egy, azt hiszem, hogy 2-3 éven belül egy fordulatot az életében, ha a Reál tényleg úgy kopogtat, Perez vagy éppen majd a soron következő elnök, hogy na most akkor viszont már eléd mindent, nem is tudom kinél volt az, hogy léptetek egy szerződést, és neki kellett beírnia az összeget, amennyit szeretne keresni, mindent, amit szeretett volna, azt leírták a papírra, aláírta mindenki, és itt egy szerződés, jó, akkor tessék ide, írj be egy számot, és akkor azt megkapod. Ha az majd eljön neki, akkor lehet, hogy vált a Reálra. Na, még egy érdekesség, hogy jelentősen szigorítja a női jogosultsági szabályzatát, a női teniszszövetség a jövőben minden játékosnak kötelező genetikai nem vizsgálaton átesnie, és csak azok indulhatnak a szervezett túr versenyein, akik szervezetében nem mutatható ki az SRI gén. Nem tudom, hogy eddig miért nem volt, vagy miért fontos, hogy ennyire, de hát higgyük, hogy ennek meg volt, hogy itt volt az ideje. Én szerintem jól tették. Jó, ebben is szakmailag. Nem menjünk bele, bízunk benne, hogy ennek oka volt. És még egy gondolat, aztán majd jövünk vissza. A FIFA vizsgálatot indít az argentinok ellen a VB döntőben történtek, mert szerintem inkább itt Paredes miatt a végén az a nem létező verekedés, és őrületes, aztán végén kapod még egy piros tapot is, ha valakinek nincs meg, aztán Gávinak esett neki, meg nem tudom mi. Finoman nem tudták.
3: Ott meg volt a piros lap végül?
2: Meg igen. Aminek azt épp kérdeztem, tegnap az én drága kisfiamat, aki az egy csomó mindent még sokkal jobban olvas, meg tud, mint én, hogy ennek milyen jelentősége volt. Igazából most VB meccs nem biztos olyan sok lesz a következő időben. És azt mondja, ez semmi, ezt elrakják papíron, és ez a következő meccs, vagy meccstől való eltiltást jelenthet. Teljesen ész nélküli. Ez a...
3: Az is az volt, de azért megalapozta mondjuk Enzo Fernándeznek is a megmozdulása. Tehát ahogy Kubásit fölrúgta.
2: Jó, hát azért Kubási csodás, mondjam, nem tudom, ilyen triple S Rüdbergerrel. Így azért nem szokott esni egy játék, hogy mindannyian focisztunk meg.
3: De ezt mondta a fiam is egyébként érdekes módon, de nem tudom, hogy az ember...
2: Így nem esel, hát te is estél már.
3: De hogy a testi épségedet azért ennyire nem kockáztatod meg egy ilyen majdnem szaltóval, nem? Tehát bárhogy eshetsz.
2: Látványosan kell. VB döntőn, ha esünk, akkor látványosan esünk szerintem. Ott azt kellett csinálni Fernándeznek, csak hát nyilván ő sem halála után a Magyar Tudományos Akadémia, ő sem saját halottjaként fogja tekinteni. Tehát, hogy ha egy kicsit gondolkodott volna, legalábbis szerintem, ha jön egy iszonyat lendülettel Kubarsi, akkor, mint ugye a spanyol bikaviadalokon a Torreador, odafut, ő is megy, és utolsó pillanatban így ellép, és Kubarsi akkor átesett volna önmagától, csak így be is mutatott volna egy-két kézzel, olé, és akármilyen tovább is vérte volna a labdát. Csak hát ott a másodpercekat kell döntened egy ilyen helyzetben. Ő így döntött, hát aztán jött is érte a második sárga, úgyhogy kiállították. Kíváncsi, hogy mi lesz a FIFA vizsgált végeredménye. No, és ami lesz itt ma, a drága hallgatók, az pedig mindig kell egy bűnbak, a norvég szurkolók most rendesen túltolták, erről beszélünk majd hamaros. Nem csitul a botrány ilyen szempontból, még mindig labdarúgó VB körüli helyzet, aztán nemzeti sportjegyzet Zsoldos Barna érkezik majd a vonalban, vele beszélgetünk nyilván Forma 1-ről és Marosán Gyurival is, szerintem kézlabdát és minden mást is, még akár a VB történeteit is értékelni és kibeszélni fogjuk, úgyhogy ez fér bele a mai sportreggelben, mindenkit várunk, ha szeretnétek hozzánk szólni bátran, nyugodtan 06 30 55 55 605.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Kérd belém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit, nemzetközi muzsikatábor kezdődik holnap Balassagyarmaton. Folytatódik a többnyire napos idő. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A saknagymester élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak mindazt, amit Magyarországért tett, és bízik abban, hogy a jövőben is számíthat rá. Az országgyűlés házszabályának finom hangolását szorgalmazza a házelnök. Forsthofer Ágnes, aki átmenetileg ellátja az államfői feladatokat, a közösségi oldalán azt írta, cél a reális fegyelmi szabályok és szankciók megállapítása, mert értelmetlenek szerinte a túlzó mértékű, akár több milliós előírt büntetések. A képviselői hiányzásokról azt írta, júniusban az indoklás nélküli hiányzásokat már nem tudta elfogadni, ezért bizonyos esetekben sor fog kerülni képviselői illetmény csökkentésre. Két új főszerkesztő helyettessel bővül augusztustól a Kossuth Rádió szerkesztősége a közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként. Bogár Zsolt és Magyari Péter a rádió teljes tartalmáért felel majd, és már részt vesz az új műsor struktúra kidolgozásában. Mindketten több mint 25 éves újságírói tapasztalattal rendelkeznek. Bogár Zsolt korábban már dolgozott a Magyar Rádióban, később a HVG Online gazdasági, majd belpolitikai rovatát is vezette. Magyari Péter egyebek mellett az Origó, az Index, a 444 és a Válasz Online munkatársa volt. Fő profilja az oknyomozó újságírás, a belpolitika, az energetika és a külpolitika. 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízirendőrök. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. Egy 50 éves férfi matracával elsodródott, őt a parttól 4 kilométerre kellett kimenteni. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Ma kezdődik a 39. Nemzetközi Muzsikus Tábor és Művészeti Fesztivál Balassagyarmaton. A 10 napos rendezvényen 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt, akiket neves zeneművészek oktatnak. A fővédnök Farkas Gábor, a Zeneakadémia rektora, aki diákkorában

0: EB-győztes együttes csapatkapitánya Rodri, akit a világbajnokság legjobb játékosának is megválasztottak, a következőket mondta az ünnepségen.
1: Kétségkívül ez pályafutásom legnagyobb címe, fontosabb az aranylabdánál, vagy bármilyen egyéni elismerésnél. A mi generációnk Iniesta-ék VB-győzelmén nőtt fel, megismételni az ő sikerüket mindennél jobb érzés.
0: A korai bajnokok ligája selejtezős kiesés után a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata a konferencialiga selejtezőjében javíthat. Az Eto a második forduló első mérkőzésén a luxemburgi Atert Bissen ellen lép majd pályára idegenben. A ma 20 óra 15 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A győriek támadója Bánáti Kevin így várja az összecsapást. Szalai Ádám a riporter.
2: Nehéz mérkőzésre számítunk, hiszen ezen a szinten nincs könnyű mérkőzés, úgy gondolom. Főleg nyilván ugye idegenbe kezdjük a párharcot, úgyhogy biztos, hogy nagyon nehéz mérkőzésre számíthatunk. Masszív csapat ellen játszunk, úgyhogy tudjuk, hogy mik az erősségeik, mik lehetnek a gyengeségeik, miket kell kihasználni, és ezeket megpróbáljuk kihasználni.
3: Mi az, amire mindenféleképpen figyelni kell a luxemburgi bajnok ellen, mire figyelmeztetnéd akár pont, hogy a szimpatizásaitokat is?
2: Ugye elemeztük őket, van két erős csatáruk, gyors szélsőik, úgyhogy biztos, hogy nehéz dolgunk lesz azért hátul. Öt védővel játszanak, úgyhogy azért ilyen csapatok ellen, ahol sok hosszú labda van, masszívak, mindig nehéz játszani, úgyhogy ezeket mondanám.
3: Milyen más egyéb teljesítményre van szükség a csapattól itt az Európa Konferencia Ligában, mint amit esetleg nem láthattunk a Bajnokok Ligájában tőletek?
2: Úgy gondolom, hogy abba kell hinni, és azt kell csinálni, amire felkészített minket a szakmai stáb, és tényleg megpróbálni azt a filozófiát játszani, amit az edző kér. Úgy gondolom, hogyha ezt tudjuk teljesíteni, és mentálisan erős lesz a csapat, akkor úgy gondolom, hogy benne van a csapatban az, hogy ezt el tudjuk érni.
0: A tegnapi sorsoláson kiderült, hogy a Győr továbbjutása esetén az Észak-Macedón Várdárral vagy a Lett Rigával mérkőzhet. Szintén a konferencialigában csütörtökön a Debrecen és a Paks is megkezdi szereplését. A DVC a Pjunik Jereván elleni továbbjutás esetén akár a dán Köbenhavn együttesével is összecsaphat, míg a tolnai csapat, ha kiejteni a Panathinaikost, akkor a nagyszombat CSKA Szófia párharc győztesével csaphat össze. Az Európa Ligában pedig a Ferencvárosa túljut a holland Twentén, akkor a harmadik körben a Fenerbahce Gornik Zsabze BL párharcának vesztesével találkozhat majd. Győzelemmel kezdte a hamburgi salakpályás tenisztornát Bondár Anna, a viadal tavalyi döntős a japán Uchiyamát 7-5-6-4-re vert az első fordulóban. Bondár a mai Valentina Steiner, Nomanoha Akugue német párharc győztesével találkozik majd a nyolcad döntőben. Súlyos betegségben elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool korábbi kétszeres aranylabdás labdarúgója. A 63-szoros angol válogatott Keegan a Liverpoollal 3 bajnoki címet, 2 UEFA kupát, valamint egy FA kupát és beket nyert. Légiósként a Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt, az aranylabdát 1978-ban és 1979-ben érdemelte ki. Kevin Keegan 75 évet élt. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
4: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban Harsány Levente, Szuper Levente és Patai Gergely, egy magyar dolgozó a Dallasi IBC központban, annál a cégnél, mely biztosította a VAR technológiát a VB alatt. Katona László kollégánk Horváth Dominika beszélgetett.
2: Lassan már 4 éve, 22 őszén kezdtem el dolgozni itt a Hawkeye Innovations-nél. Egyébként ebben az évben kezdtem el a sportmanager mesterszakot az ELTE-n, és mindenképp szerettem volna a sport világában elhelyezkedni, illetve karriert építeni, és hát nagy szerencsére ez volt az első munkahely, ahonnan visszajelzést kaptam. 22. októberében már kiismertem egy Ferencváros mérkőzésre, egy Európa Liga meccsre, ahol megnézhettem, hogy gyakorlatban hogyan is működik a rendszer. Pár héttel ezután fel is vettek. És maga a világbajnokságra, hogy jutottam ki. Kicsit messziről indulnék. Itt van egyébként a magyar UEFA-s csapat, az leginkább bajnokok ligája, Európa Liga, illetve konferencia liga meccseken szokott dolgozni, de rendszeresen besegítünk a FIFA-nak egyébként, és éppen azért jelentkeztem tavaly nyáron a klub világbajnokságra is, ami egy tök jó lehetőség volt. Nagyon sok külföldi kollégát meg tudtam ismerni. Munkatapasztalatra építve jelentkeztem idén a VB-re is, és hát szerencsére idén is beválogattak a csapatba, és egy hónapot kint tudtam tölteni Dallasban. Hozzátenném még, hogy nem én egyedül voltam itt magyar a VB-n, rajtam kívül még 5 kollégám is dolgozott a VB-n, ők San Franciscóban, Philadelphiában és Monterreyben dolgoztak egyébként.
3: Tisztázzuk le, hogy akkor valójában mi is a feladatod, mi a munkakör, amit neked végezned kell, akár bármilyen ilyen futballeseményen, sporteseményen, jelen esetben a labdarúgó világbajnokságon.
2: A mi cégünk lassan már egy évtizede szolgáltatja a VAR rendszert, mind az UEFA-nak, mind pedig a FIFA-nak. Próbálunk minden nagyobb világtornán valami újat hozni. Idén egyébként az automata lesz rendszer bevezetése volt. Hogy nekem mi is pontosan a feladatom, én idén kifejezetten a VAR szoba működéséért és a stadionok közötti kapcsolat átlátásáért voltam tulajdonképpen a felelős. Amit már említettem, én Dallasban, a Nemzetközi Közvetítőközpontban, az IBC-ben dolgoztam, ami tulajdonképpen a VAR-nak a központi lokációja volt a VB alatt. Itt volt az összes videóbíró Dallasban, amit láttatok a meccsek előtt bevágva, és minden működtettük a világbajnokság alatt a VAR rendszer tulajdonképpen. Maga a feladatom lényegében abból állt, hogy napi egy meccse voltam beosztva. Az én felelősségem volt az, hogy az adott mérkőzés rendszerének teljes körű előkészítése, beállítása, biztosítva azt, hogy a technológia az működjön mind a meccs előtt, illetve a meccs közben is.
3: Van olyan mérkőzés, ami közel állt a szívedhez, olyan párosítás, amit ki tudsz emelni, ha lehet ilyen kulisszatitkot elárulni?
2: Személy szerint 18 mérkőzésen dolgoztam a torna alatt. Talán a spanyol-portugál 8-at döntő volt a legnagyobb meccs, amit csináltam. De nekem személy szerint amúgy egyébként az Argentina-Cabo Verde volt a kedvenc mérkőzésem, amit dolgoztam. Ugye ez volt az őrült meccs, ahol a zöldfoki szigetek 2-tel is visszajött az argentinok ellen, de hát ugye végül tudjuk, hogy Argentina jutott tovább. Talán ezt a 2-t mondanám talán.
3: Még annyit, hogy azért Amerikában nem lehetett egyszerű, gondolom, összehangolni a munkát. Ez a nehezebb, vagy maga a technikai része?
2: Hát ugye igen, elég sok időeltolódás volt ott Amerikán és Mexikon és Kanadán belül is. Figyelni kellett erre, hogyha például San Franciscóban volt meccs, vagy New Yorkban, akkor az 2 külön időzóna volt. Valamilyen szinten nehéz volt. Én örültem egyébként neki, hogy Amerikából nézhettem a meccseket, mert így számomra nem volt azért ilyen nagyon késői meccs. Nekem az első meccs Amerikában délelőtt 11-kor kezdődött. Ez azt jelentette számomra, hogy ha azt a meccset kaptam, akkor nekem 6 órával a meccs előtt ott kellett lennem, szóval ez egy hajnali 5-ös kezdés jelentett, amely nyilván nem volt a legjobb, de azért ki lehetett bírni, és a legkésőbbi meccs az pedig este 11-es volt, szóval ilyen hajnali meccseink szerencsére nekünk nem voltak Amerikában, szerintem az összes meccset tudtam nézni a VB során, ami tök jó volt.
3: Munkanapot tekintve, azt említetted, hogy 18 mérkőzés, ez 18 munkanapot is jelent, mit lehet elmondani, hogy néz ki általában így ilyenkor egy embernek a munkanapja?
2: Hát ugye én nagyjából egy hónapot töltöttem ki, én az elejétől kezdve egészen a 8-a döntő végéig voltam kint egyébként, és akkor ez alatt a, hát nagyjából 30 nap alatt volt 18 meccsem, A VB előtt még volt egy pár ilyen felkészülési meccs a stadionoknak, azokat is csináltam. De maga egy átlagos munkanapom, hát ugye, mint említettem, már így 6 órával a meccs előtt kellett bemennem. Miután megérkeztem, fel kellett készítenem szoftveresen magát a rendszert, kicsit emberakni a varszobát, hogy azért jól nézzen ki a nézőknek. Hát minden nap egy elég szigorú tesztelésen mentünk át a FIFA-val közösen, és miután végeztünk ezekkel a tesztekkel, és elkezdődött a meccs, én bemaradtam a varszobában, és a mérkőzés alatt igazából az volt a feladatom, hogy folyamatosan kövessem a rendszer működését, és tartsam a kapcsolatot a stadionokban lévő helyszíni technikai csapatunkkal, hogy minden flottunk menjen a meccs alatt.
3: Szigorúan a technikai részletekre gondolva, fejlődik a VAR? Mit gondolsz, mit látsz, mit érzékelsz?
2: Ami a technológiát illeti, szerintem elég nagyot léptünk előre a legutóbbi VB óta. Most már azért olyan automatizált rendszereket használunk, amelyek jelentősen felgyorsítják a döntéshozatalt a baros visszanézések során. Hát remélem, ez az otthoni nézők is észrevették. Itt kifejezetten most a LES rendszerekre gondolok, amiket tényleg most már automatizálva vannak, és tulajdonképpen 100%-ban jó döntéseket hoz, akár kevesebb, mint egy másodperc alatt is. Azt azért szeretném itt hozzátenni, hogy igen, a rendszert ezt mi szolgáltatjuk a FIFA-nak, illetve az UEFA-nak, de magukban a meccsekben, hozott döntésekben semmi fajta beleszólásunk sincs. Ezeket a FIFA által kinevezett bírók és videóbírók hozzák közösen, nem pedig mi.
3: Tehát arról nem lehet beszélni, hogy a vonalazás tekintve te döntöd el, hogy éppen les vagy sem, de a képi megjelenés az viszont már hozzátartozik, hogy megjelenjen országvilág előtt?
2: Hát igen, ugye maga a rendszer az most már tényleg automatizálva van, tehát nem is kell vonalakat húzogatni tulajdonképpen, hanem ilyen skeletonokat kell kiválasztani, és akkor ezek által a rendszer ez behúzza, hogy akkor ez a játékos hozzáért a labdához, ez most lesen át, vagy nem át lesen. És akkor ezt nekünk csak le kell konfirmálni tulajdonképpen a rendszerben. A bírók is lekonfirmálják, és akkor ezt egy másik operátorunk pedig megkapja, és ezt megépíti, ezt a 3D-s világot, amit ti is láttok a képernyőn, és akkor ezt kiküldjük a tévének, a tévé pedig lejátsza, hogyha szeretné. Tulajdonképpen így néz ki.
3: Ez valójában egy ilyen egyperces folyamat?
2: Hát ha jó esetben igen. Nyilván azért a tévétől is függ, hogyha éppen mondjuk játékban van a labda, akkor nyilván nem tudják visszajátszani, de minél gyorsabban ők is próbálják visszajátszani ezeket, hogyha elküldjük nekik. De igen, szerintem, hogyha a les megtörténik, az elkövetkezendő egy percben mi már kiküldjük a tévének, és akkor az már a tévén bólik, hogy ők mikor játszák ki a nézőknek.
3: Még annyit, hogy a hiba lehetőség, a hiba faktor benne van-e, vagy egyszerűen annyira túlbiztosítják magukat ilyenkor a szervezők, mindenki, aki él és mozog, hogy a lehetetlen az, hogy például a kapcsolat ne legyen meg a varszoba és a helyszín között, szóval, hogy nem lehet arról szó, hogy probléma legyen?
2: Ugye ez volt az első olyan VB, ahol ténylegesen egy ilyen centralizált var működött, tehát ugye Dallasban volt az összes varbíró, és az egész rendszer, de ugye a stadionok pedig nem Dallasban voltak. Szóval most idén volt először ezen a VB-n, hogy 5G-s connection-nel voltunk összekötve a stadionokkal. Minden működött, ahogy kellett. Voltak olyan esetek, hogy esetleg egy connection-t elvesztettünk egy stadionnal, de ezek általában nem meccsnapon voltak, tehát hogy ez ilyen fél órás, egy órás szünetek voltak, de ezt egyből megjavították. És szerencsére a meccsek alatt nem volt ilyen problémánk, hogy nem lett volna connection akármelyik stadionnal se. Szóval ez pozitívum volt.
3: Volt-e lehetőséged egyáltalán megismerni a várost, a környezetet, hogy milyen, vagy erre ilyenkor nincs lehetőség, mert munka van?
2: Azért általában, ugye, mint mondtam, 6 órával a meccs előtt bemegyek, lemegy a meccs, ha jó dolgom van, akkor nincsen hosszabbítás, hogy 11-esek, és akkor végzek egy ilyen 9 óra alatt nagyjából. Elég nagy csapat dolgozott Dallasban tőlünk, tehát hogy amikor napi 6 meccs volt, akkor azt hiszem 120-an voltunk nagyjából bent. Szóval mindig volt valaki, akivel azért tudtál találkozni, elmenni, sörözni a meccsek után, stb. És akkor a szabadnapokon pedig megpróbáltuk kicsit jobban megismerni Dallast, így a környező városokba elmenni. Voltunk egyszer Houstonban, voltunk Fort Worthben egyszer.
3: Eljutottál futballmérkőzésre ténylegesen?
2: Idén sajnos nem. Lehetett volna erre lehetőség egyébként. Nyilván sok-sok pénzért. Dallasban ugye elég sok meccs volt. sajnos idén ez nem sikerült. Tavaly a klub VB-n ott ez a Nemzeti Közvetítő Központ, ez pont New Yorki stadion mellett volt egyébként a parkolójába. Ezért az sokkal egyszerűbb volt, csak át tudtunk menni a stadionba, ott kint voltam egy pár meccsen. Idén az a Nemzeti Közvetítő Központ, ez Dallas belvárosában volt, és ugye a Dallas-i stadion az Arlingtonban van, nagyjából egy 40 perces autóút ez, és emiatt azért nem volt annyira egyszerű, mint tavaly eljutni egy meccsre.
3: A környezetet hogy vélekedik erről, hogy neked megadatik egy futball VB-n való munkalehetőség, irigykednek?
2: Nagyon sok barátom ugye tisztában van vele, hogy én nagyjából mit dolgozok, és hát nagyon sok üzenetet kapok, hogyha valami olyan döntés születik a pályán, ami valakinek nem tetszik. Remélem, hogy nem irigykednek, szerintem inkább csak büszkék rám, de tudom, hogy ez egy nagyon jó munka, és tényleg én, aki szereti a focit már gyerekkora óta, ez egy tényleg egy álom munka számomra.
3: Tehát csak 4 évente van futballvilágbajnokság, és a VAR-t mondjuk Európa-bajnokságon is használják, vagy éppen egyéb más kontinens viadalon. Ez azt jelenti, hogy megadatik lehet neked még a lehetőség a következő EB-n, VB-n, nem tudom, Ázsia kupa, Afrika kupa, mi egymás?
2: Igen, mindenképp. Szerencsére az összes nagyobb tornát, a FIFA és UEFA tornákat, azokat mi csináljuk. Ezért lehetőség az mindig van. Eddig hát ez volt nyilván a legnagyobb torna, ami részt vettem. Esetleg még a bajnokok ligája döntőjét tudnám mondani, ami most már jutott volna Budapesten, azon is részt vettem. Az is egy nagyon, nagyon jó dolog volt számomra így magyarként, hogy itt tudtam dolgozni. De például jártam már Üzbegisztánban egy futsal világbajnokságon, női VB Brazíliában lesz. Lehet, hogy oda is el fogok tudni jutni. Tehát igen, lehetőség ez van, csak hát dolgozni kell érte.
3: Ha publikus, van-e kedvenc labdarúgód?
2: Kedvenc labdarúgó, kedvenc csapat, hát ez számomra elég egyszerű. Én AS Roma szurkoló vagyok, nagyjából 2006 óta, és hát Totti miatt szerettem meg magát a futballt, magát a Rómát, tehát én Tottit mondanám, és a Rómát. A nemzeti csapatban pedig szerintem Magyarországot mondanám. Remélem, hogy 4 év múlva kijutunk a VB-re.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Katona László, Horváth Dominikkal beszélgetett.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Érezd a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, 4 percen járunk 7 óra után Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, úgyhogy ma reggel szuper Leventével, Patai Gerivel és jó magammal, én Harsányi Levente vagyok. Köszöntünk mindenkit, 06 30 55 55 605-ös az elérésünk, hogyha valaki szeretne hozzánk szólni. Örömmel vesszük, hiszen vélemény fontos, számunkra pedig mindenféleképpen olvasandó és követendő lehet. Nos, hát még mindig a VB-ről persze beszélgessünk, és az ott látott, hallott történetekről, nem feltétlenül ugye a legjobb meccsek, talán a legjobb és legélvezhetőbb játékos és statisztikák és teljesítmények miatt lesz ez nagyon emlékezetes, már amennyire nagyon emlékezetes lesz. Nekem bevallom nektek őszintén, aztán kíváncsiak a véleményetekre, hogy nagyon hiányzott a zene, tehát az a VB dal, ami eddig mindig volt, vagy legalábbis sokáig volt, és sokan emlékezünk rá. Persze Shakira megjelent, és olvastam egy nagyon érdekes gondolatot, hogy ez a VB döntő azt mutatta meg nekünk leginkább, hogy mennyire kell a show, és mennyire kell a kiegészítő rész a focihoz, illetve kérdés, hogy mennyire kell-e, illetve azt, hogy Piqué mennyire hülye. Tehát, hogy azt látok, hogy Shakira milyen jól nézett ki. Szóval én szerintem itt most ez a showról szólt meg, az olyan történetekről, amikről nyilván mindjárt mi is beszélünk, a fociról pedig kevésbé. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy ez volt azt mondja a 23. labdarúgó világbajnokság, hogy ez hány százalékban tartalmazott focit, akkor ezt a 23-as számot tovább vinnem, hogy körülbelül 23 százalékban. Az összes többi arról szólt, hogy akár igen, a hidratációs szünet,
2: Trump Infantino,
1: igen, töröljük el a büntetését az amerikai játékosnak, aztán Ronaldónak ne adjunk 3 meccses eltiltást, aztán mi volt még, kapjon FIFA Peace Prize díjat, ugye valahogy Infantinónak oda-vissza kellett Trumpnak is adni, valamit, ami eddig soha nem volt, lehet, hogy nem is lesz ezek után, ugye ez egy ilyen új kitüntetés.
2: Váratlanul a torna előtt. Hát, jelentették be, hogy lesz egy ilyen díj.
1: Szerintem Donald Trump sem tudja valamit hazavita, ott is hány díj lehet, nem tudom. Szóval azért, meg vannak díjak, ugye azt láttuk a végén, nem tudom, mondjátok, hogy ne csak én persze, hogy nektek mit adott, amitől ez olyan, pont arra beszéltünk erről, hogy mi a legemlékezetesebb, Somogyi Zsolttal beszélgettünk, hogy mi volt Zsoltnak a legemlékezetesebb pillanat, vagy meccs, vagy ugye van például a kiállítás a 82-es VB-ről, amikor ugye letaroltak Batistont, ott Schumacher az NSK, vagy a német kapus. Tehát minden, talán lehet egyébként itt a döntő kapcsán ez a Kubász is esés, de ha ez marad meg így VB pillanatnak, akkor szerintem akkor gyenge volt a VB. De valahogy, és az lehet a mostani világunk ilyen nagyon-nagyon áramló élet folyama hozzá ezt, hogy úgy minden van, de igazából ha megnézzük, nagyon kiemelkedő, akár játékos, akár meccs. Nem tudom.
2: Nekem a bronz meccs. Tehát a bronz meccs volt az, amelyiken úgy ültem, mint egy All-Star gálán, akár NBA-ben, NHL-ben, vagy bárhol, hogy ezek a srácok tényleg úgy játszottak, és itt beszéltünk róla a szombati adásban egyébként, hogy vajon milyen mérkőzés ez. Kristóf bemondta a nagyon unalmas 0-0-át. én meg mondtam, hogy szerintem ilyen 5-2 vagy ilyen erezd el a hajam sztori lesz, és akkor kapunk egy 6-4-et. Hát semmi póráz a játékosokon, azt mondták az edzők, menjetek ki, élvezzétek, varázsoljatok, csináljátok, amit lehet, és kaptunk 10 gólt. Hát föl nem álltam a székből.
1: Szép gólok.
2: Az összes többi VB meccsen kimentem, csináltam ezt, azt, amazt, hát akkor most nem történik semmi, ja, akkor most hidratációszünet, akkor most csinálok ezt, és 3 perccel később értem vissza, mert nem az volt, hogy úristen, akkor most gyorsan, mert le nem maradjak bármiről. Na de a bronzmeccs az olyan volt. Tehát mi fog itt még
1: történni? Azért nem volt tétje, és ugye Pickford
2: aki... De miért mondod ezt, hogy nem volt tétje?
1: Azért, mert most mondd meg, hogy az utóbbi 5 VB-n ki volt a harmadik vagy a negyedik.
2: Én értem, de hát attól függetlenül van.
1: Nekik sincs tétje szerintem.
2: Az angoloknál a legjobb helyezés már nagyon-nagyon régóta. Világranglista pontok, kiemelés ugye a következő tornákon, mert ugye a kiemelés most különös sem fog számítani.
1: Most itt a világ első négy helyzetje volt az első négy, tehát a két elődöntőben. Itt teljesen mindegy, hogy milyen pontot kapsz. Hát elmondom, ezeket mi érdekli. Az egyrészt, minél előbb a jaktján ott tudjon ülni, és tudjon a barátnével hajózni valahol az Adrián, vagy a földközi tengeren, mindegy. De hogy igazából ez őket annyira nem foglalkoztatja. Ha nyernek, igen. És látod, lehet, mondjuk arról is érdemes beszélni, hogy lehet egy világbajnoki döntőben elviselni az ezüstérmet, ráadásul úgy, hogy már bocsánat, tehát azért itt négy éve nyertek, most meg ezüstérmesek lettek, hát azért ennél jobbat nem tudsz ki, nem nyerhetsz meg mindig mindent, de hogyha két világbajnoki döntőből egyet megnyersz, a másikban ezüstérmes vagy, ezt szerintem mindannyiunk aláírna, nem? Tehát oké, de Geri, elindulsz két VB-n a következő 8 évben, egyiket megnyered, másik ezüstérmes, mit mondaná?
3: Én is ezt mondanám most, aztán, hogy ott az ember az adott pillanatban, hogy reagálna, de az biztos, hogy nem így kell.
1: De tehát, nem ütöd legalább itt.
3: Pontosan, tehát, hogy ez elfogadhatatlan, teljesen egyetértek. Alapvetően meg, ami a bronzérmet illeti, meg ezt a mérkőzést, egyébként én is azt gondolom, hogy nem kezelték ezt egyik csapat oldalán sem úgy, hogy annyira fontos lenne, annyira szeretnék lejátszani, de amikor már ott vagy a pályán, és az első fél időben ezt csak az angoloktól láttuk, a másodikban már a franciáktól is, akkor nyilván vissza kell, hogy jöjjön azok az automatizmusok, hogy mégiscsak egy világbajnokságon képviseled a hazádat. Ha már Egyesült Államok, nekem egy kicsit olyan érzésem volt, mint a különböző major sportoknál. A nagy döntő előtt van egy ilyen gála mérkőzés, hogy Levi említette, kicsit ez az All-Star jellege. Ebben is tovább vitték, úgy látszik, ezt a hagyományt, meg nyilván nagyon amerikaira formálták ezt a labdarúgó VB-t. Sok szempontból közegidegen volt, viszont hogy mennyire a rossz szokásokhoz is aklimatizálódunk. Kim voltam a Ferencváros meccsén most az Európa Ligában.
1: Micsoda ugrásod a VB-ból?
3: Hát nem is az. De hogy a 23. percben elindultam a büfébe, mert gondoltam, hogy úgyis jön a hidratációs szünet, ugye az
2: embernek a VB-n,
3: és a lépcsőről fordultam vissza, hogy hoppá, ugye ezeket a szokásokat nem veszi át.
2: 42. percben mi?
3: Igen. De hogy tényleg ugye az UEFA nem változtat ebbe az irányba, nem is kell egyébként szerintem.
1: Még.
3: Hát ez egy amerikai sajátosság volt, azt gondolom, meg nagyon sok minden ezen a világbajnokságon. Vannak olyanok, amelyeket sikerült azért értelmezhető módon alkalmazni, és vannak olyanok, amik meg nagyon idegennek hatottak. Én mondjuk ezt a 28 perces szünetet egy labdarúgó mérkőzésen nehezen tudom értelmezni.
1: Az döbbenet. A halftime show.
2: Most azért 94 után megint Amerikában volt a világbajnokság.
1: Megint 0-0.
2: De megint 0-0, és szerintem megint csak ott tartunk, hogy egyel több igazi foci rajongó fanatikus sem lett megint csak az Amerikai Egyesült Államokban, aki a labdarúgást követné. Tehát nem érte el az... Nem tudom, hogy mi volt a célja. Valószínűleg elsősorban ugye az anyagi bevételek. Tehát nem az...
1: Itt a sportban annyira
2: nem az, hogy akkor most megint próbáljuk meg akkor népszerűsíteni a labdarúgást az Egyesült Államokban, mert az 94-ben kiderült, hogy nincs a négy major sportág mellett, nincs erre szansz, és ez most bebizonyosodott még egyszer.
1: Nem is akar meg a közeg, azért azt hiába volt ennyi ember, ugye Amerikában ugye azt szerintem nagyon sokan tudják, hogy szinte bármi történik, de átmegy egy hangya az úton, és annak úgy örülnek húszan, hogy ezt nem tudod felfogni. Hát egy csomó látok ilyen utcai riportot, amikor mennek az utca, és megálltanak egy vadidegen járók előtt, üdvözlöm, oh yeah! És már egyből mindenki annyira élvezi az életet, hogy ők is ide szerintem elmentek. Lesz, sok ember lesz, Felipe a Shakira, láthatjuk a Matt Damon esetleg, Tom Cruise egy teljesen indokolatlan beszédet, egy napszemüveggel a kezé.
2: Vagy Madonna egy lefordatott klip után bejön 3 másodpercre.
1: Hogy került? Oké, hogy kerül oda? Igen, Madonna, akire jó, hogy kiírták, hogy ő, mert nem biztosan rájöttünk volna, hogy ő az.
2: De biztos, hogy ő volt?
1: Ez egy jó kérdés. Hogy só, tehát ezt vidd el, és Javier Bardemtől kezdve, mindenki...
2: Justin Bieber érkezett egy lírával.
1: Na, ön neki pedig örültem. Robbie Williams is, az egy, gondolom neki készült.
2: De szép melegítő.
1: Ezt akartam mondani, gyerekek, hogy ezeket vegyük majd, tehát a kis apró részleteket vegyük. Én az árát azért ne írják majd ki, mert szerintem azért leszek is fejvakarás.
2: Én azt hittem, ma már abba jössz.
1: Gondolkodtam, hogy sajnos még a cég képviselő nem ért el engem, de hogy azt láttátok, utána volt a pont a Robi, azt hiszem a kivel, Thomas Müllerrel, meg tán a Jürgen Kloppal egy beszélgetésbe. Gyerekek, hogy rém viccesek, és most a rém szót vegyük ki, tehát nagyon viccesek, és nagyon, amikor ugye ott a Thierry Henryék is ott viccelődnek, meg az Zlatánnal ott dekázgattak, mikor beszáll a liftbe egy darab Rooney, meg nem tudom ki, figyelj!
2: Ja, az asztalon, láttenisz.
1: De hogy annyira ülök, és olyan jó volt nézni azt, és látjátok, vagy nem arról beszélünk, hogy micsoda gólok cselek jó, kivéve, hogy nyilván ezt a bronz meccset, de azért persze nyilván volt egy-egy jó meccs, talán ebből a rengetegből 104 meccs, nem tudom hány meccs volt, hogy arról beszélünk, hogy az egykori giga megasztárok jelenléte mit adott hozzá az egész eseményhez. Amikor azt mutatják, és nézed másodpercekig, hogy ott van Mick Jagger. Egyébként, aminek én nagyon örültem, és nem tudom, néztétek egy ilyen olvasatban a meccset, ugye az angol meccsen, amikor a Stones-t lerúgták, utána mondom, vágják meg be a Mick Jaggert, hogy a Stones-t lerúgják a pályán, és jön a Jagger közeli, és egyszer beadták, és azt mondtuk a barátaimmal, hát meghallották, hogy itt van a kapocs. Szóval, hogy ilyenekben, én annyira örültem, ilyenekben láttam itt a lényeget. Még esküszöm, még Tom Cruise-nak is örültem.
2: Alcaraz.
1: Brad Pitt, Alcaraz. Szóval iszonyat felhajtás volt, és arról nem beszélve, hogy amikor ott a döntőn, tehát meg meghívtak olyanokat is, hogy Djokovic. Tehát, hogy olyan embereket hívtak meg, szerintem ezt a FIFA nagyon jól csinálta, vagy a szervezőbizottság konkrétan, hogy aki élt és mozgott, és akit oda lehetett rittyenteni, tök mindegy, hogy színész, zenész, vagy egykori sportoló, hogy legyen ott, hogy azt lássák, hogy ez egy igazi show. És még ilyen szempontból ezt ne vegyük el az amerikai, meg a szervezőktől, meg a FIFA-tól, hogy így el lehet adni, csak ezt nem lehet mindegyik eseményre.
2: De Levi, szerintem bárhol rendezték volna, akár Ausztráliában, Új-Zélandon, Dél-Koreában.
1: De Európában is ezt megcsinálják?
2: Biztos,
1: nem biztos?
2: Biztos, hogy tehát a celebritások mindenhol ott vannak. Ne
1: de ennyire azért nem szoktak hozzájuk nyúlni. Én szerintem akkor van az, amikor tudod, mikor annyi nem tipikusan az eseményhez kapcsolódó kiegészítő elemet teszel bele egy ilyen helyzetbe.
2: De miért? Hát ott van Wimbledonban, ott ül Ben Stiller, Rio Ferdinand, tehát ott is mutatják folyamatosan a nagy sztárokat.
1: Igen, jó, persze, nyilván Roland Garrosszó is, még a Belmondóék szegények éltek, meg a mostani nagy sztárok is ott vannak, persze, ez oké.
2: És ez akkor, már alap szerintem, nem?
1: Igen, de hogy nem ilyen mennyiség, azt mondom, nem, hogy ilyen mennyiségben nem gondolnám. Van, persze, Wimbledonban is látsz, egy Beckham elkap egy labdát az múltkor, és szerintem itt most ő is egy ilyen nagyon nagy, hogy mondjam, kiemelt és fontos szereplője, és haszonévezőjenek az egésznek, David Beckham, hogyha valaki ezt így megoldotta, meg tudta oldani a pályafutása utáni érát, időszakot így átmenteni. Tulajdonképpen David Beckhamet mindenhol mindenki szereti. Ha megnéztük, hogy a családjára készült kis sort, nem tudom, hatos sorozatot valamelyik szolgáltatón, bajok csatornán, azt is szeretted. Jó fej volt, amikor Viktória azt mondta, hogy hát azért nem volt könnyű gyerekkorom, mert messze kellett menni az iskolába. Mondd el, milyen autóval mentetek, de mondd el, nem, mondd el, jó, Rolls-Royce-szám, vagy Bentley. Tehát, hogy jó fej, és itt is látod egymást nyakában, örülnek-e az egykori egymásnak feszülő feleket. Úgy örültem, amikor nem tudom, a végén láttatok, a Messi ült a fűben szundikával, nem, és akkor oda ment hozzá Sergio Ramos, a világfavágója és hentese, és egymást megölelve köszöntötték, örültek egymásnak. Szóval, hogy azt látom, hogy ezek a nagy sztárok még ilyen szempontból is olyan sokat jelentettek, legalábbis nekem, hogy ott voltak a VB-n, hogy ha ők nem lettek volna, nekem például nagyon üres lett volna ez az egész. És aztán nagy kérdés, hogy hol vannak a soron következő, még akár Sergio Ramosok is, és amikor ott azért a Puyol-féle, Iniesta és Xavi-féle, Iker Casillas-féle, nem is akarom felsorolni, mert mindegyiket fejből tudjuk, egykori spanyol világbajnok csapat ott ült a VIP-be, akkor azt mondta, hogy meg amikor Ronaldo Nazario oda megy és bemutatja a Trumpnak, ugye már a trófát, szóval ezek jó, nem?
3: Egyetértek, persze, nem kérdés, hogy nekik ott a helyük, és akár csak a sportolókra, akár a hírességekre gondolunk. Egy kicsit, ami más volt szerintem, az az, hogy korosztályi szinten is azért nagyon-nagyon színes volt és változatos a felhozatal, és most próbáltak kimondottan arra figyelni, hogy ezekkel a divatos szóval élve influencerekkel a fiatalokat behozzák. Tehát sokan ugye a fiatalok közül már nem is a mérkőzést nézik, hanem a különböző streameket, vlogokat, összefoglalókat, persze, videókat, és azért volt olyan nyilván, aki nem biztos, hogy azért került oda, mert mondjuk az elmúlt 20-30 évben a tevékenységével valamit letett az asztalra, hanem azért kapott lehetőséget, mert most annyira menő, annyira trendi, van egy olyan felülete, ahol egyszerűen meg tudja szólítani azokat a fiatalokat, akiket egyszerűen muszáj, tehát még a labdarúgásnak is, mint a legnépszerűbb sportág, nem csak az Egyesült Államokban, szerintem világszerte muszáj tartani a lépést a trendekkel, és sajnos az a helyzet, hogy egyre kevésbé nézzük végig a 90 percet, valamivel fel kell dobni, meg kell találni a módját, hogy eljusson a fiatalokhoz és bevonza őket, és ha ennek aztán az lesz a következménye, hogy ők tényleg elkezdenek sportolni, és tényleg követik nem csak az influencereket, hanem azokat a játékosokat és azokat a sztárokat is, akik mögött valós teljesítmény van, és ez kell ahhoz, hogy eljusson hozzájuk a hírük, akkor legyen. De
1: hát csak kövessék, csak legyen ennek sportértéke.
3: Hogy legyen sportérték, és egy kicsit ugye ezért néztem sokszor fájó szívvel a mérkőzéseket, meg az eseményeket, mert nem szabad, hogy a sportérték háttérbe szoruljon még ebben az óriási körítésben és showban sem, amiben tényleg az amerikaiak világszinten elsők.
2: Nagyon jól csinálják. A következő helyszínek egyébként erre pont jók lesznek, mert azért tradicionális futball nagyhatalmakról beszélünk, Spanyolország, Portugália, mint közös rendező, és ugye Marokkó, ők kevésbé mondjuk.
3: A 30-as jó lesz.
2: Az jó. És hát ugye néhány mérkőzés elejéig pedig Dél-Amerikába is ellátogat majd a világbajnokság, teljesen más, tehát ugye mások a kulturális hátterek, előzmények, tehát picit ilyen old school-osabb lehet, ami viszont meg megint csak egy jó dolog. De akkor itt most megint a kérdés, hogy akkor, hogyha Argentinában lesz meccs, akkor lesz a legenda ott is, a Portugáliával, stb.
1: Azt el tudom képzelni, hogy még akár még Ronaldot is, Cristiano Ronaldot is, egy meccs erejéig. Hát ugye
2: egy meccs erejéig az bohózat lenne mondjuk.
1: Tehát... Hát miért nem most? Hát most Neymart miért vitték ki? Erre beszéltünk. Mondjuk, ha nem válogatott be Neymart, egyébként szerintem az egyik legnagyobb csalódás, nekem legalábbis, a törökök nagyon-nagyon-nagyon nagy leszereplése, de mondjuk a braziloké is. Nem csak az, hogy kiestek idejek korán talán, hanem az, hogy ahogy. Tehát azért a brazil válogatott mindig egy nagyon komoly erőt képviselt, mindig. Tehát azért azt a mezt felhúzni sorolhatnánk, tehát hoz, tehát 70-ig, 60-ig, 50, nem tudom meddig visszamenve a legnagyobb sztárokat.
2: És most Ancelottival ugye nagyon hosszú idő után
1: nem hiszek a más országból
2: járvány szövetségi kapitánynak. Nem brazil szövetségi kapitány.
1: Nem hiszek. És pont ezt mondtam, ugye most reggeliztünk, hogy ez a hír, hogy az olasz szövetség felvette a kapcsolatot, már nagyon komoly szinten Pep Guardiolával, ugye a City-től távozó edzővel, hogy az olasz szövetségi kapitányi posztot betöltse, még azt is el tudom képzelni, de amikor annyi olasz volt világbajnok és kiváló sztár ül otthon, hogy ők is már 12-re nem jutottak ki, de hát ott, de tényleg tele.
2: Meg edzők is, tehát még már Contétól kezdve.
1: Hát hogyne, tehát hogy azt én nem tudom elképzelni, hogy például egy olasz válogatott szövetségi kapitánya ne olasz legyen.
2: És az is az egy érdekes házasság volt, a brazil és Ancelotti, tehát hogy egy olyan kultúra, amit Brazília képvisel a labdarúgásba, tehát az örömjáték, és akkor egy edző, amelyik meg Olaszországból jön a védelemnek a csúcsa. Igen, hát láttuk, látod, hogy nem is jött be,
1: persze. Meg én ezt, ez amikor tudod, amikor megtanulsz egy nyelvet tökéletesen, mondják anyanyelvi szinten, és tényleg nem tudod anyanyelvi szinten megtanulni, mert amit mi gyermekkorunkból, meg az itteni közgondolkodásunkból a nyelv szintjén tudunk, azt nem tudod elmondani.
2: DNS.
1: Igen, tehát azt nem tudod, a tökéletességre lehet törekedni, meg az ember mindent megtesz, és könyveket ír és fordít, nem tudom, de amikor beteszel egy olyan fél mondatot, amit gyermekkorodban hallottál, azt nem tudod, soha nem is fogod, és Schwarzenegger is mondta meg, hát pont egy másik ismerősöm Németországban a legnagyobb autógyártó cégnél dolgozott, és azt mondja, hogy ott a nagyon komoly vezetők akartak olyan dolgokról beszélni, amiről ő ne tudjon, akkor így beszéltek. Bár mindenki értett minden, de mégse. Szóval itt, visszatérve ide, hogy mindenki tud mindent a fociról, nyilván Ancelotti is, meg persze Guardiola is, és sorolhatnám, de hogyha nem az adott országból érkező szövetségi kapitány van, akkor szerintem az nem olyan. És ezért nekem ez egy kicsit felemás az is, hogy, 3-4 országban rendezünk VB-t, az nekem már tehát nagyon felhigítja. Tehát lehet azért már ahhoz szoktunk, hogy egy VB akkor az egy ország, és akkor ott azon belül mennek különböző stadionokba, és ott ezt legyűrik, és mindenki ott az adott helyen van, adott körülmények között.
2: Mindenki együtt, van egy hangulata annak a helynek.
3: És igen. Egy kicsit meg is ismered az adott országot jobban, a kultúrát.
1: Tehát,
3: valóban, de nyilván látjuk, hogy például a kosárlabdában is most már rendszeresen 4 országban rendezik röplabdát. Tehát most mindenhol úgy látszik, hogy ez a tendencia.
1: Majd mindjárt jégkorong is
2: átadja. De most már ott tartunk, annyi csapat van, mondjuk. Vegyük Portugál. Portugália nem tudná megrendezni egyedül mondjuk a világbajnokságot 48 csapattal.
3: Hát anyagilag is, meg logisztikailag
2: még
3: is.
2: Még talán Spanyolország, persze. Igen.
3: Óriási kihívás, de hogy tényleg, amit említettetek, ezek a karakterisztikák, beszéltünk is erről múlt héten, hogy ugye a modern futballban már egyre inkább kiveszőben van, de még azért érezhető pont a szövetségi kapitányok esetében, hogy sokszor nehezen tud egy külföldi szövetségi kapitány alkalmazkodni ahhoz a futballkultúrához. És vannak olyan döntések, nyilván utólag ugye Tuchelt is kikezdték Ancelotti esetében, ha már Neymart említetted, hogy utólag sok mindent lehet mondani. Alapvetően mindenki ezt gondolta, és a góllövő listát, ha nézzük, akkor így is lett, most nem Neymar, de hogy alapvetően a nagy sztárokról fog szólni ez a torna, és hogy a Nemzetközi Szövetségnek is mennyire fontos, hogy történeteket tudjanak felépíteni játékosok mögé, csak aztán mégiscsak az a csapat nyerte a világbajnokságot, amely igazán nem a nagy sztárok miatt volt jó, hanem csapatként volt egységes.
1: Ez így van.
3: És az Zöldfoki szigetek írta a legszebb futballtörténetet, akiktől meg nem biztos, hogy vártuk volna. Szóval mindig azt mondom, hogy az élet írja igazán a sztorikat, és szerintem ezen a VB-n is ez volt, hogy nagyon sok olyan történet volt, amit föl lehetett, vagy föl is akartak építeni, és aztán jöttek olyan váratlanok, amiért meg annyira szeretjük a labdarúgást még mindig.
1: Na minden, beszéljünk erről, persze azt ne felejtsük, hogy az a két csapat játszott a VB döntőt, akik nem tudták legyőzni a Zöldfoki szigetek csoportot.
3: Igen.
1: Egy kicsit elgondolkodható. Na mindjárt, együnk a díjakkal is, meg persze nyilván még a VB történéseivel. 3 perc van lesz, 7:30, hamarosan folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: Még a nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: 1 milliós tömeg fogadta Madridban a VB győztes spanyol labdarúgó válogatottat, nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. Folytatódik a többnyire napos idő. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
12: Becslések szerint 1 millió ember fogadta a világ és Európa bajnok spanyol labdarúgó válogatottat a madridi Cibeles téren. A Luis de la Fuente vezette csapat vasárnap a New York-i VB döntőben hosszabbítás után Ferran Torres góljával győzte le 1-0-ra a címvédő Argentinát. Az Egyesült Államokból hazatérő válogatottat tegnap 6. Fülöp spanyol király és Pedro Sánchez miniszterelnök is fogadta. A kapus Pécsi Ármin nélkül, de Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a keretben utazott el a Liverpool labdarúgó csapata az amerikai edzőtáborba. Az angol együttes 2 hetet tölt az Egyesült Államokban, ahol barátságos mérkőzést játszik a Sunderlanddel, a Wrexhammel és a Leeds Uniteddel is. Török vagy lengyel ellenfél vár a Ferencváros labdarúgó csapatára, ha tovább jut a holland Twente ellen az Európa Liga selejtezőjében. A 3. fordulóban a Fenerbahçe és a Górnyik Zabrze bajnokok ligája párharcának vesztesével találkozhat az FTC. A konferencia liga 3. selejtező körében a magyar bajnok Eto FC az Észak-Macedón Várdárral vagy a Letrigával mérkőzhet, ha tovább jut a 2. fordulóból.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A saknagymester megtiszteltetésnek nevezte a kezdeményezők felkérését, ugyanakkor közölte, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak mindazt, amit Magyarországért tett, és bízik abban, hogy a jövőben is számíthat rá. A parlamenti pártok is reagáltak Polgár Judit döntésére. A Tisza frakció szerint nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit. Bódis Kriszta, a kormánypárt országgyűlési képviselője közölte, tudomásul veszi és megérti a saknagymester döntését. A fideszes Bóka János úgy véli, Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta azzal, hogy nem vállalt el a köztársasági elnöki pozíciót. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig a miniszterelnök első látványos kudarcának tartja, hogy Polgár Judit saknagymester mégsem vállalja a köztársasági elnök jelöltséget. Az országgyűlés alelnöke Hallerné Nagy Anikó veszi át a házelnöki feladatokat Forsthoffer Ágnestől. Az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a tiszás politikus látja el az államfő feladat és hatásköreit. Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása hétfő éjfélkor szűnt meg. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT és a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT és a Magyar Távirati Iroda Non-Profit ZRT felett. Két új főszerkesztő helyettessel bővül augusztustól a Kossuth Rádió szerkesztősége a közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként. Bogár Zsolt és Magyari Péter a rádió teljes tartalmáért felel majd, és már részt vesz az új műsor struktúra kidolgozásában. Mindketten több mint 25 éves újságírói tapasztalattal rendelkeznek.
0: Közlekedés.
12: Az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak. A 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
12: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett az ország északi felén több, a déli régiókban kevesebb napsütés valószínű. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hamarosan 3-4-8 lesz, július 21-e van, és egy kellemes kelt szuper Leventével, Patai Gerivel ma reggel is. Sziasztok, urak!
2: Jó reggelt!
3: Farsányi Leventével jó reggelt
1: így
3: mindenkinek!
1: Van, és nagyon tartalmas és minőségi üzeneteket kapunk. Mindig elmondjuk, hogy mi hallgatóink kifejezetten ilyen magas szinten űzik ezt. Úgyhogy köszönjük szépen. 06-30-55-55-605-ös az elérésünk. Bátran, nyugodtan írjatok, mert hogy örömmel olvassuk. És csak egyet olvassunk be, jött több fajta féle. Egyébként kíváncsian várnánk, hogyha ti három szóban jellemezhetnétek a VB-t, akkor melyik lenne az a három szó? Jól gondoljátok, hát három szó nem sok, de sokat jelenthet. Nektek mit adott ez az idei VB, ha három szóban össze tudnátok foglalni? Egyébként a bármi más olyan pillanat van a VB-ről, amit örömmel osztanátok meg nekünk, ami megmaradt bennetek, akkor nyugodtan örömmel olvasok. Nos, kedves Levente, egy üzenet így szól, Márta küldte, hogy most szuperlevi vagy én, mindez, a kedves Leventék, akkor így veszük. Ha magyar válogatott játszhatott volna a harmadik helyért, akkor is úgy gondoltad volna, hogy felesleges lejátszani? Igen. Mi sajnos csak nézői lehettünk ennek a VB-nek, elsősorban nem nekünk szóltak a meccsek, ha megkérdeznénk például a japán szurkolókat, vagy ők is hasonlóan vélekednek-e, mit mondanának, mit nem adtunk volna azért, ha befértünk volna 48 közé, és nyertünk volna legalább egy csoport meccset. Nekem jó volt látni kis országok szurkolóinak az örömét, büszkeségét, a játékosok hozzáállását, adott esetben a biztos vereség tudatában is. Mindenki eldöntette, hogy melyik meccset akarja megnézni. Nem volt kötelező az összeset. Mi sajnos csak sokrészes szappanopera nézői lehetünk, melynek voltak gyengébb részei is, de azért izgatottan vártuk, hogy mi lesz a történet vége. Bárcsak lettek volna benne magyar szereplők is. Szép napot mindenkinek, Márta. Egyébként nagyon szépen összefoglaltad, Márti, hogy körülbelül neked miről szólt a VB. Erről itt beszéltünk, ugye ez a harmadik helyért lejátszott meccs, ez a nézőknek nagyon jó volt, incsiklandozó. Ha valaki csak azt nézte, akkor kedvet kapott a focihoz. Ha a többi meccs zömét, akkor én nem gondolom, de azt hiszem, hogyha tudod, ez a ha kezdetű mondatoknak oly sok értelme általában nincs.
4: A sportban főleg.
1: A sportban pláne. Ha csak nem akarsz nevetni, és sokszor mondod, hogy ha, akkor igen. Egyébként nem igazán látom. Persze, mi lett volna, ha ott vagyunk? Mennyire örültünk volna, ha a 48 között ott vagyunk. Milyen jó lett volna, ha egyébként én magasabb lettem volna, mert pont három olyan hölgyet is megismerkedhettem volna, akiket szerettem volna. Szóval ez a ha, ez szerintem igazából nem állja meg a helyét, de most erről beszéltünk, hát például az EB-n ugye mondta Geri, ott nincs is például a bronzmeccs, mert úgy értékelik, hogy igazán sok értelme nincs. Nézd a játékosok szempontjából, Márti, meg mindenki, akik már egyébként rég mentek volna az, akiknek olyan szezonjuk volt, például Bappé, hogy szerintem lejátszottak vagy 70 meccset.
4: Neki volt tét. Ugye a gólkirályi cím, be is lőtte a kettőt, önzőzött a

0: hogy hagyd lője be.
1: Egyébként tök jó, és köszönöm. Egyébként csak neki volt, hogy volt egy jó embert tettem ki. Akkor ott van Bellingham. Na, tehát egyébként neki is volt értelme, mert legalább lőtt egy szép gólt a VB-n, tehát úgy mentett haza. És bár nem nagyon kedvelem, hiszen egy olyan csapatban játszik, kifejezetten nem kedvelek, de azért hogy örült annak a gólnak? Rég láttam Bellingham arcán ilyen őszinten, mert ugye abban a csapatban, amiben játszik, klubcsapatban, nem mondom ki a nevét, ott azért ilyen nagyon fogcsikorgatós meccseket nyomnak, nagyon egymásnak feszülnek a legények, és nyerni kell mindenféle. Itt meg azt láttam, hogy a öröm itt a sandról végig, mint Madonna, amikor kijött, hogy na, mama, gyere, énekelhetsz. Úgy örült egyet.
2: Igen. Egyébként nem csak nekik volt tét, hanem nekem is, mert ugye a haverokkal a szurkolói tippjátékunk nagyon szorosan állt a mérkőzés előtt, de sajnos hát erre mondta, a 6-4-re erre nem éreztem.
1: Ha megtetted,
2: rá.
1: Hogy 6-4 vagy, hogy 6 plusz
3: volt. Én 5-2-t tippeltem, úgyhogy
1: akkor 6 plusz 6 volt, az jó lehet. De egyébként figyelj, de Márti, tehát kijuthatunk a következő VB-n, tényleg fiúk, hogy van, 64-re fel fogják turbosítani?
2: Hát ugye most Infantino elnök arról beszélt, hogy akkora sikernek érzi ezt a 48-at, hogy megjött a kedvük a további emeléshez, és ő elsősorban egyébként az afrikai csapatok teljesítményével támasztotta ezt alá, hogy ugye a 10-ből 9 tovább jutott a csoportkörből. Igaz, a következő kört már csak 2 élte meg, ha jól emlékszem, és ugye az ázsiaiaknál is beszélgettünk arról, hogy mondjuk...
1: Ott a pénz, én Ázsia
2: hát
1: felé menik.
2: Igen, de na, mentek is, igen, Kína-India, hogy nem véletlen, ugye, hogy azért bővítették a 10 hely, mit tudod, de nem fért be még így sem akár a kínai, akár az indiai válogatott, nem tudott kijutni, viszont akik meg kín voltak ázsiai csapatok, az első meccsen megmutatták az oroszlán körmeiket, aztán szépen lassan csökkent a teljesítményük, és nem is tudtak igazán nyomot hagyni a világ futballtérképén, úgyhogy kíváncsi lennék igazából a legnagyobb kérdés, én ellenzem őszintén szólva a 64 csapatot, szerintem az rengeteg, de nyilván az lenne a kérdés, hogy milyen arányban bővítik, hiszen már most sokan kritizálják azt, hogy miért csak 16 európai van a 48-ban, és lehet, hogy ha a 64 mellett mennek, és most Infantino elnök is az afrikai válogatottakat, vagy akár az ázsiaiakat említi, akkor nem biztos, hogy Európa kapná a legtöbb helyet arányosan ebben a 64-ből.
1: Hát biztos, én már látom beszélgetését a kínai, nem tudom, miatt népköztársaság miatt elnökével, hogy akkor úgy gondolnánk, hogy akkor Kínából ne is egy válogatott, hanem 2 induljon, mert hogy olyan nagy a népesség. És Kína 1 és Kína 2. Tehát nyilván félretéve a viccet, szóval, hogy azért látok egyfajta nyitást, és megint csak úgy látom, hogy úgy érzem, hogy ez megint az anyagi oldaláról fogja megerősíteni a FIFA döntését, ami kifejezetten nem jó. Nekünk pedig aztán talán, hogy Márti üzenetére visszakapcsoljunk, így van esélyünk a 64 szereplős részvételnél, de gyanítom, hogy itt sem Európa fog arányaiban olyan több kvótát kapni.
0: Csak tudod, mit fogunk kapni? Minél több csapat van, annál jobban fogjuk látni azt, amiről te is beszélsz, Geri, hogy például az ázsiai csapatok, hogy jól kezdték a VB-t, aztán elfogytak. A nagy csapatok pedig, ugye formaidőzítés miatt gyengébben kezdik a VB-t, aztán lendülnek bele. Tehát, hogyha minél több csapat lesz, annál inkább fogjuk ezt a kontrasztot látni, hogy tehát én nem akarok nagy csapatoktól is olyan meccseket látni, amire tényleg az 5. perc után rá tudod fogni, hogy tartalékolás van, formaidőzítés van, mert egyre inkább ezt látjuk ezen a világbajnokságon is. Minél kevesebb csapat van, annál jobban rá van kényszerítve a nagy ágyú is, hogy nem lehet botlani, és azért egy sportesemény függjön már attól, hogy ne lehessen botlani, és erre lehet jó majd, ugye erről is fogunk beszélni, a kiemeléses rendszer.
2: Igen, érdekes ez teljesen, amit felvetettél, mert tényleg már most azt érezte az ember a csoportkörben, hogy nem tud kiesni nagy válogatott. Míg az elmúlt világbajnokságon rendszerint volt egy, amelyik megégett, és az is történetet szolgáltatott, a kicsik meg tovább mentek. Adott esetben itt most ez a rendszer még úgy is, hogy 32 csapatos volt a főtábla, gyakorlatilag determinált azt, és nyilván nem véletlen, hogy a világranglista első 4 helyezettje volt ott az elődöntőben, tehát bármennyire is a bővítéssel azt gondolná az ember, hogy megkapják a lehetőséget a kisországok, valójában sokszor ilyen statiszta szerepben kell feltűnniük. Ettől függetlenül látunk egy-két tündérmesét, de alapvetően nem változik az, hogy a nagyoknak még talán könnyebb is ilyen szempontból a formaidőzítést elvégezniük. Meg hát a másik kérdés, hogy ha 64 csapat lesz, akkor nyilván még hosszabb a világbajnokság. Nem tudom, ti hogy éreztétek, hogy mennyire volt hosszú ez a majdnem 40 nap.
1: Szerintem hosszú volt, egy nagyon jó felvetésed, szóval ez még, ami szerintem egy kardinális kérdés lehet, hogy ne húzzák el olyan nagyon-nagyon-nagyon. Mert hogy minden esetben szerintem itt is, tehát lankad a figyelem, már nem tudsz annyi mindenre fókuszálni, vagy odafigyelni, meg igen, tehát a nagyon sok, mint a svédasztal. Ha elmész a svédasztalhoz valamit enni,
0: és egy idő után minden ugyanolyan ízű.
1: A végén megkérdezik, melyik volt a finom, nem tudsz dönteni, mert hogy mindenből van egy pici. Amíg még rendelsz egy jó ételt, és rákészülsz, annak egyébként is nézzétek meg, kezdetek van egy hely, ahol 7 órára kell érkezni, 7 fogást eszel végig, minden egyes fogásnál elmondják, hogy mit eszel, részletesen elmondja a pincér, minden egyes fogáshoz külön italt adnak, minden egyes részére úgy emlékszel, hogy jaj, de jó. Tehát, hogy meg tudod élni a pillanatot. Itt, amikor 48, vagy uram, bocsán, 64 csapat lesz, nem fogsz tudni visszaemlékezni. Most is arról beszélünk, hogy emelj ki egy meccset, nagyon kell fókuszálni, mert 104 meccsből kell kivenni egyet. Amíg a másik lebonyolítási rendszerben picit kevesebb csapattal nem lehetett félváról venni egy meccset sem, mert ott az már kieséshez vezethetett, ha úgy van. Szóval, hogy nem olyan könnyű ám ezt. Egyébként innen kintről mindig mindent nagyon könnyű, de hát mi most abban a kényelmes helyzetben mondjuk, hogy a néző székéből, szemszögéből nézzük. Igen, nem nagyon látnám annak a realitását, hogy ez még több csapat, és ahogy mondod, Geri, még tovább menjen, mert most mennyi volt ez? 40 nap? Hány nap volt? Több mint egy hónap, ugye?
2: Igen.
0: És most gondolj bele, hogy 48 csapat, és ehhez még hozzáteszel 16-ot. Tehát föl se tudok sorolni 16 plusz országot, jó labdarúgó válogatottat, amelyik...
1: Hát tényleg azt gondolom, hogy mi készülhetnénk akkor, hogy adott esetben kijutunk, de nyilván nem így kellene, de gyanítom, hogy maga Európa, mint kontinens, nem biztos, hogy sokkal több indulási lehetőséget, kvótát kaphat. Talán elindulunk itt Kína meg India irányába, ahol nem biztos, hogy össze tudnak hozni egy olyan csapatot, amelyik ott ütőképes lehet. De hogyha mondjuk ők rendeznék, akkor tudod, mi van? Ha ők rendezik, akkor viszont akkor egyértelműen ki tudnak jutni.
2: Igen.
1: Szóval nem nincs könnyű helyzetben a FIFA, de mi örömmel megyünk oda, és segítünk nekik. Geri, rájön egy FIFA-val való beszélgetés.
2: Én azt mondom, hogy ami mellette szól esetleg, az, ha már a matekot nézzük, akkor az, hogy a 64, ugye, hogy ha kettő hatványokkal megyünk föl, akkor igazságosabb a lebonyolítás, hiszen itt most ugye a 48 csapatnál ez a legjobb harmadikak rendszere, ez ugye az EB-n is a 24, tehát nagyon megkavarja a dolgot, és azért volt egy-két olyan ország, amelyet sajnált az ember, hogy úgy esett ki, vagy úgy alakulhattak akár az eredmények, talán pont az osztrák mérkőzés volt az utolsó fordulóban, hogy ne legyen már olyan meccs, ahol mindkét csapatnak jobb a döntetlen, mint akárha megnyerheti a mérkőzést.
1: Geri, hát megérkeztünk.
2: Úgyhogy ezt akkor a FIFA döntéshozóinak a figyelmébe ajánlanám.
1: Én visszatenném azt a régi szabályt, hogy az a csapat jut tovább, amelyik nyer. Tehát nem nagyon bonyolítanám én a helyzetet. Ha nincs a rendes játékidőben ugye győztes, tehát döntetlen, akkor ott lehet egyből 11-es, mindegy, hogy mi. Tehát az jusson tovább. Aztán utána lehet, hogy kilőtt több gólt, az lehet a motiváció, de hogy ne legyen ez, hogy most akkor azon agyalunk, hogy éppen ki mennyit lőtt gólt, nem tudom, és akkor matek, mi egyéb. De ha már matek, akkor Éva azt írja, sziasztok, Levik! Köszönjük! Azt mondja, hogy a hajnali intuitív gondolatom szerint azért növelik a csapatok részvételét, hogy egy holt szezont kiiktassanak. A nyár az mindig unalmas, sőt, ha a szerencsejáték szempontjából nézzük, akkor most ez a hónap, amikor normális esetben alig van bevétel. Viszont ha minden ilyen nemzetközi játékot, legyen az futball, megnövelt részvétele rendeznek, akkor folyamatos a bevétel is, és mint tudjuk, a pénz az hajtóerő a fociban. Szép napot, Évi! Évi, köszönjük, de jó fejek vagytok, hogy írtok. Ezt én már oly sokszor elmondtam, de mi olyan műsorokban szerepelek, ahol viszonylag itt a támogatói kör olyan, hogy azért mégis a szerencsejátékban vesznek részt. Én mondom, és nem ellenük, hanem pont a dolog védelme érdekében, hogy ahol ennyi pénz van a sportfogadásban, ott Hát látjátok, a sakkban is volt egy ilyen visszaérés, szóval, hogy, hogy ott elkerülhetetlen, hogy itt idegen kezek valahogy ne kerüljenek bele, és ne próbálják valahogy megmásítani azt az eredményt, ami adott esetben a pályán normális körülmények között születhetne, és akkor szerintem finoman fogalmaztam. Igen.
0: Még az ókori olimpiákon ezeket nyilvános korbácsolással sújtották.
1: Igen, ebben nekem igen, az a baj, tehát az, hogy itt csalás mi egyéb esélye, meg árnyék a vetülete rá, hát tudom, tevődik el az egészre. Szóval most mindenhol ez van a világban, de hogy ez nem jó, tehát pont a sportnak kellene tisztának maradni. Mindennek persze, de a sportnak aztán nagyon, mert ott akkor kedved szegi nekem nagyon, amikor olyan eredmények születnek, amiket nyilván látunk mi is, hogy ez egyébként ez nem jöhetne létre, és nagyon sok esetben mondom ezt én itt, meg néha kiszoktam tenni a közösségi felületeimre, hogy nem verheti meg 4-0-ra egy bajnokságban az utolsó helyzet az elsőt. És mindig azt mondják, persze, a fociban nem, az egy nem nagyon fordulhat elő. Tehát, hogyha ha úgy alakul, akkor ezt az egyet talán érdemes figyelmeben, és még sok mindent mást persze. Na, köszönjük szépen, Évi, és mindenkinek a sok-sok üzenetet, ezekből párat olvastunk csak be, és bízunk benne, hogy majd a FIFA és a hozzáértő szakemberek úgy döntenek, hogy a nézőknek is nagyon jó lesz a következő VB-t illetően. 5 perc van, lesz 8 óra, hamarosan folytatjuk.
4: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport Reggel. A stúdióban Harsány Levente, Szuper Levente és Patai Gergely. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Estót János gondolataival.
3: A hét elgyötört törpe Estót János jegyzete. Jeles alakja volt a hazai jogtörténetnek Sárközi Tamás. A néhai professzor nem csak jogtudósként alkotott maradandót, sportvezetőként is letette a névjegyét. A rendszerváltoztatás viharában lett a Jégkorong Szövetség elnöke, ő teremtette meg a sporták honi szintlépésének feltételeit. Nem volt könnyű korszak, a sportgazdaság alapjaiban recsent meg, a kercsó fivérek színre lépése pedig szétrobbantotta a megkövesedett szakmai erőviszonyokat. Mindez súlyos feszültségeket gerjesztett, Sárközinek hol pandurként, hol pszichiáterként kellett tüzet oltania. Rendbe tettük a sportág anyagi helyzetét, megerősítettük sportdiplomáciai kapcsolatainkat. A Nemzetközi Szövetségtől sűrűn kaptunk felkérést korosztályos VB-k rendezésére. Csak azt nem sikerült elintézni, hogy a hokisaink ne akarjanak meccset játszani, mondta. A professzor persze ironizált, ellenben hasonló gondolat komolyan megfordulhatott Gianni Infantino fejében. Vasárnap véget ért VB bevételeit böngészve a FIFA elnöke elégedetten dörzsölheti a tenyerét. A tervezett 11 milliárd helyett 15 milliárd dollár folyt be, nem függetlenül az újdonságként bevezetett hidratációs szünetektől, ezen holtidők 800 új reklámalkalmat teremtettek. A csoportkör amerikai meccseire egy 30 másodperces hirdetési blokkára 200 ezer dollár volt, ami a nagy nézettségűeknél felkúszott 750 ezerre. A spanyol-argentin döntőnél egyes hirdetési helyek ára meghaladta 8 millió dollárt. Ha ez így megy tovább, a jövő futballmeccsei Szilágyi György zseniális kabaré jelenetét, a Hófehérke és a hét elgyötört törpét idézik meg, amelyben az Aggárdi Gábor által életre keltett főrendező sorozatban szúrta be a reklámokat a történet mesélésbe. Kiemelt tarifát érhetne, ha mondjuk Ferran Torres a sorsdöntő gól előtti pillanatban időt kérne, és megvillantva Hófehér fogsorát, ne nyomna egy fogkrém reklámot. Az Infantino féle üzleti modell leggyengébb pontja pillanatnyilag maga a futball. Mert mit lehet mondani egy olyan világbajnokság döntőjéről, amelyben a címvédőnek a rendes játékidőben egyszer sem sikerül eltalálni a ellenfele kapuját? Elég végignézni a 2026-os brazil válogatotton. Pelé, Ronaldo, Zico és a többi legenda után becsületsértéssel ért fel a játéka. Noha az elődöntőbe a FIFA világranglista első négy helyezettje jutott be, a hagyományos futball nagyhatalmakat magához süllyesztette a középszer. A futball elkézilabdásodott, az ellenfél 16-osának körbe passzolgatása univerzális stratégia lett. De legalább a kézilabdában passzív játéknál a bírók elveszik a labdát a támadás csak imitáló féltől. Efféle szankció akár a futballban is ösztönző lehetne, nem beszélve arról, hogy játék megszakításhoz be lehetne szúrni egy gyors reklámot.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Amíg te játszottál a téren, én billentyűket gyúrtam a zongorán. Táncoltam a kötélen, és majdnem leestem.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák árifi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Több mint 1 millióan ünnepelték a világbajnok spanyolokat Madridban. Ma a konferencialiga selejtezőjében javíthat a Győr labdarúgó csapata. Jó reggelt kívánok, Mugyica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Több mint 1 millióan ünnepelték tegnap este a világbajnok spanyol labdarúgó válogatottat Madrid belvárosában. A Luis de la Fuente vezette csapat vasárnap a New York-i VB döntőben hosszabbítás után a címvédő Argentinát győzte le 1-0-ra. Az Egyesült Államokból hazatérő válogatottat 6. Fülöp spanyol király és Pedro Sánchez miniszterelnök is fogadta. A VB győztes együttes csapatkapitánya Rodri, akit a világbajnokság legjobb játékosának is megválasztottak, a következőket mondta az ünnepségen.
2: Kétségkívül ez pályafutásom legnagyobb címe, fontosabb az aranylabdánál, vagy bármilyen egyéni elismerésnél. A mi generációnk Iniesta-ék VB győzelmén nőtt fel, megismételni az ő sikerüket mindennél jobb érzés.
1: László Csaba szerint jó helyre került a világbajnoki aranyérem. A Ferencváros korábbi vezetőedzője a spanyol labdarúgó válogatott világbajnokságon nyújtott teljesítményét is elemezte. Cserésben degúznak.
3: Szerintem, hogyha valaki már a világbajnokság előtt megkérdezte volna, hogy ki az egyik esélyes, akkor azt hiszem, hogy 90%-ban az emberek Spanyolországot mindenféleképpen említették volna, és nem is száfoltak rá senkire lényegében. Azt hiszem, hogy a jó helyre került a világbajnoki arany. Eléggé komplex lehet ezt mondszolgatni, de én úgy gondolom, hogy nekik volt a legjobb csapatuk, és lényegében az az érdekes, hogy ugye egy fiatal csapatról beszélünk, és nagyon jól ötvözték azt, hogy középpályán van nekik egy Roddy, aki lényegében nem csak megkapta a legjobb játékosért járó díjat, hanem összességében ő volt a csapatnak a vezére, még akkor is, hogyha Yamalról beszélünk, meg nagyon sok olyan játékosról, akik lényegében mindig jeleskednek a góllövésre, de úgy összességében azt hiszem, hogy a spanyolok védelembe is kapusposztól egész mondjuk azt, hogy a csatárposztig minden poszton kispadról is jól tudtak mindenféleképp váltani, és én azt hiszem, hogy a legkiegyensúlyozottabb mérkőzéseket a spanyoloktól láttuk. Persze, hogyha azt mondjuk, hogy minél kevesebb gólt kapsz, akkor általában hozod a pontokat, vagy megnyered a mérkőzéseket, ez a spanyolokra is tényleg jellemző volt. Egy gólt kaptak a világbajnokságon, úgyhogy ez mindent elmond arról, hogy mennyire jól működött a csapategység, védelem, középpálya.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A korai bajnokok ligája selejtezős kiesés után a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata a konferencialiga selejtezőjében javíthat. Az Eto'o a második forduló első mérkőzésén a luxemburgi Atert Bisten ellen lép pályára idegenben. A 20 óra 15 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az MD Sport is élőben közvetíti. A győriek támadója Bánáti Kevin így várja az összecsapást. Szalai Ádám a riporter.
4: Nehéz mérkőzésre számítunk, hiszen ezen a szinten nincs könnyű mérkőzés, úgy gondolom. Főleg nyilván ugye idegenbe kezdjük a párharcot, úgyhogy biztos, hogy nagyon nehéz mérkőzésre számíthatunk. Masszív csapat ellen játszunk, úgyhogy tudjuk, hogy mik az erősségeik, mik lehetnek a gyengeségeik, miket kell kihasználni, és ezeket megpróbáljuk kihasználni.
5: Mi az, amire mindenféleképpen figyelni kell a luxemburgi bajnok ellen, mire figyelmeztetnéd akár pont, hogy a szimpatizánsaitokat is?
4: Ugye elemeztük őket, van két erős csatáruk, gyors szélsőik, úgyhogy biztos, hogy nehéz dolgunk lesz azért hátul. 5 védővel játszanak, úgyhogy azért ilyen csapatok ellen, ahol sok hosszú labda van, masszívak, mindig nehéz játszani, úgyhogy ezeket mondanám.
5: Milyen más egyéb teljesítményre van szükség a csapattól itt az Európa Konferencia Ligában, mint amit esetleg nem láthattunk a Bajnokok Ligájában tőletek?
4: Úgy gondolom, hogy abba kell hinni, és azt kell csinálni, amire felkészített minket a szakmai stáb, és tényleg megpróbálni azt a filozófiát játszani, amit az edzők kér. Úgy gondolom, hogyha ezt tudjuk teljesíteni, és mentálisan erős lesz a csapat, akkor úgy gondolom, hogy benne van a csapatban az, hogy ezt el tudjuk érni.
1: A tegnapi sorsoláson kiderült, hogy a Győr továbbjutása esetén az Észak-Macedont Várdárral vagy a Lett Rigával mérkőzhet. Szintén a konferencialigában csütörtökön a Debrecen és a Paks is megkezdi szereplését. A DVSC a Pjunik Jereván elleni továbbjutása esetén akár a dán Köbenhávn együttesével is összecsaphat, míg a tolnai csapat, ha kiejteni a Panathinaikost, akkor a nagyszombat CSKA Szófia párharc győztesével mérkőzhet, az Európa Ligában pedig a Ferencváros, ha túljut a holland Twentén, akkor a harmadik körben a Fenerbahce Górnik Zabrze BL párharcának vesztesével találkozhat majd. A Nyíregyháza Újpest mérkőzéssel pénteken megkezdődik a labdarúgó NB1 új idénye. Az MTK jövő hétfőn a Zalaegerszeg elleni hazai mérkőzéssel rajtol. A fővárosi kékfehérek a hétvégén utolsó felkészülési találkozójukon egy-egyes döntetlent játszottak a szlovák élvonalbeli Komárom együttesével. Pinezics Máté egyelőre az új játékosok beépítésére összpontosít. Erről is beszélt az MTK vezetőedzője Kohári Zsombornak.
6: Mi a napi szintű munkát folyamatában elvégezzük, meg elvégeztük. Nekünk inkább az a fontos, hogy azért ezen a két mérkőzésen, és szerintem ez a lényeg, hogy ezen a két mérkőzésen azért nekünk 15 olyan játékos volt a keretben, akik az utolsó bajnoki mérkőzésünkön május közepén még nem voltak itt. Tehát, hogy ez, hogyha egy házból kicserélsz mondjuk a 20-20 pár téglából 15-öt, vagy 13-at, vagy 14-et, akkor azért az úgy nagyjából látható, hogy nekünk most ezzel a részével kell foglalkozni, hogy közösségként is, meg csapatként is úgy funkcionáljunk, hogy ezek az új játékosok, ezek minél gyorsabban is, minél könnyebben tudjanak beilleszkedni taktikailag is a csapatba.
7: Beszéljünk is akkor ezekről az új építőelemekről. Több érkező is volt a magyarok közül, és például Szuhodovszki Soma, Jurek Gábor, illetve egy Tániából érkezett középhátvéd is, Stiper Radics. Az ő kiválasztásuknál, vagy úgy összességében a új igazolásoknál mik voltak a fő szempontok, mikkel tudnak akár az említettek, akár mások hozzátenni az MTK játékához a következő szezonban?
6: Külön nem szeretnék kiemelni egyet-egyet. Amik a szempontok ilyenkor, az természetesen az, hogy emberileg olyan karakterjegyeket mutassanak, ami kell ahhoz, hogy a közösségben tudjanak illeszkedni, illetve azon belül akár értékes elemei lenni, akár csendesebb játékosként, akár vezérként, tehát van egy ilyen szempont, és természetesen meg kellett néznünk, hogy mik azok a pozíciók, amik felszabadultak az előző időszakban. Próbáltunk e szerint válogatni, hogy a játék minőségében és a játéknak az intenzitásában is olyan játékosok legyenek, akik majd tudják segíteni a klubot.
7: Az első felkészülési mérkőzésen egy visszatérő MTK játékos, Zsúri Dániel is részt vett az egyik gólban, gólpasszt adott. Ő vele számol-e az MTK a következő szezonra? Milyen tervek övezik Zsúri Dánielt?
6: Mint mondtam, azért külön nem szeretnék senkit sem kiemelni. Ami vele kapcsolatos az az, hogy olyan jegyeket mutatott a Michelin-i szezonjának a második felében, illetve a felkészülés alatt, ami alapján azt mondtuk, hogy mindenképpen szeretnénk megnézni. Hál' Istennek az előző napokban erre csak ráerősített, akár az emberi, akár a szakmai oldaláról, úgyhogy nagy vonalakban ennyi.
7: Vannak-e már kitűzött céljai a csapatnak, akár hosszú távra, akár rövidebb távra, például csak az őszi bajnokságra, a soron következő idényre?
6: Egyelőre most mi abban a fázisban vagyunk, hogy szeretnénk napról napra építkezni, tehát nem tudom elégszer hangsúlyozni, amikor 13-4 új játékos van, akkor ezt azért figyelembe kell venni, és természetesen egyértelmű, hogy szeretnénk minél előbbre és minél feljebb végezni. Mondanám azt, hogy mik a realitások, de nem szeretnék a realitásokkal foglalkozni, tegyünk meg mindent annak érdekében minden nap, hogy hétvégén sikeresek tudjunk lenni. Ahogy szokták mondani az NB1-ben, hogy van egy csapat meg kettő, aki a bajnoki címért küzd, mindenki más meg azért, hogy maradjon benn. Ebben a performanceban szeretnénk értelemszerűen minél följebb végezni.
1: Pinezics Mátét, az MTK vezetőedzőjét hallották.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A cél a legjobb 8 közé kerülés volt, árult el a férfi junior válogatottat Európa-bajnoki címig vezető Sótonyi László. Az 20-as nemzeti együttes a kontinens torna kolozsvári döntőjében hosszabbításban győzte le 34-32-re Svédországot. A siker után a szövetségi kapitány Sótonyi László értékelt Szabó Szilviának.
8: Mindig kettős tervekkel vágunk neki egy utánpótlás világeseménynek. Az egyik az az, hogy krízis helyzetben ezeket a játékosokat teszteljük. Higgyék el azt, hogy bárki ellen versenyképesek, hogyha taktikusak, betartják a taktikát, hogyan lehetnek versenyképesek. Gyakorlatilag az utolsó lépcsőfok a felnőtt válogatottság felé. Itt azért már nagyon fontos, hogy tudja kell helyezze magát, hogy merre kell előlépni. És a másik cél pedig az, hogy mérkőzésről mérkőzésre is sportolók vagyunk. Persze érkezzen meg a játékos a válogatotthoz, de azért ott van a következő meccs, a következő védekezés. Nyert szeretnénk mindig. A számszerűsíthető cél az a 8-2 is volt. Tehát az EB-nek úgy indultunk neki, hogy kerüljünk a 8-ba, mert azért az első 8-10 csapat között nincs sok különbség.
9: A csoportmérkőzések után volt egy súlyos vereség a svédektől, és te pontosan ismered ezt a korosztályt, hogy azért hullámzó a teljesítmény. Mennyire kellett a fiúkat felszedni a talajról, hogy folytassátok és motiváltan menjetek a folytatásba, és ne törjön össze a társaság mondjuk egy ilyen vereség után?
8: Hát alapvetően nem szoktunk úgy kétségbe esni. Az benne van minden világversenyen, hogy van egy lukas mérkőzés. Nem úgy alakultak a dolgaik, ahol elterveztük. És ez a svéd csapat egyénileg sok pozícióban sokkal erősebb, mint mi. Annyiban nem úgy kezdi egy csapatelnök a mérkőzést mentálisan, hogy szüke maradjon az eredmény, de lépjenek el az elején, akkor ez az ő gépezetük beindul. És ez történt a mérkőzésen, levontuk a tanulságokat, megnéztük, hogy miért történt így. Egyébként már a mérkőzés után azt mondtam az öltözőben a srácoknak, hogy nagyon remélem azt, hogy ezzel a svéd csapattal még egyszer összekerülünk, és megmutatják majd, hogy azért ekkora különbség a két csapat között. De igazából nagy különbségnek abban az is közrejátszott, már taktikai variációkat próbálgattunk, már frissítettük a csapatot a következő mérkőzésre gondolva. Egy EB-n, VB-n nincs idő nagyon nyalogatni a sebeket, tényleg nagyon gyorsan levontuk a következtetéseket, mentünk tovább is, és az a mérkőzés nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a döntőre mi egy sokkal jobb alappal tudtunk pályára lépni, mint a svédek.
1: Győzelemmel kezdte a hamburgi salakpályás tenisztornát Bondár Anna, a viadal tavalyi döntős a japán Uchiyamát 7-5-6-4-re verte az első fordulóban. Bondár a mai Valentina Steiner, Nomanoha, Akugue német párharc győztesével találkozik majd a 8-at döntőben. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Győzelemmel kezdte a hamburgi salakpályás tenisztornát Bondár Anna. Ma folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése. Marad a többnyire napos idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Becslések szerint 1 millió ember fogadta a világ és Európa bajnok spanyol labdarúgó válogatottat a madridi Cibeles téren. A Luis de la Fuente vezette csapat vasárnap a New Yorki VB döntőben hosszabbítás után Ferran Torres góljával győzte le 1-0-ra a címvédő Argentínát. Az Egyesült Államokból hazatérő válogatottat tegnap 6. Fülöp spanyol király és Pedro Sánchez miniszterelnök is fogadta. A kapus Pécsi Árminnél Külde Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a keretben utazott el a Liverpool labdarúgó csapata az amerikai edzőtáborba. Az angol együttes 2 hetet tölt az Egyesült Államokban, ahol barátságos mérkőzést játszik a Sunderlanddel, a Wrexhammel és a Leeds Uniteddel is. Sajtóhírek szerint Pécsi Ármin kölcsönben az osztrák Hartberg együtteséhez kerülhet a következő idényre. Török vagy lengyel ellenfél vár a Ferencváros labdarúgó csapatára, ha tovább jut a holland Twente ellen az Európa Liga selejtezőjében. A 3. fordulóban a Fenerbahce és a Górnyik Zabrze bajnokok ligája párharcának vesztesével találkozhat az FTC. A konferencia liga 3. selejtező körében a magyar bajnok Eto FC az Észak-Macedón Várdárral vagy a Lett Rigával mérkőzhet, ha tovább jut a 2. fordulóból. Győzelemmel kezdte a hamburgi salakpályás tenisztornát Bondár Anna. A viadal tavalyi döntőse a japán Uchiyamát 2 játszmában 7-5-6-4-re győzte le a legjobb 32 között.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: A miniszterelnök beszédével folytatódik ma 9 órakor az országgyűlés rendkívüli ülése. A napirend előtti felszólalások után a képviselők dönthetnek a többi közt az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Elfogadhatják a független közmédia testület alapító kiratát, valamint és az iskolakezdési támogatás bevezetése miatt szükséges jogszabályváltozást. Emellett tárgyalnak a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az Agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A saknagymester megtiszteltetésnek nevezte a kezdeményezők felkérését, ugyanakkor közölte, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. A kormány kivizsgálja Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és a közpénzből finanszírozott beruházást. Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára nemzetbiztonsági vizsgálatot kezdeményez a volt külügyminiszter új munkahelye miatt. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessen az oktatási nyilvántartásba, és a család jogoshoz lehessen az iskola kezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani.
0: Közlekedés.
1: Több útszakaszt is lezárnak ideiglenesen ma a Puskás Aréna környékén, este 6 és fél 12 között. Ebben az időszakban változik több busz és trolibusz útvonala is. A BKK a közösségi közlekedést javasolja, a megszokottnál sűrűbben jár majd az M2-es és az M4-es metró és az 1-es villamos is. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett az ország északi felén több, a déli régiókban kevesebb napsütés valószínű. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő várható a következő napokban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, kell, drága hallgatók, Nemzeti Sport Rádió, benne pedig ugye a Sport Reggel, ma reggel is Szuper Leventével, Patai Gerivel, sziasztok urak!
2: Sziasztok, sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
1: Sziasztok, igen, és Zsoldos Barnát hívjuk segítségül Forma 1-es témában, témakörben, nem csak azért, mert ízik a levegő, hanem hogy már, hogy látom, már előre kell tervezni a hétvége kapcsán, hogy ki merre menjen, hogy elkerülje, vagy éppen konkrétan ugye irányba vegye, mondjorodott, mert jön a magyar nagydíj. Hello Barna, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na, hogy állunk ezzel? Mindig olyan meldöngetően és jó érzéssel mondjuk, hogy jön a magyar nagydíj, és éppen nem olyan rég láttam, Szújó Zolit bejelentkezett, már kint volt a területen, Magyaródon, és hogy már hamarosan megtelik élettel. Hogy állunk ezzel a mostanival? Nagyon készülünk. Általában az egyik legjobb jegy eladó terület vagyunk, legalábbis a magyar nagydíj, hogy ide örömmel jön mindenki, és ha valahol élvezik a Forma 1-et, akkor az pont Magyaród.
3: Hát tényleg így van, a szurkolóknak is ez az egyik kedvenc helyszíne, most már tényleg évek óta teltházzal megy az egész hétvége, és természetesen nekünk a médiában dolgozóknak is ez az év egyik fénypontja. Most is épp készülünk ki a Hungaroringre, most mutatják be a pályának a tulajdonosa és az irányítói, hogy hogyan épül fel a garázsok mögötti terület. Ugye a csapatok most már gőzerővel építik a paddockot.
1: Elkészült az egész, bocs, ugye arról szóltak a hírek itt az elmúlt egy-két, nem tudom hány évben, ugye, hogy komoly átalakulás megy végbe. Teljesen elkészült?
3: Igen, maga a Hungaroring infrastruktúrája, igen, tehát most már idén csak az utolsó simítások voltak hátra, már tavaly is azért a nagy részét lehetett használni, a versenyzők többsége nagyon tetszett, és mi is direkt rákérdeztünk, és egyértelműen az volt az általános vélekedés, hogy nagyon jót tett a Hungaroringnek, és ugye vannak ezek a mobil építmények, a motorhome-ok, amit futamról futamra magukkal visznek, ezek a 2-3 emeletes épületek, és azok épülnek most, és csütörtökre már állni is fognak. Most itt kedden ezt a területet fogjuk bejárni a média képviselőivel.
2: Jó reggelt, Barna, én is köszöntelek szeretettel. Ugye amikor mi voltunk együtt annak idején, akkor még az utolsó éve volt a régi Hungaroringnek idézőjelben. Így ha valaki szurkolóként kimegy az új Hungaroringre, a felújított létesítménybe, mennyire változott meg a hangulata, mire kell számítson majd most hétvégén?
3: Abszolút a szurkolók is érezhetik a változást, mert a főlelátó is teljesen megújult, tehát azt már tavaly is igénybe tudták venni, és egy abszolút modern és minden igényt kielégítő infrastruktúra áll a rendelkezésükre. A szurkolói zóna az is teljes gőzzel üzemel majd. Van egy ilyen újítás egyébként, hogy csak csütörtökre lehet jegyet venni azoknak is, akiknek nincs lehetőségük péntek, szombat, vasárnap kilátogatni, hogy csütörtök a szurkolói zónába is be lehet menni, részt lehet venni ezeken a különböző programokon. Úgyhogy azt gondolom, hogy teljes joggal várjuk izgatottan ezt a hétvégét, mert mind az infrastruktúra, mind pedig az események szempontjából egy abszolút kiemelkedő esemény lehet.
4: Szia Barna, ugye Antonellinek sikerült most visszatérni a dobogó legfelső fokára.
1: Éjjel, Antonellis vagyok. Mindenki jól az.
4: Ugye most közvetlenül a hosszú nyári szünet előtt lesz a Hungaroring, tehát túl sok fejlesztése, túl sok új dologra nincs lehetőség, főleg egy nagyon más karakterisztikájú pálya a kettő, a Spáji és a Magyar Nagydíj, hogy mire lehet számítani itt a hétvége során, itt az Antonelli győzelem után?
3: Ugye az ember az mindig örök optimista, és azt gondolom, hogy ha a belga nagydíj végeredményét tekintjük, hogy Leclerc és Verstappen lemaradása sem volt annyira tragikus Antonellihez képest egy olyan pályán, ahol egyértelműen Mercedes dominancia volt várható, ugye főleg a hosszú egyenesek miatt. Én azt gondolom, hogy ebből kiindulva mindenképp van esély arra, hogy a Hungaroringen még szorosabb lesz a küzdelem, mert ugye itt csak egyetlen rövidke célegyenes van.

0: Mercedes tereje az egyértelműen ebben rejlik, hogy az elektromos energiával nagyon jól gazdálkodik, nagyon hatékonyan tudja felszabadítani. Ezt ugye láthattuk is Belgiumban, a Ferrari-nak ez a 2-3 tizedes lemaradása körönként többé-kevésbé ebből fakad. Szóval, ha csak ebből indulunk ki, akkor akár ez még egy szoros Mercedes-Ferrari-Red Bull csata is lehet itt nálunk. Nyilvánvalóan előre nagyon nehéz jósolni az esélyekről, de például Antonelli is ezt erősítette meg, hogy ő keményebb küzdelemre számít. Nyilván Leclerc egy picit óvatosabb volt, mert a hasonló karakterisztikájú Monaco előtt is az egész világ kikiáltotta a Ferrari-t favoritnak. Aztán az a hétvége mégis máshogy alakult, de ha csak ebből a spályi hétvégéből és a végeredményből indulunk ki, akkor mindenképp bizakodóak lehetünk.
1: Hát ugye említetted itt Antonelli nyilatkozatát, meg alapvetően is szerintem nagyon-nagyon szimpatikus az, hogy egyáltalán nem érződik rajta, hogy annak ellenére, hogy ilyen fiatalon ennyire jól áll a pontversenyben. Hát 20 most? Antonelli? Barna, erős is meg. Még nincs is 20.
2: Nem is engedik 21 év alatt tényleg Forma 1-es versenyzőt.
1: Elképesztő.
2: Hát nincs élettapasztalata, ugye alkoholcsai hat Amerikában, azért vannak problémák.
1: Igen, tehát. Igen, és ő azt mondta, hogy azért kicsit szerényen a szerencsének tulajdonítja. Hát ugye ott van George Russell, aki pedig úgy nyilatkozott, hogy egyik baj követi a másikat, meg az ág is húzza. Sokszor panaszkodik ő is a külső körülményekre, meg a helyzetre, de te hogy látod, mennyi az, ami mondjuk Russell felelőssége ebből a teljesítményből, amit ő idén nyújt, és mennyi az, ami esetleg a külső körülmények, és ami talán mondjuk a hungaroringi pálya karakterisztikájából adódóan most meg kellene változzon ezen a hétvégén?
0: Hát az a baj Russellnek, hogy minél inkább kutatja a problémái forrását, annál inkább fut újabb meg újabb zsákutcákba, tehát tényleg most már szinte minden nagydíj helyszínen mást hallunk tőle. Ugye Miami-ban még azt mondta, hogy a pálya karakterisztika nem fekszik neki, aztán Monaco-ban azt mondta, hogy nem érti teljesen, hogy mi történt itt az időmérőn, azért ott is kapott 4 tizedet egy ilyen rövid kanyargós pályán. Akkor Silverstone-ban és Belgiumban már azt mondta, hogy a végsebesség nem stimmel, és ez egyébként ki is derül az adatokból, de még a Mercedes mérnöke is sem értik, hogy két ugyanolyan hajtó, egy két ugyanolyan beállításokkal, hogy tud eltérő adatokat produkálni. Tehát nagyon nehéz a helyzete, mert próbálja folyamatosan kizárni azokat a tényezőket, amik esetleg hátráltatják, de mindig talál valami újat. Most például a Belgiumban azt mondta, hogy a kanyarokban rendben volt, és hogyha ez valóban így van, akkor a Hungaroringen már illene előrelépnie. Minden esetre még a belga nagydíjon egy akkumulátor probléma is feltráltatta, ami az megtorpant a rajtnál. Tehát tényleg elképesztően összetett az ő problémája. Pedig egy nagyon jó versenyzőről van szó, tehát az elmúlt években azért ezt többször bizonyította, simán állt a sarat Hamilton csapattársaként. Úgyhogy ez nagy pech, hogy végre, amikor megkapott egy olyan autót, amivel elvileg világbajnokságot lehet nyerni, ilyen különböző problémák hátráltatják. Mindenképp neki a nyári szünetre ez a legfontosabb házi feladat, hogy megpróbáljon utána járni, de mondjuk, hogyha ennyi hónap alatt nem sikerült, akkor erre nincsen garancia.
3: Barna, az előző néhány évben jellemző volt a magyar nagydíjra, hogy ilyen 35-40 fok volt az egész hétvégén, nem volt annyira kellemes. Most viszont az előrejelzések azt mutatják, hogy 23-24 fok, és esetleg vasárnap még az eső is eshet.
2: Végre!
3: Hogy mekkora jelentősége van ennek ugye a csapatok felkészülésében, ugye láthattuk néhány hete az osztrák nagydíjon óriási nagy meleg volt, amivel bizony megküzdöttek a csapatok és az autók is.
0: Bizony, ennek itt is óriási jelentősége van. Egyértelműen nem mindegy, hogy hány fokra forrósodik fel az aszfalt. Már tavaly is abból alakult ki egy viszonylag izgalmas stratégiai csata, hogy igazából mindenki arra számított, hogy ezt a versenyt két kiállással lehet csak teljesíteni a forró hőmérsékletek miatt, és végül Norris nagyon bátran bevállalt egy kiállásos stratégiát, amivel meg is nyerte, úgyhogy mindenképp ezzel kalkulálni kell. Tavaly még az is meglepetést okozott, hogy hirtelen az időmérőn nagyon lehűlt az időjárás, picit szemerkélt is az eső, és ezzel teljesen felborult az erősorrend, de semmiből váratlanul Leclerc megszerezte a pole pozíciót, úgyhogy igen, mindenképp figyelnünk kell a hőmérséklet ingadozásra, mert ez abszolút befolyásolhatja az erősorrendet.
2: Ilyen félárnyékban olvastam a hírt, és tulajdonképpen ilyen érdekes, hogy Hamilton esetében akár még így is megállta volna a helyét, mert én azt olvastam, hogy Hamilton elütötte a szeretőjét. De hogy nem, hanem hogy a szerelőjét ütötte, mert Hamiltonnal annyi nő így történik az utóbbi években, hogy akár ez is lehetett volna. De maradjuk a szerelő eseténél. Hogy van szerelő, vagy mit érdemes erről tudni? Én nem is hallottam erről.
0: Igen, a Hamilton box kiállásánál az volt a probléma, hogy egy kicsit félre kommunikálták, hogy ő szerette volna, hogyha állítanak az első szárnyán. Ehhez egy külön eszköz kell, egy külön szerelő, és ez a szerelő már azután próbált hozzányúlni az első szárnyhoz, amikor Hamilton már zöldjelzést kapott és elindult, de a Ferrari tájékoztatása szerint szerencsére nem történt komolyabb baj, viszont pénzbüntetéssel sújtották az istállót, és egy részletes beszámolót kell nyújtaniuk az FIA felé, hogy mégis ez hogy alakulhatott ki, ez a nagyon veszélyes szituáció.
1: Beszélgettünk itt a Mercedesről, pedzegettük a Ferrari-t, de mi a helyzet a Red Bull-lal, amelyet szintén említettél, hogy akár versenyben lehet a Hungaroringen, viszont megmondom őszintén, hogy így az elmúlt években nem nagyon emlékszem olyanra, hogy a Hungaroring előtt ne fényév távolság alakult volna ki a két Red Bullos pilóta között. Most ehhez képest mit tud Ajar, amit az elődei nem?
0: Én azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy szerepe van annak, hogy a technikai szabályváltozások miatt nagyon-nagyon megváltoztak az autók, a motorok, az abroncsok. Tehát az előző szabályrendszerben a Red Bullt nagyon-nagyon nehéz volt vezetni. Tehát nem volt véletlen, hogy akárkit tettek Verstappen mellé, gyakorlatilag fél másodperces lemaradás volt körönként. Nyilvánvalóan ezzel nem Ajar érdemeit akarom kisebbíteni, mert egy nagyon tehetséges versenyzőről van szó, de az idei generációs autókkal szerintem ilyen szinten könnyebb boldogulni. Ezt Alonso is elmondta, Verstappen is elmondta, hogy itt azért kevésbé domborodik ki a tehetség, főleg az energiagazdálkodás miatt kevésbé van szükség bátorságra vagy képességekre ezekben a gyors kanyarokban. Úgyhogy ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy Ajar jobban meg tudja közelíteni Verstappen, de azért, hogyha az eredményekre rápillantunk, vagy a bajnoki tabellára, azért még így is látszik, hogy kettőjük közül melyik a jobb versenyző.
2: Na jó, de hát én a Hamilton már annyira várom, hogy meglegy ez a 8. VB cím, és lehet, hogy pont itt halad majd tovább, és fekszik neki a magyar pálya. Ő mennyire szereti a Hungaroringet? Milyen eredményei vannak itt?
0: Hát ő nagyon szereti. Gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy Hamilton a Hungaroring királya. 8 győzelmet aratott, és nagyon sokat elmond a többiek teljesítményéről, hogy az örök ranglistán a második helyezett Michael Schumacher 4 győzelemmel áll, Senna 3-mal, és mindenki más, aki itt nálunk nyerni tudott, 2 győzelemnél tovább nem jutott. Ugye a jelenlegi mezőnyből is csak Verstappen áll 2 győzelemmel, tehát ezzel a 8-tal Hamilton tulajdonképpen még évekig biztosan itt fog állni az örök ranglista élén. És egyébként, ami az időmérőt illeti, azt is érdemes figyelni Hamilton szempontjából, mert eddig 9 pole pozícióval áll, és most megszerezheti a 10-et itt Magyarországon, ami abszolút rekord, ez még tart, senkinek nem sikerült, hogy egy azon helyszínen eljusson 10 pole pozícióig.
1: Ki nyer most? Ezt tudom, hogy nagyon nehéz kérdés.
2: Most de... És ki nyeri a VB-t? Ja, azt már tudjuk.
1: Azt már tudjuk, de tényleg így, hogy pedzegetted az esélyeket, 4-5 név is megfogalmazódott az ember fejében, akinek lehet esélye és keresni valója. Itt ugye azért akár a közepes, lassabb tempójú kanyarokat nézzük, akár ahogy említetted, hogy ebben az évben nagyon sok minden megváltozott. Mennyire befolyásolhatja ez az erőviszonyokat, és hát akkor nem tudom, hogy szeretnél egy végső tippet mondani, de hogyha akár akkor 2-3 név, akik úgy ott vannak a kalapban, és a legesélyesebbek.
0: Igen, hát konkrétan nyilván nagyon nehéz tippelni, de talán azzal nem vállalok túl nagy kockázatot, hogyha azt mondom, hogy egy új név kerül majd föl a Hungaroring győztesek listájára, mert ez ugye jelentheti Antonellit is, jelentheti adott esetben Russellt is.
1: Igen.
0: Úgyhogy, sőt, még Leclerc is, mert neki sem sikerült nyerni hazánkban, úgyhogy ők mindenképp esélyesek, de mint a beszélgetés elején mondtuk, azért a Belgium felcsillantja annak a reményét, hogy ez egy több csapatos harc lehet, aztán ki tudja, lehet, hogy a Mercedes itt is rákapcsol, és végül Simán Antonelli nyer fél perccel, de azért most itt, ahogy kedden beszélgetünk, mindenképp van esélye annak, hogy egy szorosabb harcot láthatunk több csapattal, több pilótával.
2: Barna, kint leszel a helyszínen, honnan nézed majd az idei Hungaroringet?
0: Hát én szokás szerint a sajtóközpontból, mert ugye nekünk folyamatosan írni kell az eseményekről, követjük, tudósítunk, úgyhogy amikor tehetem, persze ott leszek hátul a pedokban, és próbálom csipegetni az információ morzsákat, de amikor zajlanak a pályán az események, akkor azt ugye a média központból követjük.
2: Figyelj, és ilyenkor kimész már jó előtte? Tehát még a héten, akár ma, holnap megnézed, hogy állnak a csapatok, meg az istálok, mert azért már ott vannak.
0: Így van. Így van. Most hamarosan indulunk is, megnézzük, hogy készülnek fel a csapatok, hogy állnak a motorhómok, és aztán csütörtökön pedig teljes lendülettel, csütörtök az úgynevezett nulladik nap, ez a média nap sajtótájékoztatót tart minden csapat, úgyhogy nekünk újságíróknak tulajdonképpen mondhatni, hogy az az egyik legzsúfoltabb nap.
2: Barna, akkor nem nyugodt, de hétvégét kívánunk neked, köszönjük, hogy itt voltál, és ezt elmondtad nekünk, amit a Forma 1 kapcsolatban illik tudni. Köszönjük szépen, szevasz, szia,
3: köszönjük.
2: Zsoldos Barnával beszélgettünk a Forma 1-ről, közelgő, ugye Hungaroringről is, persze a jelenlegi állásról. Hamarosan jövünk vissza, mindjárt folytatjuk.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, Nemzeti Sportrádió, ugye benne pedig persze, hogy a Sportreggel egészen 10 óráig, és itt van Szuper Levi, Patai Geri, jó reggelt kívánok nekik is.
2: Jó reggelt, Hasányi Levente továbbra is.
1: Jó reggelt, és itt van Marosán Gyuri is a vonalban, nagyon köszönjük, hogy megszakított amerikai turnéját, aki ugye élőben nézett több világbajnoki meccset az idei labdarúgó VB-ről, de most már visszahelyezte magát, ugye a gondolkodó edzők életébe, hétköznapjában. Hello Gyuri, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Találtam a MetLife Arénában, egy rész hol van térerő, úgyhogy örülök, hogy elértetek.
4: Nem csak a szerencsések vagyunk.
1: És nehogy azt, hogy nem látunk ott téged Matt Damon és Tom Cruise mellett azért a foci BBB pályában. Csak nagyon röviden erről, aztán persze nyilván beszélünk kézlabdáról, meg strandröplabdáról is. Hogy láttad, mert sokat beszéltünk erről, vártuk, azért komoly virasztások voltak, szerintem voltak talán, vagy volt jó meccs is, kifejezetten örültünk a VB bronznak, de hogy látod, most nem is egy értékelés, de mégis ilyen élményeket, impulzusokat, mit adott neked az idei VB?
3: Sokkal többet adott, mint vártam. Én aggódtam ettől a sok csapattól, és egy mennyire fog lefoglalni egy zöldpoki szigetek mérkőzés, vagy egy Üzbegisztán mérkőzés, de én kifejezetten élveztem ezt a világbajnokságot, és óriási élményt adott. Természetesen, ahogy néha előfordul, hogy egy La Liga meccsre is, egy nem tudom, Valencia Atletico Madrid meccsre leülünk, hogy megnézzük, és mégse azt kapjuk, amit szeretünk volna. Voltak benne ilyen mérkőzések, leginkább a döntő, ott a döntőtől sokkal többet kaptam, mint vártam. Tehát azt, ha valaki mondja nekem, hogy a VB döntő egyik csapata, és mondjuk az Argentína nem fog kaputáltalan lövéssel rendelkezni 90 percben keresztül, biztos, hogy körberőgöm, de megtörtént. Úgyhogy, de összességében szórakoztató volt a VB, engem meggyőztek a létszámnöveléssel.
1: Mert folytatni fogják. Ezt tudod, tehát valószínű, hogy 64 lesz.
3: Hát ettől meg újra aggódom. De most
1: nem volt neked hosszú, mert ezt beszéltük itt a Geri felvetésére, hogy talán kicsit hosszú volt ez a 4-5 hét, ami 64 csapattal talán még hosszabb lesz.
3: Hát nekem nem volt hosszú, mert én ugye alapjából egy unatkozó ember vagyok nyáron.
1: Na jó, hát.
3: Örültem, de hogy megszeretem vajon a sportot így. Nyilván, ha most a játékosok szempontjával persze tudom, pihenőidő, stb. Nem annyi volt, de szurkoló szempontból nekem ez teljesen jó volt, hogy minden nap voltak meccsek, éjszaka fönt lehetett maradni, ennek volt is egy varázsa, hogy hajnal 3-kor meccset nézni.
1: Gyuri, hát aki normális életet él, azért sok millióan vagyunk így. Azért nekik gondot okozott megoldani, gyerek, vakáció, munka, nem tudom, szóval. Jó, ez a Marosán életmódváltoztató DVD, amit kiadtál, de azért jó. Na, szóval ilyen jó volt ez, úgyhogy én is azt gondolom, hogy remek volt kifejezetten, hogy a bronz meccs, hát ez őrület, de tényleg.
3: Hát ez az.
1: Csoda.
3: A tenisz, a kapnégy, az teniszbe szokott jelenő fordul.
1: Igen.
4: Egyébként tudom ezeket a hajnali sportmérkőzéseket továbbra is ajánlani neked, nem csak a futballt, az összes amerikai major sportágat, úgyhogy lehet itt azért jókat éjszakázni, ha ennyire ráérsz.
3: Igen, eszembe jutottál egyébként, amikor 3-ra kezdődött a mérkőzés, hogy nálad ez egy teljesen bevett dolog, hogy 3 óra kezdődik egy meccs.
1: Na, de akkor örömteli hírre folytassuk, és akkor a kézilabda kalapjába és kosarába vegyünk egy nagyon, számunkra nagyon dicsőítő hírt, mi szerint Európa bajnok a magyar férfi junior kézilabda válogatott. Wow, végre ott vagyunk, és nem, hát csak egy lépés, mely köpésre vagyunk attól, hogy a junior és a felnőtt közti, hogy a pár hónapot vagy évet áthidalóan azt mondhassuk, hogy biztos, hogy ennek én szerintem lesz egy nagyon erős érzete és lecsengése a felnőtt férfi kézilabda válogatott eredményeiben is.
3: Abszolút egyetértek, mert ha visszagondolunk a lányoknál is a Kluiber Katrin féle generáció, ugye Vámos Petrával, Tóvízi Petrával sorolhatnánk, akik junior VB-t nyertek, ugyanúgy a felnőtt válogatottban is meghatározó játékosok lettek. Persze azt is tudjuk, hogy az átmenet, az átvezetés a junior korból a felnőtt korba azért rejt magában veszélyt és kockázott, hogy mennyire, hogy sikerül. Ez ne felejtsük el, mindig erről az átmenetről beszélünk, de arról az átmenetről nem beszélünk, ami az ifi és a junior között van.
1: Melyik a nehezebb, vagy zökkenőmentesebb, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt.
3: Hát talán az ifiből a juniorba az még veszélyesebb, mert ott abnak a korosztálynak, kornak a sajátossága, a lemorzsolódás, vagy tehát sokkal több
4: fizikai változások.
3: Így van, tehát a test hogyan változik, hogy ki volt aktőről vált esetleg, de nem, tehát most ebben nagyon mélyen azért most nem mennék bele, de ezek a játék, és ez tökéletesen megoldotta ez a korosztály, ez a válogatott. Na most a juniorban a felnőttbe való menedzselés pedig már most is jól áll, hiszen ha arra gondolok, hogy most ha csak Fazekast és Eklemovicsot emeljük ki, hát ugye Fazekast, de nagyon dicsértük már itt, amilyen fantasztikus dolgok történtek vele, ugye a PIK Szegedhez került januárban, már eleve egy NB1-es felnőtt csapattól a Győrtől, és a PIK Szegednél nem félt a Pelgrim pályára küldeni, tehát döntetlen állásnál Bajnokok Ligája meccsen, és hogy most ez mennyire a kényszer volt, nem kényszer, de mindegy, pályára küldte, a 20. percben, a 10. percben, tehát nem csak plusz-minusz 8-10 gólnál, ott ő neki teljesen rendben van az átvezetése juniorból a felnőtt korba. Eklemovicsot jól menedzselik, szintén a PIK játékosa, de még Győrben kölcsönbe egy NB1-es középcsapatnál, vagy inkább az él csapatok irányába mozduló együttesnél meghatározó szerepe lesz idén, illetve tavaly is játszott, de én szerintem óriási lehetőség van ebben a válogatottban.
2: Mozgalmas vasárnapunk volt, ugye itt szóba került a strandröplabda, birkózóknak volt a bokcsarnokban egy verseny, ahol szintén aranyérmet nyertünk. Utána jött ez a kézi meccs, és aztán a VB döntőn is kicsit olyan érzésem volt, mint a spanyolok a hatos fal körül adogatnák a labdát, tehát ebből a szempontból hasonló volt a játékképe, de most a tréfát félretéve azért ez tényleg egy óriási döntő volt, és egy kicsit a mentális részére kérdeznék rá, mert hogy egy hete beszélgettünk arról, hogy mik a svéd válogatottól ettől a svéd csapattól kikaptunk nagyon, és mit lehet utána változtatni, vagy mit kell mondjuk akár egy szövetségi edzőként, hogy ennyire összeálljon a játék a döntőre, mert nagyon sok tornán lehet ezt látni, amikor két csapat kétszer találkozik egymással, hogy általában összejön a visszavágás, és sikerül reagálni a második meccsen. Ez most nagyon jól ment a magyar csapatnak.
3: Én sejtek valamit, ez az én szubjektív véleményem, nincs róla, tehát sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudta senki. Sótonyi Lászlónak a fantasztikus edzői húzása volt az első svéd meccs. Tehát arról a meccsről, és én sem tudtam ezt, akkor nem gondoltam, mert ugye egy hete beszéltünk, és akkor én nekem ez eszembe sem volt, de így utólag annak a meccset nem volt jelentősége. Tehát azután, a vereség után, hogy egy hete is beszéltük, igazából meg kellett verni a románokat, és meg volt a továbbjutás.
2: Igen.
3: És Soltonyi rutinosan elaltatta a svédeket azzal a mérkőzéssel. Hogy effektíve nem is volt jelentőség annak a meccsnek, és várható volt, hogy majd ezekkel a svédekkel majd találkozni fogunk. És itt volt a döntő, ha tudat alatt is, de lebecsültek minket a svédek szerintem. És már az elődöntő utáni öltözői beszédében, az interneten felelhető, már ott hallottam, láttam, hogy mondta, hogy holnap nekiugrunk a svédeknek, és az elején már elkapjuk őket. Tehát már egy olyan rajtállapotra készített a csapatot, ami sokkolja a svédeket. Most ezt persze utólag tudjuk, hogy hogyan alakult a meccs, az elején azért a svédek megléptek, de utána egy időkérésen szerintem megnyitatta a csapatot, és szépen vissza tudtunk jönni. Ott igen, elég extrém svéd kapussal meggyűlt a bajunk a mérkőzés elején, de egy nagyon jól felkészített, mentálisan felkészített csapat volt erre a meccsre szerintem, aki készen állt minden megpróbáltatásra.
2: Olyan jó, hogy említetted Soltonyi mestert, ugye 23-ban VB ezüst, most Európa bajnoki cím ezzel a korosztállyal, és hát akarva akaratlanul az ember azt olvassa, hogy felvetődött a felnőtt válogatott nála neve, ő egyébként erre reagált is annyit, hogy nyilván óriási köszönöm megtiszteltetésnek igen venné, hogyha ez így alakulna. Te el tudod képzelni, hogy ez legyen a következő szint, és ha már így alakult, hogy 27-ben nem vagyunk ott, kihasználjuk ezt az időt arra, hogy tényleg új alapokra építsük a felnőtt magyar férfi kézilabdázást is?
3: Én hetek óta, igazából Csema Rodriguez, még nem is menesztették talán már a stúdióban, azt mondtam, hogy nagyon nincs mind gondolkodni, tehát Soltonyi László egyértelmű, hogy ő kell legyen a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Nem gondolom, hogy külföldi mesterbe kéne gondolkodni, ha magyar szakemberbe gondolkodunk, akkor pedig ez egyértelmű kell, hogy legyen bizonyított már azzal a korosztállyal is, akik most a gerincét alkotják a magyar válogatottnak, illetve hétről hétre, évről évre ezzel a nekával, amilyen eredménykelel és ahogyan felépíti a játékosokat, abszolút beleszinálja arra, hogy a magyar válogatott kapitánya legyen. És persze, most mindig utólag derül, hogy jó döntése valami, vagy nem, de ez most kézenfekvő szerintem.
4: De sok helyen látjuk azt most a labdarúgó világbajnokságon is a spanyoloknál, hogy egy olyan edző, aki ismeri az utánpótlást, ismeri minden egyes rezdülését már az egészen fiataloknak, serdülő, aztán ifi, junior, tehát ez lehet egy nagyon jó irány, és hát Soltonyi mester pedig szerintem kívülről belülről ismeri.
1: Ugye?
4: Így van.
3: És azért sajnos nem tudom ezt hasonlítani, és nem tudok egyet érteni azzal, hogy mi azért ott lennénk, mint a spanyolok a labdarúgásban, mi magyar kézlabdában, mert mi azért 5-6 évente beleszeretünk különböző egyéb nemzetek stílusába. Tehát akár spanyolba, akár skandinávba, még a spanyolok kitartanak ők a saját kis stílusuk mellett, és ezért is lenne fontos, hogy van nekünk saját játékunk, van saját stílusunk, ne akarjuk
4: valaki stílus? De ezt akartam kérdezni, Gyuri, hogy volt nekünk női szinten is, férfi szinten is, volt nekünk saját kézilabdánk. Most az hol van, és szerinted mi lehet a következő, amelyik tényleg meghatározza mondjuk a magyar kézilabda stílusát a következő 30 évre mondjuk.
3: Ugye, Soltonyi László esetében ő azért a spanyol hatást elég komolyan alkalmazza, és érződik az ő játékán, tehát a spanyol stílusnak a védjegyei, de én szerintem ő egy ilyen mixben nagyon jól ráépíti azokra a magyar készségekre, képességekre, amivel rendelkeznek a magyar játékosok. Visszatérve a kérdés első felére, hogy mi az a magyar stílus, lassan már történelemkönyveket kell fellapozunk, és archív felvételeket, de azért mi mindig emlékszünk Kovács Péterekre, Vargákra Debrecenből férfi szinten, vagy női kézlabdában Farkaságikra, és az ő párjukra, a játékban párjukra, Párducra, Pádár Ildikóra, Kulcsára, Anitára. Tehát az a beálló, átlövő kapcsolat, ami abból adódik, hogy mélységében bontja az ellenfél védőfalát a játékunk, távoli zónából veszélyesek vagyunk. Ezek voltunk mi magyarok. Egy kemény hatosfalas védekezéssel, egy mélységbe kilépő, most nyilván ez most a korokban ez változott, de egy komoly, ahol az erő volt domináns, a centiméter az erő, még most elmentünk egy irányban, akkor területet veszünk el, ijesztünk, megpróbálunk falt nélkül játszani, és hirtelen kerestem, hogy le van-e engedve a kosárpalánk, mert hogy az sporttal kéne, ahol nem lehet faltolni. Mert ezek voltunk, én szerintem mi, mert tényleg minden, most végig mehetnénk, 5 évente mondhatnánk komoly átlövő és beálló párokat. Most eljutottunk oda az elmúlt jó pár évben, hogy arról beszélünk, hogy a női kézlabdában például beálló problémáink vannak. Eltűntek a klasszis beállóink. Tehát hogy korábbról most tényleg nem elég rá az adás, hogy Kocsis, Böbét, stb. Sorolhatnánk, és ezek a játékosok eltűntek, hiszen leadtuk a mi stílusunkat, ami az volt, hogy átlövő beálló pár.
1: Csak visszajön ez majd.
2: És hogy akkor így a válogatott után egy kicsit evezzünk át a klub kézilabdára. Ugye még pénteki hír, hogy a férfi kézilabda Európa Liga csoportkörében sorsoltak. Kíváncsiak vagyunk ezzel kapcsolatban is a véleményedre. Ugye a Tatabánya érintett, és amellett, hogy megkapta az izlandi Valurt, van egy szlovén csapat, a Grosis, és van egy dán, ez a Morti Handbold, amely oda került ebbe a H csoportba, ahol a Tatabánya van. Most én laikusként azt mondom első ránézésre, hogy azért annyira nem bánjuk ezt a sorsolást, pláne a többi kvartettet látva, de te hogy értékelnéd?
3: A szaktudásodnál, Geri, csak a szerénységed magasabb.
1: Amióta visszajött Svédországból, már visszakadtuk.
2: Igen, örültem volna egy svéd csapatot is kap a Tatabánya, csak hogy legyen még egy csukra érdemben hozzá tudjál szólni.
1: Igen.
3: Nem, teljesen jól vezetted föl, és teljesen ül, amit mondtál, úgyhogy te nem vagy laikus. Ebben a csoportban jó helyen van a Tatabánya, tehát nyugodtan utazzunk, utazzanak Tatabányára, majd ezekre a mérkőzésekre a nézők, szurkolók, mert jól fognak szórakozni, és én szinte biztos vagyok benne, hogy tatabányai győzelmet fognak látni. A szlován ugye a Celjétől 2-0-ra kapott ki a bajnoki döntőben, illetve a szlovén kupát sem tudta elhódítani, az elődöntőben a Celjétől kapott ki. Ők 2 évvel ezelőtt bajnokok voltak, ahhoz képest gyengült a csapatuk. Én szerintem ők talán, akik kicsit rágós falat lehetnének, de messze nem azokkal a körülményekkel, tehát a személyi infrastruktúrával dolgoznak, mint korábban. Ugye a dán csapat mindig kellemetlen az északi stílus, de ők is az Aalborg és a GOG mögött jócskán le vannak maradva, ugye 2-0-2-0-ak kaptak ki, először az elődöntőben az Aalborgtól, majd a GOG-tól a bronzmeccsen, illetve hát az izlandi Valur, természetesen nem becsülünk rá senkit, de jócskán a képességekben a Tatabánya előttük jár.
2: Hát ugye azért a tavalyi, vagy az előző idénynek az egyik üde színfoltja volt a Tatabánya nemzetközi kupa menetelése. Lehet még feljebb tenni ezt a lécet? Van annyi ebben a csapatban, hogy egy hasonló, vagy akár még nagyobb bravúros menetelést véghez vigyen a nemzetközi porondon?
3: Abszolút, és hát ugye most ez már egy polccal feljebb van, de ez az Európa Kupa volt, ez az Európa Liga, itt azért sokan nehezebb ellenfelek lesznek, de a fejlődésnek az egyik záloga az, hogy magasabb célokat kell kitűzni, és ez a következő lépés. Én szerintem jól működő csapat volt tavaly előtt, Ugárdéval még rengeteg kritikát hát gyakoroltam én is, mert gyakorlatilag aki beszélni kívánt a Tatabányáról, más nem tudott mondani, nagyon rosszul néztek ki. Tóth Edmond rendbeszedte a társaságot, egy nagyon kreatív kézilabdát, szép kézilabdát játszottak, és hát ami a legfontosabb, eredményes kézilabdát.
1: Foci VB-ről vissza az edzők hétköznapi életében, sok színűségében, mondhatni ez lesz akkor most veled, ugye? Hiszen ugye te is visszacsöppentél a munka világába, ez vár rád most a nyár további részében?
3: Igen, most az előbb a MetLife Arénával visszalőttem, hogy ott vagyok. Hát majdnem, mert a Békés Csabai sportcsarnok előtt ülök
1: éppen
3: a parkolóban, mert edzeni fogunk. Én szeretem, tehát nagyon jó a pihenés, nyilván hosszú egy szezon, de már vártam azt, hogy újra alkothatni lehessen. Picit még itt az első szakasz unalmas számomra, mert nem a futásokat szeretem vezényelni, hanem már a labdás rész, de nálam ez azért párhuzamosan megy, így egyre többet már előkerült a labda, ugye múlt hét szerdán kezdtünk, alakítva volt a keret, tehát ez mindig edzői kihívás, az új játékosokat beépíteni, de hát azért még szeptemberig van idő, úgyhogy ezek egy kicsit ezek a szürke hétköznapok, amíg nem kezdődik a bajnokság, mert az ünnepnap mindig a bajnoki mérkőzés, de a bajnoki az ünnepnapon nem tudunk fellépni, hogyha a hétköznapokban nem készülünk fel.
1: Az igaz. Várható-e az, hogy idén ugye te is végigedzed velük a futástól kezdve a labdás edzéseket is, mert biztos felvetődött is, felvetődött benned ez is.
3: Az nem, viszont nem is tudsz róla, de az egyik motivátorom te vagy,
1: na,
3: mert képzeljétek el, Békés Csabán most padelpálya nyílt, és eleve kedvet kaptam ahhoz, hogy megtanuljak teniszt.
1: Meg, hogy
3: mert ugye azt te teniszezel, és hogyha már te megtanultál, akkor csak meg tudok én is.
1: Értem, erre nem reagálnék.
4: Hát akkor köszönjük.
1: Mégis az utolsó beszélgetésünk hagyom, hogy befejezd. Megnézzük, egy Békés Csaba és környékére egy Gyulaj, nagyon sokat megyek.
4: Ünnepélyes megnyitóra a pályára, Harsányi Levente.
1: Én érzem, hogy a szuper Levente, Harsányi, tehát ezt a párost, és tulajdonképpen bárkivel jöhetsz. Nem gondold el.
3: A héten fölmérem a helyzetet, és ezt intézem.
1: Gondold el.
4: Békés Csaba, Gyula egyébként. Jól gondolkodsz, Levi.
1: Kifejezetten, és úgy, tehát ott alvásban. Tehát úgy gondolkodunk, nehogy le akarjatok rázni. Tehát
4: semmi nyomás.
1: Tehát utána vacsora és megbeszélése a sporteseményeknek. Na, félrejtelen viccet, köszönjük szépen a beszélgetést vele, Gyuri. Jó edzést kívánunk nektek még a nyár további részére. Persze, lehet, akkor pihenjetek is, és várjuk majd a csabai eredményeket is. Szevasz, Gyuri, köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
1: Marosán Gyurival beszélgettünk egy kicsit a kézlabdáról, egy picit a labdarúgó világbajnokságról, és egy hamarosan látható, ugye, pádel bemutató mérkőzésről is. Na, mindjárt jövünk vissza, mindjárt folytatjuk.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Győzelemmel kezdte a hamburgi salakpályás tenisztornát Bondár Anna. Ma folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése. Marad a többnyire napos idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Becslések szerint 1 millió ember fogadta a világ és Európa bajnok spanyol labdarúgó válogatottat a madridi Cibeles téren. A Luis de la Fuente vezette csapat vasárnap a New York-i VB döntőben hosszabbítás után Ferran Torres góljával győzte le 1-0-ra a címvédő Argentinát. Az Egyesült Államokból hazatérő válogatottat tegnap 6. Fülöp spanyol király és Pedro Sánchez miniszterelnök is fogadta. A korai bajnokok ligája selejtezős kiesés után a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata a konferencia liga selejtezőjében javíthat. Az Eto'o a második forduló első mérkőzésén a luxemburgi Aterdvissen ellen lép pályára idegenben. A 20 óra 15 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Török vagy lengyel ellenfél vár a Ferencváros labdarúgó csapatára, ha tovább jut a holland Twente ellen az Európa Liga selejtezőjében. A harmadik fordulóban a Fenerbahce és a Górnyék Zabrze bajnokok ligája párharcának vesztesével találkozhat az FTC. A konferencia liga harmadik selejtező körében a magyar bajnok Eto'o FC az Észak-Macedón Vardarral vagy a Lett Rigával mérkőzhet, ha tovább jut a második fordulóból. Győzelemmel kezdte a hamburgi salakpályás tenisztornát Bondár Anna. A viadal tavalyi döntőse a japán Uchiyamát két játszmában 7-5-6-4-re győzte le a legjobb 32 között.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ezekben a percekben a Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik a parlament kétnapos rendkívüli ülésének második napja. A napirend előtti felszólalások után a képviselők dönthetnek a többi között az országos közlekedés szervező létrehozásáról, elfogadhatják a független közmédia testület alapító okiratát, és az iskola kezdési támogatás bevezetése miatt szükséges jogszabályváltozást. Emellett tárgyalnak a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A saknagymester megtiszteltetésnek nevezte a kezdeményezők felkérését, ugyanakkor közölte, hogy nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az országgyűlés alelnöke Hallerné Nagy Anikó veszi át a házelnöki feladatokat Forsthoffer Ágnestől. Az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a tiszás politikus látja el az államfő feladat és hatásköreit. Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása hétfő éjfélkor szűnt meg. Hallerné Nagy Anikó megbízatása az új köztársasági elnök hivatalba lépésekor hatályát veszti. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás a cégek működési és számviteli adatai alapján megmutatja, mely területeken a legnagyobb a környezetterhelésük, és hol érdemes változtatniuk. A kalkulátort kifejezetten a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások sajátosságaira fejlesztették, és a fenntarthatóság mellett a működési költségek csökkentését is segítheti.
1: Közlekedés.
2: Több útszakaszt is lezárnak ideiglenesen ma a Puskás Aréna környékén este 6 és fél 12 között. Ebben az időszakban változik több busz és trolibusz útvonala is. A BKK a közösségi közlekedést javasolja. A megszokottnál sűrűbben jár majd az M2-es, az M4-es és az 1-es villamos. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett az ország északi felén több, a déli régiókban kevesebb napsütés valószínű. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Szomorúak vagyunk, hogy egykoron ugye énekelte azt Nagy Ferő, hogy amikor búcsúzunk, akkor könnyes szemmel nézünk a vonat túloldalára, mert hogy elmegy valaki. Tulajdonképpen a mai műsor kapcsán is ezt tudjuk mondani, nagyon jó tartalmas műsor volt. Köszi Geri, köszi Levi, Patai Geri, Szuper Levi, hogy itt voltatok és társaim voltatok ebben a mai utazásban. Hát azért beszéltünk itt a foci VB-ről, akár majd itt a 64-es bővítés és a következő VB kapcsán, aztán Marosán Gyurival is beszéltünk, kézlabdáról, strandröplabdáról. Tényleg nagyon örültetek itt a strandröplabdának, azt nem bontottuk ki nagyon gyorsan.
2: Nemzetek kupája volt a Városligetben, gyönyörű szép környezetet sikerült varázsolni a szervezőknek. Ott volt a Városliget közepén igazából, és zseniális volt. A magyarok is nagyon jól szerepeltek, aztán az egyenes kieséses szakaszban pont a későbbi bajnok Lettektől kaptak ki a fiaink, ugye a nőknél pedig ukrán győztes lett, de tényleg zseniális volt a szervezés, le a kalappal a röplabda szövetség előtt, hogy ilyen jól megszervezték ezt a hétvégét. Teltház volt, nagyon jó hangulat és remek színvonal, és hát a körítés meg a helyszín tényleg le a kalappal.
1: Ebben nagyon jók vagyunk, tehát sportesemények rendezésében, szervezésében szerintem magasra tettük a lécet, egy kb. 10 év ezelőtt kezdődött el, nyilván alapvetően a vizes VB kapcsán volt ugyebár, hát a kézlabda abszolút élen jár, az atlétikai világbajnokság, szóval nem tudom, mi az, amit még mi nem tudunk jól megrendezni.
3: Hát, olyannyira, hogy képzeljétek el tavaly, mikor
1: Sakkolimpia.
3: Hát igen.
2: A Forma 1.
3: 24-ben Sakkolimpia, és 25-ben meg Szingapurban volt a vizes VB, volt szerencsém tudósítani és beszélgetni játékosokkal, és szinte mindenki a külföldiek közül azt mondta, hogy miért nem lehet mindig a Margit szigeten, vagy Budapesten, Duna Arénában. Tehát ugye most az MVM Dome az megint egy új szintre emeli majd a vízilabda tornát többek között, úgyhogy tényleg annyira jó ezt hallani, hogy ilyen jó a hírünk a sportesemények szervezésében. Hát ha meg nyár, akkor meg a strandsportágak egyértelműen, tehát strandröplabda, strandkézilabda bajnokság zajlik országszerte.

0: strandfoci akár, igen, úgyhogy az a jó, hogy tényleg most már szinte minden sportágnak van strand szakága. Mi a helyzet a jégkoronggal?
1: Strandhokit kéne kitálni, figyelj!
0: Igen.
1: Levi, strandhoki?
2: Strandhoki. Vagyok, vagy, amit én nagyon szívesen szerveznék.
1: Mondtad, hogy néha nem jön be az a nagy újítás, most ez egy újítás.
2: Jó, mehet.
1: Mehet? Hát,
0: most itt a piacirés, most ezt nem szabad ki.
1: Hogy lehetne? Csak mivel játsszuk?
2: Víz alatti, hát szerintem ez esetben teljesen mindet.
0: Egyébként az van, víz alatti hoki van, valóban. Jó, tehát ott, ez egy létező sportág, na de homok. És a jégkorong.
1: Jó, hát ezt átgondoljuk.
2: Tudjátok, amin gondolkodom, egy kedves barátom nagyon régóta, hogy mi lenne, ha legalább Magyarországon lenne egy 250-es verseny, volt a római, vagy mi volt az teniszben?
1: De a tenisz, igen. Igen.
2: 500-as versenyt. Lehet, hogy nagyúk, nem tudom, mi kell hozzá, milyen teljesítési feltételek, de hogy azt szerintem ki van éhez meg. A magyar közönség szereti, imádja a tenisz, biztos egy olyan nívós gálát létre lehetne hozni, mint akár Rómában, Barcelonában, azok azt hiszem, 500 ezresek.
1: De azok ezresek már.
2: Ezért mondom, jó, tehát, de lehetne lépni szerintem egy 500-asra, megérdemelnénk a szervezésben.
1: De legalább egy 250. Legyen egy jó 250-es folyamatosan, igen, mondjuk egy 10 évig.
2: Igen, és akkor
1: utána lehet ezres.
2: Ezt is várjuk. Meghát a következő, ugye a pádel, ami a nagy sikersorták, mindenki ennek körül. Kíváncsiak, hogy jövőre ezt el tudjuk még mondani. Én bízom benne, hogy igen. Na, köszönjük szépen, hogy itt voltunk, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen a hallgatóknak a fantasztikus üzeneteket. És, ja, bocsánat, én Évit mondtam, mert ő Era, a kiváló hozzászólónk, mert hogy Evát olvastam, és hát tulajdonképpen az is lehet, hogy egy szemüveget kéne vegyek. De a lényeg az, hogy mindenkinek köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk holnap reggel 6-kor újra. Sziasztok!
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Yeah.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: A Bajnokok Ligájából való búcsút követően a harmadik számú európai kupasorozatban folytathatja az Eto. Ezúttal Luxemburgba utazhat a magyar bajnokság előző kiírásának legjobbja. Bissen, Győr, labdarúgó konferencia liga mérkőzés élőben 20 óra 15 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Bőg a motor és izzik a négy kerék. Ámok futóként küzd ember és a gép. Füst száll az ég felé, lassabban intenek, lángol az arcod és bámul a nép. Írta és énekelte a ma is népszerű Forma 1 című dalát a P-Mobil a 70-es évek közepén, bár talán a szerzők sem nagyon tudták, hogy mifán terem ez a sport. Viszont egy bő évtizeddel később hozzánk is megérkezett, és erről lesz szó a visszajátszásban a következő két órában. A társszerkesztők Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, az archív anyagokat rendelkezésünkre bocsátó Simon László, továbbá Szalai Kristóf, Németh Kornél, a korábbi közvetítések riporterei, műsorvezetői, szerkesztői nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, Edvi László. A műsor elején engedjenek meg néhány szubjektív gondolatot az első Forma 1-es magyar nagydíjjal kapcsolatban. 1985-ben, amikor lelkesen és megkönnyebbülten átvettem a villamosmérnöki diplomámat, a magyar emberek 99%-ához, bár lehet, hogy majdnem 100%-ához hasonlóan, az idézett P-Mobil dalon kívül csak annyit tudtam a Forma 1-ről, hogy ott valami autócsodák száguldoznak, és az valami nagyon nyugati dolog. És mi lázadók, mi, akiket az előttünk lévő magukat nagy generációnak hívó társulat tagjai bamba nemzedéknek hívtak, különösen nyugat imádók voltunk. Koptatott farmer, jugóból csempészett lemezek, bravo újság, nulla nyelvtudással. Persze, hogy a holdra is elhallatszott a szív dobbanásunk, amikor 1985. szeptemberében aláírások kerültek a szerződés aljára, Forma 1-es futam lesz Magyarországon. A frissen megismert mérnök kollégáim is fél munkaidőket tudtak végigbeszélni erről a történelmi eseményről. Tervezgettük a nagy buli meglátogatását, majd fél év álmodozás után számomra ez a történet le is zárult. Azt követően, hogy a suli előtt egy évet szenvedhettem a magyar néphadseregben, 1986. februárjában úgy döntött a kommunista rendszer, hogy hasonló célból újabb fél évet elvesz legszebb éveimből. És a seregben volt egy sok máshoz hasonlóan értelmetlen szabály, leszerelés előtt néhány nappal nem lehetett elhagyni a laktanyát. Így aztán 1986-ban a kopaszok és a gumik közül tudtak néhányan elmenni a történelmi futamra. Mi, Leszerelő, öreg bakák, nem. Engem annyi vigasztalt csak, hogy néhány héttel korábban ott lehettem a másik rendszerváltást előkészítő eseményen, azon a bizonyos Queen koncerten, és abban bíztam, hogy legalább konyhai munkára, vagy alegység ügyeletes helyettesi feladatra nem osztanak be azon a forró nyári napon, amikor debütált a Forma 1 Magyarországon. No, legalább ezt megúsztam. Így egy ócska fekete-fehér tévén láthattam a történelmi első 86-os magyar nagydíjat. A másodikat meg Kelet-Németországban, mert addigra már ugyan szabad ember voltam, de a munkahelyem a mikroelektronikai vállalat által fejlesztett, gyártott és sajnos szervizelt mérőautomata Monstrum elromlott Dresdában, és a nyár legszebb napjaiban ekkor bizony a két legfiatalabb mérnöknek kellett repülőre pattania. Aztán 1988-ban is, ekkor a Szovjetunió, ma Moldova, Kisinyov nevű városában kellett tüzet oltani a magyar nagydíj idején, úgyhogy én az első három magyar nagydíjat csak ócska tévéken láthattam. Volt, hogy német, volt, hogy orosz kommentátort hallgatva, ezért is hallgatom most önökkel együtt nagy érdeklődéssel fiatal kollégáim összeállítását az 1986-os, 87-es és 88-as Forma 1-es magyar nagydíjról.
5: 1986 nyarán egy álom vált valóra. A Forma 1 hivatalosan is megérkezett Magyarországra. A világ egyik legnépszerűbb autósport sorozata addig még sosem tette be a lábát Kelet-Európába, így a magyaródi Hungaroring nem csupán egy új helyszín lett a versenynaptárban, hanem mérföldkő a sportág történetében is. 1986. augusztus 10-én 200 ezer néző előtt elrajtolt az első magyar nagydíj, ahol a politikai és kulturális határokon átívelve találkozott egymással Kelet és Nyugat. Ez az esemény nem csak hazánk sportéletében jelentett korszakváltást, hanem a Forma 1 globális terjeszkedésének is szimbolikus állomásává vált.
6: Már beállt a rajthelyre a 12-es rajtszámú Ayrton Senna, mellette Nelson Piquet a 6-ossal, és most már következik majd a start méghozzá úgy, hogy először piros lámpát látnak a versenyzők, aztán 7 másodpercen keresztül a piros lámpa villogása után kigyullad a zöld, és ebben a másodpercben elindult és 5-össel kilőtt mellette Nigel Mansell az élet, tehát Ayrton Senna, Nigel Mansell a második helyen, és most imádkozzunk, hogy a kanyarban minden rendben legyen.
7: Óriási szenzáció, Piquet, aki egyre másra támadja ellenfelé Sennát, ezúttal az egyenesben előzte meg, igen vakmerően, jóformán az útról lemenet, a füvön előzte meg ellenfelét, utána meg is billent, ki is billent egy kissé kocsia, de vissza tudta hozni, egyensúlyban tartotta, és ezzel Piquet átvette a vezetést Senna előtt. 1 óra 59 perc, 52 másodperc, majd 53-54, így ugrik az óra a vezető Nelson Piquet-nek, aki mögött igencsak lemaradt már a második Senna, akit nem is igen lehet üldözőnek nevezni. Üldözte jócskán Piquet, és aztán ebbe az üldözésbe belefáradt.
8: Sennát nem látom, Piquet hatalmas versenyzési kedvel nyomja a gázt. Senna azonban egyszerűen nem érkezik meg. Piquet már kimegy a látószögemből lassacskán, és Sennát most kezdem csak látni. Piquet most egy balkanyarral eltűnik, Senna most érkezik elém. Szerintem letelt egyébként ez a bizonyos 2 óra.
6: Így van, Piquet már itt van előttem, 2 óra 33 másodperc zászlót, ebben a pillanatban láttam a kockás zászlót, tehát Nelson Piquet a győztes, ebben a pillanatban Senna a második, mögötte pedig körökkel a többiek, ahogy a korábbi sorrendet láttuk, Mansell, Johansson és Dumfries.
5: Az imént az első Forma 1-es magyar nagydíj rádiós közvetítésének részleteit lehetett hallani. De nem az 1986-os volt az első hivatalos autóverseny Magyarországon, ugyanis 1935. októberében megkapta a rendezés jogát a Királyi Magyar Automobil Klub, az Automobil Klubok Nemzetközi Szövetségének párizsi ülésén egy futam megrendezésére. Eredetileg május elején szerepelt a versenynaptárban ez a futam, de végül a rendező kérésére júniusban került sor rá. 1936. februárjában a Királyi Magyar Automobil Klub helyszínként a Népligetet jelölte meg. A versenyt június 25-én tartották. A korabeli lapok így emlékeztek vissza a futamra. Az első két sorból a két Auto Union, Hans Stuck és Bernd Rosemeyer indult. Mögülük Tazio Nuvolari Alfa Romeo-val és Brauchitz Mercedes-szel rajtolt. Az első kör után Rosemeyer vezetett Stuck és Caracciola előtt, majd Stuckot megelőzte Brauchitz és Nuvolari is. A 11. körben Caracciola átvette a vezetést, amit Brausitz 13 kör után vett vissza a célegyenesben. A 28. körben Nuvolari vette át a harmadik helyet Caracciolától, aki nem sokkal később olajcsőtörés miatt kiállt a versenyből. A 30. körben a Rosemeyert egyre jobban szorongató Brausitz kicsúszott. A második helyen álló Nuvolari körről körre csökkentette a hátrányát Rosemeyerrel szemben. A 35. körben pedig a célegyenesben meg is előzte őt, és előnyét egyre jobban növelte. A 48. körben Brausitz feladta a küzdelmet, Nuvolari előnyét tovább növelve futott be elsőként a célba. A magyar Hartmann László 6 kör hátrányban a 7. helyen végzett jóval gyengébb Maseratijával. A verseny eredménye nem számított bele az 1936-os Grand Prix szezon világbajnokságába. Most pedig egy újabb részlet az első Forma 1-es magyar futamról Knézi Jenő, Dávid Sándor és Frankl András közreműködésével.
9: Hadd legyen még a Honda motorokhoz azt is hozzá, hogy a mai modern versenyautóban a mikroelektronika óriási szerepet játszik. Kis kitérő, René Arnoux hagyta a pályát, és egyes kocsinál pusztán a mikroelektronika alkalmazása miatt 12 és 15 között van a technikusok száma, akik kiszolgálják csak ezt a részt, tehát nem is a motor részt, hanem az elektronika részt.
10: Most ismét a box jelentkezik, Frankl András.
11: Azt szeretném megemlíteni, Alan Jones volt meglehetősen sokáig, ugyanis sajnos fék problémái voltak, tehát azokat a tartályokat fel kellett tölteni. És nagyon-nagyon lassan sikerült, hogy egy nagyon-nagyon rossz kedvű Alan Jones ment vissza a pályára. Sajnos most már komoly esély miatt.
5: Bernie Eccleston, a Nemzetközi Automobil Szövetség akkori elnöke az 1980-as évek elején elhatározta, hogy Formula 1-es nagydíjat rendez valamelyik szocialista országban. Több hónapos tárgyalásokat folytatott a Szovjetunióval egy moszkvai verseny megrendezéséről, de 1983-ban felhagyott ebbéli céljával. Ezután szóba került Kína, Jugoszlávia, pontosabban Fiume, és Csehországban Brno neve is, mint esetleges helyszín. Rohanyi Tamás Brazíliában élő magyar üzletember tanácsára 1983 nyarán Eccleston Budapestre látogatott, ahol támogatóra talált Balog Tibor a Magyar Autóklub elnökének személyében. Még ebben az évben megkezdődtek a tárgyalások elsősorban a helyszínnel kapcsolatban, amelynek megválasztása körül viták folytak. A Városligetet elsősorban esztétikai, a Népligetet pedig környezetvédelmi okok miatt nem engedélyezte a fővárosi tanács. Ekkor Kis Dezső közlekedési miniszterhelyettes pontos felméréseket készített, és a feltételrendszer kidolgozása előkészítette az állami döntés meghozatalát. Így esett a választás a gödöllői dombságban az M3-as autópálya mentén fekvő Mogyoród melletti homokos területre. 1985. szeptember 10-én Balog Tibor, az időközben megalakult gazdasági társulat elnöke, Londonban aláírta Bernie Ecclestonnal a nagydíj 5 éves megrendezését szóló dokumentumot. A Hungaroringet 1985. október 1-én kezdték építeni, és alig 8 hónap alatt el is készült, az első körversenyt 1986. augusztus 10-én tartották. A pole pozíciót Ayrton Senna szerezte meg a Lotus Renault-val, belőle Nelson Piquet indulhatott a Williams Hondával. A harmadik helyről Nigel Mansell a Williams Hondával, illetve mellőle a negyedik helyről Alain Prost a McLarennel rajtolhatott. A teljes rajtrács az alábbiak szerint alakult. A harmadik sorból Keke Rosberg és Stefan Johansson indulhatott, mögülük Gerhard Berger és Michel Arboreto, Thierry Boutsen, illetve René Arnoux, Ricardo Patrese és Philippe Streiff, Alan Jones, Martin Brundle, Christian Danner és Philip Alio, Pier Carlo Ginzani és Hub Rottengatter, Jonathan Palmer és Ivan Capelli, Alan Berg és Alessandro Nannini, valamint Andrea de Cesaris sorakoztak fel a rajtrácsra.

0: A rajt után Senna megtartotta a vezetést, míg Mansell feljött a második helyre, Prost és Piqué elé. A brazil azonban hamarosan megelőzte Mansellt, akitől átvette a második pozíciót. A 11. körben Prost megelőzte Mansellt, majd egy körrel később Piqué átvette a vezetést Sennától, aki elkezdett visszaesni a francia felé. Prost nem sokkal később műszaki probléma miatt kiállt. Ezután Mansell harmadik, Johnny Dumfries negyedik, Gerhard Berger pedig ötödik volt. Féltávnál Piqué kereket cserélt, míg Senna kint maradt és előre tett szert, így amikor ő állt ki, sikerült az érre visszatérnie. A különbség azonban a két brazil között gyorsan csökkent, Piqué pedig az 57. körben visszaelőzte Sennát. Ezután a két autó végig szorosan együtt haladt, de Piquének sikerült Sennát maga mögött tartania. Öt futammal a szezon vége előtt négy pilótának volt jó esélye a világbajnoki cím megszerzésére, Mansellnek, Sennának, Piquének és Prostnak. Végül a francia lett a bajnok.
1: Tehát, kedves nézők, Senna a második, Mansell a harmadik.
0: És mivel az első Forma 1-es magyar nagydíjat Nelson Piqué nyerte, ezért a futam végén a brazil himnusz csendült fel.

1987-ben a Magyar Nagydíj volt a Forma 1-es világbajnokság 9. futama, amelyet augusztus 9-én rendeztek meg a Hungaroringen. Kejsár Csaba az 1987-es Magyar Nagydíj hétvégén tesztelhette a Zach Speed csapat autóját, így ő lett az első magyar, aki F1-es autót vezetett. Ez volt az a hétvége, amikor Ayrton Senna közölte csapatával a Lotusszal, hogy a következő évtől nem marad náluk, és a McLarenhez igazol Alain Prost mellé. Erre a Lotusnál gyorsan léptek, és leszerződtették Nelson Piquet.

0: Az időmérőn a Williams-es Nigel Mansell lett az első rajtkocka, Gerhard Berger a második lett a Ferrarival, Piquet a harmadik, Prost a negyedik, míg a másik Ferrari-s Alboreto az ötödik helyet szerezte meg. Most pedig következzen egy rádiós közvetítés részlet a rajtrács bemutatásával kapcsolatban Novotny Zoltántól és Török Lászlótól.
1: Ide vagyunk láncolva, mint Filopater Gaia rabjai az Olivetti számítógéphez, ezért én inkább egy kis statisztikával kezdeném, lehet fölkészülni a versenyre, amely mintegy 23 perc múlva kezdődik majd, vagy talán már annyi sincs. Szóval, hogy kik is indulnak majd a 76 körös őrületben. Ötös rajtszámmal Nigel Mansell, 28-assal a kettes kockából Gerhard Berger, 6-ossal Nelson Piquet, 1-es rajtszámmal Alain Prost, 27-essel Michele Alboreto, 12-essel Ayrton Senna, 20-assal Bautzen, 2-essel Johansson, 17-essel Warwick, 7-essel Patrese, 18-assal Cheever, 19-essel Theo Fabi, 8-assal Cesaris, 4-essel Strife, 30-assal Alio, 3-assal Palmer, 11-essel a japán Nakajima, 16-assal Capelli, 25-essel Arnoux, 24-essel Nannini, 21-essel Caffi, 9-essel Brundle, 10-essel Danner, 23-assal Campos, 26-assal Ginzani és 14-essel Fabre. Egyébként Nigel Mansellről csupán annyit, hogy ő a Canon Williams Honda istálló tagja. A Canon Williams Honda tavaly megnyerte a konstruktőrök világbajnokságát. Az idén nem csak csapatként akarnak nyerni, hanem a világbajnokság mind a két első helyére törnek. Egyébként a másik tagja ennek az istállónak Nelson Piquet a következő évtől már egy új istállóban szerepel majd.
0: Miután megtörtént a rajtrács ismertetése, illetve a bemelegítő körökön is túl voltak a pilóták, jöhetett minden idők második Forma 1-es magyar nagydíjának a rajtja.
2: Mansell úgy lő ki előttünk, mint egy nyíl. Az ezüst nyíl, a régi nagy ezüst nyíl, a többi, a nyomában az üldözők, egy egész kopó falka, és a nyugati újságok úgy jellemezték őket, hogy a négyek bandája. Na hát a négyek bandája a négy legjobb versenyző, egyelőre az első 8 legjobb között található. Már leérnek az első kanyarok után, és a helyzet az élen változatlan. Egyelőre innen már tőlünk áttekinthetetlen a mezőny. Ha valaki előtt áthaladna, szívesen átadom a szót, szóljon be.
3: Mansell éppen itt előttünk az S kanyarban vezeti a mezőnyt, megpróbál tapadni rá a második kockából induló Berger, aztán itt az egyenesben mindenki beletapos a gázba, amilyen lendületben csak lehet, megpróbálnak kihúzni. És lehet, hogy elszámoltam 25-ig, némi meglepetésre a japán Nakajima zárja a sort, tehát ő van leghátul. És hogyha Mansell a rajtnál kilőtt, mint a nyíl, most a kanyar után az egyenesben ismét ő volt az, aki némi előre tett szert, tehát a technikásabb részeknél, az élesebb kanyaroknál, a szűksugarú kanyaroknál Mansellt meg tudja közelíteni Berger, vagy akár Piquet is, a második és a harmadik helyről rajtoló két versenyző, két kitűnő versenyző, de amikor az egyenesek következnek el, legalábbis az eddigi két egyenes arra adott bizonyítékot, hogy Mansell abban a pillanatban kitűnő lendülettel tud előre törni, előre húzni. Az élen tehát változatlan a sorrend, de mitől is változna? Mansell, Berger és Piquet. Török László.
2: Előtte már elhúztak a versenyzők. Ez a Nigel Mansell, aki most ragyogóan veszi be a balkanyart. Nagyon szépen megy el. Egyébként pályafutás alatt 10 alkalommal indult már a pole positionból, és csak 3 alkalommal sikerült nyernie. 1987-ben, azaz idén a francia nagydíjon. Nagyon szépen veszi az első jobb kanyart is, és most már a célegyenes felé száguldanak.
0: A rajtot követően Mansell az élen maradt, Berger viszont nem startolt jól, így Piquet elment az osztrák mellett, aki azonban az első kanyarban a külső íven visszavette pozícióját. A brazil ezután Alboretónak köszönhetően elvesztette harmadik helyét, s a két Ferrari elkezdte üldözni Mansellt. A negyedik Sennát Prost, Thierry Boutsen és Stefan Johansson követte. Berger rövidre szabott versenye a 14. körben a differenciálmű meghibásodása miatt véget ért. Ezáltal Alboreto feljött a második helyre, míg Piquet a harmadikra, aki a 29. körben megelőzte az olaszt. Ekkor Senna a negyedik, Boutsen az ötödik, Prost pedig a hatodik helyen autózott. A sorrend a 44. körig nem változott, ekkor Alboretónak motorhiba miatt fel kellett adnia a versenyt. Ezt követően Prost megelőzte Boutsent, majd a 71. körben 5 körrel a leintés előtt az élen álló Mansell elvesztette autója jobb hátsó kerekét rögzítő csavarját, így kiállni kényszerült. A győzelem Piquet lett, akit Senna, Prost, Boutsen, Patrese és Warwick követett.
2: A torony elé érkezik a győztes, akit úgy hívnak, hogy Nelson Piquet.
4: Ebben a pillanatban benn van Nelson Piquet a célban.
1: Ezek szerint nem tudom, hogy most egy évvel idősebbek lettünk, vagy ugyanaz a verseny volt ez, kérem, hiszen akkor is Piqué győzött, akkor is Senna. Mi újság van ott, Dani? Írd le!
4: Hát kérem szépen, ebben a pillanatban megpróbálnak befelé tódulni a fotósok, ugyanis a versenyző már messze túljár, de várják a második helyen érkező Sennát, és csupán annyi a különbség az első három helyen, hogy Nelson Piqué győz. Ebben a pillanatban megérkezett, és át is haladt a célon Ayrton Senna. A második helyen tehát Senna, akit kiebrudaltak a Williams Hondától, a második helyet foglalta el a Budapest nagydíjon.
0: A leggyorsabb kört a második Forma 1-es magyar nagydíjon Ayrton Senna futotta 1 perc 30 másodperces idejével a 66. körben, de további érdekességek is történtek még a futam során. Például ez volt Nelson Piqué második győzelme Magyarországon, az elsőt 1986-ban nyerte. Senna taktikájáról is érdemes beszélni. A futam során Senna próbálta tartani Piqué tempóját, és a leggyorsabb kört is megfutotta, ám mégsem tudta megelőzni honfitársát. Alain Prost stabilan hozta a harmadik helyet, noha a McLaren nem a leggyorsabbak közé tartozott aznap. A világbajnokság állása pedig a magyar nagydíj után így nézett ki. Az első Nelson Piqué volt 52 ponttal, a második Ayrton Senna 47 ponttal, míg a harmadik Nigel Mansell 43 ponttal. A konstruktőri bajnokságban a Williams Honda vezetett 95 ponttal, megelőzve a Lotus Hondát 54 ponttal. A második Forma 1-es magyar nagydíjat élőben közvetítette a Magyar Televízió és a Magyar Rádió is, ami akkoriban ritkaságnak számított. A helyszínre több tízezer néző látogatott ki, a becslések szerint 80-100 ezer néző is jelen volt a Hungaroringen. És mivel az első után a második magyar nagydíjat is Nelson Piqué nyerte meg, ezért a díjátadó ünnepségen a brazil himnusz szólalhatott meg.

Még mindig nagyon friss és rendkívül különleges volt az élmény, hogy az egyre inkább széteső, ám akkor még hivatalban lévő egypártrendszerben a vasfüggönyön innen a nyugati világ legnagyobb sztárjai és velük együtt a leghíresebb cégek látogattak Budapestre, hogy aztán a versenyzők a magyaródi aszfaltcsíkon feszüljenek egymásnak. A változás szele tehát már megérintette Magyarországot, azért a rendőrség még erőszakkal vert szét egy megemlékezést. Hogy miért? Nagy Imre kivégzésének 30. évfordulóján az egyik párizsi temetőben felavatták a korábbi miniszterelnök és mártírtársai jelképes síremlékét, emiatt gyűltek össze körülbelül 200-an a Battyányi örök Nécsesnél. Sokáig nem emlékezhettek aznap közösen. Ekkor a retorzió már nem járt azért, ha az ember nyugati zenét hallgatott. A Billboard slágerlistáját ebben az évben George Michael és a Fate

A 80-as évek igazi, hamisíthatatlan hangzásvilága persze itthon is hódított. Homonyik Sándor és az Álmod királylány ekkor jelent meg.

0: Az első magyar szépség királynő, a tragikusan fiatalon elhunyt Molnár Csilla emléke jelent meg a dalban. Csodaszép hölgyekből persze nem volt hiány Formula 1-es futamon sem. Aki kevésbé a száguldó autókra voltak kíváncsiak, alig várták a rajt előtt felsorakozó gépcsodák és velük együtt a pilóták rajtszámát felmutató hölgyeket. De azért az ínyenceknek a futam tartogatta leginkább az érdekességeket 1988. augusztus 7-én. Sőt, valójában a történet egy évvel korábban vett hatalmas fordulatot, amikor is pont a magyar verseny hétvégén közölte a legendás Ayrton Senna akkori csapatával a Lotusszal, hogy a következő idénytől, azaz 1988-tól nem marad náluk, és a McLarenhez igazol. A brazil Alain Prost mellé került, kettejük rivalizálása a Forma 1 elképesztően gazdag történetének egyik legnagyobbja volt. A harmadik Pop 84 magyar nagydíj, amely amúgy a tizedik volt a sorban a 16-ból abban az évben, úgy indult, hogy 1:27:635-ös idővel Senna szerezte meg az első rajtkockát. Novotny Zoltán és Török László közvetítése következik a rajt utáni pillanatokból.
1: Most jön az a pillanat, amikor saját hangomat sem fogom hallani, ezért elnézést kérek a rádiókészülékek mellett ülőkről, hogyha netán fölemelem a hangomat, mintha lassítana egy kicsi a vezető Senna, hogy aztán annál hevesebb iramban törjön ki a kanyarból. Mögötte Menzel, a harmadik helyen változatlanul Patrese, majd utána a két Benetton kocsi, Butzen és Nannini következik, a hatodik helyen pedig Berger, az osztrák Berger a Ferrarival, és utána a lemaradtan leszakadt versenyző következnek, hiszen a távolság a vezető Senna és a mondjuk az utolsó helyen tanyázó, gondolom, hogy a 24-es Luis Perez szála az utolsó, már legalább egy kilométer a különbség, ha az én becslésem megfelelőnek mondható. A túlsó kettős kanyarban mi a helyzet?
2: Túlsó kettős kanyarban most már túl vannak a versenyzők, elhaladtak előttem Prost, továbbra is a hetedik helyen autózik, és most már a mezőny vége az, amelyet itt láthatok. Megint csak az, hogy Jonathan Palmer zárja a sort, ő a hármas számú versenyző. Nem, itt jön még egy utolsó versenyző, tehát mégis csak kitűnően láttad ezek szerint a spanyol versenyzőt. Novotny Zoltán jól mondta, hogy Luis Perez az, aki a sor zárja, és ő nagyon-nagyon leszakadva vágtat, és megy el itt előttünk. Minden esetre annyit, hogy Senna és Menzel nagy csatájára van kilátás. Senna és Menzel. Egyszer Senna meg akarta verni Menzelt. Ez a bizonyos belga nagydíj volt, ahol Menzel és Senna összeakaszkodtak a pályán. Senna végül egyszer csak berontott már a leálló Menzel boxába, és leteperte a földre ellenfelét.
0: Más világot éltünk. Na nem csak azért, mert talán túlzás nélkül kijelenthető, hogy a mai mezőnyben nincs ennyi klasszis, mint akkor, de 1988-ban még ott lehetett egy rádiós riporter a versenyigazgató Zsemberi Jenő irodájában, méghozzá a futam előtt és alatt is. Elsőként nyugalmi környezetben, de már a rajtról beszél a versenyigazgató, aztán belehallgatunk a futam közben elhangzott dolgokba is.
3: Az egész versenynek ez a legnehezebb része és a legnehezebb pillanata, hogy az ember tisztában van avval, hogy mi történhet egy rossz rajtnál, láttunk is egy pár ilyet, de hát az embernek tényleg nem kell a fantáziára nagyon támaszkodni, hogy mérje azt, amikor 8 méterre egymástól álló autók folgázzal elrajtolnak, ott nagyon-nagyon pici hibát kell valakinek védteni, hogy egy tömegkatasztrófa álljon elő. Azt, hogy én hogy érzem magamat ekkor, egy páron elmondták már, hogy én hogy nézek ki ezekben a percekben. Egyszerűen azt mondják, hogy félnek akkor engem egyszerűen megszólítani, mert valami olyan idegfeszültségben vagyok, és minden idegszálommal csak arra koncentrálok, hogy ott mindennek pontosan össze kell jönnie, hogy meg sem mernek mukkanni a közelembe. Hiba nem lehet, egy másodperc eltérés nem lehet, mert hiszem és vallom azt, hogyha valahol valami pici kis eltérés van, akkor az már akkumulál egy borzasztó nagy dolgot, és még dollárezreket lehet fizetni a pontatlanságért.
4: 15-ösnél ment az utolsó.
5: Mi van? Nem értem.
6: Gyerekek, ne foglalkozzatok most semmi mással.
7: Ilyen a törekit, hogy beállt oda.
6: Ő jó csinálja, itt beszéltem meg vele. Kísérőkocsikat figyelje valaki. Egy spoiler rész leszakadt. Legyik Minardiból. Laci, Andis Laci, motort leállítani. Ferdinánd, motort le lehet állítani. Motort le lehet állítani, a készültséget beszüntetni. Versenyző kiszállt, ki a bukótér végébe. Menzel. Ennek van szerencséje. Ez is nem, hogy egy
8: fejlisztésre. 26-osnál volt egy értjöcsere. A
0: Balázs Ferjánc Attila örökös rallibajnok, nem kevésbé legendás navigátor, a Zsemberi Jenő egészen 1994-ig volt a Magyar Nagydíj versenyigazgatója. Így még jó pár a következőhöz hasonló nagy csatát élt meg a toronyból, mint amilyen az 1988-as futam hajrájában jött. Ahogy az előbb már hallottuk, az élen álló Senna egyik nagy rivális, a Nigel Mansell kimerültség miatt kiállt a versenyből. Nem sokkal később az angol bejelentette, hogy egyébként bárányhimlős. Ezért például a következő futamon Belgiumban, Spa-Francorchamps-ban nem is indult, Martin Brundle helyettesítette. Szóval a brazil vezetett nálunk a ringen, majd a hetedik helyről rajtoló Alain Prost a 47. körben utolérte a második Butsent, sőt meg is előzte, így Senna mögött autózott. Dalmas és Tarquini lekörözésénél a francia megelőzte Sennát, de kissé kicsúszott az első kanyarban, így a brazil visszavette az első helyet. Az 1988-as Magyar Nagydíjat, majd aztán az év végén a világbajnoki címet is minimális előnnyel Ayrton Senna nyerte csapattársa, szintén McLarenes Prost előtt. Ekkor még keveset tudtunk a száguldó cirkusz világáról. Zsemberi Jenő, a Hungaroring versenyigazgatója így mesélt róla.
3: Nagyon kemény büntetéseket lehet minden kis hibáért, minden másodperc késésért fizetni. És itt ilyen mondatot el sem szabad kezdeni, hogy jaj, én úgy gondoltam, vagy úgy tudtam, vagy itt tudni kell, és csinálni kell pontosan, precízen. A másik része, iszonyatos pénzek vannak itt a háttérben. Tudják azt, hogy ki, kinek mi jár, ki, kicsoda. Rendkívül jól vannak tájékoztatva. Nagyon jó leső érzés volt, hogy minden bemutatásnál nagyon kellemesen reagáltak. Egyöntetűen pozitív reakció volt, amikor megtudták, hogy ki vagyok.
0: Zsemberi Jenő, a Formula 1-es Magyar Nagydíj versenyigazgatóját hallottuk. Folytatás az 1989-es Magyar Nagydíjjal.
8: Ez volt a kezdet a Formula 1-es Magyar Nagydíjak történetében. Most ugrunk az időben egészen 37 évet, egészen a jelenig. Jönnek a hírek, de hamarosan visszatérünk a 80-as évekbe.
9: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
10: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
9: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
11: Gyere, Korsubert, gyere, gyere, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Fisztu. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
9: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
10: Hajrá, magyarok!
9: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
13: Győzelemmel kezdte a hamburgi salakpályás tenisztornát Bondár Anna, nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. Marad a többnyire napos idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
9: Sporthírek.
13: Becslések szerint 1 millió ember fogadta a világ és Európa bajnok spanyol labdarúgó válogatottat a madridi Cibeles téren. A Luis de la Fuente vezette csapat vasárnap a New Yorki VB döntőben hosszabbítás után Ferran Torres góljával győzte le 1-0-ra a címvédő Argentinát. Az Egyesült Államokból hazatérő válogatottat tegnap 6. Fülöp spanyol király és Pedro Sánchez miniszterelnök is fogadta. A korai bajnokok ligája selejtezős kiesés után a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata a konferenciáliga selejtezőjében javíthat. Az Eto a második forduló első mérkőzésén a luxemburgi Atert Vissen ellen lép pályára idegenben. A 20 óra 15 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Győzelemmel kezdte a hamburgi salakpályás tenisztornát Bondár Anna. A viadal tavalyi döntőse a japán Uchiyamát kétjátszmában 7-5, 6-4-re győzte le a legjobb 32 között. Bondára a mai Valentina Steiner, Nomanoha Akugue német párharc győztesével találkozik majd a 8-at döntőben.
9: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
13: A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Postófer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, az átmeneti időszakban azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nemzet egységének megteremtése nem csupán a politikusok, hanem minden állampolgár közös felelőssége. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent a teremben. Az ülés később Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával folytatódott, az elmondottakra a pártok frakció vezetői röviden reagáltak. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A saknagymester megtiszteltetésnek nevezte a kezdeményezők felkérését, ugyanakkor közölte, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy elvállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az oktatás megújításáról egyeztetett a szakminiszter az Alternatív és Magániskolák Egyesülete, valamint a Waldorf Szövetség képviselőivel. A két szervezet bemutatta javaslatait és megerősítette elkötelezettségét, amellett, hogy aktív szereplője kíván lenni a szakmai egyeztetéseknek. Lannert Judit hangsúlyozta, érdemes építeni az alternatív intézmények tapasztalataira, egyebek mellett a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában és az innovatív tanítási módszerek alkalmazásában. Pótvizsgára kényszerülő diákoknak indít felkészítő foglalkozásokat a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A programot a legszegényebb településeken szervezik meg a tanulási nehézségekkel küzdő iskolásoknak. A cél, hogy csökkentsék a bukások számát és az iskolai lemorzsolódás arányát. Az úgynevezett jelenlétpontokon évente 7500 gyermek kap egyéni segítséget a tanuláshoz. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessen az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskola kezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A tárlat az 500 éve lezajlott ütközet előzményeit és történelmi, kulturális, vallási és társadalmi hatásait mutatja be korabeli kiadványok segítségével. A kiállítás október 21-ig látható.
9: Közlekedés.
13: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Bicske és Herceghalom, a 40-es és a 30-as kilométer közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
9: Időjárás.
13: A Dunántúl nagy részén felhős, máshol derült az ég. A borultabb körzetekben eső, zápor, zivatar előfordulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 24-30.

0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Sok száz mérföld küzdelem, minden álmod négy kerék. Mondd meg, hol jön majd a cél? Lesz-e győzelem, babér? Írta a Forma 1 című dalt a P-Mobile a 70-es években, és bő 10 évvel a nóta megszületése után, amikor ezt a dalt éppen Tunyogi Péter énekelt a koncerteken, megérkezett hozzánk a száguldó cirkusz. Igaz, akkor még nem használtuk ezt a kifejezést. De itt volt a csoda, és az első három magyar futamot brazil pilóta nyerte. 86-ban és 87-ben Nelson Piquet Williams Hondával, 88-ban pedig Ayrton Senna McLaren Hondával. 89-ben már úgy fogadta Magyarország a futamot, hogy nekünk már volt világútlevelünk, vagyis a világbajnokság bármelyik futamára elutazhattunk volna, az NDK-ban viszont még tombolt Honecker hazug rendszere, így az ott lakók csak nálunk láthattak Forma 1-et, és emiatt elképesztő kelet-német népvándorlás indult hazánkba 1989 nyarán. De mint a néhány héttel későbbi események bizonyították, magyar és persze Budapest csak egy átszálló volt nekik a szabadságot jelentő Ausztria felé. Sokaknak a negyedik magyar nagydíjról vezetett az út a szabad világba. Mire 1990-ben az ötödik nagydíj elérkezett, már a keletnémetek mehettek Hockenheimbe, mehettek Nürburgringre, mehettek a világ minden részére, és mivel a Hungaroring első szerződése 5 éves volt, attól lehetett tartani, hogy a futam elköltözik tőlünk egy másik, a szovjet elnyomás alól felszabaduló országba. Így a 90-es versenyre mindenki igyekezett kimenni, akit érdekelt ez a sport, de még nem járt a magyaródi versenypályán. Abban az évben én is úgy voltam vele, összeomolhat a szocialista táborban fellehető összes ikomatunk, így hívták azt a csodagépet, egy életem, egy halálom, én bizony megyek Magyaródra. Végre én is kijutottam a futamra. És hozzám hasonlóan a hátsó homokosról szemlélődőkkel együtt én is úgy mentem haza, hogy nem tudtam ki nyert. Sőt, a futam végén sem lehetett tudni ott pontosan. Akkoriban ott semmilyen tájékoztatás nem volt, és ez egy ideig így is maradt. Úgyhogy én is kíváncsian várom kollégáim több mint 30 év utáni összefoglalóit azokról a nagydíjakról, amiket egyébként a helyszínen láttam 90-ben, és a 90-es évek elején.
2: Aki látta az 1989-es magyar nagydíjat, annak alig, hanem örökre beleégett az emlékezetébe, ahogy a Nigel Mansell a füvön előzi Ayrton Sennát az első helyért, majd ennek a manővernek köszönhetően meg is nyeri a versenyt. ...1989-re nem csak a pálya, hanem a sport is komolyabb változásokon esett át. Ami a szabályokat illeti, a Forma 1-ben tiltólistára kerültek a turbó motorok, elsősorban az erőforrások fájó dominanciája miatt a továbbra is engedélyezett és a kisebb gyártók által használt szívó motorokkal szemben. A döntés okán az előző évben szinte minden besöprő Hondának is új egységet kellett fejlesztenie, és bár a McLaren fölénye ezzel valamelyest csökkent, továbbra is az ő autóik maradtak a mezőny élén, Ayrton Sennával és Alain Prosttal, akik együttesen 10 futamot nyertek az év során.

Az élmezőny egyetlen nagy átigazolása erre a szezonra a Nigel Mansell nevéhez fűződik, aki a Honda támogatását elveszítő Williams küszködését megelégelve a szintén nem csúcsformában lévő Ferrarihoz szerződött. Ami a Hungaroringet illeti, a verseny negyedik kiírására már módosult is a vonalvezetés. A kettes kanyart követő jobbal jobbos lassítót ugyanis átvágták, így kiegyenesítve az utat az immár négyes kanyar nevet megöröklő gyors balos felé, ezzel pedig a pálya második leghosszabb padlógázos szakaszát alkották meg. A lassító behelyezésére a 3 évvel korábbi építéskor egy ott található forrás megkerülése miatt volt szükség, a problémát azonban mostanra áthidalták. Az átalakítástól a szervezők egy új előzési pontot vártak, és nem kellett csalódniuk.

Amikor a mezőny megérkezett a Magyar Nagydíjra, a 16 fordulóból álló bajnokság 10. fordulójára, a bajnokságot Prost vezette 53 ponttal, míg legközelebbi üldözőjének, Sennának 36 egység állt a neve mellett. Már ekkor nyilvánvaló volt, hogy a végső győzelem kettőjük között fog eldőlni, ezúttal viszont az előző évhez képest nem az ő csatájukat hozta a magyarországi futam. Az időmérőt némi meglepetéssel Williams nyerte Riccardo Patrese révén. Az olasz 3 tizeddel győzte le Sennát, a harmadik helyre pedig egy meglepetés ember, Alex Caffi jött be a Dallara Forddal, a kis csapat legjobb edzés eredményét elérve. Őt követte a másik Williams-szel Thierry Boutsen, majd Prost, a legjobb Ferrari pedig a 6. lett Gerhard Berger révén. Mansell szereplése viszont csalódást jelentett a másik vörös autóban, hiszen a brit oroszlán csak a 12. helyre kvalifikált, onnan pedig ezen a lassú, kanyargós pályán szinte le is mondhatott egy erős vasárnapi eredmény reményéről. A futam azonban mindenre rácáfolt.

0: Vasárnap a rajtnál Patrese meg tudta őrizni az első helyét Sennával szemben. Caffi Fordja azonban nem váratlan módon fokozatosan elkezdett hátrébb csúszni a mezőnyben. A legjobb rajtot éppen Mansell produkálta, aki már az első kör végén a 8. volt, majd a 20. körben Butsen megelőzése után már pontszerző helyen állt. Az élen egészen az 52. körig változatlan volt a sorrend, ekkor azonban az addig vezető Patrese műszaki hiba miatt, egészen pontosan a hűtő meghibásodása miatt kénytelen volt kiállni. Senna örökölte meg a helyét, ám ekkor már a visszapillantójába is sűrűn kellett néznie, hiszen Mansell Prost megelőzése után már mögötte haladt és egyre jobban közeledett is a McLarenre. Most következzen egy részlet a rádiós közvetítésből az 1989-es Forma 1-es Magyar Nagydíjról, Novotny Zoltánnal és Török Lászlóval.
1: Mansell már kiment a célegyenesből, már túl van talán a kanyaron is. Senna autóját most látom itt a jobb oldalon feltűnni, Novotny Zoltán.
2: Mansell itt van előttem, ő már az utolsó körbe vágott bele. 128. nagydíjas versenyén vesz részt, a 15. győzelmét aratja, ha nem veszti el most a kerekét. 12-szer indult az első rajtkockából, itt pedig a 12. helyről küzdötte fel magát az elsőre.
0: A fordulat az 58. körben következett be, és szükség volt hozzá az Onyx csapatnál vezető Stefan Johanssonra, akit az élen álló páros lekörözni készült. Senna egy pillanatra kizökkent a lendületből a lekörözés előtt, Mansell pedig kapott az alkalmon, és az újjan kialakított egyenes végén egy látványos mozdulattal mindkettőjüket megelőzte. Máig él a kételj azt illetően, pontosan melyik esemény is volt a kiváltója annak, hogy ma a négyest a közvélemény Mansell kanyarnak nevezi, annak ellenére, hogy a Hungaroring kanyarjai hivatalosan sohasem kaptak nevet. Egyes vélemények szerint a brit pilóta ezen előzése, mások szerint viszont 1987-es drámai kiesése nyomán ragadt rá ez az elnevezés a gyorsbalosra. A mezőny közepéről az érre törő Mansell nagy léptekben növelni is tudta az előnyét, és 20 kör alatt 26 másodpercet adott Sennának, akinek az előző évi győzelme után most be kellett érnie a második hellyel. A dobogó alsó fokára ismét Butsen jött be, aki ekkor még nem tudhatta, hogy hamarosan az ő ideje is eljön majd a Hungaroringen. Mögötte a csapattársával szembeni előnyéből 3 pontot veszítő Prost jött be, akit Eddie Cheever követett az Arrows-szal, míg a pálya kétszeres győztese Nelson Piquet ezúttal csak a 6. helyig jutott az egyre gyengébb Lotus Judd volánja mögött. Bezzeg Nigel Mansell Ferrari-ja.
2: Ott a tavalyi esztendő nem volt igazán rózsás számára, de idén örülhet, Török László.
1: Bruckner Gábor az imént kibogarázta azt, hogy augusztus 8-án született. Akkor azt mondtam, talán majd elénekelhetjük neki a Happy Birthday-t. Hát az az érzésem, hogy most már mindenképpen Ferrari-sok felugranak, Ferrari-sok talpra, hiszen itt megy Nigel Mansell, és most már örömautózás. Ez már csak örömautózás, semmi több, mert Sennának se híre, se hamba. Most beveszi a balkanyart, egy picit talán még tudott lassítani is, még talán erre is van ereje. A Ferrari stáb továbbra is talpon van, stáb a szurkolók, és Földi Attila befutót közvetítheti.
2: Akkor láttam utoljára így örjöngeni a közönséget, amikor Albert Florian egy nagyszerű gólt lőtt. Nigel Mansell nyerte, kérem szépen, a Formula 1-es magyar nagydíjat, a pályabírók, sőt a tűzoltók, mindenki lengett Mansellnek, zöld zászló, kéket, csíkosat, sárgát, persze a szabályok szerint is gyakorlatilag ugye ilyenkor már leintik a versenyt, a futamot. Mansell megkapta az megköszönő elismerést. A Hungaroringen 1989-ben győztes, 1 óra 26 perc 487 ezred másodperces eredménnyel, itt alig, hanem nem ez a jó idő, úgyhogy meg azért mondunk egy jót is. Szóval rossz időt mondtam. Első Mansell, maradjunk ennyiben. 25 másodperccel megelőzve Sennát, 3. Butsen, 4. Prost, 5. Cheever, tehát Prost végül mégiscsak megelőzte Cheever, és feltehetően 6. Piquet érkezik, sőt, most már érkezett a célba.
0: A verseny után bizonytalan hónapok köszöntöttek a Hungaroringre. Bernie Eccleston elmondása szerint a kormány tagjai már nem ragaszkodtak a nagydíj jövőbeli megrendezéséhez, ám a politikai felállásban a küszöbön lévő rendszerváltás révén gyors változás történt, ami a pálya számára pozitív fejleményekkel járt. Amellett, hogy megszerezte a versenyrendezési jogot a következő évekre, az addig hivatalosan a közúthálózat részeként kezelt aszfaltot az állam versenypályává minősített. Így a Hungaroring végre méltó helyére került.

0: Az 1989-es Forma 1-es világbajnokságot Alain Prost nyerte meg a McLaren Honda színeiben. Ez volt Prost harmadik világbajnoki címe. Az első kettőt 1985-ben és 1986-ban szerezte. 1990. augusztus 12-én rendezték az 5. Forma 1-es Magyar Nagydíjat. A szezon előtt egy ideig kérdéses volt a Hungaroring Forma 1-es jövője. Végül a magánkézbe került részvények és az új kormány hozzáállása, miszerint a futam sorsát nemzeti érdeknek kell tekinteni, megmentették a pályát Bernie Eccleston kétélyeitől, és előbb egy átmeneti szerződés, majd egy 5 éves hosszabbítás zárta le a kérdéseket.
1: A Formula 1-es torpedókat szállító Volvo, Renault, DAF-ok, MAN-ek, Mercedes-ek kigördültek a Hungaroring kapuján, hogy Spa a belga pálya felé vegyék útjukat, mi magyarok magunkra maradtunk a nagy és kínzó kérdéssel. Lejárt a Formula 1-es világbajnokság első 5 nagydíjának rendezési joga itt a Hungaroringen, és most hogyan tovább? Bernie Eccleston a Formula 1 kis nagy embere, és Siklós Csaba a Gentleman Agreement szerint megállapodott ugyan, hogy lesz újabb 5 évig Formula 1 a Hungaroringen, de aztán fülsüketítő lett a csönd. Csak nem 4 hónapon át. Tudja, kiben bízom? Bernie Ecclestonban. Nyílt meg egyszer Kálnoki kis Sándor helyettes államtitkár, aki éppen 10. emberként foglalkozott a Formula 1-jel magyar részről, de becsületére legyen mondva, alaposan beleásta magát a dossziék halmazába, és amit elődjei alaposan elhibáztak, ő megpróbálta helyrehozni. A Formula 1 pénzes zsákjának nyakát szorongató Bernie Eccleston pedig várt. Várt és várt. Az utolsó pillanatig, hiszen eltelt november 27-e, a fokával kötendő kereskedelmi szerződés határideje, és eljött december 4-e, a Nemzetközi Autósport Szövetség naptárvéglegesítő ülésének előestéje is. Aztán egy körtelefon egy hirtelenül jött esti sajtótájékoztatóra invitálta az újságírókat, ahol kiderült, az újabb 5 éves szerződés egyik példányát Siklós Csaba, a közlekedési tárca minisztere Budapesten, Bernie Eccleston pedig Londonban írta alá. Eszerint pedig Mr. Eccleston 5 évre bérbe vette a Hungaroringet. Magyar Grand Prix tehát lesz, sőt sportkocsi és túrautó világbajnoki futam is.
0: 1990-re felbomlott a McLaren álompárosa. Ayrton Senna és Alain Prost ugyanis nem bírták 2 évnél tovább egymás mellett, s a francia az előző évi bajnoki cím megszerzése után átnyergelt a Ferrarihoz, ahol egy másik nagy sztár, Nigel Mansell csapattársa lett. A McLarenhez a helyére Gerhard Berger érkezett, aki már nem tudott ilyen kiélezett csatákat vívni Sennával, s bizonyára ennek is köszönhetően jóval barátibbá vált a légkör az istálón belül. A verseny kétszeres győztese, Nelson Piquet pedig a küszködő Lotustól az egyre erősebb Benettonhoz igazolt, ahol Alessandro Nannini csapattársa lett.

Ami a bajnokságot illeti, ezen a ponton hiába váltak külön Senna és Prost útjai, ebben az évben is ők ketten voltak a trófea fő várományosai. A magyar hétvége előtt a brazil vezetett 4 ponttal az ősi riválisa előtt. Az időmérő a szezon egyetlen pole pozícióját hozta a Williams számára, s ha már kivételesen gyorsak voltak, hát ki is sajátították az első rajtsort 2 autójukkal. Thierry Boutsen pályafutása során egyedül itt tudott első rajthelyet szerezni, néhány századdal fölül múlva csapattársát, Ricardo Patrese-t. Mögöttük a 2 McLaren Honda sorakozott, s Berger ezúttal hajszállal le tudta győzni Sennát, akit pedig Nigel Mansell és a Tyrrell volánjánál egyre nagyobb feltűnést keltő Jean Alesi követett. A másik 2 világbajnoknak, Prostnak és Piquetnek be kellett érnie a 8., illetve a 9. helyjel.

Akkoriban még nem voltak kötelezőek a boxkiállások a versenyeken, Senna azonban egy előzés után mégis kiállt csapatához. Abroncsainak gyors elhasználódását az okozhatta, hogy a McLaren erre a hétvégére egy új konstrukció alapján készített gumikkal kísérletezett. A brazil a 10. helyre tért vissza a kiállást követően, ahonnan lassan megkezdte ledolgozni több mint 40 másodperces hátrányát. Az 50. körre meg is érkezett 5 másodpercen belülre az összesűrűsödött élboly mögé, amelyben mindössze csak annyi változás történt, hogy a 2. helyről Berger is kiállt friss abroncsokért a másik McLarennel. Az élen ekkor Butsen, Patrese, Mansell, Nannini és Senna volt a sorrend. Nigel Mansell hosszú ideje sikertelenül próbálkozott Patrese megelőzésével, majd egy pillanatnyi lendületvesztést követően Nannini és Senna is megelőzte Mansellt. Nekik aztán Patrese megelőzése is csak 3 körbe telt. Senna számára ekkor már lőtávolban volt a győzelem, és a 64. körben Nanninit is megpróbálta megelőzni. Manővere azonban korán sem volt tökéletes, ugyanis amikor a sikánban belülről bebújt a Benetton mellé, a két autó összeütközött, Nannini autója a levegőbe repült, földet érve pedig megsérült a felfüggesztése, ami hirtelen a verseny végét is jelentette az addig szépen menetelő olasz számára. A McLaren azonban sértetlen maradt, és a brazil azonnal meg is érkezett vele Butsen nyakára az utolsó 10 körre.

0: Néhány körrel a vége előtt a másik McLarenben ülő Gerhard Berger is bemutatott egy kísértetiesen hasonló manővert a sikánban. Ő Menzelnek koccant neki, ám ez a mozdulat már nem csak egy áldozatot szedett. A Ferrari a kavicságyban maradt, az osztrák pedig sérült autójával a garázsba hajtott. A késői kieséseknek köszönhetően több olyan pilóta is előre került a sorrendben, akik enélkül pontszerzésben sem nagyon bízhattak. Piqué a leintésnél hirtelen a harmadik helyen találta magát a Benettonnal, őt Patrese, Derek Warwick és Eric Bernard követte. Most meghallgathatják az 1990-es Forma 1-es Magyar Nagydíj rádiós közvetítését Török Lászlóval, Novotny Zoltánnal és Földi Attilával.
1: Utzen és Senna már elviharzott előttünk, tehát e pillanatban még körülbelül 40 másodperc van hátra az öldöklő küzdelemből. Akár kizárják Sennát, akár nem. Utzen egyelőre még jól zárja Senna elől az utat, Piqué a harmadik, Patrese a negyedik. Még egy bal kanyar és e pillanatban lassanként már Török Laci elé érkeznek.
2: Még nincsenek itt, de most már a kanyarban pillanatokon belül föl kell, hogy tűnjenek. Most már pillanatokon belül föl kéne, hogy tűnjenek. Miért nem jönnek? Miért nem jönnek? Mi történt velük? Most jönnek, most tűnik fel ebben a pillanatban. Butzen az első, és megpróbálja Senna a lehetetlen. Erre vagyok kíváncsi. Butzen nagyon szűken veszi be a kanyart. Megpróbálja utána menni Senna. Butzen nagyon jó balkanyar, és Senna kocsia szinte hozzáér Butzen kocsijához. Butzen azonban még egy pillanatra gázt tud adni. Nagyon jó kanyarral elment a balkanyarra. Most a célegyenes felé közelednek. Ebben a pillanatban Földi Attila vedd át a szót. Butzen vezet.
3: Téri Butzen befordult a célegyenesbe, és megnyerte, megszerezte élete harmadik Grand Prix győzelmét 115. nagydíj versenyen. Zsemberi Jenő versenyigazgató leintette, a második pedig Ayrton Senna, a 20-as rajtszámmal versenyző Nelson Piqué 27,306 másodperccel a harmadik.
0: Az ötödik magyar nagydíjat tehát Thierry Boutsen nyerte, aki így nyilatkozott a futam után.
4: Erősen túlkormányzott volt a Williams. Ha még egy kör van, akkor sem a gumik, sem a Renault motor nem bírta volna tovább. Senna nagyon szorongatott, de csak egyszer. Az utolsó előtti körben volt igazi esélye, hogy megelőzzön, de akkor szerencsémre nem reagált elég gyorsan. Emlékezett a 77 körös versenyre Thierry Boutsen, miután Zsemberi Jenő versenyigazgató győztesként intette le a Hungaroringen. A belga versenyző stílszerűen Formula 1-es karrierje kilométerkövének nevezte az 5. Formula 1-es magyar Grand Prix-t, hiszen még sosem maratott rajt célgyőzelmet, és még sosem startolta az első rajt kockából. A nemzetközi szaksajtó ezúttal is szuperlatívuszokban írt a magyar nagydíjról és Butzenről. A legtalálóbb cím pedig így hangzott. Butzen Senna módjára győzött, Senna előtt.
0: Érdekesség, hogy Thierry Boutsen utolsó Forma 1-es győzelmét aratta ekkor a Hungaroringen. Továbbá ez volt az első győzelem a magyar nagydíj történetében, amikor nem brit csapat diadalmaskodott. Az 1990-es Forma 1-es világbajnokságot Ayrton Senna nyerte 78 ponttal, második lett Alain Prost 71 ponttal, illetve a harmadik helyen végzett Nelson Piqué 43 ponttal.
5: Azok után, hogy egy évvel korábban a Williams-el Thierry Boutsen szerezte meg élete első pole pozícióját és aratta utolsó futamgyőzelmét, ezúttal újra minden Ayrton Sennáról szólt. De ne szaladjunk ennyire előre. Már csak azért sem, mert 1991 rendkívül különleges év volt. A Formula 1 még a vasfüggöny mögött jött Magyarországra, de február 1-én Göncz Árpád köztársasági elnök Lenin várost hivatalosan is Tiszaújvárosnak nyilvánította. Ugyan az év elején szovjet katonák még körbezárták Vilniuszt, végül azonban a litvánok egy népszavazáson elsöprő többséggel a függetlenedés mellett voksoltak. A nálunk lévő utolsó szovjet tank június 16-án. Az utolsó katona, akkor úgy mondták Viktor Jegorovics Szilov altábornagy, ma már Jehorovicsnak mondanánk, mert amúgy ukrán volt, de itt és most nem az aktuális külpolitikai helyzet a témánk. Szóval az utolsó szovjet katona június 19-én hagyta el Magyarországot. A száguldó cirkusz majd két hónappal később, augusztus második hetében érkezett meg Budapestre és Mogyoródra.
6: És minthogyha a verseny elején lennénk, gondolom emlékeznek rá, a verseny második körében is ugyanez volt a távolság, egyetlen egy távolság változott azonban ebben a pillanatban, hogy lökösi le a pályáról Nigel Mansell a csopi társat, az előtt autózó Patrese-t, már keresi ott a helyet, hogy hol tudna kibújni, valószínűleg megunta a saját célárnyékát, mármint a csapaton belüli célárnyékot, és ebben a pillanatban Nigel Mansell robban, betér a kanyarba, Ricardo Patrese elengedte, nem akar tovább vívni, és itt az első komoly előzés ezen a versenyen. Nigel Mansell meglódult, megemberelte magát, megelőzte Patrese-t, Russell pedig keresi a pontot, nézi a helyet, nézi azt a helyet, azt a centit, ahol tulajdonképpen egy gyorsabb visszaváltással, egy jobb bemozdulással, egy ízreragadással el tudna menni Senna mellett. De azonban ez nem olyan könnyű, ez nem olyan egyszerű dolog, ugyanis Ayrton Senna is pontosan ugyanazokat tudja, amiket Nigel Mansell. A brazil Ayrton Senna da Silva, ahogy ide most beér a célegyenesben, az idei évben ötötször állhat majd a dobogó tetejére, mert megnyeri a magyar nagydíjat, mert megnyeri, kérem szépen, a magyar nagydíjat. Zsemberi Jenő, a versenyigazgató, eljött, a kockázászlóval leintette, és Ayrton Senna da Silva nem is csinált semmit tulajdonképpen. Elrajtolt, versenyzett, és befutott. Ebben a pillanatban második Nigel Mansell, harmadik pedig Ricardo Patrese.
5: A hetedik Marlboro magyar nagydíjat augusztus közepén, egészen pontosan 16-án rendezték meg a Hungaroringen. Lassan már természetes volt, hogy a száguldó cirkusz Magyarországra látogatott. Hogy miért volt ez már akkor is, és persze azóta is nagy szó? Csehszlovákia például ekkor vált ketté, ahogy szokták mondani, kisebb gondjuk is nagyobb volt, nem hogy ilyenekkel foglalkozzanak, halkan teszem hozzá, náluk az F1 azóta sem realitás. Ahol a gondok ténylegesen nagyok, mi több hatalmasak voltak, az a volt Jugoszlávia. Április 5-én a tagállamok Szerbia kivételével aláírták a függetlenségüket, nem sokkal később elkezdődött a délszláv háború. Az év elején a Maastrichti szerződés aláírásával megalakult az Európai Unió, szóval nagy volt a mozgolódás politikai szinten. Na igen, óriásiakat ugrátunk a Chris Cross-szal, a banda tagjai mindössze 12 és 13 évesek voltak, amikor megjelent az iménti dal. A kislemez a Billboard 100-as listáján 8 hétig állt az első helyen, ezt a rekordot korábban 1983-ban a The Police Every Breath You Take című dala ért el. Nem csak a politikában, a zenében is új szerek kezdtek fújni, feltűnt egy bizonyos Two Unlimited nevű duó. Új szerek ide, változás oda, Svédország egy újabb meghatározó formációt adott a világnak. Jonas Joker Berggren, Jenny Berggren, Malin Berggren és Ulf Butha Ekberg. Ők az Ace of Base, a Happy Nation-nel robbantak be.

Mivel itt és most nem zenei időutazáson vagyunk, a figyelmünket már is a Hungaroring felé fordítjuk. Nézzék el, nekem hogy egy picit elkalandoztam a stílusok tengerén. Mondjuk volt rá idő, hiszen az 1992-es szezon egyáltalán nem a legizgalmasabb, legváltozatosabb évek egyikeként vonul be a Forma 1 történetébe. Az első 10 versenyből a Williams-es Nigel Mansell 9-szer indulhatott az első helyről és 8 győzelmet aratott, míg a címvédő Ayrton Senna csak egy zseniális monakói győzelmet és végül kieséssel végződő montreali pole pozíciót tudott felmutatni, azt a futamot már mint a kanadait egyébként Gerhard Berger nyerte. A brit Mansell tehát úgy érkezett meg Magyarországra, ha legalább 4 ponttal többet szerez, mint csapattársa Ricardo Patrese, akkor világbajnok. Kettejükön kívül másnak már semmilyen esélye nem volt a győzelemre. Az F1 korábbi pech királya életkorát tekintve 40 felé közeledve végül élt is a lehetőséggel. ...1992-ben Ricardo Patrese karrierje 8. egyben utolsó pole pozícióját szerezte meg, és a rajtot követően meg is tartotta első helyét. A második helyről induló Mansellt Senna és Berger is megelőzte. A 39. körben Patrese kicsúszott, a 7. helyre tért vissza, de motorja ezután tönkrement. A Williams-es olasz kiesésével csapattársa Mansell végül is feljött a 2. helyre, ami neki pontosan elég volt a bajnoki cím bebiztosításához. Ezután nem is üldözte már igazán Sennát, aki nagyon magabiztosan nyerte.

Az élete első szezonját teljesítő Mihály Schumacher a verseny hajrájában a célegyenes végén elhagyta a hátsó szárnyát és a gumifalban kötött ki, de komolyabb sérülés nélkül megúszta az esetet. Az 1992-es magyar nagydíj volt a történelmi Brabham csapat utolsó versenye. A legendás istálló kiesése egyúttal azt is jelentette, hogy ezt követően már nem volt szükség az előkvalifikációra, amely korábban az indulók magas száma miatt jött létre. Néhány hét alatt az előkvalifikációtól odáig jutott a mezőny, hogy már az időmérőn sem esett ki senki, hiszen a Brabham kiszállását követően Belgium után megszűnt az Andrea Moda, Monzában pedig a Fondmetal búcsúzott, azaz nem egészen két hónap alatt 32-ről 26-ra csökkent a létszám. Az 1992-es magyar nagydíj volt a legtöbb számítás szerint a Ferrari történetének 500. versenye, van, ahol csak a 499-et írják. Minden esetre az olasz istálló látványos veterán autó felvonulással ünnepelt. A futam már kevésbé volt sikeres számukra, Iván Capelli ugyan szerzett egy pontot, igaz egy kör hátrányban, a mögötte érkező Alboreto 2-t kapott. Hivatalosan ez volt nézettség szempontjából minden idők leggyengébb magyar nagydíja, hiszen csak 25 ezer jegyet adtak el. A lelátókon viszont így is egyes becslés szerint összesen több mint 80 ezeren foglaltak helyet. Hogy pontosan mennyien is látták, nem lehet tudni, de tény, hogy 1986 óta első alkalommal fordult elő, hogy nem Japánban dőlt el a világbajnokság. Hozzáteszem, a következő 8 évben is csak kétszer volt erre példa. Ami a lényeg, Nigel Mansell és a Williams a Hungaroringen ért fel a csúcsra, a Senna mögötti második helyjel. A legjobb érzés volt a világom, évekkel később így emlékezett vissza Nigel Mansell. Aytronnal a magyar nagydíj után megöleltük egymást, majd elképesztően jó leső mondatokat súgott a fülembe. Talán ott értettem meg igazán, milyen ember is volt ő. Úgy érezte, el kell nekem magyarázni, miért is olyan, amilyen, miért is viselkedik úgy, ahogy, és miért nehéz természetű ember néha. Ittam a szavait.

0: Ahogy visszaemlékezem, miközben mesélek, azonnal rájövök, hogy 20 Forma 1-es világbajnok. Igen, azt hiszem nincs több. Körülbelül 20 világbajnok van a Földön, és én ehhez a szűk körű, különleges klubhoz tartozom, zárt a szavait Nigel Mansell. A szemem felett ünneplés, miszerint soha ilyen hamar nem dölt még el a cím sorsa. Ezt később egyébként 2002-ben Michael Schumacher döntötte meg. Szóval a buli nem tartott sokáig, a háttérben már régóta húzódott a folytatás kérdése. Tudvalevő volt, hogy 1993-ra Alan Prost érkezik a Williamshez. Mansell viszont nem akarta, hogy hasonló helyzet alakuljon ki közöttük, mint pár évvel korábban a Ferrari-nál. A brit világbajnok néhány héttel később úgy döntött, hogy továbbáll, és elhagyja a száguldó cirkuszt.
1: Az 1993-as Forma 1-es Magyar Nagydíjat augusztus 15-én rendezték Magyaródon a Hungaroringen. A versenytáv 77 kör volt, ez idő alatt 305 ezer kilométert tettek meg a pilóták. Akkor még nem lehetett tudni, de ez volt Alan Prost és Ayrton Senna utolsó futama Magyarországon.

Ekkorra a világbajnoki pontversenyt Alain Prost vezette, 27 ponttal megelőzve Ayrton Sennát, és ezen a magyar nagydíjon is. A pole pozícióból indulhatott Prost, miután megnyerte az időmérőt a Williams Renault-val. Az időmérőn a második helyet szerezte meg Damon Hill, szintén a Williams Renault pilótája, és a harmadik helyről pedig Michael Schumacher rajtolhatott a Benetton Ford versenyzőjeként. Michael Schumacher ekkorra már a harmadik szezonját töltötte a Forma 1-ben, és 1993-ban szerezte meg az első futamgyőzelmét is.

A futam már nem úgy sikerült Alain Prostnak, mint ahogy azt tervezte, ugyanis a felvezető kör alatt megállt alatta az autó, ezért a mezőny legvégéről indulhatott. A McLaren Hondának sem tartogatott sok jót az idei Hungaroring, ugyanis előbb Andretti a 15. körben, majd később Ayrton Senna is kiesett és feladni kényszerült a magyar nagydíjat. Bár a brazil versenyző az ezt megelőző 7 magyarországi versenyen rendre dobogós helyen végzett.

Mielőtt rátérnénk a futamra és annak végeredményére, jöjjön egy kis kitekintés, hogy mi történt 1993-ban Magyarországon. Elhunyt Antal József december 12-én a rendszerváltás utáni első magyar miniszterelnök. A magyar labdarúgó válogatott elkezdte a selejtezőket a 94-es világbajnokságra, de nem sikerült kvalifikálnia magát a kontinens viadalra. A magyar labdarúgó első osztályt a Kispest Honvéd nyerte meg, a Vác és a Ferencváros előtt.

0: vagyok a jel.
1: A Bonanza Banzai ebben az évben adott utoljára koncertet. 1994 elején fel is oszlott a banda, de ezt a tényt már 1993-ban is sejteni lehetett.

0: És el is indult a banzája az 1993-as Forma 1-es magyar nagydíjon, ugyanis Damon Hill nyerte meg a futamot, megelőzve Ricardo Patrese-t, és a dobogó harmadik fokára pedig a Ferrari-s Gerhard Berger állhatott fel. Most pedig hallgassuk meg a rádiós közvetítését a futamnak Novotny Zoltán, Török László és Földi Attila kommentálásában. A 93-as magyar nagydíj utolsó köre következik.
1: Túl vagyunk már 75 körön,
2: az és kérem szépen,
1: az utolsó pillanatokon belül kezdődik. Hát kérem szépen, Warwick elautózik, és ebben a pillanatban megkezdődik majd az utolsó kör. Földi Attila!
3: Várnunk kell feltehetőleg 1 perc 16 másodpercet, amíg megérkezik Ricardo Patrese a divat színautójával. Tehát Hill Patrese, és kérem szépen, várjuk majd Gerhard Bergert is a piros színű autóval 52.
1: Nem lehet azt az örömet leírni, és valahogy megpróbálom átadni a hallgatóknak azt, hogy Hill beautózott ide, ott körbe táncolták, olyan öröm kérem szépen, mint amikor világbajnoki címet nyer egy labdarúgó válogatott utoljára. Esküszöm, hogy a nyugat-német labdarúgó válogatottat láttam, ilyen hatalmas nagy boldogságban, de hát miért is ne lennének boldogok. Még csak annyit, hogy itt néhány rátvásznak a kerítésre, aztán néhány tucat, most már néhány száz ember, ott ünnepel mindenki. Az eredmény hirdetés egyébként ebben a pillanatban erről az oldalról látható, Hill a dobogó legfelső fokán, rettenetesen sok osztrák szurkoló a harmadik helyezett Bergert ünnepli, és természetesen Patrese a második helyen.
0: Nézzük néhány érdekességet, hogy a futam után a nemzetközi sajtó mitől volt hangos. Damon Hill megszerezte az első Forma 1-es győzelmét karrierje során.

Alain Prost, a bajnok éllovas, pole pozícióból indult, de technikai hiba miatt el sem tudott rajtolni. Ayrton Senna jó rajtot vett, de végül kiesett motorhiba miatt. A Ford motor nem bírta a terhelést.

A Williams csapat dominanciája folytatódott a szezonban, bár Prost kiesése miatt Damon Hill egyedül mentette a presztízst. Michael Schumacher remek tempót diktált, de fék problémák miatt kiesett. Ugyanakkor megfutotta a verseny leggyorsabb körét is. A versenyt követően sokan ünnepelték Damon Hill győzelmét, különösen azért, mert apja Graham Hill után ő lett az első, második generációs GP győztes.

0: A 93-as Forma 1-es magyar nagydíj után pedig így nézett ki a világbajnoki pontállás. Az első Alain Prost volt 77 ponttal, a második Ayrton Senna 53 ponttal, a harmadik pedig Damon Hill 48 ponttal, a konstruktőri verseny pedig a Williams Renault vezette 125 ponttal. A szezon végén Alain Prost pályafutása utolsó évében megszerezte negyedik világbajnoki címét, így búcsúzott el a száguldó cirkusztól.
1: 1993-ban a futamon történt egy olyan esemény, amelyről senki nem gondolta akkor, hogy történelmi dolog. Hogy pontosan mire gondolok, ezt mindjárt elmondom.
2: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
2: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 1993-ban a szokásomnak és a pénztárcámnak megfelelően ezúttal is a hátsó homokosról néztem a futamot, és a szokásoknak megfelelően abban az évben is valószínűleg a nyár legmelegebb napja volt ez. Akkor még szinte bármit be lehetett vinni, kaját, piát, pokrócot, talán ha már akkor létezik jacuzzi, azt is. Az egyesített németek közel 100%-a fejenként egy tálca dobozos sörrel érkezett, én meg például egy videókamerát is vittem magammal. És a kamera vonzotta a bajt. Szinte az orrom előtt esett ki a kor legnagyobb egyénisége, Ayrton Senna. Valahol még megvan az a VHS kazetta, amelyre kihírtam a felvételt, amikor kiszállt a kocsiból a zseni. Egészen közelről láttam minden idők egyik legnagyobb technikai sportos zseniét. Sajnos akkor láttuk utoljára. Senna többet nem versenyzett. Magyarországon 1994. május 1-én szenvedett halálos balesetet Olaszországban. A sors elvette a Forma 1 rajongóitól azt a párharcot, amely minden idők legnagyobbja lehetett volna, ugyanis Senna halálával az ifjú Michael Schumacher komoly ellenfél nélkül maradt. Ezt a Hungaroringen is bizonyította 1994-ben, még Benetton Forddal.
5: Múlt idézőnket kezdjük egy olyan megállapodással, amit manapság nem árt hangsúlyozni. Bill Clinton amerikai és Boris Jelcin orosz elnök Moszkvában egyezményt írtak alá, amely kimondja, hogy nem irányítják egymás országa ellen a nagy hatótávolságú nukleáris rakétáikat. Tavasszal Magyarország benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz, miközben a minimálbér 9000 forintról 11500 forintra emelkedett. Rég volt, de sajnos igaz volt, ebben az évben történt a szajoli vonatbaleset, amely több mint 30 életet követelt úgy, hogy kétszer ennyien még meg is sérültek. És szó mi szó, a Formula 1-es szezonra is minden idők egyik legellentmondásosabbjaként, de mindenképpen legtragikusabbjaként emlékezhetünk. A 94 májusi imolai versenyhétvége fekete betűkkel került be a történelem könyvekbe. Évtizedek távlatából visszatekintve azt mondhatjuk, a tragédia szinte kódolva volt a sportág akkori állapotába. Miközben a nyers erőt, a teljesítményt, a sebességet tekintve az autók nem sokkal maradtak el a mostaniaktól, a biztonságtechnika jóformán gyerekcipőben járt a mai viszonyokkal összehasonlítva. Mindez súlyosbította a vezetés segítő eszközök, például az aktív felfüggesztés, valamint a blokkolásgátló, valamint a kipörgésgátló betiltása. Ezek az intézkedések pedig zabolázhatatlan fenevadakká tették a király kategória versenyt. Autóit. Mire eljutottunk a májusi imolai hétvégéhez, már túl voltunk a finn Lehto teszt balesetén, melyet követően nyakcsigolya sérülése miatt hónapokig nem ülhetett a finn versenyző autóba, illetve a szezonnyitó brazil nagydíjon történt baleseten, ahol szó szerint centiken múlt Martin Brundle élete. Aztán a San Marino-i nagydíj első időmérő edzésén Rubens Barrichello több mint 200 km körüli sebességgel repült ki a pályáról az azóta már nem létező Variante Bassa-sikámban. Az elképesztő erejű becsapódástól elvesztette a brazil az eszméletét, de a gyors beavatkozás végül megmentette az életét. A nagydíjat viszont természetesen ki kellett hagynia. A szombati időmérő edzésen az újonc Roland Ratzenbergen szimtekének első szárnya megsérült az egyik sikámban, ennek ellenére megkezdett egy újabb gyors kört. A szárny aztán a Villeneuve kanyarban leszakadt, az autó pedig 300 km/h feletti tempónál fékezés nélkül vágódott a falba. Ezt a becsapódást nem lehetett túlélni. 12 év után történt újra halálos baleset Formula 1-es verseny hétvégén. Az imolai rajtnál aztán jött az újabb súlyos baleset, a visszatérő J.J. Lehto autója lefulladt, Pedro Lamy Lotusa pedig belerohant az álló Benettonba. A szétrepülő alkatrészek némelyike átrepült a kerítésen, összesen 8 nézőnek és egy rendőrnek okoztak sérüléseket ezek az alkatrészek. Később a verseny során 4 szerelőt kellett kórházba szállítani, miután Michele Alboreto elszabadult kereke eltalálta őket a boxban. Na de vissza a rajt balesethez és az emiatt elrendelt biztonsági autós fázishoz, ugyanis az újraindítást követő második körben a háromszoros világbajnok Ayrton Senna autója 211 km/h sebességgel csapódott a Tamburello kanyar külső oldalán húzódó betonfalba. A versenyzőt ugyan kórházba szállították, de mint később kiderült, a kokpitbe csapódó jobb első kerék túlélhetetlen sérüléseket okozott neki. A verseny leintése után 2 órával hivatalosan is megerősítették a felfoghatatlant. Ayrton Senna életét vesztette.

sors fura fintora, hogy Zorán slágere pont 1994-ben jelent meg. Szerencsére az imolai hétvége után a monacói nagydíj első edzésnapján súlyos balesetet szenvedő Karl Wendlinger felépült a hetekig tartó kómából. Ám ha már az imént zenénél tartottunk, próbáljunk is meg vidámabb hangulatba kerülni a Soho Party segítségével.

0: Formula 1-es mezőny, ha nem is Philadelphia utcáiról, hanem Hockenheimből érkezett meg augusztus közepén Magyarországra. Nem sokon múlt azonban, hogy a német nagydíjat ne a tragédiák sorában említsem, ugyanis a futam alatt egy box kiállásnál tankolás közben lángra lobbant a jelenlegi világbajnok Max Verstappen édesapjának, Jossnak az autója. A Benetton egy pillanat alatt lángba borult, miután üzemanyag fröccsent a forró karosszériára. A holland versenyző ki tudott menekülni a tűzgolyóból, s csupán a szeme körül szenvedett égési sérüléseket, mivel a sisakrostéja fel volt hajtva az eset pillanatában. Szerencsére a bajós előjelek ellenére nálunk nem történt tragédia, és az 1994-es időmérőn a Benettonnal Mihály Schumacher szerezte meg a polt Hill, illetve David Coulthard Williams Renault-ja előtt. Idézzük most fel a rajt pillanatait Földi Attila közvetítéséből.
1: 1950. május 13-án Silverstone-ban indult útjára a Formula 1-es világbajnokság, és azt hiszem kevesen gondolták akkor, hogy egy olyan versenysorozat indul hódító útjára, amely napjainkra túl a félezredik futamon változatlanul és továbbra is az érdeklődés keresztüzében áll. Jó napot kívánok, a Hungaroringről köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit. Nos, ennek a világsorozatnak a magyar Grand Prix immár 9 éve a része, és lehet szeretni és lehet nem szeretni a Formula 1-et, de hogy pillanatnyilag a legjelentősebb hazai sportesemény, azt hiszem ezen nem lehet különösebben vitatkozni. Ide pedig elénk már is fölálltak a rajtrácsra a 26 gyönyörű szép autó, nem tudom, Török László mennyit lát a túlsó oldalról?
2: Én annyit, hogy Schumacher itt van az első kockában a Benettonnal, de legyen a tiéd a szóra rajta, Attila.
1: Schumacher áll az egyes rajtkockából, és mellette Damon Hill, aki tavaly győzni tudott a Hungaroringen, akkor élete első Grand Prix győzelmét aratta, és rendkívül sportszerűen, sportemberhez méltón édesapja emlékének ajánlotta ezt a bizonyos győzelmet, és ebben a percben Schumacher kilő baloldalon, és mellé fölzárkózik Damon Hill, sőt Damon Hill be tud bújni a belső ívre, de aztán Michael Schumacher a külső ívről befordul mellé, tehát Schumacher, Damon Hill és Coulthard, a fiatal skót versenyző, a harmadik helyen Török László.
2: Én fölszisztentem egy hatalmasat akkor, amikor Damon Hill megpróbálta belső körön elhúzni, és véltem észrevenni, hogy talán a két kocsi oldala találkozni fog, hála Istennek ez nem történt meg, a rajtot túléltük, beleborzongtunk, félelmetes jelenet volt, és ezzel együtt felemelő jelenet volt.
0: Schumacher háromszor, Hill kétszer állt ki a boxba, de a sorrend nem változott meg közöttük. A verseny végén Gianalesi Ferrariából folyni kezdett az olaj, emiatt Coulthard balesetet szenvedett. Jöjjön most a befutó pillanata és a korabeli élő közvetítés, és Török László a kommentátor. A
2: fotósok pedig száguldoznak arra a helyre, ahol állhatnak majd akkor, amikor a győztes áthalad a célvonalon. Kérem, nem tudják, hogy úgyis mi közvetítjük elsőnek a célba érkezés. Igaz, Földi Attila?
1: Pontosan így van, és ha közvetítjük, és Schumacher győzelmét közvetítjük, akkor Schumacher az idén 6-szor állhat majd a dobogó tetejére, mert kérem szépen a Brazil nagydíjon, a Pacific nagydíjon, aztán San Marinóban, majd pedig Monakóban is ő volt a leggyorsabb pilóta. A spanyol nagydíjon Damon Hill, aztán Kanadában ismét Michael Schumacher, majd Franciaországban is Michael Schumacher volt a Benetton Ford.
2: Esküszöm, a hetedik lesz akkor már.
1: Az a hetedik meg. Egészen pontosan, jó, hogy megszámoltad. Egy pillanatra itt megtévedtem. Tehát hetedik győzelme ez. Itt a Benetton Ford boxban is eszeveszett ünneplésre készülnek. Valamennyi szerelő előre megy a kis kerítés mögé egészen a batonfalhoz, mert kérem szépen hamarosan Michael Schumachert köszönhetik, aki Formula 1-es karrierje 9. Grand Prix győzelmét szerzi majd, és Michael Schumacher, a fiatal német pilóta, aki azt mondta, hogy az egyes rajtkocka méltó válasz azoknak, akik megvádolták azzal, hogy valami unfair az autóban, hogy valami nem tiszta a Benetton Fordban. Most kérem szépen, Michael Schumacher most újabb győzelmet arat. A magyar nagydíjon feliratkozik a győztesek sorába. Tavaly Damon Hill győzött, előtte Ayrton Senna, az idén pedig most, amikor Michael Schumacher befordul a célegyenesbe, Zsemberi Jenő, a 9. magyar Formula 1-es magyar nagydíj versenyigazgatója leinti. A Benetton Ford szerelői pedig állnak a beton kerítésen. Michael Schumacher és a Benetton Ford csapat újabb világbajnoki futamgyőzelmet szerzett, és én most azt hiszem, hogy most már a szerelők azért izgulnak, hogy Jos Verstappen megtartsa a 3 VB pontot érő 4. helyet. Azaz kettős győzelmet nem mondhatnék, de kettős sikert arat a Benetton Ford csapat, hiszen így néz ki a 9. Formula 1-es magyar nagydíj. Végeredménye, hogy Michael Schumacher, aztán Damon Hill, Martin Brundle. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy Martin Brundle a brit pilóta milyen nagyszerűen versenyzett, milyen nagyszerűen osztotta be a Peugeot motor erejét, hogy végül is sikerült célba hozni az autót. Mondom ezt akkor, amikor a Benetton Fordnál semmit sem bíznak a véletlenre. Most fordul a célegyenesbe a fiatal holland versenyző, és kérem szépen, megvan a negyedik helye, és azt hiszem, hogy most vált teljessé a Benetton Ford csapat győzelme.
0: Így ennyi év távlatából érdekes volt hallani Földi Attila közvetítésében a fiatal holland versenyzőt, Jos Verstappent, akinek a fia Max csak 3 évvel később született meg. De ez már egy másik történet. Mi legközelebb az 1995-ös magyar nagydíjra tekintünk vissza.
3: Az 1995-ös Forma 1-es magyar nagydíjat 95. augusztus 13-án rendezték meg a Hungaroringen. Ez volt a magyar nagydíjak történetének a 10. futama. 1995-ben ismét a Benetton és a Williams álltak a mezőny élén, ám a Michael Schumacher és Damon Hill közötti versenyfutás második felvonása már kevésbé volt kiélezett, mint az 1994-es harcuk. Ez annak is volt köszönhető, hogy a Benetton Fordról Renault-ra cserélte erőforrásait, amire azok után nyílt lehetősége az istálónak, hogy a vezetőség Flavio Briatorével az élen megvásárolta a franciák motorjait használó Ligier csapatot. Egy másik jelentős motorszállító váltást is hozott ez az év, hiszen a McLaren elkötelezte magát a Mercedes mellett, megkezdve ezzel 20 éven át tartó együttműködését a német márkával. Az élmezőnyben eközben David Coulthard erre az évre már állandó helyet kapott Hill mellett, míg Schumacher mellé új csapattárs érkezett Johnny Herbert személyében.
4: Itt hajolok, megpróbálom megnézni, mi történt a Ferrari és a második Benetton között. Nagyon szorosnak is érkezett. Berger még mindig tartja.
5: Gerhard, gyere haza. Pedig Gerhard Bergerért legalább 30 ezer szurkoló jött ide. Schumacher jöttek mondjuk 40 ezeren, a Gerhardért 30 ezeren.
4: Nézzük
5: ezt a tömörőst, így kell kinézni egy...
4: Ez egy igazi befutó.
5: Így kell kinézni egy Forma 1-es befutónak kell, és nézzük. Higgyék el, hogy ezt a pálya tette ilyenné, na meg hát azok a fiúk, akik ezt összehozták, de a lényeg, hogy ehhez ilyen versenypálya is kell, ami összefogja a népet.
4: Nem fogod elhinni, ismét 3. lett Gerhard Berger.
3: Így van, 3. lett Gerhard Berger a futamot, tehát Damon Hill nyerte meg, a 2. pedig David Coulthard lett. Az 1996-os Forma 1-es magyar nagydíjat augusztus 11-én rendezték. A 96-os bajnokság talán Michael Schumacher Ferrarihoz kerülése miatt igazán érdekes. Versenyző fronton ezen kívül is rengeteg változás történt. Az évnek 11 csapat vágott neki, ám mindössze egynél, a Tyrrellnél nem történt csak változás. Mindenki más legalább egy versenyzőjét lecserélte.

A Ferrari-nál Schumacher csapattársa Eddie Irvine lett, aki a Jordan-től érkezett. A McLarennél Häkkinen mellé Coulthardot ültették, míg a nevek szempontjából a Williams-é bizonyult a legizgalmasabb felállásnak, hiszen második generációs versenyzőpárossal sorakoztak fel a rajtrácsra. Damon Hill a kétszeres világbajnok Graham Hill gyermekeként már meghatározó figurája volt a mezőnynek, két bajnoki vereség után viszont egyre nagyobb lett rajta a nyomás. ...1996-ban az egyik fő változást a pilótafülkék oldalfalának megmagasítása jelentette, melynek célja a versenyzők fejének nagyobb védelme volt. Az idei magyar nagydíjon Mihály Schumacher indulhatott a pole pozícióból, de mielőtt még rátérünk a futamra, jöjjön egy kis kitekintés, hogy mi történt 1996-ban Magyarországon. A magyar zeneiparban egy máig nagyon sikeres nóta született meg, méghozzá a Forever Clubtól a Balatoni Láz.

A rövid kitekintés után visszatérve a Forma 1 világába, 96-ban debütált a ma is ismert rajtprocedúra is. Ettől az évtől már nem zöld lámpajelzés adott jelet a versenyzőknek, hanem az egyesével felvillanó piros lámpák együttes kialvása. Ebben a kiírásban búcsúztunk az addig megszokott állandó rajtszámoktól is. A versenyzők innentől a csapatuk előző évi bajnoki helyezésétől függően kapták rajtszámokat, egyedül az aktuális címvédő tarthatta meg az egyest, így került Michael Schumacher jóvoltából a Ferrarira a presztízst jelentő szám.

el is érkeztünk a 96-os Magyar Nagydíj rajtjához, a Magyar Televízió adásából a kommentátor Dávid Sándor, Várhegyi Ferenc és Frankl

0: Már maga mögött hagyta. Schumacher remekül rajtolt el, és tiszta a rajt, legalábbis eddig nem ütköztek össze a versenyzők.
1: Hoppá, valaki már kicsúszott.
0: De egy kicsúszás már van, sőt, egy másik megcsúszás, egy másik megkördülés is. Schumacher tehát vezet. Nagyon jól jött el Schumacher, és óriási harc jött. Harc dúlt mögötte, Alesi csinált még egy fantasztikus rajtot. Mika szállóval, ha jól láttam, az egyik Pirel autóban. A külső ívre megy, és ezzel számára befejeződött a magyar nagydíj.
2: Ebben az évben láthattunk először szögletes, áramvonalasra tervezett sisakokat is, szintén Mihály Schumachernél.
0: Ott van már Schumacher mögött Damon Hill, aki a harmadik helyen autózik. Villeneuve vezet, 18 másodperc az előnye. Schumacher előtt 22 az előnye, Hill előtt. Hill most egyre jobban megközelíti Schumachert. A 49. körben járunk, 77 körös a verseny. A 49. körben rengeteg alkalommal változott már az élen a helyzet. Az előzések, a boxkiállások, a kerékcserék, a tankolások után csodálatos előzéseket is láthattunk, és itt egy újabb csata van kialakulóban Schumacher és Hill között. Schumacher most minden bizonnyal pillanatok alatt pakétnél hagyja Lavagyit, aki már három kör hátrányban.
2: Ebben az évben vezették be a harmadik szabadedzést is. A tréningeken 30 körben határozták meg a maximálisan teljesíthető távot. A csapatok megszűnése miatt a korábbi előkvalifikációkra már nem volt szükség. Bevezették, hogy kettő helyett egyetlen szombati időmérő edzés dönt a rajtsorrendről. A 96-os Forma 1-es magyar nagydíjnak a befutója egész izgalmasra sikeredett, hiszen Damon Hill végig szorosan csapattársa Jacques Villeneuve mögött autózott.
0: És az élen a két Williams Renault, elő Jacques Villeneuve, mögötte pedig Damon Hill. A 74. körben járunk, három kör van még hátra a versenyből. Három kör, megtartja Jacques Villeneuve az előnyét? Vagy Damon Hill tud egy fantasztikus hajrát csinálni? Kettő kör van már csak hátra, két körre van még Damon Hillnek. Hát nem lesz könnyű dolga.
1: Nyilván törje a fejét, hogy hol tud beállni Jacques-nak, aki valóban semmiféle fajta hibát nem követett el egész nap. Most hozzá kell tennem, hogy ők egy csapatomból van, de ez nem valamiféle ilyen parádé, hogy gyere, csináljunk úgy, mintha nem. Ez vére megy. Abszolút vére megy. Hill nagyon szeretné idei 8. győzelmét megterezni. Jacques szeretne felzárkózni, hogy még mindig legyen esélye. Ma már csak azt számít, hogy ebből a két fiúból melyik lesz a dobogó legsorsú fokán, hogy átvegye fordul a miniszterelnök úttól a gyönyörű serleget. És ez 3-4 percből is fog dőlni.
0: Kettő és Williams Renault győzelem tehát kilátásban ebben az esztendőben. Eddig már 4-szer értek célba az első két helyen a Williams Renault versenyzői. Ausztráliában az idényító versenyen, Argentínában a harmadik nagy díjon, Kanadában, ahol
1: jaj, de közel van, jaj, de közel kezdődik. Nézd csak.
0: Kanadában és Franciaországban akkor arattak tehát kettő győzelmet. A 76. körben Damon Hill ott van, szorosan ott van mögötte. Jacques Villeneuve mögött.
2: Ahogy a magyar televízió kommentálásában is lehetett hallani, végig ott volt Damon Hill Jacques Villeneuve mögött, de végül nem sikerült őt megelőzni az utolsó körökben.
0: És az utolsó lehetősége Damon Hillnek, hogy megtámadja, hogy megverje Jacques Villeneuve-t, és már csak ennyit kell kibírni a Jacques Villeneuve-nek, hogy élete harmadik futamgyőzelmét ünnepelhesse. 6-10 másodperc a különbség, ennyivel vezet most Jacques Villeneuve. És úgy tűnik, hogy ez már az övé lesz ez a győzelem. Itt most rámegy egy picit Damon Hill, de itt a gyorsítás van megint, Villeneuve a jobb. Ha nem csinál valamilyen hibát, akkor nem lehet már megverni érzésem szerint Jacques Villeneuve-t.
1: 1 kilométer van hátra. 1 kilométer a győzelemig, most már annyi se. Jobb kanyar.
0: Úgy tűnik, ezt már rendezheti el Villeneuve. Úgy tűnik, ezt már rendezheti el, ezt is jól csinálta. És ez már a pálya utolsó szakasza, az utolsó méterek. És hamarosan a levegőbe csaphat, most fordulnak be a célegyenesbe. És ez azt jelenti, hogy Jacques Villeneuve Magyarországon, ahol életében először jár, nyerni tud. Megnyeri a versenyt.

0: Cognito Jack Villeneuve és Damon Hill a második. Csodálatos küzdelemben. Nagyszerű versenyt futott Jack Villeneuve.
1: A Williams Renault tehát kettős győzelmet aratott a Hungaroringen. Jacques Villeneuve lett a futamgyőztes, a második Damon Hill, a harmadik pedig a Benetton Renault-val Jean Alesi lett. '96-ban Magyarországon a Forma 1-es futamon kívül is történtek még más események is. Például a Hip Hop Boys kiadta az Ott várok rád című dalát.

0: Az 1996-os Forma 1-es világbajnokságot végül Damon Hill nyerte meg 97 ponttal, a konstruktőri világbajnok pedig a Williams lett 175 ponttal.
1: Vágjunk is bele egyből a közepébe. Ez volt az az év, amikor egy ország találgatta, hogy
2: hova tűnt Damon Hill?
1: Alig László legendássá vált kérdésére hamarosan megkapjuk a választ, ám előtte nem árt tisztázni, hogy a Formula 1 mezőnye 1997-ben már 12. alkalommal látogatott Magyarországra. A sportág, na és persze vele együtt a Telesport kommentátorának népszerűségét jól mutatja, hogy az egyik azóta már megszűnt hazai kereskedelmi rádióban szinte himnuszként majdnem minden nap felcsendült ez a zene.
3: Los Kids!

Az eredetit DJ Vizás készítette, és egyébként egy német kommentátor beszélt alatta, de nem Magyarországon lennénk, ha Mihály Schumacher tiszteletére készített számból ne készült volna, mondjuk úgy, hogy egy Padik remix. A rádióban egyébként a Csumba van beszólt éjjel-nappal. Hirtelen azok is barbiztak, akik amúgy soha.

0: ugyan már távolinak tűnt 1990, ám mégiscsak 1997. január 1-től vásárolhattak a magyar állampolgárok korlátozás nélkül külföldi valutát, vagyis megszűnt az úgynevezett turista keret. Ebben az évben tört ki a postabank pánik, amikor is a betétesek rövid idő alatt a pénzintézet forrásainak jelentős részét vették ki. Ezzel párhuzamosan Albániában bedőlt egy piramis játék, ami gyakorlatilag polgárháborúba torkollott, és mivel manapság különösen aktuális, nem árt megjegyezni, hogy ebben az esztendőben kezdődtek meg a tárgyalások a magyar NATO csatlakozásról. A Formula 1 mezőnye pedig augusztus 2. hetében érkezett meg hozzánk. Ami az akkori erőviszonyokat illeti, a címvédő Damon Hill a Williamstől a teljesen esélytelen Euroshoz szerződött, így Gilles Villeneuve fia Jacques lépett elő esélyessé. A Ferrari a Schumacher Irvine 2-ssel harcolt, a McLarennél Häkkinen és Coulthard versenyzett, a Benettont pedig Alesi mellett megosztva két osztrák Berger és Alexander Wurz vezette. A mezőny úgy látogatott el 1997-ben Magyarországra, hogy Schumacher vezetett az összetettben Villeneuve előtt, Hill mindössze a 17. volt. Aztán az időmérő edzés már előrevetítette, hogy csoda van készülőben, ugyanis Michael Schumacher Ferrari és Jacques Villeneuve Williams Renault-ja mögött Damon Hill szerezte meg a harmadik rajtkockát az Eros Yamahával. És akkor most idézzük fel a rajt pillanatait Palik László közvetítésében.
1: És elindultak, Damon Hill megpróbál bebújni, és sikerül bebújni, a Damon Hill bebújt, és Irvine is elért Jacques Villeneuve mellett, és Häkkinen is. Schumacher simán rajtolt. Jacques Villeneuve visszaesett az ötödik helyre, mellé érkezik Heinz-Harald Frentzen a hatodik helyen. Jacques Villeneuve nagyon elrojtotta a rajtot.
0: A futam 11. körében aztán az élenálló Schumacher mögé ért Hill, csak jelzésképpen a brit csapattársa Pedro Diniz a 19. helyről rajtolt és a mezőny végén kullogott, amikor a címvédő rászánta magát Schumacher megelőzésére.
1: Damon Hill ott van a nyakán, pillanatokon belül meg fogja előzni Schumacher. A világbajnok Schumacher nyakán, nézzük, befér a célegyenes végén, megint megpróbálja, és sikerül Schumacher elengedi, Damon Hill megelőzte. Damon Hill vezet Schumacher a második.
2: Ebben az évben.
0: Dávid Sándor és Palik László sem akart hinni a szemének, és ez nagyjából így ment a verseny végéig, amikor is viszont látványosan lassulni kezdett az Euros.
1: Nagyon elkezdett Hill spórolni az autójával, hát tudja, hogy már csak másfél köre van hátra a győzelemhez, ami matematikailag is szinte lehetetlen volt. Hill autójával valami probléma, Villeneuve 3,7 másodpercre közelítette meg a célegyenesben Damon Hillt. A dráma megtörténik, Damon Hill autója lelassult, és ott jön Jacques Villeneuve, és majdnem kimegy Villeneuve, de visszajön a pályára, Damon Hill az utolsó körben, a rajtól vezet elveszíti a címet.
0: A helyzet fájdalmasan egyértelmű volt Hill számára, de a történet itt kezdett el bonyolódni a korábban idézett legendássá vált kérdés szempontjából. A futamot közvetítő Palik László, Dávid Sándor kettős ugyanis bár a helyszínen volt, ám az előtte lévő monitort figyelte, a rendező pedig így tálalta a befutót.
1: Ebben a pillanatban Szamos Miklós versenyigazgató helyettes leinti a futamot. És a győztes, illetve Gál Attila volt, aki leintette, Szamos Miklós ott állt mellette, a győztes Jacques Villeneuve. Johnny Herbert jön be másodiknak, ő is megelőzte Damon Hillt az utolsó körben. Itt pedig Irvine! Mi történik itt még, kérem szépen? Jön Mihály Schumacher, menete rá Schumacher, és előbb jön be Mihály Schumacher. Jön Shinji Nakano, és ő is pontszerző helyen ér be. Hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt Damon Hill?
0: Ahogy a közvetítésben hallottuk, beértek a pontszerzők, Damon Hill viszont eltűnt. Egy ország találgatta. Mi történt a címvédővel?
1: Hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt Damon Hill?
0: És még mindig nem tudtuk. Nem szabad elfelejteni viszont, hogy 1997-et írtunk. Nem volt még monitor, amin a valós idejű eredményeket látták a kommentátorok, mi több a képernyőn sem jelent meg a folyamatos sorrend. Szóval maradt a találgatás, Dávid Sándor pedig minden rutinjával megpróbálta megválaszolni a kérdést, miszerint...
1: Hova tűnt Damon Hill?
2: Valószínűleg leállt a motorja, leállt az autója, elfogyott a benzinje, elfogyott az üzemanyaga, ez az egyik feltételezés, ami innen távolról megengedhető. Annyira az utolsó csepig elhasználta, hogy nem tudott körbejárni az utolsó körben, de az is lehet, hogy más műszakhiba akadályozta meg.
0: És ekkor láss csodát, egyszer csak feltűnt a képernyőn a brit versenyző, a neve mellett pedig megjelent a kettes szám, vagyis ő haladt át másodjára a célvonalon.
1: Itt jön Démon Hill és integet a futam erkölcsi győztese. A második helyen zárta a verseny, Johnny Herbert a harmadik helyen zárta a 77 körös viadalt, Mihály Schumacher a negyedik, Ralf Schumacher az ötödik, Shinji Nakano pedig följött a hatodik helyre.
0: Ez volt az 1997-es Magyar Nagydíj rövid krónikája. A világbajnoki címet végül Jacques Villeneuve szerezte meg Williams-es csapattársa Heinz Harald Frentzen előtt.
3: Winning the F1 World Championship has been the biggest thing in my life.
0: Megnyerni a Forma 1-es világbajnokságot a legnagyobb dolog volt az életemben. Emlékezett vissza évekkel később Jacques Villeneuve. Csodálatos érzés volt, és igazán nem is volt kérdés, és egy pillanatig sem számomra, mert végig tudtam, hogy meg fogjuk nyerni a csapattal együtt.
3: A lot of points behind Michael, actually, more than 20, I was confident.
0: Hiába voltam akár 20 pontos hátrányban is Mihály Schumacher mögött, végig magabiztos voltam. És amikor bekövetkezett, hogy amikor megtörtént, az fantasztikus érzés volt, az egész éves munka gyümölcsének az íze. Az érzés nem is ahhoz hasonlítható, mint amikor megnyered a lottót, hanem valami olyasmi, amiért nagyon megdolgozol és végül eléred, zárta szavait Jacques Villeneuve.
3: It was more the feeling of not winning the lottery, but having achieved our goal and what we had set for.
4: A Forma 1-es sorozatunk következő állomása az 1998-as Magyar Nagydíj, amelyet augusztus 16-án rendeztek a Hungaroringen. A versenytáv 77 kör volt, a pole pozícióból pedig Mika Häkkinen indulhatott. Az 1998-as Magyar Nagydíjat megelőzően közel 10 év után ismét olyan változtatást hajtottak végre a pályán, amely a nyomvonalat is érintette. Persze ez nem volt drasztikus, mint például a Mansell előtti rész átalakítása, hiszen mindösszesen csak a depót szélesítették ki, stolták el ezzel együtt a célegyenest a fő tribün irányába. Ezt tette lehetővé, hogy megépüljön az FIA által ekkora kötelezővé tett plexifal, de például kicserélték a még az 1986-ban lefektetett időmérő kábeleket is. Most jöjjön a 98-as Forma 1-es Magyar Nagydíj rajtja, a kommentátorok Palik László, Dávid Sándor és Frankl András volt.
5: Na nézzük, pillanatokon belül kigyullad a piros lámpa, és megkezdődik a 13. Magyar Nagydíj, az év 12. versenye. Na nézzük, elfoglalta mindenki a helyét a rajtrácson. Ég a piros, és aztán mindjárt kialszik az a piros, mindjárt kialszik, és elindulnak. Häkkinen megkapaszkodik, Kultár is nagyon jó jelent, Schumacher a harmadik, Néma jön a negyedik, Örvány megérkezik. Megérkezett Schumacher mögé, Örvány nagyon szépen jött el, Démo Hill egy kicsit letapadt a rajtnál, szerencsésen eljöttek, senki nem ment neki. A másiknak Mika Häkkinen, az első, ha jól látom, a két McLaren Mercedes közül. Nézzük csak meg őket közelről, mert Kultár itt nagyon szépen jött el, így jön Schumacher, Örvány, Hill, és a McLarenek már elkezdtek eljönni. Itt jön Schumacher, itt jön Irvine, Hill, Villeneuve, Frentzen a sorrend jelen pillanatban, és a két McLaren Mercedes szélvész gyorsasággal elrajtol. Nagyon szépen simán tudtak eljönni. Itt jön, ha minden igaz, Häkkinen, csak nem látok. Häkkinen vezet Kultár, a második, Schumacher, a harmadik, Irvine, a negyedik, Hill az ötödik, Villeneuve, Frentzen, Fisichella a sorrend. Az első hét helyen a két McLaren Mercedes elszabadulni látszik, Schumacher sem tudja velük tartani a tempót. Irvine lemaradt egy kicsit, ő hátvédet játszik most, hogy védje Schumachert, hogy Schumachernek semmi más ne kelljen csinálnia, csak arra figyelni, hogy üldözni tudja a két McLaren Mercedes. Itt érkeznek a pálya alsó szakaszán, már a célegyenes bejárati ívéhez. Megérkeznek pillanatokon belül a célegyenesbe.
4: Ross Brown minden egyes kör végén közölte Schumacherrel, hogy milyen időt kell a következő körben futnia, a kétszeres világbajnok pedig minden alkalommal végre is hajtotta az utasítást.
5: David Kultár, Olivier Panis pillanatokon belül majd lekörözi Kultárt, ha csak nem jön ki a bokba, mert nagyon a bok ívére ment rá David Kultár. Mindjárt meglátjuk,
6: depóba megy.
5: Jön a depóba. Érkezik-e? Így van, érkezik David Kultár, tehát ő is ki a kerékcserére. Ugyanúgy, ahogy Mihály Schumacher, tehát a második és harmadik helyezett szinte egy ritmusra jönnek ki kereket cserélni. Kultár érkezik a kerékcseré, 6,8 másodperc volt Schumacher kerékcseréje. Nézzük, mennyi ideig tart David Kultárnak a kerekek lecserélése, és az üzemanyag töltése. Itt az üzemanyag töltés pillanata, 8 másodperc, tehát szinte ugyanaz a különbség. De ne felejtjék, 7,1 másodperc volt köztük. Na most valójában Kultár, Schumacher elé vagy mögé jön vissza. Schumacher mögé fog visszajönni, tehát Schumacher sikerült megelőzni a David Kultárt. Ez a azt jelenti, hogy Mikálki nem vezet, Mihály Schumacher a második. David Coulthard most nem tudja lefogni Schumachert, tehát Schumacher követi Mika Häkkinen, fölugrott a második helyre, tehát úgymond a bobban sikerült Schumachernek Coulthard elé kerülni.
4: Ross Brown taktikai mesterfogása és Mihály Schumacher embertelen tempója a Forma 1 történetének egyik legnagyobb győzelmét eredményezték. Így noha a németet a futam első szakaszában a 22 pontos, szinte ledolgozhatatlannak tűnő hátrány fenyegette, végül 7 pontra felzárkózott Häkkinen mögé az összetetben. A finn ugyanis a futam végére annyira lelassult, hogy a zsinórban a második dobogóját szerző Jacques Villeneuve mellett Hill és Frentzen is megelőzte, s végül körhátrányban ért célba.
2: És most kérem, tényleg Szamos Miklós fogja leinteni a futamot, és Damon Hill nem fog elvetni, ezt most garantálom, mert most mindenki Mika Häkkinen fogja várni.
5: Látja a végét, én most csöndesen fogom leközvetíteni a befutott. Mihály Schumacher következik a pálya alsó szakaszában. Schumacher és a 13. magyar nagydíjat. Fantasztikus versenyzéssel, de azt hiszem, hogy a többiek is kitettek magukért, ugyanis Häkkinen 6. helye, be tudja hozni ezt az autót, és fönn van Schumacher keze, és fönn van Schumacher keze. A 13. magyar nagydíjat az idei 12. Budaút ebben a pillanatban Mihály Schumacher nyerte meg, és vezet bő 10 másodperccel Coulthard előtt, aki a második helyen érkezik meg, a második helyen, tehát a 12. idei versenyen David Coulthard a második, és az igazság az, hogy az izgalma Häkkinenért az még mindig tart, hogy be tudja hozni azt az autót, mert nagyon megérdemelni. Itt van Mihály Schumacher, egy kis biciklis trükk az autóban, tehát csodálatos versenyzéssel, fantasztikus taktikával zsászot ölelgeti ott a kollégáit, a Ferrari nyert a Hungaroringen.
4: Mihály Schumacher tehát nyert, a második David Coulthard lett, harmadik helyen pedig Jacques Villeneuve végzett. 1998-ban a Forma 1-es világbajnokságot a finn Mika Häkkinen nyerte meg 100 ponttal, a konstruktőri világbajnok pedig a McLaren lett 156 ponttal.
6: A Forma 1 magyar nagydíjainak összefoglalói az első 13 évből, az 1986 és 1998 közötti időszakból nem csak sporttörténelem, hanem hazánk rendszerváltás körüli történelmének kulturális, társadalmi és politikai metszete is. Köszönet az ezt csodásan feldolgozó német Kornélnak és annak a Szalai Kristófnak, aki úgy merült el az eseményekben, hogy nem is élt még akkor. Köszönet a visszajátszás társszerkesztőinek, Cserjés Bendegúznak és Tóth Csongornak, az archívanyagokat rendelkezésünkre bocsátó Simon Lászlónak, a technikai munkatársaknak és persze önöknek, hogy figyeltek ránk. Tartsák meg ezt a jó szokásukat, cserében mi majd folytatjuk a Forma 1-es magyar nagydíjak felidézését. Addig is maradjanak a Nemzeti Sport Rádióval.
7: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es magyar nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofon mögött Szabó Bence. A Bajnokok rovatának vendége pedig Tomislav Šivić, aki Magyarországon dolgozó edzőként kupát nyert a Kecskemét együttesével, és a DVTK csapatával pedig Liga Kupa győzelmet ünnepelhetett. Ezen kívül a Feröer-szigeteken bajnoki címre vezette aktuális együttesét. Vele beszélgetek a következő fél órában. Az egykori Jugoszláviában nőttél fel. Hogy kerültél te kapcsolatba a futballal? Bár ott gondolom azért ugyanúgy nemzeti sport, mint nálunk Magyarországon.
10: Hát az nagyon régen volt. Nagyon régen. Most augusztusban már 60 leszek. Szóval nagyon szalad az idő. Ha most már nem is nagyon régen volt, mikor indultam, hát mint kisgyerek indultam, Szabadkán, aztán mentem Zvezdába, tehetséges futballista voltam, és akkor nem szeretném most végigmenni, mint mikor kezdtem, mint játékos. Franciaországban játszottam 2 év, Ferenc-szigeten voltam, ott már kezdtem edzősködni is, ott játékos edző voltam, és akkor itt kezdtem edzősködni. Hát érdekes dolgok. Az a csapat, ahol én elmentem akkor, Ferenc-szigeten első külföldi voltam. 35 év nem volt bajnok a csapat, és az elnök mondja, engemet nem érdekel a második hely. Mondom, engemet se. És akkor így indultam, és egyből megcsináltam azt a...
9: Tehát bajnok lettél.
10: Bajnok lettem egyből, gyönyörű érzés, és egy fiatal kezdő edzőnek az egy bomba motiváció volt utána. Okay, Ferenc-sziget, de ott is kell első lenni. Utcában is kell első lenni. Emeletben is első kell lenni, ha van 8 lakás, akkor az is verseny. De jó kezdtem, és akkor 6 év ott voltam, és akkor micsoda az élet. Jugoszláv válogatott, 3-szor volt csoportban Ferenc-szigettel együtt. És akkor ők, a vezetők jöttek, és látták, hogy ott van egy kis jugoszláv ember, aki valamit ott megcsinálta, és akkor hívták, és mondtak, ha én akarom, akkor kapom egy szövetségi posztot, U17.
9: Hívtak először ilyen szakértőnek, hogy ugye te ismered a ferrari focit? Vagy?
10: Hát igen, mikor jöttek, akkor találkoztam, akkor ők hallották rólam, hogy mit csináltam én ott a szigeten. Visszakerülem, csak egy párhuzamos, muszáj mondanom azt, hogy most voltam, 30 év után Ferenc-szigeti csapat hívott engemet, mint VIP vendég, 30 év után.
9: A 30 éves a bajnoki cím, ugye?
10: Igen, igen. Hát ez gyönyörű volt. Ez olyan jó érzés, hogy az a kis szigetek nem felejtek el, és akkor ott mondtak sok szépen, hogy én indítom a focit a szigeten. Ott is volt egy magyar szerintem, aki vállalkozott.
9: Így van, Turi Géza.
10: Igen, Turi Géza. Bocsánat, nem tudom nevét, mert sokkal később jött, de láttam a nevet. Szóval, és akkor és akkor visszajöttem, Jugoszláviának meghívták, akkor voltam U17 szövetségkapitány, 3 év, nagyon sikeres, és kerültem a csapattal az EB-re. Az volt az egyik. Akkor kaptam a idősebbeket, 92-es, ők velek is kijutottam EB-re, és akkor kaptam a világbajnokokat, aki voltak, a Veljko Paunovic volt az övé szövetségkapitán, mikor világbajnokok voltak, elment, és akkor én átvettem. Az mondjuk volt egy legnehezebb feladat, mert a fiatal emberek, akik világbajnokok lettek, mindegyik elment külföldre, első pénz, akkor jött a kocsi, akkor volt a tetkó.
9: És akkor nem nehéz volt velük bánni?
10: Szép lányok, minden volt, csak nem foci. De ők velek is kiütöttem az éberre. Szóval sikeres volt ez a válogatott rész. Aztán mentem mindent ide-oda, jöttem Magyarországra.
9: De azt akartam még kérdezni egyébként, hogy én úgy tudom, hogy te még játékos korodban is elkerültél Kecskemétre.
10: Igen, igen, az az érdekes. Voltam én, és akkor hoztam a Zorán Kuntics, én. Az volt 3. osztály volt.
9: Szerbiában is együtt játszottatok?
10: Igen, kisgyerekbe, Serdülőbe. Hát egykor vagyunk. Én 66, ő 67. És akkor igen, voltunk. Akkor a Linko Jóska volt az edző. Zorán volt a zseni, ő nagy különbség, nagyon nagy különbség csinálta a pályán. Majdnem repült. Én voltam mondjuk okay játékos, nem voltam rossz, de Zorán volt az, aki csinálja. Ő volt abban az időben a Messi. Abban az osztályban, és onnan ment a Vidibe, és talán a Fradiba
9: is. Igen.
10: Igen. Az volt a játékos rész nagyjából.
9: És akkor így eldölt nálad, vagy mikor dölt el nálad, hogy te inkább edző leszel, és nem a játékos pályafutásod lesz a dominánsabb?
10: Érdekes dolog, 24 éves voltam, Franciában játszottam, 3. osztályban, és akkor nagyon-nagyon jól játszottam, 8 meccsből 10 gól rúgtam, és akkor valaki látta, és akkor mentem Lyonba próbajátékra, Raymond Domenech volt az edző. Akkor a Lyonba, azt lehet Google-ba bejutni, és ott megsérültem, de nagyon elszakott a comb, egy erős ember bement, és akkor 6 hónapot vége lett, és akkor próbálkoztam én visszajönni, vissza is jöttem, de soha nem volt, mint akkor. És akkor döntöttem, hogy oké, nem veszítem az időt, akkor könyveket a kezembe, és kezdtem már edzősködni, mint játékos.
9: Tehát már elég fiatalon.
10: Igen, elég. De látom, hogy van benne valami, bármelyik öltözőben voltam, én voltam az, aki beszélt a...
9: Csapatkapitány is voltál?
10: Voltam.
9: És akkor betődjön fel az, hogyha már egyszer voltál játékos Kecskemét, akkor hogy kerültél oda edzőnek?
10: Hát ez viszont teljes véletlen, ez egy érdekes sztori. Jött egy...
9: Nem maradt meg a kapcsolat korábbról? Hogy a...
10: Nem annyira, nem. A Rózsa Palival maradt, az nekem a Haraszti úr mellett a Rózsa Pali az a kettő legjobb elnökek, akivel dolgoztam. De az volt egy barátom, jött Szabadkára, és mondja, téged nem érdekel Magyarország második osztály? Mondom, ne haragudj, de nem, mert akkor már voltam a szövetségkapitány. De gyerünk, nézzünk egy meccset, Kecskeme. Oké, gyerünk. Unatkoztam, mert volt időm, eljöttünk, az egy nagyon érdekes sztori, és akkor ott Rózsa Pali volt, ő átvette akkor a klubot, ebbe kettő volt, nagy volt a fű, volt egy pár pocakos játékos, ilyen-olyan, és meccs után kérdezi, na, hogy tetszik? Na mondom, de mikor játszik az első csapat? Hát ez az első. És akkor én megköszöntem neki, ne haragudja, de most engemet azt nem érdekel, más a tervem, és stb. Stb. Ez neki viszont tetszett. Másnap jött Szabadkára, kávézunk egyet. A kávézunk. Mit hiányzik, hogy gondolsz? Mondom, sok minden hiányzik, de tudok így beszélgetésben mondani, de nem érdekel. Oké. Harmadik, negyedik nap újra és újra, és akkor jött, hogy mit akar ő. Akar, hogy 3 év belül legyen be egyes, mert akkor 100 év lesz a klubnak. És akkor adja nekem 3 év szerződés, ha ez, ha az, az, az, az. Mondom, figyelj, én igazából nem hiszem azt a 3 év szerződés, azt nem ismerem sok edzőt. Volt egy Wenger, volt egy Ferguson, ott a Rehagel, és akkor nagyon kell gondolkozni, ki volt még több, mint 1-2 év. De mondom, akkor, ha úgy gondolsz, akkor gyere, akkor én leírom neked, hogy, és te, hogy legyen valami biztonság. Oké, megállapodtunk, és kezdtünk. Hát az is érdekes volt. Kezdtünk, és akkor már mindenki alapozás után beszélt, hogy Kecskeméten valami történik. Kezdtünk nyerni azt, és jött az első meccs, azt se fogok felejteni. Érdekes dolgok. A Makka ellen játszottunk, és 0-0 volt. Egy, nem tudom, sok kapufa, minden volt, és akkor Rózsa Pali volt egy nagyon, nagyon ambiciós elnök. Jó van, lesz ez. Mondom, Pali, cserélt ki a kapufát, mert kockás. Ha nem volt kockás, akkor lehet, hogy bement. Így kiment mindegyik. és ő másnap kicserélte. És akkor volt még egy következő meccs. Bőcsre mentünk, emlékszem. Egy 3-as kaptunk, egy zakó. Egy döntetlen itthon, és idegenbe zakó. És akkor a harmadik meccs jön a Mezőkövest. 5. perc, piros lap, Ivan Lovrics. Piros lap, és 11-es. És a kapus, a Tóth Zoli volt a kapus, kivette. Utána 35 méterrel a Szavics szabad rúgásban betalált a Ficom. És itt kezdtünk. Ez a mondom, mert volt az a vékony vonal. Vagy mész a levesbe, vagy valami történt.
9: Akkor már úgy érezted, hogy...
10: Hát
9: akkor,
10: ez a edzői élet. Nem kell senki, hogy magyarázza. 3 vesztett meccs viszonylátás. Ez lehet beszélni, dumálni ezt, azt, amaz, de az tény. És akkor még szépen kezdtünk, és akkor jön a Fradi, a Championiba. Második osztály, akkor Fradi volt második osztályba, és az én elnököm, a Rózsa Pál, mondta, oké, első év nem kell itt a Fradi. Mondom, Pali, miért várunk a következő? Na azért, mert Fradi az nagy csapat, tudom, tisztelem, de hagy versenyezünk. Erre jött a Fradi egy 4-0 Kecskeméten. És innentől kezdve indul az egész sztori, ami utána jött. Azért magyaráztam, mert érdekes. Azért, mert ha előtte kikaptam a Kövest, hogy berúgja a 11-es, akkor most nem beszélünk semmiről.
9: Igen, lehet, hogy másképpen alakulnak a dolgok.
10: Igen. Utána ezt itt a változás volt, és nagyon jól mentünk. Vége volt az, hogy 13 pont volt előnyünk, mint a Fradinak. És volt egy nagy meccs itt a Ülői úton. Akkor még Fradinak volt, ha nyer, akkor tudnak utolérni. 2-1 nekünk, Kassai Viktor volt a bíró. Teltház volt. Óriási meccs. Montvai Tibi 2 gól.
9: Úgyhogy a Fradi pályán is tudtatok gyerni.
10: Nem is egyszer. Hogy hívja az a német edző, aki volt?
9: A Doll?
10: A Doll. Ő ellen is nyertem egyszer, kétszer. Szóval elég jó arány Fradi ellen.
9: Nyilván te ott egy akkor sikeres edző voltál. Nem vetődött fel az adott esetben, hogy akár a Ferencváros megkeressen mindezek után, vagy egyébként más olyan nagyobb magyar csapat megkeressen, mert ugye te akkor rögtön már az első évedben, mint egy edző, te berobbantál.
10: Igen, erről álmodtam, nem titok, ezt is vártam. És ahhoz nem történt, egyre frusztrált többet. Mondom, most mit csinálok jó, amikor... És akkor szóba kerültem a Fradiba, és akkor a Bruckner lett. Voltunk 2, és akkor ő mellett döntöttek, oké. És utána a Újpester 3-szor tárgyaltam. 3-szor. Az is most egy érdekes dolog, ha engedsz ezt a pár pillanat. A Duchatel úr volt a tulajdonos, ez az utolsó volt, mikor mindent megjegyeztünk, szállodában voltunk, nem is tudom, hogy hív. Kezeket fogtunk, és akkor mondja, de van nekem az én barátom, aki pályaedző, akkor még pár kérdés veled. Most én mondom, oké. Okay. Jött a csávó, kezdte engem kérdezni, melyik rendszerbe fogok játszani, két csatár, egy csatár, Kabát Peti meg a Rajci volt, ki fog játszani, ki nem, mennyi a távolság a vonal között, meg ilyeneket. Akkor kezdtem nézni fölfele, hogy ez a titkos kamera, vagy ez valami vicc, vagy mi ez. Nem volt sehol. És egyszer én fölálltam, és mondom, köszönöm szépen, és kimentem a szállodába. Hívja az én ügynököm, hogy mit csinálok, hülye vagyok. Mondom, hát neki van edző, tudja minden. Akkor még hívnak engemet. A távolság. Ha te előtte nem tudtad, hogy akkor még hívsz. Most, hogy ez nekem furcsa volt, és én nem akartam többet beszélni se. Hát ebből volt egy kis sztori, és mi az élet? Ez most elmentem Paksra. És első meccs, alapozás után Megyeri 6-0 Paksnak. Emlékszel erre?
9: Igen, igen.
10: És az ember, aki nekem föltette a kérdéseket, hogy távolság, ő volt az edző Újpestnek akkor. És egy pár újságírót tudták ezt. Ez óriási volt. És megyünk sajtóra, voltak sokan, és én csak kezdtem nevetni. Hát az mindenki leesett a székről. Hát mondom, gondolom, hogy a távolság most elég jó volt. És azután az az ember elment. Szóval micsoda az élet? Élet adja a választ.
9: Már mondtad, hogy így Paksra kerültél. Te ott már jól beszéltél magyarul, vagy mikortól kezdve beszéltél te jól magyarul?
10: Hát az én barátaink azt mondták, hogy csak odáig jó, ameddig nem megtudom a nyelvet, hogy ne beszéljem sokat. Tudtam az iskolába, és akkor, mikor jöttem Kecskemétre, akkor még többet. És
9: ja, tanultál az iskolában magyarul?
10: Igen, igen. Szabadkán, igen.
9: Akkor ez így adva volt neked. A kecskeméti kupa győzelemről beszélünk egy kicsit, mert szerintem az is egy nagyon érdekes sztori, és a karrierednek az egyik fénypontja, nem?
10: Igen, kérdés nélkül, igen. Hát az volt az első nagyon nagy dolog, de itt is van előjáték, hogy nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Sok minden történt az a döntő előtt, mert a doktor Mezei volt az edző, és az is érdekes, hogy én levizsgáztam a profi licencemet, és ő volt a...
9: Nála? Nekem.
10: Igen, aha. Nála, igen. Ami érdekes volt. És akkor a Vidi ellen már nyertünk ott Fehérváron, és akkor mondtam, hogy még biztos fogunk nyerni a kupát is, mert jobb csapat vagyunk. Nem tetszettek.
9: És abban az évben volt a Vidi bajnok?
10: Igen, abban az évben. Ők bajnokok, és most játszanak a dupláért. És én három hónap minden újságban mondtam, míg a kupát nyerünk. Annyira már a doktor Mezei ki volt rám, de azt megértem, de én erre játszottam. Hogy ő velem foglalkozik. Az egész öltözőbe beragadta az én nyilatkozom, és ottami, és ottami. És én mondtam az öltözőbe, ezt a meccset már nyertünk. Senki nem hitte nekem. Pedig 11. perc, vagy 11. volt 2-0. Mert fókuszat oda vittem, és az egész terhelt rám vittem. A játékosokat elszabadultam. Ti csak focizottak, én fogok ebben foglalkozni. Az nem volt annyira szép, de ez is taktikában.
9: Ez kicsit olyan, mint amit a Mourinho is sokszor csinált, nem?
10: Hát igen, de ez az enyém. Nem ismételtem a Mourinhótól. Ez az én személyiségem, mert nagyon fiatal korú kezdtem edzősködni, és minden volt fontos nekem. És akkor én tudtam, hogy gyenge csapat, hát Vidi volt a nagyon jó csapat. És akkor valamit ki kell találni, hogy tudsz versenyezni ilyen csapatokkal, és akkor mindegyik apróság játszik. Bejött.
9: És hát kupagyőztes lett a Kecskemét úgy, hogy amit még az előbbiekben mondtál, hogy a tulajdonos mondta neked, hogy a 100. évfordulóra valami szépet kell csinálni.
10: De itt is van egy pici érdekes sztori, mert velem sok minden érdekes nagyon. Mikor följutottunk Kecskeméttel, akkor voltam még egy év, és elmentem. Mert akkor már kezdtek jönni ez az emberek, aki gondolják, hogy most ők. Oké, én elmentem, vissza. Újra lettem a szövetség kapitány, és Salai István jön, mint sportigazgató, és első 10 forduló, elfelejtettem, hogy hívott az az edző, aki Maldivi szigetre elment. Ő volt a...
9: Urbányi.
10: Urbányi, igen, igen, igen. Ő volt az edző, és hozták az erősítés, minden szuper. Csak hogy bemutatnak most, hogy nem volt a szívítse, az az oka, miért volt, hanem valaki más. Én ebben nem foglalkoztam engem, mert ezt nem érdekelt. De 10 forduló után utolsó hely. És pont voltam a U19-en, Bulgárián voltunk a selejtező, és hívja Rózsa Pali, hogy van hely beszélni. Pedig én követtem. És volt egy pár ezer ember klubház előtt, aki skandáltak a nevemet. Mondom, bármikor van, persze. 5 óra belül jött a Szofiába Rózsa Pál, és akkor én beszélgettünk egy picit, megjegyeztünk, és akkor mondtam neki, de mi lesz, ha megnyerem a kupát? Egy kicsit ideges volt. Annyira ideges, hogy mondta, írd, amit akarsz, utolsó helyen vagyunk, milyen kupa győztes, mit gondolsz te róla? Már mink jóba volt, máma is, én szerettem nagyon. Írd, amit akarsz. És én leírtam.
9: És senki nem gondolta, akkor csak te, hogy a kupa győzelmek
10: lehet. Senki nem gondolta, senki az égvilágon. És mikor följutottunk a döntőbe, a Palinak nem volt jó már. És akkor kupa, az is egy érdekes, kupa előtt én rendeltem egy szállodát 3 zenekör Szerbiából, és nem tudom mennyi barát. Mindenki jött, és az én pályázom kérdezte, mi lesz, ha nem gyerünk? Hát akkor mondom, szomorú dalokat fogunk énekelni. Az is valamikor szép. Pedig nyertünk, és ez óriási dolog volt. Nagyon-nagyon.
9: Hát igen, a Kecskemét se azóta, se előtte nem tudott sajnos kupát ünnepelni, igen, és hát ugye most is a másodosztályban van a csapat, ráadásul ugye van egy másik olyan csapat, amivel nyerték kupát, és itt kanyarodhatunk rá a Diósgyőrre, ahol szintén nagyon szeretnek téged. Liga kupát nyertél velük, Magyar Kupa döntőbe szerepeltél.
10: Azt elvettek tőlük, a Solymosi Peti elvette. Sajnos az úgy volt, mert mindenki látta, mikor kiállította a Kádár Tamit, hogy kéz volt, nem volt kéz. Utána meg tévében, stúdióban mindenki mondta, de ők is emberek, csak hibáznak. Biztos vagyok, hogy nem volt szándékos, de történt. Ott is gyönyörű idő volt, hogy nem mondják, hogy véletlenül, és azt is kell hozzátenni. Ez nem Fradi, ez nem Újpest, ez nem Vidi. Ez volt egy Kecskemét, és ez volt egy Diósgyőr. Viszont nagyon-nagyon jó focit játszottunk Diósgyőrbe. 3 kör mentünk Európába, amikor Fradi másodikban kiesett. Ha visszatérünk.
9: Igen, hát ugye ott a Krasznodár volt a végállomás, de már magában az a menetelés, amit a Diósgyőr csinált.
10: Igen, és kár, hogy nem mértünk azt a Magyar Kupát 11-esekkel, de 3 nap a döntő előtt azt mondták, hogy nem bírok a pálya környékben lenni, valami kihúzták, valami nyilatkozott, mit tudom én, mikor mit mondtam. Viszont sokat beszéltem, az változnám, ha van 2 életem, egy kicsit ebbe korrigálnám magamat, másikban nem. De az nagy bűn volt, hogy nem tudtam vezetni azt a 3. döntőt. És nem tudok, melyik külföldi edző azt megcsinálta Magyarországon, hogy 3 döntőt játszott. Még egyszer hozzáteszem, nem volt Radi, nem Újpest, nem Vidi, nem Győr. Annak van súlya.
9: Igen, és a Diósgyőr, hogyha megnézzük a szereplését, arra az időszakra szerintem nagyon boldogan tekintenek vissza a szurkolók. Az volt a nagy aranykort követően a Diósgyőrnek a legszebb évei.
10: Hát az kérdés nélkül. Hozzáteszem, hogy nagyon jó stábom volt, mindenhol, ahol volt. Erős emberek szerettem mellettem, és az úgy is volt, ott is, meg Kecskeméten is, meg bárhol dolgoztam, és 6500 átlag volt a nézőszám. Azt mondtam ezeknek utána, mert ők nem bírták elviselni, hogy minden meccs végén nekem skandálnak. Irigyek voltak, féltékeny voltak, mondom, én ezt nem fizetem, nem tudok fizetni annyit, hogy 10 ember lehet, 20 esetleg, de 10 000 az nem lehet. És akkor ez zavarta őket, és akkor volt nekem egy olyan opció, hogy 2+1, és ők nem hívták azt a 3. Mai nap se tudom miért, és akkor kezdtünk egy kicsit tovább. Én mondtam neki, mit gondolom rólak, az a 2 ember, a Sánta Gergő meg a Szabó Tamás, és akkor elment az idő. Nem akarok senkivel vitatkozni, csak nézzünk meg a számokat, semmi többet. Mi volt előtte, mi volt utána, és akkor kapunk a választ.
9: Hát igen, ugye most ez a nagy múltú csapat a másodosztályban szerepel, ahogy a Kecskemét, és hogyha visszagondolsz, gondolom ez a 2 csapat volt, ami a szívedhez a legközelebb áll Magyarországon. Ki tudsz emelni ilyen egy-egy mérkőzéseket, amik neked a legemlékezetesebb?
10: Álló jó Istennek, szerencsére van több is. Van több is, persze, hogy kupa döntő a Vidi ellen 2-szer. Egyszer a Miskolc.
9: Liga kupa,
10: és Magyar Kupa a Kecskemét, 2-szer a Vidi ellen. Az a csúcs. De akarok mondani azt is, hogy a Paksa van 2 meccs a Újpest ellen, meg a Győr ellen, Győrbe.
9: Igen, az egy nagyon érdekes találkozó volt, amikor 3-0-ra ment a Győr.
10: Igen, 3-0 ment fél idő. De úgy, hogy sokkal jobban fociztunk. És én bementem az öltözőbe fél időbe, és dicsértem a játékot. Ezek néznek, hogy mi van most velem, mert nem vagyok olyan típus, hogy mondom valamit, amit nem gondolom. De tényleg úgy volt, három szöglet, Győr három gól. Semmi más, többi összes, és mondom, figyeljetek arra a szögletekre, de jó, játszunk így tovább. És akkor Könyves Norbi 93. percben picokba eltalált 4-3. Az is egy óriási dolog volt, a Pinter Attila volt második oldalon. Hát ez óriási háború volt.
9: Hát igen, voltak ilyen edzői nagy csaták is az NB1-ben. Ugye vezetted még ezek után a Paksot is ismételten, de visszatértél, meg a Mezőkövesdet is. Több lehetőséged Magyarországon nem volt dolgozni?
10: Nem volt, mert tudod, sokat beszéltem, sok ellenfér szereztem, mert én egyedül voltam abban az időben, egyetlen egy külföldi edző voltam én. Összes többi voltak magyarok, és akkor persze, hogy...
9: De téged úgy nem fogadtak be? Mármint, hogy beszélsz magyarul, itt éltél köztünk 20 évet, vagy 15 évet, tehát hát nem fogadtak el téged?
10: Hát tudod, elején nem, utána igen. Legtöbbet szerettem a Baromi Józsi bács, nagyon tiszteltem. Persze többiekkel is jóban voltam most, nem sorolom, Weber Gyuri, meg sok jó barátom szereztem. Elején azt gondoltak, ki ez a kicsi, most jött ők nekünk osztani az észt. Egyből másik focit játszott. És akkor azt adta nekem egy kicsit erőt, egy picit többet beszéltem, mint kellett, de eredmény is volt. Én nem félre beszéltem semmit. És akkor úgy alakult, hogy harcoltam állandóan.
9: Ezek után Szerbiába úgymond hazatértél, és több olyan klubnál is dolgoztál, amik a kiesés ellen mentek. Miért ilyen lehetőségeket kaptál szerinted? Miért nem kaptál egy olyat, amit fel tudsz építeni?
10: Sose nem kaptam egy olyan, sose. Érdekes kérdés, nekem is. Nem tudok úgy, most már vége fele járok, van még egy 10 év, lehet, hogy annyit se. Félnek tőlem ezek a vezetők, mert erős karakter vagyok, és csak a fociról tudok beszélni, és a mai világ már nem csak arról szól. Kell egy kicsit üzletember is lenni, ezt, amit én annyira nem értettem, most már egy picit értem, miről van szó. Pénzt kell csinálni, van klubprojekt, ezt a fiatal játékos kell forszírozni, aztat, akkor veszed eztet, hogy eladsz több pénzért, stb. Én csak eredményre hajtottam, ami mai világon nem jó.
9: Lassan a végéhez érkezve, azt meg kell említeni, amit te is mondtál már, hogy azért egy kerek évforduló közeledik majd számodra. Mi az, amit lehetne neked kívánni a 60. születésnapod utánra, hogyan szeretnéd folytatni a pályafutásodat?
10: Hát most már egy picit labdára kell állni, és megnézni, hogy állnak a többi játékosok. És most már nem szabad, én is elfogadtam bármelyik munkát utóbbi éve, mert 5 év nem dolgoztam, összevesztettem egy elnökön. A szövetségi elnöke Szerbiában, aki most elszokott az országba, szóval ebbe is igazam volt, de nem akarok erről beszélni se, de 5 év nem adta, hogy dolgozom sehol. És akkor utána muszáj volt elfogadni bármelyik munkát, mert 5 év az 5 év. 2 gyerek, egyetemista, nem volt könnyű azt átélni, de fölálltam ebből is, ami ritka. 5 év után fölállni az nagyon-nagyon ritka és nehéz. De sikerült. És azért átvettem bármelyik csapatot, csak hogy dolgozom, hogy bizonyítom, igazságtalanság volt. És hát most szeretném egy valamit olyan kapni, hogy tudom mutatni, mire képes vagyok. Mert
9: ez... Akár Magyarországon is most már?
10: Bárhol, én nem választom, bárhol, mert azt nem zavar. Mert tudod, ezt, amit utóbbi időben csináltam, az legnehezebb a fociba. Csapat szétesett, kiesik, és neked van 5 nap, hogy összeállítod ezt, hogy fölállnak, hogy fociznak, és hogy nyernek. Hát ez se alapoztam őket, se én választottam őket. Ez van, öreg, old meg. És nincs időt. Most és azonnal. És én ezt csináltam, 4-szer sikeres voltam. Most is én sikeres voltam. Most, ami volt előtt, azt már annyira nem tudtam ennyi hibát javítani, amennyit ezek tudtak megcsinálni odáig. De ez legnehezebb a fociba, és azt gondolom, hogy ezután valami jobb jár nekem is.
9: Ez volt a beszélgetésem tehát Tomislav Szivics labdarúgó edzővel, aki magyarországi edző karrierje során dolgozott a Kecskemétnél, a DVTK-nál, a Paksnál és a Mezőkövesnél, a Lilafehér csapattal magyar kupa győzelmet ünnepelhetett, míg a DVTK vezető edzőjeként pedig Liga kupa győzelmet ért el a Miskolci együttessel.
7: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
11: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
7: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: 1 millióan ünnepelték a VB győztes spanyolokat Madridban, megérkezett az első magyar segélyszállítmány Venezuelába, marad a többnyire napos idő. Ötves Ádén vagyok, jönnek a részletek.
7: Sporthírek.
12: Becslések szerint 1 millió ember fogadta a világ és Európa bajnok spanyol labdarúgó válogatottat a madridi Cibeles téren. A Luis de la Fuente vezette csapat vasárnap a New York-i VB döntőben hosszabbítás után Ferran Torres góljával győzte le 1-0-ra a címvédő Argentinát. Az Egyesült Államokból hazatérő válogatottat tegnap 6. Fülöp, spanyol király és Pedro Sánchez miniszterelnök is fogadta. A korai bajnokok ligája selejtezős kiesés után a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata a konferencia liga selejtezőjében javíthat. Az Eto a második forduló első mérkőzésén a luxemburgi Atert Bissen ellen lép pályára idegenben. A 20 óra 15 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Győzelemmel kezdte a hamburgi salakpályás tenisztornát Udvardi Panna. A világranglista 71. helyén álló magyar játékos az orosz Jelena Pridenkinát verte 6-4-6-2-re. Udvardi a spanyol Paula Badosa és a lengyel Katarzyna Kaba meccsének győztesével játszik majd a következő körben. A torna második magyar indulója, Bondár Anna már tegnap tovább jutott a nyolcad döntőbe, amelyben a mai Valentina Steiner Noma Noha Akugue német párharc továbbjutójával találkozik majd.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forstófer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nemzet egységének megteremtése minden állampolgár közös felelőssége. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent a teremben. Az ülés később Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával folytatódott. Az elmondottakra a pártok frakcióvezetői röviden reagáltak. A Nándorfehérvári diadal a hazaszeretet, a közös felelősség és a cselekvő összefogás története, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter úgy fogalmazott. 570 éve egy nemzet megértette, hogy a legnagyobb túlerővel szemben is marad választása. Hozzátette, egy országot mindig azok tartanak meg, akik a legnehezebb időkben, pillanatokban és a helyükön maradnak. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros a Városháza Park megépítésére, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a csaknem 7800 négyzetméternyi zöld felület mellett csapadékvízgyűjtő és vízelt eresztő burkolat is lesz. Közölte azt is, hogy a projekt részeként a Városháza földszinti helyiségeit átalakítják és átjárhatóvá teszik, a díszterem alatti téren pedig kávézók, teraszok és vendéglátóegységek is helyet kaphatnak. A képalkotó berendezések meghibásodása miatt csak korlátozottan érhetők el a röntgen és CT vizsgálatok a Veszprémi Kórházban. A fennakadás miatt jelenleg csak a sürgős vizsgálatokat tudják elvégezni, az időpontra érkező betegeket pedig későbbre vagy más kórházakba irányították át. Megérkezett az első magyar segélyszállítmánya a földrengés sújtotta Venezuelába. A magyar kormány 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött az uniós humanitárius művelet keretében. A következő szállítmánnyal orvostechnikai eszközök, védőoverállok, valamint civil szervezetek adományai érkezhetnek meg a katasztrófa sújtotta övezetbe.
7: Közlekedés.
12: Az M3-ason Gödöllőnél Vásárosnamény felé elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik. A forgalom a leálló sávban halad. A munkaterület mögött 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
7: Időjárás.
12: A Dunántúl nagy részén felhős, máshol derült az ég. A borultabb körzetekben eső, zápor, zivatar előfordulhat. Sokfelé megélénkülni, hol megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 16-25 fok várható. A Balaton 26, a Velencei-tó 22, a Tisza-tó 27 fokos.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Több mint 1 millióan ünnepelték a világbajnok spanyolokat Madridban. Ma a konferenciáliga selejtezőjében javíthat a Győr labdarúgó csapata. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Több mint 1 millióan ünnepelték tegnap este a világbajnok spanyol labdarúgó válogatottat Madrid belvárosában. A Luis de la Fuente vezette csapat vasárnap a New Yorki VB döntőben hosszabbítás után a címvédő Argentinát győzte le 1-0. Az Egyesült Államokból hazatérő válogatottat 6. Fülöp spanyol király és Pedro Sánchez miniszterelnök is fogadta. A VB győztes együttes csapatkapitánya Rodri, akit a világbajnokság legjobb játékosának is megválasztották, a következőket mondta az ünnepségen.
2: Kétségkívül ez pályafutásom legnagyobb címe, fontosabb az aranylabdánál, vagy bármilyen egyéni elismerésnél. A mi generációnk Iniesta-ék VB győzelmén nőtt fel, megismételni az ő sikerüket mindennél jobb érzés.
1: László Csaba szerint jó helyre került a világbajnoki aranyérem. A Ferencváros korábbi vezetőedzője a spanyol labdarúgó válogatott világbajnokságon nyújtott teljesítményét is elemezte, cserésben degúznak.
3: Szerintem, hogyha valaki már a világbajnokság előtt megkérdezte volna, hogy ki az egyik esélyes, akkor azt hiszem, hogy 90%-ban az emberek Spanyolországot mindenféleképpen említették volna, és nem is száfoltak rá senkire lényegében. Azt hiszem, hogy jó helyre került a világbajnoki arany. Eléggé komplex lehet ezt mondszolgatni, de én úgy gondolom, hogy nekik volt a legjobb csapatuk, és lényegében az az érdekes, hogy egy fiatal csapatról beszélünk, és nagyon jól ötvözték a

0: a világbajnokságon, úgyhogy ez mindent elmond arról, hogy mennyire jól működött a csapategység, védelem, középpálya.
1: Nemzeti Sportkrónika.
2: A korai bajnokok ligája selejtezős kiesés után a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata a konferencialiga selejtezőjében javíthat. Az Eto a második forduló első mérkőzésén a luxemburgi Atert Bissen ellen lép pályára idegenben. A 20 óra 15 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A győriek támadója Bánáti Kevin így várja az összecsapást. Szalai Ádám a riporter.
3: Nehéz mérkőzésre számítunk, hiszen ezen a szinten nincs könnyű mérkőzés, úgy gondolom. Főleg nyilván ugye idegenbe kezdjük a párharcot, úgyhogy biztos, hogy nagyon nehéz mérkőzésre számíthatunk. Masszív csapat ellen játszunk, úgyhogy tudjuk, hogy mik az erősségeik, mik lehetnek a gyengeségeik, miket kell kihasználni, és ezeket megpróbáljuk kihasználni.
4: Mi az, amire mindenféleképpen figyelni kell a luxemburgi bajnok ellen, mire figyelmeztetnéd akár pont, hogy a szimpatizásaitokat is?
3: Ugye elemeztük őket, van két erős csatáruk, gyors szélsőik, úgyhogy biztos, hogy nehéz dolgunk lesz azért hátul. Öt védővel játszanak, úgyhogy azért ilyen csapatok ellen, ahol sok hosszú labda van, masszívak, mindig nehéz játszani, úgyhogy ezeket mondanám.
4: Milyen más egyéb teljesítményre van szükség a csapattól itt az Európa Konferencia Ligában, mint amit esetleg nem láthattunk a Bajnokok Ligájában tőletek?
3: Úgy gondolom, hogy abba kell hinni, és azt kell csinálni, amire felkészített minket a szakmai stáb, és tényleg megpróbálni azt a filozófiát játszani, amit az edző kér. Úgy gondolom, hogyha ezt tudjuk teljesíteni, és mentálisan erős lesz a csapat, akkor úgy gondolom, hogy benne van a csapatban az, hogy ezt el tudjuk érni.
2: A tegnapi sorsoláson kiderült, hogy a Győr továbbjutása esetén az Észak-Macedón Várdárral, vagy a Lett Rigával mérkőzhet. Szintén a konferencialigában csütörtökön a Debrecen és a Paks is megkezdi szereplését. A DVSC a Pjunik Jereván ellen itt továbbjutás esetén akár a dán Köbenhavn együttesével is összecsaphat, míg a tolnai csapat, ha kiejteni a Panathinaikost, akkor a nagyszombat CSKA Szófia párharc győztesével mérkőzhet. Az Európa Ligában pedig a Ferencváros, ha túljut a holland Twentén, akkor a harmadik körben a Fenerbahce Górnik Zabrze BL párharcának vesztesével találkozhat majd. A Nyíregyháza-Újpest mérkőzéssel pénteken megkezdődik a labdarúgó NB1 új idénye, az MTK jövő hétfőn a Zalaegerszeg elleni hazai mérkőzésen se rajtol. A fővárosi kékfehérek a hétvégén utolsó felkészülési találkozójukon 1-1-es döntetlent játszottak a szlovák élvonalbeli Komárom együttesével. Pinezics Máté egyelőre az új játékosok beépítésére összpontosít. Erről is beszélt az MTK vezetőedzője Kohári Zsombornak.
5: Mi a napi szintű munkát folyamatában elvégezzük, meg elvégeztük. Nekünk inkább az a fontos, hogy azért ezen a két mérkőzésen, és szerintem ez a lényeg, hogy ezen a két mérkőzésen azért nekünk 15 olyan játékos volt a keretben, akik az utolsó bajnoki mérkőzésünkön május közepén még nem voltak itt. Tehát, hogy ez, hogyha egy házból kicserélsz mondjuk a 20-20 pár téglából 15-öt, vagy 13-at, vagy 14-et, akkor azért az úgy nagyjából látható, hogy nekünk most ezzel a részével kell foglalkozni, hogy közösségként is, meg csapatként is úgy funkcionáljunk, hogy ezek az új játékosok, ezek minél gyorsabban is, minél könnyebben tudjanak beilleszkedni taktikailag is a csapatba.
6: Beszéljünk is akkor ezekről az új építő elemekről. Több érkező is volt a magyarok közül is, például Szuhodovszki Soma, Jurek Gábor, illetve egy Tániából érkezett középhátvéd is, Stipe Radics. Az ő kiválasztásuknál, vagy úgy összességében a új igazolásoknál mik voltak a fő szempontok, mikkel tudnak akár az említettek, akár mások hozzátenni az MTK játékához a következő szezonban?
5: Külön nem szeretnék kiemelni egyet-egyet. Amik a szempontok ilyenkor, az természetesen az, hogy emberileg olyan karakterjegyeket mutassanak, ami kell ahhoz, hogy a közösségben tudjanak illeszkedni, illetve azon belül akár értékes elemei lenni, akár csendesebb játékosként, akár vezérként, tehát van egy ilyen szempont, és természetesen meg kellett néznünk, hogy mik azok a pozíciók, amik felszabadultak az előző időszakban. Próbáltunk ezt szerint válogatni, hogy a játék minőségében és a játéknak az intenzitásában is olyan játékosok legyenek, akik majd tudják segíteni a klubot.
6: Az első felkészülési mérkőzésen egy visszatérő MTK játékos Zsúri Dániel is részt vett az egyik gólban, gólpaszt adott. Ő vele számol-e az MTK a következő szezonra? Milyen tervek övezik Zsúri Dánielt?
5: Mint mondtam, azért külön nem szeretnék senkit sem kiemelni. Ami vele kapcsolatos az, hogy olyan jegyeket mutatott a Michelin-i szezonjának a második felében, illetve a felkészülés alatt, ami alapján azt mondtuk, hogy

0: mindenképpen szeretnénk megnézni. Hál' Istennek az előző napokban erre csak ráerősített, akár az emberi, akár a szakmai oldaláról, úgyhogy nagy vonalakban ennyi.
1: Vannak-e már kitűzött céljai a csapatnak, akár hosszú távra, akár rövidebb távra, például csak az őszi bajnokságra, a soron következő idényre?
0: Egyelőre most mi abban a fázisban vagyunk, hogy szeretnénk napról napra építkezni, tehát nem tudom elégszer hangsúlyozni, amikor 13-4 új játékos van, akkor ezt azért figyelembe kell venni, és természetesen egyértelmű, hogy szeretnénk minél előbbre és minél feljebb végezni. Mondanám azt, hogy mik a realitások, de nem szeretnék a realitásokkal foglalkozni, tegyünk meg mindent annak érdekében minden nap, hogy hétvégén sikeresek tudjunk lenni. Ahogy szokták mondani az NB1-ben, hogy van egy csapat meg kettő, aki a bajnoki címért küzd, mindenki más meg azért, hogy maradjon benn. Ebben a performanceban szeretnénk értelemszerűen minél följebb végezni.
2: Pinezics Mátét, az MTK labdarúgó csapatának vezetőedzőjét hallották.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A cél a legjobb 8 közé kerülés volt, árult el a férfi kézilabda junior válogatottat Európa-bajnoki címig vezető Sótonyi László. Az 20-as nemzeti együttes a kontinens torna kolozsvári döntőjében hosszabbításban győzte el a svédeket 34-32-re. A siker után a szövetségi kapitány Sótonyi László értékelt Szabó Szilviának.
4: Mindig kettős tervekkel vágunk neki egy utánpótlás világeseménynek. Az egyik az az, hogy krízis helyzetben ezeket a játékosokat teszteljük. Higgyék el azt, hogy bárki ellen versenyképesek, hogyha taktikusak, betartják a taktikát, hogyan lehetnek versenyképesek. Gyakorlatilag az utolsó lépcsőfok a felnőtt válogatottság felé. Itt azért már nagyon fontos, hogy tudni kell helyezze magát, hogy merre kell előlépni. És a másik cél pedig az, hogy mérkőzésről is sportolók vagyunk. Persze érkezzen meg a játékos a válogatotthoz, de azért ott van a következő meccs, a következő védekezés. Nyert szeretnénk mindig. A számszerűsíthető cél az a 8-ba kerülő sport. Tehát az EB-nek úgy indultunk neki, hogy kerüljünk a 8-ba, mert azért az első 8-10 csapat között nincs sok különbség.
5: A csoportmérkőzések után volt egy súlyos vereség a svédektől, és te pontosan ismered ezt a korosztályt, hogy azért hullámzó a teljesítmény. Mennyire kellett a fiúkat felszedni a talajról, hogy folytassátok és motiváltan menjetek a folytatásba, és ne törjön össze a társaság mondjuk egy ilyen vereség után?
4: Hát alapvetően nem szoktunk úgy kétségbe esni. Az benne van minden világversenyen, hogy van egy lukas mérkőzés. Nem úgy alakultak a dolgaink, ahol elterveztük. És ez a svéd csapat egyénileg sok pozícióban sokkal erősebb, mint mi. Annyiben nem úgy kezdi egy csapat ellenük a mérkőzést mentálisan, hogy szüke maradjon az eredmény, de lépjenek el az elején, akkor ez az ő gépezetük beindul. És ez történt a mérkőzésen, levontuk a tanulságokat, megnéztük, hogy miért történt így. Egyébként már a mérkőzésen azt mondtam az öltözőben a srácoknak, hogy nagyon remélem azt, hogy ezzel a svéd csapattal még egyszer összekerülünk, és megmutatják majd, hogy azért nincs ekkora különbség a két csapat között. De igazából a nagy különbségnek abban az is közrejátszott, már taktikai variációkat próbálgattunk, már frissítettük a csapatot a következő mérkőzésre gondolva. Egy EB-n, VB-n nincs idő nagyon nyalogatni a sebeket, tényleg nagyon gyorsan levontuk a következtetéseket, mentünk tovább is, és az a mérkőzés nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a döntőre mi egy sokkal jobb alappal tudtunk pályára lépni, mint a svédek.
2: Győzelemmel kezdte a hamburgi salakpályás tenisztornát Udvardi Panna, a világrangista 71. helyén álló magyar játékos az orosz Jelena Pridánkinát verte 6-4-6-2-re. Udvardi a spanyol Paula Badosa és a lengyel Katarzyna Kava meccsének győztesével játszik majd a következő körben. A torna másik magyar indulója, Bondár Anna már tegnap tovább jutott a 8-at döntőbe, amelyben a mai Valentina Steiner Nomanoha Akugue német párhaz továbbjutójával találkozik majd. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A jövő sztárjai. A Nemzeti Sport Rádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Budai Zoltán köszönti az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit. Ma a hegyi és terepfutás kerül terítékre. A stúdióban üdvözlöm Szabó Ágotát, U20-as RB ezüstérmes hegyi futót, és Berendi Antalt, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és terepfutó bizottságának elnökét. Szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok.
4: Hello, szia!
5: Szia, és köszönjük szépen a megtisztelő meghívást.
3: Ez beszélgetésünk egyik fő apropója, hogy június elején a szlovéniai Kamnikban rendezett hegyi futó Európa-bajnokság U20-as mezőnyében. Ágotta egy fantasztikus versenyzéssel ezüstérmet szereztél az Up and Down ugye versenyszámban. Hát elevenítsük fel picit ezt a versenynapot, milyen emlékek, élmények maradtak meg benned erről a kiváló sikerről.
4: Utólag nagyon vegyes érzések vannak még bennem, még magam sem hiszem egyébként, mert nem ilyen céllal mentem oda ki. Nagyon örültem, hogy kijutottam oda, és hogy megszereztem a kvalifikációt a Szentgáli OB-n még áprilisban, és nekem már ez így magában nagy megtiszteltetés volt, hogy képviselhettem Magyarországot, és igazándiból aznap reggel én úgy álltam oda, hogy lesz, ami lesz, és tényleg megpróbálom magamból kihozni a legtöbbet, de nem voltak ilyen álmaim, hogy én majd ott fogok állni a dobogó bármelyik fokán. Előzgettem az embereket fölfele a várba, az nagy élmény volt, nekem az nagyon tetszett, és lefele megpróbáltam minél jobban nyomni, de hát lefelében még bizonytalan vagyok, mert kicsit azért féltem magamat. Amikor beértem a városba, Tóni nagyon óvégatott, hogy menjek, és nem tudtam, hogy hol állok helyezésileg, és amikor beértem, így mondják nekem, meg hozzák oda a magyar zászlót, az még mai napig így hihetetlen számomra.
3: Mondtad, hogy nem ilyen célokkal mentél ki, akkor semmilyen ilyen konkrét elvárás nem volt magaddal szemben a EB előtt?
4: Konkrétan nem voltak ilyen álmai, mert nem szeretem beleélni magamat, hogy ott állok, elképzelem, ott állok a dobogót felső fokán, és hogy megnyertem, mert hogyha esetleg nem jön össze, vagy csalódás ér, akkor nehezebb feldolgozom a kudarcot. Én helyt akartam állni, és sérülésmentesen megúszni.
3: Tóni, téged mennyire lepett meg ez az eredmény, és miért mondható ez tulajdonképpen sporták történeti sikernek?
5: Hát, ahogy Ágota is említette, nagyon megdöbbentem, de valami őszintén számoltunk vele, hogy Ágota elő lesz, mert azt ugye Ágota elhallgatta egy picit, hogy az uphill versenyen bejött 8. helyen, ugye ez a csütörtöki napon, tehát nagyon az élmezőnybe, nagyon szépen befutott ugye az első versenyszámban Ágota, és nagyon közel volt ott is a dobogóhoz, úgy, hogy gyakorlatilag még a célt sem látták ugye a versenyzők, mert képzeltek el, hogy ködbe volt, egy felhőben volt maga a cél, és ítéletidő volt, tehát ilyen 10 fok körüli hőmérséklet, zógó eső, és utána beszélgettünk is Ágotával sokat, hogy mi várható, melyik áll hozzá közelebb az uphill, tehát a vertikál, csak fölfele, vagy pedig az up and down, majd kiderül, és hát kiderült. A céltól voltam az up and down versenyen egy olyan 4-500 méterre, és ha megláttam Ágotát második helyen, hát őszinte leszek, 16. éve csináljuk a közösen sokat magammal a hegyifutást, és földbe gyökerett a lábam, és önkívületi állapotba próbáltam segíteni, vagy utána futni, de hát az nem volt könnyű utána futni se. A harmadik helyezett kislány nagyon jött. Furcsa volt kimondani, hogy gyerünk, mert meg lesz a második hely. Számomra ez elképesztő hatalmas érzés volt, tehát nehéz szavakba önteni, mert valami őszintén. És a célban Ágotát látni ugye magyar zászlóval elképesztő látvány volt. Beszéltem ott Rutkowski Edével, aki az Európai Atlétikai Szövetségben dolgozik, és a hegyi futásért is felelős többek között, ő ott egyik szervező. És akkor is kérdeztem is Edétől, hogy mikor lesz a díjátadás, mert tele soha nem készültünk, tehát ezt nem néztük meg a programban bevaló őszintén, tehát minket magyarokat a soha nem érintett, úgyhogy de ez egy fantasztikus siker volt. Úgyhogy,
3: és ugye ebben az U20-as korosztályban akkor nem is volt még korábban hasonló.
5: Nem csak a 20-as, a felnőtt korosztályban sem volt, nem volt még hasonló. annyiban egy picit kiegészteném, hogy tavaly ugye Juhász Dorottya az U18-as úgynevezett Youth Cup-on világbajnokságon, szintén hegyi futásban, az egy zárt korosztály 16-17 évesek között, ő második lett, de egy Európa bajnokságon ez egy sokkal nagyobb, de sokkal több ország vesz részt rajta, sokkal komolyabban veszik, és ez egy fantasztikus siker, hogy az atlétikai szövetség rendezi a versenyt, úgyhogy beszélve ott a szervezőkkel már nagyon komolyan veszik egy futást, és magasabb szinten valósan, mint a mezei futó EB is, tehát bízom a szakágnak a jövőbeli felemelkedésében.
3: Mit jelent számodra ez az EB ezüstérem ágata?
4: Most érettségiztem idén, szóval nagyon sok továbbtanulási pontot, valamint egy nagyon nagy büszkeséget és önbizalmat adott a továbbiakban, meg látni azt, hogy a szüleim mennyire örülnek, meg az edzők mennyire támogatnak, meg ugye az ide vezető úton is számtalan ember támogatta a munkámat, és nagyon hálás vagyok nekik, mind a szüleimnek, a családomnak, a testvéremnek, az edzőknek, a szövetségi kapitánynak, a sportmasszörnek, szóval tényleg, akik így hozzájárultak így a munkámhoz, az edzéseimhez, nagyon hálás vagyok, mert nélkülük nagyon nehéz lett volna megcsinálnom ezt.
3: Ugye up and down versenyszámban, vagy kategóriában az ezüst, és akkor a vertikálban egy szintén figyelemre méltó 8. hely. Egy picit avasd be minket abba, hogy mi a különbség a kettő között, vagy se tulajdonképpen még milyen kategóriák, versenyszámok vannak egy ilyen EB-n.
4: A vertikál az egy felfutás tulajdonképpen, hogy egy kijelölt útvonalon csak felfutunk. Itt ez esetben 1200 méter szintről futottunk föl 1600 fölé, és ugye ott már, ahogy Tóni is említette, nagy volt a köd, meg az eső, meg tényleg ítéletidő volt. Az olyan szinten volt kemény, hogy nagyon köves volt, meg figyelni kellett, hogy hova lépünk, hogy ne csúszson ki a lábunk alól a talaj, ne csúszunk le. Az is kemény volt, de hamar vége lett, ez egy rövidebb táv egyébként, és ugye itt viszonylag rövid táv alatt teszünk meg nagyon sok szintet, tehát ugye 3,8 volt, és több mint 400 méter szinttel. Az up and down, ott meg ugye, hát felfutottunk a várba, ugye Kamnyik településén, és majd utána szépen így kacskaringózva lejöttünk egy ilyen single track nevezetű útvonalon, tehát ahol annyira keskeny, hogy csak egy ember fél el, tehát előzni nagyon nehéz, és az olyan szinten ugye, hogy a lefelékbe is lehet így technikázni, hogy jobban megnyomjuk, hogy egy kicsit előrébb kerüljünk, hogyha netán lemaradnánk, vagy ilyenek. Szóval ez a különbség.
3: Mi kell ahhoz, hogy valakiből egy nagyon jó hegyi és telefutó olyan?
5: Hát először is ugye Ágota ugye tájfutó is, sőt elsősorban tájfutó, mellettevi atléta is, hegyi futó is. Valószínűleg gyerekkorban is már szerette a természetet, hegyeket, sokan így kezdik, hogy kirándulnak, leigazolnak egy atlétika egyesülethez, és akkor szerencsésen vagy megtalálják a tájfutást, és szeretnék magukat kipróbálni több szakágban. Tehát valaki a pályaatlétikát is csinálja, párhuzamosan ugye Ágita is csinálja, és akkor mellette a hegyi futást, amikor ugye belefér a pályaatlétikai felkészülésben. Tehát például idén is két atléta, Juhász Dorottya és a Mirejde Gergő is indult egyikőjük Kamnyikban, lett top 20-as, egyébként U20-ban a Gergő. A Dorottya is indult a Youth Cup-on is idén, tehát a U18-as világbajnokságon, és mind a ketten kvalifikálták magukat az idei U18-as pályaatlétikai Európa bajnoksága is rétiben. Egyre többen van, akik a pályaatlétika mellett, utca mellett hegyet is kipróbálják, és megszeretik, mert gyönyörű hegyekre jutunk el szerintem.
3: Igen, ezt az előbb is, ugye már a Ágota, ahogy elkezdett mesélni, már rögtön kiderült belőle, hogy igazából impozáns és nagyon színes környezetben zajlanak ezek a versenyek.
4: Kamnyik települése is, én nem gondoltam volna, hogy ennyire szép. Az emberek is, a helyi emberekkel néhány szót beszélgettem, és nagyon barátságosak voltak, befogadóak voltak, meg jó volt a közeg, a természet, az idő is nagyon szerencsénk volt. Igaz, az első nap, tehát a vertikálon annyira nem volt jó időnk, de hál' Istennek a vasárnapi futásra már szép időnk volt, és így nem nehezítette az időjárás a futást, így tényleg ki tudtuk magunkat futni.
3: De egyébként verseny közben mennyire van neked időd, vagy lehetőséged így nézelődni, kicsit magadba szívni a környezetet?
4: Őszintén semennyire, mert mind a kettőnél nagyon vigyáztam a lábamra, meg nagyon a lábam elé néztem, meg az útvonalat, hogy merre kell menni, szóval így utólag néztem, meg így utólag néztem körül, meg néztem vissza a felvételeket, hogy úristen, milyen gyönyörű helyeken jártam. Sajnos ez hozzájár ahhoz, hogyha nagyon kell figyelni, meg hogyha új helyen vagyunk, akkor nem nagyon tudunk nézelődni, de talán utólag. Meg vissza lehet menni oda, tehát...
3: Tóni már egy picit beavatott minket az előbb abba, ugye, hogy azért több területen is elég szép eredményeket érsz el. Hogyan alakult a te atléta pályafutásod, és hogyan mentél ebbe az irányba?
4: 11 évesen elkezdtem tájfutni a testvéremet követve, Gödöllőn, a Gödöllői Egyesületnél. Ugye a tájfutás az térképpel való tájékozódás, úgymond offroadon, nem útvonalat követve, hanem pontokat kell keresni, és meg kell fogni. Ez egy kicsit ugye komplexebb, de nagyon széles körű, és a korosztály is tényleg kisgyerektől, amíg tud menni az ember, addig tudja csinálni ezt a sportot. Nagyon nagy szellemi és fizikai megerőltetés egyébként, de jó agytorna is mellette. Szóval ott 11 évesen kezdtem el, olyan 14-15 évesen kezdtem el így fejlődni abban a sportban, de mindig voltak kudarcaim, meg nem úgy ment, meg féltem, hogy eltévedek, és ez így mindig blokkolt, szóval nem voltak úgy sikereim. És aztán így csapatban egyre jobbak lettünk, amikor így csapatba beraktak, ilyen 3-4 fős csapatváltóba, és tavaly májusban kerestem meg Gödöllőn Gadanesz Györgyöt azzal, hogy szeretnék indulni az 5000 méteres úszas magyar bajnokságon, ugye az pályabajnokság, atlétika pályabajnokság, és elkezdtem atletizálni ezzel. Ott megnyertem azt a versenyszámot, és utána jöttek a következő versenyek, hogy akkor erre-arra. Ott is helytáltam nagyon szépen, csináltam az atlétikát, de tudtam, hogy nekem a pályaversenyek nem adnak annyit így sem lelkileg, sem így, nem is tudom, fejlődési szinten, hogy nekem ott lenne a helyem, meg nem nagyon élveztem. A tájfutásból adódóan találtam egy versenyt a Magyar Atlétikai Szövetségnek a honlapján idén, hogy lesz Szentgálon ez az OB, ami kvalifikációs verseny az Európa bajnokságra, és én ezt kitűztem célul, hogy én ezt szeretném elérni. Sikerült, hogy ott helytállnom, arra nagyon sokat készültem. A tájfutásból adódóan sok tapasztalatom van terepen.
3: A helytállás az mit jelentett?
4: Megnyertem.
3: Igen. És tulajdonképpen ez nem korosztályos bajnokság.
4: De, ez korosztályos volt, de hogy itt úgy volt, hogy U20-as volt, meg ugye voltak az elitek, ugye ők már a felnőttek, de nekünk volt 7 kilométeres a pályánk, nekik meg egy fél maratont kellett futni. Ott sikeresen megnyertem, ezzel kvalifikáltam magam az Európa-bajnokságra, és ott kezdtem el még komolyabban, ugye többet, még többet terepen futni, de tulajdonképpen így idén évelej óta határoztam el így a terepfutás mellett, hogy így azt szeretném jobban csinálni, azt jobban élvezem, a természetet nem olyan monoton, ahogy Tóni már említette, ugye 10.000 méteres OB-n, hát ott az a 25 kör a pályán azért az elég unalmas volt, meg nagyon meleg is volt, szóval az ott rendesen kimerített.
2: Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt továbbra is az utánpótlásport.hu magazin műsora. Budai Zoltán beszélget az U20-as ezüstérmes hegyi futó Szabó Ágotával és Berendi Antallal, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és terepfutó bizottságának elnökével. Hegyi futás, terepfutás, Tóni, mi a különbség a kettő között? Van-e egyáltalán olyan nagy különbség a kettő között?
5: Hát ezen sokan polemizáltak már szerintem. A műsorban itt beszéltünk mi is hárman, hogy mi lehet a különbség. A terepfutást annak mondják, hogy ahol nincsen magas szintemelkedés, tehát egy síkabb területen zajlik, de én véleményem szerint a mezei futás is a terepfutáshoz köthető. Ezen sokan vitatkoznak, nem tudom, míg a hegyi futásban azért már komoly szintemelkedéseket küzdenek le a versenyzők, tehát hogy Ágota is említette, gyakorlatilag a felnőtt férfiak és nők, például a Kamnyikban 400 méterről indultak, és 1660 méterre futottak be a célba, tehát 9 kilométer alatt 1200 méter szintemelkedés volt a férfiaknak és a nőknek, és Ágotáig gyakorlatilag a pálya utolsó harmadát futották le, tehát a legnehezebb részét futották Ágotáig, tehát U20, de rövidebb, de azért egy nagyon kőkemény távot futottak le Ágotáig.
3: Beszélgettünk ugye most már utánpótlás sikerekről, mondhatom több eszembe, hiszen ugye Juhász Dorottyát is említettük tavalyról, előbb is beszéltél ugye a fiatalokról, akik kiváló helyezéseket értek el. Hogy állunk jelenleg az utánpótlással?
5: Hát ugye Juhász Dorottya révén még ugye 20-as, idén is ugye U18-as hegyfutó világbajnokságon indult. Most idén sajnos nem sikerült neki úgy, mint tavaly, de én bízom benne, hogy ugye még van 2 éve ebbe a korosztályba, és bízom benne, hogy jövőre esetleg a világbajnokságon, hogy azt követően az EB-n még tisztes helytállást, akár még egy szép eredményt is el tud érni. És említsük meg talán a felnőtteket is, idén például Dalos Máté a kamnyiki hegyifutó EB-n az uphill versenyszámban 20. lett. Tehát egy férfi elit számban, ahol teli van profikkal, minden idők legjobb magyar eredményét érte el felnőtt korosztályban, nagyon sűrű, nagyon erős mezőnyben, szerintem egy hatalmas teljesítmény volt, azért értékeli, aki ebben a szakágban benne van, de én azt gondolom, hogy a 20. helyet nem kell megmagyarázni, ahol angolok, németek, olaszok, spanyolok.
3: És hát ugye feltételezem egyébként, hogy sok mindenkinek ez egy ilyen kiegészítő sportág, mondhatom így, hiszen azért lehet, hogy a pályaatlétikában is sokan jönnek, nem?
5: Is, igazából. Például a Máté esetében, Dalos Máté esetében már rá specializálódott egy futásra. Egyébként ő is atléta is volt, tájfutó is, de most már szerintem célirányosan a hegyi futásra készül, és ugye hazai körülmények között készülnek a fiatalok és a még fiatalabbak, úgyhogy nem könnyű fölvenni a Pireneusokban edző, az Alpokban készülő versenyzőkkel a versenyt, de hát hála Istennek sikerül, és egyre inkább ott vagyunk, és fönn vagyunk a térképen, tehát csapatban is voltak top 10-es helyezéseink, ami szerintem kiemelkedő, illetve U20-ban Ágota mellett is volt a fiatal Gergő is, aki top 20-ba bekerült, illetve Dalos Máté 20. lett, bízom a sikeres folytatásban.
3: Hogyan találnak rá a fiatalok a hegyi és telefutásra?
5: Hát így, ahogy Ágota is tulajdonképpen a Magyar Atlétikai Szövetségen keresztül van egy válogatási rendszerünk, amit igyekszünk már januárban kommunikálni a szövetség honlapján, illetve a hegyifutás.hu portálon, és ezen keresztül van egy standard versenyeink, tehát a Vedac Veszprém rendezi a Szent Gáli, az imént említett Szent Gáli hegyifutó OB-t, valamint Ágota szerény elhallgatta, hogy utána volt később a BSI rendezésében a Kékes hegyifutó országos bajnokság is. Ott ugye 2 versenyszám van, van ugye a beton, tehát aszfalton való felfutás, és van a 4 vagy 5. éve rendezik meg a terepen is a versenyt, ami egyben most már országos bajnokság is, tehát ott 11,5 kilométer, és ha jól emlékszem, 800 méter szintemelkedéssel, pozitív szintemelkedéssel, és ott maga biztosan nyert Ágota is ezt a versenyt, már felnőttek között, tehát ott csak felnőtt korosztály volt, és ott maga biztosan nyert. Tehát ez a 2 verseny jó alapot képez. Tehát nekünk a BSI például egy nagyon jó pozitív dolog, hogy ott nagyon sokan indulnak, és ezáltal is bízom benne, hogy egyre többen megismerik a magyar hegyi futást, vagy a hegyi futó válogatottat, és a klubok is szeretettel várják a fiatalokat.
3: Hogyan és mennyit lehet edzeni egy ilyen hatalmas szintemelkedésekkel teli megméretésekre?
4: Hát szerintem meg, ahogy így telnek az évek, mondhatni öregedek, úgy így jobban, egyre jobban rájövök, hogy az edzés mellett a pihenés és regeneráció is ugyanolyan fontos, szóval nagyon sok szintet ugye itt az országban nem lehet, de vannak azért durva terepek, tehát a Mátrában is találunk azért olyan helyeket, ahol lehet gyakorolni erre. Meg kell találni a megfelelő edzőt, aki segít, és aki írja az edzéstervet személyre szabottan, mert az nagyon fontos, hogy szerintem egy kisebb közösség, de ott egy odafigyelő edző legyen, aki úgy írja az edzéstervet, hogy személyre szabottan tudja, hogy annak az adott egyénnek mi a célja, mert nem lehet egy emberre ráhúzni az edzéstervet, mert abból csak káosz lesz, mert mindenki más szeretne, meg mindenkinek más a jó, minden egyén teljesen más, hogy reagál minden szervezet. És hát ugye, ahogy említettem, a pihenés is nagyon fontos, mert az alvás és a pihenőnapokon regenerálódik az izom, az izomzat, és ezáltal a következő nehezebb napokat majd jobban fogjuk bírni, nem égünk ki olyan hamar, pihentebbek leszünk meg, hát mást is kell csinálni.
3: Hát így van. Ki vagy kik azok a edzők, szakemberek, akik segítik a te munkádat, fejlődésedet?
4: Hát ugye a tájfutásba jöttem, ott ifjabb kis György volt, valamint Dobai Zsolt, de ő inkább a technikáért felelt, olyan értelem, hogy a tájékozódásra fókuszált. Atlétikából Gadanez György, és nem olyan régiben elkezdtem egy közös munkát Szabó Sándorral. Ő jelenleg külföldön tartózkodik, mert külföldön él. úgymond így online írja az edzéstervet nekem személyre szabottan, és ugye hát Berendi Antal a szövetségi kapitány támogatja folyamatosan a munkámat.
3: Milyen adottságokra, tulajdonságokra van szüksége egy fiatal atlétának ahhoz, hogy hegyi és terepfutásban kiemelkedő eredményeket érjen el? Mondjuk ezt úgy is kérdezhetném, hogy Ágotának milyen tulajdonságai és adottságai vannak, hiszen ő kiemelkedő eredményt ért el eddigben.
5: Hát én szerintem olyan tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogy a keménység a legfontosabb, tehát aki a kemény terepet is jól bírja.
4: Akarat.
5: Igen, keménység, akarat.
4: Kitartás.
5: Meg gyakorlatilag szerintem még a lefele futás, amit Ágot elmített, hogy az egy nagyon komoly része a hegyi futásnak. Ilyen elővételezés tulajdonság, talán mint a csapatsportágon az, hogy lássa az ember, hogy hova lép. Tehát ott azért tényleg sziklák, kövek, gyökerek, és ugye Ágota is említette, hogy félt, hogy elessék, stb. Tehát sajnos vannak sérülések, tehát egy bukaficam, ilyesmi előfordul. Most a Kamnyikban is előfordult egy magyar sásznál, egy kisebb sérülés sajnos. Tehát ezek együttes hatása kell ahhoz, hogy valaki nagyon jó hegyi futó legyen. Igazából atlétikát, ha valaki elkezd atlétizálni, futni, illetve a tájfutást, ezeknek az elejéből sok szakágban kipróbálja magát, ez egyik a hegyi futás. Én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség a fiatalok számára, hogy megmértessék magukat a külföldi versenyeken. Tehát jövőre például a világbajnokság Dél-Afrikában lesz, úgyhogy az egy érdekes dolog lesz, az egy külön műsor lehetne.
4: Ezt kiegészíteném, hogy szerintem a kitartás meg az akarat is nagyon fontos, mármint szüleim szerint engem csak ez visz előre, tehát nem feltétlenül. Meg hát az edzettség, de az ugye mellékes, mert az a kitartáshoz tartozik, hogy mennyire kitartóan edz az egyén, és mennyire céltudatos, mert az is fontos, hogy ismerje magát, hogy mit bír el.
3: A nagyon kitartó és rendkívüli akarattal rendelkező sportolókra szokták azt sokszor mondani, hogy szeret szenvedni. Igaz ez rád is?
4: Fanatikusak, igen, az ilyen céltudatos sportolók, szenvedni nem szeretek, de hogyha van egy sérülésem, vagy egy nem annyira komoly sérülésem, akkor hát akkor is csinálom az edzést, és nem biztos, hogy kéne, mert lehet, hogy azzal csak ártok, de van bennem egy olyan én, hogy csinálni kell, mert akkor nem lesz eredmény, de ugyanúgy pihenni kell. Tehát az egy jelzés, hogy elfáradtam, és most meg kell álljak, szóval erre idővel rájön az ember.
3: Az előbbi gondolatmenetre jutott eszembe, hogy sokan azt gondolnánk, hogy hú, hát fölfelé kell futni, az mennyire emberpróbáló és megerőltető, de ugye lefelé is kell futni, és mondjuk elég, aki csak mondjuk túrázni jár, az is tudja, hogy azért lefele se olyan könnyű közlekedni a dombon, meg a hegyen, ugye? Mire kell figyelni mondjuk lefelé jövetkor?
4: Hát a lefelébe is, például itt Kamnyik esetében ugye a kövekre kellett figyelni, meg ugye előtte nap esett az eső, és nagyon sáros, csúszós volt, tehát hogy nekem is volt, hogy így megcsúszott alattam a talaj, tehát bármennyire is profi cipője van, vagy valakinek, nem az fogja segíteni, mert óhatatlanul kicsúszik. Meg az, hogy hogyan vegyük be a kanyarokat, hogy kisebb ívbe vagy nagyobb ívbe vegyük be, hogyan tudjuk mi úgy irányítani magunkat, hogy tényleg a legjobb legyen, és ne előzzenek be minket, meg ne korlátozzuk mondjuk, hogyha a másik előzni szeretne, azért ne álljunk be elé, mert az nem fair szerintem.
5: Igen, mondjuk egy pályán atlétikában vagy utcán, ugye gyakorlatilag a talajt nem kell figyelni, tehát idézőjelben vakon lehet futni, haladni. Itt nagyon kell koncentrálni fejben, tehát tényleg akár a betétársakra figyelni, akkor egy szikla, egy fatörzs, kidőlt faág, akkor fényviszonyok is változnak, tehát például Ágata említette, hogy át kellett futni egy várfal alatt kapun, és ott is megváltoznak a fényviszonyok, tehát az erdőből ki erdőbe be, most 30 fok van, bemész egy picit hűvösebb, csúszik, éles kanyar, tehát ez single track, ahol csak egy ember féle, tehát reggelig tudnánk sorolni szerintem Ágotával, hogy milyen apró trükkök vannak, és figyelni kell, de sok-sok gyakorlással, meg a rutinnal jön meg az illetőnek a hegyi futásban.
3: Ágot, említetted, hogy az EB ezüstérem azért jókora önbizalommal szolgált neked, és megerősített az eddigi munkádról. Hogy látod, mi lehet a következő lépcsőfok a pályafutásodban? Milyen célok, hogy tervek vezérelnek a jövőt illetően?
4: Hát őszintén most nincsenek céljaim, mert nekem ez egy hatalmas löket volt, de így valahogy nem is vágyok most így jelenleg a versenyzésre. Továbbra is csinálom az edzéseket kitartóan, de úgymond egy pihenő időszakban vagyok benne. Majd ősszel, hogyha lesznek versenyek, amit az edzők így javasolnak, majd arra fogok készülni, meg hát majd jövőre majd ilyen komolyabb terepfutó versenyeket is megpróbálnék, meg hát ugyanúgy szeretném kvalifikálni magam nagyobb ilyen versenyekre, és aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul.
3: A hegyi és terepfutó bizottságnak milyen céljai vannak a közeljövőt, vagy akár távoli jövőt illetően? Feltételezem, hogy az utánpótlás bázis szélesítése az mindig egy prioritás.
5: Hát a létszámbővítés az mindig is prioritás volt, illetve hogy minél több klubot vonjuk be egy futás vérkeringésébe. Ezért is csináljuk évről évre, hogy van két stabil verseny, a Vedac Veszprém rendezésében a Szentgáli OB, illetve a Budapesti Sportiroda rendezésében a Kékes Hegyfutó Országos Bajnokság, hogy lássák transzparensen, hogy mire készüljenek a versenyzők, és akkor az éppen aktuális Európa-bajnokságra vagy világbajnokságra kvalifikál a verseny. Jövőre speciális helyzet lesz, ugye Dél-Afrika nem lesz egyszerű, meg az utazás is nyilván anyagi vonzata is van, nem kevés sajnos, úgyhogy a szövetség támogat minket, mindig lehetne több a támogatás persze, de ennek is örülünk, de bízunk benne, hogy a fiatalokat és a még fiatalokat tudjuk támogatni, és a szakáknak szerintem van jövője. Gyulai Mártonnal beszéltünk, a World Athletics-ben dolgozó Gyulai Mártonnal, a spanyolországi hegyfutó világbajnokságon, és ő említette, hogy a World Athletics egyre inkább komolyabban veszi a hegy és terepfutást. Egyre több pénzt tol bele, és egyre inkább fel akarja emelni a hegy és terepfutást. Például a világbajnok az 5000 dollárt kap, az első helyezett kap pénzdíjat. Tehát, és ahol megjelenik a pénz, ugye, ott egyre magasabb teljesítmény sarkalja a versenyzőket, egyre profibbá válik a maga a szakág. Úgyhogy én bízom benne, hogy Magyarországon is egyre többen válasszák ezt a szakágat pályatlétika mellett, vagy akár párhuzamosan, vagy a tárgyutással párhuzamosan, ahogy Ágóta említette, és én bízom benne, hogy egyre több fiatal és egyre több klub fog bekapcsolódni egy futásban.
3: Igen, és hát ugye egy másik ösztönző erő lehet az, hogy mint ahogy említettétek is említetted, hogy milyen helyekre lehet eljutni akár egy válogatottal, ugye magyar színeket képviselve. Ugye talán itt nem annyira sűrű a mező, kisebb a konkurencia, ugye a kevesebb induló miatt, hogy valaki ott legyen egy ilyen világversenyen fiatalként, és eljusson akár jövőre Dél-Afrikába.
5: Jó felvetés egyébként, amikor elkezdtük csinálni, akkor gyakorlatilag lasszóval fogtuk az embereket, kis tudásra, hogy gyere ki egy világbajnokságra. De most már ott tartunk szerencsére, hogy elég komoly, tehát válogató versenyen már megküzdenek a fiatalok és a felnőttek is a csapatba kerülése, ami szerintem egy nagyon jó dolog, tehát van konkurencia. De meglátjuk, hogy Dél-Afrikában ki fogja kvalifikálni magát, máskor az anyagi része, úgyhogy én bízom benne, hogy ki tudunk menni egy jó kis csapattal. Ha egy példát mondhatnék, 2019-ben Argentinában voltunk egy futóvilágbajnokságon, tehát az ember eljutottunk Dél-Amerikába, és szerintem tök jó dolog volt, és ott képzelhettük Magyarországot. Szerintem ez is fontos, hogy ott legyünk a sok nagy nemzet mögött, mellett, és ott legyünk az adott Európa-bajnokságon, vagy világbajnokságon. Ugye idén például ugye a kamnyiki hegyfutó EB, és ugye az U18-as hegyfutó világbajnokság mellett volt még senior Masters hegyfutó VB is, ahol ott is szép eredményeket értünk el, tehát egészen U18-tól figyelünk a felnőtteken, U20-ason keresztül a seniorok Masters korosztályra is, úgyhogy én bízom benne, hogy széles palettában minél több atlétát, tájfutót, utcai futót be tudunk vonzani.
3: A terepen, hegyen, pályán, mindenhol nagyon sok sikert kívánok még nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önök az utánpótlás.hu magazin műsorát hallották, Budai Zoltán beszélgetett az U20-as EB ezüstérmes hegyi futó Szabó Ágotával és Berendi Antallal, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és terepfutó bizottságának elnökével. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
2: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. Ez a Nemzeti Sport Rádió jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Dr. Kolbenhelyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke a vendégünk itt a Nemzeti Sport Rádióban. Az apropó nyilván egy szezonértékelés, mert hogy túl van a felnőtt és a női válogatott is. A férfi ugye bemaradt az elitben, az elit VB-n ismét másodszor egymás után, ez is történelmi tett. A női viszont Budapesten nagy csatában ugyan, de végül azt az egy helyet nem szerezte meg, és nem jutott vissza a világ elitbe. Pedig pont a franciák, akik feljutottak végül, őket mi az első meccsen hosszabbításban legyőztük, de tudtuk, hogy keresztbeverés lesz, nem nekünk kedvezett. Ezekről is beszélünk, de hát persze, hogy Szongor Dománnal kezdünk, hiszen a 18 éves, 34-szeres válogatott jégkorongozónk a Buffalo Sabres hez kerülhet. Direkt így mondom, a játékjogát draftolta az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban szereplő Buffalo. Sejtettük, vártuk, hogy így legyen, de nagyon kellemes volt ezt a hírt beolvasni. Te beszéltél már vagy Dománnal, vagy pedig akár az apukájával, Szongor Kristóffal, aki tudomásom szerint a KSI jégkorong szakosztályának vezetője, és hát egykori jégkorongozó. Szia, Zsuzsi!
7: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szervusz! Köszönöm szépen a meghívást. Igen, nagyon nagy izgalommal figyeltük, szerintem sokan a szövetségnél, meg akik a hokit szeretik, hogy hogyan alakul a draft. Én éppen egyébként egy koncerten voltam, de közben is folyamatosan követtem, hogy milyen nevek jönnek föl. Ugye nyilván néhány klubról tudtunk, akik így érdeklődtek iránta. Persze hát óriási izgalom övezte a mi oldalunkról. Az édesapjának egyből írtam nyilván, hogy gratulálok. Ugye ő az én korosztályom, tehát az öcsével játszottam együtt, az édesapja volt akkor bíró, tehát hogy ők valóban egy régi tőzsgyökeres jégkorong család, úgyhogy, sőt nekem tulajdonképpen edzőm is volt a válogatottnál egy évig, Kristóf az édesapja, úgyhogy nyilván neki egyből írtam, meg gratuláltam.
6: Na, mit adhat ez a magyar jégkorongnak? Ugye nagyon fontos leszögezni, hogy még csak a játékjogát draftolták, szerezték meg, és hát ez még csak a bőven az első lépés, és például Szongot az a játékos, aki 18 évesen elmondhatja, hogy még csak az elit VB-n meg a felnőtt magyar válogatottban szerepelt, amúgy mindig korosztályos szinten, például a finn bajnokságban is. Tehát neki nincs igazából tapasztalat a felnőtt szinten, csak a magyar válogatottal. Ez is egy furcsa helyzet.
7: Igen, azért ő ebben szerintem nem egyedülálló, mármint hogy azért sokan vannak, akik alapvetően ugye U18-U20-as ligákban játszanak. Egyébként ugye ő U18-asként följátszott U20-ba, tehát ilyen szempontból azért ott játszott magasabb szinten, mint a saját korosztálya, meg hát ugye válogatottként is bőven U18-as első évesként ugye már szerepelt a felsőbb korosztályokban, úgyhogy igazából ez azért nem annyira egyedi, nyilván egy felnőtt jégkorong az más, de azért azt gondolom, hogy azért nézve az ő válogatott mérkőzéseit, azért azt nehéz lenne mondani, hogy egyébként nem állta meg a helyét. Persze nem ő volt a legkiemelkedőbb játékos, hiszen azért ez egy másfajta tapasztalat, meg nyilván azt is meg kell szokni egy felnőtt hokit, de azt gondolom, hogy ha ilyen szorgalmasan dolgozik tovább, és ilyen odaadással teszi bele a munkát a pályafutásával, vagy a karrierjébe, akkor azt gondolom, hogy van esélye esetleg arra, hogy valóban ő legyen az első, aki pályára is lép az NHL-ben.
6: Így van, mert hogy Grösöl Tamás, Szuper Levente, Vas János, ők már ott voltak, sőt, még később egy másik korosztály, Vaj Ádám, a 16-os szentpétervári VB után is, de egyedül Szuper Levente jutott oda, hogy legalább mérkőzésen a cserepadra jutott, de ő csak 9-szer, és hogy nem tudott mutatkozni. Még menjünk azért ezen a gondolaton tovább, hogy Szongor Domán 2024-ben, amikor ott bemutatkozott például a Káposztás Megyeren a felnőtt válogatott színeiben, Ukrajna ellen gólt szerzett, aztán elmentünk a pozsonyi olimpiai selejtezőre a felnőtt válogatottal, ott is gólt ütött talán Kazaksztánnak az első meccsen Pozsonyban. Tehát igazából megadták is Tokai Viktor itt a Nemzeti Sportrádióban, mint a felnőtt válogatott egyik edzője, második edzője elmondta, hogy kiszúrták, hogy van benne tehetség, lehetőséget adtak neki, és élt vele. Na de hogyan tovább? Mert ugye most mondom, az első fontos lépést megtette, de még ki tudja, hogy hány lépcsőfok van hátra.
7: Persze, nyilván innen azért még hosszú az út, tehát azért nagyon kevés az ő korában lévő fiatalnak sikerül ugye egyből gyakorlatilag az NHL-be landolnia. Azért voltak nyilván páran Slavkovszkijék, meg nyilván lehet mondani neveket, de azért alapvetően az egy másik út, igen, másik meg kultúra, egy másik, ugye? Így van. De nyilván az, hogy ő egyáltalán most draftolva lett, az már egy nagyon nagy dolog. Ugye ennek az a jelentősége igazából a magyar hoki szempontjából, hogy ugye magyar jégkorongozó még sosem játszott NHL csapatban, és nyilvánvalóan maga a draftolást is, tehát a játékjogának a draftolása, illetve az, hogy ő most ott oda került mondjuk egy ilyen Buffalo-i edzőtáborba, ez már maga felhívja tulajdonképpen a figyelmet a magyar hokira is, tehát nyilván azért sokszor szembesülünk azzal mondjuk, hogy így észak-amerikaiakkal beszélgetve azért még mindig néha okoz problémát az, hogy egyáltalán térképen elhelyezzék, hogy hol van Magyarország, nem is beszélve arról, hogy az egy rendszeres kérdés, hogy ja, és ott egyetem van hoki, és milyen hoki van. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogyha mondjuk egy magyar jégkorongból ki tudott jönni, most már egy negyedik, de azért az előző az nagyon régen volt, játékos, aki draftolnak, akkor ez valahol azért felteszi a jégkorongot is, a magyar jégkorongot is így a térképre.
6: A legelső hírek szerint a kiemelt junior bajnokságban majd ott szerepelhet a 2026-27-es szezonban Szongó Domán. Ez jó jel, hogy nem mondjuk visszaengedik Finnországba, ahol eddig játszott? Hát ez az egy újabb lépés már?
7: Igen, én nyilván Kovács Attilával, sportigazgatóval azért sokat beszélgettünk erről, azért ők ezt jobban látják, mint én, tehát azért én óvakodnék attól, hogy mondjuk férfi hokiban is szakértőnek gondolja magamat, nyilván a női hokiról sokkal többet tudok. Ez egy abszolút tudatos döntés volt, tehát az is, hogy ő tavaly, egyébként már tavaly mehetett volna Észak-Amerikába, de az egy tudatos döntés volt, hogy jobb volt neki Finnországban, a megszokott környezetében, annál a csapatnál, ahol azért már eltöltött egy kis időt. Szerették volna, hogyha a draftot egy olyan helyről várja, ahol tényleg komfortosan érzi magát. Nyilván az, hogy ő most kerül Amerikába, az egy váltás lesz, az egy új helyzet, de abszolút megérett rá, és jó helyre kerül, én úgy tudom, tehát ott minden esélye megvan arra, hogy egyébként tovább fejlődjön, és kihozza magából azt a maximumot, ami szükséges lehet.
6: Kolben Helyes Zsuzsannával, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, és Szongó Domán és az NHL kapcsán, akkor a következő fontos kérdés, hogy az elnökséged alatt az elmúlt években mit látsz, hogy tapasztalod a fejlődést, utánpótlás, merítés? Tudjuk, sokszor elmondtátok, hogy a TAO-nak köszönhető például az is, hogy több jégpálya van Magyarországon, és igen, jönnek a fiatalok, de hát a többi TAO sportákban is hasonlóan azért komoly harc megy ezekért a fiatal játékosokért. Az U20-as válogatott, meg az U18-as és a férfi válogatott ott van a divízió 1/A-ban, tehát magyarán a világelit mögött. És ugye abban a korosztályban azért nem 16 csapat van a világelitben, hanem csak 10.
7: Így van, ott mindenhol 10 van, és a nőiben meg ugye csak 8 van az U18 top divízióban, tehát ott nyilván azért a divízió 1A-ban lenni az ugyanaz a szint.
6: Ott vannak, mert most szerényen ugye ezt elhallgatod, de ezért hoztad szóba, hogy nekünk sikerült ott bemaradni a világbajnokságon, a tengeren túlva.
7: U18-ban így van, így van. És ott most nekem nagy reményeim közé tartozik a következő szezonra, hogy az ugye, hogy a szlovákok elvesztették a legfontosabb játékosokat, aki gyakorlatilag ott az összes gólhoz volt valami köze, ugye kiöregedett, hogy remélhetőleg, hogy már esetleg a csoportkörben sikerül bemaradni ott megint, ami ugye nyilván egy újabb löketet adhat a női jégkorongnak.
6: Na de erről most egy kicsit később beszélünk, a női jégkorongról, akkor a férfi utánpótlás, és még egy mondat, itthon nincs meg a pluszmunka kultúrája, ezt a Szongó Domán nyilatkozta maga. Erről mi a véleményed, és akkor az utánpótlás helyzetről?
7: Alapvetően sajnos egyet kell, hogy értsek vele. Ugye nekem is a nagyfiam még mindig játszik, és ő is nagyon sokat panaszkodik rá, hogy kevés olyan csapattársa van, aki tényleg magától elmegy, plusz edzéseket, plusz lehetőségeket keres. Sajnos ugye nyilván azáltal, hogy azért a magyar jégkorongban, aki egy kicsit tehetséges, az azért általában ugye megkapja a lehetőséget, hogy felsőbb korosztályban, akár Erste Ligás csapatban játszon. Ez sokszor sajnos egy ilyen, hát így a komfortzónáján belül marad ezáltal, tehát nincs olyan versenyhelyzet gyakorlatilag, ami arra készítetne mondjuk egy fiatalt, hogy igenis elmenjen, és mondjuk plusz energiát tegyen a munkájába. És hát ez abban a pillanatban, hogy kikerülnek külföldre, ez ott azért elég nyilvánvalóvá válik, tehát Domán se tudott volna Finnországban maradni, körülbelül az első év után küldték volna haza, hogyha egyébként ő benne nem lenne ez meg, hogy ez az igény arra, hogy nem elég az, hogy elmegyek az edzésre, hanem igenis még mindent meg kell tennem az edzéseken kívül is, a hivatalos edzéseken kívül is, hogy én fejlődjek.
6: Táplálkozás, sajnos, erőnlét,
7: mit van,
6: eszek,
7: alvás,
6: mit iszok?
7: Minden, ez abszolút komplex probléma, és igen, sajnos nagyon sok játékos nem elég tudatos, megelégszik azzal, hogy ő az adott korosztályában tehetségesnek számít, gólokat lő, jók a lehetőségei, csak aztán eljön az a pont, ahol ez már nem elég, ez már nem viszi tovább. Úgyhogy igen, ezen nyilván azért ugye mi az elmúlt két évben kezdtünk el változtatni azért szakmai dolgokon. Nyilván azért mire beérnek ezek a dolgok, azért az nem egy év, meg nem két év. Szeretnénk azt, ugye a korábban a férfi jégkorongban például a válogatott programok sem épültek úgy egymásra, tehát gyakorlatilag minden kinevezett szövetségkapitány egy saját programot vitt teljesen önálló gondolatokkal. Ennek sem lát mi így, amikor oda kerültünk, sok értelmét, hiszen amikor mindig előről kell kezdeni egy játékossal a munkát, mert a korábbi edzőitől valami egészen mást hallott, és az igaz klub szintre is, az nyilván nem szerencsés, tehát azt gondolom, hogy most már ideje megtalálni a magyar hokinak a saját útját és a saját identitását, hogy mik azok, amik a magyar hokit ott tudják tartani, akár tehát ezen a szinten, ahol most van, de akár ezen még tovább tud lépni.
6: És gondolom ennek ugye egy fontos lépcsőfoka volt az, hogy teljesen magyar stáb legyen a felnőtt férfi jégkorong válogatott élén, ami nagyon régen volt.
7: Így van, és ez nagyon nagy elismerést kaptunk emiatt a világbajnokságon, tehát nagyon sokan jöttek oda hozzám, és csodálkoztak rá erre, hogy fú, hogy ti tartotok, hogy saját stábotok van, és nem kell külföldi szakembert alkalmazni. Nyilván itt visszamehetünk akkor a szaporói generációhoz, hiszen azért sokan vannak ott ebben a stábban onnan.
6: Majoros Gergely stábjában,
7: így van.
6: Például már említett Tokai Viktor, de hát mondhatnék más neveket.
7: Úgyhogy ők nyilván akkori első átcsoportos szerepléssel elindultak egy másfajta úton, amit aztán nyilván jól kihasználva sikerült azért eljutni edzőként is mondjuk Majoros Gergelynek egy olyan szintre, ami már tényleg azt gondolom, hogy képesített őt arra, hogy egy felnőtt válogatottat irányítani tudjon.
6: Szlovákián át Németországig, ami azért óriási szó.
7: Így van, és azt gondolom, hogy ha ő most nem a magyar válogatott edzője lenne, akkor is lennének nagyon jó lehetőségei gyakorlatilag Európában is, bármelyik ligában, úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó szereplő erre a feladatra, és igen, ez tényleg, sőt ugye légiósunk sem volt, tehát az összes játékosunk, ugye Nilsson egyébként benne lett volna a válogatottba, hogyha nem
6: sérült
7: volna le, de így viszont egy teljesen magyar keret és egy teljesen magyar stáb lett a vége.
6: És így is sikerült a legfontosabb meccsen, a britek ellen egy 5-0-es győzelem, és nagyon közel voltunk az osztrákok ellen, mondhatom, hogy szokás szerint, de azért az fontos, hogy az osztrákok egy VB-n akár a 8 felé tudnak kacsingatni, tehát az is nagy szó, hogy mi azért tényleg reális esélyünk volt a hosszabbítás kiharcolására, és ezért vérzett a szívünk, hogy ez elszaladt, ez a lehetőség, de előbbre tartanak az osztrákok. Ne felejtsük el, hogy az osztrák bázisú bajnokságban két magyar csapat van, de hát ott van most a Grác, amelyik megnyerte, majdnem azt mondom, hogy simán ezt a bajnokságot, se a Salzburg, se a Klagenfurt nem tudott akkorát futni, és a Klagenfurtot pont a Fehérvár búcsúztatta. Hol tart szerinted ez a kérdéskör? Tehát ugye Erste Liga egy másik szint, két magyar csapat második szezon, ez még adhat egy plusz löketet?
7: Igen, azt gondolom, hogy ugye a Fradi tavaly azért meglepetésszerűen jól szerepelt, tehát nem hiszem, hogy a szezon elején, vagy amikor ők utolsó pillanatban ugye megkapták az indulási jogot, akkor bárki azt így várta volna tőlük, hogy egyébként ilyen szépen szerepelnek, ugye éppen lecsúsztak a
6: Fehérvárral szemben, egy utolsó meccsen, a 10-ből, és aztán a Fehérvár 4-ig ment. De a Ferencvárosnak az egész évadja, és különben nagyon erős magot is ragott össze a csapat, a stáb, tehát azzal benn kellett volna lenni a tízben, maradjunk annyiban, de ez egy másik történet.
7: Igen, de hát nyilván azért új csapatként mindenki új volt. Tehát
6: hát a Fehérvár elleni mérkőzés, az a négy meccs,
7: az nem
6: menedzselték jól, azt a Fehérvár jobban csinálta, és ez nekik elég volt.
7: Az valamilyen mentális blokk lehetett szerintem, mert azért, hogy egyiket sem sikerült, az mondjuk így... Igen, nem volt egyszerű, de hát nyilván várható, hogy azért ott is azért már egy második szezon az remélhetőleg másképp fog sikerülni. Ugye Fehérvár is nagyon nehezen indult tavaly a szezon elején, aztán végül csak odaért, és kihozta a maximumot a végére a
6: keretből. Széli Viktor ugye Fehérvárról, mint 9 éven át ott volt általános menedzser, igazgató, vezető, most a HC Milánóval próbálkozik, és akkor már 14 csapatos lesz, ha jól számolom, az osztálybajnokság, tehát még egy magyar érdekeltség, tehát ez is jó dolog, hogy azért egy magyar szakembert oda visznek sportigazgatónak.
7: Így van, és bízunk benne, hogy majd adott esetben ő esetleg magyar játékosokat is oda fog majd vinni, hiszen azért gondolom lesz vele szólása, nem biztos, hogy rögtön most, de esetleg ha lát olyat, akiben ő látja a fantáziát, akkor akár 3 olyan csapat lehet, ahol lesz magyar játékos, de hát ez majd nyilván a jövőnek a...
6: De ez jól hangzik, és nagyon kellene, ugye? Tehát mindig az NHL-ről onnan kopogtatjuk, meg tesszük fel a kérdést, hogy na, mikor lesz magyar játékos, de milyen jó lenne, ha már például csak egy ilyen, nekünk minden kis lépés, nagy lépés, nem a magyar hokiban előre.
7: Így van, és nagyon sok olyan hát hozzászólást olvastam azért itt a VB alatt próbálom kerülni, mert azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül hiteles az, amit mondjuk valaki otthonról a kanapéról lát, de azért sok olyan hozzászólás volt, ami mondjuk azt kritizálta, hogy hát ez ugyanaz az eredmény, mint tavaly, ebben már mi a szenzáció, mitől jobb ez, miért jó nekünk, hogy itt játszunk, és nem a divízió egyában, amikor itt mindenki megver minket, és akkor ilyen kicsit értetlenül állok, és így próbálom végig gondolni, hogy mi játszódhat le a fejükben, hiszen szóval azért ezt szerintem azért nem innen kéne nézni, vagy szóval, hogy tehát én azt gondolom, és azt gondolom, hogy azért akárkivel beszélek, aki azért nálamnál sokkal komolyabb szakmai háttérrel rendelkezik, és itt azért külföldiekre is gondolok, mindenki látja a jelentőségét annak, hogy miért fontos az, hogy itt szerepelünk, még akkor is, hogyha 8-9, akárhány nóra esetleg kikapunk, minden perc, amit ott töltenek ezek a játékosok, minden harmad, az egy újabb tanulási lehetőség, tehát és érdekes módon kíváncsiságból készítettünk egy ilyen mesterséges intelligencia által generált elemzést a két VB magyar szerepléséről, és azért abban egyértelműen látszik, hogy hol van fejlődés. Tehát nyilván nem, egy év alatt nem a játékosoknak az egyéni kvalitásai, vagy a picit a sebességük talán, de igazából mint csapat változtak nagyon sokat, tehát hogy ahogy játsszák a koronkihozatalokat, az emberelőnyöket, az emberhátlányokat, tehát hogy minden, és ez kellett nyilván az előző év tapasztalata, tehát ha most lettünk volna ott először, akkor most ez lenne az a VB-a, ahol először így szembesülünk az, hogy úristen, itt vagyunk, és akkor minden egyes tényleg harmad az egy olyan lehetőség, ami csak előre viszi a magyar hokit és ezeket a játékosokat főleg.
6: Majoros Gergely szövetségi kapitány, ha már szóba hoztuk, azt hiszem, hogy a 21 harmadban mindig azt emelte ki, hogy minél több jó harmadunk legyen. Te hogy látod, hogy a következő VB-n ugye Németországban lesz, ha minden igaz, Düsseldorfban játsz,

0: meg a női kézilabda válogatottról már nem tudom, Sydney, meg 2004 Athén óta mondják, hogy ők véget ér egy olimpia, és a következő 4 éves ciklust lebontják, nem tudom én, napra, órára precízen, hogy kinek mit kell csinálni, és mit fog csinálni azért, hogy újra világbajnok vagy olimpiai bajnok legyen. Én azt hiszem, hogy azért ezt egy magyar szinten bármelyik sportágban bevezetni, hát na, megközelíteni is örülnék akár a jégkorongban. De épp ezt már mondtad, hogy a mi felnőtt válogatottunknál most már elmentünk ebbe az irányba is, és ezt is meg kell becsülni, hogy igen, tervszerű munka van, tudatos munka, munka akkor is, ha néha áldozatokkal jár, mert ezen a szinten mi Svájcot sose fogjuk megverni, mert most előre megmondom, hogyha nem tudom, 5 NHL játékosunk lesz, ami nem tudom mikor lehet, hiszen még egynél se tartunk, a svájciaknak meg lesz 20 NHL játékosok akkor, a dánoknak is 2002 óta vannak fent az Elit VB-n, és már 50 NHL játékosokon, Spiller Pisti kiszámolta az MT jégkorong szakírója, tehát ezek olyan számok, hogy ezt megközelíteni sem lehet, és ezek kultúrák közötti különbség, és az a csoda, hogy mi ott játszhatunk. Ezt azért mondtam, ez is egy kicsi szubjektív véleményem, hogy tényleg helyre kell tenni. Török László a magyar rádióban, meg ugye a médiában a jégkorong hangja volt évtizedeken keresztül, de az is marad, mint legendás sportriporter. Hát ő mondja, hogy igen, ez erőn felüli, hogy mi bennmaradunk, ez nem normális dolog.
1: Így van, tehát azért...
0: Becsüljük már meg ezt, és ne kezdjük el azt nézni, hogy miért kapunk ki megint 9-0 valami egy jobb csapattól. Hát azért, mert ők sokkal jobbak.
1: Nyilván alapvetően ezek laikus vélemények,
0: igen,
1: persze.
0: Orosz-fehér oroszról nem beszéltünk, még nem tudjuk, most már azért nagyon abba az irányba megy, és majd lehet, hogy még mondhatsz itt a műsor végéhez közeledve róluk is valamit, mert bármikor bevezethetik, hogy a következő VB-n már az oroszok is ott lesznek, és mit tudom én, még nehezebb lesz bennmaradni.
1: Igen, nyilván ezt még nem tudjuk, tehát ez majd szerintem az ősznek lesz a vagy ott mi fog történni, hogy ők visszajönnek-e vagy sem. Ez elméletileg a mi ott maradásunkat azt nem érinti.
0: De inkább a bennmaradás azt érintheti. Az oroszokat is, hát most egyel több veresség, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, mert ott nincs miről beszélni, de akkor ők visszajöttek, és ahhoz akkor már valószínűleg még nagyobb csoda kell, hogy bennmaradjál.
1: Így van, és azért tényleg azt nézve, hogy ahogy te is mondod, tehát mondjuk egy svájci hoki, egy norvég hoki, egy dán hoki, ők 15-20 évvel előttünk járnak, tehát minden tekintetben a jégpályák száma, a játékosok száma, egy dán meg egy norvég, a Svédország, Finnországhoz való közellét, tehát hogy ezek olyan előnyök, amikkel mi itt nem rendelkezünk, tehát nekünk a legközelebbi partnerünk ugye Ausztria, vagy Szlovénia, Szlovéniában nincs olyan bajnokság, ők is ugye inkább az osztrákba, vagy elmennek a játékosaik máshova. Tehát igazából nyilván az, hogy persze Szlovákiával jó lenne együttműködni, de ők meg azért nem annyira nyitottak, ők meg nyilván a csehekkel szeretnének. Tehát, hogy itt ez a nehézség, hogy nyilván egy norvég hoki, vagy egy dán hoki sem a saját bajnoksága által fejlődött, vagy jutott ide, hanem az egyéb lehetőségek, amik ugye megnyíltak ott a játékosok előtt 15-20 éve, és ott azért ne felejtsük el, hogy tényleg Tao előtt alig volt jégpályánk, játékosunk se sok, tehát azért, hogyha mi mindig a számokat viszonyítjuk a többi országéhoz, akkor tényleg ez egy erőn felüli eredmény. És persze, igen, ez is sokszor elhangzik kritikaként, hogy de ha majd visszajön az orosz meg a fehér orosz, vissza fog nyilván egyszer jönni, de erre meg tényleg csak azt tudom mondani, hogy igen, és ott van egy Franciaország, aki most másodszorra fog Divizió 1A-ban játszani, mert nem sikerült élnie azzal a lehetőséggel, hogy most ugye idén visszajusson. Tavaly meg ugye kiesett, tehát hogy azért van még jó pár ország, aki ugyanígy, ahogy mondjuk nekünk sikerült, neki is sikerültett volna élni ezzel a helyzettel, vagy ezzel a lehetőséggel. Szóval, hogy azért ezt nagyon sok... nyilván irányból lehet nézni, meg értelmezni.
0: Hát, ha ez hozzá segít, hogy amikor majd egyszer megint kiesünk, akkor egyből vissza tudunk jutni. Mert az már egy szintlépés lenne.
1: Így van, de igazából tulajdonképpen ez is most ahhoz képest, hogy ugye Szaporó után volt egy nagyon hosszú szünet, aztán Krakó után megint egy viszonylag hosszú szünet, tehát azért már látható, így van, tehát azért már látható azért egyfajta fejlődés, de hát nyilván ez évtizedek, még lehet, hogy nem tudom én, majd 25 év múlva itt ülünk és arról beszélgetünk, hogy emlékszel, amikor arról beszéltünk, hogy milyen messze vagyunk még mondjuk egy norvégtól vagy egy svájcitól, remélem majd arról beszélgethetünk, hogy na most már nem vagyunk annyira messze.
0: Mennyire van messze? Hát inkább ugye a kérdés úgy szól, hogy a női jégkorong válogatott 2027 novemberében Milánóban, ahol a téli olimpia volt, és azt hiszem ott talán, ahol majd

0: Szélig Viktor vezette HC Milánó is játszik, de hát valahol Milánokban, valamelyik jégcsarnokban, a más nem a Nagy Dómban játsszák a női világbajnokságot, és a divízió egy perából kell feljutni a világelitbe. Azért az nagyon hosszú idő, az még odébb van. A magyar csapatnak igen, mennyi a realitása? Hol tart a női hoki, miközben U18-os szinten ugye a világelitben a legjobb 8 csapat között vagyunk?
1: Én azt gondolom továbbra is, és ezt már sokszor elmondtam, hogy a magyar női válogatottnak abszolút lett volna helye ezen az olimpián. Ha megnézzük, akkor tulajdonképpen az, ahogy a világbajnokságon végül nem sikerült feljutnunk egy pont hiány, úgyhogy megvertük egyébként az elsőt és a harmadikat is, tehát a franciát és az olaszt is. Így nem sikerült végül feljutni, sajnos egy fájó veresség a szlovákok ellen. Nekünk valamiért a szlovákok ilyen mumus, hogy akikkel valamiért mindig megküzdünk, pedig szezon közben sokszor megverjük őket, és aztán amikor tét meccsen, akkor valamilyen nem sikerül.
0: De az a francia-olasz dugó ugye csak valamit ér, hogy az olimpián ott vannak.
1: Így van, és ők ott voltak az olimpián, nekik egy teljesen másfajta felkészülésük volt, mind mérkőzések számát, mind anyagiakat tekintve, tehát ők is ugyanazzal a kerettel jöttek, mint az olimpián. Tehát, hogy úgy vertünk meg két csapatot, és ugye még egy japánt, aki ráadásul ugye még rosszabbul végzett, mint az olasz, hogy gyakorlatilag mi nem voltunk ott az olimpián, ők meg ott voltak. Nyilván ez szerencse kérdése is, tehát ott a jobb lett volna, ha a japán csoportba kerülünk a selejtezőn, nem a német csoportba, ami egy nagyon szoros csoport volt, ugye 4 olyan válogatottal, ahol azért mindenki ellen meg kellett küzdeni.
0: Lesz változás, mert ígértél olyat, hogy ebben szeretnéd.
1: Én nagyon bízom benne, igen.
0: Szövetségnél, ahol benne vagy a végrehajtó bizottsági tagban.
1: Igen, vagy a igen. Csoportban. Igen, ezt már többször beszéltük az ottani sportigazgatóval, hogy a nőiben valamiért különösen igazságtalan ez a kvalifikációs rendszer, talán azért, mert nagyobb különbségek vannak mondjuk ott a, nem tudom én, a 10., 15. és aztán a 15. mondjuk 20. között. Tehát ott mondjuk Franciaország annak köszönhette, hogy kijutott, hogy ugye egy nagyon csúfos 7-0-ás vereséget szenvedett a kvalifikációs tornán egyébként Japántól, de utána ott volt egy meglepetés csapat, ugye a Koreát megverő Lengyelország, akik viszont hát a világranglista, nem tudom én, 20. helyéről jutott be, ellenük viszont nagyon könnyű dolguk volt, tehát ott lőttek sok gólt, és gyakorlatilag ezzel eldőlt, hogy ők lettek a legjobb második, holott egyébként, ha egymás ellen játszottunk volna, akkor nem biztos, hogy ők kerülnek ki abból győztesen. Úgyhogy igazából ott az igazságos megoldás, az valószínűleg a végén egy hatos torna lenne, ahol mindenki játszik mindenkivel, és akkor tényleg az jut ki, az a 3 csapat, a 6-ból, aki akkor éppen abban a pillanatban a legjobb, és mindenki ugyanazzal az ellen féllel áll szemben, nem pedig akár egy adott esetben egy alacsonyabb rangsorolt ellen gyakorlatilag könnyen győzelmet arat.
0: Női jégkorong szinten, akár idehaza, akár külföldön mekkora előrelépés van, mert ebből még azért Magyarországon gondolom mindig nagyon nehéz megélni.
1: Most női jégkorongról beszélsz? Igen. Egyébként a magyar csapatokban játszó lányok azért zömében még szerencsésebbeknek mondhatóak, tehát azért nálunk nem mondom, hogy nagyon-nagyon jól, de azért most meg lehet élni a legjobbaknak, a válogatott játékosoknak Magyarországon is. Azért ez sok európai országban is hiányzik, tehát ott a svéd liga ugye az egy jó liga, ott lehet pénzt keresni. A svájciaknál is, ugye most az amerikai, észak-amerikai liga, a PWHL, ott azért elég szép fizetések vannak. Nyilván nem könnyű bejutni, ugye most megint bővítettek, de azért ugye ott rengeteg, tehát évről évre olyan mennyiségű észak-amerikai játékos termel ki, ott ugye az egyetemi bajnokság, tehát igazából van kikből választani.
0: Réka, Hizlő Réka, Effi, ő lehet a következő, aki Garád Gasparovics Fanni például már játszott ebben a bajnokságban.
1: Igen, abszolút Réka is, de én nem mennék ilyen messzire, hogy ő most még majd most megy egyetemre.
0: Hát túl fiatal.
1: Igen, igen, tehát azért ha én egy ilyen álomszerű karriert nézek egy női jégkorongozónak, akkor azért mondjuk itt játszik utánpótlásban, akkor elmegy ott egy ilyen prep schoolba, hogy mondjuk az angolja is megfelelő legyen, akkor onnan tud tovább menni egy jó egyetemi bajnokságba. És
0: itt,
1: akkor,
0: itt tart most Réka.
1: Itt tart most Réka, és akkor onnan tud majd tovább menni adott esetben én biztos, hogy minden lánynak ezt az utat javasolnám, nem pedig mondjuk egyből megpróbálni a PWH-t, mert azért az szakmailag is egy nagyon nagy ugrás, meg azért az egy komoly felnőtt bajnokság, azért fizikális hokival, tehát azért nem biztos, hogy az egy 17-18 éves fiatal játékosnak feltétlenül jó, de ugye Seregény Mira is jelentkezett először, aztán végül is aláírt a svájci cúkhoz, ugye is azt nyilatkozta, hogy igazából ezt az évet szeretné arra használni, hogy ott megfelelően felkészüljön arra, hogy majd akkor jövőre megpróbálja. Úgyhogy azért még szerintem az idősebbek között is van olyan, aki akár próbálkozni fog, és hát nyilván azért a Réka csapattársairól se feledkezünk meg, azért azt gondolom, hogy Polonyi Petrának is nagyon jó esélye van, Bájicki Tóth Boginak is, hogyha ott most ő is egyetemre fog ugye járni, ott jól szerepel, tehát hogy azért szerintem ott most az U18-as generációban sokan vannak, akik szerintem nagyon ügyesek, és ezért fontos, hogy egyébként ott az A-csoportban is sikerüljön minél tovább ott maradni az U18-nak, mert az is megint csak egy olyan hely, ahol azért felhívják a figyelmet magukra a lányok.
0: 2024 óta elnök dr. Kolbenheier Zsuzsanna, Magyar Jégkorong Szövetség elnökevel beszélgettünk itt a Nemzeti Sporterdőben. Zsuzsi, köszi, hogy bejöttél, és a friss híreket elmondtad. Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
0: A két héttel ezelőtti Jégkorong magazint ismételtük meg, melynek végén elmondom, hogy kevesebb mint 300 nap múlva, 2027. május 13-án a Németország-Svájc nyitott pályás rangadóval kezdődik majd a jövő évi elit világbajnokság, az A-csoportos férfi hoki VB. Az Gelsenkirchenben lesz, a magyar csapat pedig Kanadával, az Egyesült Államokkal, Csehországgal, Szlovákiával, Norvégiával, Dániával és Kazaksztánnal, nem ebben a sorrendben mérkőzik. Időközben viszont az is eldőlt, hogy mely csapatokkal mérkőzhet a magyar férfi felnőtt jégkorong válogatott a Nemzetek Európai Kupájában. A Nemzetek Európai Kupája második sorozatában idén november 2. és 8. közötti héten Franciaországban a házigazda mellett Norvégia és Szlovénia lesz Majoros Gergely csapatának az ellenfele. Aztán jön december közepén a Sárközi Tamás emléktorna Budapesten, Franciaország, Lengyelország és Ukrajna a három ellenfél. Tavaly itt három vereséggel zárt a magyar csapat, reméljük, hogy ezt sikerül majd megjavítani, tehát ne felejtsük el, hogy sorozatban egymás után kétszer is bent maradt az elit VB-n a magyar válogatott, annak is köszönhetően, hogy a VB-ig is A-csoportos szintű ellenfelekkel mérkőzhetett. A Nemzetek Európai Kupája záró fordulója jövő február 8-a és 14-e között Norvégiában lesz. A házigazda mellett Ausztria és Dánia lesz a magyar csapat két ellenfele. Most köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es magyar nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntjük a hallgatókat a Fonák és Tenyeres című magazin műsora heti adásában. A műsorvezető Kreisz Bálint, és itt van velem kollégám Somogyi Zsófia is. Szia Zsófi!
5: Szia Bálint!
4: Fontos kihangsúlyozni, hogy itt a nyári szabadságok miatt az e-heti adásunkat felvételre rögzítjük, és ez a felvétel 2026. július 17-én készül, emiatt nem számolunk be az aktuális tenisz eredményekről, de ezt majd a jövő héten pótoljuk, és akkor két hetes csomagban minden fontos magyar sikert elmondunk, bízunk benne, hogy minél több lesz. Ezen a héten viszont egy különleges témával készülünk, hiszen már közel két hónapja megjelent a Rafael Nadal életét és pályafutását bemutató dokumentumsorozat az egyik legnagyobb streaming szolgáltatón, és ezt a négy részes sorozatot mind a ketten megnéztük, és a következő nagyjából 25-30 percben ezt fogjuk kibeszélni és elemezni. Elég érdekes sorozat, ezt szerintem elárulhatjuk, viszont ha van olyan hallgatónk, aki még nem látta, de szeretné ezt pótolni, nem szoktunk ilyet kérni, de akkor azt tanácsoljuk, hogy a következő 25 percbe kapcsolja el a rádiót, hiszen tartalmi részleteket is el fogunk árulni, és vannak olyanok, akik nem szeretik, ha ezt előre tudják, mielőtt megnéznék az adott műsort. Úgyhogy kezdjünk bele. Azt hiszem, aki szeretett volna, az már tudott úgy dönteni, hogy nem hallgatja tovább az adást. Zsófi, hogyan jellemeznéd egy mondatban ezt a sorozatot? Mi az, ami, hogyha így röviden kell összefoglalnod, akkor eszedbe jut róla?
5: Jellemrajz talán. Nekem ez az, ami így először beugrik. Hogyha egy mondatot vagy egy szavat kértél.
4: Én azt mondanám, hogy az élsport ára. Mind a ketten ki fogjuk fejteni, hogy miért gondoljuk azt, amit. Miért azt mondtad, hogy jellemrajz?
5: Nekem alapvetően, hogy most kicsit úgy már előre elmondjam az érzéseimet, felemás az, hogy mit gondolok erről a sorozatról, de mindenképpen jó sorozatnak tartom, és mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, aki még nem tette meg. Az az érzésem, benyomásom, végig az volt a benyomásom, ugye négy részről beszélünk, szűkött óráról, hogy azt mutatja be ez a dokumentum sorozat, hogy milyen jelleme van Rafael Nadalnak, hogy milyen szenvedések árán, milyen hullámvölgyek árán, mennyi bizonytalanság árán jutott el a legmagasabb szintre, már a kezdetektől fogva, mert ugye azért neki, aki ismeri Rafael Nadalt, az nagyon jól tudja, hogy ugye a kezdetektől fogva azért sérülésekkel bajlódott, vagy legalábbis mindenképpen a pályafutásának a korai szakaszában már elkezdődtek komoly problémák, amik azért mindig ott voltak, jelen voltak, hátráltatták, és kérdéseket tettek fel, és bizonytalanságot okoztak. És nekem az volt a benyomásom, a legeslegvégén is, meg talán végig, ahogy néztem ezt a sorozatot, hogy ezt az üzenetet kapom Rafael Nadalról, hogy annyi akadály, annyi nehézség, szenvedés, fizikai szenvedés, mentális kiégés árán is el tudott jutni, vagy ott tudott maradni azon a szinten, és újra be tudta bizonyítani, hogy ő a legjobb, és hogy egy igazi bajnok, és nekem ez volt, ami így igazából így átjött. Vannak hiányérzések, vagy hiányérzet is keltett bennem a legeslegvégén a sorozat, de majd lehet erről akkor később beszélünk, úgyhogy kíváncsi vagyok a te első benyomásaidra.
4: Én azért az élsport árát mondom, mert nagyon jól be van mutatva, és már viszonylag az elején szembe jön az emberrel az, hogy neki a pályafutás elején milyen sérülésekkel részben örökletes, részben pedig a Tony Nadal féle edzésmódszerek miatti túlhajszolás miatt előbukkanó dolgok, és hogy ezekkel hosszú éveken át meg kellett küzdenie, és nyilván az ő esete olyan szempontból speciális, hogy a lábával van egy probléma, ami örökletes úton lett az övé, tehát hogy azt nem egy sérülés okozta, nem egy kiforduló boka, de hogy az alap kiinduló helyzet, az a lábsérülés, vagy lábbetegség, talán lehet, hogy ez a szó jobb kifejezés rá, és mivel amiatt talbetétet kell hordania, máshogy kell tartani a lábát, több fájdalom van, amit el kell viselnie, és nyilván azért a fájdalom miatt az emberben ösztönösen vannak olyan reflexek, hogy próbálja ezt elkerülni, emiatt máshogy tesz mondjuk egy kicsúszásnál. Emiatt jönnek az újabb problémák később, ami miatt aztán többször szünetet kell tartania, meg kell műtetnie magát. Hosszú hónapok kihagyása, szembenézés a visszatéréssel járó nehézségekkel, újra formába kell lendülni, legyőz egy olyan ellenfél, akire nem számítasz, a legnagyobb riválisok mindig fejlődnek, nyilván Djokovic és Federer korszakában játszani azért az nem egy könnyű dolog, nem véletlen alakult ki a nagy hármas. És mellé az, hogy még valaki az utolsó éveiben is annyi sikerrel a háta mögött a győzelmeket hajszolja, hogy nem azt mondja, hogy én vagyok a világ egyik valaha volt legjobb játékosa ebben a sportágban, hanem hogy még meg szeretném nyerni újra a Garrost, meg szeretném nyerni ezt a tornát, azt. Egy elveszített döntő után mondja ki azt, hogy akkor ő eldöntötte a visszavonulását, és hogy úgy érzi, hogy nincs miért folytatni. Nagyon sokszor szembe jön az emberrel az, hogyha külső szemlélőként néz, és mondjuk nincs benne az élsportban, hogy ha én lennék ott, akkor ezt vagy azt biztos nem tudnám végigcsinálni. És nyilván, amellett, hogy nem vagyok tehetséges mondjuk a teniszben, ez a másik oka annak, hogy nem mi ülünk ott, vagy nem mi állunk a pályán, hogy az élsportnak olyan ára van, amit csak a legelhivatottabbak képesek megfizetni. És nem biztos, hogy ez az ár csak az élsportra koncentrálódik. Erről nem esik sorozatban, de nagyon kíváncsi lennék, hogyha megkérdeznénk Rafael Nadalt arról, hogy tud-e fájdalommentesen élni a mindennapokban most, mikor már közel 18-19 hónapja nem fogott versenyen ütőt, akkor azt válaszolná rá, hogy igen. Mert nagyon sok olyan labdarúgó van, például itt Dárdai Pált ki lehet emelni, aki szintén interjúkban beszélt arról, hogy a mindennapokban sem tud már úgy élni, hogy teljes értékű emberként sántít, lábfájdalmai vannak azért, mert annyiszor megrúgták őt. Nadalnál is annyi műtét után, annyi sérülés után, annyi talbetétben lejátszott év után nehezen hiszem azt, hogy ez a mindennapi életére ne lenne kihatással, és ez is megmutatja azt, hogy mennyire nehéz ez a világ, hogy ott vagy a világ tetején 15-20 évig, elérsz szinte mindent, de aztán a mindennapokban, minden egyes pillanatban ennek megfizeted az árát.
5: Igen, és egyébként ebben a sorozatban amúgy az talán egy picit mélyebben kijött nekem is, hogy tényleg mennyire sok mindent volt képes akár kockázatvállalásként is megtenni, tehát amikor ott, hogy folyamatosan a fájdalomcsillapítókat szeret, meg hogy már mondta neki mindenki, hogy nem kellene, meg hogy azért óvatosabban, meg hogy az egészségedre is figyelj, meg amikor, hogy Indian Wells-ben elinduljon-e, volt egy ilyen kérdés az egyik, amikor visszatért a sérülése után, és akkor többen is mondták, hogy ne, meg az orvos is azt mondta, hogy ne, inkább ne, és hogy ő mégis, és annyira az lobogott benne, vagy annyira ott volt a versenyszellem benne, meg a tűz, hogy de ő csinálni akarja, és hogyha ha nyerhet ennek árán, hogyha újra ott lehet a világ tetején, hogyha újra trófeákat emelhet fel, akkor, és csak annyi, vagy idézőjelben csak annyi kell, hogy kockázatot vállal, de újra jól tudja magát érezni, viszi az adrenalin, és tényleg rengeteget nyer, tehát, hogy még vissza is csatolja neki az élet, vagy legalábbis a versenyek, az eredmények, hogy amúgy te képes vagy rá, csak ezt a fájdalmat valahogy onnan, ha egy picit csillapítani tudjuk, és az is nagyon döbbenetes, hogy hol lehetett a tűrés határa, hogy mindig többször is hangzott, hogy a határaidat kell feszegetni, ugye Tony Nadal, te is említetted, ő ugye egy kulcsfigurája a pályafutásnak, és itt a filmben is azért tőle hallottuk azokat a nagyon erős, komoly mondatokat, amik nyilván igazak, meg mindig, engem benne mindig ott van a kérdés, hogy a kamera előtt mi az, amit amúgy is mondanál, ha nem lenne kamera, és mi az, amit a kamera miatt mondasz, de nyilván Tony Nadal szerepe az nem kérdés, meg az ő mentalitása, meg hozzáállása, meg ahogy mondtad, Rafa Nadal tulajdonképpen azért miatta is lett ilyen hajszoló, meg ez a megfelelési kényszer, meg de mennem kell, nem adhatom fel, csinálnom kell. Szóval, hogy ez nagyon érdekelne, hogy meddig volt az, amíg ő tényleg tűrte a fájdalmat, akár fájdalomcsillapító nélkül is, hogy minden egyes iszonyat durva torna menetelés során az a sok kín és fájdalom és szenvedés, ami ott lehetett vele, hogy ezeket ő el tudta viselni, hogy ez hihetetlen nagyságról tesz tanúbizonyságot, hogy ő ennek árán is, és ezek ellenére is képes volt menni, hajszolni a címeket, és tényleg a minden idők legnagyobb bejává válni. Szóval tényleg amúgy félelmetes amúgy is, meg itt is tényleg láthattuk, hogy mennyire sok mindent vállalt be ezért.
4: Említetted azt, hogy volt hiányérzeted, mik azok, amiket mondjuk kritikaként tudnál felrúni, vagy ami mondjuk neked személy szerint nem feltétlen volt eléggé kibontva?
5: Ugye azzal indítom ezt, hogy ugye az egy nagyon jó találó ötlet volt, hogy ugye két idősebben ment a sorozat, ugye volt, amikor visszamentünk a múltba, és egy a 2024-es visszatérés, ami a Roland Garrosra csúcsosodott ki, hogy oda visszatérjem. És tök jó volt, hogy így ide-oda mentek, és voltak párhuzamok, és jó átcsatolások, akár a hullámvölgybe került Nadal, vagy akár egy sérülés újra közbeszólt, ez ugye megtörtént a visszatérése után is, tele volt kérdésekkel. Nekem egy picit az hiányzott, hogy ezen túl lássam meg, hogy neki milyen volt olyan szempontból a pályafutása, hogy ugye Roger Federer megjelenik, Novák Djokovic megjelenik, de nekem például ott volt hiányérzetem, hogy ez őt milyen szinten változtatta meg, hogy ő hova helyezte önmagát, hogy ő hogyan gondolta a riválisaira, és ez az, ami velük tulajdonképpen a sportágukon túlmutató sportolókká, emberekké, példaképekké váltak. Nekem ez nem volt kibontakozott, csak hogy hát igen, van az a nagyon jó játékos, meg van az a másik nagyon jó, és akkor velük kell megküzdenem, és nekem velük szemben kell megszereznem, vagy visszaszereznem a világ elsőséget, meg fú, tőlük kell elvennem a címeket, és az például ott a Djokovic részben kijön nagyon jól, hogy ők egymást tették még jobbá, és hogy például, hogy a Tony Nadal hogyan változtatta meg a Djokovic okozta vereségek árán, és hogyan javította fel Rafa Nadalnak a játékát. Én ezt egy picit jobban kibontottam volna az ő kapcsolatukat, ami annyira meghatározta egyébként a pályafutását, de tudom, hogy nem látok bele a mechanizmusba, hogy hogyan készült a film. Nekem a 2024-es év egy picit olyan szempontból hiányos volt, hogy nekem nagyon hiányzott az olimpia. Szerintem az egy fontos momentum lett volna, hogy azt ott lássam, meg azt egy picit úgy jobban megértsem, hogy mik azok, amik neki a legkomolyabban jelezték, hogy itt a vége. Azért a Filip Chatrin, ha olimpián is neki kikapni elég durván Novák Djokovictól, azért az már egy komoly jel. Voltak olyan mérkőzések, azt mondja, befejezem, de olyan komoly rangos mérkőzések, amik szerintem kellettek volna bele, akár a 2021-es Roland Garros, ahol azt hiszem negyeddöntő, elődöntő, valahogy ott a végjátékban játszott Novák Djokovicsal, és négyszerben kikapott. Talán a 2022-es Laver kupát, amikor elbúcsúztatják Federert, olyan szempontból lehet, hogy hiányzott nekem, hogy az egyik pályatársadat elbúcsúztatott, hogy az rád hogyhat. Szóval azt éreztem, hogy így ezek úgy, ha még ezek benne lettek volna, akkor még jobb lett volna. Úgyhogy ez hiányzott, aztán majd kíváncsi vagyok majd, hogy pozitívat is kérdezek meg, te is mondd el nyilván, hogyha van ehhez csatolni valót, csak majd a kisfiú, a Rafaletnek a szerepe a filmben az is érdekes, úgyhogy majd, hogyha arra van idő, akkor arról is beszéljünk.
4: Érdekes, kíváncsi voltam a válaszodra, és bíztam benne, vagy sejtettem, hogy nagyjából hasonlókat fogsz mondani. A legtöbben én is gondolkodtam, én azt sejtem, hogy megvannak a válaszaim az egyes dolgokra. Az olimpia kapcsán szerintem például a közvetítési jogok lehettek a probléma, tehát mi ezt így azért a közmédiában dolgozó emberként pontosan tudjuk, hogy az olimpia közvetítési jogai milyen költségesek, és mennyire nehéz őket megszerezni. Azt gondolom, hogy a Netflix mondjuk nem feltétlen forgathatott az olimpián, és ugye ha olimpián nem forgathatsz, az nem azt jelenti, hogy a mérkőzésekben nem forgathatsz bele, hanem az olimpiai faluban sem. Tehát nagyjából gondolom semmilyen képük nem volt róla, és nyilván azért sorozatként úgy anélkül nem működne, hogy képeket vágsz egymásra, tehát nem mozgó képeket, hanem fotókat egymásra. Nyilván magyar szempontból jó lett volna, hogyha ez úgy szerepel, mert Fucsovics Márton aratta az utolsó profi győzelmét Rafa Nadal az olimpián, és igen, aztán Djokovic ellen kapott ki, tehát hogy az is akkor magyar érintettség lett volna. Nekem ami hiányérzet volt, az, hogy Andy Murray egyetlen képkockereig tűnt fel az egész sorozatban, amikor a Chatrin búcsúztatták 2025-ben, és ott volt a nagy négyes másik három tagja Nadal mellett. De a másik dolog, ami eszembe jutott, a sorozat felépítését látva, hogy mennyire nehéz 20 néhány éves teniszkarriert összefoglalni négy részben, és igen, egy minisorozatban, mert főleg mondjuk egy olyan sportágban, mint a tenisz, mert hogyha belegondolunk abba, hogy ha egyszer elindítanánk a sorozatot, az első résztől kezdve a negyedikig, és a 2012-es Australian Open döntőjét, amit ugye Djokovic és Nadal játszott egymás ellen, és a második részben elég hosszan foglalkoznak vele a kulcsfontosságú labdamenetekben, akkor már mire a sorozat végére érsz, nagyjából szerintem a harmadik játszma közepén, vagy a negyedik játszma elején járna a Djokovic-Nadal mérkőzés. Tehát csak az a találkozó, az a döntő egymás ellen sokkal hosszabb, mint az egész sorozat, ami összefoglalja az ő életét. Tehát emiatt nagyon-nagyon nehéz lehetett ez a fajta munka. A sorozatban is nekem nagyon tetszett néha az, amilyen képek egymásra voltak vágva, szóval, hogy
5: az zseniális,
4: elkezdte leejteni a teniszütőjét, és rávágtak egy 20 évvel ezelőtti, vagy korábbi képet ugyanolyan testtartásba, amikor a Chatrien van, és bevágt, megkerestek egy ugyanolyan ütést, mint ami a szobor. Uh-huh. Ezek szerintem zseniálisan vannak megcsinálva, nyilván ez rádiós emberként nem evidens, hogy ezeket így figyeljük, de azért ezeket szerintem könnyű volt észrevenni, és nagyon-nagyon szépek. Úgyhogy nyilván azért látszik az a fajta minőség, meg a költségvetés, amit ebbe a sorozatba beletettek. Az első rész az, hogy Federerről szól, az ő kettőjük rivalizálásáról, hogy meg tudták nyerni, el tudták érni, hogy Federer is megszólaljon benne. Az, hogy szerintem nyilván szerintem az volt az alapterv, hogy a 2024-es évre sokkal jobban figyeljenek. Ez látszik abban, hogy megtartották ezt a fajta párhuzamosságot, de mivel Nadal sikerességi szintjén a 2024-es év nem volt átütő és alig indult tornákon a sérülése miatt, ezért kellett gondolom egyfajta ilyen más történetszálat is találni, mert de nagyon jó ütemben kezdtek el forgatni, mert nagyon érdekes például az arca Rafa Nadalnak, mikor az Australian Open orvosi vizsgálatából mennek ki, és amikor nyilvánvalóvá válik számára, hogy vissza kell lépni a tornától, és hogy ül csendben, nem nagyon lehet hozzászólni, nem nagyon reagál, mondja, hogy jó, váltsunk témát, és egy ilyen búskomor arccal ül, és próbálja elfogadni azt, amit hallott, meg aztán amikor a visszatérésnél is, ahogyan próbálja a saját határait kitolni, hogy jól érzi magát, a stáb, aki mindig az óvatos álláspontot képviseli, meg Nadal, aki játszana és csinálna azt a sportot, amit szeret, és ahogyan eljut addig a felismerésig, hogy jó, akkor nincs tovább. Tehát, hogy az is a harmadik rész vége fele, vagy talán a negyedik elején ott van, hogy ő a Garros után úgy tervezte elsőre, hogy visszavonul. És aztán még tovább ment. Tehát, hogy ott a nagyszüleinek, amikor a Rafaelet ott volt, akkor a feleségével beszéltek, és mondta, hogy meg kell mondanom, hogy vissza fogok vonulni. És az még a Garros előttre vonatkozik, tehát az alapján a Garros lett volna az utolsó tornája. És aztán ugye a Garroson voltak már a nyilatkozatok, hogy nem tudom, hogy ez az utolsó Garroszom, és ezt el is árulja, hogy tényleg nem tudta, tehát ez nem csak egy ilyen költői túlzás volt, hogy majd én akarom bejelenteni, hanem tényleg nem tudta, tényleg úgy készült, hogy most jól megy a játék, ugyan Zverev ellen kikaptam, de ellene ki lehet kapni. Az is nagyon érdekes, mikor megtudja, hogy Zverev ellen játszik, és akkor próbálja így lazára venni a figurát, de azért amikor elcsendesedik és befejezi a mondatot, akkor látszik az arcán, hogy nem ezt szerettem volna. Az ilyen dolgok is tök jó ezeket látni, meg nekem volt szerencsém például az Zverev elleni mérkőzésen élőben ott lenni, és érdekes volt megnézni a másik felét, ami előtt kilépett a pályára, és ami után visszament az öltöző folyosóra. Ezek szerintem nagyon-nagyon sokat dobnak a sorozat értékén. Közelítünk lassan, így már egy 20 percet beszélgetünk a sorozatról, úgyhogy szerintem érdemes rámenni egy-két kulcskarakterre. Tony Nadal, az ő szerepe megkerülhetetlen. Róla mit gondolsz, mert a sorozatban vannak nagyon érdekes dolgok vele kapcsolatban.
5: Igen, én őt amúgy most a filmen kívül is, hát szóval azért azt a mentalitást egyértelműen ő táplálta, vagy ő alakította ki Nadalban ezt a küzdeni, hajtani, nem feladni. Vannak rá utaló mondatok, jelek, hogy Tony Nadal nem hagyta, vagy például Rafa Nadal pihenjen, vagy hogy veresség után nem elvonulni kell, hanem még jobban küzdeni. Tehát olyan szinten nyomás alatt volt szerintem a pályafutásának már az elejétől kezdve Tony Nadal által Rafa Nadal, és annyira fontos volt Rafának, hogy megfeleljen neki, hogy azért ez így nagyon-nagyon-nagyon nehéz lehetett, de közben meg véletlenül, illetve nem véletlenül, hanem azért bizonyára neki köszönheti azt a mentalitást, azt a küzdeni tudást. Ugye van egy ilyen kulcsmondat, hogy nagy bajban vagyunk, utána Carlos Moyáék mondják, hogy nagy bajban vagyunk, mert hogy Rafa Nadal, hogy Rafa nem tudja, hogy kell 80%-on játszani, tehát hogy tényleg annyira ez a maximalista, ez a soha nem feladás, ez a semmi nem elég, ez a nem elvonulunk, hanem tovább küzdünk, ez a harciasság, ez a küzdeni tudás, ez szerintem abszolút neki köszönhető. Az már más kérdés, hogy ez egészséges-e, hogy ez mennyire okozott benne mentális kiégést a pályafutása során, mennyire volt lelkileg egy roncs, talán be lehet ez erős szó, kettős, de azt gondolom, hogy így utólag belegondolva, vagy utólag látva, ők azért családtagok, gondolom, megérte ez a közös munka. Nem tudom, hogy a Tony Nadal más valakivel ilyen keménykezően és ennyire ellentmondás nem tűrően bánik, akkor azt hogyan lehet kezelni, de ez így ilyen szempontból szerencsésen alakult, de nem volt egy könnyű pályafutása, és nem volt egy mentálisan, meg lelkileg egy egészséges, szerintem az, ahogyan ő gondolkodott a sportról, ami valahol egy játék, de ebből látszik, hogy azért, aki benne van és egy bajnok, annak ez nem játék, hanem ő sokkal-sokkal több, de igen, szóval érdekes kulcsfigura, de összességében azt gondolom, hogy nélküle nem az ember Rafa Nadal, aki most.
4: A sorozat sokszor nehézségekkel dolgozik, már csak amiatt is, mert archívképeket nyilván nem tudtak forgatni, tehát 20 évvel ezelőtt azért a Nadal család gondolom nem úgy készítette a videóit, hogy azon gondolkodtak, hogy na, ebből néhány évtized múlva milyen jó Netflix sorozat lesz, tehát hogy gondolom azért rengeteg történetszálat jobban kibontottak volna, ha lett volna több képük róla, de ehhez képest, amikor a 7 éves Nadal az első tornáján van, arra zseniális képek vannak, nyilván a tenisz grenzlemek elég jól dokumentáltak, de hogy mondjuk az edzések 2016-17 környékéről vannak hosszabb felvételeik, de ami nagyon-nagyon jól ki van dolgozva történetszálként, az a Tony Nadal féle kapcsolat. Az, hogy hogyan segítette Nadalt az első évtizedekben, amikor sikeressé vált, és aztán a sikerei csúcsán, és hogy ez hogyan fordult át hátráltató tényezővé. Az is jobban van mutatva, igaz, hogy ott is azért a sorozat dinamikája olyan szempontból érdekes, hogy szerintem az első rész lassabb, ott a Federerrel való párhuzam nagyon ki van bontva, meg a kezdeti időszak, a második, harmadik rész az kicsit feszesebb, és a negyedik rész az megint belassul, és ott visszatérünk egy évre, és nagyjából azt mutatja be. És ott a második, harmadik rész azért a 2010-es éveket úgy picit átpörgeti rá, fókuszál a Garrosokra, meg a Djokovic elleni párharcra a második részben, de hogy ott azért vannak üresebb foltok, már csak emiatt is, amit mondtunk, hogy azért nagyon nehéz 20 éves pályafutást bemutatni 4 órában, de hogy az, hogy 2015-16 környékére, hogy múlik el az a fejlődés Nadal esetében, és hogy amikor behozzák Carlos Moyát, az mennyit dob újra ezen a folyamaton. Ami nekem nagyon érdekes volt, és talán a sorozat egyik legérdekesebb része, és itt mondtad, hogy kérdés az, hogy ki mit mond el a kamera előtt, és ki mit nem. Nekem itt derült ki, hogy ez az egész sorozat mennyire őszinte az, amikor a szakításról beszélnek, hogy Tony Nadal tényleg nem szólt senkinek, hogy tényleg képes volt úgy kiadni a sajtóközleményt, hogy a testvérének nem szólt róla, az unoka öccsének nem szólt róla, aki ugye Rafael Nadal, és senkinek a stábból. És nem tudom, hogy azok az edzésképek, amiket ott mutatnak, az tényleg arról az edzésre van, amikor ezt megtudják, meg lennék rajta lepődve, de hogy azok az edzésképek úgy ilyen szomorkás, ilyen ledöbbent hangulatban jól tükrözik azt, amit nagyjából átélhetett akkor Nadal, amikor elolvast ezt a közleményt, és amikor egymásra van vágva, hogy Tony Nadal azt mondja, hogy szerintem nem sok volt ez Nadalt, és amikor Nadal válaszol, nyilván képzeletben válasz, tehát nem egymással szembe ültek, de maga a vágási technika, hogy hát de sok volt. Hogy Tony Nadal a mai napig azt hiszi, hogy ez egy jó döntés volt így ebben a formában közölve, mert hogy Nadalt nem érintette meg, és ez mutatja talán az emberek közti különbséget. És nyilván nagyon sokat változott a világ, én azt gondolom, hogy azok az edzésmódszerek, amiket ő ott 20-30 évvel ezelőtt alkalmazott, nem feltétlen működnének már a mai nap, mert sokkal érzékenyebb a világ ilyen szempontból, és még behoztad azt, hogy milyen lenne az, hogyha egy másik játékossal tenni ugyanezt. Ugye ott van a Félix Auger-Aliassime-mal való edző-tanítvány kapcsolata, ami néhány évig tartott, és átütő sikert nem hozott. Nem tudjuk, hogy Auger-Aliassime-mal mennyivel bánt keményen, véletlenül azért sokkal megengedőbb volt, de hogy nem véletlen, hogy ez az edző-tanítvány kapcsolat 2024-ben véget ért, és azóta, ha jól tudom, akkor Tony Nadal az akadémián dolgozik, Majorkán, és ott foglalkozik a fiatalokkal, meg intézi az operatív ügyeket. A másik része a Majorka téma, ami szerintem izgalmas, meg az, hogy Rafa Nadal felesége, aki egyébként egy visszahúzódó alak, vagy visszahúzódó ember, az mennyire meg tudott nyílni, és ő is milyen sokat beszélt a Nadállal való kapcsolatából, meg hogy ezt engedték így a külvilág felé, és akkor itt mondd el azt, amit a Rafa-t száról gondolsz.
5: Az elején nem tudtam hova tenni, hogy miért van mindig ott, illetve nagyon erőltetettnek gondoltam azt, hogy jó, értjük, tehát, hogy ő neki már a családja ott van, és hogy akkor neki az a jövő, neki már az a teniszen túl is van valami, vagy mellett is van valami, és hogy akkor ezt végig ott akarják bemutatni nekünk, hogy egyébként ő egy apuka, és hogy milyen boldog otthon, és hogy ott a kisfia, és hogy felelősséggel tartozik felé is. Nyilván azt gondolom, hogy erről szólt, vagy ez lehetett az üzenet, hogy ez a jövője talán, tehát bár lehet ez egy nagyon egyszerű és nagyon buta értelmezés, de az elején mondtam, hogy jó, oké, akkor itt még ez egy komoly szál lesz, hogy végig viszi, és mindig ott volt az a családi belső, amire te is jutottál, családi belső életüket, úgy beleláttunk, meg tényleg én is örültem, hogy a felesége is megszólalt, meg elmondott pár gondolatot az egész azzal kapcsolatban, hogy ő hogy élte meg. Úgyhogy szerintem az egy nagyon, nagyon érdekes, és amúgy egy jó szegmense volt ennek a sorozatnak, hogy itt van egy hihetetlen bajnok, egy hihetetlen harcos, egy ember, aki annyi mindent feláldozott, és hogy de egy ott van a kisfia, aki értem úgy felelősséggel tartozik, aki mindig, hát nem mindig, mert ugye ő azért még csak egy pár éves, tehát nyilván az elején nem volt ott, de hogy alakul át az, hogy azért hogy amikor már azokat a döntéseket kell meghozod, amikben komoly rizikó van, ami már azért inkább bizonytalanságokat jár és kérdéseket vet föl, hogy ott van egy kisgyerek, ugye most már két gyerekük is van, de hogy oda mindig visszanyúlsz, és mindig az a forrás, és te igazából otthon is vagy egy felelősséggel tartozó személy, úgyhogy ez nekem olyan szempontból nagyon tetszett, hogy bemutatja azt, hogy egyébként ő is egy családapa, és ő is gondoskodó férj, és ő is akar amúgy otthon lenni nyilván, de hogy ez mennyire amúgy nehéz is, hogy egyszerre ott legyél, de feladd azt az életet, ami 30x évig, ami minden napod arról szólt, úgyhogy még azért így gondolkozom rajta, hogy pontosan mi mindent akart üzenni, gondolom, hogy ilyesmit, nem egy nagy vasszizdász, de mindenképpen egy szép szimbólum, vagy egy szép jelenet sort mutatott be.
4: Ilyen szempontból kicsit szerintem az utolsó néhány másodperc is árulkodó, amikor Nadal föláll, azt mondja, hogy jól van, és kisétál a képből. Talán ez is utal picit arra, hogy oké, véget ért egy szakasz, de hogy utána jön, azt majd az idő eldönti. És ha már idő, akkor mi is ezt a közel fél órát kibeszéltük erről a sorozatról, és vannak olyan témák, amiket még nem is érintettünk, tehát még nagyjából egy felet simán tudtunk volna erről beszélni, elég csak arra a lábsérülésre gondolni, amit mindenki ki szokott emelni, amikor Moya azt mondja, hogy egy földön kívüli van a lábfejedben, ez is ugye az utolsó részben szerepel, de igen, véletlenül olyanok hallgatták végig az adást, akik azért látták ezt a sorozatot, de ha esetleg van olyan, aki kíváncsi volt, de még nem nézte meg, akkor annak tudjuk ajánlani. Összegzésként szerintem elmondhatjuk, hogy nagyszerű az, hogy egy újabb sportdokumentum sorozat készült, és hogy szemmel láthatóan ezekre van igény, mert a héten többször is ránéztem, és ott volt a legnézettebb műsorok között, úgyhogy nekem ebből az jön át, hogy ezt az emberek fogyasztják. Nyilván itt Rafa Nadal személyiségéről is szó van, hogy azért egy teniszen túli világmárka, de bízom abban, hogy a következő években mondjuk akár Federerről, akár Djokovicról lesznek hasonló dolgok. Federer régebben visszavonult, szóval arra azért kisebb az esély, de Djokovic még pályafutása utolsó időszakában van, szóval tökéletes alkalom lehet arra, hogy forgassanak.
5: Lehet már forgatja.
4: Igen, lehet, hogy amúgy van ilyen, de így röviden lezárva szerintem nagyon érdekes volt, és jó volt megnézni.
5: Egyetértek abszolút, úgyhogy nézzétek meg.
4: Köszönjük szépen, hogy meghallgatták ezt a mai adást. Jövő héten összefoglaljuk az elmúlt két hét tenisz sikereit és eredményeit. bízunk benne, hogy minél több ilyen lesz. Somogyi Zsófiának köszönjük szépen, hogy ma is itt volt velünk. Búcsúzik a műsorvezető Kreisz Bálint. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót. Viszont hallásra.
3: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
6: Két teljesen eltérő világnézet csap össze... Ki tartja magát jó úszónak?
7: Nagyon jó megúszó voltam.
8: Pákráztam a rohanó szarvasok után.
9: Mondom, hát ez nem lehet.
10: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
11: Imogoszú!
12: Úszogumi!
11: Pontos!
13: Ó, magyarul!
14: A nyelvújítás előtt!
15: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
16: Ma a konferencia liga selejtezőjében javíthat a Győr labdarúgó csapata. Lefoglalták a Fidesz szervereit. Napos idő lesz, keleten záporokkal. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
3: Sporthírek.
16: A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg, a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A voksoláson 121 ország, 472 újságírója vett részt. A 8-szoros aranylabdás futballista 1179 pontot gyűjtött, s ezzel fölényes győzelmet aratott. A második és harmadik helyen a Real Madrid két játékosa, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett. A korai bajnokok ligája selejtezős kiesés után a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata a konferencia liga selejtezőjében javíthat. Az Eto a második forduló első mérkőzésén a luxemburgi Atert Bissen ellen lép pályára idegenben. A győriek egy évvel ezelőtt közel jártak a konferencia liga alapszakaszához. Akkor a selejtező utolsó fordulójában, a rájátszásban hazai pályán 2-1-re legyőzték az osztrák Rapid Wien-t, ám a bécsi visszavágón Bolla Bendegúz együttese végül fordított, így az Eto tavaly lemaradt a főtábláról. A 20 óra 15 perckor kezdődő Atert Bissen Győr mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Győzelemmel kezdte a hamburgi salakpályás tenisztornát Udvardi Panna. A világranglista 71. helyén álló magyar játékos az orosz Jelena Pridenkinát verte 6-4-6-2-re. Udvardi a spanyol Paula Badosa és a lengyel Katarzyna Kava meccsének győztesével játszik majd a következő körben. A torna második magyar indulója, Bondár Anna már tegnap tovább jutott a nyolcaddöntőbe, amelyben a mai Valentina Steiner, Noma Noa Akugue német párharc továbbjutójával találkozik majd. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx magyar idő szerint ma hajnalban 105-102-re győzött a sereghajtó Seattle Storm otthonában, az észak-amerikai női kosárlabda bajnokságban. A magyar játékos 19 percet töltött a pályán, ez alatt egy pontot dobott és 4 lepattanót szerzett. A Minnesota 21 győzelemmel és 6 vereséggel a nyugati főcsoport élén áll.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
16: A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napirendi előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forcoffer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a nemzeti összetartozás jelképe legyen. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent a teremben. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, értesült a Telex. A Bács-Kiskun megyei főügyészség a hírportálnak megerősítette, hogy hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan igazgató jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. A projekt részeként átalakítják és átjárhatóvá teszik a Városháza földszinti helyiségeit. A díszterem alatti téren pedig kávézók, teraszok és vendéglátó egységek is helyet kaphatnak. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Az eredményváró pont ott parti központi helyszíne az idén Budapesten az ELTE lágymányosi kampusza lesz. Élőzene, koncertek és változatos programokkal várják a fiatalokat a fővárosban és 10 vidéki helyszínen. Egyebek mellett Debrecenben, Miskolcon, Szegeden és Gyulán is.
3: Közlekedés.
16: Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a Budapest felé vezető oldalon két autó összeütközött. A 76-os kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
16: Változóan felhős lesz az ég, délen több, északon kevesebb napsütésre lehet számítani. Az északi területeken néhol eső, zápor vagy zivatar is előfordulhat. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a sporttörténelem a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Színvonalas labdarúgó világbajnokság volt az 1966-os, pontosan 60 évvel ezelőtt. Az angolok remekül előkészített pályákkal várták a torna résztvevőit, a közönség pedig értően figyelte a mérkőzéseket. A sporttörténelem mai adásában az angolok végső sikerét elevenítjük fel Turi Gáborral. Elpap István vagyok.
2: Köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Igen, minden igaz, amit a tornával kapcsolatban mondtál, említettél, de a hangulaton azért sokat dobott, hogy végül a házigazda hódította el a Rimé kupát. A hosszabbításban 4-2-re legyőzte a nyugatnémeteket, azaz az NSK-t.
1: Ugye ez volt a Rimé kupa utolsó előtti átadása, 70-ben búcsúztunk tőle. Milyen volt az angolok rajtja?
2: Hát eléggé szenvedős, a VB nyitányon 1966. július 11-én Anglia és Uruguay csapott össze, és egy, ahogy már mondtam, nyögvenelős 0-0 volt az eredmény. Következőképpen álltak fel az angolok, Banks volt a kapuban, Cohen, Jackie Charlton, Bobby Moore, Wilson alkotta a védősort, Balls, Tyes, Bobby Charlton volt a fedezetsor, vagy akkor már lassan így hívták, hogy középpálya, Graves, Hunt és Callahan játszotta a csatársorban erről, és hogy milyen volt a nyitány, az NSK elleni döntőben 19 nappal később két helyen változott ez az együttes, Jimmy Graveshead, Geoff Hurst, Callahan helyén Martin Peters kezdett, és hogy Alf Ramsey szövetségi kapitán nem ütött a szög mellé, ahogy mondani szoktuk, mi sem bizonyítja jobban, hogy a döntőben Peters 1, Hurst 3 gólt is szerzett.
1: Hát egyrészt 19 nappal a nyitány után már döntő volt, most ez 55 nap, de ne szaladjunk ennyire előre, tehát mi történt 66-ban az angolokkal?
2: Az angolok a csoportban a mexikóiakat és a franciákat egyaránt 2-0-ra verték meg, Bobby Charlton és Roger Hunt, illetve Hunt két góljával. Mexikó ellen Ball és Callahan hiányzott, Payne és Peters kapott lehetőséget a másik találkozón, Payne helyett Callahan került a csatársorba, tehát főleg elől a támadóknál kísérletezett a szövetségi kapitány. Ramsey a világbajnokságon az argentinok elleni negyed döntőben már abban az összeállításban küldte pályára csapatát, amelyben a fináléban is játszottak az angolok.
1: De ezt a meccset azért nem ezért emlegették még a VB után.
2: Bizony nem. A felek faragták egymást becsülettel, a civilben mesterszabó nyugatnémet játékvezető Rudolf Kreitlein amúgy sem tudott rendet tartani, de pozőr viselkedése csak felbőszítette a játékosokat. Figyelmeztetett, jegyzetelt, de kicsúszott kezéből a meccs a durva szabásértést elkövető, majd vitázó Antonio Rattint, ugyan kiállította, de a játékos 8 percig nem volt hajlandó előadni a játékteret, az ellenfelek egymást győzködték. Közben a nézőtérről leérkező spanyolul kiválóan beszélő Kenneth Aston, FIFA játékvezetői bizottság elnöke oldotta fel és oldotta meg a kialakult helyzetet.
1: Rattin később sportszerűtlen magatartását azzal indokolta, hogy nem értette a németül beszélő bírót.
2: Ez nyilvánvaló, de a dél-amerikaiak a mérkőzés végére sem higgadtak le. A meccsen Zsolt István és a svájci Gottfried Dienst volt a két partjelző, az egykori kitűnő magyar bíró a Pálya közepén című könyv

0: kezdődő mérkőzésről. A világbajnoki cím Made in England, ugye ez alatt az érthető, értendő, tehát ez egy olyan utalás. Mit is gondoltak a dél-amerikaiak? Rattin meg is jegyezte, idézem, az angol csapatban egy kiemelkedő képességű embert láttam, Sir Stanley Rouse-t. Hogy milyen számot viselt a hátán, azt nem tudom, tény, hogy mindenütt éreztük a jelenlétét, súlyát.
1: Ugye ő volt akkor a FIFA elnöke.
0: Így van.
1: Hogyan alakult az elődöntő?
0: Az argentinok elleni győztes csapaton nem változtatott Ramsey, a házigazdák 2-1-re győztek Portugália ellen, az angolok gólyait Bobby Charlton szerezte mind a kettőt, az ellenfélét pedig Eusebio. Ez volt az első mérkőzés, amelyen az angolok igazán jól játszottak. A finálé előtt Ramsey arra a felvetésre, mit vár a döntőtől, tömören válaszolt, idézem, néhányszor már megmondtam, a Rimé kupát. Az angol kapus Gordon Banks duzzadt az önbizalomtól. Anglia lesz a győztes, mondta. A házigazda abban is bízhatott, hogy a németek még sohasem győztek az angolok ellen, pedig az a csapat, amely februárban is legyőzte őket, a mainál sokkal gyengébb volt, hát a mait úgy kell érteni, hogy az akkorinál.
1: Az akkori mainál. Hogy várták a döntőt a nyugatnémetek?
0: Szakvezetőik Helmut Schön bízott játékosaiban, idézem, elég erősnek tartom csapatunkat ahhoz, hogy a győzelem reményében vegye fel a harcot, még a Wembleyben is. Uwe Seeler, a legendás csatár, így várta a finálét. Amikor megvertük a svédeket, én rúgtam a győztes gólt, így alakult ki az eredmény 2-1-re. Aztán ugyancsak 1-1-re végződött NSK-Spanyolország mérkőzés eredményét is az én gólom döntött el. Miért ne rúghatnám én a győztes gólt a döntőn is? Babonás vagyok, hát ha sikerül.
1: Hát minden esetre óriási volt az érdeklődés.
0: Míg az autóbaleset szenvedett brit legenda Stanley Matthews is televízión nézte a finálét kórházi szobájában, eleinte az orvosok nem javasolták, mondván ne izgassa fel magát, de a jobb szélső így érvelt. Idézem, sokkal inkább felidegesítene a gondolat, hogy most, amikor a Wembleyben a világbajnokságért játszanak a fiúk, én nem láthatom őket, nem tudnám átélni ennek a küzdelemnek izgalmas szépségeit.
1: Hogyan alakult a döntő?
0: A házigazdáknak állt a mérkőzés, az utolsó percig pillanatig 2-1-re vezettek, aztán Weber egyenlített, majd következett a hosszabbítás, ami miatt az Anglia NSK döntő a futballtörténelemben az, ami minden idők egyik legdrámaibb mérkőzése. Shakespeare-i dráma, csak nem az volt a kérdés, hogy lenni vagy nem lenni, hanem az, benn volt-e vagy nem volt benn. Tudnélik, Geoff Hurst második gólja ugyanis a Leedsről pattant a gólvonal mögé, majd a csatár a meccs végén beállította a 4-2-es végeredményt. A Népsport így értékelte a találkozót, idézem, az angolok fokozatosan belelendültek, és a nagyiramú, izgalmakban bővelkedő mérkőzés hajrájában jobbnak bizonyultak. Az angoloknál Hurst, Moore és Ball remekelt, a háromgólos támadóról ezárt a pálya szélében, rengeteget mozgott, akadtak ugyan kihagyásai, de küzdőképességével, három góljával döntő részesévé vált a győzelemnek. Ezzel szemben, és itt most a nyugatnémeteknek a kritikája következik, kevesen játszottak kiemelkedően az NSK csapatából, a szaklap ugyanakkor elismerte. 6 gól egy játékban jóval nagyobb értéket képvisel, mint tucatnyi szívet, lelket melengető, pompásan felépített támadás, amely elszalasztott gólszerzési alkalommal végződik.
1: Mit írtak az angol lapok?
0: A Daily Telegraph tudósítója szerint, idézem, a második angol gólig nagy csalódást okozott a játék. Szerintem az angolok megérdemelten győztek. Clive Toy, a Daily Express munkatársa lelkendezett. Ha 90 éves leszek, akkor sem fogom elfelejteni ezt a mérkőzést. A második német gól előtt Haller kezezett. Jacques Ferrand, a L'Équipe újságírója kritikusan fogalmazott. Közepes színvonalú volt a mérkőzés. A harmadik angol gólt nem lett volna szabad a játékvezetőnek megítélnie.
1: És mit mondott Alf Ramsey, az angol szövetségi kapitány?
0: Alf Ramsey-t, akit a siker után lovaggá ütöttek, tehát Sir Alf Ramsey lett, végre látták mosolyogni. Idézem, mit mondott, amikor elvállaltam a szövetségi kapitányi tisztséget, megbízóim azt mondták, bárhogyan is alakul, ne törődjek a bírálók véleményével, hanem következetesen járjam azt az utat, amelyet magam elé tűzök. Ne tűrjek a munkába beleszólást, azt tegyem, amit jónak látok. Nos, azt tettem. Bírálatot persze kaptam szépen néhányszor, bántott is, de nyeltem egyet és tovább végeztem a munkám. Most pedig elmondhatom, hogy a bírálóknak torkára folytottam a szót, A döntőről ezt mondta a szövetségi kapitány: remek, izgalmas, hallatlanul küzdelmes.

0: Elmes mérkőzés volt. 2-1 után nem gondoltam arra, hogy még hosszabbítás is lesz. A hosszabbítás előtt nem voltam ideges, mert tudtam, hogy a félórás végküzdelemben már csak mi győzhetünk, hiszen fizikailag, erőnlétben feltétlenül felülmúltuk az egyébként kitűnően játszó németeket.
1: Az ellenfél kapitány örült a dicséretnek?
0: Nem igen, Helmut Schön reálisan értékelt. Mint várható volt, a döntő inkább izgalmat, vérbeli küzdelmet, mintsem magas színvonalú játékot hozott. Akaratban, harcosságban, gyorsaságban, mozgékonyságban nem volt hiány. Mindenki megtette a magáét, a 120 perc emberfeletti teljesítményt jelentett. A mieink teljesítményével elégedett vagyok, azt is mondhatnám, büszke vagyok a csapatomra. Arra a felvetésre, hogy mi a véleménye a harmadik gólról, keserűen így reagált: a filmszalag majd bebizonyítja, kinek van igaza.
1: Hát annyira a mai napig nem bizonyította be.
0: Igen, nem bizonyult be. Hurst a 101. percben meglőtt labdája máig vita témát ad, a lécről a gólvonal mögé pattant a labda vagy sem. Minden esetre a játékvezető Dean partjelzője az azeri nemzetiségű szovjet Tofik Bakramov jelzését figyelembe véve gólt ítélt. Vagy Bakramov nem is gólt jelzett? Lehet, minden azon múlt, hogy nem érkezett meg a partjelző tolmácsa? Határozott igen a válasz, no nem abban a kérdésben, hogy Hurst lövése benn volt-e vagy sem, de legalább abban, hogy Dean számíthatott volna a touch bírójára.
1: Hát érdekes ezzel kapcsolatban a már idézett Zsolt István vélemény.
0: Igen, igen, ezért mondtam az előbb ilyen, rejtélyesen, amit mondtam. Tehát a világbajnokság magyar játékvezetője minden reggel ott volt a sípmesterek eligazításán, amely a FIFA játékvezetőknek a tájékoztatása volt a bizottság elnöke Ken Aston jelenlétében, a szakmai kérdések vetődtek fel. Így volt ez a döntő délelőttjén is, mit ad Isten, de idézzük inkább az egykori kitűnő bírót. Az elhangzott egy obligát, immár utolsó kérdés. Melyik országban miként adnak a partjelzők valamilyen rejtett jelzést, segítséget a játékvezetőnek, ha a felső kapufa belső éléről a gólvonalra pattan a labda? Mi feleltünk szép sorjában a kérdésre, ezúttal immár az utolsóra. Ki zászlóval segít, ki csípőretett kézzel, ki más mozdulattal. Mondtuk mindnyájan az otthonon jól bevált szokásokat, mindnyájan kivéve kitűnő barátunkat, Bakramovot, akinek nem érkezett meg a tolmácsa. Így aztán a kérdést nem értette, a válaszsal meg adósunk maradt. Azon a bizonyos reggelen, az 1966-os világbajnokság döntője előtt néhány órával. És néhány passzussal arrébb, a késő délutáni Wembley eseményekre emlékezve estét a Zsolt István: a világ a gólvonalra merett, a játékvezető meg persze a partjelzőre. A partjelzőre, aki délelőtt ott volt velünk a lobbiban, ahol megtárgyaltuk, hogy a világ különböző sarkain milyen segítséget kap a játékvezető, ha a labda a felső kapufa belső éléről levágódik a gólvonalra, a befutó hátvéd pedig felszabadít.
1: A partjelző tolmács azonban erre az értekezletre, amely már az utolsó volt, nem érkezett meg.
0: Bizony nem, így aztán Dinsz csak át a gyep közepén, a Wembley közepén, a világ közepén a játékvezető is nézett, ezt írta Zsolt István. A játékvezető, aki Svájcból jött, a világ egyetlen olyan országából, ahol a szünetben a partjelzők nem cserélnek térfelet. Mert hiszen ha cseréltek volna, akkor most a másik kollégájára nézhetett volna, aki ugyancsak ott volt közöttünk a lobbiban, a másik, aki folyékonyan beszélt németül, és aki elmondta, hogy az ő országában a partjelző úgy ad segítséget, ha a labda lepattan a felső kapufa a belső éléről, hogy stb. Stb.
1: Hát ezek után lehet, hogy furcsa a kérdés, de milyen volt a bíráskodás?
0: Tabák Endre a Népsporon ezt írta, idézem: Dinsz svájci játékvezetőnek több vitatható ítélete volt, megítélésem szerint döntő hibákat is elkövetett a már említett egyenlítő nyugatnémet gól előtt és a harmadik angol gól alkalmával. És még egy érdekes történet: hiába ajánlott fel a német kicker 1000 márka jutalmat, 1000 mark belónunk, ahogy írta a címben a híres lap, annak, aki hitelt érdemlően dokumentummal bizonyítja, hogy a labda Hurst lövése után teljes terjedelmével a gólvonalon túlra került, ez senkinek sem sikerült. Más kérdés, hogy az ellenkezőjét sem bizonyították, maradt a végeredmény: Anglia NSK 4-2.
1: Köszönjük szépen, ez volt a Sporttörténelem Elpap Istvánnal és Turi Gáborral.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofon mögött Szabó Bence, ez pedig a Hazafutás, és Tóth Béla lesz majd a műsorvezető a következő órától. A mai műsorterv szerint majd sportkör lesz, nemzeti sportkör lesz 4 órától, illetve foglalkozunk az Etónak a nemzetközi kupamérkőzésével, valamint jégkorong is lesz a mai műsornak a témájába. De az első órában egy vendéget köszöntök itt a stúdióban, Sebők Vilmos, korábbi válogatott labdarúgó itt a vendégünk. Vili, köszönöm, hogy eljöttél, a világbajnokságról fogunk majd beszélgetni, illetve még az NB1-et is hozzátehetem, mert azért most már kevesebb, mint...
2: Nyakunkon.
1: Így van, nyakunkon. Abszolút, és az ráadásul, hogy pont egy Újpest mérkőzéssel kezdődik majd a szezon. Úgyhogy mindezekről fogunk beszélni, de először a világbajnokságról. Neked milyen volt ez a 23. labdarúgó világbajnokság?
2: Hát itt nagyon sokan pessimisták voltak itt a VB előtt, hogy ugye mi ez a 48 csapat, és hogy hasonló dolgok. Én azt gondolom, hogy összességében szerintem minden rendben volt ezzel a VB-vel. Ennek minden futónak minden eszenciája benne volt. Tehát itt a kis csapatoknak a meglepetés csapatok voltak. Ugye voltak a sztárok, akik hozták magukat, főleg én itt Messire gondolok, szerintem senki nem gondolta azt, hogy 39 évesen Messi ilyen teljesítményt fog nyújtani. És aztán végül is sok gól volt, élvezhető meccsek voltak. Én azt gondolom, hogy akármennyire pessimisták voltak itt sokan a VB előtt. Szerintem ez egy jó VB volt, leszámítva ezt a döntőt. Szerintem minden idők legrosszabb döntője volt, de még így is, ezt ettől eltekintve is azt gondolom. És ami érdekes, hogy ugye arról beszéltem, hogy itt a egyéniségek hozták magukat, és ugye 10 gólt rúgott ugye Bappé, tehát hogy azért nagyon sok gól volt, és tényleg ebből a sztárok kivették a részüket, és mégis szerintem egy olyan csapat nyerte ezt a VB-t, ahol nem is talán az egyéniségek döntöttek csapaton belül, hanem a csapategység, ami jellemezte a spanyol válogatottat.
1: Igen, ez egy ilyen tökéletes óramű pontossággal működő csapat volt talán. Nekem az volt az érzésem, hogy már azért nem szerettem őket nézni, mert ez túl tökéletes.
2: Igen, néha még unalmas is, azt be lehet mondani, mert hogy annyira ezt a labdajáratos, labdatartós játékot találtak De La Fuente, hogy néha egy kicsit unalomba is torkolott, de én azt gondolom, hogy azért ez nagyon nagy dolog, tehát hogy megnyersz egy EB-t, utána 2 évre rá megnyersz egy VB-t, tehát hogy ez már nem véletlen, tehát véletlenek vannak, de ez nem az.
1: És tegyük hozzá még a Nemzetek Ligáját is, amit azt szintén a spanyolok nyertek.
2: Ja, és még azt is tényleg, tehát hogy igazából mindent, amit lehetett, megnyert ezzel a csapattal. Egy olyan edző, akiről nagyjából azt sem tudtuk, hogy kicsoda, nem olyan régen még, hiszen semmilyen múltja nem volt már, mint edzői múltja, ami számottevő lett volna, és tényleg egy olyan, ahogy te olyan jól mondtad, egy ilyen precíziós futballal, és az, hogy mindenki tudja, hogy hol a helye, nem átadott olyan játékosokat kihagyni, például azt a Zubimendit, aki ugye a Barcelonában egész szezonban fantasztikus szezont futott, ő például teljesen outsider volt ebbe a csapatba, a Barcelonából is ugye kihagyta Gaviékat, és olyan játékosokat, akiket alárendelt annak, hogy a csapat jól nézzen ki, és tényleg azt mondom, hogy egy gólt kaptak 8 meccsen. Volt beszélünk szerintem arról az Unai Simonról, aki számomra ez a...
1: Megérdemelten a tovább legjobb.
2: Figyelj, szerintem őről azt lehet mondani, hogy szerintem a modern kapusnak a prototípusa. Tehát a mai futballban lábbal, amelyik kapus nem jó, amelyik nem él együtt a játékkal, így, ahogy hát ez valami fantasztikus. Hát ugye én koromban ilyen kapusok lettek volna mögöttem, akik tényleg, amikor ugye a védők leszűkítik a területet, most már a mai futballban olyan szűk területen játszanak, és ezáltal ugye mögöttük sok terület van. És van egy ilyen kapus mögötted, akiben tudod azt, hogyha egy kicsit túl föltoltad, és mondjuk jön egy jó indítás mögéd be, akkor ott van mögötted.
1: Igen, döntőben is volt egy ilyen eset, amikor a Messi elé kiment.
2: Kijött, és már úgy helyezkedik teg a kapuba, hogy érzi azt, hogy néha láttam, majdnem a 16-os vonalnál helyezkedik, és onnan indul kifele. Szóval hihetetlen önbizalma volt, ez nagyon-nagyon-nagyon jó kapus, és hát azt a Raját szorította ki, aki pedig hát az Arzenálban szerintem mondhatjuk azt, hogy a élete szezonját futotta. Szóval ebben nagyon nagy potenciál volt ebben a csapatban, és tényleg még egyszer mondom, nem így egyénileg is természetesen, de az, hogy ahogy ez a Fluentes összerakta ezt a csapatot, és ahogy ez működött precíziósan, tényleg egy gólt kapva, szerintem kijelenthetjük, hogy megérdemelten nyerték meg a VB-t.
1: És az is érdekes egyébként, hogy honnan indult ez a spanyol csapat, ugye az első meccsen, nem tudom, emlékszel-e még, hogy a zöldfokiak játszottak egy 0-0-ás döntetlent, és azért ott sokaktól hallottam a vészharangnak a kongatását, hogy hát mi lesz ezzel a spanyol válogatottal. Hát az lett a dominánsabb, hogy a nullára lehozzák hátul.
2: Hát igen, igen. Jó, figyelj, lehet ilyen szempontból is, szemszögből is nézni ezt, hogy a spanyolokkal mi van, de én meg a másik szempontból nézem, hogy ha már erről beszélünk, hogy zöldfoki szigetek, hogy hát a világ futballja elért egy olyan szintre már, hogy már mindenki megtanult focizni. Tehát nincs olyan csapat, jó, most ide vehetjük mondjuk a szegény Tunéziát, akik mondjuk vagy a Curaçaót, de összességében az ilyen kis csapatok is megvannak már tanítva védekezni, megvannak taktikailag fegyelmezettek, van bennük azért annyi egyéni képesség, hogy egy ilyen csapat ellen is le tudnak hozni egy meccset kapott gól nélkül. Úgyhogy ebből mondjuk az jöhet le szerintem tanulságként nekünk magyaroknak, ha már beszélgethetünk egy kicsit mint magyarok, ugye, akik nem jutottunk ki, és hát már ezzel fekszünk, ezzel kelünk, most már 86, az ugye 40 éve, hogy mikor jutunk már ki, hogy hát ez az igazság, hogy ez megint egy megerősít abban, hogy nekünk ez a hogyha beszéltünk, mi beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye mi nem jutottunk ki, hogy szerintem pont ez volt nem most ezzel a válogatott a legnagyobb probléma, ami eddig a rossz érában egyáltalán nem volt jellemző, hogy nem volt stabil ez a válogatott. Tehát amennyi gólt kaptunk ugye az írektől meg a portugáloktól összesen, ez egyszerűen nem eredményezhetett más, csak az, hogy nem tudsz kijutni a VB-re. És hát itt van egy ilyen zöldfoki szigetek, ahol látszott, hogy ha stabil vagy, ha szervezett vagy, ha taktikailag fegyelmezett vagy, akkor vagy itt vannak a bosnyákok, egy ugyanolyan kis nemzet, sőt, még kisebb.
1: 3 milliós ország.
2: 3 milliós ország, mint mi. És azért legyünk őszinték, tehát, hogy a infrastruktúra és a körülmények és minden sokkal nehezebb helyzetben van a bosnyák futball, mint a magyar, és hát kijutottak, sőt a csoportból is tovább jutottak. Szóval, hogy azért ez nekünk egy józanító pofon volt szerintem, hogy oké, hogy jó úton megyünk, mert aki azt tagadja azt, hogy itt fejlődés volt, az hazudik szerintem. Én, aki a 90-es években futballoztam, 2000-es években, tudom azt, hogy amikor gazdátlan volt a magyar futball, és tényleg rohadt, maradjunk annyiba, ahhoz képest egyértelmű, hogy látszik a fejlődés, de hát az igazság az, hogy a mellettünk, vagy az osztrákok példának mondhatom, ők is tovább jutottak a csoportból. Tehát, hogy a környezetünkben lévő országok is ugyanúgy fejlődnek, mint mi, ugyanúgy látszik az előrelépés, úgyhogy ezért mondom még egyszer, egy józanító pofon volt, hogy azért még nagyon sok munka van ebben a magyar fociba, és de legalább elbillentünk valamilyen irányba előre fele a 2000-es évekhez képest, úgyhogy még egyszer mondom, ez
1: hát az EB-re kiítunk most már.
2: Hát igen, de az EB-t már megszoktuk, hogy az EB-re, se jussunk ki a VB-re is egyszer, úgyhogy de mondom még egyszer, szóval ez arra is jó volt ez a VB, hogy igenis megerősített bennünket abban, hogy nincs mese. Stabilnak, szervezetnek, csapatként kell működnünk, és akkor fogunk tudni újra elérni ilyen nagy eredményeket, amit a Rossi elért ezzel a válogatottal.
1: Ugye itt tettél említést arról, hogy téged nem zavart ez a felduzzasztott mezőny, de most ahhoz képest már arról is lehet hallani, hogy a következő világbajnokságra még inkább fel akarják duzzasztani. Sőt, ugye tegnap volt a Dél-Amerikai Labdarúgó Szövetségnek a vezetőjének egy olyan megnyilvánulása, hogy a következő VB már 64 csapatos lesz. Hát nyilván két kérdés ezzel kapcsolatban. Mit gondolsz erről, másról meg, hogy oda kijutunk-e már végre?
2: Hát ugye itt a kérdés az, hogy 64 csapat az egy dolog, szerintem az már sok, de az, hogy ugye az európaiak mennyivel több helyet kapnak, mert hát most
1: ez a fontos kérdés,
2: mert ugye azért mert azért rajtunk kívül azért Olaszország se, vagy éppen mit tudom, Dánia, tehát nálunk nagyobb futball nemzetek se jutottak ki. Tehát a kérdés az, hogy a fennmaradó 16 helyből, vagy a további 16 helyből mennyit kap Európa? Tehát azért ez egy fontos kérdés.
1: És mennyi lenne az ideális, vagy a reális szerinted a képességek alapján?
2: Hát a képességek alapján biztos, hogy a fele legalább. Tehát szerintem az lenne a reális. Tehát azért látjuk, hogy Ázsia nagyon leszerepelt. Én azt gondolom, hogy Afrikát egy ideig nagyon jól mentek az afrikaiak.
1: De csoportkörből a 10-ből 9 afrikai
2: tovább ment. 9 afrikai tovább ment, így van, egyedül Tunézia nem, és egyébként én titkon reméltem azt, és számítottam arra, hogy most az afrikaiak talán hosszabb ideig ott lesznek a versenyben, aztán szépen elvéreztek szép lassan egyedül. Hát ugye Marokkó volt, aki tartotta magát, de hát ugye a franciák elemmel ők se tudtak. Úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy ha Európa kapna több helyet ebbe a 16 helyből, akkor azt gondolom, hogy talán lenne realitása, de azért már 64 csapat, az már nagyon soknak tartom. Így is ugye most a leghosszabb VB volt, ha jól tudom, tehát hozba több mint egy hónapig tartott, nem tudom, hogy az a meddig tartana, másfél hónapig, nem is tudom, hogy férne bele ebbe a...
1: Meg ugye a logisztikát se felejtsd el, hogy ugye lesz a centenárium, és ugye ott rendeznek mérkőzéseket Uruguayba, Argentinába, Paraguayba, valamint Marokkóba, Spanyolországba és Portugáliába. Az is egy elképesztő logisztikai feladat.
2: Hát igen. A másik dolog az, hogy itt nagyon sok idő elmenne az utazással is. Tehát, hogy jó, hát ez most ilyen teoretikus dolog, ez a 60 csapat. Én nem gondolom, hogy ez lesz. Persze Infantinótól ilyen infantilis dolgok nem állnak messze. Úgyhogy minden előfordulhat. Hát láttuk itt ezt a hydration break-et, ugye ezt a amit ugye kitaláltak. Tehát én azt gondolom, hogy mindent meg lehet csinálni. Én azt gondolom, hogy azért ennek ellenére élvezhető jó meccsek voltak, sok gól volt, ami fontos. Én nekem azért volt egy olyan félelmem a VB előtt, hogy kevés gól lesz, és nagyon-nagyon védekezős lesz.
1: Ehhez képest jó az arány.
2: A VB döntő, az egész VB, ehhez képest meg nem ez történt.
1: Figyelj, meglőtték, hogyha azt veszed a szombaton és a vasárnap, meglőtték a 11 gólt.
2: Rossz elosztásban, de tényleg, nem, szóval tényleg voltak gólok, voltak, és tényleg olyan egyéni teljesítmények voltak, amiket azért nem gondoltam, hogy azért Holland is ennyi gólt fog rúgni, Bappénak is jól ment, Harry Kane-nek is azért viszonylag, tehát, hogy ezek a sztárok hozták magukat, és Messi meg a szerintem, meg tényleg még egyszer mondom, az 39 évesen, hát ő a csúcs, hát ő nélkül ez az argentin válogatott, nem tudom, meddig jutott volna.
1: Hát azt talán lehet fogalmazni, hogy a sztároknak a világbajnoksága volt azért, meg azt is hozzá lehet tenni, hogy nagyon sok játékosnak, akiket hosszú idő óta ismertünk, szerettünk, az utolsó VB-jét láttuk adott esetben, ugye Messinek is. Te argentinoknak szurkoltál egyébként, vagy kinek szurkoltál?
2: Hát én a spanyoloknak drukkoltam, mert...
1: Akkor neked ez egy nem volt egy rossz.
2: Hát igen, de... Hát szerintem nem vagyok ezzel egyedül, hát elég nagy téma most itt a VB döntő utáni napokban az, hogy ugye az argentinok már ennyire voltak szimpatikusak, és hát azért én is azt gondolom, hogy ha dönteni kell, hogy melyik csapat érdemelte meg egyetem, és nem csak a döntőben látott teljesítmény alapján, hanem szerintem az egész VB alatt azért az argentinoknak ez a túlagresszív és teljesen szerintem sportszerűtlen, unszimpatikus játék, az nagyon sokaknak nem tetszett, és ez tényleg én is így gondolom, pedig én sem voltam az a legsportszerűbb, én is sokat reklamáltam annak idején, és így utólag így már öreg fejjel én is beláttam, hogy ez nem volt szép dolog. De tényleg, amit az argentinok műveltek, ez a túlzott agresszivitás és színészkedés reklám, hát ez azért nagyon sokat elvett a futballból.
1: Én azt éreztem amúgy, hogy mind a mellett, hogy ők ezt csinálják, ők tudnak is futballozni, de hogy az volt az érzésem, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon ketté osztódik a világ olyan tekintetben, hogy vannak az argentinok a szimpatizálók és az argentinok a cidók, és tényleg azt éreztem ahhoz képest, hogy ez a VB, ez egy örömről kellene úgy, hogy szóljon, hogy látunk különféle futballnemzeteket, ilyenné alakult ez az egész, és ebben mondjuk a játékvezetők felelőssége is szerintem felvethető.
2: Igen, igen, egyébként meg amit még észrevettem, hogyha már játékvezetőkről beszélünk, hogy szerintem ez is valahogy meg lett úgymond mondva nekik, hogy kevesebb, sokkal kevesebb lapot adtak, tehát hogy
1: ne, valamiért nem vittik. Ha visszaemlész a nyitó meccsre, kiosztott három
2: igen,
1: lapot,
2: a nyitó és akkor úgy volt, hogy ott, hogy igen, a nyitó meccsre meg ugye volt az, hogy ott meg ész nélkül osztogatták a lapot, és szerintem ott történt egy olyan, hogy ott akkor meg lett mondva, hát, hogy akkor most meg kicsit óvatosabban ezek a lapokkal, és a sajnos az egész VB-n jellemző volt, hogy kivártak a bírók, és egy kicsit talán hagyták ezt a túlzottan kemény játékot, és ennek volt köszönhető az, hogy Argentina élt is ezzel, és ezzel kicsit elrontotta magának a futballnak a szépségét. Úgyhogy hát jó, ilyen apróságok vannak, amiket lehet kritizálhatunk, de én így összességében ámlok nézem, akkor tényleg én azt gondolom, hogy ez egy jó VB volt. Az is egy számomra egy érdekes dolog, hogy annyira eggépesedett ez a futball, és annyira ilyen ufók a futballisták, és ugye legalább érzelmek voltak most ezen a VB-n. Tehát ami egy kicsit úgy kihalt a futballból, hogy most legalább ugye jó, hogy
1: ezt hozták az argentinok.
2: Az argentinok az éneklésükkel, meg maga a pályán, ugye ott a színuszok alatt, meg de azért jó volt látni azt, hogy van érzelem volt ebben a VB-ben. Tehát, hogy nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is. Meg jó volt azt is látni, hogy egyébként az Egyesült Államokban is végre most már tényleg, ha nem is első számú sport, mert hát ugye sose lesz
1: az a három nagy lesz,
2: sportuk.
1: De ugye, volt minden meccsen.
2: De az, hogy minden meccsen teltház, és azért jó, persze a sztárok jönnek, megmutatják magukat, de hogy már szeretik a futballt, tehát hogy az európai futballt. Tehát most már azért emlékszem még a 90-es években, 2000-es évek elején még akkor kezdődött ez ugye Bekemékkel, hogy kijutottak
1: oda. Vagy még kimentek. Korábban, amikor még Pelét is oda vitték.
2: Jó, Pelé a Kozmoszba, de hát az még ott nem volt profi futfoci, tehát az még egy teljesen más dolog volt. De hogy végre elért oda, hogy az Egyesült Államokban is tényleg megbecsülik ezt a sportot. Ezt is jó volt látni, úgyhogy megmondom ezeket az érzelmeket, amik úgy kiszabadultak így a játékosokból, és ez azért ezt a VB hozta ki szerintem mindenképpen ezekből a fiúkból.
1: Ha már az Egyesült Államokat mondod, akkor nyilván vannak a házigazdához felvethető adott esetben problémák is, vagy kritikák is, te hogyan viszonyultál ezekhez?
2: Már mire gondolsz?
1: Hát ugye itt a beutazással kapcsolatban az iráni válogatottat, hogy milyen dolgok érték.
2: Hát ugye, tudod, amikor a politikai beleszól a sportban, sose jó, ezt tudjuk nagyon jól.
1: De például hát, mondok egy másik, ugye gánai játékos tiltottak ki Kanadából, tehát hogy ezért Mexikó kivételével, akár Kanadáról, akár az Egyesült Államokról is sok rosszat lehetett hallani.
2: Hát igen, igen, meg ugye itt az Egyesült Államokkal kapcsolatban ugye volt ez a kiállítás, amit el lett törölve, tehát hát igen, beszéltünk Infantinóról, ugye, vagy hát megemlítettem, hát mondhatom azt, hogy talán nem a legjobb mi ez? FIFA elnök, azt gondolom, tehát, hogy volt már nála jobb. Hát az ő kezében vannak ezek a döntések, én nem tudom, most például amit mondasz, ez az Egyesült Államok nem engedte be, ez is ugye. Tehát ezek olyan kérdések, amik sajnos nem látok bele igazából, hogy most ezekben a kérdésekben kidönt, ugye itt a...
1: De, hát, de nincsen jó visszhangja ennek, tehát.
2: Nincs jó visszhangja, persze. Hát de látod, hogy a Trump megint ott a döntő után ott megint nem akart lejönni a színpadról. Hát,
1: én azon szóval, csodálkoztam, hogy csoda, hogy nem emeli fel a kupát.
2: Hát igen, szóval már tényleg ez már kicsit ilyen bózatba illő. Nem. Pedig hát már a legutóbbi, mi volt ez a klubvilágbajnokság, amikor...
1: Ott is ott van a Chelsea játékosokkal.
2: Amikor a Chelsea játékosokkal együtt örült, és hát most azért Infantino elrángatta onnan, tehát ennyi sütni valója volt, hogy rászólt. Nem tudom, hát ő nem érezte ezek szerint, hogy nincs neki ott helye. Mindegy, hát ez ilyen közjáték. A lényeg az, hogy azért lement ez normálisan ez a VB, és élvezhető volt, jó volt.
1: Melyik válogatottnak a játékát élvezte a legjobban nézni? Mert abban megállapodtunk, hogy a spanyol a legjobb, de valószínűleg nem a leglátványosabb.
2: Hát, hát ugye mivel mindenket támadó foci, jó, mondjuk én védőként imádom a nézni, hogy egy csapat jól védekezik, mert én abban is látok élvezetet, de azért persze jobb az, ha gólok vannak, és azért szerintem a francia csapatnak a támadójátéka, szerintem ez nem, ezzel nem ők egyedül, ha azt mondom,
1: én is rájuk gondolok.
2: Hogy ők voltak azok, akik mindig tudtak váratlant.
1: Az a hármas ott elől, az Olivier Mbappé, Dembélé, az valami elképesztő.
2: Hát igen, szóval, csak hát ez a hihetetlen, hogy jött az a meccs a spanyolok ellen, amikor mindenki azt gondolt, hogy akkor na most a franciák megmutatják, hogy mennyire jók, és akkor megfojtották a spanyolok ezt a francia csapatot, de szó szerint, tehát egyszerűen nem tudtak velük mit kezdeni, nem találtak fogást rajtuk, és hát ilyenkor derül ki az, hogy hiába vannak fantasztikus egyéniségeid, fantasztikus játékosaid, amikor egy csapat működik, amikor össze van rakva, amikor, amit mondasz, precíziós játékot játszik, és mindenki a helyén van, akkor meg tud folytani egy ilyen válogatottat is a spanyol. Úgyhogy ami a kérdésedre válaszolva, nekem is a francia volt az, amelyik a leglátványosabb focit játszotta, és ha hagyták, akkor játszott is. A spanyolok nem hagyták.
1: A Nemzeti Sportrádióban vendégünk Sebők Vilmos, 52-szeres magyar válogatott futballista, és a hírek után majd innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsalra az olimpiai bajnok, Milán Fiskó a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Ma a konferencialiga selejtezőjében javíthat a Győr labdarúgó csapata. Fegyverrel raboltak ki egy benzinkutat Nagykanizsán. Többnyire napos idő várható. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
5: A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg, a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A voksoláson 121 ország, 472 újságírója vett részt. A 8-szoros aranylabdás futballista 1179 pontot gyűjtött, s ezzel fölényes győzelmet aratott. A második és harmadik helyen a Real Madrid két játékosa, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett. A korai bajnokok ligája selejtezős kiesés után a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata a konferencia liga selejtezőjében javíthat. Az Eto a második forduló első mérkőzésén a luxemburgi Atert Bissen ellen lép pályára idegenben. A győriek egy évvel ezelőtt közel jártak a konferencia liga alapszakaszához. Akkor a selejtező utolsó fordulójában, a rájátszásban hazai pályán, 2-1-re legyőzték az osztrák Rapid Wien-t, ám a bécsi visszavágón Bolla Bendegúz együttese végül fordított, így az Eto tavaly lemaradt a főtábláról. A 20 óra 15 perckor kezdődő Atert Bissen Győr mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Győzelemmel kezdte a hamburgi salakpályás tenisztornát Udvardi Panna. A világranglista 71. helyén álló magyar játékos, az orosz Jelena Pridankinát verte 6-4-6-2-re. Udvardi a spanyol Paula Badosa és a lengyel Katarzyna Kava meccsének győztesével játszik majd a következő körben. A torna második magyar indulója, Bondár Anna már tegnap tovább jutott a nyolcad döntőbe, amelyben a mai Valentina Steiner, Noma Noa Akugue német párharc továbbjutójával találkozik majd. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx magyar idő szerint ma hajnalban 105-102-re győzött a sereghajtó Seattle Storm otthonában, az észak-amerikai női kosárlabda bajnokságban. A magyar játékos 19 percet töltött a pályán, ez alatt egy pontot dobott és 4 lepattanót szerzett. A Minnesota 21 győzelemmel és 6 vereséggel a nyugati főcsoport élén áll.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Lefoglalták a Fidesz szervereit a nemzeti kulturális alappénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként. A Bács-Kiskun megyei főügyészség a Telexnek megerősítette, hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Fegyverrel raboltak ki egy benzinkutat hajnalban Nagykanizsán. Egy 32 éves férfi 60 ezer forintot és 2 üveg vodkát vitt magával. A nyomozók rövid időn belül megtalálták az elkövetőt és őrizetbe vették. 5 és 10 év közti börtönbüntetésre számíthat. A férfi ellen egy korábbi betöréses rablás miatt már folyik eljárás. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, szaunaszeánszokkal, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Részletek a Magyar Fürdőszövetség honlapján érhetők el. Két vélhetően ittas pilótát mentett fel a szolgálat alól a Swiss légitársaság. Még májusban egy Genfből induló járat személyzete jelentette agályait a vezetőségnek, így még felszállás előtt tudtak intézkedni. A pilótákkal még a szállodájukban, a reptérre indulás előtt közölték, hogy nem állhatnak szolgálatba. A helyükre két másik pilótát küldtek. A két leváltott pilóta azóta sem repülhet.
0: Közlekedés.
5: Baleset történt a fővárosban a Krisztina körúton, a déli pályaudvar után a Vérmezőnél. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Változóan felhős lesz az ég. Délen több, északon kevesebb napsütésre lehet számítani. Az északi területeken néhol eső, zápor vagy zivatar is előfordulhat. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Folytatjuk a hazafutást és a beszélgetésünket Sebők Vilmos korábbi válogatott labdarúgóval. Ugye a világbajnokságról beszélgettünk az elmúlt időszakban, és folytatjuk ezt. Volt itt a Sportrádióban egy vitáma az egyik szakértőnkkel, mégpedig arra vonatkozóan, hogy amikor lezárult a csoportkör, akkor ő kijelentette, hogy akkor most kezdődik az igazi világbajnokság. Én pedig azt mondtam, hogy szerintem hát a világbajnokság már elkezdődött a nyitómestről kezdve. Ugye itt az volt a felvetés, hogy szakmai tekintetben akkor kezdve lettek olyan mérkőzések, amik valamelyest izgalmasak. Én pedig azt mondtam, hogy én alapvetően úgy állok ehhez, hogyha a futballnak a legmagasabb szintjét akarjuk nézni, akkor nem a világbajnokságon kell keresni. Ehhez a kérdéshez te hogyan állsz? Mert ugye én azt gondolom, hogy a labdarúgó bajnokok ligája a csúcs teljesítmény, ez a legmagasabb szint. A világbajnokságot pedig én személyesen úgy nézem, hogy ez egy ilyen színes kavalkád, ami megmutatja a világnak, hogy milyen a futball, hogy valaki bele tudjon szeretni.
8: Persze, én teljesen egyetértek veled. Én sem értek ezzel, egyet azzal, hogy itt a kiesési szakaszban kezdődött el ez a VB. Főleg azért nem, mert ugye a harmadik hely is ugye ért továbbjutást, és nagyon sok meccsen, vagy nagyon sok csoportban az utolsó csoportmeccsen dőltek el itt a
7: jó, mondjuk ez szerintem mondjuk nem volt korrekt ebből a rendezésből, mert tegyük fel, ugye mi is így jártunk az előző Európa-bajnokságon, hogy a grúzok és a portugálok azért kibabráltak velünk, itt meg mondjuk a szegény skótokkal babráltak ki később.
8: Jó, hát én értem, de most a ennyi csapat van, hát most megfelezted volna, vagy hogy, de akkor is mindenképpen lehet itt, figyelj, ez elkerülhetetlen, hogy vannak olyan meccsek, amikor mind a két csapatnak jó az X. Hát most mit tudsz csinálni, ezt hogy tudod meghiúsítani, hogy ilyen előforduljon? Én azt gondolom, hogy visszatérve a kérdésedre, én nem éreztem az első perctől kezdve azt, hogy ne tette oda volna magát egyik csapat se. Vagy hogy lett volna olyan, hogy ne tették volna oda magukat. Tehát, hogy jó, volt egy-két meccs, ami, mit tudom én, az angolok, a Gána ellen emlékszel, az a 0-0, amikor volt egy kis lauf, de összességében én azt éreztem, hogy az első perctől kezdve itt ráléptek a gázpedálra, és számomra élvezhető meccsek voltak itt a csoportkörökben is, úgyhogy nem, vagy a csoportkörben is, úgyhogy ezzel én sem értek egyet.
7: Mi volt még számodra ilyen színfolt? Ugye az Zöld-foki szigeteket azt már az elején kiemeltük. Volt még olyan ország, amire úgy szívesen emlékszel majd?
8: Hát én Marokkónak nagyon drukkoltam. Hát most azért nem volt nagy meglepetés, mert hát Marokkó az előző VB-n ugye elődöntött játszott, de én bennük éreztem azt a csoportkörben, és a utána is.
7: Majdnem megfogták a brazilokat egyébként.
8: Igen, nem, hát a franciák vestek ki.
7: De a csoportkört mondod.
8: Ja, igen. Hát ugyanez egyébként a japánok tetszettek még nagyon, igen, a japánok, igen. Na ők fogták meg majdnem a brazilokat,
7: a
8: kieséses szakaszba, és tehát azért, és mondom, az afrikai csapatok is egyébként tetszettek, tőlük mondom, még többet vártam, tehát amit te mondasz, hogy tényleg az egész világ megmutatja magát, tehát hogy ezt így kell felfogni, nem úgy, mint a, tényleg a BL az a csúcs, tehát az európai foci csúcsa, ott tényleg, ott, mert most ezt nem lehet összehasonlítani, most persze egy zöldfoki szigetek a BL-ben, most hova meddig jutna? Nem tudjuk. Hát lehet, hogy kiesne a csoportkörből. Ez most olyan, de vagy akár akármilyen válogatott. Tehát ezt nehéz így összehasonlítani. Szerintem is az a lényeg, hogy ezek a nemzetek meg tudták magukat mutatni, és tényleg sok meglepetést okoztak, és számomra egyáltalán nem volt ez a probléma. Nekem ezzel a 30 csapattal sem volt egyébként problémám. Tehát, vagy 48, vagy hány már, sem tudom már.
7: Most ez 48 csapatos volt.
8: Jó, bocsánat, hát a 48, jó, már itt a számok tengerébe elcsúsztam, úgyhogy én azt gondolom, hogy még egyszer mondom, Marokkó, Japán, nekem, én apának nagyon drukkoltam, tehát a japik menjenek, amik tudnak, nekem nagyon tetszettek, hogy a csoportkörben is, és a brazilok ellen is ott majdnem sikerült nekik a továbbjutás.
7: Kik produkálták szerinted a legnagyobb csalódást, mert itt azért a németek úgy adják magukat, neked is ugye van némi német kötődésed.
8: Hát hogyne, a németeknél ugye ez egy nagy meglepetés volt ugye Paraguay ellen, és egyébként nem is volt várható, mert azért ugye ott a felkészülési meccseken elég magabiztosak voltak, Nagelsmann is nagyon magabiztos volt. Persze azért ne felejtsük el, hogy oké, hogy Undav most nem játszott rosszul, de valahogy már onnan is hiányoznak azok az igazi nagy egyéniségek, főleg a támadó szekcióból, ugye most Undavval, Voltemádéval, tehát hogy én ott éreztem egyfajta hiányt, hogy ott...
7: És nem is ők kezdtek, ugye, hanem Havertzet erőltette.
8: Igen, Havertz meg ugye nem igazi csatár, tehát erről meg régóta beszélünk, hogy Havertz nagyon jó futballista, de nem az igazi befejező csatár, szóval lehet függetlenül nem véletlen az, hogy itt Nagelsmann fejébe került ez a VB, mert ez azért minimális elvárás, hogy tovább jutottak volna ott a Paraguay ellen, úgyhogy az mindenképpen nagy meglepetés. Nekem a portugálok se tetszettek, tőlük többet vártam, és most itt mindenki Ronaldóra fogja, hogy meg az edzőre, hogy ugye Ronaldóra építette ezt a csapatot, aki már...
7: De ez nem igaz?
8: Figyelj, az biztos, hogy szerintem ennyit nem lehet játszatni Ronaldót ebben a korban. Tehát az, hogy ő hozzá nem nyújt hozzá, soha nem cserél. Tehát én azt gondolom, hogy őt is frissen kellett volna tartani, mert már... rá nem lehet építeni ezt a csapatot, de én nem gondolom azt, hogy csak ezen múlott. Nekem az megdöbbentő volt, hogy emlékszel a spanyolok ellen, hogy mennyire alárendelt szerepet játszott egy olyan portugál csapat, amelyik szerintem a világ legjobb középpályájával rendelkezik.
7: Beszéltek is arról, hogy akár világbajnoki esélyes is lehet ez a portugál válogatott.
8: Igen, szóval ezzel a középpálya Vitinhájékkal, ugye ott a PSG középpályával, ugye a Fernandezzel, tehát hogy a Manchester, tehát hogy egyszerűen ez számomra egy nagy kérdőjel volt, hogy a portugálokkal mi történt ezen a VB-n, mert egyébként az alapszakaszban sem voltak annyira meggyőzőek, és aztán a spanyolok ellen meg abszolút alárendelt szerepet játszottak. Úgyhogy ők is csalódás németek, mert ők is, a portugálok is csalódás voltak.
7: Nekem még a brazilok ilyenek.
8: Ja, meg a brazil.
7: Igen. Bár egyébként, hogyha hallgattam azzal kapcsolatban Brazíliából,

0: védekezni, és nincs náluk a labda, ugye emlékszel a meccsre a norvégok ellen, ugye amikor kiestek, hogy egyszerűen 60-30-40 volt a labda birtoklás, és ezek mellett én szerintem, amit te mondasz, hogy nincs, egyszerűen nincs olyan minőség ebben a brazil válogatottban.
1: Én pont azt néztem meg, hogy az összehasonlítottam az első hatos, mármint a középpályától nézve a brazil és a norvég csapatba, és közel azon a szintű futballistákat láttam.
0: Így van. Tehát, sőt, hát most nekik én azt mondom, hogy nincs, hollandjuk egyértelműen nincsen, de hát most ugye itt nem akarom így végigmondani a támadó szekciót, de ugye azért Kunyáék, Ryanék, ugye Ryan egy fiatal játékos ott a Bournemouthból, tehát hogy Casemiro volt a, mondjuk azt, hogy a középpálya motorja, szóval azért, na, egy olyan Casemiro, aki már az európai futballból kiöregedett. Szóval, és akkor még sorolhatnám itt a játékosokat, tehát hogy sajnos már ez a brazil csapat minőségben sem olyan, mint amit ugye az elmúlt VB-ken láttunk, és mondom, szerintem a Carlo Papa ott sajnos ott bebetlizte ezt a taktikát ezen a norvég meccsen, és ez nagyon rosszul nézett ki. Még egyszer mondom, hogy egy brazil csapat beállt védekezni, és nem azt játszott, amit tud, és meg is bosszulta ez magát. Úgyhogy igen, úgyhogy a brazilok is egy csalódás számomra. Úgyhogy így össze lehet itt boronálni ezeket a csapatokat, akkor a németeket, a brazilokat és a portugálokat tudjuk itt csalódásként említeni.
1: Térjünk át egy kicsit szerintem a magyar futballra, mert ott is azért vannak érdekességek. A hazai porondon, mint már beszéltünk róla, pénteken kezdődik majd a bajnokság, ráadásul pont az Újpest játszik a Nyíregyházával, egykori csapatodról van szó. Hogyan várod a magyar bajnokságot?
0: Hát nagy kérdőjelekkel. Például, ha már itt az Újpestről beszélsz, hát az Újpest az egyik legnagyobb kérdőjel számomra, hogy végre tényleg el tudnak-e indulni egy olyan úton, ami most már érdekes, most volt pár hónapja éppen egy találkozónk a utolsó bajnok csapat.
1: Hát na, kicsit... 30 éve.
0: Nem? 98, 97, igen, 98, mondom, jól mondod, éve. Majdnem 30 éve, és hát ugye pont arról beszéltünk, hogy hát most jön el az idő, hogy talán valamikor elindul az Újpest, és lesz esély újra a Fradi nyomába eredni, és hát talán ez a szezon lesz az első, amikor a dobogó közelbe várom az Újpestet. Én azt mondom, hogy egyik pillanatban a másikra nem fog természetesen ez működni, mármint hogy egy Fradi szintjére elérjenek, ahhoz szerintem kell egy 3-5 év folyamatos fejlődés, de találkoztam a Egérrel, Egressivel, most nem olyan rég voltunk egy ilyen olimpiai válogatott gála meccsen, az is éppen az igen. Viszont 30 éve
1: igen,
0: volt,
1: igen, igen.
0: Pont a 96-os atlantai olimpiai gála meccsen voltunk, és akkor az Egressivel beszélgettem, és ugye akkor épp azt említette nekem, ez még így a nyár elején volt, hogy hát nagyon szeretnék megszerezni a Puskásból a két játékost, ugye a Magráfot és a Szappanost, meg abba is, és hát lám, sikerült, úgyhogy most legalább az Újpest elért egy olyan szintre, hogy tud már játékosokat igazolni, magyar szinten is meghatározó játékosokat. Persze ez kellett egy Puskás, amelyik hát egy másik kérdőjel.
1: Igen, azok a fajta gazdasági változások, amik most történnek a magyar életben, magyar politikai életben, akár a gazdasági életben, azért a futball tekintetében az Újpestre vannak talán a legkevesebb hatással.
0: Így van, hát az Újpestre talán a legkevesebb hatással, viszont más csapatokra nagy hatással vannak, úgyhogy ez mindenképpen befolyásolja, és azért is mondtam ezt a kérdőjelet, hogy számomra most itt nagyon nagy kérdőjel, hogy ez a szezon hogy fog kinézni, és hogy hát jó, hát azért azt azért kijelenthetjük, hogy a Fradi továbbra is a legnagyobb esélyes a bajnokságnak, és azért ugye látunk, most már túl vagyunk egy nemzetközi fordulón, azért a Fradi jól nézett ki, jó, persze Vojvodina, de azért én azt gondolom, hogy a két meccsen jól nézett ki, de hát tudjuk, hogy azért a magyar bajnokságban más lesz, mint a nemzetközi szinten, a magyar szabálynak köszönhetően. Úgyhogy hát igen, ugye itt a legnagyobb vesztese szerintem egyértelműen ennek a szezonnak most itt a, vagyis hát itt a változásoknak a Puskás lesz. Itt azért már elmondhatom, hogy itt előtte már beszélgettünk arról, hogy esetleg mind a ketten, hogy esetleg még nagyobb gondba is kerülhetnek itt a végső helyezést illetően, és hogy nehogy itt hátrafele kell nézegetniük itt a tabellán, és nem előre, mint ahogy ezt az elmúlt

0: évekbe tették.
1: De beszéljünk olyan csapatokról, akik előre nézegetnek, ugye a Ferencváros mondta te is, de mit szóltál ehhez az edzőváltáshoz? A Borbély Balázs most már a Fradi kispadján, azért ez Győrben nagyon rosszul élték meg.
0: Hát persze egyértelmű, hogy ő az, aki ezt a csapatot felépítette, és szerintem óriási nagy szerepe volt abban, hogy ugye a Győr bajnok lett. Igazi csapatként nézett ki ez a Győr, és hihetetlen, hogy az ő távoztával már látszottak olyan dolgok, amik korábban egyetlen nem a Győrön. Tehát azt, amit ugye ezen az izlandi csapat ellen láttunk ezen a két meccsen, ez azért elkeserítő volt olyan szempontból, hogy egy hihetetlen stabil, hihetetlen fegyelmezett, hihetetlen szervezett, precíziós, ha már erről beszélünk, hogy itt a spanyolok kapcsán beszéltünk erről korábban, hogy ők is egy annyira precíziós játékot, és ugye ez annyira nem játszott ezen a két meccsen ebben a Győrben, hogy ez, és ez ugye mikor volt, két hónapja volt vége a bajnokságnak, vagy nem is tudom, két hónap alatt, hogy ilyen változásokon ment keresztül a csapat, hogy nem tudom ezzel a mexikói edzővel, ugye ez most megint csak egy kérdőjel, ugye ő Európában nem dolgozott még, csak ugye az amerikai kontinensen, tehát az európai futball azért neki lehet, hogy furcsa, de minden esetre már látszott a Győrön, hogy nem úgy néztek ki, mint ahogy ki kellett volna nézniük, ugye.
1: Mit gondolsz a nemzetközi szereplésről annak tekintetében, ugye, hogy most azért kicsit okosabbak lehetünk, hogy a Győrt láttuk játszani, és ugye kiestek a konferencia ligába. Én azért nagyon reménykedtem abban, még a szezon megelőzően, hogy két magyar csapatot lesz a csoportkörben. Hát most már azt mondom, hogy örüljünk, ha egy. Te mit szólsz ehhez, vagy te hogyan látod?
0: Hát csalódás, egyértelműen csalódás, mert most már jó lenne, hogyha nem csak a Fradiról szólna állandóan ez a nemzetközi szereplés, tehát hogy azért én most ebbe a Győrbe éreztem annyi erőt, még amikor vége lett a szezonnak, és beúzták a bajnokságot, hogy azért hogy most már a Győr is fog tudni ugye nemzetközi szinten teljesíteni. A Pakstól nem várok egyébként, ott a Bognár Gyuri fantasztikus éveket tudhat maga mögött a Pakssal, és tényleg évről évre egyre jobbak voltak, de az tavalyi szezonban már látszott, hogy ez most egy olyan szezon, ahol már azért nem tudták azt megismételni. De hát ez nem is elvárható szerintem egy Pakstól, hogy most már nem is tudom hányadik éve, minden évben egyre jobbak és jobbak. Ez a szezon ez nem sikerült úgy, szerintem minőségben nem voltak olyanok, éppen ezért hát a nemzetközi szinten szerintem nem elvárható tőlük a siker, úgyhogy hát ez az idei nemzetközi szerep, és ez szerintem most nem lesz annyira sikeres. De igazából nem csak a nemzetközi, hanem így a hazai poronon is most számomra nagy öröm az, mondjuk, hogy egy Vasas, egy Honvéd újra NB1-es. Én nekem nagyon-nagyon hiányoztak itt az
1: NB1-ből. Igen, jó meccsek lehetnek majd így.
0: Tehát örülünk a kisebb csapatoknak is, de Kazincz Balcika, de azért szóval azért egy Honvéd, egy Vasas, azért nagyon nagy szüksége van az NB1-nek.
1: Igen, és akkor utolsó gondolatként talán térjünk rá arra, hogy mit vársz a bajnokságra vonatkozóan, a végső esélyekre. Ugye most nyilván egy Fradit ide lehet mondani, kérdés, egy Újpestit ide lehet mondani, és még kik lehetnek a riválisok, akiket vársz?
0: Hát figyelj, nagyon nehéz, tehát hogyha most egy hónap múlva találkoznánk, akkor így okosabbakat tudnék mondani, mert most ugye nagyon sok helyen a Fradi is meggyengült, legyünk őszinték, Fradi is meggyengült, viszont egy nagyon jó edző ment oda, én azt gondolom, hogy ő azért össze fogja rakni ezt a Fradit, viszont a Győrt nem változott nagyon a játékos állományt illetően, úgyhogy én azt gondolom, hogy továbbra is a Győr lehet a Fradinak a riválisa. Az Újpestet még azért ilyen szinten nem érzem. Azt érzem, hogy a dobogóra oda kéne érni, a Paksot már azért le kéne onnan ütni a dobogóról, és a Újpestnek oda kéne érni. Én nekem a másik, a kiesés is most egy nagy kérdőjel, hogy itt most kik lehetnek a kiesők. A Kispestnél ugye egy érdekes döntés született azzal, hogy ugye kirúgták a Feckót, annak ellenére, hogy a MB2 kieső helyről felhozta az első osztályba őket. Ott egy érdekes döntés született, egy érdekes edző érkezett, ugye, aki inkább alacsonyabb osztályú csapatoknál volt, tehát, hogy ilyen döntésekben furcsa dolgok voltak itt a Honvédnál, ezért nem tudom, hogy ők mennyire lesznek erősek ahhoz, hogy bennmaradjanak simán, úgyhogy sok a kérdőjel. Nem, nagyon okos nem tudok lenni itt most a szezon elején, ha mondjuk egy hónap múlva, vagy két hónap múlva újra elhívsz, akkor sokkal több okosat fogok tudni mondani. Most nagyon sok a kérdőjel benne.
1: Jó, hát akkor majd maradjunk egyébként, hogy beszélgetünk majd egy pár hónap múlva. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Sebőkő most volt a vendégünk.
0: Köszönöm a kívást.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Július 21-e 16 óra van, a mikrofonnál Tóth Béla, a Nemzeti Sportkör mai asztaltársaságát munkatársunk Csisztus Zsuzsa, a Nemzeti Sport főmunkatársa Bobori Balázs, és a Magyar Távirati Iroda újságírója Gergelics József adja. Sziasztok!
3: Szia!
4: Szia, köszöntjük a hallgatókat!
3: Köszöntjük a hallgatókat!
2: Labdarúgással kezdünk, és hát azt hiszem, hogy még mindenki a világbajnokság tanulságait fogalmazza meg magában, vagy éppen próbál valahogy elcsendesedni a világbajnokság történéseit követően, és azt hiszem, hogy mi is kezdjünk azzal, hogy ezt a világbajnokságot még valahogy feldolgozzuk. Lévén azt, hogy a spanyol válogatott a döntőben, a vasárnapi döntőben hosszabbítás után 1-0-ra verte meg ellenfelét a címvédő Argentinát, ráadásul nagyon hasonló körülmények közepette, mint 2010-ben megszerezte az első világbajnoki címét. Gondolok itt arra, hogy hosszabbításban, ráadásul a 2015 perces hosszabbítás második felében esett góllal, úgy, hogy Európa-bajnokként csak úgy, mint 2010-ben. Ezúttal is világbajnoki címet szerzett, és ismerjük a történetet, hogy aztán az Európa-bajnoki címét meg is védte 2012-ben. Ti látjátok-e annak az esélyét, hogy megint egy ilyen spanyol korszak bontakozott ki, és annak a közepén járunk a labdarúgás világában?
5: Én abszolút. Ugye egy nagyon fiatal átlag életkorú csapat, ráadásul ez a spanyol, tehát szerintem csak jobbak lesznek. Nyilván én azt gondolom, hogy aki most jelenleg föl tudja venni velük a versenyt, az Franciaország. Ami miatt azt gondolom, hogy Spanyolország egy picivel előrébb jár, hogy van az a csapategység, vagy nemzeti érzelem, vagy szenvedély, ami inkább a spanyolokban látszik, és a franciákban nem annyira. És tényleg taktikailag az ellenfelek fölé nőttek, és kiemelkedtek ezen a világbajnokságon. Itt főleg labda nélküli játékról beszélek, mert a támadó potenciájukat ismerjük, azt tudjuk, hogy milyen az, amikor a labdával ők játszanak, és ők építkeznek. Elképesztő technikai képzettség és taktikai felkészültség. Az, amiben új volt ez, hogy ahogy védekeztek és labda nélkül futballoztak, ahogy csapdázták az ellenfelet, hogy visszatámadtak, így az a franciák ellen is nagyon szembetűnő volt, de ugye a francia jobb csapat, mint az argentinok viszont nem tudtak, tehát ez semmi, nem tudtak építkezni, nem tudtak szinte kijönni. Hát persze, nem tudtak eljutni.
4: Melyik két csapatnak nem volt 60 óta VB-n 90 percig, tehát a rendes játékidő végéig kapura lövési kísérletük?
2: Costa Rica az egyik,
4: ha jól emlékszem. És Costa Rica a másik is. Tényleg? Mármint, hogy úgy értem, hogy Costa Rica kétszer.
5: Hát hogy ez nagyon, nagyon világos volt, hogy mi történik, meg én azt gondolom a végkifejlesztés világos. Pont múlt héten itt ültünk, akkor még ugye a VB döntő előtt voltunk. Nekem az volt a vágyam, hogy ez a döntő szülesse, meg nem láttam a realitását, főleg az argentinok miatt. Aztán az argentinok csináltak egy nagyon jó mérkőzést, illetve egy nagyon jó második fél időt az angolok ellen. Amit
3: elrontottak az angolok.
5: Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy nagyon jók volt az argentinok, de az angolok ezt nagyon-nagyon elrontották. Most nem is akarok, hogy ki a főfelelős, mert ezt már lerágott csont, hogy kit tartok a főfelelősnek azért, hogy az angolok nem jutottak a döntőbe. De szerintem nagyon-nagyon megérdemelt ez a világbajnoki cím, és öröm volt nézni a spanyolokat, ahogy futballoznak.
3: Igen, és érdekes ugye, hogy itt folyamatosan az 5 hét alatt, hát azt nem mondom, hogy rábíztuk magunkat, inkább egy picit ilyen mosolyogva hallgattuk ugye az Opta, ugye, mindenféle jóslatait, indult Spanyolországgal, aztán ahogy haladtak előre a nagy nemzetek, a franciák, aztán ahogy messzibe indult, vagy lehet, hogy előbb voltak az argentinok, aztán a franciák, tehát hogy igazából semmi újat nem mondott nyilvánvalóan ez a szuper számítógép, csak azt, amit nyomon követhetünk, akár a csoportmeccsek, akár pedig ugye a világban előre haladtával, de ezzel a végén csak kijött az, amit tulajdonképpen a világbajnokság előtt nagyon sokan láttunk, érzékeltünk, hogy ez a spanyol csapat egy rendkívül ütőképes csapat leginkább, és én magam is érdeklődtem ugye külföldi kollégáktól mindig időről időre, hogy ők hogy látják a saját nemzetbéli szereplésüket, és pont éppen egy spanyol kolléga is azt mondta, hogy az derült ki ezen a világbajnokságon, hogy minden egyéni kimagasló teljesítménynél többet jelenthet a végelszámolásnál, hogyha van egy egységes, nagyon erős csapatod. A spanyol válogatott ezt mutatta meg tulajdonképpen, persze nyilván itt is kellettek azért időről időre kiugró teljesítmények, de nyilván nem az, amit ugye néhány egészen elképesztő egyéniségtől láttunk, ami persze nekünk szurkolóknak a javunkra szolgált, hogy láttuk Messit úgy szerepelni, láttuk Mbappét úgy szerepelni, láttuk korábban egy korábbi fázisban Kane-t villogni, aztán a végén már nem nyilván. Szóval én azt gondolom, hogy ebből végül is az a konklúzió jön nekem le, amit ők is megállapítottak, hogy azért ez még mindig egy csapatjáték. És persze láttunk olyan világbajnokságot, pont az argentinoknál a Maradona képes volt megnyerni szinte egymaga ugye a világbajnoki címet Argentinának, de itt most azért ez kiderült, hogy Messi önmagában ehhez már kevés volt, tehát ez itt a végén bebizonyosodott, hogy ezt még ő sem tudta megcsinálni, hogy ez most életkorból, fáradtságból már abból adódott, hogy elfáradta végére, és ugye a kritikák meg azt is mondták, hogy egy kicsit többet sértem, mint kéne, de hát láttuk, hogy amikor megvillan, akkor úgy villan meg, hogy ez egészen elképesztő, de azért abban szerintem mindenképpen van egy ünnepelni való, hogy ez a játék, ami egy csapatjáték, tulajdonképpen azt bizonyította be, amit a spanyol válogatott is be tudott mutatni, hogy egy remek csapat együtt, nyilván egy ilyen taktikai zsenivel az élén, mint De La Fuente képes arra, amit láttunk. Visszatérve arra, amit mondott, hogy a franciák, igen, nyilván Európában, és szerintem az angolok is egy egészen más szintjét mutatták meg a tudásoknak, mint amit velük kapcsolatban nagyon sokszor mondtunk.
2: Győzni nem tudnak valahogy, a végén mindig hiányzik az a
5: pont. Ez nem annyira jó. Nem annyira jó, hogy győzzenek. Pontosan
3: még most.
4: Én azt gondolom, hogy minőségben a francia válogatott torony magasan kiemelkedik, a spanyolt is veri egyéni minőségben.
2: Akkor mi hiányzott nekik az
4: elődöntőben? De a három, nálam a három aranylabdás az mind francia. Mármint, hogy akinek én most adnám. És én képességekről beszélek elsősorban, nálam egyértelműen a francia válogatott kiemelkedik. Még a szenvedélyt sem hiányoltam a franciákból. Voltak olyan VB-k, amikor szerintem emiatt estek ki már csoportkörben, 2010-ben például, hogy nem érződött az a csapat. Ez is megvolt. A spanyoloknál erősebb volt maga talán az egység, de azért, amikor a Mbappé visszafut, én láttam bennük a szenvedélyt még a bronz meccsen is, amikor az Upamecano leüvöltötte a társait, hogy ezt hogy gondoljuk,
5: ez mi ezt játszani. Ez a második félidőről beszélni.
4: Igen, van, egyértelműen.
5: Konatén, mennyire láttad a szenvedélyt az első félidőről?
4: Ez világos, de az egy bronz meccs volt. Egyébként nyilván ez most egy extra volt, azért nem egy ilyen bronz meccsre emlékszem, egyfajta megcsúfolása a futballnak, de hozzáteszem, a második félidő is valahol nekem az volt. Érdekes ennek a megítélésem, mert valaki azt mondta, hogy milyen jól láttunk, 10 gólt, egy jó meccs volt, évtized meccse, ilyeneket is olvastam. Én nem értek vele egyet, mert látszott, hogy nulla tétje van. Ez olyan, mint amikor kimentek tényleg egy sörmeccsre. De amiről én beszélni akartam, hogy képességekben szerintem a franciák jobbak, viszont egyszerűen a spanyol válogatott jelenleg ebben a formában a nemezise a francia válogatottnak. Egyszerűen nem találja ellen az ellenszert. 2 év alatt 3-szor verték meg, 2 mérkőzésen, tehát tényleg sorsdöntő körülmények között. Azt hiszem, hogy a 3 elődöntő volt. EB, Nemzetek Ligája.
3: Végül is senki nem találja az ellenszert ellenőtt.
4: Igen. Ugye egyszer a portugálok ugye... Ami ebben változást hozhat, az az, hogy Deschamps leköszön. Tehát itt az a kérdés, hogy az új szövetségkapitány, mindannyian tudjuk, hogy valószínűleg Zidane, ő megtalálja-e ennek a spanyol futballnak az ellenszerét, abban viszont mélységesen egyetértek, hogy a labda nélküli játéka egyszerűen annyira megöli még a világ legjobb támadó játékát is, hogy egyszerűen nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát az, amikor ez a francia válogatott nem tud mit kezdeni a spanyol csapattal, és egyébként ott is alig volt kapura lövésük, tehát hogy értékelhető helyzetük szinte egyáltalán nem. Ez mindent elmond a spanyolok labda nélküli játékáról, ha úgy tetszik, védekező játékáról. És még egy megjegyzés a spanyol válogatotthoz részemről, az pedig az, hogy az EB-n jobbak voltak, mint most a VB-n. Ezt én kimerem jelenteni, és azért, mert a két szerintem támadásban kulcsjátékosuk, az EB-n csúcsformában volt, ezért sokkal látványosabb volt az Európa-bajnokságon a támadó futballjuk, Nico Williamsre gondolok egyébként, és Jamára. Most viszont egyik sem volt formában, és még így is oda tudtak érni, és ebbe ez a nagyon nagy dolog, és ezért mondom azt, hogy óriási tartalék van ebbe a spanyol csapatba, mert két támadásban szerintem a legkiemelkedőbb játékosuk formán kívül volt, és még így is.
3: Viszont szerintem a védekezésük még egy szinten feljebb
4: ez
3: került.
4: Így van.
5: Igen,
4: ez így van.
5: Most azért vitatkoznék, mert nem szerintem baj, nem, hát azért vagyunk persze, hogy minőségben semmivel nem rosszabb a spanyol válogatott, és van egy ilyen régi mondás, hogy egy az egyenlő párhazadat nyerd meg az ellenféllel szemben a pályán, és akkor, hogyha 6-ból 4-et megnyersz, akkor nagyjából valószínűleg, hogy nagyobb esélyed van a győzelemre. És hogyha most megnézzük posztonként a két csapatot, ne is beszéljünk a cserék minőségére, mert a spanyol válogatott nagyon erős volt a kispadon, és a kispadról beszálló jelenléttel.
2: Lásd a döntőt.
5: Hát hogy ne. Hát de most Merinóról beszélünk, vagy de bárki, igen. Vagy amikor a Pedrit teszi be az utolsó 13 percre, akkor miről beszélünk? Tehát olyan minőség érkezik a padról a spanyoloknál, hogy...
4: Mint a franciának.
3: Mint a franciának.
4: Most
5: a Doué-ról vitatkozhatunk, a Barcola inkább, de ugye a kettőből egy az kezdett általában. A Doué-t nem látom egyébként akkor a kiugrónak, akkor tehát ő rajta vitatkozhatunk, de hogy szerintem, hogyha a kezdő 11-eket egymásra említettek, több poszton azt szerintem a spanyolok jobban kijönnek, de ez elvinni a műsort, hogyha most ezt még elemeznék.
4: De igen, én ebbe valóban nem értünk egyet, mert én meg szerintem vagy 8 helyen mondanám a franciát.
5: Hát, akkor ne, most nem menjünk végig, szerintem.
4: Nyilván más ez az objektív műfaj.
5: Nyilván most a Kobaczi Upamecano párosból kijön ki jobban, ez is egy jó kérdés. Az, hogy a Bappé Oyarzabal párosból kijön ki, az egyértelmű, aztán onnantól kezdve vita van. Például. Vitatkozhatunk.
4: Nem, de hogy
5: a középpályán nincs olyan poszt, amin a franciák jobbak, az egészen biztos. Nem,
3: teljesen egyetértek egyébként, hogy szerintem a spanyol csapat két fő támadó, és szerintem szinte nem állt, tehát nem volt olyan kimagasló formában, de hát ebből látszik, hogy mennyire jó ez a spanyol csapat, hogy még ez is elég volt ehhez a világbajnoksághoz, sőt, mi több, mindig azt játszották, ami kell. Szerintem ez a legeslegnagyobb erény ennek a csapatnak, hogy pontosan mindig azt tudta játszani, ami éppen az aktuális ellenfél ellen kell, és ezt már mindenki minden fronton elmondta, hogy valójában a világbajnokság igazi döntője a franciák elleni mérkőzés volt. Tehát amit ott szerintem a spanyol csapat megmutatott, hogy mire képes, és szerintem mindenki ezt a csemegét várta legjobban, hogy vajon ebből a két külön iskolából ki fog kikerülni győztesen, és milyen egyértelműen került ki tényleg a spanyol válogatott győztesen, gyakorlatilag leradírozták ezt a támadó fociát a franciáknak. Szerintem nekem ott nyerték meg a világbajnokságot valójában.
2: Ja, azt illetően érdekes a spanyol válogatott, hogy az említett Nico Williams helyén játszott egy Alex Baena, aki nem tudom, hogy hány labdarúgás szerető embernek mondott ez a név sokat az elmúlt 5 hét előtt. Tehát Alex Baena, aki az Atletico Madridban egyébként nem rossz játékos, de azt hiszem, hogy nem az a fő sztár, akire azért mindenképpen kíváncsi az ember. És Mikel Oyarzabal, aki már egy Európa-bajnokságot is eldöntött a maga goljával, itt pedig 5-ször is betalált, továbbra is egy Real Sociedadban játszik. Tehát nem a nagy csapatok versengenek a kegyeiért, hanem...
5: Hát de hogy marad nem versengenek,
2: de valamiért mindig marad a Sociedadban. Tehát az az érdekes, hogy őt nem viszi el a barca, vagy
5: érzemek felülírják az üzletet.
3: De nem biztos, hogy Unai Simon lett volna az első számú kapus választása egyébként a spanyol focit ismerőknek sem, szerintem. Igen. Ugye ez utóbb kiderült.
2: Hát erről van szó.
5: De hogyha valakivel nyersz, akkor miért nyúlsz bele?
3: Nem, csak ezt akarom mondani, hogy attól, hogy mi mit gondolunk arról, hogy néz ki a spanyol labdarúgás erővonala a játékos szinten, az egyetlen nem biztos, hogy egyezik azzal, amit adott esetben De La Fuente gondol, mint ahogy kiderült, hogy itt ennek az egész csapatnak az egyik nagy erénye volt, hogy itt együtt nőttek föl a szakember és az utánpótláskorú játékosok, és tulajdonképpen ez a kohézió, ez töretlenül megmaradt, mondhatni generációról generációra. Tehát nyilván nem életlen választotta Unai Simont.
4: Többen is nem, azért nem él, tehát mint egy Nico Williams sem játszik egy csapatban, tehát azért nem a...
2: Hát Athletic Bilbao, igen.
4: Hát most nem azért lett, az nem a top 3.
2: Nem
4: lett
2: belőle Barcelona, igen.
4: Meg még az Atlétikot oda vehetjük egyébként, amelyik azért mindig ott van a BL-ben, ezért mondom, hogy itt azt látni kell, hogy egyébként úgy vannak válogatva, és egyébként, ami nagyon fura, hogy például egy Nico Williams nem ment el, pedig lett volna rá lehetősége, nem ment el egy nagyobb csapatba.
3: Én most azon gondolkodom, amit ugye itt a csapatok, meg a világbajnok játékosok említett csapatai kapcsán itt megfogalmazódott bennem, hogy lehet, hogy ezt újra kell gondolnunk, amit a La Ligával kapcsolatban szoktunk mondani, hogy ez egy három csapatos bajnokság, ugye nagyjából a két madridi csapat plusz a Barcelona, és elképzelhető, hogy pont ezeknek a játékosoknak egyrészt ezekben a csapatokban való szereplése miatt lehet, hogy azért egy jóval magasabb szint van. Nyilvánvalóan egészen más összegből dolgozik ugye a két madridi gárda meg Barcelona, de elképzelhető, hogy ez az egész, és akkor visszatérünk a kérdésed legelejére, hogy mi is ez a spanyol a labdarúgás, honnan indult ez az egészen elképesztő fejlődési folyamat, ami meglátszik ezeknek a játékosoknak, adott esetben kevésbé ismert csapatainál is, hogy valami olyasmit hoznak, amit egy válogatottban világszínvonalon tudnak képviselni, még akkor is, hogyha a spanyol élvonal nem három top csapatában játszik minden játékos.
5: De szerintem most pontosan, amiről beszélünk, az azt mutatja, hogy nem, a spanyoloknak nem elsősorban a pénz, vagy nagyon sok nem a pénz mozgatja őket, hanem van baszk, van katalán, és többnyire ezek ragaszkodnak ahhoz a csapathoz, mondjuk, ahol felnőttek. Nyilván sokan elmennek, mert van jobb lehetőség, de vannak olyan játékosok, akik ragaszkodnak, pedig a képességeik alapján, hát most Nico Williams ki nem szeretné a saját csapatában, vagy az Oyarzabalt, hogy a világ top 10 klubjából 8 azonnal igazolná mind a kettőt. Szerintem nincs olyan kérdés. Ők valamiért az egyik marad Bilbao, a másik marad a Sociedadba, mert ott tartja őket az, hogy ő ott szeret futballozni, ott nőtt fel.
3: De ott is tudnak világszínvonalon játszani.
4: Mint hogy a katalán is.
5: És szerintem ez így összeadódik a spanyol válogatottba, egyébként tök fura, de összeadódik a spanyol válogatottba, és ez szerintem pont az ilyen kicsi különbségeknél, mint van a francia és a spanyol válogatott, ez jelenthet különbséget.
2: Évekig,
3: de nem mondtuk egymásnak ellen, pont azt mondtuk, hogy szerintem pont ez a lényege a dolognak, hogy ezekben a csapatokban is tudnak ezek a játékosok világszínvonalú teljesítményt nyújtani.
2: Ugye az érdekesség, hogy évekig, amíg nem volt sikeres a spanyol válogatott, pont erre vezették vissza a sikertelenség okát, vagy hát a Real és a Barcelona játékosok szemben állnak egymással, és nem tudnak a közös sikerért küzdeni a spanyol válogatottban.
4: Hozzáteszem, nem volt Real játékosa.
2: Hát most már Marc Cucurella.
4: nem volt mit összevesz.
2: De egyébként 2010-ben meg 2008-ban meg volt azért Real Barca.
4: De előtte egyébként szerintem nem, még bocsánat, hogy a szabadba vágtam, de azért ne felejtsük el, hogy a 90-es években azért a baszk önállósulási kísérlet, vagy akarat, az sokkal erősebben rányomhatta erre a bélyegét, akkor azért még nagyon aktív volt az ETA, és nem akarok annyira politikába belemenni.
2: De talán önállósodási szándék is volt.
4: Nem volt olyan. Az ETA sokkal erősebb volt, tehát az ETA egy radikálisabb szervezet volt ilyen szempontból, tehát lehet, hogy szült, és hogyha megnézzük azért a spanyol futball igazi felemelkedésében, lehet beszélgetni a spanyol futballról, de azért az a 2000-es évek. És addigra pontosan ez a etásvonal egyébként teljesen elgyengült, mert addigra valahogy lecsillapodtak a kedélyeket. Én amikor még gyerek voltam, emlékszem, hogy a iradóban tényleg voltak a madridi vasútállomáson robbantások, szóval ilyesmi. Az egy terheltebb időszak volt azért a spanyol történelemben, még házon belül mondom, abszolút, és ahogy ez eltűnt, és nyilván lett egy óriási utánpótlás forradalom. Tehát az, amit a spanyol utánpótlás csinál, most már azt mondom, hogy két évtizede valószínűleg, egyébként ezt hamarabb egy picivel elkezdték, az elképesztő. Tehát sorra nyerik meg a különböző U17, 8, 9, 20, mindenféle EB-ket, VB, de minden szinten, és mindenhol ugyanazt játszott az a spanyol válogatott.
5: Köszönhetik ezt Johan Cruyffnak. De egyébként az egész tőle indult ki Barcelonából, az egész futball filozófiájuk, nyilván iszonyatos mennyiségű jó edzőt kinevelnek, tehát hogy Scaloni is egyébként ott tanult a szakmát, nem véletlenül.
3: Nézzük már szépen Európában, hogy a jó csapatoknak általában a spanyol
5: edzője. Egészen elképesztő tudás van
4: benne. Mindent elmondta, hogy miről beszéltünk mondjuk olasz futball kapcsán, hogy mi a védelem, és edzők. Mindig ezt mondtuk az olasz futballra,
2: de hogy ha már említed...
3: És mit
4: akar az olasz futball? Az egyetlen célja, és megmentőként tekint Josep Guardiolára.
2: Hát.
5: Na jó, de ezt hagyjuk. Tehát ez egy rossz víz. Tehát, bocsánat, no. Abból nem lehet, ami nincs, abból nem tudsz főzni. Most majdnem mondtam a csúnya hasonlatot.
4: Konkrétabb, tehát, hogy ők egy négy éves rendszert akarnak letenni, vagy munkatervek. Gárdolának
5: hozni kell magával 100 embert.
4: Azért Olaszországban szerintem az elképesztő köveket megmozgatnak, hogy összesen 16 évig nem lesznek VB-n, és a 16-at még nem tudjuk, hogy ott lesznek. Már a 64 az már segíthet.
3: Már következő témát is.
4: De nem csak azt akartam mondani, hogy szerintem ez mindent elmond a olasz futballról, meg a spanyol edzőkről, hogy azért a spanyol edző generációnak is a legnagyobbját akarják odavinni Olaszországba.
3: Gyerekek, tehát Angliában mit látunk? Mit látunk ebben az esztendőben, a BL döntőben? Tehát, gyakorlatilag az egész európai labdarúgást uralják a spanyol edzők.
2: De hogyha vannak még edzők, akik fel tudják venni a versenyt a spanyolokkal, azt hiszem, hogy azok pont az olaszok, Ancelottitól kezdve, Inzaghi, kit lehet még említeni, Antonio Conte, tehát azért jó néhány edző van, aki olasz és nemzetközi sikereket ért már el. Ha már említett az olaszokat, azért nagyon szembeötlő az itt Európán belül is, hogy vegyük csak 2006 után, amikor az olaszok ugye világbajnokok lettek, és azóta nem játszottak világbajnokságon egyenes kieséses mérkőzést, azóta a spanyolok nyertek 2 világbajnokságot és 3 Európa bajnokságot. Ugyanebben az időszakban a franciák 1 világbajnokságot nyertek. Európában Európa bajnokságot ugye még az olaszok nyertek, valamint a portugálok, a világbajnokságon pedig európai csapategyedül még a német tudott odaférni a győzelem közelébe, tehát az elmúlt bő 2 évtizedet figyelembe véve a spanyol futballnak az uralma az egyértelműen kiviláglik. Azzal ti mennyire értetek egyet, hogy ezen a VB-n az egyéni díjakat kiknek adták oda, hogy a legjobb kapus Unai Simon lett, 1 kapott gól, de igazából kevés lövés érkezett a kapujára, Kubárci lett a legjobb fiatal játékos, és Rodri kapta meg az aranylabdát ezen a VB-n, tehát ő lett a legjobb játékos a zsűri megítélése szerint. Ez utóbbi szerintem a leginkább vitatható, ti tudjátok ezt vitatni.
3: Én nem is azt, hogy személyesen vitatnám, hanem behoznám azt, hogy például a Nemzetközi Sportújságíró Szövetségnek, az IPS-nek volt már a világbajnokság elején egy meghirdetett szavazása, hogy vajon kié lesz majd mondjuk ez a különleges trófea a világbajnokság legjobb játékosának járó trófea a Nemzetközi Sport sajtó szavazatai alapján, és 121 ország képviselői szavaztak, tehát azért ez egy elég reprezentatívnak tűnő minta, és Lionel Messi lett ezen szavazat alapján nyilvánvalóan a csúcstartó, és Kylian Mbappé lett egyébként a második, és Bellingham a harmadik. Tehát ezt most azt tudom mondani, hogy ezt nyilván azért ez egy számában...
2: Rodri?
3: Rajta van a listám, ugye megnézem, de nincs az első háromban.
4: Uh-huh. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem
3: olyan, mondom, hogy hol lehet ő, kérlek szépen.
4: A szürke... ember szerintem ebben a spanyol csapatban, aki világklassz is. Tehát, hogy ez elvitathatatlan, vagy a kulcs figurája pontosan annak a játéknak, amivel ez a spanyol válogatott mindenkinek a játékát meg tudja ölni. Ennek szerintem egyértelmű kulcs figurája, de nem az a látványos játékos. Egy picit ahhoz tudom hasonlítani, hogy amikor a Makelele elment a Real Madridból, ugye ez a galaktikus fele Real Madrid, ahogy elment, soha többé nem nyertek bélet, hiába vitték oda a további aranylabdásokat, tehát, hogy annak meg ez volt a kulcsa, mert egész egyszerűen utána a Real bizonyos csapatok ellen kapott annyi gólt, hogy hát nem tudtak bélet nyerni, akárhány támadót oda vittek. Tehát értem, és én nagyon-nagyon szoktam szeretni az ilyen labdarúgókat, ennek ellenére nálam Mbappé volt. Nálam Mbappé volt.
2: Nem.
3: Hatodik lett a listán. Hatodik lett, legalábbis ezen a listán mondom, tehát ugye Messi, Mbappé, Bellingham, Haaland, Yamal és Rodri, ez a sorrend.
2: A spanyol válogatottban sem őt találták a legjobbnak.
5: Nálam Messi egyértelműen, én nem vagyok annak a híve, hogy a név miatt adjunk díjakat, és mondjuk Messinek 2-3 aranylabdát tudnám is vitatni, de hogy ezen a világbajnokságon, hogy milyen hatással volt a saját csapatára, és mennyit tett a saját csapatáért pluszba, mert én azt gondolom, hogy Argentina nélküle max a 8-ig, de nem biztos, hogy a 8-ig elmegy, az mindenképpen. És most lehetne azt mérlegelni, hogy 39 éves, abszolút úgy gondolom, hogy leszállóákban van a karrierje, és már fizikailag nem képes úgy felvenni a versenyt, ahogy nyilván ez fénykorába tette, és ilyen körülmények között, amilyen teljesítményt nyújtott, én azt gondolom, hogy most akár gesztus, a FIFA mindent megcsinált ezen az VB-n, amit el tudunk képzelni, a profit és a népszerűség és a minden érdekében, most én csodálkoztam, hogy ezt nem Messi kapta. Nyilván ez érthető, hogy a győztes csapatból kellett választani. Ott meg azért volt nehéz, mert igazán óriási kiugró teljesítmény nem volt a spanyoloknál, és valakit ki kellett lőni ebből a szempontból.
4: Én is azt gondolom, hogy csapatként volt jó a spanyol, és ebből kiemeltek valakit. Azt nem gondolnám, hogy ő, mint egyéniség, annyira kiemelkedett volna, hogy ő legyen a VB legjobbja. Mondom, abban mi nem értünk egyet, mert én nálam a Messi lehet, hogy háromba se lett volna, mind a mellett, hogy 8 gólt rúgott. Nagyon látszott nála az, hogy ő fizikálisan elkészült a VB-nek a második felére. Tehát,
2: így is a legkevesebbet futó, sprintelő játékos abszolút, volt a teljesítményben.
4: És ez például nagyon hiányzott. Most megint mondok valamit, én nekem, ami nagyon hiányzott, nem húzták meg, a kiállítás után én levittem volna a Messit. Mert egész egyszerűen ott az, hogy 10 emberen marad az argentin válogatott, és még abban 10-ben is van egy olyan játékos, aki egy métert nem védekezik. Ezt nem bírod elviselni. Tehát, hogy, és ennek ellenére azt is értem, hogy benne volt meg egyébként a villanás, bár itt meg hozzáteszem, hogy én szerintem, aki nagyon kis szerepet kapott az argentin válogatottban, a képességeihez képes, vagy amit én gondolok róla, az meg Lautaro Martínez.
5: Szerintem az angolok meg pontosan a döntőben láttuk, hogy a Messi miért maradt a pályán. Tehát, hogy én azt mondom, a modern futballban, ha nem Messiről van szó, olyan játékos nem hogy a 90. percig, vagy a 100. percig nem játszott, szerintem ez elejétől kezdve nem játszott, aki a modern futballban, de ő Lionel Messi, és láttuk, hogy az utolsó 5 percben hogy elkészült az elejével, azt nem láttam, mert akkor pont összeszedte megint az összes labdát, pont elkezdett irányítani, pont elkezdte szervezni az argentin akciókat. Igen. És nem tudom, hogy ez most tudatos, hogy ő pontosan tartalékra az elejével és tisztában van a fizikai képességeivel, de amikor égett a ház, az ember elkezdett hajtani, mint az őrült. Tehát az angolok ellen, nem tudom, talán az első 50 percben volt 10 labdaérintése, utána 60.
3: Egyrészt másrészt ne felejtsük el, hogy azért még így is mennyit kapott. Tehát, hogy ezt ráadásul ugye el kellett viselni azt, hogy azért buktatták, lökték, gáncsolták, tehát amennyire
5: lehetett.
3: Itt az
5: volt a baj, hogy nagyon messzi függő volt az argentin
3: válogatott. Én maximális egyet értek vele, és azokkal a nézőpontokkal nem értek egyet. Hallottunk ugye ma ilyet, hogy ez a válogatott, már az argentin válogatott messzi nélkül se jutott volna, de szerintem ez abszolút képtelenség. Én is azt gondolom, hogy elképesztő módon tett hozzá ehhez a világbajnoksághoz Lionel Messi. Minden várakozás felül múlóan szerepelt, szerintem azok után, hogy egyáltalán nem kellett volna, hogy éhes legyen, egyáltalán nem kellett volna, hogy ez a világbajnokság neki még fontos legyen, és ehhez képest ilyen érzelem dús jelenlétet, annak a veszélyét, amikor 11-es hibázott, és érzékelte, hogy rajta múlhat adott esetben egy egyenes kieséses mérkőzés, és hogy mit tett meg azért, hogy ez ne így legyen. Tehát én azt gondolom, hogy ő minden mélységét és magasságát megjárta ennek a világbajnokságnak érzelmileg, és amit ehhez ő még hozzá tudott tenni, és az rengeteg volt, azt ő maximálisan kitolta 101%-ig.
4: Igen, és talán én nyilván ezt mindig megbeszéljük egyébként a sportolója gála kapcsán, hogy ez egy szubjektív műfaj.
3: Igen, persze.
4: És itt most én behoznék két elemet, ami nekem nagyon nem tetszett, és valószínűleg ezért sem tudnám én azt mondani, hogy ő a VB legjobbja. Igen, az egyik a nyitó meccs, ezzel nem fogok újat mondani, ott ki kellett volna állítani, mivel ugyanezekért kiállították a játékosokat. Igaz, az egyiket utána az eltiltását éppen megszüntették, de mindegy, ebben nem menjünk bele, mert itt abban szerintem mindegyet értem, hogy a FIFA ezeket nagyon rosszul kezelte, de nem, ez egy mondjuk úgy, hogy egy negatív pont a tekintetben, hogy én valakit év vagy a VB legjobbjának nevezek. A másik,
5: most ebbe ezért őt hibáztatott, vagy a FIFA-t? Mert az, hogy benne van egy ilyen szabálytalanság, ami nyilván nem volt szándékos.
4: Nem volt az, de egyébként azért teszem, hogy szerintem a többi sem volt az. Tehát olyat nem láttam, aki valaki nézi a lábát és telibe talpalta, még annál is volt egy olyan, hogy a lab...
5: Enzoi az nem volt szép azért itt a második sárga.
4: Ne, az nagyon nem.
5: Ott a fölé tartott szépen.
4: De például volt egy ilyen talpalásos, hogy ráment a becsúszó lába labda, és ahogy földobta, úgy talpalt bele. Tehát nem voltak igazán ezek az igazi szándékos talpalások.
2: És mi a második?
4: Másik. Kukurellát, amikor ki akarta állítatni. Az engem mérhetetlenül zavart. Értem, mondom, mert nyilván esélyt akarsz a csapatodnak. Ettől függetlenül az, hogy mondjam, a én sportszerűségi érzésemet nagyon bántotta. Tehát ne. És ezt pont tőle nem vártam egyébként. Tehát ezt az Enzo Fernández csinálja, vagy bármelyik argentin, amelyiktől nem állt távol a piszkos futball, de pont a Messit nem így ismertem, engem ez zavart.
2: Innen fogjuk folytatni Csisztú Zsuzsával, Bobori Balázsral és Gergelics Józseffel, még mindig a foci VB témájában.
6: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Ma a Konferencia Liga selejtezőjében javíthat a Győr labdarúgó csapata. Nőtt a háború civil áldozatainak száma Ukrajnában. Marad a napos idő, keleten záporokkal. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
6: Sporthírek.
8: A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A második és harmadik helyen a Real Madrid két játékosa, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett. Mindeközben az ezüstérmes argentin válogatott kapusa Emiliano Martinez kijelentette, elképzelhető, hogy lezárja válogatott pályafutását. Arról álmodtam, hogy újra győzünk és ismét történelmet írunk. Nehéz szavakba önteni a fájdalmat. Most sok mindent át kell gondolnom. Meg kell néznem, hogyan tovább, és el kell döntenem. Eljött-e az ideje, hogy visszavonuljak? Fogalmazott a 33 éves hálóőr, aki a 4 évvel ezelőtt katari döntő hőse volt. A franciák elleni fináléban ugyanis a ráadás utolsó pillanataiban zicsert védett, majd a 11-es párbajban kétszer hibáztak ellene, így a világbajnoki aranyérem megszerzésében akkor döntő szerepe volt. A korai bajnokok ligája selejtezős kiesés után a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata a Konferencia Liga selejtezőjében javíthat. Az Eto a második forduló első mérkőzésén a luxemburgi Atert Bissen ellen lép pályára idegenben. A 20 óra 15 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Magyar Atlétikai Szövetség mai rendkívüli közgyűlése megerősítette pozíciójában a szervezet két alelnökét, Németh Zsoltot és Zsivocki Farkas Györgyit, valamint Tölgyesi Előd elnökségi tagot. A közgyűlést még azelőtt hívták össze, hogy múlt hét szerdán azonnali hatállyal lemondott elnöki posztjáról Gyulai Miklós.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként. A Bács-Kiskun megyei főügyészség a Telexnek megerősítette, hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetéseknek, és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő arra, hogy az ügyészség lefoglalta a párt szervereit. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Tovább csökkenhet a jegybanki alapkamat a nyár folyamán, közölte Varga Mihály a monetáris tanács ülése után. A testület ma újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az irányadó kamatlábat. A jegybank elnök szerint az infláció a korábban vártnál kedvezőbben alakult, és a hazai eszközök kockázati felára is alacsonyabb maradt, így van még mozgástér a monetáris politika lazítására. Nőtt a háború civil áldozatainak és sebesültjeinek száma Ukrajnában. Az ENSZ adatai szerint idén az első fél évben csaknem 1400 civil vesztette életét, és mintegy 8000-en sebesültek meg, ami 37%-os növekedés a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Az ENSZ emberi jogi főbiztossága ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a civilek és a polgári infrastruktúra ellen elkövetett támadások háborús bűncselekmények.
6: Közlekedés.
8: Baleset történt a fővárosban a Rákóczi hídon Pest felé. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
6: Időjárás.
8: Az ország nagy részén süt a nap. A Duna-Tisza közén, valamint a Dunántúl egy részén felhűs az ég. Arrafelé elszórtan esik az eső. Éjszaka és holnap napközben főként csak a keleti tájakon alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok. Másutt több órás napsütés valószínű. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-18, délután 22-27 fok várható.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 5 perccel múlt 5:30, a mikrofonnál Tóth Béla, Csisztus Zsuzsával, Bobori Balázssal és Gergelics Józseffel folytatjuk a sportkört, és még mindig labdarúgó világbajnokság. A létszám az, ami kardinális kérdés már a következő világbajnokságra is, mert hogy elég erőteljes támogatói akadnak annak az elképzelésnek, hogy 64 csapatos legyen a VB. Az egyik ilyen támogató az maga a FIFA elnöke Gianni Infantino, és hozzá kapcsolódik egyébként még ebben az elképzelésben Alejandro Dominguez, a Dél-Amerikai Labdarúgó Szövetség elnöke is. Ő is támogatná azt, hogy már 64 csapatos legyen a következő világbajnokság. Nektek a 48 résztvevős mundiál az milyen tapasztalatokat szült, mennyire tetszett, mennyire higult fel a mezőny, és szerintetek 64 csapattal ez a világbajnokság mennyire lenne elképzelhető és megvalósítható?
4: Én azt gondolom, hogy 32 az ideális, de ha választanom kell a 48 meg a 64 között, a 64-et választom. A 40, azért, mert igazságtalan a 48. Skócia játszott Brazíliával, meg Marokkóval. Nem volt esélye csoport harmadiként tovább jutni. Ez ilyen egyszerű. Tehát egyszerűen nem igazságos az a rendszer, és akkor még egy példa, a utolsó körbe nagyon sokszor volt az, hogy mindkét csapatnak jó volt a döntetlen. Nem tűnt egyik sem, mondjuk úgy, hogy Szalon Reminek. Itt gondoltok az osztrák meccsre, amikor az osztrákok a 98. vagy nem tudom, majdnem lehet 100. percben egyeltetek, de valahogy az összes döntetlen lett, mert 4 ponttal mindenki tovább jutott. Nem jó ez a rendszer. Nem jó. Tehát, hogy nekem ezzel ez a bajom, azt szerintem azért bebizonyosodott, egyébként pont itt szünetben beszélgettünk az ázsiaiakról, az ázsiaiakat leszámítva, akik ilyen pluszként kikerültek, egyébként megállták a helyüket, tehát lehet, hogy a zöldfoki szigetek egy 32 csapatos VB-re nem jutott volna ki, megállták biztos a helyüket, örüljünk neki. Egyébként ezzel önmagában nekem nincs bajom, a színvonal szerintem nem esett igazán vissza, én ezt nem éreztem, tehát ilyen szempontból én nem éreztem ezt a higulást, és még egyébként az ázsiaiaknál is azt mondom, hogy egy Üzbegisztánnak is voltak momentumai, pedig egyébként szerintem az egyik leggyengébb csapat volt a VB-n. Annak legyen következménye egyébként, hogy Ázsiából mindössze 2 csapat ment tovább. Tehát, hogy ezt nagyon ajánlom melegen a FIFA-nak. A dél-amerikai elnököt azt meg
3: most egyébként... Most szólunk, reméljük hallgatnak minket.
5: És még egy közel-keletről biztos tesznek azért, hogy kevés ázsiai csapat legyen.
3: A biztos.
4: Igen, de még a dél-amerikai elnök is nagyon fura, mert hogyha ugye ezt felemelik 48-64-re, biztos kapnak a dél-amerikaiak is plusz kvótát. Ott nem tudom, ott az lesz a selejtező, hogy egy csapat, melyik az az egy, amik nem jut ki, mert ugye 10 van. Tehát, hogy ez kicsit fura, ettől függetlenül a 64-et azért támogatom jobban, mert annak a maga a 64-es tornának a lebonyolítása az igazságosabb.
3: Zsuzsi? Ja, hát ilyen a kettő hatványai, tehát az, hogy igen, annak igazából valóban ezzel, már az Európa-bajnokság is gondunk volt ezzel a legjobb csoport harmadikok története, hiszen lehetőséget ad arra, és ezt láttuk is, hogy bizonyos játék maradjon, ugye, abban, hogy az utolsó, mondjuk itt csoportkörökben kinek, melyik csapatnak, melyik országnak mi a jó, és hát ebben bizony azért valljuk meg, vannak igazságtalanul kialakuló végeredmények. 64, ettől független szerintem elképesztően sok. Mindenki, akivel beszéltem, és én beszéltem dél-amerikai újságírókkal, beszéltem brazillal, beszéltem argentinnel, beszéltem marokkóival, egyért, és hát persze angollal is, franciával, szóval akik a meghatározó nemzetek, mondjuk legalábbis sajtómunkásai, és nagyon régóta nézik, követik a labdarúgást, egyértelműen azt mondták, hogy a 64 az totál kizárt, és a legtöbbük azt mondta, hogy nekik a 48 is sok volt, és az volt alapvetően a vélemény, és ezt most emeljük el a szakmától. Én azt gondolom, hogy tűrőképesség szinten is a határán voltunk annak, hogy itt ez az ötödik hét végére már úgy mindenkit elítő. Tehát, és nem beszélve arról például, én nem tudom, hogy ennek lehet-e betudni, nekem nagyon tetszett, hogy Harry Kane játszott ezen a világbajnokságon egy darabig, és aztán úgy láttam, hogy egyszer csak ugye lufiból úgy kihúzták a dugót, és pont eljött az a pillanat a világbajnokság vége felé, amikor nagyon kellett volna, akár az elődöntőben, nyilván ugye láttuk, hogy a bronzmérkőzésen pályára sem lépett, tehát szerintem eljött az a pillanat, amikor azt beszéltük, hogy ez elképesztően hosszú, és nem mindenki bírta végig, és itt már a kor is számított, és nagyon sok minden számított, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon a tűrőképesség határán volt a 48 csapattal, és ennél meg nem lehet szűkebbre húzni. Tehát nem lehet 48 csapatot 4 hétre beszorítani, hát akkor gondoljuk el, a 64 meddig tartana.
2: Úgy lehetne talán, hogy egyébként a mérkőzéseket itt most mindig külön időpontban játszották, akkor úgy kellene alakítani a programot,
3: igen,
2: hogy...
3: de gondold el, hogy azért a pihenési idő, így is sok esetben azt mondtuk, hogy már mérkőzéseket döntött az el, hogy egyik csapatnak egyel több napja, vagy egyel kevesebb napja volt az egyenes kiesése szakaszban, tehát...
2: Erre egyébként az érdekesség, hogy a csoportkörben, ami nagyon hosszú volt tényleg, adódott olyan, hogy egy-egy csapat két mérkőzés között tudott egy hetet pihenni. Igen. Mexikó lejátszott a nyitó mérkőzését, aztán egy hét múlva játszott megint. Ráadásul úgy játszott a csoportmérkőzéseit Mexikó, hogy ugye otthon volt, neki kellett a legkevesebbet utazni a negyed döntőig.
3: Akkor ez megint igazságos volt? Tehát ilyen rendezés szempontból? Na jó. Tehát akkor
5: viszont technikailag a 64 csapat nem lesz több meccs egy csapatnak, hogyha minden csapatban
4: egyébként jobban nyúlik, mert ugye pont az, hogy most is a 32-ről 48-ra a csoportkör nyúlt, ezért több pihenőidő volt egyébként, mint korábban, egyet több meccs lett, és ha 64-re mered, még nagyobbá nyúlik a csoportkörben ez a pihenőidő, de mondom, az igazságtalansága, és egyébként még az, hogy a csoport harmadik, ugye általában ABC sorrendben haladunk, ott nem tudja, hogy mi fog neki kelleni, de aki már a GL-be van, ő pontosan tudja, hogy mit kell elérni.
2: Ezt tudjuk 2024 óta.
3: Ezt mondom, ennek már elszenvedői voltunk az elmény.
5: Viszont a szellemet úgy engedték ki a palackból, hogy mindenki attól félt, hogy mennyire lesz híg ez a mezőny, és milyen rossz meccsek lesznek, és igazából ilyen szempontból meg bejött a számítás, hogy jó meccsek voltak. Igen. Tehát, hogy egyébként az, hogy mi hogy érezzük magunkat az ötödik hét végén, hát én úgy, hogy a csoportkört nagyjából el kell engedni, szerintem, ott megnézed az eredményt, és akkor visszát, úgyis a lényeg az utána jön. Ettől függetlenül, így, hogy láttuk, hogy 48 csapatból mondjuk én 2-3-ra mondom azt, hogy nem biztos, hogy ott volt a helyen, mondjuk Curaçaóra, de én az üzbégeket is ide sorolom.
4: Igen, abszolút.
5: Tehát, hogy egy-két csapat, Irak, vagy tehát, hogy volt egy-két csapat, akinek én azt gondolom, hogy nem világbajnokságon van a helye. Ha bővítenek, és mondjuk Európa több helyet fog kapni, akkor nem lesz nagy különbség az, hogy 64 vagy 48. A 32-nél ott koncentrálódhatna egy nagyon erős mezőny, de 64 vagy 48, azt hiszem, ott már nincs jelentőség. Attól függ, hogy a FIFA ezt a maradék 16 helyet, ezt hova, hogyan osztja el? Mert hogyha azt mondja, hogy ebből 8-10 európai, ugyanilyen VB lesz.
4: Szerintem, most ugye egyébként én ezért is gondolom, hova osztanád? Tehát, hogy egyszer Ázsiát ezek után nem emelheted.
5: Hát,
2: itt az a
4: Dél-Amerikát megint nem emelheted, mert már szinte mindenki kint van.
5: Ez tök unortodox, tehát, hogy Amerika az, hogy ugyanaz a kontinens, és két részre van osztva a selejtező csoport. Miért?
4: Igen.
5: Hát játszanak, ott van, játsszák le ugyanúgy, mint Európában. Hát Európában micsoda verseny van? Akkor közép-amerikai államok, meg Észak-Amerika vegye fel a verseny Dél-Amerikával, próbáljon alanyi jogon kijutni. Hát akkor vonjuk össze. Nyilván ezek ilyen
4: vágyálmok,
5: amik soha nem fognak megtörténni.
3: De azt is lehet, hogy azért akár a világrangista alapján lehetne súlyozni a kontinenseket. Tehát abban is volna logika, hát, hogy valamilyen...
5: Az a világrangista sem, mert ahogy Belgium sokáig úgy tudott, soha nem nyert semmit, aztán világ első volt évekig, az nekem nem világranglista.
2: Hozzáteszem, hogy
3: valamilyen szakmai értékrend szerintem lehetne kontinenteket súlyozni.
2: Hozzáteszem, hogy Közép-Amerika most azért volt 6 együttessel jelen ezen a VB, mert ugye 3 házigazda és Curaçao például azért juthatott ki, mert hát a saját kontinens versenyén a selejtezőben nem indult sem Amerika, sem Mexikó, sem Kanada. Na de a résztvevőket illetően itt a második része a gondolatnak, hogy hát Amerika már bejelentkezett arra, Donald Trump, az amerikai elnök az Infantinónak jelezte, hogy ő még szívesen rendezne egy világbajnokságot addig, amíg ő az elnök. Tehát
4: ti azt nem tudjuk egyet jövőre.
3: Ezt akarom mondani, hogy hogy
5: lesz
3: fel? Minek 4 évente, gyerekek? Érdezünk minden évben.
2: És a másik az,
4: hogy... Ha meghívnak minket.

0: azok az országok, ahol tényleg korlátlan áll rendelkezésre vagyon tömeg, gondolok itt mondjuk nyilván az olaj nagyhatalmak, vagy adott esetben igen, tényleg Kína, India, amik bizonyos szempontból bizonyos sportágakban még nincsenek a térképen, de hát azért nyilván kriketben például igen.
1: Mondjuk az MLS akarna rendezni egy VB-t, már teljes Közép-Európát be kellene vonni. Ez a lengyelektől, a csehektől, a szlovákoktól, szlovénok, horvátok, románok.
2: Volt összeurópai EB.
3: Most jött az összeurópai VB, és egyébként az tök jó, mert akkor azt gondolom, hogy Budapestnek erre nagyon jó esély lenne.
0: És akkor biztos ki is jutnánk, nem? Tehát, na jó, tehát visszafélek, de tényleg egyébként, tehát nagyon kevés olyan ország lesz szerintem is, amely kapacitásában képes lesz pláne egy ilyen létszámú csapatot, és akkor még, amit a logisztikával kapcsolatosan mondtál, azt szerintem ez a másik agyrém, tehát azt végig kell gondolni, azért 64 csapattal együtt járó minden utaztatás, csapatlétszám, sajtó, kiszolgáló személyzet, stb. Szerintem ez lehozhatatlan bizonyos szempontból, illetve hát nyilván nem, mert gondolom valamilyen edzőgyi szándék van azért mögött, de most igen. Úgy érzem, nem érzitek?
2: Valami. És nem forintba, mielőtt bocsánat.
4: Döntőben ott volt a plexi mögött Dagobert bácsiat nézte, törgött le a dollárja.
1: Ennyit akkor most azt hiszem, hogy a labdarúgó világbajnokságról, bár hogyha még marad bennetek gondolat, akkor nyugodtan.
0: Hát szerintem egy olyan 42 órát tudnánk egy folyamatosan beszélni.
4: Ilyenekről beszéltünk.
2: Még a háttansó beszélvétet, hogy a Ronaldo meg a Ronaldinho, amikor bejött az omosoktan. Egyébként nekem ez volt a legjobb része a
1: Mondanával kézen fogva.
4: Nekem meg sok annyi, amint régóta mondok, töröljük már el a selejtezős kontinens határokat, aztán repüljünk Fidzsire, verjük őket agyon, aztán jussunk ki a VB-re.
0: Igen, ezt mondtad korábban is egyébként.
2: Labdarúgó válogatott állandó tudósító.
0: Tetszik. Mi ez a Fidzsis történet? Igen.
1: Csak aztán lehet, hogy benne van egy kirgizisztáni túra is. Az lehet,
2: hogy nagyon sose voltam még ott. Menjünk.
0: Ulaanbaatar, én már voltam.
4: Olyan, persze.
0: Hajrá.
2: Azt átadom.
1: Mi egyelőre nem megyünk sehova, viszont a világ az jön hozzánk megint, mert hogy ezen a hétvégén rendezik a Formula 1-es magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen. Ráadásul most már azért elmondható az, hogy a maga 40 esztendejével, ugye 1986-ban rendezték az első Formula 1-es futamot a magyaródi aszfaltcsíkon. A magyar nagydíj az mindenképpen az élmezőnybe tartozik, és van egy olyan respektje ezen a sportágon belül, ami alapján azt lehet mondani, hogy ide szívesen jönnek a versenyzők, és ezt mindig igazolják egyébként, hogy a Budapesthez való közelség miatt is nagyon szeretik ezt a nagydíjat. Az, hogy itt az izgalmak azok milyenek lesznek ezen a futamon, az szerintem majd szóba kerül a további abban a sportkörben. Nektek mit jelent az, illetve hogyha rágondoltok a magyaródi nagydíjra, akkor milyen élmények jutnak az eszetekbe az eddigi 40 esztendő alapján? Tehát mit jelent számotokra a Hungaroring, és milyen élmények jutnak az eszetekbe, hogyha végig gondoljátok az elmúlt 40 esztendőt?
2: Szerintem ez fantasztikus, hogy ez egy prémium kategóriás termék a sporton belül, ezt jelentsük, és ennek itt van 40 esztendeje.
1: Hát a labdarúgó VB után azt hiszem, hogy ott van a dobogó.
2: Tehát és úgy mondanám, hogy ez egy év, tehát hogy ezt én nem így értettem.
1: Olimpia
2: nem,
1: mert, talán még.
2: Nem, de az négy évente, mondjuk egy Tour de France, ez egy prémium kategóriás termék, sőt egyébként ez a Tour fölött van jócskán, nézettségben, mindenben, amit a egész világon néznek, tehát tényleg Amerikától elkezdve valószínűleg Kínán, hát mindenhol, és az, hogy ennek 40 éve Magyarországon van egy fix állomása, ez egyszerűen szinte csodaszámba megy egy ilyen kis ország, egy ilyen komoly sorozatnak állandó gazdája. Az én személyes élményem az egy kicsit, hogy mondjam, a gyermekkorom egyik traumája volt Ayrton Senna halála, és én azóta nem is annyira követtem. Ez valamiért ilyen hatással volt rám, arra nagyon büszke vagyok, hogy ez itt van, de ott nekem valamiért megszűnt ez a sportág létezni, és ezt nehogy valaki félreértse, ez tényleg valószínűleg nekem egy ilyen gyermekkori, tehát én zokogtam 3 napig, én ezt mai napig emlékszem rá, én ezért nem is voltam kint soha, sem a Hungaroringen, sem Forma 1-es futamon, ez valamiért így alakult nekem, de jó, hogy itt van.
0: összekorombol adódóan is, én már elég rég

0: Régóta járhattam ki riporterként sokszor a Hungaroringen, és abban a korszakában is jártam ki, és hát emlékszem még azért a körülményekre, hogy akkor ki, hogy mondjam, csattogtunk oda, nem volt könnyű sokszor megközelíteni a helyszínt. Tehát még emlékszem azokra az időkre, és többször volt alkalmam Michael Schumacherrel interjút készíteni, akkor egyik kereskedelmi televíziónál dolgozhattam, és Mika Häkkinennel is volt módom arra, hogy amikor világbajnok lett, akkor a következő évben itt Magyarországon tényleg egy ilyen egész napos turném járt körbe, és lehetett őt kísérni, és imádtam a fanyar humorát, és tényleg azt a félmosolyát, ami ezt a finn zsenit jellemezte. Úgyhogy nekem ilyen nosztalgikus dolog ez a Hungaroring, és azt látni, hogy ugyanakkor pedig milyen megújulásra képes ez a pálya, és bevallom őszintén, nekem szívet melengető az, hogy ennyire szeretik. Tehát, hogy ennek a Hungaroringnek van valami olyan varázsa, ami évtizedek óta tart. És szerintem ez a nagy dolog, mert nagy hagyományú pályákon talán mondjuk a Monte Carlo itt leszámítva, de azért nagy hagyományú pályákon is láttuk azt, hogy hol elvették, hol visszaadták, hol hogy is mondjam, technikailag kanyarok szempontjából nem volt olyan. Ez a pálya valahogy ugye a legenda a Szolvédára lerajzott pályára, az mi persze tudjuk, hogy nem az, de jól hangzott, ugye Bernie Eccleston szemszögéből, annó még. Szóval, hogy ennek a pályának mindig volt valami szerethetősége. Jól sikerült megtalálni ezt a helyszínt. Nem túl közel, de nem túl távol a főváros nyüzsgésétől. Jó, tényleg ott a Gödöllőim dombság ad az egésznek egy nagyon izgalmas rálátást. És az, hogy amúgy egyébként pedig, mint minden sportban jellemzően, és függetlenül attól, hogy nyilván azért a közönség javarésze külföldről érkezik, és a nagy istállók mögött álló óriási formagy rajongók jönnek, ettől függetlenül mégis azt lehet mondani, hogy a magyar tudás, a magyar szervezés és a magyar értő közönség szerintem mindig olyan volt, amiért szerettek idejönni a külföldiek. Tehát itt nyerni, annak mindig adott szerintem minden pilóta számára valami kis extra ízt, ezt érzem ki, vagy hallottam ki szinte minden egyes nyilatkozatukból, úgyhogy ez szerintem egy büszkeség 40 év, azért az bármilyen versenysorozatban óriási, óriási elismerés.
1: Bob?
2: Hát én úgy vagyok.
0: 41 év persze csak, vagy 41 sorozat is.
2: Úgy vagyok Forma 1 kedvelő, hogy mindig kerestem a rajtrácson a labdát meg a kaput, de soha nem láttam. Ettől függetlenül tényleg nagyon, de főleg régen szerettem, és nem szerettem ezeket a régen, mindig minden jobb volt, de hogy több egyéniség volt talán a mezőnyben, és most is kiváló pilóták vannak, de hogy azok az igazi egyéniségek úgy tűnnek el. És én azt szerettem a Hungaroringben, főleg a régi vonalvezetésben, hogy az egy lassabb pálya volt, nehéz volt előzni, és sokkal inkább kidomborodott az, hogy ki a jó sofőr. Szerintem ez így volt, talán még most is így van, tehát így Monakóhoz hasonlóan, vagy Monte Carlóhoz hasonlóan, abszolút egy hasonló karakter volt. Most már gyorsultabb, és kiváló futamok is voltak ennek köszönhetően, de hogy ez a személyes kedvenceim miatt is, mert én mondjuk Zsaralézivel kezdtem, soha nem volt alatt igazán jó autó, aztán jött Montoya, soha nem volt igazán jó autó, hát volt jó autó alatta, de hogy nagyon szerettem Montoyát, és ugye most megálltam Alonsónál, nagyon remélem, hogy őt még láthatom jó autóval, nem Isten bizony, hogy ez bekövetkezik. Én ezt is bevallom férfésen, hogy egyszer jártam a Hungaroringen, akkor már Alonso az Alpine-nal vitézkedett, pont egy hatodik helyes rajthelyet csípett el, és egészen pontosan ott ültem a tényleg 40 méterre a hatodik helytől, és nagyon jó hangulat volt. Azt én nem vállalnám, hogy minden évben kimegyek, és ott nézegetem őket, meg főleg most. Ami még eszembe jut, hogy amikor megboldogult fiatal koromban, és szombatonként így szerettem későn vagy korán lefeküdni vasárnap hajnalban, akkor így az édesanyám húslevese után így 2-kor elindult a futam, nagyon bólintottam, és a végelőtt 5 körre felébredtem, és csodálatosan néztem, befutott, és együtt örültem, hogy ösztese, vagy szomorkodtam.
0: Van ez az ismerősi kör, akik ezt szokták mondani, hogy ezért nagyon jó.
2: Van az a gyerekeknek van az a fehér zaj, amikor nem tud aludni, és beteszed a fehér zajt, és akkor hát így ugyanígy aludtam el én is a motorbúgásra.
0: Az a nem teljes.
3: A helyszínen kipróbálni, hogy lehet-e aludni a
2: motorbúgásra. Most már lehet egyébként, mert nincsen nagyon hangja hangja ez, vagy nincs olyan hangja az autóknak.
1: Én még voltam Minardi tesztelésen, ott egyszerűen kimentem, adtam fődugót, kimentem, Olaszországban volt egyébként még Baumgartner Zsolta, olyan fülsüketítő volt, hogy pedig itt Minardiról beszéltünk, hogy azonnal visszarohantam a boxba, behelyeztem akkurátusan, és úgy mentem vissza a pályára.
0: Ez nem teljesen értek el, egyet, hogy sokkal nagyobb egyéniségek voltak. Szerintem egyrészt életkorban nagyon széthúzódott a mezőny, tehát most vannak nagyon fiatalok, és hát ugye nyilván vannak Lewis Hamilton korúak is, tehát egyrészt megáll Alonso, nem is beszélve. Én inkább azt mondom, hogy amiről te beszélsz, az általánosságban ugye ezeket a pilótákat, és minden sportolt körülvevő ilyen, hogy mondjam, leszűkítő gépezet. Tehát régebben hallhattuk ezeket a pilótákat, jókat mondani.
2: Egyszerűen
0: megnyilatkozhattak, megmutathattak valamit magukból, néha az érzelmeket, néha tényleg volt egy szurkálódás, stb. Ma minden hermetikusan, ugye, tehát, hogy mindent a csapat, és amit mondanak, és ezért, tehát minden be van csomagolva, ezáltal eltűnik az egyéniség, és minden ilyen.
2: Ez minden sportágra jellemző. Persze,
0: minden sportág, de ez generálisan igaz, mert hogy ugye mindenhol most már hát egy ilyen marketing munka folyik, és PR kampány van valós sajtónyilatkozatok nélkül, tehát ezzel szenvedünk mi, akik a másik oldalon állunk, és próbálnánk közel kerülni a sportolóhoz, és tényleg valódi interjúkat készíteni húsvér emberekkel. Nem nagyon engednek oda. Igen, mindig egy üveglapot be akarnak tolni.
3: Na de sajnos. Hogyha valaki ebből picit kiáll, az pont, hogy Max Verstappen, és talán rá lehet számítani.
0: Meg Hamilton, azért Hamilton is szerintem.
2: És az édesapja. A Verstappen család jó, jól jön.
0: Ez igaz.
3: Köszönöm szépen, hogy jöttetek. Csisztú Zsuzsa, Gergelics József és Bobori Balázs. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: A Bajnokok Ligájából való búcsút követően a harmadik számú európai kupasorozatban folytathatja az Eto. Ezúttal Luxemburgba utazhat a magyar bajnokság előző kiírásának legjobbja. Bissen, Győr, labdarúgó konferencia liga mérkőzés élőben 20 óra 15 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: 2 perc múlt 17 óra, mikrofonnál Tóth Béla. Labdarúgással folytatjuk a hazafutást, ugyanis ma már folytatja szereplését a nemzetközi kupaporondon az Eto FC, méghozzá a Konferencia Liga selejtező körének második fordulójában. A luxemburgi Atert Bissen lesz majd a győriek ellenfele, két bajnokcsapat, a luxemburgi és a magyar összecsapása, tehát ma 8:45-től ezt a találkozót közvetítjük majd itt a Nemzeti Sport Rádióban. Na de mi várható ettől a párharctól és a két csapat luxemburgi mérkőzésétől, az kiderül Olasz Gergő összeállításából.
4: A labdarúgó konferencia liga második selejtező körében a magyar bajnok Győri Eto a luxemburgi Bissen vendégeként lép pályára. Ennek apropóján egy picit elevenítsük föl, hogyan jutott el idáig a Győr, valamint picit nézzük meg részletesebben, hogy milyen ellenfél vár a magyar bajnok Etóra. Miután a Győr a tavalyi magyar bajnoki versenyfutásban leelőzte a Ferencváros csapatát, a bajnokok ligája selejtezőjében találhatta magát. Már az első selejtező körben játszania kellett a győri együttesnek, az ellenfél pedig a Vikingur Reykjavik volt. Hogy mi történt az első egymás elleni találkozóján a két csapatnak, Cseszregi Balázs foglalja össze.
5: 1-0-ás vereséget szenvedett az Eto, az izlandi bajnok vendégeként. Egy darabig úgy tűnt, hogy a győriek valóban csak a 0-0-ás döntetlenért érkeztek Reykjavikba, hiszen rögtön a mérkőzés elejétől a Reykjavik uralta a játékot, és bizony egyre másra alakította ki a helyzeteket az első félidőben is, azonban Petrás kapus óriásiakat védett. Ráadásul nem könnyítették meg a dolgukat a védők, a győri védők, hiszen rengeteget hibáztak, rengeteg eladott labda volt a saját térfélen, és bizony folyamatosan a Vikingurnál volt a labda, így aztán nem csoda, hogy megkönnyebbülten vonultak a szünetre a győriek a 0-0-ás döntetlennel, és a második félidőben is nagyjából ugyanazt láttuk, mint az elsőben a pályán. Eljutottak kapufáig is az izlandiak, Hansen fejese révén, aztán a 92. percben jött egy beadás, egy óriási Petrás védés, a visszapattanott azonban Hansen már 3 méterről a kapuval bólintotta, és ennek köszönhetően végül az Vikingur Reykjavik, sajnos mondhatjuk, megérdemelte nyert. Vikingur Reykjavik, Eto 1-0.
6: Győrnek tényleg 180 fokos fordulat kell. Ez a mérkőzés nagyon nem nézett ki jól a magyar szempontból. Elmondtam a nehezítő körülményeket, a hideg időjárás, a műfű, a vizes műfű, nem játszottunk meccset, ők meccsbe vannak, de azért itt, aki látta ezt a meccset, és mi ezek között voltunk, nagyon nagy különbség volt ma a két csapat között, ami lehet, hogy meglepő a kedves hallgatók számára, de a Győr nem dolgozott ki igazi helyzetet, a hazai csapatnak meg 5-6 komoly lehetősége volt. Ha Petrás nem védi így, akkor elment volna már ezen a mérkőzésen a továbbjutás. Így tudjuk tavalyról, hogy akár a Rapid, akár a svéd csapat ellen a Győr ledolgozta otthon a hátrányát, ebbe bízhatunk. A Dembuáli nem hiszem, hogy föl fog épülni, ebből kell kihozni a maximumot, meg kell találni ezt a befejező csatárt, aki a hazai mérkőzésen tud gólokat rúgni, és sokkal jobb előre játékra van szükség, amit a Győr már tavaly rengetegszer megmutatott, ezt kell elővenni, ezt kell felhozni, és akkor nem lefutott még ez a párharc.
4: Ekkor még Vukovics László állandó szakértőnk pozitívan állt a visszavágó elé, de ott a Győrnek végül nem sikerült kiharcolni a továbbjutást a Bajnokok Ligája selejtező sorozatában. De hogy hogyan alakult a visszavágó, Cseszregi Balástól tudjuk meg.
5: Géfi szigorúan egyesével elmagyarázta mindenkinek, mielőtt kiment szögletet rúgni, hogy hova teszi majd a labdát szögletből. G is ott van, Hansen is ott van, ugye Hansen fejelte a mérkőzés végén, kint Reykjavikban a gólt. Aj, és vezetnek az izlandiak, a berúgott labda én szerintem G-ről pattant a győri kapuba, de nagyon reklamálnak a győriek, kireklamálnak maguknak egy sárga lapot. Ezúttal Vladoljú volt az, aki ezt kireklamálja magának. Hát, a 34. percben járunk. Én azt gondolom, hogy nyilván a szöglet után már ez elképesztő győri védelmi hiba volt. És Hasteinsonról pattant be végül a labda, nem pedig a rajta csimpaszkodó G-ről. Vezetnek az izlandiak. Kerül Tóth Rajmundhoz a jobb oldalon, akár be is lehet adni. Tóth elindul az alapvonal felé. Tóth most középre teszi a labdát. Gavrics egyszerre átveszi a labdát, Gavrics középre, hely, ki tudják fejelni, de nem pontosan, és utána pedig 11-es, belépett a labda, alig várta szerintem a horvát, hogy 11-es tudjon fújni, belépett ott a győri játékos, a labdát elrúgni készülő izlandi elé, megtolta azt, és aztán eltalálta. Hát talán bumba lehetett, az én innen nem látom, hogy ki van a földön, nem, bocsánat, Tóth Rajmund került a földre, úgyhogy a 36. percben jön egy győri 11-es, nyilván Vitális Mirán fogja azt elvégezni. 3-4 lépésre a labdától Vitális Mirán neki fut. És berúgta, jól van, elment jobb keze felé, jó irányba Kristinsson kapus, de Vitális 11-esével gyakorlatilag a középkezdés utáni ellentámadásból egyenlít az Eto, és hát megint mehet a második gólért, a vezetésért, és bizony-bizony ilyenkor gondolkodik azon az ember, hogy az első mérkőzésen mi történt. De még a kezdőkörben a dogatnak csak a győriek. Bumba fordul meg a labdával. Kitenni és ki is teszi Sönnek a jobb oldalra. Ez egy nagyon jó labda. Sön akár befelé is húzhat, 16-oson belül. Vladojút választja sarokkal, középet ad a G. Hát ott meg kell, hát nem itt. Gól! G középre fejelje a labdát, és öngól Torkelson lábáról. G nem fejelte volna be, de Torkelson megtette nekünk azt a szívességet. A 45 plusz első percben én azt gondolom, teljesen jogosan vezet az Eto 2-1-re. Ekrót mellett Ibrahim Agic megint, ő kérte el a labdát, aztán vissza Ekrótnak, a saját térfelükön, a közép kezdőkörben passzolgatnak, Torkelson a bal oldalon, megint Boktorsonnak, Boktorsonnal szemben Vladio Győri 16-ossal egy magasságban, elindul az alapvonal felé az izlandi, meg is tudta verni ott Vladajut, ajajaj, Hasteinsson lövése, 2-2! Sajnos ezt gyönyörűen kijátszották, és a 16-osról Hasteinsson megszerzi az izlandi egyenlítő gólt. Hát nem az Eto szerezte meg a vezetést az 55. percben, hanem Hasteinsson második góljával egy gyönyörű támadás végén a 16-osról kilőtte a hosszú alsó sarkot, egyenlítettek az izlandiak. Hát bizony mostantól kezdve még az eddigieknél is nehezebb lesz. És itt a vége. Itt a vége, Győri Eto FC, Vikingur Reykjavik 2-2, ez azt jelenti, hogy a Bajnokok Ligája selejtező második fordulójába az izlandi csapat jutott.
4: Miután a Győr hazai pályán nem tudta kiharcolni a Bajnokok Ligája selejtező sorozatában a maradást, Vitális Milán értékelt kissé csalódottan, de azért bizakodóan a jövőre tekintve.
7: Ez a döntetlen sajnos kiesést jelent a Bajnokok Ligája selejtezőjéből, de beszéljünk először erről a meccsről. 0-1 után viszonylag gyorsan sikerült fordítani, de összességében mégis hogy értékeled?
8: Nehéz mit mondani, már szerintem most mindenki csalódott ebben a pillanatban. Én úgy gondolom, hogyha talán egy kicsit tovább tart az első fél idő, akkor még egy rugunk rá még egyet, ugyanakkor a második fél idő sajnos nem volt elég egyszerűen, nem találtunk fogást sehogy sem rajtuk. A fél időben egy kicsit szerintem kicsit megtáltosodtak, de én ezt szerintem mi rontottuk el, ugyanakkor még van egy konferencig a selejtező, úgyhogy ott még lehet maradandót alkotni.
7: Ugye, hogyha a párharcot nézzük itt a második meccsen, azért sokkal több lehetőséget sikerült kialakítani, viszont szerinted mi az, amiben még jobb teljesítmény kellett volna?
8: Egyértelműen a támadó játék hatékonyságában, illetve a rögzített szituációkat talán jobban lehetne levédekezni. Nehéz most mit mondani.
7: Hogyha arra gondolsz, hogy mennyit dolgozott ez a csapat azért, hogy meglegyen a bajnoki cím, akkor azok után mennyire rossz az, vagy nehéz elfogadni, hogy ilyen gyorsan véget ért ez a BL lehetőség?
8: Én úgy gondolom, hogy minden mérkőzésen meg tudjuk tapasztalni, amit Európában játszunk, hogy oda sokkal intenzívebb, mint a magyar bajnokság, de én úgy gondolom, hogy most ugyan csalódottak vagyunk, de nem lehet sikerni, a jövő héten konferenciára selejtező, úgyhogy ott kell megmutatni.
7: Igen, ugye az előző szezon elején nagyon tudtatok örülni a konferencia liga szereplésnek, most így hogyan tudsz tekinteni arra a sorozatra?
8: Én abszolút pozitív vagyok azt illetően. Én úgy gondolom, hogy azokban a párharcokban úgy megyünk bele, hogy ha meg szeretnénk nyerni, és igenis tovább akarunk jutni, akkor lehet keresni valunk azon a körözéseken.
4: A konferencia liga selejtező sorozatának második fordulójában pedig a Győrrel majd a luxemburgi bajnok Bissen együttese vár. A Bissen tavaly története során először hódította el a luxemburgi bajnoki címet, aminek köszönhetően első alkalommal indulhatott a nemzetközi kupaporondon. A bajnokok ligája szereplésük azonban rövidre sikerült, hiszen a feröeri Klaksvik mind a két mérkőzésen 2-1-re legyőzte őket, így már a Győrhöz hasonlóan az első párharcban búcsúztak a BL-től. A luxemburgiak azóta mindössze egy felkészülési mérkőzést játszottak, amelyen 2-0-ás vereséget szenvedtek a belga Virtontól, így jelenlegi formájuk nem túl meggyőző. Papíron a Bissen játékos kerete jelentősen elmarad a győri Eto'étól. A Transfermarkt becslései alapján még az NB1-es csapatainál is jóval szerényebb értéket képviselnek, sőt, Magyarországon a nagyjából az NB2 élmezőnyéhez tartoznának keretérték alapján. Ugyanakkor a papírforma nem mindig érvényesül. Jó példa erre a Vikingur Reykjavik, amely szintén nem számított különösebben erős ellenfélnek, mégis ki tudta ejteni a Győrt a bajnokok ligája selejtezőjéből. A kiesés óta az Efarin Juárez által irányított Győr nem lépett pályára tétmérkőzésen, viszont sikerült megszerezniük Djukanovicsot, akit rendkívül tehetséges és gólerős támadóként tartanak számon, így komoly erősítést jelenthet az Eto számára. Hogy hogyan tekint a mérkőzés elé a csapat szélsője, Banáti Kevin, meghallgathatják most.
9: Utolsó edzését tartja meg a csapat, mielőtt elindulna, ugye külföldre, Luxemburgba utaztok. Milyen mérkőzésre számítotok itt az Európa Konferencia Ligában?
10: Abszolút nehéz mérkőzésre számítunk, hiszen ezen a szinten nincs könnyű mérkőzés, úgy gondolom. Főleg nyilván ugye idegenbe kezdjük a párharcot, úgyhogy biztos, hogy nagyon nehéz mérkőzésre számíthatunk. Masszív csapat ellen játszunk, úgyhogy tudjuk, hogy az erősségeik, mik lehetnek a gyengeségeik, miket kell kihasználni, és ezeket megpróbáljuk kihasználni.
9: Mi az, amire mindenféleképpen figyelni kell a luxemburgi bajnok ellen, mire figyelmeztetnéd akár pont, hogy a szimpatizánsaitokat is?
10: Ugye elemeztük őket, van két erős csatáruk, gyors szélsőik, úgyhogy biztos, hogy nehéz dolgunk lesz azért hátul. Amint említettem, 5 védővel játszanak, úgyhogy azért ilyen csapatok ellen, ahol sok hosszú labda van, masszívak, mindig nehéz játszani, úgyhogy ezeket mondanám.
9: Tavaly kis hián meglett az Európa Konferencia Liga főtábla, idén milyen célokat tervezgettek ebben a kupa szereplésben?
10: Igen, ahogy említetted, tavaly majd, hogy nem sikerült odaérni, úgymond első évünkben, nénk ezt megugrani idén, úgyhogy szeretnénk elérni a főtáblát.
9: Milyen más egyéb teljesítményre van szükség a csapattól itt az Európa Konferencia Ligában, mint amit esetleg nem láthattunk a Bajnokok Ligájában tőletek?
10: Úgy gondolom, hogy abba kell hinni, és azt kell csinálni, amire felkészített minket a szakmai stáb, és tényleg megpróbálni azt a filozófiát játszani, amit az edző kér. Úgy gondolom, hogy ha ezt tudjuk teljesíteni, és mentálisan erős lesz a csapat, akkor úgy gondolom, hogy benne van a csapatban az, hogy ezt el tudjuk érni.
4: Ma este 20 óra 15 perctől tehát a magyar bajnok Győri Eto a luxemburgi Bissen vendégeként lép pályára a Konferencia Liga selejtező sorozatának második körében, a visszavágót pedig 9 nap múlva, július 30-án rendezik Magyarországon Győrben. Mind a két találkozót élőben követhetik majd a Nemzeti Sportrádióban.
3: Olasz Gergő összeállítását hallottuk. Ma este 8:45-től tehát a Tert Bissen Eto FC mérkőzés a Konferencia Liga selejtezőjében, itt a Nemzeti Sportrádióban is. A pontos idő 17 óra 15 perc, folytatjuk a Nemzeti Sport Krónikával, érkezik a stúdióba Berra Emese.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
11: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Visszavonulhat a válogatottól Emiliano Martinez. A VB címet eldöntő gól is lehet a VB legszebb találata. Maradnak az alelnökök az Atlétikai Szövetségben. Jó napot kívánok, Bera Emese vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Magyar Atlétikai Szövetség rendkívüli közgyűlése megerősítette pozíciójában a szervezet két alelnökét, Németh Zsoltot és Zsivócki Farkas Györgyit, valamint Tölgyesi Előd elnökségi tagot. A szövetség elnöki posztjáról Gyulai Miklós múlt szerdán azonnali hatállyal távozott, illetve lemondott két elnökségi tag és a felügyelő bizottság három tagja. A hiányzó pozíciók betöltésére a rendkívüli tisztújító közgyűlést szeptember 2-ára hívták össze. Most Zsivócki Farkas Györgyit halljuk.
2: A mai rendkívüli közgyűlésen a többség úgy döntött, hogy a három hivatalban lévő elnöki tagot sem hívja vissza. Mit üzen ez a döntés a szövetség jelenlegi helyzetéről?
3: Én azt gondolom, hogy most egy elég erős felhatalmazást kaptunk a küldöttektől, ugye ez a szavazatok arányából látszik. Én úgy látom, hogy ők értékelik azt a munkát, amit mi az utóbbi időben, amióta megválasztottak minket, próbáltunk elvégezni, és megadták a bizalmat az elkövetkezendő időre is.
2: Ugye az elmúlt időszakban komoly bizonytalanság övezte a szövetség. A mai döntések után mikorra várható, hogy ismét stabil vezetése lesz a szervezetnek?
3: Ezt nehéz megjósolni, de az biztos, hogy mi ezen fogunk dolgozni, amennyire gyorsan tudunk.
2: Mi a következő lépés a tisztújítási folyamatban, és milyen menetrenddel számolnak?
3: Igazából ugye itt a küldőgyűlésen is elhangzott, hogy jogi értelmezésekben nézetkülönbségek vannak. Én úgy gondolom, hogy az első lépés az, hogy ezeket a nézetkülönbségeket tisztázzuk, hogy melyik áll közelebb az igazsághoz, és annak megfelelően tegyük meg a következő lépéseket.
2: Zárásképpen mit üzenne most a tagszervezeteknek és a sportolóknak, akik az elmúlt hónapokban a bizonytalan helyzetet tapasztalták?
3: Én azt gondolom, legalábbis én, amit a saját szervezetünkön belül látok, hogy a sportolóknak a felkészülése az biztosított volt. Én úgy gondolom, hogy az, hogy a vezetésben van egy ilyen nézetkülönbség, az nyilván nagyon fontos minél előbb tisztázni, de én nem gondolom, hogy ez ilyen jelentősen befolyásolta volna az ő eredményességüket.
1: Számos újítást jelentettek be az atlétikai világdöntőre, amelyre szeptember 11-e és 13-a között kerül sor Budapesten. Többek között a versenyprogramot úgy állították össze, hogy minden száma lehető legnagyobb figyelmet kapja. Ennek megfelelően, amikor csak lehetséges, egyszerre mindig csak egy ügyességi szám zajlik majd. Minden versenyprogramban több ugrószám, legalább egy dobószám, valamint számos futódöntő szerepel. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A második és harmadik helyen a Real Madrid két játékosa, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett. Mindeközben az ezüstérmes argentin válogatott kapusa Emiliano Martinez kijelentette, elképzelhető, hogy lezárja válogatott pályafutását. Arról álmodtam, hogy újra győzünk, és ismét történelmet írunk. Nehéz szavakba önteni a fájdalmat. Most sok mindent át kell gondolnom, meg kell néznem, hogyan tovább, és el kell döntenem, eljött-e az ideje, hogy visszavonuljak, fogalmazott a 33 éves hálóőr, aki a 4 évvel ezelőtti katari döntőhőse volt. A franciák elleni fináléban ugyanis a ráadás utolsó pillanataiban zicsert védett, majd a 11-es párbajban kétszer hibáztak ellene, így a világbajnoki aranyérem megszerzésében akkor döntő szerepe volt. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség honlapján megjelölte azt a 12 gólt, amelyből majd a szurkolói szavazás végén kikerül a 2026-os világbajnokság legszebb találata. A listán ott van a VB címet eldöntő Ferran Torres gól, míg egyedül a VB ezüstérmes Argentina szerepel 2 gól lövővel is a listán. Lionel Messire és Julian Álvarezre is lehet szavazni, de ott van a 12 között Erling Haaland, Jude Bellingham és Kylian Mbappé egy-egy találata is. A torna 104 mérkőzésén 308 gól esett, ami közel 3-as átlagnak felel meg. A győztesre július 27-éig lehet voksolni. Alejandro Dominguez, a Dél-amerikai Labdarúgó Szövetség elnöke támogatja a nemzetközi szervezet vezetőjének, Gianni Infantinónak azt az ötletét, hogy a 2030-as világbajnokságra ismét létszámot emeljenek, és már 64 együttes vegyen részt a 3 kontinens 6 országát érintő tornán. A tervek szerint a következő VB elején az 1930-as centenárium emlékére az első tornáházigazda Uruguayban, valamint Argentinában és Paraguayban is rendeznének egy-egy találkozót, majd a teljes mezőny már Spanyolországban, Portugáliában és Marokkóban játszana tovább. Infantino először bő egy hete beszélt arról, hogy a most 48-ra emelt létszámot 64-esre lehetne bővíteni, és a három dél-amerikai ország nem csupán egy-egy mérkőzésnek, hanem a házigazdák részvételével egy-egy csoport küzdelmeinek adhatna otthont. A korai bajnokok ligája selejtezős kiesés után a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata a konferencialiga selejtezőjében javíthat. Az Eto'o a második forduló első mérkőzésén a luxemburgi Atert Bissen ellen lép pályára idegenben. A győriek támadója, Bánáti Kevin így várja az összecsapást, Szalai Ádám a riporter.
4: Abszolút nehéz mérkőzésre számítunk, hiszen ezen a szinten nincs könnyű mérkőzés, úgy gondolom. Főleg nyilván ugye idegenbe kezdjük a párharcot, úgyhogy biztos, hogy nagyon nehéz mérkőzésre számíthatunk. Masszív csapat ellen játszunk, úgyhogy tudjuk, hogy mik az erősségeik, mik lehetnek a gyengeségeik, miket kell kihasználni, és ezeket megpróbáljuk kihasználni.
5: Mi az, amire mindenféleképpen figyelni kell a luxemburgi bajnok ellen, mire figyelmeztetnéd akár pont, hogy a szimpatizánsaitokat is?
4: Ugye elemeztük őket, van két erős csatáruk, gyors szélsőik, úgyhogy biztos, hogy nehéz dolgunk lesz azért hátul. Amint említettem, öt védővel játszanak, úgyhogy azért ilyen csapatok ellen, ahol sok hosszú labda van, masszívak, mindig nehéz játszani, úgyhogy ezeket mondanám.
5: Milyen más egyéb teljesítményre van szükség a csapattól itt az Európa Konferencia Ligában, mint amit esetleg nem láthattunk a Bajnokok Ligájában tőletek?
4: Úgy gondolom, hogy abba kell hinni, és azt kell csinálni, amire felkészített minket a szakmai stáb, és tényleg megpróbálni azt a filozófiát játszani, amit az edző kér. Úgy gondolom, hogyha ezt tudjuk teljesíteni, és mentálisan erős lesz a csapat, akkor úgy gondolom, hogy benne van a csapatban az, hogy ezt el tudjuk érni.
1: A 20 óra 15 perckor kezdődő Atert Bissen György mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Holnap Sydneyben megkezdődik a vízilabdázók világkupa döntője, amelyben a magyar női és férfi válogatott is harcba indul a győzelemért. Az első napon előbbi gárda, tehát a hölgyek lesznek érdekeltek, és a negyeddöntőben az olimpiai bajnok spanyolokkal csapnak össze. Az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes Szűcs Gabriellával Regős László Pál beszélgetett a világkupáról.
6: Alapvetően ennek a nyári világkupának kevésbé ez az a fő értéke, hogy most egy világkupát lehet nyerni. Szerintem a csapatoknak a többsége ezt inkább a csapat építésre használja fel. Új játékosok vagy a játékosoknak adják meg a lehetőséget, akik mondjuk kevesebbet szerepeltek, vagy még fiatalabbak, és azért egy nagy presztízsű, komoly ellenfeleket felsoroltató eseményről van szó, és itt élesben ki lehet őket próbálni szerintem. Tehát legalábbis, ahogy én ezt látom, a magyar csapatnál mindenképpen ez a helyzet, de ahogy nézegettem a többi csapatnak is a keretét, azért vannak ott is próbálkozások így játékosok terén. Úgyhogy szerintem inkább erre használják ezt az idei nyári világkupát fel a csapatok.
7: Tehát lehet mondani tulajdonképpen, hogy ez a legkomolyabb felkészülési torna?
6: Abszolút, tehát ez mindenképpen, tehát nagyon 8 nagyon jó csapat van ott, és az a három mérkőzés, amit le fognak játszani a lányok ezen a héten, az mind nagyon-nagyon jó mérkőzés lesz. Ugye ez még hozzá lehet számolni azokat a felkészülési meccseket is, amiket akár Sydneyben, akár itthon játszottak, tehát hogy azért ez a nyár ez egy viszonylag pörgős és jó meccseket felsoroltató felkészülés és nyár volt.
7: Két olimpia között vagyunk pontosan, viszont nekünk talán fontos az is, vagy fontosabb a többieknek, hogy jövőre hazai medencében játszhatja majd a világbajnokságot is a csapat. Ez mennyire lebeghet már akár a szövetségi kapitány Csa Sándor, akár a csapat szeme előtt, hogy már arra a VB-re is készülni lehet?
6: Abból a szempontból biztosan, hogy ugye, ahogy mondtam is, azért ez a torna megfelelő arra, hogy olyan játékosok is belekerüljenek így a vérkeringésbe, akár a csapat vérkeringésébe, akár a nemzetközi meccsek vérkeringésébe, akik eddig kevesebbet szerepeltek, és megmutassák azt, hogy ők igenis megállják a helyüket egy ilyen szintű tornán, és ez egy nagyon jó alap tud lenni a jövő évi világbajnokságra, hiszen bár nem az lesz az első kvalifikációs torna, de azért egy hazai rendezésű világbajnokság az mindig egy óriási értéket jelent, nem beszélve arról, hogy már ott is lehet kvalifikációt szerezni. Ugye előtte már lehet a téli világkupán is, de ugye nekünk valószínű, hogy inkább ez a világbajnokság lesz a főbb esemény a jövő év során.
1: Szűcs Gabriellát hallottuk, a Nemzeti Sport Krónika pedig ezzel véget ért. Sportvilága 22 óra 30 perctől vár a meneket. Köszönöm figyelmüket, Berelmesét hallották, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál Tóth Béla. Jégkoranggal megyünk tovább, ugyanis itt van velünk a stúdióban az MTI szerkesztője, Spíler István. Szia!
10: Szervusztok!
9: Szia! A legutóbbi hír, hogy Szongott Domán valószínűleg a kanadai kiemelt junior bajnokságban tölti az első évét, miután draftolta őt a Buffalo Sabres. Mik a legfrissebb fejlemények vele kapcsolatban? Elsősorban róla fogunk beszélgetni, és aztán itt a jégkorong szezonok közötti uborka szezonban, uborka idényben, azért több minden más is szóba kerül majd, de először akkor Szongott Domán, mit lehet most róla tudni?
10: Sőt, először javaslom, hogy hazakorcsolyázás legyen a műsor ezen betét része, mert ebben a hőguta-szerű időben is nagyon sokat vagyok a jégpályán, és szeretettel meghívnálak egyszer, mert egy bemenni egy 3-4-5-6 fokos jégpályára üdítő, felfrissítő élmény, és utána persze aztán úgy jössz le, hogy közben a jéger alsódból is csavarod a vizet. Domán, tehát ahogy láttam, egyébként most múlt héten volt a táborom, őt meghívtam vendégnek lőni, mert hogy a játékos tábor is vele futott, volt itt női profilligás másodedző, NHL skill edző, tehát szerintem neki is tudtak volna újat mutatni, de ahogy láttam, sőt rám írt utána, amikor tudsz-e jönni, azt írta, hogy most éppen azon a héten Finnországba fog edzeni.
9: Akkor járja a világot, Észak-Amerika, Európa, Magyarország.
10: Balaton-Szárszó, mert hogy ott hallotta meg, hogy draftolják, és ahogy láttam, ő a finn klubjával felbontotta a szerződését. Ez egyértelmű jel arra, hogy ő nem Finnországba fogja következő szezont lehúzni, hanem a tengeren túlon. Ott vannak különböző verziók, de meg amit tőle hallottam, a neki a szakmailag, ha nem tud Finnországba maradni, és a jelek alapján nem fog, akkor ez a kiemelt junior, én így szerettem lefordítani, mert ez, hogy major junior, tehát ez abszolút az NHL előszobája, a legtöbb draftolt onnan van, főleg tengeren túl játékosok, és minimalizálva csapatonként 60 csapat van ebbe a major juniorba. Ez három részre osztódik, Kanada, illetve Egyesült Államok szerte. Az Egyesült Államok északi része kanadai határoz közel, néhány csapat még ebbe a kanadai kiemelt junior bajnokságba játszik, tehát határon átívelő. Van a Ontario, tehát Toronto és környéke, akkor van a Quebec és környéke, és van a többi, a nyugati, a Western, és ez a három albajnokság adja a Major Junior bajnokságot, tehát egy kiemelt junior bajnokság, és abszolút profi közeg junioroknak, tehát minden meccs úgy kezdődik, hogy 3-4-5 ezer néző. Ezek fizetős nézők, teljesen, de egy kicsi NHL, juniorokkal játszott NHL-nek lehetne, és minden csapatban maximum 2 légiós lehet. Tehát ha ránézel mondjuk egy magyar junior bajnokságra, lehet, hogy találsz olyan csapatot, hogy ennél sokkal több nem magyar állampolgárságú játékos van, és mégis 60 csapat mellett is versenyeztetik a kanadai, illetve a USA csapatoknál ugye az Egyesült Államokbeli játékosokat. Mondván, hogyha valaki finn, vagy svéd, vagy orosz, vagy cseh, az jó esetben a saját nemzeti junior és felnőtt bajnokságában is kap egy olyan minőségű képzést, hogy az egy nagyon jó ugródeszka a felnőttek világába, a profiliga világába, tehát vagy saját egy svéd élvonalba, egy finn élvonalba, a kanadai gyerek pedig mibe gondolkodik? Egy NHL-be. Tehát abszolút minden jel arra mutat, hogy Domán erre veszi az irányt. Vannak olyan dolgok vele kapcsolatban, amit nem mondhatok el, mint a család ismerőse, barátja, az édesapjának én csapattársa voltam, elmondott olyan dolgot, amiket jobb, ha akarják, akkor ők mondják el. Ez abszolút privát dolog, és én tartom magam a barátságunkhoz, tehát nem fogok elárulni olyan titkokat, amiről tudom, hogy titok. Ha ők ezt elmondják, akkor elmondják, de az a lényeg, hogy mindenki jelen pillanatban, jelen környezetben és a finn háttérrel együtt úgy ítélik meg, hogy ez a kanadai junior bajnokság lesz a legjobb neki, az ő fizikai és tudásbeli állapotához képes. Hiszen ha belegondolsz, azért már vannak olyan draftoltak az idei draftról, akik ilyen NHL-es csapat kötött szerződés. Tehát a Domán is köthetne, de mivel az, hogy csak az ötödik körbe kelt el, az első körösökkel azért már nagyon hamar alá szoktak írni, hiszen ők már szinte készen állnak, fizikailag is. Egy belegondolsz, hogy 18 éves fiatalemberbe mind a ketten voltunk, de hirtelen 18 évesen be kéne dobni bennünket, 18 évesről beszélek, egy kőkemény, masszív, rutinos, 100 kilós bekkel. Hát az első igen. Sarokban valószínűleg szezon végig tartó sérülést szenvednék, ott cselezgetnék. Vagy nagyon volt olyan cseh játékos, aki az első szezonjából lőtt egy pimaszgolt. Tehát ilyen láb között korong és föl a ficakba. És utána ő meg lemegy a padra, hát milyen gólt lőttem, mindenki örül neki, és az edző többet nem küldelek be erre a meccsre. Nézd, hogy miért? Hát olyan gólt lőttem, hogy itt a 20 ezer nézőt elkönnyezi magát. Igen, de a következő cserébe megölnek.
11: Igen.
10: Az ellenfél. Tehát ezeket is tanulni kell, és jelen pillanatban Dománnak a képességeit, fizikai paramétereit úgy ítéletik meg, hogy még egy-két év kell arra, hogy készen álljon egy ilyen nemes, felnőtt bajnokságbeli kívásra.
11: Óriási ugrás valóban azért innen elmenni egy NHL csapathoz, és akár már részt venni a fejlesztő táborában, de ahogyan említetted, ebben a kiemelt junior bajnokságban két légiós szerepelhet egy csapatban. Tehát már az is viszonylag elég nagy ugrás, hogy oda bekerülni légiósként.
10: Bizony. Nem is volt nagyon sok magyar eddig. Óriási eredmény ez is, az az igazság. És ráadásul őt ebbe a junior bajnokságba egy évvel korábban csúnya szóval draftolták, de akkor még az elmúlt szezon jó volt ugyanilyen fejlesztési szinten, mondjuk, ahol volt, tehát a finn junior bajnokság, volt ott sérülése is, de benne volt a pakli, hogy esetleg egyszer-kétszer edzhet a felnőttekkel, tehát a finn klubjának felnőttjeivel. Ha úgy alakult volna, hogy jön egy erős sérülés, vagy betegség, hullám, talán még föl is hívták volna egy-két felnőtt meccset, hiszen például Galloville ugyanebbe a klubba nyomul, finn döntősök voltak. Tehát van ott magyar talpgyökér, aki Willi az nagyon jól helyet tud készíteni. Tudják, hogy egy magyar gyerekkel sem égnek meg.
11: Hát, mint a futball világában Szoboszlai viszi a hírnevét a magyar labdarúgóknak, úgy Galló is a finn jégkoromban.
10: És akkor Szobó után is már van.
11: Ott van Kerkez, Pécsi.
10: Jármin, tehát nyilván ezek baromi jók, ezek a úttörőknek lehetne, de ezek a nyomtaposók. És ráadásul hát egy Szoboszlai nem csak egy nyomtaposó, ő maga a nyom. Tehát őt érdemes követni, és ugyanúgy a mi hoki világunkban Willi ennél a Kókó nevű csapatnál. Szóval Dománnak ez a következő ugródeszka, ott más dimenziójú pályák vannak, és ráadásul közelebb van, tehát ha a Buffalo úgy gondolja, azonnal tudod a edzőt delegálni, hogy ő tartsa neki privát edzéseket, fejlesztő edzéseket, sokkal közelebb van a tűzhöz, mint Finnország. Egyébként Finnország is nagyon jó merítő deszka az NHL-nek, és ha belegondolunk arra, hogy a Buffalo-nak a főigazgatója, general manager, Finn, akkor még jobban látjuk, hogy mitől van a Buffalo-nak ilyen erős Finn vonala, hiszen ő a NHL-es klub vezérkara abszolút oda kihelyezett egy megfigyelő állomást edzői karral együtt, és nem sajnál semmire pénzt. Tehát a Dománnál ez a szakmai része, és akkor volt az, hogy például milyen ügynökkel dolgozik. Egy fantasztikus ügynöki kar áll mögötte, aki lát potenciált a Dománban. És úgy gondolom, ez a másik kulcspontja az ő NHL szerződésének, hogy egy ilyen ügynökkel, ügynökséggel tud együtt dolgozni. Ez egy csodálatos dolog volt, hogy ők ráleltek Domára, és látnak benne potenciált. Már nem egyszer, nem kétszer kivitték őt tengeren túra nyáron edzeni, hogy ismerkedjen a közeggel, az NHL-esekkel tudott edzeni. Tehát neki ez mind-mind egy, az élményen túl egy olyan szakmai muníciót ad, hogy csorog a nyálam most is.
11: És ő most kim volt már, mint Szongott Domán a fejlesztő táborában a Buffalo Sabresnek, ahogyan itt már szóba került, hazatért, megfordult Finnországban, illetve a korábbi finn klubjánál, a Kokónál is eltöltött néhány napot. Az, hogy ő milyen fejlődési utat járhat be, illetve te hogy látod, hogy milyen lépcsőfokokat kell neki megugrania ahhoz, hogy mondjuk majd első magyar égkorongozóként jégre lépessen egy NHL csapatban. Ugye még mindig csak 18 esztendős, tehát elképesztő sok ideje van, de mik azok a fejlődési szintek, amiket neki végig kell járni?
10: Ugye ezek a korokkal azért vigyázni kell, mert 18 évesen már voltak, akik magyarok, hogy többszörös olimpiai bajnokok. Figyelj, 23 évesen Gretzky 1000 pont az NHL-be. Mi meg egy 23 éves gyerekre azt mondjuk, hogy még fiatal.
11: Igen.
10: Tehát ezek nagyon érdekes dolgok. Az NHL-be azért látni kell azokat a szinteket, hogy van, hogy általában úgy szokták megkülönböztetni egy csapaton belül, hogy top 6-os csatár vagy-e, tehát az első két sornak vagy a részese, plusz még az alap emberelőnyös sor, tehát nyilván ezektől a pontokat várják. És most, mint légiós, megnézik a junior bajnokságban, mondom, kettő légiós lehet.
11: Ez az,
10: tehát
11: igen.
10: Neki itt húzó embernek kell lenni. Tehát hozni kéne a meccsenkénti közel pont átlagot, mert hogy olyan kaliberű, hogy légiós vakot tőle többet várnak el. Még egy kanadai, mert ha azt mondják, hogy te mit tudom én, itt 70 meccsed van, de lesz 30 pontot, hát ezt tudja bármelyik kanadai, akkor ahhoz nem fogok ellőni légiós patront. Neki a következő lépés az, hogy mint légiós bizonyítson. Ezt Finnországban döntő részben megtette. És mondjuk azt nézzük, hogy a felnőtt válogatottban azért nyilván felnőttek szolgálják őt ki. Tehát kis túlzásra azt mondod, hogy ha egy jó sorba beteszed, vagy emberelőnybe, akkor ha a magyar válogatott nem az alcsoportos ellenfelekkel játszik, akkor neki sokkal nagyobb szansz van pontokat termelni. A top 6-os játékosokat a pontok, gólok, gólpasszok alapján határozzák meg. Utána a következő szint, hogy a alsó 6-osba vagy benne, és azon belül is a harmadik sorba kerülsz, vagy a negyedik sorba, mert más szerep van. Tehát azt látják lehetett, hogy sokkal inkább egy védekezőbb típusú játékos vagy, azok is veszett hasznosak, mert akkor az emberhátrányt fogod szét cseszni az ellenfélnek. Tehát akkor nem a pontok fognak dönteni, hanem az, hogy hány bulit hozol el, hány gólt plusz-minusz mutatod, milyen lesz. Tehát, hogy te tudod-e semlegesíteni. Ez egy más szerepkör, más attitűd. Mennyire mész be a piszkos területekre, hogy... Mert vannak a művészek, tudod? Tehát akik várják a zsugát, akik vagy kikészítik, megterítenek neked... Vagy pedig van a munkásabb, de ezt is el kell vállalni, mert 20 darab Crosby, 20 darab Gretzky nem fog nyerni bajnokságot, mert nincs aki elvégezze a piszkos munkát. Nem fog semlegesíteni.
11: Valakinek ugye meg kell csinálni azt is. És Domán melyik kategóriába
10: tartozik
11: szerinted?
10: Tehát ha most légiósként adok neki bizalmat, tehát rászolgált arra, hogy mondjuk legyen egy top 6-os. Itt megnézik az első 2-3 hónapját, és az alapján ő bejön, és most tekintsünk el, hogy ne jöjjön közbe sérülés, mert nyilván akkor egy kicsit módosulnak a játéklapok, akkor ha ő tudja hozni, akkor bekerül ebbe a top 6-osba, ami meg egy elit kategória. Ha meg azt látják rajta, hogy inkább, ha nem megy neki, de akkor is hasznos se tudod, ha érzed magad, hogy nem megy ma a gólszerzés, akkor vissza tudsz-e úgy zárni, védekezni, több pofont vállalsz be. Tehát ha nem megy úgy ma szépen a gólszerzés, hogy mondjuk az ukránoknak lőtt egyet, vagy a VB-n a briteknek, ha nem megy ilyen szép, akkor hasznos se tudja tudni magát azzal, ma nem én vagyok a Grecki, igen, hanem ma inkább aki hozza Michelangelo-nak a költömböt. Tehát akkor a fizikai, ipari fizikai munkát, de tedd magad hasznosná.

0: ennyire van honvágy ennek a fiatalembernek, aki lehet lány is, meg fiú is. Egy finn bajnokságban Budapestről nézve, tehát tényleg beülsz, fősz, azonnal vesz egy egyet Helsinkibe, aztán kezdi csokolom, néhány óra múlva ott vagy. Egy németországi légiós magyar kocsibe ülsz, Münchenbe ott vagy 6-7 óra alatt, kicsit följebb vagy több, de egy repülő. De az, hogy Kanada, az már nem ez az árkategória, és nem ez az időintervallum.
1: Hát volt egy óceán elválasztja a két kontinenst.
0: Volt olyan játékosom, aki rosszul érezte magát az adott családnál, mert kint Kanadában, és a hangján hallottam, hogy sírásra görbül. Uh-huh. Hogy mi legyen, és akkor nyilván egy más azért tartani a lelket valakiben, hogy telefonon vagyok, vagy Skype-on, vagy a szülőket felhívja, vagy kell egy otthoni macskának a nyávogás, hogy megnyugtassa. Miközben, ha ez mondjuk Németország, kocsiból ők, és akkor megvigasztalom. A szülők nyilván, vagy a baráti kör. De Kanada az más, és akkor onnan szóltak az edző kollégák nekem, hogy nézik azt, hogy ennek a gyereknek van a honvágya, hogy tud-e a következő. Volt a német gyerekem, aki hazajött. Nem bírta ezt a honvágyat. Vagy például az én fiamról tudtam, hogy nem. Tehát neki kell egy apai, anyai jelenlét. Ő nem bírta volna elviselni ezt. És más 14, 16, 18 évesen, ez abszolút személyfüggő, hogy tehát ezt a szegmensét is fogják nézni Dománnál. Profi minden, de nem Magyarország-Finnország távolságba kell gondolkodni.
1: Szurkolunk természetesen Szongott Dománnak, a vendégünk a stúdióban Spíler István, és a jégkorongról beszélgetünk továbbra, és neked is azért az elmúlt hetek azok elég mozgalmasok voltak.
0: Hú, mozgalmasok, úgy elrepült. Szakmailag én nagyon tudtunk előrelépni, mert sikerült elhívni, mert azt egyfolytában hívtam, de hogy itt is volt, és most, hogy hazautazott, akkor hittem el, hogy tényleg itt volt egy igazi NHL-es edző, a Philadelphia Flyers kapusfejlesztő edzője Brady Robinson. Én 2012-ben ismertem meg őt, szépen próbáltam tőle tanulgatni, utána ő bevett ebbe a körbe, ahol ő tart táborokat. Hát én évente 3-4-szer megyek ki hozzá, illetve a köréhez, és akkor ott NHL-esekkel, vagy NHL közeli farmkapusokkal edzőtáborozunk, fejlesztünk. Én is megkapom azt a bizalmat, hogy az egyik kapunál lehetek állomásfőnök. Hát hozzám is ugyanúgy jön egy NHL-es kapus, aki mondjuk két fejjel magasabb nálam, de az mindegy, abszolút nem érzékeltetik, hogy tehát a Brady azt mondja, hogy én vagyok itt, akkor az NHL-es kapus elfogadja, hogy itt én magyarázok neki, vagy én osztom az észt, ha úgy tetszik, de nyilván ez nem így megy, hanem csak figyelünk a finomságokra. Nagyon hosszú egyeztetés volt, évekre visszanyúló, hogy el tud-e jönni. Látod például a Domán esetében most volt az, hogy draft és már egyből volt egy fejlesztő tábor. Tehát itt is az volt, hogy a Flyersnek azt kellett mondani, hogy elengedi 5-6-7 napra utazásra együtt. És megjött szerdán, és a következő szerdán már ment vissza. De az alatt meg kimaxoltunk mindent. Egy nap városnézése volt, el volt ájulva Budapesttől. Oda a parlamenttel szembe foglaltam neki szállást. Kisétált, és egy szembe a parlament.
1: Hát az azért sok turistát, vagy külföldit meg tud fogni. Ájulva,
0: meg volt fürdőbe, meg mindent, tehát ez étterem. De ez csak arra jó, hogy ráhangolódjunk, és kiszolgáljuk. Tehát ugyanúgy hozzátartozik a reptéri fuvar, meg minden. Reggeli pályán étel, bármikor kell egy masszőr, akkor ott van az öltözőbe. Tehát minden apró részletre is figyelni kell. De olyan profi már, hogy előtte is elmentünk, hogy akkor kipróbálja, hogy te úgy működik-e az a laptop, az az amerikai rendszerű, meg olyan dugó van, tudom, előadásokat is tartotta gyerekeknek, abszolút nem csak jégen dolgozott. Hát és akkor nagy nehezen, mondom, ez több éves, mert 3-4 éve fűzöm, hogy jöjjön el, de mondja, hogy értsd meg, hát például bejut a Philadelphia, vagy a farm csapat a playoffba, ezt ott előtte levő napokba dől el. Igen. És akkor így, most kalkulálj repjeggyel, és ott tehát olyan horror összeg, mert most megveszem jövő évre a repjegyet, X, de ha holnapra veszek meg egy Vancouver, Budapest, Philadelphia, az X a tizediken. Igen.

0: És akkor előtte ráhangoltam a magyar gyerekeket, tartottam egy kis tábort, hogy mit kér az NHL-es edző. Tehát korcsázásnál is ugyanúgy, tehát mint a Terminátor téged így befotózna, és jól tartod-e a bal karodat, a jobb karodat, az állat fönn van-e, hogy áll, milyen terpezbe állsz, amikor kimozdulsz, akkor a megérkezéskor is, milyen terpezbe vagy, hogy tudsz-e oldalra mozogni, előre mozogni, hol a testsúlyod, hol a botod, milyen szögben áll, és végignéz, és azonnal tudja, hogy mi a csízió, és akkor én megpróbáltam a gyerekeket egy háromnapos kis táborba erre felkészíteni, angol vezényszavakkal, stb. Majd utána két nap szünet, és jött ez a nagy NHL-es edző. Mindjárt első nap elmélettel kezdtünk mindig. És elmondta, hogy ma mi lesz. És videón mutatott flyers kapusokat, hogy ő hogy csinálja. És utána mentünk föl jégre, és akkor napi 6 óra jége. El voltunk 70 gyerekkel.
1: Milyen korcsoport egyébként?
0: Vegyes volt. Juniortól volt egészen előkészítőig tulajdonképpen. A játékos táborba képzeld el, kapaszkodjon, volt 2020-as születési. Úgyhogy ő már 2 éve játszik. Hát 4 évesen kezdte. A kapusoknál legfiatalabb az 2017-es volt.
1: Uh-huh.
0: És aztán itt találkozott Király Olivérrel, aki a kanadai, nem a Major Juniorban, nem a kiemelt, egyen lejjebb játszik, ott viszont top kapus, top 3-as, minden paraméterben, a legfontosabb kapusmutatókban, és hát nekem ő egy kiemelt kapusom, ha úgy tetszik, az ászlós hajója az én itteni munkámnak, vagy bármilyen kanadai, vagy németországi, vagy magyarországi munkámnak, és már 6. éve külföldön játszik, úgyhogy 2006-os születésű, most utolsó éves junior lesz, és az Oliver volt a, mondjuk így szakmának a demogóli, tehát a kicsiknek ő mutatja be a helyes mozgás, korcsolyázást, testtartást, meg mindenféle jégen kívüli dolgokat is, mivel a kisebb korcsoportokban az Olivért is felkértem, hogy legyen egy ilyen állomás parancsnok, ezért ott öltözhetett velünk az edzői öltözőbe. És akkor mondtam, hogy azért minél többször próbáljunk közel férkőzni a Bradyhez, tehát akkor jöjjön föl a elméleti órákra, kell, akkor én meg ő is fordítson a gyerekeknek, lássa az öltözőbe is, mit tud, a jégen úgy is látja majd, mert amikor a nagy korcsoporta volt, akkor az Olivér ugyanolyan kapus munkadarab volt, mint a többi. És utána tábor volt szombat, tehát először szombat reggel találkoztak személyesen az Olivér meg az NHL-es edző. És utána hétfőn odaszólt neki, hogy Olivér, jövő héttől mi a programod, mert ha ráérsz, most van kedved, akkor következő hétfőtől jöhetsz hozzám 2 hétre az NHL-esekkel edzeni. Ezt én is ott, és így pak, így koppant az állunk a földön, ha a gomiszőnyeg van. Hát, és akkor már hívta a szüleit, hogy akkor ez a helyzet, és akkor hétfőn jó, van jó, és akkor kedden már repjegyet kellett venni.
1: És akkor egyik Vancouver, napra a másikra.
0: Vancouver, és egyébként augusztus 5-e, 4-e felement volna vissza a tengeren túli székhelyére, de így aztán három héttel előbb már kiment. Nem, ő ezekben a napokban most az NHL-es edzővel készül, tehát jégen is ugyanúgy dolgozik majd, és utána ott van egy párhuzamosan futó tábor, ahol meg lehetőséget kap arra, hogy ugyanúgy, mint a Spiller Golikenben, hogy legyen, ott együtt dolgozzon a NHL-es edzőnek, mint egy jobb keze. Szóval ez is egy nagy dolog szerintem, hogy egy ilyen NHL-es edző egy 3 nap után rábök egy magyar kapusra, junior korúra, hogy ha van, nincs ütközésed más programmal, lekötött programod, akkor ülj repülőre. És azért Vancouver most nincs közel, a repjegy nem olcsó, 300 000 fölött van a repjegy, de amúgy ott meg kint mindent kap. Tehát a szakmai munkát is megkapja, meg a szállást is, étkezés, minden ingyen van kint neki. Annyi volt, hogy vállalja ezt az utat. És nyilván bolond lett volna kihagyni.
1: Ez egy óriási, szinte visszautasíthatatlan ajánlat. Hát
0: tulajdonképpen ezt az egész tábort azért is tartom, mert nyilván a mai nyitott világban egy magyar gyerek bármikor kimehet egy kanadai táborba. Nem biztos, hogy NHL-es ez, sőt, az egy zárt közeg, oda nem lehet menni. Meg ez a szint már úgy van írva, hogy invitation. Tehát akkor jössz a táboromba, hívlak. És lejjebbi táborokban, korosztályosban elmehet. De most könyörgöm, ebbe a távolságban minimum 2 hétre ki kell menni. Repjegy úgy kezdődik, hogy 3 kiló. Ha még kisebb vagy, megy veled egy szülő, 600 ezernél járunk, és igen, még csak leszálltál. El kell menned 2 hét szállás, 2 hét kaja, 2 hét tábor. Egy ilyen tábor kint $1000 környékén, 1 hét, 5 nap. Az $2000. Ételmizé, még 800. 2x800 ezer. Tehát ez, ha összeadod forintárfolyam, két kevés ember, kettő milkánál kezdődik, ide eljön a táborba, mondjuk 200-300 ezerért tizedennyi összegért, ugyanazt a programot kapja, ugyanazokkal az edzőkkel. Nyilván az edzőkkel, a meghívásáért, ideutazásáért, itteni szállásáért és az itteni tiszteletdíjukért abszolút én felelek. És akkor ide jön, és akkor rábok erre, de gyereki. És most egyébként 3 lány is volt, aki például a női profiliga alatt levő egyetemre augusztus 24-től 28-ig mehetne edzőtáborba. És itt, ha megfelelsz, még nem visznek el a női NHL-be, ez a PWHL, de bekerülnél egy olyan egyetemre, ahonnan már mazsolázik, nem gat, mert ez egy ilyen kicsinyítő képzővel egybekötött, de visznek el. És ráadásul egy kanadai egyetemen, egy női hokisnak, hát egy paradicsomi állapot, szakmailag, életstílusilag, a Vancouver gyönyörű hely, tényleg sajnáltam mondom, de ha ott lottötösöm nyerne, akkor lehet, hogy most ott lennénk, és úgy csinálnál interjút, és akkor de egy olyan, aki a hokiba bele van beleőrült.
1: Hát annak
0: ez a paradicsomi állapot. A fiúknak egy Domán, egy Major Junior, egy Olivérnek az, hogy NHL-es edzővel készülhet, egy Berecki Dórinak, hogy esetleg a UBC, University of British Columbia-ba edzhet. Hát ez, komolyan mondom, egyszerűen parádés, hogy ilyen, hogy ezek az edzők észreveszik ezeket a magyar vésztehetségeket. Nagyon jó dolog.
1: Reméljük, hogy akkor a folytatás az hát olyan lesz, amilyet megálmodtunk, és amiért, amiben reménykedünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Spiller István volt a vendégünk, a hazafutás pedig a végére ért. A műsorvezető Tóth Béla búcsúzik, a szerkesztő Szabó Bence nevében is. Következik a Körkapcsolás, maradjanak a Nemzeti Sportrádióval. Viszonthallásra!
2: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérjék hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A pontos idő 18 óra 5 perc, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László, Körkapcsolás itt a Nemzeti Sportrádióban egészen 22 óra 30 percig, és majd 19 órától egy kicsit a vívó világbajnokságról fogunk elmélkedni, hiszen Hongkongban rendezik majd a világeseményt, és a vízilabdázók pedig a világkupa szuperdöntőire készülnek, hölgyek, férfiak egyaránt, és majd este 20 óra 15 perctől jön a Bissen-Győr labdarúgó konferencia liga selejtező mérkőzés, a második forduló. Fájdalom, de azért az Eto akár a bajnokok ligájában is menetelhetett volna. Marad a harmadik számú kupasorozat. A mérkőzést természetesen élőben közvetítjük, de az első órában a téma kézilabda, hiszen most már itt vannak Magyarországon, no meg a stúdióban is, az Európa bajnok U20-as kézilabda válogatott tagjai, ketten egészen pontosan, Balog Ádám, valamint Horváth Garaba Ádám. Szervusztok, sziasztok! Milyen itthon ismét, és milyen volt csak röviden, tömören számotokra az a kontinens tora, amit meg tudtatok nyerni?
3: Akkor kezdem én. Üdvözlök mindenkit. Hát nyilvánvalóan azért felüldöre is most már itthon lenni, feltöltődni, és kezdeni lassan a szezont. Igazából egy hihetetlen élmény volt, még mindig azért dolgozó fele történteket, és hát fenomenális volt.
4: Nyilván nekem is fantasztikus élmény volt ez az egész Európa-bajnokság. Jó újra itthon lenni, feltölteni a családdal lenni kicsit. Próbálunk kipihenni magunkat a NB1-es szezonra, és várjuk a folytatásokat.
2: Július 8-tól 19-ig rendezték ezt az Európa-bajnokságot Romániában. Kolozsvárot sikerült az Európa-bajnoki aranyérvet megnyerni. Itt volt egy félmondat, hogy elkezdeni az idényt. Merném azt hinni, hogy azért inkább az előzőbe belecsúszott. Lehet azt mondani, hogy a 25-26-os, a 26-27-essel egy ilyen hidat képezve volt ez a kontinens torna?
3: Igen, pontosan így történt. Nem sok időnk maradt pihenni, ami maradt, azt kihasználtuk azért rendesen, hogy felkészüljünk erre az eseményre azért.
2: Mikor kezdtétek el egyáltalán a felkészülést?
4: 3 hetes felkészülésünk volt, nem is tudom, mikor kezdtük.
3: Én sem tudom, így hirtelen. Akkor
2: júniusban volt.
3: Igen,
4: június 10-én, azt hiszem.
2: Talán a bajnokság meg véget ért májusban? Tehát tényleg mennyi idő maradt egyáltalán regenerálódni? Vagy ilyenkorban ezt nem is muszáj 20 meg 18 évesen?
4: Maradt egy 2 hét pihenünk. Ott csináltuk az otthoni programot, de az is felfoghatjuk pihenésnek.
2: És ez elegendő?
3: Hát nyilvánvalóan szinten tartottunk, és hogy emellett azért úgy van kialakítva a program, hogy tudjunk pihenni, és hogy egy megfelelő állapotba kezdjük meg a felkészülést.
2: Hogy mentetek neki ennek az Európa-bajnokságnak, hogyha a szíveteket a kezetekre, nem, a kezeteket a szívetekre teszitek, akkor mi volt az elvárás?
4: Hát az első cél, úgymond megfogalmazva köztünk, a top 8 volt, hogy odáig érjünk el, és utána onnan már bármi lehet. És szerencsére jól alakult, mivel ott egy hatalmasat hajráztunk, lehet így mondani, és amit terveztünk, mind mentálisan, mind taktikailag, az mindent létre tudunk hozni.
3: Azért nyilván a csapat nagyra vágyó, és hogy egy kötelező dolognak tartottuk azt, hogy a top 8-ba bekerüljünk, és így nyilván nem titok, hogy közösen így összeültünk, és megfogalmaztuk a közös célokat, és azért mindenkinek a vágyai között volt az, hogy egy éremmel jöjjünk haza.
2: Mert én vasárnap rákérdeztem az egyik játékosnál, hogy mégis mi volt a cél, és elhitte volna bárki is a csapatból, hogy Európa-bajnok lesz bárki. Vármint a magyar válogatott, Fazekas Mátét hallják, hogy ő mégis mit mondott rögtön a lefolyás után az EB aranyat követően.
5: Én abszolút maximalista vagyok, és én úgy vagyok, hogy minden mérkőzésen úgy szeretnék kimenni a pályára, hogy nyerni szeretnék, de hogyha azt mondják, hogy elsők leszünk, akkor az biztosan nem hiszem. Még úgy is, hogy maximalista vagyok. De tényleg ez látszódott is mindenkinek, ez a gondolkodása, a stábtól kezdve a játékosokon át. Olyan közösség alakult ki, ami pályán kívül is nagyon jó heteket töltöttünk el együtt, a stábbal együtt, és a pályán is úgy gondolom, hogy egymásért küzdöttünk.
2: Ennyire lehetett ezt érzékelni tényleg belül, hogy megvan az egység?
3: Nagyon-nagyon. A csapatra tudni kell, hogyha baj van, akkor nagyon-nagyon össze tudunk állni, és hogy azért a mag azért nagyon régóta együtt van, és nagyon szeretjük egymást, tényleg nincs egymás előtt a butéba, nagyon őszinték vagyunk egymással, és bárki fordulhat bárkihez, hogyha ha problémája van.
4: Igen, szerintem a csapatnak a legnagyobb erőssége az, hogy a pályán kívül is nagyon jó barátok vagyunk, és egy nagyon összetartó közösség alakult ki így az évek során, És tényleg, hogy a Fazék is mondta, hogy nagyon tudunk egymásért küzdeni, és ha bármilyen bajban tudunk egymásra számítani, és meg tudjuk oldani együtt a problémákat. Szóval igen.
2: Azért itt, hogy mennyire egységes a csapat, van, aki Veszprém, Szeged, Neka, Tatabánya, Ferencváros. Nem egy csapatból jöttök?
3: Hát igen, nem egy csapatból jövünk, de nagyon-nagyon szeretjük egymást, és hogy nyilván, hogyha szembe kerülünk egymással, megvan ez a baráti viszony, de a pályán játszunk. Szóval, hogy...
4: Azzal egy órára elfelejtjük a barátságot.
3: Igen.
2: Itt a korosztály tekintve ugye van 18 éves, 19-20 esztendős. Ez mekkora korkülönbség, így érződik-e mondjuk a pályán vagy sem? Akár az ellenfeleket illetően, vagy közöttetek is?
4: Szerintem egyáltalán nem érződik. Ez a 18-19-20 év, ez már nem akkora korkülönbség, ami érződik se fizikálisan, se játéktudásban, szóval szerintem nem.
3: Vicces, mert pont az Eknávóisnak említettem meg ezt. Mentünk valahová, még az Európa-bajnokság közepet, hogy hogy 18 éves, én meg 20 éves vagyok, és hogy mennyire fura, mert abszolút nem érződik, abszolút nem, nincs így a fejünkben, és hogy nem realizáltuk ezt.
2: Ugye itt a csoportkörben azért nagyon magabiztosan mutattátok azt, hogy azt az F-jelű négyest meg lehet nyerni, a szlovéneket, a lengyeleket, valamint a cseheket is. Legyőztétek, igazából itt nem is volt kérdés, minden klappolt a csoportmérkőzések során?
3: Ahogy lehetett látni, nyertünk, szóval nyilván ennek szellemében klappolt, de úgy érzem, hogy lehetett volna azért ez simább, hogyha ha azokat a megbeszélt dolgokat, amiket megbeszéltünk, betartjuk, mert nyilván csúsznak be hibák, azokat betartjuk, akkor ez is sokkal simább, mert csak lehettek volna.
4: Igen, szerintem is bele kell melegedni úgymond ebbe az Európa-bajnokságba is, mert az első meccs mindig a legnehezebb, de azon már úgy túl van az ember, megérzi a közeket, átérzi, hogy hol is vagyunk valójában, utána már sokkal könnyebb betartani azokat a taktikai utasításokat, és jobb eredményt elérni. Valószínűleg, ha a lengyelekkel a döntőt játszik, vagy az utolsó mérkőzést, sokkal jobb eredmény születik.
2: A csehek ellen egy 34-29-es győzelem, a szlovének ellen 2 gólos siker, ez azért majd még visszatérő téma lehet, 28-26, illetve 4-jel vertétek 37-33-ra a lengyel válogatottat. Ilyenkor figyelgetitek a többi csoportot, az ellenfeleket, és ez az Európa-bajnokság, ez mennyire adott erre lehetőséget?
4: Én személy szerint nem figyeltem, nyilván mondták ott belül, hogy kikkel kerülhetünk együtt a középdöntők után, de számunkra úgymond tök mindegy volt, hogy kivel kerülünk össze, az volt a céljuk, hogy megverjük őket, és hogy győzelemmel zárjuk.
3: Abszolút, én is ezt tudok csatlakozni. Nem nagyon foglalkozunk azzal, hogy más csoportokban mi zajlik. Nyilván, ha úgy van, szóvá tesszük, hogyha esetleg egy meglepetés történik, de hogy erre külön figyelmet nem fordítunk.
2: A középdöntőt elkezdtétek a svédek ellen, és egy tényleg demoralizáló vereség az, ami a nevetek mellé kerül, mert 40-24-re nyernek a svédek, igaz, címvédők voltak, tehát bár nem lehet összehasonlítani ugye itt utánpótlás szinten a 2 évvel ezelőtti csapatot a mostanihoz képest, de azt milyen megélni, hogy 16 góllal kikaptok?
3: Borzasztó volt, nagyon nagy tüskét hagyott bennünk a meccs után, ahogy lehet látni, tényleg nincs annyi a két csapat között. Azért a svéd csapat egy mumus volt számunkra, ezt azért tudni kell. A 3 világverseny alatt az ifjúsági Európa-bajnokságon, az ifjúsági világbajnokságon, és most a junior Európa-bajnokságon mindháromszor megkaptuk őket, és az ifjúsági Európa-bajnokságon ott 2-szer kerültünk velük össze, és az első 2 világversenyen sajnos sikertelenek voltunk velük szemben, és talán így kicsit mentálisan is frusztrált minket ez az egész történet.
4: Őszintén szerintem nem hittük el, hogy megverhetjük őket, és ez változott meg a Európa döntőre, és próbáltunk változtatni a dolgokon, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni, jobbak vagyunk náluk, és úgymond vissza akartunk nekik vágni, mert azért elég nagy mély nyomot hagyott bennünk, hogy ennyivel megvertek minket.
2: A kapitány úr Sótonyi László ilyenkor mit mondott nektek így a mérkőzést követően?
3: Hát nyilvánvalóan nem mentünk bele annyira ebbe a meccsbe, mert hát ez egy nagyon fájósabb volt akkor is. El kell felejteni, van még egy meccs, van még esélyünk tovább jutni, arra kell koncentrálni, és utána pedig, hogyha ha tovább jutottunk, és netán összekerülnénk velünk még egyszer a svédekkel, akkor leszűrni a tanulságokat.
2: Szavak milyenek voltak, amiket kaptatok? Ilyenkor ő hát mutatja azt, hogy itt ez nem tetszett számára annyira?
4: Annyira végül is nem mutatja. Elmondja, hogy mik voltak a hibák, min kell változtatni, de így mond inkább szakmai szemben mondja, nem mentálisan, hanem hogy mik voltak a hibák, miket nem tartottunk be, és hogy mi kellett volna változtatni, hogy megnyerjük a meccset.
2: Tehát akkor nem ordibált veletek.
4: Nem, sose.
2: Ő azért egy jó gazda, ilyen szellemű kapitány, tehát hogy nagyon odafigyel a többiekre is, mindenkire is.
4: Igen, szerintem ez nagyon sokat jelent nekünk, hogy úgymond érzük a bizalmat, nyugodtan beszél velünk, nincs az a plusz stressz, hogy még úgymond neki is meg kell felelni, hanem csak tudunk magunkra koncentrálni, tudunk egymásra, a csapatra, és ez is szerintem a, úgymond a kulcsa a sikerünknek.
2: A junior korosztállyal neki van egy VB ezücse 2023-ról, és hát nagyon vissza kell menni az időben az Európa bajnokságokat tekintve, mert van egy EB bronz 1998-ból, de hát összességében azért sok minden nem nagyon termett eddig a magyaroknak. 2006-ban, vagy 2004-ben, bocsánat, egy negyedik hely, illetve 2022-ben ötödik a válogatott, de például a két évvel ezelőtti kontinens tornán 12. lett a magyar csapat. Azért ez egy nagy ugrás, persze kicserélődött a keret, hogy a 12-ből utána az első helyre ugorjon egy nemzeti csapat. Mi az, amiben ti ennyire különlegesek vagytok szerintetek?
3: Szerintem nem lehet azért párhuzamot vonni korosztályok között. Talán az összeállása, hogy mi, most nyilván a mi nevünkben tudunk beszélni a mi csapatunkról, nem voltunk benne az előző korosztályoknak a csapatában, nem voltunk benne ebben az egységben. Milyen nagyon összeszokott brigád vagyok, nagyon szeretjük egymást, talán ez az egyik kulcsfegyverünk.
2: Csak azért, mert mondjuk lehet a 98-as csapatnak a tagja volt egy Nagy László, ebből lehet következtetni, hogy akkor mi vár rátok a jövőt illetően?
4: Reméljük, hogy minél többen eljutunk a felnőtt válogatottságig, és hogy a kapitány mindenki többen kell behívni majd később.
2: Ez lehet a cél leginkább, gondolom, mindenki számára.
3: Így van, így van. Mindenki szeretne fejlődni, és hát minél szebb sikereket elérni.
2: Majd egy kicsit később arról, hogy lehet megadatik nektek a lehetőség a Ferencvárosban, úgy Isten igazából, hogy megmutassátok magatokat, de vissza erre az Európa-bajnokságra. Egy 16 gólos vereség után egy kiki mérkőzés, ugye, azért a románok ellen, bár azért számítani lehetett, hogy ott a házigazdákat könnyedén vagy leginkább megveritek, de milyen volt a hangulat leginkább ezen a Európa-bajnokságon, főleg a házigazda ellen?
4: Hát szerintem egy román-magyar meccs mindig több egymásnél, és ez úgymond plusz motivációt adott nekünk, hogy megverjük őket. A hangulat jó volt, azt hittük, hogy több emberünk ki őszintén, hogy több román ki fog jönni a meccsre, de így is jó hangulatot csináltak a magyar szurkolók.
2: Az mit jelent, hogy mennyien voltak körülbelül egy ilyen mérkőzésen?
3: Hát nem tudom, azért a lelátónak az egyik fele megtelt, azért elég rendesen, de azért ki szeretném emelni, hogy nagyon szépen köszönjük a román embereknek, akik jöttek hozzánk szurkolni utána a román meccs után, mert több helyi lakos is kijött szurkolni hozzánk a svéd meccsen is.
2: Atrocitás nem ért benneteket?
3: Nem, abszolút nem. Semmiféle ilyen ellentét nem volt a román vagy a magyar csapat között, úgyhogy semmi.
4: Jó volt is találkozni az ottani magyar emberekkel, beszélgetni velük. Bármikor kimentünk az utcára, mindig megtaláltak minket. Jókat beszélgettek velünk, kérdezősködtek, és ahogy beszélgettünk, egyre többen jöttek ki a meccsünkre.
2: Majd aztán folytathattátok a negyed döntőben, mégpedig a németek ellen. A német válogatott se feltétlenül botlott ezen az Európa-bajnokságon. Két gólos győzelem 27-25. Ez számotokra mennyire volt meglepetés? Én annyit mernék mondani, hogy idehaza az a svédek elleni nagy kudarc, az a 16 gólos vereség, utoljára fogom ezt már így mondani, ott azért már lehet, hogy egy kicsit lehet elengedte a gyeplőt mindenki Magyarországon. De ti bennetek mennyire volt az, hogy na most jön egy német válogatott?
3: Hát számunkra azért a német válogatott egy különleges csapás volt, vagy különleges mérkőzés volt, mivel legutóbb a világbajnokságon ugyanebben a helyzetben találtuk magunkat, hogy a top 4-ért küzdünk meg velük. Sajnos ott az utolsó másodpercben kaptunk ki egy góllal, és hát revansot szerettünk volna venni ezen.
4: Meg októberben játszottunk mi velük edzőmeccset, ott minket az első meccsen nagyon megvertek, és a második meccsen már nagyon közel álltunk egymáshoz, végeredmény döntetlen lett, és tudtuk, hogy hasonló csapatunk van, de mégis valahogy pluszt akartunk belerakni ebbe az egészbe, és úgymond összejött minden dolog, amit terveztünk.
2: Egy kicsit tegyük tisztába azért, mert itt a svédek, a németek, Szlovénia ellen, majd aztán még korábban Lengyelország és Csehország is volt ellenfél, a románok is. Az itt lévő juniorkorú játékosok mennyire erőteljesen tagjai a csapatuk felnőtt csapatának? tehát hogy mennyire meghatározó tagjai, avagy még azért beépülő státuszban vagy stádiumban vannak a játékosok?
3: Mármint a németeknél, meg a spéleknél.
2: És mindenhol az egész Európa bajnoki mezőny tekintve.
4: Nyilván vannak nagy nevek, akikről tudjuk, hogy meghatározó játékosok a felnőtt csapatban, de hogy a nem annyira meghatározó játékosok mennyire a tagja a felnőtt csapatnak, azt én személy szerint nem tudom.
3: És nyilván itt a szlovénoknál így pár beszélgetés után azért nyilván az Anzic azért azt mindenki ismeri, meg a beállójukkal is utána kiderült, hogy a Magdeburg kötelékében játszik. Nyilván a Kielnél van az irányítója a németeknek. A svédekről annyira nem tudjuk ezeket, de hogy ott is tudjuk, hogy azért magas szinten játszanak.
2: Na, mert itt a feltérképezés leginkább az, hogy történik. Ti mit kaptok készhez? Mi az, amit videózás formájában, ha van ilyen, akkor az miről szól?
4: Hát mi nem a személy szerint videózzuk ki a játékosokat, hanem az egész csapatjátékukat, hogy mit játszanak, mit kell ellenük csinálni, megtervezzük a mentális taktikát, meg a rendes taktikát is, és ezáltal megkapunk egy képet, hogy mit kell csinálnunk ellenünk, mik a feladataink személy szerint a játékosoknak, és ezt próbáljuk úgymond betartani, és ha ez sikerül mindenkinek betartani, amit a kapitányunk mond, akkor ez az eredmény látszik, amit elértünk.
3: Ez egy kapuskos poszton ez kicsit más. Nyilván vannak itt egyénekre lebontva dolgok, hogy a kulcsjátékosokra hogyan készüljünk, mik az a kedvenc lövés, amit szeret, miből mit szeret lőni, de olyan, hogy ki milyen ligában játszik, ez egyáltalán nem fontos.
2: Aztán ugye az elődöntőben visszatérő vendégként a szlovének ellen egy 34-24-es siker, így sikerült aztán a fináléba kerülni, de hogy ez a 7 gólos győzelem az azért erőteljesebb, mint mondjuk a svédeknek a 3 gólos győzelme a dánok ellen 38-35, és mikor éreztétek azt, hogy már jutalomjáték az Európa bajnokság, ami éppen zajlik? Vagy nőtt már a teher azzal, hogy éppen ez már az elődöntő, és még ez is megvan?
3: Tulajdonképpen nem éltük meg szerintem teherként egyáltalán. Nem is mondanám azt, hogy örömjáték, mert nyilván mindenki győzni szeretett volna, de nem éreztem abszolút a csapaton, hogy bármiféle, nem is tudom, izgulás lenne bennünk, vagy teher.
4: Az lett elmondva, hogy ez is csak egy meccs, ugyanúgy kell felfogni, mint az összes többi mérkőzést. Játszunk, csináljuk a dolgunkat, és élvezzük az egészet. Minden meccset, ez hangzott el az öltözőben, hogy élvezzük, hogy itt vagyunk az Európa-bajnokságon, ez nem minden nap adatik meg nekünk, és hogy élvezzük ezt az egész két hetet, és ne úgy éljük meg ezt a világversenyt, mint egy teher.
2: A fáradtság az mikor jelent meg leginkább ezen az EB-n? Ha egyáltalán volt erre példa?
3: Nyilván azért 11 nap alatt 8 meccs azért az nagyon megterhelő. Talán így a csoportkörök után lehetett érezni először azt, hogy oké, most egy kis pihenés kell, de a stáb abszolút jól menedzselte, jól fel volt építve, és ezt nagyon ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy tényleg nagyon odafigyeltek ránk.
4: Megvoltak a pihenőnapok, nem edzettünk, csak kondiedzéseink voltak, és ez is szerintem fontos volt, hogy nem voltunk túlterhelve pihenőnapunkon, és hanem tényleg az a pihenőnap azért volt, hogy pihenjünk, regenerálódjunk, gyurassunk, normatekezzünk mindent, amit lehetett, és medencézések voltak, és úgymond élveztük azt a pihenőnapot, és fel tudtunk tölteni mentálisan, meg fizikálisan is.
2: A körülmények milyenek voltak?
4: Perfekt.
3: Tényleg, egy szó nem lehet rá.
2: Tehát a csarnok is, az öltözők is, ellátás, minden rendben volt.
4: Ott is kiváló volt a kaja, a szobák, a wellness, minden adott volt, hogy jó teljesítményt tudjunk adni.
2: Azért itt közel van ugye Magyarországhoz Románia. Volt lelki segély olyan szempontból, hogy hozzátartozók, barátnők, bárki kint volt és segített titeket ez alatt a két hét alatt?
4: Nagyon sok szurkoló kijött, nagyon sok szülő volt kint, személy szerint anyukámék is kint voltak az egész két hét alatt, szóval ez egy ilyen plusz motiváció volt, hogy ennyien kint vannak, szurkolnak nekünk, és ezt se teherként fogtuk fel, hanem hogy még jobban örömet okozzunk nekik is.
3: Abszolút, tényleg szinte majdnem mindenkinek a hozzátartozója kijött, és bíztattak minket, és ez abszolút nem teherként éltük meg. Azért ez már hozzászó voltunk szokva, hogy kilátogatnak a családtagok a meccsekre, az meg egy pluszt adott inkább, hogy esetleg több néző is kijött.
2: Ilyenkor Sótonyi László, illetve a menedzsment azért engedékeny, tehát oda enged titeket a szülőkhöz, hozzátartozókhoz, ti igénylitek-e egyáltalán?
3: Szerintem azért fontos, és igen, abszolút engedték, nagyon rugalmasak voltak ezzel. Szerintem azért egy feltöltődést tud adni, illetve egy biztonságot, amikor ott vannak a családtagok, és azért ez egy jó bizalompont.
4: Meg volt engedve nyilván, hogy oda menjünk hozzá, beszélgettünk bármikor, tudtunk velük találkozni, amikor szerettünk volna szerettünk volna, szóval nem volt semmilyen megtiltva így a család terén, hogy ne találkozzunk velük.
2: És aztán jött a döntő a svédek ellen, de nem tudom, hogy ebbe belemenjünk-e, hanem majd csak a hírek után akarom, hogy erről igazán beszélgessünk. Úgyhogy maradva még a tudatnál, hogy majd döntőt játszhattok, mégis mentálisan hogy lehet ilyenkor erre felkészülni? Van-e valami bevett praktika a ti esetetekben, hogy mondjuk életetek egyik, hanem a legfontosabb mérkőzése következik?
4: Ugye pont a meccs előtt volt egy pihenőnapunk, ott úgymond bent a hülyéskedés medencéztünk, ott volt egy ilyen vízitorna, azt így nagyon sokszor megcsináltuk a meccsek előtt, ez a hagyomány lett úgymond a csapaton belül. Az megvolt, utána elmentünk egyet vacsorázni, az egész csapattal átbeszéltük a dolgokat, úgymond nyugodt körülmények között készültünk a mérkőzésre.
3: Abszolút. Hát ilyenkor próbálok nem rá gondolni, mert egyszerűen így nem is tudom, extázisba kerülök, és ott szeretnék már lenni, és ha ez este eszembe jut, akkor biztos, hogy nem fog tudni aludni. Úgyhogy próbáltam ezt a gondolatot minél hamarabb elhesegetni, és a megfelelő időben előhúzni a meccs előtt.
2: Filmnézés, egyéb sportolási lehetőség, mi az, amivel elültitek az időt?
3: Hát az apró botondal a szobatársammal, hát szinte azért az egész Európa bajnokságon filmeket néztünk, háborús filmeket, Jurassic World, Park, aztán így igazából ezzel töltöttük az időt, hogy kicsit így kikapcsolódjunk.
4: Hát én levittem a konzolt, az el lehet lenni azért sok ideig. Azért híres szoba voltunk, nagyon sokan jöttünk játszani, hülyéskedtünk, szóval nagyon gyorsan telt ez a két hét.
2: Kézilabdás játékkal játszottak?
4: Nem.
2: Az nem olyan jó, ezt én is tudom.
4: Nem csináltak valami jó.
2: De amikor megvolt az a tudat, hogy tényleg a döntőbe kerültök, akkor a magyarok mennyivel, vagy mekkora létszámmal voltak ott a fináléban Kolozsvárott?
4: Nagyon sokan jöttek le. Láttuk már a kommentekből, hogy írogatják, hogy jönni fognak le, és örültünk is neki, hogy ennyien ki fognak jönni a meccsre, és nagyon jó hangulatot csináltak.
3: Egyszerűen, amit oda tettek nekünk a pálya mellé, mint hogyha mögöttünk lettek volna mindig a pályán, és egy plusz egy fővel kint lettünk volna, olyan atmoszférát teremtettek, hogy szinte otthon éreztük magunkat. Abszolút nem volt teher, sőt, igazából ő motiváló volt szerintem az, hogy ennyien kijöttek a meccsekre.
2: De miután ugyanaz az ellenfél, mi az a plusz, amit hozzá lehet tenni még taktikailag, vagy hát mentálisan most már arról volt szó, ugyanazt meg kell nézni, vagy még plusz két mérkőzésbe lehet tenni, vagy hármat elődöntő, illetve az ő esetükben is a negyed döntő?
4: Szerintem ami sokat segített az, hogy a saját meccsünket videóztuk ki, hogy mennyi hibát követtünk el, és úgymond nem ők vertek meg minket, hanem inkább mi vertük meg nagyon durván magunkat, és azt a rengeteg hibát, eladott labdákat, technikai hibákat, azokat mind tudtuk kivitelezni, hogy ne legyen annyi, és szerintem ez volt az a plusz dolog, amit mivel meg tudtuk nyerni a mérkőzést.
2: Ádám, egy picit itt konkretizáljuk, tehát mondjuk mire kellett neked speciál figyelned?
4: Az egy-egyekre, hogy például a balátlövőjük mindig átemel nagyon sokszor, illetve, és ezekre jobban tudtunk odafigyelni a védekezésben is, meg megnyitottuk a védekezést a második meccsen, ami nagyon sokat segített, mert a skandináv kézilabda nem szereti nagyon a nyitott védekezést.
3: Abszolút tudok elcsatlakozni. Nyilván a kapusposzton is kicsit, hogy mondjam, fegyelmezetlenek voltunk, meg nem azok történtek elsősorban, amiket néztünk. Nyilván voltak olyanok is, amiket néztünk, és sajnálatos módon gól lett. És a második meccsre meg ezekre különösebben odafigyeltünk, volt már utána a svédekből plusz anyagunk is, és tulajdonképp szerintem ez volt az. Meg egy döntőnek igazából bármi lett a végkimenetel, és úgy mentünk oda, hogy ez a mi esténk, ez a mi napunk.
2: A döntőről egy kicsit később majd, nem lövöm le a poén, de nyert a magyar válogatott, hiszen Európa bajnok, az U20-as vagy junior férfi kézilabda válogatott két tagja itt a stúdióban, Balog Ádám, valamint Horváth Garaba Ádám. A pontos idő 18 óra 28 perc, hamarosan jönnek a hírek.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
6: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: A konferencia liga selejtezőjében javíthat a Győr labdarúgó csapata. Megszavazta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a parlament. Marad a napos idő keleten záporokkal. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
1: Sporthírek.
7: A Magyar Atlétikai Szövetség rendkívüli közgyűlése megerősítette pozíciójában a szervezet két alelnökét, Németh Zsoltot és Zsivocki Farkas Györgyit, valamint Tölgyesi Előd elnökségi tagot. A szövetség elnöki posztjáról Gyulai Miklós múlt szerdán azonnali hatállyal távozott, illetve lemondott két elnökségi tag és a felügyelőbizottság három tagja. A hiányzó pozíciók betöltésére a rendkívüli tisztújító közgyűlést szeptember 2-ára hívták össze. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A második és harmadik helyen a Real Madrid két játékosa, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett. Mindeközben az ezüstérmes argentin válogatott kapusa Emiliano Martinez kijelentette, elképzelhető, hogy lezárja válogatott pályafutását. Arról álmodtam, hogy újra győzünk és ismét történelmet írunk. Nehéz szavakba önteni a fájdalmat. Most sok mindent át kell gondolnom, meg kell néznem, hogyan tovább, és el kell döntenem, eljött-e az ideje, hogy visszavonuljak, fogalmazott a 33 éves hálóőr, aki a 4 évvel ezelőtti katari döntőhőse volt. A franciák elleni fináléban ugyanis a ráadás utolsó pillanataiban zicsert védett, majd a 11-es párbajban kétszer hibáztak ellene, így a világbajnoki aranyérem megszerzésében akkor döntő szerepe volt. A korai bajnokok ligája selejtezős kiesés után a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata a konferencia liga selejtezőjében javíthat. Az Eto a második forduló első mérkőzésén a luxemburgi Atert Bissen ellen lép pályára idegenben. A 20 óra 15 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Megszavazta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást az országgyűlés. A gyermekenként járó összegre mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, illetve a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyerekek és az árva ellátásban részesülő tanulók jogosultak. Elkészült a házi orvosi ellátás fejlesztési programja. A területért felelős államtitkár tájékoztatása szerint a többi között megújítják az alapellátás finanszírozását, csökkentik az adminisztrációt és korszerű informatikai megoldásokat vezetnek be. Emellett olyan életpályát kínálnak a fiatal orvosoknak, amely ismét vonzóvá teheti a házi orvosi hivatást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófokhévíz és Zalakaros. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régió legyen, és így több támogatáshoz jusson. Emellett szeretnék megerősíteni a balatoni önkormányzatokat, ezért egyeztetnének a kormánnyal. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a Strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, szaunaszeánszokkal, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Részletek a Magyar Fürdőszövetség honlapján olvashatók. A miskolci színefesten láthatja először a magyar közönség Mayer Bernadett Mami Blue című filmjét. Az önéletrajzi ihletésű alkotás a pekingi nemzetközi filmfesztiválon a feltörekvő tehetségek versenyén elnyerte a legjobb filmdíját. A két főszereplőt, Fűranikót és Vilmányi Benettet pedig alakításáért díjazták. A miskolci fesztivált szeptember elején rendezik.
1: Közlekedés.
7: Baleset történt a fővárosban a Petőfi hídon Pest felé a belső sávban. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
7: Éjszaka és holnap főként csak a keleti tájakon alakulhatnak ki futózáporok, zivatarok. Másút több órás napsütés valószínű. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-18, Délután 22-27 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 38 perc, a műsorvezető Katona László, kézilabda a stúdióban Balog Ádám, valamint Horváth Garaba Ádám, hiszen a junior válogatottunk, a férfiak Európa bajnokok, és még korábban arról beszéltünk, hogy hogyan sikerült eljutni a döntőig ennek a magyar csapatnak. Egy vereség volt már a svédek ellen, de aztán jött a finálé, ahol a svédek ellen kellett ismét pályára lépni. Erről már beszéltünk, hogy mégis milyen módon sikerült őket feltérképezni, majd jött a találkozó, maga minden. Nem volt félelem bennetek?
2: Nem, abszolút nem. Azt az ilyen mentális nyomást, amit elmondtam, hogy mumusnak tartottuk őket, vagy hogy nem hittük el, hogy meg tudjuk őket verni, abszolút nem vallott a csapatra, szóval beszélgettünk már a mérkőzés előtt is, és mindenki azt mondta, hogy megverjük őket, biztos, hogy győzni fogunk, mindenki érezte ezt, úgyhogy abszolút elhittük.
3: Abszolút semmi izgalom nem volt bennünk, vagy félsz, hogy mit ki fogunk kapni, nagyon magabiztosan álltunk ki a pályára, és szerintem ez is volt a gyümölcs kulcsa, hogy a siker kulcsa, hogy meg tudtuk őket verni.
1: 28-28 a rendes játékidőben, ha jól mondom, és akkor aztán a hosszabbítás után 34-32. Mi dönt a hosszabbítás után már egy ilyen Európa-bajnoki döntőben?
2: Hát azért a csapatnak van ebbe tapasztalata, hogy rájátszás játszik, úgymond, vagy hogy plusz időtartalmat. A ifjúsági Európa-bajnokságon a harmadik helyért Izlanddal hát verekedtünk meg az éremért, és itt is úgymond magabiztosak voltunk ebben, hogy ezt meg tudjuk nyerni mentálisan is, illetve fizikálisan is, meg egész meccs alatt úgymond próbáltuk őket mentálisan is összeroppantani, meg fizikálisan is.
3: Szerintem a hosszabbításban nagyon hamar úgymond el tud dőlni a siker, mert egy-két gól nagyon sokat számít itt, mert nagyon rövid az időtartam a hosszabbításban, és szerencsére nagyon jól bekezdtünk, egyből két góllal átvettük a vezetést, és onnan tudtuk irányítani az egész 2x5 percet.
1: Az összeroppantani az ellenfelet, az azt jelenti, hogy neked akkor a kiállításokat kell összehoznod?
3: Hát nekem nem a kiállításokat, elkerülni kell inkább, de adni kell nekik rendesen, igen.
1: Kellett itt? Ez egy fizikális mérkőzés? Vagy nem szabad így fogalmazni, mondjuk azt, hogy a test domináns találkozó volt? Na megint egy idegen kifejezés, a domináns.
3: Igen, nagyon nagy küzdés volt belül a falba, és nagyon sokat harcoltunk a beállóval, mivel nagy testűek, gyorsak, ügyesek, magasak, erősek, és azért ez fizikálisan azért ez egy nagy terhelés.
2: Abszolút, abszolút. Én nyilván annyira nem találkozok ezzel, de hátul is lehetett azért látni, hogy nagyon fizikális a mérkőzés, illetve fel is voltunk erre készülve, hogy ne hagyjuk őket élni, minden egyes gólért szenvedjenek meg.
1: Mans Fredriksson 9-szer talált be, úgyhogy ő azért egy párszor átjárta a te eszeden.
2: Sajnos át. Az irányító, ez tényleg egy ügyes irányító. Azért azt nem lehetett hagyni, hogy nem lehet azt, hogy ne érvényesüljenek, viszont próbáltuk azt, hogy minél kevesebbet tudjanak.
1: Gazsó Péter meg 14 gólt lőtt magyar oldalon, úgyhogy volt kiemelkedő játékosa a magyar csapatnak, meg aztán, ami a álomcsapatot illeti, Eklamovics Márkó is bekerült, mint legjobb irányító, illetve a legjobb védőnek Mészáros Mátét választották meg. Na, de hát itt a fradisok összekerülnek, Máté, mint legjobb védő, de mit szól mindehhez, az egészhez Horváth Garaba Ádám?
3: Én nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy így bekerültek az All-Star teambe, mint a Mészáros Mátének a védőtársamnak, azért miatt kemény melót leműveltünk, a Márkónak is nagyon jól irányította az egész támadást, az egész világversenyen, szóval büszkék vagyunk rá. A Gazsó Peti előtt meg le a kalappal, hogy egy döntőbe 14 gólt lőni, azért ez nem kis teljesítmény.
2: Abszolút, abszolút. A Máté régebben is egy nagyon jó védőnek számított, azért nagyon sok időt játszottunk együtt, nagyon sok éveket. És itt így az évek folyamán nagyon, nagyon nagy erőssége lett, hogy a védelemben egy kulcs szerepet tud hozni minden egyes alkalommal, és egy nagyon stabil teljesítményt tud hozni. A Márkó nagyon tényleg le a kalappal előtte, az egész Európa-bajnokságon nagyon domináns volt. Nyilván nem lehet azért mindig 100%-osnak lenni, de kifejezetten jól játszott. A Gazsó, hát egyszerűen meg fenomenális volt tényleg. Kicsit úgy éreztem, azért tartogat a végére, azért tartogat, de viccet félretéve nagyon ügyes volt, és hát igazából ez az ő napja volt.
1: Érdekes, mert hogy Márkó a torna legjobb csapatába bekerült 18 évesen, és azért itt Ádám, te is 18 esztendősen, lesz még akkor lehetőségetek még egy EB-n, vagy hogy van itt most a korosztály?
3: Igen, lesz, jövőre lesz még egy világbajnokságunk.
1: Az
3: lesz,
1: EB már nem.
3: EB nem, ez volt az utolsó Európa-bajnokságunk. Jövőre úgymond még egyszer összejön a csapat, összeállunk egy utolsó világversenyre, és azzal véget érnek a utánpótlás éveink a válogatottba.
1: De Ádám a kapuban már nem lehet ott, vagy még mindig?
2: De, én mindig ott lehetek.
1: Jó, tehát akkor egy kicsi spéttel, meg egy kicsi ráhagyással még lehet. Akkor már 21 leszel, vagy?
2: Igen.
1: Akkor itt
3: ez a 2006-2007-2001 korosztály, ez még egész utánpótlás válogatottjunk során mi együtt mentünk végig.
1: Akkor ebben még lesz egy világbajnokság. De azért vissza ehhez az EB döntőhöz, nagy siker, és talán a korosztályotoknak ez a megkoronázása? Vagy van, hát van még feljebb, mert jövőre?
2: Hát nyilván van még feljebb. Szeretnénk azért a földön maradni, szóval, hogy mind, ez volt az első dolog, amit igazából egymás között is beszéltünk, hogy nem elszállni magunktól, dolgozni tovább, hogy minél nagyobb és szebb sikereket érjünk el, és hogy ne az legyen, hogy a nagyképű magyarok már megnyertek egy Európa-bajnokságot.
1: Ott az Európa-bajnoki aranyérem előttetek, róla, ha tudtok egy kicsit mondani bármit is, hogy a hallgatóknak írjátok, fessétek le azt, hogy mi van azon az aranyérmem.
3: Szerintem csodálatos ránézni, és szerintem egy nagyon szép helyet fog elfoglalni a szobámba, mert erre az éremre ránézek, eszembe jut az összes emlék, amit így közösen átéltünk, és szerintem fantasztikus volt ez a két hét, és ezzel az aranyéremmel ez meg még megkoronázta az egészet.
1: Kiábrándító viszont a tálca, amit kaptatok, de hát persze szép és minden, de nem egy világbajnoki trófea, amit a futballisták kaptak szintén ugyanazon a napon.
2: Hát most azért nyilván ezt nem szeretnénk itt bírálni. Amikor örültünk és édesapám megfogta a tányért, akkor kicsit aranyszínű lett a keze, de hát most nyilván nem várjuk el, hogy valódi arany legyen.
1: Még annyit, hogy azért ez a válogatott, illetve persze jövőre még együtt maradhattok. Itt az EB döntőt követően mekkora volt az öröm, és itt gondolok arra, hogy azt inkább még Romániában, vagy már idehaza tettétek meg az örömködés, vagy még tart?
2: Hát abszolút nagyon nagy öröm volt, nagyon boldogak voltunk, de így a meccs végén ezt szerintem lehetett látni. Egyből rohantunk ki a szurkolókhoz, a szülőkhöz, fenomenális érzés volt, főleg azzal, amit oda teremtettek. Hát az öröm, igazából próbáltuk szolidan megünnepelni ezt, nyilvánvalóan azért a magyar címeres, ezt viseljük Magyarországot, úgyhogy ennek a tudatában viselkedtünk.
3: Vasárnap estét még ott töltöttük Kolozsváron, ott összeült a csapat újra, nyilván ünnepeltünk, átbeszéltük a dolgokat, jól éreztük magunkat, de ezt hétfő reggelre már lezártuk, és indultunk haza mindenki, ahol lakik.
1: Aznap volt egy labdarúgó VB döntő. Láttátok, néztétek?
3: Én személy szerint nem néztem, nem volt időnk rá, úgymond későn értünk a hotelba vissza, még ugye a ünnepség miatt, és vacsoráztunk, és ezáltal nem tudtuk nézni, nem volt időnk rá, későn értünk vissza a hotelba.
1: Ez arra érdekes, mert Garaba Imre mégiscsak rokoni szállal fűződik hozzád, a labdarúgók, vagy a labdarúgók

0: focis analógiait, hogy de azért a VB meccseket néztétek együtt, ez össze tudta hozni a csapatot?
1: Együtt szurkoltunk, igen. Mi mindig megnéztük, melyik szobában megy a meccs, magyar közvetítéssel néztük, átraktuk laptopról, és akkor úgy néztük együtt többen, ott voltunk a szobában, és szurkoltunk.
2: Abszolút, ugye én vittem laptopot, és ugye kint nem nagyon volt magyar kommentátor, ezért az én laptopomról néztük, rácsatlakoztattuk a tévére, és a szobába ment, úgyhogy szurkoltunk azért a Portugáliának nagyon-nagyon erősen, mert azért sokan közülünk azért...
1: Cristiano fanok vagyunk.
2: Igen, igen. Úgyhogy addig nagyon erősen követtük, utána meg már így egyre kevésbé.
0: Tökéletes volt az a vasárnap számotokra, mert Messi is elvesztette Argentinával a VB döntőt, hát jó, Ronaldónak egy kicsit korábban véget ért. Nektek pedig egy új kezdet kezdődött, tehát egy új fejezet kezdődik az életetekben, ugye a Ferencváros játékosai vagytok, és a Fradinál hír volt az, hogy azért egy kicsit megnyírbálják mind a pénzügyi keretet, meg úgy alapjába éve a játékos keretet. Szóval akkor nektek a 26-27-es idényben megadatik a lehetőség, hogy igazán megmutassátok magatokat?
2: Igen, azért nagyon nagy lehetőség számunkra, azért nyilván itt így több feladat fog ránk hárulni, nagyobb teher, de nyilván ezt nem így kell megélni, a feladatokat el kell végezni, és hogyha ez mind jól fog sikerülni, akkor szerintem egy szép eredmény fogunk elérni.
1: Igen, próbáljuk kihozni belőlünk a magunkból a maximumot, és azért küzdeni, hogy egy jó eredményt érjünk el NB1-es mezőnybe.
0: Ugye itt azért a ti esetetekben mennyire lehet arról beszélni, hogy bedobnak titeket a hideg vízbe, tehát hogy így a mély vízbe valójában?
2: Hát nyilván azért szerintem most, hogy a kapus poszton így azért erre van esély, van reláció szerintem. Nem tudom. Remélhetően minél több szerepet fog kapni.
1: Én is remélem, hogy minél több szerepet tudok kapni, meg tudom mutatni, hogy mit tudok. És azért sok játékos elment, jöttek új játékosok, fiatalok. Kicsit őszintén gyengült a csapatunk, de megpróbáljunk minél jobban oda tenni magunkat, és egy jó összeszokott csapattal kiállni a NB1-es kezdetére.
0: Szegeden már elkezdődtek, azt hiszem, az edzések. Nektek épp, hogy véget ért ez az Európa-bajnokság. Jelentkezni kell már a Népligetben?
2: Nem, még csak jövő héten fogjuk elkezdeni a úgymond az alapozást. Addig van egy hét pihenünk, próbálunk regenerálódni.
1: Egy hetet kihasználjuk, találkozunk egymással, pihenünk, és próbálunk 100%-osan visszatérni Fradira.
0: Talán az is egy plusz hír, hogy Lékai Máté marad a Fradi kötelékében. Ő már mennyire tud nektek tényleg egy ilyen apai szerepet mutatni a kézilabda pálya környékén, mert rangidős, és azért még lehet azért ebben az idényben, a következő idényben ő még úgy fog pályára lépni, hogy ontja a gólokat, vagy a gólpasszokat adja.
1: Nagyon sokat tud személy szerint adni nekünk, egy hatalmas játékos Magyarországon, hanem a legnagyobb, és nagyon sokat tudunk tőle tanulni, beszélgetünk, segít mindenbe, nagyon normális velünk, és próbál maximális támogatást adni nekünk, hogy minden jobb játékosok legyünk.
2: Abszolút, abszolút. Mátét nagyon szeretjük azért a csapatban, meg azért tényleg egy vezéregyéniség, sokat lehet tőle tanulni, még a kapusposzton is. Amikor először felkerültem, akkor volt pár olyan lövés, ami meglepett, hogy tényleg lehet ilyet. Úgyhogy abszolút, illetve sok azért rutinos játékos maradt a csapatunkban, úgyhogy szerintem ezt a fiatalos kézilabdát a rutinnal jól fogjuk tudni ötvözni.
0: Lehet nem kellemes a téma, de amikor volt az a összeült kis csoport, amikor elmondták nektek, hogy mi várható a jövőt illetően, akkor min volt a fő hangsúly leginkább, ha szabad erről beszélni?
2: Hát őszintén azért ez egy nehéz téma. Próbáltunk igazából leszűrni a tanulságokat, hogy mik várnak minket a jövőre, és igazából ebből építkezni, de ez nem kifejezetten rajtunk volt itt a hangsúly.
1: Elmondták, hogy mi várható a jövőben, ezt annyira nem szeretném kifejteni, hogy mi volt, az mégis egy belsős beszélgetés volt, de elmondták, hogy mik várhatók a jövő évi szezonban, mint anyagilag, mint csapat szempontjából, játékosok szempontjából, és ezt mindenki leszűrte magában, és így tudták meghozni a végső döntést a játékosok.
0: Még akkor nem volt meg úgymond az első edzés, de ti mit gondoltok, hogy milyen lehetőségetek lesz a bajnokságban? Az alsó harmadban maradni, a középmezőnyben, talán a bronzéremért menni?
1: Szerintem egy erős középmezőnyt megtérozhatunk magunknak.
2: Szerintem meg ez meg tőlünk függ, hogy áll össze úgymond a két brigád, itt így nagyon erősen fogalmazza, hogy a fiatalok, illetve a rutinosabb játékosok hogy fognak összeállni egy csapatként, és hogy egy milyen kézilabdát tudunk játszani majd a jövőben.
0: Picit azért a csapattársakról is, mármint a válogatott csapattársakról is, hogy számukra is megnyílnak a

0: lehetőségek azzal, hogy egy kicsit átalakul a kézilabda, mondjuk azt, hogy financiális lehetőségei, azáltal, hogy lehet, hogy bizonyos külföldi játékosoknak megköszönik a munkáját, ezáltal a fiataloknak meg megadatik a lehetőség, hogy a felnőtt csapatban is játszanak, mert azért az elmúlt 10-15 évben nem ti, de a fiatalok itták meg ennek a levét.
1: Szerintem nagyon sok fiatal játékosnak most ez egy hatalmas lehetőség, hogy úgymond több játék lehetőséget fognak kapni az NB1-es mezőnybe, és tudnak fejlődni, tudnak fontos szituációkban a pályán lenni, és ez egy hatalmas lehetőség számunkra, hogy ezt mi itt lehetünk, és hogy ha ezt jól meglépjük, ügyesek vagyunk, akkor még magasabb szintekre el tudunk jutni.
2: Abszolút. Szerintem kinyílnak a kapuk nagyon, most nagyon sok játékos előtt, nem úgymond feltétlenül a válogatott játékosok előtt, nyilván előttük is, de hogy más játékosok előtt, esetleg más kluboknál az a utánpótlás korosztályokból feltölteni úgymond a felnőtt keretet, és hogy ezekkel meg szerintem minden játékos szeretne majd élni.
0: És ha már Fradi és utánpótlás, ti is tagjai vagytok, voltatok, Imre Bence azért az egyik legfényesebb része az elmúlt években, tehát azt a karrierutat szeretnétek bejárni, mert persze szép és jó a Fradiban örökké kézilabdázni, de hogy vannak azért merészebb álmaitok?
2: Nyilvánvaló azért a Bence egy nagyon szép karrier futott be, kijárta a ranglétrát, de szerintem mindenkinek a saját útját kell követni, és a saját útját kitaposnia.
1: Igen, szerintem is mindenkinek úgymond az a vágy, hogy a legmagasabb szinten kézilabdázon, és ezért dolgozunk minden nap, hogy egyszer mi is játszhassunk egy BL mérkőzést.
0: Mondjuk Bence elment a Veszprémbe, tehát egy kicsit, hát majd furcsa szemmel kell nézni egy-két ferencvárosi szurkolónak, ha megjelenik éppen a Népligeti csarnokban. Zárásként mit tudnátok mondani mondjuk akár az elkövetkező időszakra, mi az, ami vár rátok, mi az, amiben hisztek, esetleg felnőtt válogatottság?
2: Hát nyilván szerintem azért a felnőtt válogatottság azért az még messze van nekünk, azért úgymond fiatalok vagyunk, de nyilván az a cél, hogy minél hamarabb oda tudjunk kerülni. Nyilván szerintem mindannyian nevében elmondhatom azt, hogy nagyon sokat szeretnénk fejlődni, rutin szerezni, illetve minél magasabb korosztályban folytatni a kézilabdát.
1: Igen, minden igazat, amit a Ádi elmondott, minél jobbak szeretnénk lenni. Én is oda szeretnék kerülni a felnőtt válogatotthoz, de szerintem ezt mindenki elmondhatja magáról egyszer, ott kézilabdázhasson, hiszen ez a legnagyobb elismerés az adott sportágban, hogy a válogatottban játszhatsz, és a klub szinten meg fejlődjünk, és minél többet tegyünk meg, úgymond saját magunkért, és igen.
0: Tartsátok meg jó szokásotokat, hogyha esetleg felnőtt válogatott tagok lesztek, akkor is jöttök a Nemzeti Sportrádióba. Horváth Garaba Ádám és Balog Ádám volt itt a vendég a körkapcsolásban, az U20-as kézilabda válogatott Európa-bajnok két tagja. Ezt a beszélgetést a kedves hallgatók nyugodt szívvel majd meghallgathatják a Spotify oldalunkon. Uraim, még egyszer köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: A pontos idő.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Pontos idő, kereken 19 óra, a műsorvezető Katona László, vívással folytatjuk, hiszen a holnapi nap folyamán megkezdődik a vívó világbajnokság, Hongkongban rendezik majd a világeseményt. Somogyi Zsófia összeállítása.
2: A franciaországi Európa-bajnokság után bő egy hónappal a világbajnokságon szerepelnek vívóink Hongkongban. A verseny holnap az egyéni selejtezőkkel kezdődik, 25-én az egyéni főtáblás küzdelmekkel folytatódik, majd 28-ától három napon át a csapatversenyeket rendezik. A világbajnokságon 114 ország 1460 sportolója indul. Ami a magyar keretet illeti, 5 újonc is szerepel a névsorban. A tőrözőknél Pap Jászmin, a párbajtőrözőknél Borsari Emma, a kardozóknál Spíz Anna, Dalos Benedek és Tóth Bert is első felnőtt világbajnokságára készül. Női törben a már említett Pap Jászmin mellett Kondrick Kata, Lubkovics Dóra és Pásztor Flóra is pásra lép majd. Óriási tett lenne, ha a világranglistán jelenleg a 8. helyen álló magyar csapat a 8. döntőben le tudná győzni Kínát. A tavalyi genovai EB-n egyéniben bronzérmet szerző Pásztor Flóra mondta el várakozásait Keszi Dórának.
3: Nos, hát az Európa bajnokságotok nem sikerült túl jól, azért látszott mindenkin a csalódottság. Miket szűrtetek le, milyen tapasztalatokat, mennyire tudtátok az utána levő egy hétben felszívni magatokat, hogy azért a verseny, a szezon utolsó versenyére felkészüljetek?
4: Igen, csalódottak voltunk csapatban eléggé az eredménnyel. Nagyon ezt a négyet akartuk megugrani, és túlságosan rágörcsöltünk erre az ukrán meccsre, ami ugye nem egy könnyű meccs, de ebbe az évben kétszer is megvertük őket, úgyhogy abszolút volt rá esély. Sajnos nem úgy jött ki a lépés, de igazándiból szerintem az egész csapat, de a magam nevében biztosan mondhatom, hogy már másnap azon gondolkodtunk, hogy lehet ezt majd kijavítani a VB-re, és hogy tudunk ebből tanulni. Úgyhogy egy kis pihi után, amikor kiszellőzött a fejünk, akkor abszolút már azon voltunk, hogy technikailag és taktikailag is összerakjuk majd a VB-t. Ugye más lesz az ág, de hasonlóan kemény ellenfelekkel.
3: És mire jutottatok? Mert egyénileg azért mi nagyon jó vívók vagytok, lehet, hogy Pap Jászmin is fantasztikus. Ő viszont egyéniben nagyon jól teljesített az Európa-bajnokságon, szóval mi múlhatott ez? Mire jutottatok azóta? Mert egyénileg mindannyian jók vagytok.
4: Igen, hát valószínűleg fejben túl rágörcsöltünk, az edzőink így azt látták rajtunk kívülről, hogy túlságosan akartuk, és ez néha a rossz irányba fordul el. Illetve az ukrán csapat egy nagyon kellemetlen csapat, aki ellen más taktikát kell választani, sokkal inkább passzívabban és kontravívásból kell építkeznünk, apró előnyökkel, mint hogy nekik rohanunk, mert ők azt szeretik, és abból erősek, úgyhogy szerintem taktikailag hibáztunk talán, illetve nem tudom, ez a vívás.
3: Igen, nyilván női törben is azért eléggé összeértem ezzel, hogy voltatok Olaszországban edzőt elbarozni, ott miben tudtatok előrelépni akár, mit tudtatok gyakorolni?
4: Rengeteg jó asszó partner volt, ott voltak az egyik riválisaink a spanyolok is, akikkel sok asszót tudtunk vívni, illetve a németek is, lengyelek is, úgyhogy rengeteg európai nemzet volt ott, akik igazából majd ugye a kvalifikációban az ellenfeleink is lesznek, úgyhogy nagyon sokat asszóztunk velük. Jó meccsek sikerültek, sok tapasztalatot gyűjtöttünk, és tényleg fizikailag és mentálisan is szerintem fejlődtünk.
3: És hogy indulsz neki ennek a VB-nek, egyénire vagy csapatra koncentrálsz inkább? Egyénibe is te is mindig azért szeretnél előrelépni, arra, hogy készülsz?
4: Igazából mind a kettőre egymás után, először az egyénire. Szerencsére ugye van bőven pihenő nap közötte, úgyhogy abszolút most a fókuszban az egyéni van először. Ott szeretnék minél jobb eredményt elérni. Ugye tavaly nem sikerült túl jól nekem az egyéni, úgyhogy idén nagyon szeretném oda tenni magam, és elégedetten zárni a szezont, és hát utána pedig majd a csapatra, ahol szintén oda szeretnénk tenni magunkat. Szerintem tényleg, ahogy te is mondtad, egyénileg tök erősek vagyunk, úgyhogy el kéne hinni, hogy csapatba is képesek vagyunk akár egy erős nemzetet is megverni.
3: De ez tényleg csak fejben dőlhet el, mert már ez nyilván évek óta benne vagytok a mezőnyben, nemzetközi mezőnyben, és jártok versenyekre, és munkát beleteszitek. Ez tényleg csak fejben dőlhet el akkor?
4: Úgy gondolom, hogy az a technikai tudás, amivel rendelkezünk, azt kellene elővenni téthelyzetbe, igen, ami szerintem eléggé mentális kérdés. Nyilván nyilván dolgozunk csapatpszichológussal is, egyénileg is mindenki jár mentál coachhoz, pszichológushoz, háromféle mentális képzésen veszek részt, úgyhogy szerintem azon a részen is megtesszük azt, amit tőlünk telhető. Bizonyítottuk már, hogy téthelyzetbe tudunk jól vívni, a tokiói kvalifikációt is elég rikós helyzetbe csináltuk meg. Személyes élményeim is vannak, hogy jól vívok téthelyzetbe, úgyhogy ezt kell erősíteni igazából, hogy képesek vagyunk erre.
2: Hatalmas szenzációt ért el a magyar férfi tőrcsapat a tavalyi georgiai világbajnokságon, 38 év elteltével lett ismét érmes. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihályi Andor és Tóth Gergely alkotta négyes, akkor a bronzmérkőzésen a franciákat legyőzve állhatott a dobogóra. Idén is ebben a felállásban szerepel majd a magyar csapat. Emellett pedig Szemes Gergő tavalyi VB bronzérme azt jelentette, hogy 52 év után lett ismét magyar férfi tőrűző egyéniben világbajnoki érmes. Ahhoz, hogy újra összejöjjön egy szép szereplés, a világranglistán jelenleg hatodik csapatnak a nyolcaddöntőben Lengyelországot kellene legyőznie első lépésként. Ha ez összejönne, akkor utána minden bizonnyal a házigazda együttes jönne szembe. Dósa Dániel így tekint előre a világbajnokságra. Keszi Dóra kérdezte.
3: Tavaly tényleg nagyon magasra tettétek a létet, mondjuk Szemes Gergő egyéniben bronzérmet nyert, és csapatban is bronzérmesek lettetek. Hogy várod most az idei világbajnokságot? Mennyire lesz esélyetek? Hogy látod, hogy akár mondjuk szintén érmet szerezzetek?
5: Az esély az mindig megvan. Egy másik ágon kell majd bejutnunk a négybe, mint tavaly. Bizonyos szempontok alapján még lehet, hogy egy nehezebb, bizonyos szempontok alapján lehet, hogy egy jobb águnk van, mint tavaly évben volt. Én azt gondolom, hogy mindenkinek arra kell odafigyelnie, hogy azokban az ötusokban, amik majd a csapatversenynek a napján lesznek, mindenki a lehető legjobb formáját hozza ki magából, és hogyha ezt tudjuk teljesíteni, akkor én teljes mértékig bízom a csapattársaimban, és akár tényleg a hongkongi válogatottat, illetve a lengyel válogatottat is meg fogjuk tudni verni aznap, utána meg, hogyha ez sikerül, akkor meg minden már csak hab a tortán. Nyilván azzal, hogy magasra tettük a lécet, hát hála az énnek, hogy magasra fel tudtuk tenni a lécet, szóval, hogy nem is hála az énnek, hanem hála a munkának, amit elvégeztünk, és hogyha mi raktuk oda a lécet, akkor ezt már reméljük, hogy egyre jobban tudjuk majd felfeltolgatni. Abszolút ez a célunk, nagyon motivált a társaság, és ugye azt is említettem, hogy egy-egy ilyen pofonból azért szerencsére jól vissza tudunk jönni, mint például most elkövettünk, inkább azt mondanám, az Európa bajnokságon. Szóval bízom abban, hogy abból a pofonból tanultunk, és egy jóval fegyelmezettebb és koncentrált a vívást tudom majd mutatni a világbajnokságon csapatversenyen.
3: Igen, mit szűrtetek le ebből az EB-ből, mert le a kalappal előttetek olyan szempontból, hogy azért azt a vert mérkőzés után megnyertétek a következő kettőt, és azért a helyezésbe igyekeztetek minél jobb helyezést elérni, azért látszódott rajtatok, hogy nagyon csalódottak voltatok, akár mondjuk egyéni teljesítményeket nézve, nagyon sokszor kevesen múlt, ott mondjuk a bírókkal is voltak problémák, bár ezt ugye nem szeretjük hangsúlyozni. Szóval milyen tapasztalatokat szűrtetek le így az EB után?
5: Az EB után, igen, ahogy mondtad, ugye sikerült a hátsó ágon azért behúzni az ötödik helyet, ami mindenképpen jó volt, hiszen ugye sikerült megverni a lengyel csapatot az ötödik helyre, akikkel majd most a világbajnokságon vívni fogunk a nyolcért, szóval az mindenképpen egy pozitív tényező, hiszen hogyha most úgy kéne a lengyelekkel vívnunk, hogy a legutóbbi alkalommal kikaptunk tőlük, az nem lenne egy olyan felemelő érzés, szóval akkor mindenki lehet, hogy sokkal kicsit feszültebben menne oda a világbajnokságra. Azt nem mondom, hogy most nem vagyunk feszültek, vagy hogy nem izgulunk rajta, nyilván izgulni kell egy verseny előtt, de azt gondolom, hogy tényleg ami az Európa bajnokságon történt, azt mindenki el tudta könyvelni magában. Kibeszéltük csapatszinten, csak versenyzők is, illetve az edzőkkel is, és szerintem már most sokat fejlődtünk abból a vereségből, nagyon sok olyan pozitív aspektus, és most ez nagyon furán hangzik, de az igazság, hogy mivel az edzői gárda kezelte azt a vereséget, az számomra nagyon pozitív volt, és ott mindenképpen a csapat egész elkönyvelt egy nagyon nagy fejlődést, hogy ilyen durván összetudtak szedni minket egy ilyen nagy pofon után az edzők, ugye ez általában nekünk kell megoldanunk csapaton belül, most viszont tök jól reagáltak rá kívül az edzők is, ami szerintem tényleg nagyon fontos dolog, és erősíti így a csapat kohéziót és a csapat minden egyes tagjába vetett bizalmat. Talán még ugye, amit kiemelnék, az, hogy teljesen más érzés úgy oda menni egy ilyen világversenyre, hogy kimondottan éremesélyes edzésként, szóval nyilván a férfi párbajtőr, meg a férfi kard azt tudná erről mesélni, hogy ezt hogyan kell kezelni, nekünk ez még azért egy újdonság. Ez volt az első Európa bajnoksága, ahol ránéztünk az ágra, és azt mondtuk, hogy itt gyakorlatilag, hogyha csak annak a felét hozzuk, amit a tavalyi világbajnokságon hoztunk, akkor itt, vagy a 70%-át, akkor itt most ezüst érem a legrosszabb esetőség. Szóval nyilván ezzel nem szabad foglalkozni, és mindig a következő asztalra kell figyelni, de szerintem ez akarva akaratlanul mindegyik minnyájunknak átfutott a fején. És hát ebben még amúgy fejlődnünk kell, hogy ezt az esélyesség terét hogyan kezeljük, hogy eddig mindig a másik oldalról közelítettük meg ezeket az asszokat, hogy reméljük azt, hogy az esélyesség terre majd az ellenfelt fogja nyomni, és ezt ki tudjuk használni. Most nyilván ebben kell majd egy kicsit fejlődnie mindenkinek egyénileg is, csapatszinten is, hogy esélyesként hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket.
3: Egyéni szempontjából hogy látod, mert Dobockorában a szövetségi kapitány mondta, hogy Dósa Daninak már egy érem kijárna egyéniben is, hogy látod, de nem tudom így az egyéni esélyeidet.
5: Én nagyon pozitívan igazából. Abszolút azt gondolom, hogy lelkileg meg mentálisan jó állapotban vagyok, fizikálisan is teljesen jó állapotban vagyok, a csuklóm az kérdéses lesz, hogy nem fogja bírni a versenyt, ugye az Európa bajnokságot. Én egy kicsit fejben elkönyveltem, az egyéni versenyt legalábbis elkönyveltem magamnak a csuklósérülésemnek a számlájára, hogy ott azért ott sajnos tényleg már nem úgy tudtam vívni a 4B jutásért, mint ahogy azt kellett volna. Nem volt idő arra, hogy a gyúra egy kicsit átmenjen a kezemben, nem volt idő arra, hogy tényleg összeszedjem magamat, hogy ugyanazt a rutint el tudjam végezni, amit az előző asszók előtt, ugye tényleg nagy érdekes körülmények voltak, te is kint voltál, te is tapasztaltad. Szóval, hogy ott sajnos az az érem az most valószínűleg a csuklóm számlájára került, illetve ennek a sérülésnek a számlájára, de én azt gondolom, hogy sikerül hoznom egy, szóval nagyon érdekesen így magasra tettem magamnak egyéni is a lécet azzal, hogy a rosszabb napjaimon is gyakorlatilag majdnem mindig sikerült 16-ba jutni világkupa versenyeken, vagy Grand Prix versenyeken. Igen, abszolút kijár már egy érem nekem, pláne tavaly, hogy csapatástól kaptam ki ugye a 4B jutásért a világbajnokságon. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez menjen. Azt gondolom, hogy mentálisan is, és ugye, ahogy elmondtam, fizikálisan is olyan állapotban vagyok, hogy gyakorlatilag bárki jöhet, addig, amíg nem fárad el a kezem, addig teljesen rendben leszek, és bárkivel szemben tudok asszót nyerni.
2: Ami a párbajtőrözőket illeti. A világbajnokságon is a múlt hónapban az EB-n ezüstérmet szerző női párbajtőr csapatunk szerepel, vagyis a júniusi EB-n egyéniben bronzérmes Muhori Eszter, Borsodi Emma, Bükk Lili és Nagy Blanka alkotja a magyar válogatottat. A világranglistán 6. helyen álló csapat előre láthatólag a 2023-ban világbajnok lengyelek ellen kezdi majd meg a szereplést. A világbajnokság kapcsán Csobó Dominik vezetőedzővel beszélgetett Keszidóra.
3: Nos, hát a női párbajtőr is elég magasra tette a lécet ugye ezzel az EB ezüstéremmel. Milyen volt utána, mondtátok ugye, hogy kaptatok nyilván egy hét szünetet, mennyire tudta felszívni magát a társaság így az utolsó két hetes edzőtáborozásra, illetve a világbajnokságra?
6: Én úgy érzem, hogy abszolút. Elszántak a lányok, jókedvűek, szorgalmasan dolgoztak, úgyhogy tényleg pozitív a benyomás. Adott egy jó nagy löketet ez az Európa bajnoki ezüstérem, de szerintem még inkább az, hogy ugye több eredmény is volt ebben a szezonban, amire már régóta vártunk, és amiért nagyon sokat dolgoztunk. Úgyhogy én most tényleg azt érzem, hogy mind a négyen kifejezetten éhesen várják ezt a világbajnokságot, és ami még ennél is fontosabb, hogy el is hiszik azt, hogy helyük van eléggé elől végezni, hogyha minden úgy megy, ahogy elterveztük.
3: Nyilván gondolom levideóztátok így akár az Európa-bajnokságot, és milyen tapasztalatotokkal tudtatok leszűrni ott mondjuk akár a döntőről is, hogy mi mehetett mondjuk el az a mérkőzés, illetve mit beszéltetek még át tényleg a kontinensbajnokság után?
6: Az EB döntő kielemzése az majd a világbajnokság után fog megtörténni, ennél részletesebben, úgyhogy a lányokkal közösen. Én nyilván elemeztem, és persze, hogy ott a helyszínen is látszott az, hogy Eszter extrát nyújtott, és a többiek most nem tudtak, pont ott a döntőben nem tudtak mellé érni. Ez úgy mond rosszkor jött, mert most már pont annak örültünk, hogy ez egyre kevesebb szer történik meg. Például az EB előtti Szentmóri világkupán, ami szintén ott Párizs mellett volt, ahol bronzérmesek lettünk, ott pont Eszternek nem ment annyira, és a többiek tudtak extrát nyújtani. Eszternek pedig most idézőjelesen mondom, hogy csak befejezni kellett. Ettől jó egy csapat, és ez a legfontosabb feladatunk, hogy ezt folyamatosan építsük. Nyilvánvaló, hogy egy európai bajnoki döntő, azért az főleg úgy, hogy ugye a házigazda franciák ellen vívtunk, leszünk, és a többi, és a többi. Ez egy megterhelő dolog mentálisan. Szerintem szokni kell még ezeket a helyzeteket. Minél többször jutunk ilyen helyzetbe, annál nagyobb lesz a tapasztalat. Ennek a pontosabb szakmai kielemzése az még a VB után természetesen meg fog történni, de szerintem a legfontosabb az az, hogy megérezzék azt, hogy igen, ilyen helyzetben is át tudunk fordulni, és amellett, hogy Eszter vezeti a csapatot, a többiek is oda teszik magukat, és akkor teljesen rendben lesz.
3: Eszter esetében azt gondolom, hogy az egyéni teljesítmény is majd fontos lesz a világbajnokságon. Nem tudom, mi hogy priorizáljátok, hogy nyilván a csapat is nagyon-nagyon fontos, lévén, hogy azért az olimpiára készülünk, szóval hogy priorizálnak most a lányok, egyéni csapat, mire koncentrálnak jobban?
6: Ezt tőlük kéne inkább megkérdezni, nyilván nem akarok senkinek a nevében egy az egyben beszélni, de azt gondolom, hogy mindenki nagyon-nagyon fontosnak tartja a csapatot, hiszen mindenki tudja, hogy ezzel fogunk tudni kvalifikálni. Emellett természetesen az egyéni verseny is nagyon fontos, azért Nagy Blanka is már a múltkori világbajnokságon is ugye a legjobb 16-ba jutott, a Büki Lilinek világkupa döntője van, Borsodi Emmának idén már 2-16-ja világkupákról, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az egyénén is oda fogják tenni magukat a lányok, ezt erről meg ugye nyilván nem is beszélve, abszolút éremesélyesként utazik. Nem mondanám azt, hogy most az egyik vagy a másik felette áll priorizálásban. Szerencsére bőven idő van a két verseny között is, úgyhogy nem kell ilyennel nagyon foglalkozni. Azt érzem, hogy azt viszont nagyon érzem, hogy egységesen az összes lány nagyon mindent tud tesz ezért a csapatért.
2: A Párizsban olimpiai bajnok négyes alkotja a magyar férfi párbajtőrcsapatot Hongkongban a világbajnokságon. A Siklósi Gergely, Kok, Máté, Andrásfi Tibor és Nagy Dávid alkotta együttes, bár tavaly a VB-n ezüstérmet szerzett, idén nem szerepel túl eredményesen. Vissza is esett a világranglista 6. helyére. Az év utolsó és legfontosabb versenyén a magyar csapat a 8. döntőben valószínűleg Koreával találkozik. A 2023-ban egyéniben világbajnok Kok Máté így nyilatkozott a VB kapcsán Keszi Dórának.
3: Nagyon jó formában vagytok, meg azért az edzőtáborban is folyamatosan vívtatok. Ti voltatok mindig, akik utoljára hagytátok el a termet. Hogy érzed, milyen volt ez a két hét edzőtábor, és mennyit tudtál mondjuk te pihenni az Európa-bajnokság után, mert azért elég megfeszített tempóban zajlott ez a szezon.
7: Profi a felkészülés, meg volt a pihenésnek is az ideje, és jól éreztük magunkat a táborban, jó hangulatú volt. Szerintem a világbajnokság az teljesen más lesz, mint az elmúlt versenyek. Bízom benne, hogy ezt, amit most beletettünk munkát, azt ki tudjuk hozni a páston is.
3: Azt mondtad itt a sajtótájékoztatón is, hogy az átállástól félsz. Hogy készültök erre, hogy azért ez viszonylag zökenőmentesen zajlott?
7: Nekünk nincsenek Ázsiában versenyeink, nekünk inkább a másik oldalt vannak, úgyhogy még errefele még nem nincs tapasztalatunk, hogyan milyen az átállás, úgyhogy ez egy ilyen érdekes lesz, de legyen ez a legkevesebb probléma.
3: 2023 egyéni világbajnokával beszélgetek nyilván, most mit vársz magadtól egyéniben, mert te is nagyon sok mindenre képes vagy, hogyha tényleg koncentrálsz és napod van, akkor akár most egyéniben is összejöhet az érem.
7: Bízunk benne, nem nagyon foglalkoztat az, hogy mi volt 2023-ban a világbajnokságon. Én azon vagyok, hogy a tavalyi eredményt azt múljon fejlül elég sok asszóval, mert az egyéni az azért nem volt túl fényes. Sépített tapasztalat az ezüstérem tavaly a csapattal, úgyhogy mindenképpen az egyéni világbajnoki formát szeretném javítani, és bízom benne, hogy ha esetleg már tényleg bejutok mondjuk olyan helyre mondjuk, hogy a négyes döntőbe kerülök, legyen így, akkor lehet, hogy elő fog jönni azok a tapasztalatok, amik mondjuk 2023-ban voltak, de én azon nem abból indulok ki, hogy én úgy, hogy azt kell vívnom, amit akkor van, teljesen más a vívás, teljesen új vívók jöttek be, új hullámos vívók jöttek be, akikkel azért megküzdünk így stílusilag, hogy felvegyük a harcot, ezzel kell most leginkább megbirkózni.
3: És aztán csapat, hát nyilván magasra tettétek a lécet magatoknak azzal, hogy olimpiai bajnokok lettetek, tavaly világbajnokságon ugye szintén döntöztetek, akkor ez is térem jött össze. Szóval itt azért volt hegyek, hullámvölgyek ebben a szezonban tényleg. Ha nézzük ezt a tavaszt, mennyire sikerült ezt megoldani csapaton belül, hogy készültek most így a csapatra?
7: Igazából különösebben nem vagyunk rá stresszelve a dologra. Bízunk, dolgozunk, és próbáljuk magunkból kihozni a maximumot. Sajnos itt a párbajtőr, hogy nem lehet mindig a csúcson lenni, tehát vannak ilyen hullámvölgyek, vannak, amikor így kiapsz a 32-es távolhány csapatban, de ez van. Tehát ez nem azért történt, mert egyéni hibák voltak, hanem mert az ellenfél az felnőtt a feladathoz, tehát jók voltak, tehát nem voltak ügyetlenek az osztályok. Van két emberük, akik rendre fogják a világkupa 16-okat, az azért elősödnek a mezőnyök, és a kis csapatok is amúgy rendre feljöttek már, mert tényleg nem ott edzenek, hanem profi vívókkal, akár a franciák, olaszokkal, tehát azért ez jó, kedvező nekik ez a szituáció, de most is amúgy az águnk azért az nem lesz olyan könnyű, most nyilván visszacsúsztunk a ranglistán, és azt hiszem Kórával vívhatunk amúgy, tehát ők már kikaptunk ebben a szezonban, próbálunk visszavágni nekik, meg lesz. Én érzem, a csapatban jobbak vagyunk, tényleg láttam ez edzésen, hogy mit művelünk tényleg, ha lehet valami is beszélni, tényleg, hogy érzem, hogy jó formában vagyunk, de először az egyéni jön, aztán a csapat, és teljesen más a kettő, tehát lehet, hogy minden négyen bemegyünk a 16-ban, de a csapat attól függetlenül az egy teljesen más napot, most egy más rendszer, ott nem lehet egyéniskedni, ott a csapatban egységbe kell működni, ennyi.
2: Ami pedig a kardozókat illeti. A kétszeres világbajnok magyar női kardcsapata tavaly a világbajnokságon bronzérmet szerzett. Igaz, múlt hónapban az EB-n a negyedik hely jött össze. A világranglista negyedik helyén álló csapatba visszatért a műtétjéből felépülő Katona Renáta, mellette Spíz Anna, Szűcs Luca és Batta is sugár alkotja a magyar együttest. A nyolcba jutásért Azerbajdzsán csapatát kellene legyőzni, hogy aztán a legjobb négyért minden bizonnyal a japán együttes következzen, az a japán együttes, amelyet a tavalyi világbajnokság bronzmérkőzésén sikerült legyőzni. Dávid László megbízott vezetőedzőt kérdezte Keszi Dóra.
3: Viszonylag új szerepkörben is mész majd a világbajnokság részen, megbízott vezetőedző lettél a karcsapat élén. Mennyiben volt ilyen szempontból más ez a felkészülés számodra így a világbajnokság előtt?
8: Hát számomra semmilyen szempontból nem volt más, én ott voltam ezekben az edzőtáborokban már nagyon-nagyon régóta. A lányok számára egy kicsit más, egy kicsit próbáltam frissíteni a munkát, új dolgokat belevinni. Szerintem meg lehet őket kérdezni, hogy jól sült-e, vagy nem sült-e, meg hát meg fogjuk látni az eredményt, hogy sikerül.
3: Ti milyen tapasztalatokat szűrtetek le így az EB után, mert azért látszódott a lányokon a csalódottság a negyedik hely után, bár értem, ők is mindig magasra teszik saját maguk számára a lécet, szóval miket szűrtetek le így az EB után?
8: Ugye megnéztük a mérkőzéseket videóval, és hát megnéztük azt, hogy mi kell változtatni, ezek ilyen szakmai dolgok, nem mutatnám bele a hallgatókat, és próbáltuk a gyakorlásokat abban az irányba elvinni, hogy ne forduljanak elő újra ilyen hibák, mint ami a Európa bajnokságon.
3: Katona Renáta visszatért, bár ez a négyes azért vívott már együtt, most milyen az összhang így a lányok között?
8: Én úgy látom, hogy nagyon jó az összhang, és azt meg kell, hogy jegyezem, hogy ez a négyes nem, hogy vívott együtt, világkupát is nyert együtt, úgyhogy bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban. Én úgy látom, hogy jó a lányok között az összhang, nagyon szépen dolgoznak, talán megmerem kockáztatni, hogy még ilyen szépen nem dolgoztak egyik világverseny előtt sem.
3: Sugiról is muszáj vagyok megkérdezni téged, mert fantasztikus szezonja van, és mellett még nem beszéltem mondjuk akár az ő egyéni teljesítményéről, de hogy értékel az egyéni teljesítményét, illetve mondjuk egyéniben mivel készültek a világbajnokságra?
8: Egyéniben nagyon-nagyon erős szezon zárt Sugi, ez nekünk nagyon furcsa, nekem nagyon furcsa, de szerintem neki is nagyon furcsa, mert eddig mindig a csapatversenyeken volt inkább a fókusz, és sokkal jobban teljesítettek a lányok csapatban, és ez volt az első olyan év, hogy egyéniben egy kicsit jobban összejöttek a dolgok, de talán csapatban meg nem annyira, mint korábban. Én soha nem gondolkodok eredményekben, azt várom, hogy mind a négy lány jó vívással rukkol elő, jó vívás mutat, és akkor bármelyikük bármilyen eredményt el tud érni.
3: Női kardban azért viszonylag erősek, vagy hát nagyon erősek az oroszok, visszatértek. Mire számítatok tőlük?
8: Az oroszok? Vertük idén őket, nagyon-nagyon régen nem vertük meg az orosz válogatottat, meg a AIN csapatot sem, meg amilyen neveken elindultak, és idén igen csak jó vívással vertük őket, és kétszer kaptunk ki úgy tőlük, hogy mind a kétszer még a hetedik asszó előtt mi vezettünk, úgyhogy megpróbáljuk most az utolsó, ha összefutunk velük, ugye az vagy az elődöntő, vagy a döntő lehet, megpróbáljuk az utolsó három asszót is megnyerni.
3: Ha az utóbbi éveket nézzük, azért két aranyérem, jó, az olimpia az kevésbé sikerült jól, de mondjuk tavaly is egy bronzérmet hoztak a lányok. Most mire számíthatunk tőlük, vagy mire számítotok ti? Gondolom az érem azért szerintem ettől a csapattól tényleg kimondható, hogy megszerezhető.
8: Megszerezhető, persze, meg igazából aki ismeri a lányokat, tudja, hogy ők mindent meg fognak tenni azért, hogy érmet is nyerjenek, de nagyon-nagyon széles a vívósportban a repertoár, és bármelyik csapatnak lehet jó napja. Mondom, mi azért dolgozunk, hogy nekünk legyen jó napunk, és igen, azt is jól látod, hogy egyéniben nagyon erős évet zártak. Nem csak a Sugi, hanem a többiek is, és ennek előbb-utóbb össze fog kelleni állni a csapatba is, és remélem, hogy most fog összeállni a világbajnokságon.
2: A múlt hónapi Európa-bajnokságon ismét megvédte címét a magyar férfi karcsapat, ami pedig azt jelentette, hogy zsinórban háromszor lett Európa-bajnok. A tavalyi VB-n szereplő csapathoz képest igencsak átalakult most ez a VB keret. Két újonc is szerepel, Szilágy Járon és Rab Krisztián mellett ezúttal Dallos Benedek és Tóth Bertalan kap lehetőséget. Az idei EB-n egyéniben bronzérmes Szatmári András családi okok miatt nem indul a VB-n. A világranglistán jelenleg harmadik csapatnak jó eséllyel a legjobb négy közé jutásért előbb Üzbegisztán, majd valószínűleg Egyesült Államok csapatát kellene legyőzni. Nem Csizsolt vezetőedző is megosztotta gondolatait Keszi Dórának.
3: Férfi karcsapatban azért voltak változtatások akár az Európa-bajnoksághoz képest, két fiatal van most a csapatban. A fiúk egyébként fogadkoztak, hogy nem szeretnének alárendelt szerepet játszani ebben a csapatban, hogy mindent oda tesznek majd a világbajnokságon, és nyilván hogy látod most így a csapat helyzetét?
9: Más felkészülésre volt szükség, nyilvánvalóan két fiatalabb sráccal futottunk neki a VB-nek, differenciálni kellett a módszereket, egy kicsit jobban meg kellett fogni a kezüket, annál, mint ahogy egy Szatmári Andrásnak mondjuk meg kell fogni a kezét egy ilyen felkészülés alatt. De én azt gondolom, ezt remekül megoldottuk, ma nagy részén túl vagyunk, nagyon sokat segítettek az idősebb versenyzőink, akár edzőpartnerként, akár Szilágyáron, és nagyon sok tanácsot adott nekik, és nem csak az edzőktől kapták ezeket meg ezt a segítséget, hanem ez tényleg egy ilyen extra csapatmunka volt. Így futunk neki a VB-nek, és én azt gondolom, hogy vannak olyan tehetségesek ezek a srácok, hogy igenis meg tudjuk vívni azt, amit szeretnénk, és szeretnénk újra dobogóra állni ezen a VB-n is.
3: Dallos Benedek, ugye első Európa-bajnokság rögtön aranyérmes lett csapatban. Mit tudtál neki még egyébként mondani utána, mert ott ő ugye csak a legelső mérkőzésen állt be, utána a többi már nem, de egyébként ott azért nagyon jól teljesített, szóval milyen tapasztalatokat szűrtél le akár ott a teljesítményében? Mert az egyéni versenye nem sikerült annyira jól, ott 64-ben ő búcsúzott, de mit szűrtél le az Európa-bajnokságból?
9: Hát igazából nem is az Európa-bajnoki teljesítmény a számomra fontos, bár hát nyilván az ott látja az ember, meg az eredmény az mégiscsak egy eredmény. De tudjuk, hogy ő egy nagyon tehetséges srác, és azt a tudást, amit edzésen ki tud pakolni a pástól, és igenis meg tudja szorítani az öréket, néha meg is veri őket, azt majd egy versenyen is ki tudja hozni magából, hát ez a feladat. Én nagyon bízom benne, hogy ez mi hamarabb fog sikerülni.
3: Nekáról érkeztetek vissza, ti még azért a héten edzetek, milyen munkát tudtok még így az utolsó napokban végezni, min kell még csiszolni?
9: Igazából ilyenkor már tényleg csak patika mérlegen lehet adagolni a teljesítmény, minden apró részletnek már nagy jelentősége van. Mi volt az ebéd? Hogy nézett rám a szobatársam reggel, amikor fölkeltem? Van-e kedvem lemenni a partra? Nincs kedvem lemenni a partra. Az edzésen adtam egy jótust, vagy nem adtam egy jótust. Tehát ezek mind olyan apróságok, amiket most megpróbálunk minél pozitívabb irányba terelni, és így fokozni a teljesítményt. Hát ez az élsportnak az egyik legfontosabb tétele, hogy hogyan lehet még jobban felsorfolni, még valami hozzáadott dologgal felsorfolni a sport teljesítményt. Ezek zajlanak most, és majd fognak még zajlani Hongkongban is, ahol kicsit nehezített pályán, mert ugye nem tudjuk, hogy milyen körülmények közé kerülünk pontosan. De ott kell befejezni ezt a felkészülést, és ott kell föltenni az írápontot.
3: Ez sok hétig össze volt zárva a társaság, ilyenkor mit tudtok mondjuk akár edzés munkában színesíteni, hogy ne unjanak nagyon egymásra, vagy akár a munkára, mert itt elhangzott az is, hogy azért a holdpont jelen volt itt a hét során, szóval mit tudtok így akár színesíteni a munkában?
9: A holdpont az vártam, és nagyon fontos, hogy eljöjjön, mert ha eddig nem jött volna el, akkor pont akkora jön el, amikor ott vagyunk ki már kín, az nem jó. Az biztos, hogy nem jó. Én ezért ragaszkodtam a Nekához, hogy ott töltsük el az utolsó pillanatot, és mert pont az a hely szín az, ahol ezt színesíteni lehet. Teljesen alkalmas a hely arra, egy vízparti telepen, egy remek körülmények között tudunk készülni. A csarnok minden igényt kielégít, és hát kiegészítő foglalkozásokkal, edzésekkel remekül tudjuk, sportjátékokkal remekül tudjuk ezt színesíteni, ki tudunk menni meccset nézni együtt, vagy ilyen közös programokat tudunk kialakítani, amik a csapatépítést is szolgálják. Úgyhogy ezt ott nagyon jól meg lehet oldani. Budapesti körülmények között ez mindig nehezebb, mert én azt gondolom legalábbis, hogy családos emberek vannak köztük, akkor a családdal foglalkozik, egy két edzés közt rohangál, ugye tintés, stb. Itt nem csinálja meg, hanem szépen lefekszik délután, pihen egy kicsit, utána edzésen megint teljes erőből tud dolgozni.
3: Ezzel a négyessel mersz akár mondjuk helyezést jósolni előre? Bár tudom, hogy mindig azt mondod, hogy ha aki kardban meg tudja jósolni, hogy előre mi fog történni, az hazudik, de mire
9: hát
3: számít?
9: Jóslásból hát nem vagyok jó, azt gondolom. Azt tudom, hogy milyen teljesítményre képesek a versenyzőink. Szilágy Járon és a Rab Krisztián egy jó napot fog ki, akkor meg fogjuk nyerni ezt a világbajnokságot. És mellé teszünk egy olyan harmadik embert, vagy akár cserélgetve a harmadik embert, aki megvívja, amit tud. akkor meg fogjuk nyerni ezt a világbajnokságot. Ha ez egy kicsit sérül valahol, akkor nyerhetünk egy érmet. Aztán az is előfordulhat, hogy nagyon sérül, és akkor valahol hátrébb végzünk, nem ez a cél. De mondom még egyszer, én hiszem azt, hogy ez a társaság képes arra, hogy a dobogóra fölálljon, ez a minimális célunk. Az egyéni verseny az egy kicsit nagyobb lutri, nagyon nehéz az egyéni mezőny, nagyon hosszú az egyéni verseny, hogyha egyre tovább jutunk, egyre nagyobb ellenfelek ellen, egyre nehezebb ellenfelek ellen kell ugye megküzdeni. Az egy lutri, de ott is nyilván vannak olyan két versenyzőnk legalább, akik akár mind a ketten is érmet nyerhetnek.
2: Holnap tehát a férfi tőrözők és a női párbajtőrözők egyéni selejtezőjével megkezdődik a vívó világbajnokság Hongkongban.
1: Somogyi Zsófia összeállítását hallották. A pontos idő 19 óra 29 perc, hamarosan jönnek a hírek.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
10: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es magyar nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: 12 gól jelölt a VB legszebb találatára. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Marad a napos idő, keleten záporokkal. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
11: A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség honlapján megjelölte azt a 12 gólt, amelyből majd a szurkolói szavazás végén kikerül a 2026-os világbajnokság legszebb találata. A listán ott van a VB címet eldöntő Ferran Torres gól, míg egyedül a VB ezüstérmes Argentina szerepel két góllövőlevel is a listán. Lionel Messire és Julian Alvarezre is lehet szavazni, de ott van a 12 között Erling Haaland, Jude Bellingham és Kylian Mbappé egy-egy találata is. A torna 104 mérkőzésén 308 gól esett, ami közel 3-as átlagnak felel meg. A győztesre július 27-éig lehet voksolni. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A második és harmadik helyen a Real Madrid két játékosa, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett. A korai bajnokok ligája selejtezős kiesés után a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata a konferencia liga selejtezőjében javíthat. Az Eto a második forduló első mérkőzésén a luxemburgi Atert Bissen ellen lép pályára idegenben. A 20 óra 15 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Az olimpiai és világbajnok Remco Evenepoel nagy fölénnyel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny egyéni időfutamát, amelyen 28 másodpercet faragott jelentős lemaradásából az éllovas Tadej Pogacsárhoz képest összetettben. Számos újítást jelentett be az atlétikai világdöntőre, amely szeptember 11-e és 13-a között kerül sor Budapesten. Többek között a versenyprogramot úgy állították össze, hogy minden szám a lehető legnagyobb figyelmet kapja. Ennek megfelelően, amikor csak lehetséges, egyszerre mindig csak egy ügyességi szám zajlik majd. Minden versenyprogramban több ugrószám, legalább egy dobószám, valamint számos futódöntő szerepel.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Megszavazta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást az országgyűlés. A gyermekenként járó összegre mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, illetve a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyerekek és az árva ellátásban részesülő tanulók jogosultak. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessen az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskolakezdési támogatásra. Az SNI-t a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. A politikust Orbán Viktor pártelnök javaslatára, a Fidesz országos frakciójával egyeztetve, egyhangú döntéssel választotta meg a párt országgyűlési képviselőcsoportja. Bóka János közösségi oldalán azt írta, a legnagyobb ellenzéki parlamenti frakció vezetőjeként a normalitás és a józan ész hangját fogja képviselni. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban. Közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos, lehetőleg családi környezet. Giuseppe Verdi a Trubadur című operáját láthatja a közönség Budapesten, a Margit-szigeti Szabadtéri Színházban, csütörtökön és szombaton. A darabot Bán Teodóra rendezi, a karmester Halász Péter, és közreműködik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, valamint Nemzeti Énekkar. Az opera olasz nyelven hangzik el, magyar felirattal, két felvonásban.
10: Közlekedés.
11: A 3-as főúton Kistarcsa térségében három autó ütközött össze, a 18-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
10: Időjárás.
11: Éjszaka és holnap főként csak a keleti tájakon alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok. Másutt több órás napsütés valószínű. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-18, délután 22-27 fok várható.
10: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok!
12: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra 40 perc, a műsorvezető Katona László. Számos mérkőzés zajlik a labdarúgás világában, leginkább Bajnokok Ligája selejtező mérkőzések a második fordulóból. Az Ararat Arménia csapata 2-0-ra vezet a Shamrock Rovers ellen, a 83. percben az első mérkőzéseket rendezik a párharcokban. Például a Slovan Bratislava is vezet Georgiában az Ibéria csapata ellen 2-0-ra, a svéd bajnok Mielbi 3-0-ra, a Lincoln ellen, a gibraltári csapat ellen, a Sabah csapata, az azeri bajnok pedig a finn első ellen 1-0-ra, de 78. percben járnak a csapatok, a dán Aarhus pedig a legpoznyán ellen hátrányban 1-0-ra vezet a lengyel együttes, és majd 20 órától jön a Fenerbahce-Gornik Zsabzse mérkőzés. Ez a találkozó azért érdekes, mert ha a Ferencváros tovább jut a Twente ellen, akkor majd ennek a párharcnak a vesztesével fog játszani a következő körben az FTC csapata, és 20 óra 15 perctől majd jön a Győr csapata, amely a Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában a luxemburgi Bissen ellen mérkőzik, élőben közvetítjük a találkozót. Holnap pedig vízilabda is lesz, igaz, nem közvetítjük az összecsapást, mert majd 12 óra 15 perckor ugrik a medencébe a magyar női válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjének első fordulójában. Az ellenfél az a spanyol válogatott lesz, amely a selejtezőben magabiztosan 15-9-re legyőzte Cseh Sándor együttesét. A szuperdöntőben 8 csapat vesz részt, egyenes kieséses rendszerben, a férfiaknál a nőknél egyaránt, férfi csapatunk majd Horvátországgal csap össze a negyed döntőben. Szűcs Gabriella, Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki bronzérmes vízilabdázó mondja el a várakozásait, a riporter Regős László Pál.
2: A magyar női vízilabda válogatott számára holnap kezdődik Sydneyben a világkupa szuperdöntője. Egy Európa-bajnoki ezüstérem után ezen a nyáron miért fontos ez a világkupa, és egyáltalán mekkora a presztízs ennek a versenynek?
3: Alapvetően ennek a nyári világkupának kevésbé ez az a fő értéke, hogy most egy világkupát lehet nyerni. Szerintem a csapatoknak a többsége ezt inkább a csapat építésre használja fel. Új játékosok vagy olyan játékosoknak adják meg a lehetőséget, akik mondjuk kevesebbet szerepeltek, vagy még fiatalabbak, és azért egy nagy presztízsű, komoly ellenfeleket felsoroltató eseményről van szó, és itt élesben ki lehet őket próbálni szerintem. Tehát legalábbis, ahogy én ezt látom, a magyar csapatnál mindenképpen ez a helyzet, de ahogy nézegettem a többi csapatnak is a keretét, azért vannak ott is próbálkozások így játékosok terén. Úgyhogy szerintem inkább erre használják ezt az idei nyári világkupát fel a csapatok.
2: Tehát lehet mondani tulajdonképpen, hogy ez a legkomolyabb felkészülési torna?
3: Abszolút, tehát ez mindenképpen, tehát nagyon 8 nagyon jó csapat van ott, és az a 3 mérkőzés, amit le fognak játszani a lányok ezen a héten, az mind nagyon-nagyon jó mérkőzés lesz. Ugye ez még hozzá lehet számolni azokat a felkészülési meccseket is, amiket akár Sydneyben, akár itthon játszottak, tehát hogy azért ez a nyár, ez egy viszonylag pörgős és jó meccseket felsoroltató felkészülés és nyár volt.
2: Két olimpia között vagyunk pontosan, viszont nekünk talán fontos az is, vagy fontosabb a többieknek, hogy jövőre hazai medencében játszhatja majd a világbajnokságot is a csapat. Ez mennyire lebeghet már akár a szövetségi kapitány Cseh Sándor, akár a csapat szeme előtt, hogy már arra a VB-re is készülni lehet?
3: Abból a szempontból biztosan, hogy ugye, ahogy mondtam is, azért ez a torna megfelelő arra, hogy olyan játékosok is belekerüljenek a vérkeringésbe, akár a csapat vérkeringésébe, akár a nemzetközi meccsek vérkeringésébe, akik eddig kevesebbet szerepeltek, és megmutassák azt, hogy ők igenis megállják a helyüket egy ilyen szintű tornán, és ez egy nagyon jó alap tud lenni a jövő évi világbajnokságra, hiszen ahogy te is mondtad, bár az nem az lesz az első kvalifikációs torna, de azért egy hazai rendezésű világbajnokság az mindig egy óriási értéket jelent, nem beszélve arról, hogy már ott is lehet kvalifikációt szerezni. Ugye előtte már lehet a téli világkupán is, de ugye nekünk valószínű, hogy inkább ez a világbajnokság lesz a főbb esemény a jövő év során.
2: Ami a magyar keretet illeti, nálunk is vannak fiatal játékosok, akik korábban kevesebbet szerepeltek a válogatottban. Alaksza Kinga, Horváth Zsóf és Lendvai Zoé az a három játékos, aki például az Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett keretbe bekerült. Igaz, itt van kényszerű változás is, hiszen Leimeter Dóra, Libenszka Natasa is sérülést szenvedett. Ez, hogy ők sérülés miatt, vagy rehabilitáció miatt maradtak ki, ez mennyire nehezítheti meg a jövőben akár a fiatalok dolgát, hogy most megmutathatják ugye magukat, de még jön vissza legalább két játékos a sérülésből.
3: Szerintem ez egy plusz motiváció nekik, hogyha itt sikerül jól teljesíteni, akkor igenis olyan háttérrel tudnak nekivágni a következő szezonnak, illetve a következő tornáknak, amivel egyrészt ők már egy szinten bizonyítottak, másrészt azért fel tudják venni a versenyt a tapasztaltabb és rutinosabb játékosokkal, úgyhogy ez szerintem mindenkinek egy nagyon jó helyzet. A fiataloknak is, meg azoknak is, akik most éppen rehabilitáción vannak, mert ez így ezáltal húzzák egymást a lányok a felkészülés során, mindenki ugye jobb akar lenni, ez a jobb, és hogyha ez a csapat összteljesítményében tud kidomborodni, az pedig a legnagyobb siker mindenkinek.
2: Nem tudom, hogy a felkészülési meccsekből mennyit láttál, vagy mennyire ismered akár a klubjukból a három fiatalt, milyen játékosok ők?
3: Őszinte leszek, egyrészt a klub szezonban a klubmeccseket is nagyon keveset láttam. A holland felkészülési mérkőzést, ami itt volt a Margit szigeten, azt láttam. De tehát amit látok, meg amit így az év szezonban is így azért eljutott hozzám, tehát hogy ezért mindenképpen jól produkáltak a klubjukban is, meg azért itt a válogatott mérkőzések során is, meg ahogy így láttam, vagy néztem az eredményeket a kinti Sydney tornáról is, tehát hogy szépen muzsikálnak, és remélem, hogy nagy önbizalommal és magabiztosan fognak a következő három mérkőzésen is oda beállnia.

0: kivételesek védésében, de ott inkább ugye ez az idegek harca. Az amerikaiak ellen pedig ez a sok hátrányvédekezés meg kell, hogy önbizalmat adjon abban, hogy ilyen mértékű emberhátrányos védekezés során is az volt, hogy megvolt a reális esélye annak, hogy ők akár rendes játékidőben nyerjenek, és hogy ezt tartás, és hogy tartották magukat nagyon szépen, úgyhogy ezt tartás kell, hogy adjon a csapatnak mind az 5 méteresek terén, mint pedig a rendes játékidőbeli játék során, mert ugye mind a két csapat egy nagyon jó, mert az ellenfeleket nézem, mind a két csapat nagyon jó játékos állományból áll, abszolút. Ugye ők mindig más stílus képviselnek, egy kicsit a tengeren túliak, sokkal inkább fizikálisabbak, és az nagyon jó, hogy egy ilyen két ilyen csapattal ilyen mérkőzéseket tudnak játszani, és hogy győztesen tudnak kijönni belőle.
1: Ami a sorsolást illeti, a spanyol válogatottal kezdi majd a negyed döntőben a világkupa döntőt, szuperdöntőt a magyar válogatott. A közelmúltban vannak szép emlékeink a spanyolok ellen. Napra pontosan ma 1 éve volt, hogy a világbajnoki elődöntőben meglepően simán legyőzte a magyar csapat a spanyolokat. Ezen a világkupán milyen mérkőzésre lehet számítani a spanyolok ellen?
0: Biztos, hogy parázs mérkőzés lesz, és soha nem szabad abból kiindulni, hogy volt egy ilyen mérkőzés, amit ilyen simán nyertünk, mert az tényleg az egy államjátékot mutatott ott a csapat. És 1 éve volt, nyilván más volt a keret is, náluk is, nálunk is, tehát az biztos, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, de mindenképpen az, hogy ilyen emlékeink vannak, az egy jó alap lehet arra, hogy már egyszer tudjuk, vagy már egyszer megcsinálták a lányok azt, amit meg kell is, hogy ez nagyon jól működött, úgyhogy ez van hova visszanyúlni, van miből meríteni, de biztos, hogy nem lesz, vagy hát kis esélyét látom annak, hogy olyan sima mérkőzés legyen, mint az 1 évvel ezelőtti.
1: Semmi águnkon van még a holland és az orosz válogatott, az oroszokat elég rég láttuk, de például 2021-ben az olimpiai bronzmérkőzésen játszott a magyar csapat az orosz válogatott ellen, erre azt hiszem, hogy te is emlékszel, de most így miből lehet egyáltalán kiindulni az oroszok kapcsán, akik egy ideje nem voltak ott sehol?
0: Nehéz ez a szituáció, hiszen az, hogy mi nem játszottunk velük, az nem jelenti azt, hogy ők nem edzettek és nem lennének élesek. Az biztos, hogy az ő alapjátékuk az nem gondolom, hogy változott, tehát hogy mindenképp ezt a gyors játékot folytatják, ezt a lefordulásokra alapozót, és azért az fontos dolog, hogy tehát most például a magyar keretből sok olyan lány van, aki még életében nem találkozott orosz vízlabda válogatottal, abból kifolyólag, hogy ugye most már ugye 2021-ben még játszottak, 22-ben már nem. Tehát, hogy eltelt több mint 3 év, amikor se utánpótlás, se felnőtt szinten nem játszottak, és van, aki egyszerűen nem tudja, hogy milyen az egy orosz csapattal játszani. Azt hiszem, hogy voltak edzőtáborozni talán tavasszal, télen, most nem tudom pontosan. És hát, hogy az elmondottak alapján a játékstílus nem változott. Én szerintem az orosz csapat az most is olyan komoly csapat, akivel számolni kell, a jövőben pedig mindenképpen. És igazából jó dolog, hogy ők így visszakerültek ebbe a körforgásba, és még egy jó csapat felkerült a tabellára, akivel jó mérkőzéseket lehet játszani.
1: Mi lehet a cél, vagy lehet egyáltalán kimondott helyezésben kimondott cél egy világkupán?
0: A cél szerintem mindig az, hogy mérkőzésre, vagy az adott mérkőzést megnyerni. Akár csapatépítés, ide csapatépítés, oda, azért egy magyar válogatottnak mindig az a célja, hogy győzzön. Azért a reális esélye erre megvan, tehát hogy mindig az adott napi forma dönt, de én szerintem itt a lányok is, meg a stáb is abban mindig a következő mérkőzésre fókuszál, most a spanyolokra, és akkor lépésről lépésre haladni előre, de a győzelem mint cél az minden mérkőzés előtt ott van.
1: Személyesen neked játékosként milyen emlékeid vannak, milyen élményeid vannak a világkupákról?
0: Hú, szerintem én 2 világkupán játszottam, egyikről sincsen túl jó emlékem, mert mind a kettő valami más egyéb világesemény előtt vagy után volt, és így nem az volt a fő esemény, ezért mindig egy kicsit ilyen mellékágos volt, úgyhogy nekem túl jó emlékeim nincsenek a világkupákról, mert mondom, így a mert ráadásul azt hiszem, ez a világkupa most már így a világliga,

0: továbbvitt változata, vagy nem tudom, most azért az elmúlt pár évben eléggé megkeveredtek itt a események, tornáknak egyrészt a száma, másrészt az elnevezése is, de amit én emlékszem, hogy én világkupán szerepeltem, azok nem feltétlenül jó emlékek maradtak meg bennem.
1: Még így a végén röviden a férfi válogatottról, hogyha megosztanál pár gondolatot, a horvátokkal kezd a csapat, aztán spanyol-ausztrál válogatott van még ezen az ágon, tehát ez sem mondható könnyűnek, de ahogy a nőknél nyilván egy ilyen eseményen, ahol a 8 legerősebb csapat van ott papíron, nem nagyon lehet könnyű mérkőzés. Mire lehet a férfiaktól számítani szerinted?
0: Ugyanazt tudom elmondani, mint amit a lányoknál. Tehát ott is a férfi csapatnál is vannak olyan játékosoknak, akiknek ez lesz mondjuk itt az első nagyobb tornájuk. Mindenképpen azért a bizonyítási lehetőség meg lesz nekik is. És hát igen, ahogy mondtad, nem lesz könnyű mérkőzés, ott is azért a napi forma dönt. Azért ők is játszottak vegyes eredményekkel felkészülési mérkőzéseket, tehát nehéz ezt kiszámolni, de ugyanúgy, hogy a lányoknál is azért ez egy eléggé szoros eredményeket hozó világkupa lesz náluk is.
1: Zalánki Gergő visszatérése mit jelenthet?
0: Hát azt azért nehéz megmondani, főleg így, hogy nyilván azért a férfi vízlabda belsőben kevésbé vagyok benne, most már a női se feltétlenül minden olyan információval rendelkezem, mint korábban, de hát az biztos, hogy neki ez egy óriási motiváció, hogy bizonyítson, hogy ő igenis szeretne ott lenni majd Los Angelesben. A csapatnak meg egy feladat, hogy akár a többi játékos, akár az újakat visszaintegrálja őt. Úgyhogy ez egy érdekes helyzet. Nagyon szurkolok neki is, de tehát így a csapatnak összességében, hogy tényleg a legjobban sikerüljön akár a torna, meg hát ugye a következő szezonok az olimpiáig.
2: A korábbi vízilabdázó Szűcs Gabriellát hallották holnap, tehát 12 óra 15 perctől a magyar női vízilabda válogatott Spanyolország ellen mérkőzik a világkupa szuperdöntőjében tét a 4 közé kerülés. Mi pedig hamarosan majd a Győr labdarúgó csapatának futballmérkőzésével fogunk majd foglalkozni. Konferencia Liga selejtező második forduló a Bissen, a luxemburgi Bissen lesz majd az ellenfél. Már egy kicsit hangolódunk, de csak a zene után.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Kereken 8 óra a pontos idő, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Nem csak konferencia liga mérkőzést vagy mérkőzéseket rendeznek ma, hanem a Bajnokok Ligája második köre is megkezdődött a selejtezőben. Például az Ararat Arménia 2-0-ra verte a Shamrock Rovers-t, így az örmény bajnok tudott diadalmaskodni az első meccsen. A Slovan Bratislava is nyert 2-0-ra, mégpedig a georgiai Ibéria csapata ellen. A svéd bajnok Mielbi 3-0-ra verte a gibraltári Lincoln csapatát, illetve az azeri bajnok Sabah is nyert a Kuopio ellen 1-0-ra, a finn bajnok ellen, a félidőben pedig a Lech Poznan az Aarhus ellen vezet 2-0. Itt a lengyel csapatnak van előnye, és ráadásul még emberelőnyben is vannak, hiszen az Aarhusból, a dán együttesből kiállítottak egy játékost, és elkezdődött a Fenerbahce Gornik Zsabze mérkőzés. Ha úgy adódik majd a Ferencváros, miután túljut a Twentén, akkor ennek a párharcnak a vesztesével játszhat a következő körben az Európa Ligában. Ez még messze van. A jelen azonban az, hogy itt a stúdióban Vukovics László, korábbi válogatott labdarúgó, illetve a Nemzeti Sportrádió szakértője. Szerbusz, szia!
3: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit!
2: A Bissen ellen játszik a Győr a konferencia ligában, egy luxemburgi bajnok ellen. Nem feltétlenül ide várta a sokaság a győri együttest, hogy lezuhan a Bajnokok Ligájából a konferencia ligába. Mit szólsz ahhoz, hogy az első párharcát az Eto a Viking úr ellen nem tudta? Hát nem, hogy győzelemmel, de ugye egy döntetlen és egy vereséggel esett ki.
3: Hát nagyon fájó a kiesés. Tavaly ugye volt nemzetközi kupaporondon a Győr, ott is, igaz, hogy nem a Bajnokok Ligájában, de a Rapiddal a főtábláért játszott, ott az utolsó meccsen maradt le. 13 évvel ezelőtt volt legutóbb bajnok a győri csapat. Nagy bizakodással tekintettek itt a Bajnokok Ligája elé. Rendkívül rosszul jön mindig egy sérülés egy csapat életébe, de Bembuáli kiesése az döntőnek bizonyult. A világbajnokságon szerzett gólt, hazajöhetett volna tele önbizalommal, mint ahogy haza is tér, de sajnos egy sérüléssel. Ami jó hír a győrieknek, hogy nem olyan hosszú lesz, augusztusban már állítólag számíthatnak rá. Viszont őt nem sikerült pótolni, és az első meccsen, igaz, hogy a hosszabbításban betalálta a Reykjavík, avval a góllal kapott ki egy 0-ra a Győr, de azon a meccsen nem néztek ki jól a győriek, és azt gondolom, hogy ott ment el a továbbjutás.
2: Pedig igazából ugyanaz a csapat, mint az előző idényben, tehát arról sem lehet szó, hogy szétszették volna az Etót.
3: Abszolút egyetértek, de Bembuáli egy olyan játékos, hogy így, hogy Varga Barna most már nem Magyarországon játszik, Magyarországon a legjobb csatár Bembuáli. Tehát őt pótolni, mindig elmondják, hogy mindig az a legjobb csapat, aki játszik, nincs pótolhatatlan játékos, hát de aki ennyi gólt rúg, meg ott van, meg a labdát is megjátsza, ez alatt azt értem, hogy a rá följátszott labdákat meg is tudja tartani, visszakészíti ütemekbe. G pótolta most a Győrben ezen a poszton, de neki nem ez az igazi posztja, ez egy kényszer megoldás most a győriektől, és be kell látnunk, hogy a két meccs alapján az első félidő utolsó 20 perce jó volt a hazai meccsen a Győrnek, ott meg is fordította a találkozót 2-1-re, de a második félidőben egy kicsit el is fáradt, és ott már egyenlített a Reykjavík, és onnantól kezdve nem igazán volt esélye a győrieknek.
2: Az ellenfél Bissen csapatában 3 luxemburgi valójában a kezdőben, vannak marokkóiak is, 3-an, 2 belga, de inkább a győri kezdő 11-ről. Petrás a kapuban, a bal oldalon, a védelemben Stefuj, középen Kripics, valamint Umatum Ádám új név, Vladojú a jobb hátvéd, a középpályán Tóth, valamint Vitális, Bumba, Gavrics, Sőn pedig inkább előrefelé fog majd lehet támadni. G az egyetlen támadó, az egyetlen csatár az Etónál. Nagy meglepetés nincs, Csinger éppen, aki nem került be a kezdőbe.
3: Hát nem is az, hogy nem került be, sajnos sérült. Izomsérülése van. Úgy néz ki, hogy ki kell hagynia legalább egy 3 hetet, ami nagy kiesés a győrieknek, de egy óriási lehetőség Umatumnak, hogy megmutassa, hogy igenis lehet rá számítani ez a kupa mérkőzés. A luxemburgi csapatot szerintem sokan lebecsülik így a mérkőzés előtt. Nem látjuk hetente ezt a csapatot, nyilván nem tudunk róla olyan szakmai véleményt mondani. Azt tudjuk, hogy az előző körben a Klaksvík ellen oda-vissza 2-1-re kikaptak. Klaksvíkot ismerhetjük, ugye a Ferencváros rejtette ki nem olyan régen a BL-be elég kellemetlen hazai 3-0-ra itt a Grupa Arénában nyert a Klaksvík, tehát ha ehhez viszonyítunk, akkor nem egy rossz csapat ez a luxemburgi, de az erőviszonyok, még a fogadóirodák is a Győrt tartják sokkal esélyesebbnek, azért a magyar bajnokság nívósabb, mint a luxemburgi, én remélem, hogy ezt a pályán is bizonyítja a Győr.
2: A Bissen megnyerte a szuperkupát egy 2-3 héttel ezelőtt a Differt Dans ellen, illetve pont ezelen az együttes ellen orolta el a bajnokságot. Ugyanúgy 65 pontja volt a Bissennek meg a Differt Dansnak, és 30 mérkőzést játszottak, vagy játszanak a luxemburgi bajnokságban. Hát összességében azért olyan sok jó emlékünk nem lehet. A Niederkorn például korábban a Honvéd ellen kiesett. Nem kellemes azért még továbbra sem az ilyen mini álomok ellen a magyar csapatoknak játszaniuk.
3: Igen, pedig hát már egy régebbi élmény, ugye 1994 nyarán igazoltam el a Ferencvárostól, és pont utána a Dudelange-al játszott a Fradi, oda-vissza 6-1-re nyert a Ferencváros azon a mérkőzésen, ez egy luxemburgi magyar párosítás, akkor még ekkora különbség volt a magyar és a luxemburgi foci között, de ha már Ferencváros és Luxemburg, akkor Nyilasi Tibor megkerülhetetlen Luxemburg szempontjából. 1975-ben 8-1-re nyert a magyar válogatott Európa-bajnoki selejtezőn a stadionba, és Nyilasi 5 gólt szerzett, és elnevezték Luxemburg grófjának.
2: De a mai mérkőzésen szerinted, Laci, lesz egyáltalán 5 gólnyi lehetősége az Eto'nak?
3: Hát ha a helyzetekre kérdezel rá, akkor szerintem egy 3-4 helyzete lesz a győrieknek, ebből 2 biztos, hogy nagyobb helyzet lesz. Hogy milyen százalékban használják, ez minden meccsen így van, hogy annyi gólt szerzel nyilván, amilyen hatékony, de minél több helyzetet tudsz kialakítani. Az első Reykjaviki meccsel pont ez volt a problémám, hogy ott egyetlen helyzete volt egész meccsen a Győrnek Bumba révén, míg a Reykjaviknak 6. Tehát ha így nézzük, akkor az nagyon rosszul nézett ki. Itt most nem, meg ott nagyon visszaállt a Győr. Első meccse volt Huáreznek, még nem hangolódtak egymásra, régen volt a Győr nemzetközi kupaporondon, jó, tavaly volt, de előtte nagyon régen, hát 3 éve még MB2-be játszott, ugye Borbély Balást nagyon ingott a léc alatta is az első 7 meccs után a bajnokságban, meghosszabbították, bajnokok lettek. Itt a mai mérkőzésen én azt várom, hogy most már egy sokkal bátrabb Eto't fogunk látni, és még Tóth Rajmund kérdése, vagy játéka azért érdekes, mert ő rá komoly kereslet van, például a Nürnberg már azonnal vinné, de a győriek kijelentették, hogy ameddig ők a nemzetközi porondon szerepelnek, addig maradnia kell Tóthnak, és ez szül egy kis feszültséget a klub és a játékos között, már a menedzser is megszólalt. Kíváncsi vagyok, a játékos ezt mennyire tudja elrendezni magába, de szerintem Tóth egy jó személyiség, és ha itt kell teljesíteni, akkor itt fog teljesíteni, és utána úgyis össze fog jönni neki a profi szerződés.
2: Szerinted az, hogy majd hétvégén már elindul a bajnokság, a Győrnek is a Vasas ellen játszanak majd mérkőzést, hát az most segíti az Eto't, vagy éppen nem? Ugye kettős terhelés?
3: Hát a Reykjavikra megint visszatérnék, hogy a Reykjavik már 14 meccset játszott a bajnokságban, amikor találkozott az Eto'val. Az Eto' meg csak edzőmeccsekkel ment bele ebbe a BL párharcba. Természetesen, ha meccsben lenne az Eto', az segíteni. Most még a Vasas meccs előtt, igen, a Vasas meccsre való felkészülés segíti, de most már senki nem gondol a Vasas meccsre a győriek közül, itt szeretnének olyan eredményt elérni. Én szerintem a Győr nem abba gondolkozik, hogy most egy-egy, vagy egy góllal kikapunk az jó hazai pályán, hanem az adott meccsből kell kihozni mindig, ami benne van. Mert azt nem lehet tudni, hogy hogy alakul a mérkőzés. Ha mondjuk ma lehet nyerni 2-3 góllal, akkor azt meg kell tenni. Nem szabad a hazai meccsre hagyni a döntést, hogyha van rá lehetőség. Ha az ellenfél annyira jól játszik, hogy gólokkal jobb, mint mi vagyunk, és akkor eljövünk egy döntetlennel, akkor biztos, hogy elégedett lenne Huárez, de a mérkőzésen meg fogjuk látni az első 20-25 perc után, hogy milyen játékerőt képvisel ez a luxemburgi csapat, és hogy az Eto' milyen felfogásba megy föl a pályára, ha úgy, mint Reykjavikba, akkor nem sok esélyünk lesz.
2: Djukanovic ott van a keretben, illetve Lamine Massa gambiai, tehát 2 új játékosa az Eto'nak, de hogyha tényleg a kezdőt megnézzük, Umatum Ádám egy új ember a Csákvártól érkezett az Eto' együtteséhez, vagyis hát Csákváron volt felnőtt labdarúgó, de összességében mit gondolsz, hogy ez a keret, ez a kezdő 11 azért tudja, érzi egymást. Ez csak a Vikingur ellen nem jött össze, vagy valami van éppen, mert Huárez mást kér, mint korábban Borbély Balázs?
3: Jó a kérdés, akkor kezdem Umatummal, ő puskás nevelés, rengetegszeres utánpótlás válogatott, egy nagyon tehetséges játékos, aki most megkapja a sanszot, szerintem fog is tudni élni vele. Csinger azért most jelen pillanatban előrébb tart, hát ő már bemutatkozott a magyar válogatottban, egy nagyon jó futballista, de kérdezel a kezdőcsapatot, hát Csinger és Bembuali kivételével a legerősebb Győr áll föl, de most ezeknek a játékosoknak, akik pótolják őket, meg kell oldani ezt. Az automatizmusok működni fognak a Győrnél. Huárez biztos, hogy egy picit más kér, mert minden edzőnek van egy saját filozófiája, amit szeretne átültetni a csapatra. az a veszélyes, hogyha az edzőnek van egy kedvenc játékrendszere, és olyan csapathoz akarja átültetni, ahol mondjuk a játékos állomány nem alkalmas erre. Én Győrben azért nem érzem ezt, mert ugyanazt a rendszert játsszák, ezt a 4-2-3-1-es játékot, csak hát Ben Buáli, akit egyelőre csak videóról ismer az edző, meg ott sétálgat az öltözőbe, de még edzeni nem tud. Ő, ha be fog szállni, akkor teljesen meg fog változni a győriek játéka, viszont nagyon jó lenne tovább jutni, mert szerintem a következő körben már jó eséllyel tudna játszani talán Ben Buáli is.
2: A mai mérkőzésen tartja a labdát, irányítja a mérkőzést a Győr?
3: Én azt gondolom, hogy kiegyenlített lesz a labdabirtoklás. Szerintem a hazai csapatnak nincs más esélye, mint hogy otthon előnyt szerezzen a luxemburgi gárda, akármilyen játékerőt képvisel, hogy körülbelül be lehet kalibrálni így a meccsekről, hát azért a bajnokságban, meg a elmúlt évek eredményei alapján, hogy meg fogja próbálni oda nyomni a Győrt, de a Győr meg, ha bátrabban játszik, mint Reykjavikban, mondjuk az nem lesz nehéz, mert ott csak bekkeltek, ott az első meccse volt Juáreznek. Azt gondolom, hogy egy első fél időben egy picit többet lesz a labda a hazaiaknál, de aztán a fél idő felétől ki fog egyenlítődni, majd Győr rá fog érezni, és Vitálisnak például egy kulcsjátéka van, mert az első meccs volt ott a Reykjavikban, nem ment neki Izlandon a mérkőzés, de ő is bemutatkozott a válogatottba, az évjátékosa lett. Azért emelem ki ezeket a játékosokat, mert nekik a teljesítményük döntő, hogy az Eto hogyan teljesít.
2: Pörögjünk fel egy kicsit a mérkőzésre. Hamarosan kezdődik a Bisszin-György találkozó a konferenciliga selejtezőjének második fordulójából, de csak a zene után.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: A műsorvezető Katona László. Jön a Viszent-Győr labdarúgó konferencia liga selejtező mérkőzés, a kommentátor Cseszregi Balázs, a szakértő Vukovics László.
2: Köszönjük szépen, és az Eto kezdi majd a mérkőzést, egyébként nem Viszentben, hanem Luxemburg városban, tehát a fővárosban van, mert ugye a viszeni pálya nem alkalmas arra, hogy nemzetközi mérkőzést rendezenek rajta. Majd beszélünk erről a kis csapatról, mert érdekes története van a Viszennek, de hát beszéljünk most arról, hogy Vukovics Lászlóhoz fordulok. Az Etónak győznie kell, az Etónak nincs más választása, nagyjából ebben a hangulatban ment el a csapat Luxemburgba. Hát annyi, hogy Csinger helyett Umatum kezd, aki saját nevelésben, ugye most Csákváról, illetve a Puskás Akadémiától érkezett vissza. Mégis azt gondolom, hogy ez, hogy győznie kell a győrieknek, ez pontosan kifejezi azt, hogy milyen helyzetben van most az Eto.
3: Igen, szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Hát úgy kell fölmenni a mérkőzésre természetesen, hogy győzelemre játszani, még ha két mérkőzésből is áll a párharc, de hát az meccs közben fog kialakulni, hogy ez mire elég, az ellenfél milyen játékerőt képvisel. Minden meccsnek megvan a maga dinamikája, a maga hangulata. Ha lehet nyerni, akkor igenis meg kell nyerni a mérkőzést.
2: És el is kezdte az Eto'o játékot. Stefuj az, aki belerúg egy előreívelt labdába, és ott a középpályán próbálkoznak megszerezni a labdát a luxemburgiak, aztán végül talán már a győriek. Stefuj révén mondom én, hogy megszerzik, de rosszul tette vissza, és a visszalépő Ferber megvívott a labdáért Kripiccsel, egy pillanatra megszerezte, aztán Kripics visszaadja a luxemburgiaknak egy előrerúgott labda, amelyet már Tóth vesz le, akiről szintén volt szó, hogy nagyon sokan keresik, mert hogy nem csak a Nürnberg, hanem a Brøndby is. Nagyjából az ára kérdés az azért Tóth Rajmundnak, hiszen ha jól tudom, akkor a Nürnberg 1,5 milliót, a Brøndby 2,5 milliót ajánlott. Én azt gondolom, ez sem mindegy egy játékos eladásánál. Arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy változik-e valami a felállás alapján, így ránézése, nem továbbra is G a csatár. Megérkezett már Djukanovic, és itt is van a keretben, megérkezett már Marongo, azonban vízum problémák miatt még nem lehet itt, ellentétben a másik fiatal gambiaival, Massal, aki középpályán bevethető majd, de középpályára azért sokan jöhetnek, fiatal győriek, fiatal magyarok közül. G próbálott letámadni, egyből magasan támad le az Eto'o ezen a mérkőzésen, tehát legalább elmondhatjuk, hogy nem úgy kezdenek, mint Izlandon.
3: Hát az rémálom volt, hát nagyon rossz volt nézni azt, hogy ott még közben hagyjuk ezt a támadást.
2: Így van, most a jobb oldalról jön be középre a labda, érkezik azonban Umatum és kirúgja a labdát, az első labdaérintés egy fiatal játékosnál nagyon fontos. NB2-ben játszott, a felnőtt futballban azért már bemutatkozott, de azért ez egy jóval magasabb szint, még akkor is, ha a luxemburgi csapat tulajdonképpen második évét kezdi az első osztályban. A luxemburgi első osztályban elsőre megnyerte a bajnokságot, és megnyerte a luxemburgi kupát is.
3: Hát gratulálunk nekik, akkor össze vannak vásárolva, azon a szinten gondolom a legjobb játékosokat sikerült megszerezni a környékről, közben egy nagy bedobás.
2: Umatum megint felrúgja a labdát, és kilép a kapujából 3 méterre Petrás, aki már előre is zúdítja azt G felé. Azt mondják egyébként a luxemburgi védőkről, hogy meglehetősen statikusak, lassúak, kapuban pedig Dupir, a madagaszkári francia kapus, hozzáért hátra a labda. Érdekes módon az előző mérkőzésen nem ő, hanem Gurari Tebá védett a Klaksvik elleni BL selejtezőben itt a stadionban, a luxemburgi stadionban. A Győr visszaszerezte már a labdát, de a kiugratás nem volt jó Tóth Rajmundtól, és aztán megint építkezhetnek, vagy legalábbis hátra tehetik a labdát Dupir kapusnak a luxemburgiak, hogy aztán előről Eddarás próbálja előre tenni a labdát, de már eladták magasan. Vitális szerez labdát, Schön akár lőhetne is, 18 méterről ballal lő, lepattan a labda, összeszedi az Gavrics a bal oldalon, 11-es ponttal egy magasságban, be lehetne tenni, inkább befelé cserez, lehet lőni, akár nem lő, visszateszi Tótnak, Tót átforgatja a jobb oldalra, a jobb oldalon pedig már Vladojú az, aki eladja a labdát, úgyhogy akár kontrázhatnak Ferber révén, ő a legveszélyesebb játékosa a luxemburgiaknak, de nem tűnik mondjuk túl gyorsnak Ferber. Tóth visszaért, szerelte, de Ferber azért a visszapattanó labdát megjátszotta, és ki tudja tenni az érkező Leni Correának, aki egyébként luxemburgi válogatott játékos, portugál felmenőkkel. Nagyon sokan vannak így ebben a csapatban, portugál felmenőkkel, luxemburgi állampolgárok, de hát Luxemburgban a második világháború után meglehetősen. Ott a Ferber helyzet! És ez egy óriási védés volt. Én azt mondhatom, hogy talán Uma Thurman elaludt, és Ferber kilépett, és három méterről jobb külsővel megpróbálta a léc alá tenni a labdát, sőt inkább jobb belsővel, de hát Petrás legalább azt a formáját hozza, legalábbis ez alapján, a védés alapján, mint Izlandon.
3: Hát úgy képzeljék el, a kedves hallgatók, a tükör szélsőként a bal színen 30-ra az alapvonaltól visszavette a jobb lábára, csavarta a kapu felé, a csatár Ferber gyönyörűen előzte meg a védőjét, és óriásit védett Petrás a jobb felső sarok elől.
2: Jön a bal oldali szöglet, egy tovább csúszatott labda, és megint szöglet, hiszen ez pedig Klipics lábáról megy ki, úgyhogy újabb szöglettel próbálkoznak a luxemburgiak. A pontrugások az erősségeik, illetve, és egyébként elsősorban a bal oldalról a pontrugások ezúttal is, és a kontrák, az átmenetek, amikből szeretnek gólokat szerezni, vagy próbálnak gólokat szerezni. Tavaly Ferber a bajnokságban 18 góllal lett gólkirály, de a Klaksvik ellen is ugye betaláltak mind a két mérkőzésen egyszer-egyszer, hiszen mind a kétszer 2-1-re nyert a ferőri együttes. Dupir kapusig jut hátra a labda, megint bal oldalra próbálja azt kirúgni, tovább csúsztatja a luxemburgi játékos, de hát ez Petrás kapusig jó, Ferber el sem indult rá, megpróbálnak minél hamarabb visszahúzódni, bár Laci azt mondta, hogy ő azért megpróbál, vagy azt gondolja, hogy lesz majd labdabirtoklás az elején a luxemburgiaknál. Az elemzések azt mondják, hogy ez a hazai bajnoki mérkőzéseken igaz, de már a Klaksvik ellen is inkább az átmenetekre törekedtek.
3: Igen, úgy látom, csak én arra gondoltam igazán, hogy körülbelül kiegyenlített lesz az első fél időben a labdabirtoklás, tehát a luxemburgiak is hátul egész bátran adogatnak, azért ebbe lehet keresni valójában majd az Etónak, mert szerintem annyira nem technikásak ott, hogy labdát szerzünk, és esetleg tudunk abba gólt rúgni.
2: Hát és többször alatták labdát, de megint a bal oldalon berúgják a labdát méghozzá Vladojú mögé, jön be középre a labda, ez is pontatlan volt, ki tudta Stefuy tenni, és most már G a bal oldalon lerázhatná magáról a luxemburgi védőt, le is rázta, csak Dupir kapus egészen kijött a luxemburgi térfél közepéig, és kirúgta azt oldalra, az Eto bedobása után pedig már elkezdhetik gyáratni a győriek a labdát. Csinger, hol hiányozhat elsősorban, a védekezésben, vagy a támadójátékban?
3: Hát egy védő, ugye ezek úgy gondolkoznak, az első feladat, hogy vegye le a csatárt, oldja meg a védekezését, de ez a mai modern futball már túlnőtte ezt, nyilván ez a legfontosabb feladat. Csinger előrejátékban is nagyon hasznos, Klipiccsel együtt nagyon jól lépnek be a játékba, mindkét helyen hiányzik, remélem, hogy Uma Thurman tudja helyettesíteni, egy kicsit idegesen kezdett, az látszott, ugye első labdát kirúgta, utána bekerült mögé Ferber, de szerintem föl fogja venni a ritmust.
2: Reméljük, hát egy tehetséges középső védőről van szó, 2006-os születésű, tehát nagyon fiatal még. Közben Bumbát ugyan letarolta a luxemburgi játékos, de Bumbáról ment ki oldalra a labda, és bedobásra, méghozzá luxemburgi bedobásra folytatódhat majd a játék. A játékvezető is mutatja, hogy nem is kell ápolni, Bumba pedig meggyógyult. Az a játékvezető, aki nem más, mint az Ivan Griffiths Wellsből, akiről nincsenek jó emlékeink, ugyanis ő vezette azt a Riga elleni mérkőzést idegenben, amikor 3-1-re kikapott a Kecskemét és kiesett. Nem tudom, emlékszel erre, a 122. percben rúgta a Riga a győztes gólt.
3: Hát azon, így most már emlékszem, igen.
2: Na hát ő vezette azt a mérkőzést, más magyar csapatnak nem vezetett egyébként mérkőzést. Reméljük, hogy ezután a mérkőzés után azért már sokkal jobb emlékeink lesznek róla. A jobb oldalról, majdnem a félpályáról, de még a luxemburgi térfélről jön egy bedobás Eddarázs révén, aztán Ferber lép fel, minden labdával Ferber keresik már a félpályán is, Uma Thurman szedte össze a labdát, Vladojú pedig hátra teszi azt Petrás kapusnak, aki ki tudja tenni a bal oldalra, Klipics lép vissza a labdáért, és már kocogva indul is fel, ugye róla is tudjuk, amit Laci mondott, hogy offenzív labdavezetésben gyakorlatilag a legjobb középső védő volt, a második helyezett pedig Csinger Márk volt, ezért kérdeztem az előbb azt, amit kérdeztem, te meg tudtad, hogy ezért kérdezem.
3: Igen, hát nekem is volt ilyen csapattársam, például Szergej Kuznyecov, aki megelőzte a korát, úgy tudott belépni a játékba, az óriási segítség a csapatnak. Levesz egy embert, ki kell lép...
2: Majdnem labdát szerzett a 16-oson belülsőn, azért hallgatott el, Laci, folytasd nyugodtan.
3: Tehát óriási segítség, mert a középpályára akkor ki kell lépni valakinek, és úgy indul el a játék, a hátulról leveszel valakit.
2: Na de most nézzük megint a bal oldalon, és megint Ferbernél. Ferber 18-ról lő laposan, ez most azért csemege volt Petrásnak, de az látszik, hogy a Ferberhez kerül a labda, akkor arra számíthatunk, hogy bármilyen távolságról, bármilyen helyzetből megpróbálja eltalálni a kaput.
3: Hát ő a helyi Bembuáli, hát az látszik, hát mindent tőle akarnak, hát a gólgyáros, ahogy elmondta, 18 gól a gólkirály, látszik minden megmozdulásán, az óriási helyzet, amit Petrás védett, az is az ő nevéhez fűződik.
2: Egyelőre jobban néz ki a meccs, de ettől függetlenül, mint Izlandon, ettől függetlenül luxemburgiaknak volt eddig helyzete. viszont tényleg úgy tűnik, hogy hátul, és egyébként ezt is leírják az elemzések, hátul a labdajárataskor azért, ha magassal letámadják őket, akkor hajlamosak hibázni. Sőn, a jobb oldalon van egyébként most, kitették volna a labdát a győriek, de belép egy izlandi-luxemburgi védés, megint a bal oldalon indulnának el, oda csúszik Umaton, visszarúgják, elég fejetlen a játék, valaki levehetné, ez a középpályán pont sikerült Vitálisnak, és hátulról pedig belerúg a 21-es számú Diego Pimentel. Vitálisba Győri szabadrúgással folytatódik a játék. Nem is Pimentel volt az, bocsánat, hanem Khalid Abi, akire szintén figyelni kell, mert a szélen azért meglehetősen gyors. Kripics Tóth lépett hátra, és most aztán oldalt vált, és egy gyönyörű labdát tesz a jobb oldalra, tovább fejett labdával, meg Schön léphetnek ide, ketten is odazárnak. Mannone volt az egyik, aki a csapat középső védője. Három védővel állnak fel az UEFA felállása szerint, vagy az UEFA rajza szerint a mai mérkőzésen a luxemburgiak, de hát azt is el kell mondani, hogy amit felírtak az Eto'nál, az a felállás az egészen zagyva.
3: Nem, az Eto'o az 4-2-3-1-ben játszik, ugyanaz, amit még Borbé Balázsnál megszoktunk, csak két helyen, ugye Csinger és G, aki helyettesíti Bembuali és Umatum, és G helyettesíti ugye Csingert és Bembualit.
2: Így van, egy előre rúgott labda, reméljük, hogy G esetleg most is betalál, ha már a második mérkőzésen az izlandiak ellen nekiadták az öngolt az UEFA-ban. És megint ott van Abi, de most jól érkezik Kripics, és ki tudja rúgni a labdát a bal oldalon. Jöhet a bedobás méghozzá Zegdán révén a luxemburgiaktól. Akár nagy bedobás is lehet, mert ez a 11-es ponttal egy magasságban, így aztán Zegdán ott is hagyja Diogo Pimentelnek a labdát, ő fogja majd ezt középre hajítani. Az biztos, hogy veszélyesek a luxemburgiak, és arról azért majd beszélünk későbbiek folyamán, hogy nem annyira rossz a magyar csapatok mérlege a luxemburgiak ellen, de a Honvédnek azért 2018-ban sikerült kiesni egy Progress Niederkorn nevezetű luxemburgi csapat ellen, úgyhogy azért oda kell rájuk figyelni. Nézzük akkor a Győri támadását, méghozzá Tóth, aztán egy visszapörgetett labda Gavrictól, Vitális kiteszi a jobb oldalra, Schön próbál lefordulni, belerúg a védő a labdába, aztán egy kicsit pöröl Schönnel a 31-es Pimentel, hogy róla ment ki, de Győri bedobás következett, és aztán megint Tóth a félpályánál veszi át a labdát, most átforgatja a bal oldalra, ez is pontos labda, de vissza kell egy kicsit lépnie a labdáért Stefújnak, aztán Kripics, ő is már a luxemburgi térfélen majdnem középen, és megint a jobb oldalon, ezúttal Vladó juthatja középre, jön is középre a labda, érkezik ott, ha jól láttam, akkor Bumba, és Bumba góljával a 12. percben megszerzi az Eto'o a vezetést, egy hasonló gól, mint amitből nem talált be Ferber, hiszen jött egy beívelt labda, és megelőzte a védő, és róla bepattant.
3: Igen, nagyon jó mondott, csak annyi különbsége, hogy most jobb szélről jobb lábbal adta be, és nagyon jól érkezett Bumba az első védő fölött, ahogy tanítják, eljött a labda, Bumba bement az első védő mögé, és gyönyörűen 11 méterről kapásból nagyon szép gólt szerzett, meg kell dicsérni a beadót, az érkezőt, aki ott a G-vel el volt foglalva a belső védője, fölötte is átszállt a labda, és 7 méterről jobb külsővel a levegőből a kapuba továbbította. Sokkal jobban néz ki a Győr a góltól függetlenül, mint Reykjavikban. Igaz, hogy ott műfű volt, szél, hideg, de hál' Istennek megvan az előny.
2: Pont azt akartam mondani egyébként, amit mondtál, hogy ott G a kézilabdás szóval meglehetősen jó zárást adott, hiszen gyakorlatilag nem tudott kilépni a védő mögül le. Persze lehet, hogy amúgy sem nagyon akart, mert akkor meg G marad egyedül, minden esetre úgy tűnt, hogy elcsúszott ez a védelem. De tulajdonképpen ez a magas letámadás azért az látszik, hogy azért hibára készíti ezeket a luxemburgiakat, akár most is majdnem, de ezt szép cselekkel kihozták, de már Tóth meg is szerzi, és mindez a luxemburgi térfélen történik, egy hátatett labda, megint belerúgnak egyet a győri játékosba, a luxemburgiak méghozzá, ha jól látom, akkor talán Eddarai volt az, és aztán Győri szabadrugás, és már folytatódik is. Megint Kripics az, akinél a labda, ő hátra teszi, egészen Petrasik. Hát most már lehet nyugodtan futballozni, építeni a játékot, megvan az előny.
3: Hát azért ráülni nem szabad, játszani kell tovább, mint eddig. Az nekünk szerintem nagyon jó, ha a luxemburgiak elhiszik, hogy ők ügyesen kihozzák a labdát, mert az a leggyengébb pontjuk, eddig ezt felfedeztem. Én örülnék, ha ezt forszíroznák továbbra is. A kontrákra viszont figyelni kell, mert tényleg vannak gyors embereik, és Ferber kifejezetten jó futballista.
2: Így van. Egyébként amit mondtál, hogy összevásárolták, egyébként így van, jól vásároltak össze, de nem a legmagasabb a keret értéke a luxemburgiaknak, vagy a Bissennek a luxemburgi bajnokságban. 2,5 millió euró összesen a keret értéke, és harmad-negyed osztályú játékosok más csapatokból, más országokból, elsősorban persze Franciaországból, Spanyolországból, meg Portugáliából érkeztek.
3: Meg Marokkóból is.
2: Marokkóból, de van egy olyan játékos, aki az olasz hatod osztályból érkezett az idén, Terki, aki most viszont nincsen pályán. Úgyhogy tényleg jó szemmel dolgoznak, jó szemmel válogatják össze ezeket a játékosokat, hát ez így is lehet nyilván. Bumba az, aki Gavrics az, aki oda teszi Umatumnak, Umatum is belép a játékba, G-t játszaná meg a jobb oldalon, G lefordul ugyan a védőjéről, aztán meg is zavarja a kapust, aki kirúgja a lelátóra. Sokan nincsenek azért a stadionban, körülbelül 9000 lehetnek, vagy 9000 ember lehet összességében ebben a stadionban, itt egyelőre 9-et sem nagyon tudok felfedezni.
3: És vagy lehet, hogy neki a kamerás alatt ül.
2: Így van, egy magyar csapat egyszer játszott itt egyébként a válogatott, 2022-ben, a jól emlékszem, akkor 2-2-t játszott a magyar válogatott Luxemburg ellen, 2021-ben avatták a stadiont, Azerbajdzsán győzte le akkor a luxemburgi válogatott 2-1-re, és már vissza is szerezte az Eto'o a labdát. Én azt gondolom, itt azért fizikai különbségek is lehetnek az Eto'o javára, és én picit számítok arra, hogy ők még jobban elfáradnak majd, vagy elfáradnak majd a luxemburgiak, bár az idő az nem rossz, Tóth labdát szerez, luxemburgi térfél közepén, és kiugratta volna G. de Mannona ebben jól beleugrott, és Abi megszerezte a labdát, Ferber egészen a saját tér feléig jön vissza a belga támadó, hogy egyáltalán labdát kapjon, Umatum pedig hátulról, mondhatni, egy tekintést parancsoló szereléssel a földre vitte a rutinos belga támadót.
3: Pontosan ez történt, de hát a csatárnak saját szempontból is mondhatom, a legrosszabb, amikor állandóan ott van a nyakában, nem tudja tisztán átvenni, mindig arra gondol, hogy kapok egyet, hogyha nem veszem át pont jól a labdát. Tehát ha ezt nem érzi a csatár és át tudja venni, akkor mindig a csatár kerül forba. Itt nagyon jól csinált Umatum, nem hagyta megfordulni.
2: Ferbernek ráadásul a cipőt is a lábáról letaposta. Beszéljünk annyit a Bissenről, ha már áll a játék, hogy gyakorlatilag feljutottak a harmadosztályból bajnokként, aztán a másodosztályból harmadik helyen osztályzó után jutottak fel, majd a tavalyi bajnokságot megérték. Méghozzá úgy, hogy az utolsó fordulóban legyőzték a második helyezett Differdans együttesét, ezzel azonos pontszámmal, de egymás ellen jobb eredménye és jobb gólkülönbséggel, mert egyébként a gólkülönbség számít a luxemburgi bajnokságban, mi 16 csapatos megnyerték a luxemburgi bajnokságot. Történetük folyamán először voltak egyetlen első osztályok, és szintén a Differdans verték ebben a stadionban a kupa döntőjében, a luxemburgi kupa döntőjében 11-esekkel. Bumba cselezget, szerezte meg ugyanis a labdát a luxemburgi térfél közepén, Gavricsot játsza meg, Gavrics kiteszi a jobb oldalra, megint Gavrics kapja vissza a labdát, Tóth kérné, mozog be, de nem veszi őt észre Gavrics, és hátulról szerintem ugyan megtaszajtották, de ezt a játékvezetője Ivan Griffiths elengedi, a labda azonban az előre tett labda Edarástól nagyon-nagyon pontatlan, úgyhogy megint Gavrics az, aki a jobb oldalon Sönt hozza játékba, Sönt pedig elindul az alapon. Hogy visszatett labda, Gavrics! A jobb oldali 16-os vonaláról visszatette Gavricsnak Sönt, és Gavrics ezeket nagyon pontosan szokta elrúgni, most viszont elrúgott a labda fölött.
3: Igen, sajnos rossz megoldást választott, nagy zicser volt, nagyon jó hozta be tükörszélsőként Sönt a labdát, a bal lábára cselezett, de visszakészítette lövésre. Nem találta el Gavrics sajnos, de az is egyforma a két csapatban, hogy a Győrt ugye kizárták az NB3-ba egy jó pár évvel ezelőtt, aztán két éve még NB2-es volt, és most meg tavaly bajnok mind a két csapat az NB1-ben.
2: Így van, az Eto'o keretértéke, ha már erről beszéltünk, akkor a Transfermarkt szerint, hogy aztán mértékadó ez vagy sem, ezt mindenki maga döntse el, most 16,5 millió euró környékén van. Tavaly ugye 9 millió eurón kezdődött, aztán szépen felment év végére 11-12 millióra. Ugye ebben a 16,5 millióban már benn van Gyukanovicsnak a 2 milliós értéke is.
3: Hát meg a két játékos, aki nem játszik, Bembuali és Csinger, ugye, akik nagyon hiányoznak.
2: Így van. Egyelőre Umatumot Ferber egyetlen egyszer tette próbára, és szerencsére akkor Petras tudott segíteni. Gavrics elindul befelé a luxemburgi térfél közepén, aztán Tótot játsza meg. Tóth egy gyönyörű labda, de egy picit pontatlan volt Sönnek, aki jól lépett be a két védő közé, de talán egy fél méterrel hosszabb volt ez a labda, de Tóth jól játszotta meg, és jól látta meg. Egyébként, ha már Tóth Rajmundról is beszéltél, ugye azért vele kapcsolatban már volt ilyen eset, hogy vitte volna méghozzá egy mexikói csapat, a Juárez 1 millió euróért, aztán oda nem engedték el a győriek, akkor is ő maga mondta, egy picit megsértődött, majd összekapta magát, és válogatott is bajnok lett.
3: Ez másfél éve télen volt, és utána szegény nagyon ott kopogtatott a válogatott ajtaján, és megsérült. Akkor mindenki azt gondolta, hogy oda lesz ez a szép karrier, hogy nem fog már ilyen szintre visszajönni.
4: Közben pedig Ferber kerül helyzetbe, a 16-oson lő, de hát ez egy gyenge lövés, az 5-ösön letérdel, és összeszedi Petas.
2: Folytasd a cingottam.
3: Egyébként a mérkőzésre visszakapcsolva ez egy nagyon nagy hiba volt. Hátul elvesztettük a labdát 28 méterre a kapunktól, egyből betették Ladoyu mögé, óriási lehetőség volt, 14 méterről lőhetett Ferber, hál' Istennek nem találta el jól a labdát, de visszatérve Tóth Rajmundra, profi ment...
4: Most pont ő adta el a labdát, és megint egy-egy. Tóth odaadta a labdát a 16-oson átcsorgó Ferbernek, és belőtte. A 20. percben Tóth Rajmund hibája után Ferber egyenli. Laci, mondjad.
3: Hát sajnos a győriek beleestek abba a hibába, amiben gondolom, vagyis nagyon remélem, hogy a luxemburgi csapat is belefog. Hátul a labda kihozatalt túl vagányan akarták megoldani, azért használom ezt a szót, mert a 16-oson belül teljesen olyan helyzetben, hogy 10 méterre a kaputól odapasszolja az ellenfélnek a labdát, aki a 16-os vonalán a bal összekötő helyén átveszi, tol egyet rajta és óriási erővel bevágja a bal sarokba, úgyhogy Petrás mozdulni sem tud, de nem is lehet erre mozdulni. Ez egy nagyon nagy hiba sajnos Tóth Rajmundtól.
2: Igen, nagyon nagy felelőtlenség volt. Egy-egy a mérkőzés állása. Kár érte, mert egyébként nem alakult rosszul a mérkőzés. És nagyon úgy tűnik, pont azt akartam mondani, hogy igazából építkezésből vagy felépített támadásból olyan nagyon helyzetben nem fog kerülni ez a luxemburgi csapat, a hibákat viszont kihasználhatja.
3: A legnagyobb esélyük nekik a kontrákban van meg a hibákban, de én nagyon bízok benne, hogy ők is hátul bátran járhatják majd a labdát, és mi is vissza tudjuk adni ezt a gólt.
2: És hát azt látjuk, hogy ez Eto'o fent van, és magassal letámad ezen a mérkőzésen, tehát szó nincs arról, hogy ahogy az izlandiak ellen játszottak, csak az az igazság, hogy ez most nem, ez egy egyéni hiba volt, akárhogy is nézzük, ez nem egy csapatszintű hiba volt, hiszen mindenki jól helyezkedett Vitális is, csak ez egy eladott labda volt.
3: Hát ha be vagyok szorulva, akkor legfeljebb visszapasszolom a kapusnak. Hát bála volt a labda, de belement egy kétes passzba, ez nagy hiba volt.
2: Megint előre rúgják a luxemburgiak, de hát meglehetősen pontatlanul, gyakorlatilag nem is volt ott ember, és megint Kripicstől indul majd a győriek támadása, visszalépett Tóth, hát reméljük, hogy Tóth Rajmundban azért nem marad benne ez a hiba. Elindul Umatum, kicsit hosszan tolja meg, de még tovább tudta tenni, aztán már megint visszaszedik a luxemburgiak. Egy lefejelt labda, de rossz helyre Umatum, Kráme az, aki elindulhatna, de inkább visszafelé cselez, kiteszi a jobb oldalra. Oda viszont nagyszerűen érkezik oda Tóth Rajmund, akkor dicsérjük meg jobb oldalon, és az luxemburgi térfél közepén most hátrafelé teszi a labdát Stefuj, ő is inkább hátra teszi méghozzá Kripicsnek, Kripics pedig Umatum Ádámot választja, Umatum belép a játékba, átvezeti a luxemburgi térfélre a labdát a jobb oldalon, kiteszi még inkább a vonal mellé, ott most Vladoyu indul meg, megint megy középre a labda a túloldalon, most a bal oldalon az ötös sarka környékén Bumba veszi le, középre tenni a labdát, belelép a luxemburgi, jön egy győri szöglet, mert hogy ez a labda meg kipattant a 41-es számú Lenny Correjáról, úgyhogy bal oldalról jön majd egy győri szöglet. Hát nekem itt most nagyon-nagyon hiányzik Csinger is, de elsősorban Bembo Ali, mert ilyenkor életveszély volt.
3: Hát a beadásoknál ő fantasztikus, tehát nem véletlenül a Magyarországon játszó csatárok közül én őt tartom a legveszélyesebbnek.
2: Igen, ezt mindig elmondtad, hogy tulajdonképpen Varga Barnabás után ő a legjobb csatár Magyarországon.
3: Igen, és Varga már nem játszik ugye Magyarországon, tehát most ő.
2: Egyelőre sajnos Bembo Ali sem játszik, mert hogy még sérüléssel bajlódik, bár állítólag ugye csak a terhelés miatt vizesedett be a térde. Vitális szögletem egy középre, elmegy mindenki előtt, mellé rúgott egy luxemburgi játékos, meg mellé feljelt Gavrics is, de úgy tűnik, hogy luxemburgi beleért, mert győri bedobást jelez az asszisztens. Igen, ezen Zegdán is meglepődött, így aztán újra el kell végezni azt a bedobást, csak nem a luxemburgiaknak, hanem az Eto'nak. Úgyhogy nézzük ezt a bedobást, 11 méterre nagyjából az alapvonaltól, tehát a 11-es pont a legymagasságban megtörtént, Vladoyu elvégezte, Schön kérné vissza tőle, nem kapja, most Tóth-tól kapja vissza, Schön az alapvonal környékéről középre teszi a labdát, pontatlan, a Skoraja kifejeli, meg tudják-e tolni a luxemburgiak, nem, mert már is visszaszerezte Tóth, aztán Vitális oda teszi Stefujnak, Stefuj pedig hátra Kripicsnek, Kripics labdája meg majdnem pontatlan, Tóth átlépi, így aztán jó lett Eddarázsnak, azaz a luxemburgiaknak. Tóth viszont most nagyon nagy elánnal megy, és próbálja kijavítani a hibáját, visszaszerezte a labdát, 20 méterre a luxemburgi kaputól ki a bal oldalra, Stefuj cselezget, Correa pedig belerúg, úgyhogy nagyjából egy ilyen 20-21 méterre az alapvonaltól a bal oldalról jöhet egy győri szabadrúgás. tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez a mérkőzés a koncentráción fog múlni.
3: Igen, meg a helyzet kihasználáson. A győriek sokkal jobban néznek, mint Reykjavikban. Jó, mondjuk az első meccs volt, az elég mély pont volt.
2: Ez egy jobb csapat is volt, már hogy nem a Győrnél, hanem elsősorban a luxemburgiakra.
3: Igen, meg a körülményeket elmondtuk. Itt most ezt realizálni kell, hogy a Győr most nem játszik rosszul.
4: Vitális beadása, és 2-1-re vezet az Eto, ugyanis mellé nyúlt a kapus. Azt mutatja, valamit mutattak a luxemburgiak, de szerintem ez érintés nélkül ment be a kapuba.
3: Itt úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy 30 méterre az alapvonaltól pont a touchvonalról volt a szabadrugás, és ahogy tanítják jobban a hosszú kapufa felé, de úgy, hogy még kaput találjon nyeste be Vitális a labdát, hogy a keresztbe futó játékosok közül valaki belecsúsztasson, de ha nem is ér hozzá senki, mint ahogy ez a gól született, a kapus későn reagált, még bele tudott ütni, de már csak beje tudta segíteni.
4: Igen, csak ő ért bele, és senki más nem ért bele ebbe a labdába, úgyhogy les nem lehetett, kéz nem lehetett, amit a kapus egyébként nem tudom, hogy miért reklamált, úgyhogy nem is csak ő reklamált, Ferberben is azt látom, hogy reklamált, de nézzük, hogy valamit esetleg vizsgál le a VAR, de ha jól hallottam a sípszót, akkor, és jól hallottam, 2-1-re vezet az Eto.
3: Nem, ez ilyen úgynevezett kamu reklamálás volt, tudta, hogy gól, és akkor megpróbál valamit, de hát ez már csak a veszett fejszennyele.
2: Ez benne van a futballban, igaz?
3: Hát természetesen mindent megpróbálnak a játékosok, persze a VAR világába, de hál' Istennek ez egy szabályos gól volt, és akkor kezd kialakulni. Csak még egyszer mondom, hogy át kell ültetni a gyakorlatba azt, hogy a Győr jobban játszik, mint az ellenfele.
4: Ez most kétszer sikerült, egyszer viszont pontatlanság volt, és ezért aztán nem 2-0, hanem 2-1 veszi le a labdát, és megpróbál forgolódni, rosszul teszi, vagy pontatlanul teszi le, de hát Stefuj azért jóval erősebb és gyorsabb, aztán egy Zidáncsérrel elmegy a bal oldalon, és gyönyörűen teszi középre Gavricsnak. Gavrics forgatta volna tovább a labdát, ez nem sikerült. Szerencsére érkezik Kripic, és a meginduló Kráme elől fel tud szabadítani, és átteszi a jobb oldalra. Schön pedig egy laza kocogással eléri a labdát, és elkezd hátrafelé cselezni, és belerúgja a labdát Ferberbe. Ferber ugyanis érkezett a győri kapu felől, jó, nagyon messze volt még az Eto kapujától, de ez megint nekem azt mutatja, egy picit a koncentráció. A koncentráció, a koncentráció.
3: Igen, hátul nem szabad labdát veszíteni, ott 4-2-be vagy az ellenfél ellen, azt ezen a szinten nem szabad belehibázni. Tóth Rajmund is, hogyha olyan szitu van, akkor visszapasszolom a kapusnak, vagy ha ne adj Isten, kirúgom touchra, de nem megyek bele egy kétes passzba a saját térfelemen, pláne 20 méterre a kapu előtt.
4: Gavrics megpróbálta befűzni Korreát, ez nem sikerült, de győri bedobás méghozzá a luxemburgi térfélről, méghozzá nagyjából egy 2-3 méterre a felező vonaltól, már hátra is került a labda Kripicsik, Umatum az, aki átforgatja a jobb oldalra, Vladojunak, Vladoju nézegeti, kéregeti, nem, végül nem kapja a labdát, hanem Umatum, aztán Kripics, ő pedig hosszan megnyújtja azt a bal oldalon Stefuj felé, vele szemben Korreja áll, megindul Tóth is, nem ő kapja, hanem Bumba kapta volna Bumbát, azonban szerelni tudják a luxemburgiak, de hát olyan 18 méterre, 19 méterre az alapvonaltól győri bedobás, Tóth elvégezte, Vitális levette, Tóth kapja vissza, mindig a bal oldalon passzolgatnak még a győriek, Vitális most átforgathatja, de inkább Kripicset választja a rövid passzot, vissza is kapja a szerb magyar állampolgár védőtől, Kripics gyönyörű passz a 16-oson belül, Stefuj, de szól a síp, le sem volt már a horvát baloldali védő, de ez megint azt mutatja, hogy hol van a luxemburgi védelemnek a gyenge pontja. Az elemzések azt mutatják, hogy azt mondták, azt írták, hogy a középső védők lassúak és néha nehézkesek.
3: Ez eddig ül ez a megállapítás, és nagyon rosszul is helyezkedik a szélső védő. Most les volt, de nagyon kívülről fogta a magyar támadót, és hál' Istennek ezekből lesz keresni valója a Győrnek, mert jól játsszuk meg ezeket a labdákat.
4: G esett el, és azt mutatja a játékvezető, hogy mehet tovább a játék, de már vissza is szerezte az Eto a labdát, és Tóth ezúttal inkább a félpályáról hazadta, mint hogy forgolódjon, mert ott volt a nyakán egy luxemburgi játékos, de azért vissza is kéri Petrástól a labdát. A győri térfél közepén passzolgatnak Vitálissal, és most átforgatja a jobb oldalra. Umatum az, aki belép a játékba, elindulhatna a labdával. Hát én azt gondolom, hogy mondjuk Csiggel lehet, hogy elindult volna ezzel a labdával. Umatum inkább nem hibázik. És ez nem is baj egy fiatal játékostól, akinek az élete egyik legnagyobb lehetősége, és az biztos, hogy az élete legfontosabb mérkőzése. G kikeveredett a jobb oldalra, a labdája pontatlan, ebbe belenyúlnak luxemburgiak, de már vissza is szerezték a győriek. Tóth, aztán Vitális átforgatja megint, Stefuj felé, Stefujt rengetegszer játsszák meg, de visszafejeli a labdát Korreja, még Stefuj elől, Kripics
2: bumba forgalódna, és le is fordul a luxemburgiról, Kramer ugdossa a lábát, mehet tovább. Ott van Bumba, 16-ról lő, ez most szép fédés volt Dupir kapustól, aki francia-madagaszkári származású egyébként, és lesről jött vissza sajnos, aztán már a kipattanó labda után a jobb oldalon Schön, úgyhogy jön egy szabadrúgás a luxemburgi térfélen, méghozzá az alapvonaltól körülbelül 6-7 méterre a hazai csapat javára. Ez egy szép lövés volt, és szép fédés.
3: Hát Bumba és Gavrics, amit csinált, az parádés volt. Lefordult Bumba a félpálya közepén, kényszerítőzött Gavriccsal, visszakapott labdát, egy kicsit maga alól kellett elrúgni, azért nem tudott bele sok erőt adni. Ez 19 méterről a balalsó sarokba, és odaért a kapus. Nagyon szép támadás volt.
2: Bumba elég sokat húzódik befelé, G meg elég sokat húzódik kifelé. Mit gondolsz erről?
3: Hát G-nek azért tudjuk, hogy az az igazi helye, hogy onnan tud gyorsulni a széléről, és oda viszi ki a szíve, de hát azért az alaphelyzetet meg kell tartani, hogy a csapatnak a játéka, a támadó játéka ne boruljon föl.
2: És most G az, aki nem lép vissza, őt előzték meg, és a jobb oldalon ugratnák ki a luxemburgi játékos Krámét, de egyrészt ott volt Kripics, másrészt jól érkezett és tisztázott oldalra Petrás kapus, de már Kráme kezében a labda, és el is végzi a bedobást, Ferber lép ki ezért a labdáért is, 16-osan egy magasságban középre játszott labda, Ferber eladja, megint ott volt Tóth lábán a 16-oson belül, de haza tudta tenni Petrás felé, vagy Petrásnak, hiszen Kráme azért őt is támadta ott a 16-oson belül, ezúttal azonban Tóth a jó megoldást választotta, és nem hibázta el, és most Vitál is hozza ki a labdát a bal oldalon, pedig Stefúj kapja tőle, Stefúj vissza Vitálisnak, Vitális pedig átforgatja most a jobb oldalra, Vladoju lép be a játékba, lép át a luxemburgi térfélre, Schön is kéri tőle a labdát, Schönre nagyon figyelnek, ezt valószínűleg kifigyelték, hogy az ő gyorsaságával, ha lendületbe jön, nem nagyon tudnak mit kezdeni, de hát így aztán meg Stefújnak van rengeteg lehetősége a bal oldalon, úgyhogy azért nem könnyű az Eto'o ellen játszani. Kripics visszalép a labdáját, Bumba megkapja Kripicstől, aztán megint Bumba, Kripiccsel passzolgatnak a félpályán, és most észrevette Kripics, hogy mind Schön, mind Vladoju üresen volt, Schön kapta meg, aztán visszateszi Vladojunak, egyelőre nem előre, hanem oldalra játszik az Eto'o, Vladoju labdája pontatlan, Eddarázs összeszedi, és már a jobb, a bal oldalon akár a luxemburgiak jöhetnek előre, inkább visszateszik a labdát, a 2-1-es vezetésnél, a győri vezetésnél sem akarnak ők igazából kockáztatni túl sokat, így is Eddarázs eladja a labdát, Vitális szedi össze a jobb oldalon, Schön már a 16-osnál ballal lőhet, és épp hogy elkerülte a kaput, és kirúgás következik, bár azért megpróbálta Schön megmutatni, hogy a 32. percben győri szögletén, Dupir kapus pedig már ki is tette a bal oldalra labdát, Zegdán az, aki elindul, és most lép át a győri térfélre, helyezkedik neki Abi, meg is kapja tőle a labdát, vissza is tudja Zegdánnak tenni, és elindul, és beteszik megint Vladoju mögé. Érkezik ott mellette Tóth, Abi, Ferber helyezkedik, a 16-os vonalánál meg is kapja a labdát. Umatom azonban most határozottan szerelt, és ebből akár meg is indulhat az Eto'o, úgyhogy a bal oldalra húzódik ki G, meg is kapja a labdát. Mannone van vele szemben, az biztos, hogyha G meg tudna csinálni egy sejt, helyzetben lehetne kerülni, és meg is csinálja csak kifelé, így aztán inkább kénytelen visszafordulni az alapvonaltól. Kéri tőle Stefúj, meg is kapja a labdát. Visszafelé kénytelen most fordulni az Eto'o. Hát 2-1-re vezet az Eto'o, hiszen Bumba a 12. percben szerzett gólt, Ferber a 20. egyenlített, Vitális a 24. egy szabadrugásból megint megszerezte a győrieknek a vezetést. G és Kripics passzolgat, ez mindez a bal oldalon, és Kripics most teszi át a jobb oldalra Vladojunak a labdát. Ez a labda viszont Tóthnak volt rövid Vladojutól. Sok ezek a pici, apró hiba, és én azt gondolom egyébként, hogy Vladoju sem az izlandiak ellen, sem most nem nyújt igazán jó teljesítményt, mondom én, amikor most viszont egy szép becsúszó szerelést mutatott be.
3: Hát hála Istennek, de a saját hibáját korrigálta, ott van a padon a fiatal bíró, elképzelhető, hogy majd sor kerül a játékára.
2: Ő is, meg Sejem Bálint is, aki ugye ezen a poszton a Budafokban kifejezetten jól játszott az NB2-ben, ő is győri nevelés, és rá pedig azt mondják, hogy a sebessége az olyan, ami bármilyen mérkőzésen nagyon sokat hozzátehet, illetve fizikálisan talán jobb, mint bíró, akinek viszont mondhatjuk így, hogy nagyobb a rutinja már.
3: Akkor két alternatívája is van Juárez mesternek. Elképzelhető, hogy ott lesz váltás, mert Vladoju oldalán azért ott jönnek többször a luxemburgiak.
2: Igen, ugye itt még a Nemzetközi Kupában nem kell a fiatal meg a magyar szabállyal foglalkozni a Juáreznek, de ugye Bíró Barnabás 2005-ös, ő hát maximum 2000 percet vihet el a fiatal szabályból, úgymond a

0: A jobb oldalon Correa visszafelé indul meg, Manonét játsza meg, Manonének volt egy kis gondja a megállással is, nem csak a labda megszerzésével, aztán megint Eddarázs, ő forgolódik a kezdőkörben, és most a bal oldalon megint Zegdán léphetne be a játékba, Avi, ő kapja vissza a labdát, jön be balról, ez lecsúszott, de azért még a jobb oldalon Lenny Correa összeszedheti, kicsit hosszan veszi, de még azért így is hozzákerül a labda, visszateszi azt Krámének, Kráme pedig nem tudja beadni, és szöglet, ha jól látom, Williams kisasszony szögletet jelez, hiszen belelépett a labdába Stefuj a beadás pillanatában, Kráme beadásának pillanatában, és már ballag is le a luxemburgi játékos, hogy elvégezze jobb oldalról a szögletet, amit Laci is mondott, illetve amit az elemzések is, hogy a kontrák, a győri hibák, illetve a pontrugások lehetnek, amik veszélyesek a luxemburgiaktól.
1: Igen, hát úgy nem lehet lejátszani egy meccset, hogy ne rúgjon az ellenfél szögleteket, de amikor lehet, azért igyekszünk elkerülni. Most egy jobb oldali veszélyes luxemburgi szöglet.
0: Zegdán az, aki középre íveli a labdát, de kifejelik a győriek, vagy inkább lefejeli azt a labdát, Stefuj, de Zegdánhoz kerül vissza, és akár ívelheti középre. Újra íveli is, átvegy a túloldalon, és szöglet, mert hogy azt mutatják, most a bal oldalról jön majd a szöglet, és oda is majd, ha jól látom, Zegdán sétál. Az már túlzás lenne azt mondani, hogy kocog ki elvégezni, de hogy Stefujról pattant ki a labda, vagy rápattant a földről, ezért ment ki a túloldalon az alapvonalnál, végülis nem Zegdán az, hanem Abi veszi magához a labdát. Ferberen pedig ott van Vladojú, hát fizikálisan azért Ferber jobbnak tűnik, vagy a jó ránézésre legalábbis magasabbnak és erősebbnek, mint Vladojú. Nézzük, mit jelent a két feltartott kéz, kis szögletet Zegdán kapta, Abi vissza, megint Zegdán, de már az alafonara letett labdára lesen érkezett a luxemburgi, ezt Williams kisasszony jelzi, és győri kirúgásra, vagy pontosabban kirúgásra felérő szabadrúgásra folytatódik majd a játék, és már a 37. percben járunk, 2-1-re vezet az Eto Luxemburgban, ez egyelőre a papírfalvának megfelelő, lehetne ez több is, ha nincs Tóth hibája. Petras pedig azt mondja, és meg is értem, nem mindig kell kivinni azt a labdát.
1: Hát pontosan, hát egész meccsen nem lehet mindig magadra húzni az ellenfelet. A luxemburgiak tudatosan adják át a területet, tehát az Eto nem az Eto nyomja ennyire be őket, hanem ők tényleg abszolút kontrára játszanak.
0: Abi a bal oldalon megkapta a labdát, gyönyörűen sarkalta tovább egyébként Ferber, Kráme kapja a 16-oson belül, megint Ferbert minden labdával, Ferbert és Ferbert keresik, ő Correának játszik, aki Correa pedig középre teszi a labdát, merre veszi azt Tóth, hát különösebben úgy látszik, hogy Tóth ott nem viselte meg a gólnál, a kapott gólnál a hibája, Stefuj pedig hátra teszi Petrásnak, Ferber pedig azért a biztonság kedvéért, ha jól láttam, belerugott egy jó nagyot Petrásba, de a játékvezető mutatja, hogy oké, felállt Petrás, úgyhogy mehet tovább a játék, nem szakítja meg, ez is szerintem egy jó ítélet volt. Avival pedig hát Vladojú küzdene meg, Abi esik egy nagyot, Vladojú magyaráz, hogy nem ő volt, de hát én úgy láttam egyébként, hogy a román játékosnak azért lendült a keze, tehát fellökte Khalid Abit, és jön is bal oldalról majd a szabadrugás nagyjából egy olyan 30 méterre az alapvonaltól, Zegdán az, aki miután minden dolgát elvégezte, középre ívelheti a labdát, és nyilván ezúttal is Ferbert fogják majd keresni. Megy középre a labda, többen elesnek középen, Ferber az egyik, ha jól látom, egy győri játékos is lent volt a földön, közben pedig hát az egy abszolút színház, amit ott a luxemburgi játékos előadott. Tóth hátulról egy picit fogta, majd feldobta magát a luxemburgi, oda megy hozzá Ivan Griffiths Tóthhoz is, meg a luxemburgihoz is, és a luxemburginak mutatta, hogy dobta magát.
1: Igen, de most Tóthban benne volt minden dühe az eladott labda, amit kaptunk gólt miatt. Ő neki nagyon jó mentalitása van, de azért ezen nehéz túltenni magát, ő túlfogja, de itt most kiadta magából, lögdösödtek a luxemburgival oda-vissza. Tehát ez oda-vissza párharc volt. Végül sárgát kap Tóth Rajmund.
0: Végül is megkapott egy sárgát Tóth Rajmund. Igen, oda kell figyelni. De azt viszont nem értem, hogy ilyenkor miért kell dumálni. Hát vezet az Eto, kaptál egy sárgalapot, hát van ilyen.
1: Igen, és ráadásul egy okos sárgalapot. Most figyelni kell arra, hogy ne eszítse el a fejét, mert ha van nagy hátrányba, hozná a csapatát.
0: De úgy kapta Tóth a sárgalapot, hogy a bedobás viszont az Etoé. Stefuj el is végezte ezt a bedobást, bumba meg rosszul vette le. Hát megint a koncentrációról kell beszélni, mert ez az, hogy egy bedobást nem veszel le, amit rádobnak a lábadra, még akkor is eléggé furcsa, főleg egy bumba képességű játékostól, ha

0: ugye ott volt a labda, vagy ott rádobták közelről. Na, luxemburgi bedobása jobb oldalról. Veiga, Manone, Veiga, most nagyon fent vannak a luxemburgiak, úgyhogy itt akár ha labdát lehetne szerezni, akkor ebből lehetne indulni. Megint elesett Abi, ezúttal Kripic szorításában, és most Abi kap sárga lapot méghozzá. Megunta a játékot, hogy dobálja magát, mert ez nem az első volt egyébként Khalid Abinak, hogy eldobta magát, és Ivan Griffiths pedig most adott egy győri szabadrugást, Abinak pedig egy sárga lapot. Petrás mutatja, hogy mindenki húzódjon el a helyére, aztán vagy előre rúgja, vagy oldalra kijátsza valamelyik kihúzódó védőnek, ezúttal Kripicsnek. Kripicstől Stefuj kéri a labdát, jön Correa, megpróbálják most letámadni a győrieket, ezzel meglepni, viszont az előre rúgott labdát G meg is szerezhetné, de hát visszalépnek a luxemburgiak, és Manonének segítve fel tudják az égbe rugni. Egy visszatett labda, ez is nagyon pontatlan, ezt le is lehetett volna venni. Az égvilágon senki nem volt Vladajú környékén. Lenny Correa rálép a labdára, a luxemburgi térfél jobb oldalán. Veiga teszi hátra Mannonénak, Mannone forgatja át a bal oldalra. Valóban úgy tűnik, hogy három védőznek egyébként a luxemburgiak. Olykor Edarázs visszalép a labdáért. Tóth akár meg is szerezheti végül, és Bumba az, aki Tóth segítségével megszerezte. Bumba elindulna, de nem tudja tovább tenni a labdát Tótnak. Megint a luxemburgi lábakon a labda, megint Ferbert keresik, egy felívet labdával Uma Thurm elfejeli Ferber elől, Abi összeszedi, kiteszi a bal oldalra, Zegdán kapja a 16-os csücskénél, egy rálépős, és megint megjátszották volna a visszalépő, a 16-os csücskéig visszalépő Ferber, de szerencsére pontatlan volt a labda, így aztán a belga, hát mondhatjuk így, cipője orrán tovább csúszott a labda, de most itt az utolsó percekben inkább a luxemburgiaknál van a labda.
1: Igen, azért nem egy rossz csapatról beszélünk. Úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy próbálom kalibrálni őket. A magyar bajnokságban egy erős középcsapat lenne ez a luxemburgi csapat. Tehát a kontrákban azért megvannak az embereik, de hátul sebezhetők.
0: Mannone Ferber megint a 16-osról passzolja vissza a labdát. Zegdán megint Ferbert keresik, de nézi a labdát, és egy gyönyörű cserele is indul Vitális, majd belerúgnak Vitálisba hátulról, hogy ne tudjon indulni az Eto. Zegdán volt az, Zegdán a bal oldalon nagyon-nagyon sokat mozog, nem véletlen egyébként, hogy ahogy az elemzések írják, hogy a bal oldal túlsúlyos egy picit ez a luxemburgi csapat. Mert Ferber is egyébként inkább bal oldal felé mozog ki.
1: Igen, és a mi pekünk most a mai mérkőzésen egyelőre, de remélem, hogy ez nem üt vissza, hogy Vladajú egy kicsit gyengében játszik, mind helyezkedésben, mind az előrejátékban. Én ott gondolnám, hogy előbb-utóbb lesz változás.
0: Uma Thurm kapja a labdát, tőle pedig kérnék többen is, de nincs igazán mozgás most a győrieknél, úgyhogy kénytelenek hátul passzolgatni. Tóth Rajmund kapja, Kripic, aztán Kripic megint Uma Thurmot választja, Uma Thurm átveszi a labdát, és most elindul előre, átlépi a felezővonalat, kérné tőle Vladajú a vonal mellett, de inkább G-t választja, aki egyből visszateszi Uma Thurmnak, megint G teszi ki a vonalnál helyezkedő Vladajúnak, Vladajú épp, hogy eléri, de még hátra tudja tenni Kripicnek. Kripic rálép a labdára, és nem vállal kockázatot, rövid passzba Uma Thurmot játsza meg, Uma Thurm megint visszateszi a labdát. Itt megint egy eladott labda, majdnem középen, sőt nem majdnem, hanem egy eladott labda, Ferber szerzi meg. Kráme a bal oldalon, most már a 16-osnál ott van, Abi befelé cselezne, aztán ráemeli! Hú, ez épp hogy fölé hullott, Abi bele is temeti a fejét a mezébe. Hát ez megint meleg szituáció volt, de technikailag nem volt ez rossz megoldás. Látod, hogy kicsit kilépett a kapujából Petras.
1: Hát pont a félkörbe vesztettünk labdát, ugye Tóth Rajmundra egy kicsit csimpaszt kapott, de ő ezt meg szokta tudni oldani, azért ismerik odapasszolni neki a labdát. 3-3-ba lekontráztak, és a bal szélről jobban hozta befelé, és fölé emelte, hál' Istennek, a bal felső saroknak.
0: G. Gavrics. Nagyon szépen tette vissza egyébként G a labdát talpal Gavricsnak, aztán a jobb oldalon megint Vladajú beadását, G veszi át, ott a helyzet, be kell rúgni, berúgta, 3-1. Ez megint egy jobb oldali beadás, és ezúttal lefordul Mannonéről G, így aztán a 44. percben már 2 góllal vezet az Eto. Ez már lassan-lassan azt mondhatom, hogy megnyugtató, G pedig a második gólját szerzi a nemzetközi kupa sorozatban 3 mérkőzésen.
1: le a kalappal. Vladojut eddig, hogyha a védekezésben szittuk, most egy nagyon jó beadás eszközölt, de hozzá kell tenni, hogy a luxemburgi védő azért nem állt a helyzet magaslatán, luftot rúgott egy olyan labdába, ami 35 métert szállt. G nagyon jól észlelte, hogy nem kell egyből elrúgni a labdát, remekül vette maga elé. Én attól féltem, hogy egy picit közel kerül a kapushoz, aki jó ütembe jött ki, de pont el tudtam mellette passzolni, de azért jó megrúgták a lábát, de most nem fáj annyira, mert gólöröm azért az elmulassza a fájdalmat.
2: Igen, pont azt akartam mondani, hogy Mannona ugyan lyukat rúgott, de Veiga mellett meg nagyon szépen vette el G a labdát, úgyhogy mind a ketten lemaradtak róla a két középső védő, mintha nem tudnák egyébként pontosan elosztani, hogy kivel van.
1: Hát ez a leggyengébb része ennek a luxemburgi csapatnak, a védekezés és azon belül a tényleg a belső védők, akik most már hála Istennek a mi szempontunkból, hogy így helyezkednek, vagyis inkább nem helyezkednek, csak ott vannak. Luftot is rúg, rosszul is helyezkedik, de az első félidőben látottak alapján ez a két góros győri vezetés megérdemelt.
2: Így van, lassan-lassan lejár a rendes játékidő, még egy 20 másodperc van hátra, aztán majd látjuk, hogy mennyit hosszabbít a Velszi játékvezetői négyes, hiszen még a negyedik játékvezető is Velszből érkezett. Correa, Ederás majdnem tudja szerelni G, de azért még valahogy megmentik, és megint Abi kapja a bal oldalon, és már ívelheti középre Ferber felé. Kicsit felemeltem a hangon, mert sem a győriek, sem a luxemburgiak nem találták el, így a jobb oldalon az alapvonal közelében még össze tudja szedni Correa, Krámét játsza meg, a belga pedig hátra teszi azt Veigának, Veiga forgat át a bal oldalra, Mannone meg majdnem eladja, de aztán ebből megint helyzetbe kerülhetnek a luxemburgiak. Azért szerencsére van a labdával is komoly problémái a luxemburgiaknak, 2 perc a hosszabbítás, sajnos Vladajunak nem is kevés problémája van a labdával, megint eladta, és megint a győri térfélen Mannone lövés, se pedig azért egy 3-4 méterrel elkerüli a kaput. Erősen volt benne, és igazán jól helyezve sem volt, és én azt látom, hogy ebben a lövésben már inkább az volt benne, hogy el a kaputól, illetve egy kicsit pihenjenek, mert már nagyon úgy tűnik, hogy azért a fülükön veszik a levegőt néha a luxemburgiak, különösen a védők egyébként.
1: Igen, meg a tanácstalanság, hogy odaérnek a győri 20-asra, és nem tudja, hogy mit kezdjen a labdával. Ferber kiemelkedik ebből a csapatból, ő látszik, hogy komolyabb bajnokságban is játszhatna. A többiek közül vannak gyors játékosaik, de úgy egészében hátul, hál' Istennek, nagyon bátran járatják a labdát. Ez győri szempontból mondom, hogy hál' Istennek, mert nincs meg hozzá technikai képességük, és bele-bele hibáznak.
2: Tóth kapott, vagy szerzett labdát, és ő bele is belerúgtak, meg G-be is belerúgtak. Még egy 40 másodperc van a jelzett 2 perces hosszabbításból, és a győri lábakon a labda méghozzá a luxemburgi térfélen, és a Kripics az, aki rálép a labdára, visszaforgatja Umatumnak. Umatum is nem siet, és inkább elérül a labdával előre, ez tűnt biztosnak Ferber mellett, nem akart, hogy lenézze a paszt, hogy lecsipje a paszt. Elindult a jobb oldalon egykori kényszerpozíciójában Tóth, a labdát azonban nem vette jól át, így aztán luxemburgi kirukás, Dupier kapus teszi le Mannonénak, Ivan Griffiths pedig belefúj a sípjába méghozzá 3-at, jelzi, hogy 45 plusz 2 perc után 3-1-es etóvezetésnél elmehetnek a csapatok pihenni a szünetre. Egy-két hibát, illetve a luxemburgi góltól eltekintve én azt gondolom, hogy azt kaptuk, amit vártunk.
1: Én még többet is kaptam, de a másik félidőben innen tudja folytatni a Győr.
2: A Szóval stúdiója.
3: Cseszegi Balázsnak és Vukovics Lászlónak köszönjük szépen. Előnyben tehát a Győr 3-1-re vezet a Biszen otthonában a Magyar Bajnokság címvédője, és ha már bajnokság, bajnokok, a BL selejtezőjének második körében az Ararat Arménia 2-0-ra verte a Shamrock Rovers, tehát az örmény bajnok legyőzte az írpontvadászat első helyezettjét. Ibéria Slovan Bratislava 0-2, a szlovákok győztek az első meccsen, Mielby Lincoln 3-0, a svéd bajnok diadalmaskodott, de győzött az azeri bajnok is a finn pontvadászat első helyezettje ellen, Sabah Kúpió 1-0, Arhus Legpoznán 1-4, itt a lengyelek nyerték az első mérkőzést, és tart már a Fenerbahce Gornik Zsabzse találkozó 1-0-ra vezet Taliska góljával az isztambuli csapat. Ennek a párharcnak a vesztese játszhat a Ferencváros ellen, de ehhez az kell, hogy a Fradia Twente ellen tovább jusson. A pontos idő 21 óra 3 perc, következnek a hírek.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: 12 gól jelölt a VB legszebb találatára. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Marad a kellemes nyári idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
4: Sporthírek.
5: A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség honlapján megjelölte azt a 12 gólt, amelyből majd a szurkolói szavazás végén kikerül a 2026-os világbajnokság legszebb találata. A listán ott van a VB címet eldöntő Ferran Torres gól, míg egyedül a VB ezüstérmes Argentína szerepel két góllövővel is a listán. Lionel Messire és Julian Álvarezre is lehet szavazni, de ott van a 12 között Erling Haaland, Jude Bellingham és Kylian Mbappé egy-egy találata is. A torna 104 mérkőzésén 308 gól esett, ami közel 3-as átlagnak felel meg. A győztesre július 27-ig lehet voksolni. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A második és harmadik helyen a Real Madrid két játékosa, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett. Az olimpiai és világbajnok Remco Evenepoel nagy fölénnyel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny egyéni időfutamát, amelyen 28 másodpercet faragott le, jelentős lemaradásából az éllovas Tadej Pogacsárhoz képest összetettben. Számos újítást jelentettek be az atlétikai világdöntőre, amelyre szeptember 11-e és 13-a között kerül sor Budapesten. Többek között a versenyprogramot úgy állították össze, hogy minden szám a lehető legnagyobb figyelmet kapja. Ennek megfelelően, amikor csak lehetséges, egyszerre mindig csak egy ügyességi szám zajlik majd. Minden versenyprogramban több ugrószám, legalább egy dobószám, valamint számos futó döntő szerepel.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. A politikust Orbán Viktor pártelnök javaslatára egyhangú döntéssel választotta meg a képviselőcsoport. Bóka János közösségi oldalán azt írta, a legnagyobb ellenzéki parlamenti frakció vezetőjeként a normalitás és a józanész hangját fogja képviselni. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor, a Fidesz elnöke tart előadást. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében, a Hüvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnapra virradó éjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartott a 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett. Újra megnyílik holnap a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben ellopták a korona ékszereket. Ugyanekkor nem lesznek kiállított ékszerek, a galéria díszteremként fogadja majd a látogatókat. A Louvre egyik legelőkelőbb helyiségének mennyezetét neves festőművészek, közöttük Delacroix freskói díszítik. Tavaly októberben fényes nappal vittek el 8 francia korona ékszert a rablók. Az ellopott műkincsek közül csak egyet találtak meg.
4: Közlekedés.
5: A 11-es főúton Budakalász térségében Budapest határában baleset történt. A 13-as kilométernél a főváros felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
4: Időjárás.
5: Napos, gomoly felhős idő lesz. Főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
7: Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Can I please talk to you for a minute?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nemzeti Sportrádió.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: A műsorvezető Katona László, 21 óra 11 perc a pontos idő, holnap is megjelenik a Nemzeti Sport, a vezető szerkesztő Elpap István mondja el, mi lesz fellelhető a holnapi lapszámban.
4: Szia, hát még világbajnokság is van a fókuszban, tekintettel arra, hogy a VB legjobb játékosának választott spanyol Rodri lehetséges aranylabda esélyeit egy nagy portrén, és azon a trófea özönön keresztül taglaljuk, ami a kiváló játékos mögött van, klub és válogatott szinten. Ne felejtsük, amikor legutóbb EB-t nyertek a spanyolok, akkor Rodri aranylabdát is kapott érte. De Scaloni kapitány, argentin kapitány lehetséges jövőjét is megnéztük. Persze magyar futball is van a világon, hiszen a Győr éppen pályán van, de csütörtökön a Paks, a Debrecen és a Ferencváros is így tesz majd. Egy nagyobb cikkben néztük meg, hogy a Liverpool tengeren túli túráján mire lehet számítani, ahol edző milyen Liverpoolt gyúr majd Szoboszlai jégból. Illetve hát nem csak futball van a világon, hanem például atlétikai szuperdöntőt is rendezünk majd össze Budapesten, itt Szendrei Zoltán, a World Athletics rengeteg újítását, ezek elsősorban a körítéssel, a tálalással kapcsolatos újítások, de elég jól néznek ki, ezeket vette számba. Ancsi Jánossal már egy nagy interjú Újpest hokiról van szó, hogy miként, milyen formában fog ezután is a fiatalokra építeni, de a Vívó világbajnokság soron következő eseményeit is részletesen összefoglalta Kovács Erika, és persze Nagyó Péterrel, a 14 gólos U20-as férfi kézi EB döntő sztárral is készült egy nagyobb beszélgetés, ami azt mondja, hogy a németek ellen negyed döntő volt a kulcs, ott megfordult minden, és onnantól már nem lehetett minket megállítani.
3: Elpap István, köszönjük szépen! A Bajnokok Ligája selejtezőjében a Fenerbahce 1-0-ra vezet a Górnyék Zsabzse ellen a második fordulóban. Ez az első összecsapás ebben a párharcban, Taliszka góljával, tehát az isztambuliak az előny tudatában folytatják a meccsüket, és hogyha ennek a párharcnak majd a jövő hét folyamán vége lesz, a Ferencváros pedig a Twentén túljut, szóval majd a vesztessel játszhat a harmadik körben az FTC. Thun, Dinamo Zagreb 1-0 a svájci bajnok előnyben, Sturm Graz Harz 1-0, itt pedig az osztrák csapat vezet, nincs gól egyelőre a Klaksvik Zsalgiris Kaunas, a Lane Crvene Zvezda, valamint a Vikingur Hapoel Berseva összecsapáson. Lehetett volna ez a mérkőzés, vagy ez a párharc a Győr csapatáé, azaz az izraeli ellen is játszhatott volna a magyar bajnok, helyette azonban a luxemburgi bajnok ellen a harmadik számú sorozatban a konferencia ligában selejtezhet a második körben. A félidőben 3-1-es vezetéssel fordulnak a csapatok, vagyis a Győrnél az előny. A szó pedig most a kommentátoré Cseszregi Balázsé, valamint a szakértőé Mukovics Lászlóé.
5: Egyelőre a csapatok meg a játékvezetők még nem hajlandóak kijönni a pályára, úgyhogy legalább van időnk egy picit elemezni az első fél időt Vukovics Lászlóval. Hát ugye Laci említette, hogy lehetne a Győr a Bajnokok Ligájában is, de hát nincs. Viszont ezen a mérkőzésen legalábbis a támadó játék azért már mintha fel-fel villanna.
6: Igen, hát most keserekhetünk a műfű miatt, a hideg miatt, hogy kicsit jobb ellenfél volt. A Győr nem volt játékba, de ez a kesergésen túl ez mindig az. Tehát az ellenfél a Reykjavik 14 bajnoki meccsen jött oda arra a mérkőzésre. Most már a Győr sokkal jobban néz ki, és ez nem csak az időjárás miatt van, meg a fű miatt, hanem most már egyre jobban játékban van, kezdenek jobban összeszokni a vezetőedzővel. A játék rendszer nem változott Juáreznél, viszont a két hiányzót már említettük, Ben Buhali az állandó hiányzó, Csinger sajnos megsérült, őt Umatum helyettesíti, de G, hál' Istennek örvendetes, hogy ma is góllal tudta meghálálni a bizalmat centerben, mert ő játszik egyedül éket. Tudjuk, hogy neki a legerősebb oldala, ha valamelyik szélről tud indulni. De a győriek ma eddig nem néznek ki rosszul.
5: Megérkezett mármint, ha nem is a pályára egyelőre, de a győri keretben is ott van a padon, az a Djukanovic, aki tavaly a dacban nagyszerűen játszott. Ugye kölcsönben játszott a dacban a svéd Hammarbytól, és volt, amikor 7 millió euróra is taksálták a piaci értékét. 22 éves montenegrói válogatott csatár, vagy szélső, ugye nála is ez a kérdés, de mind a két poszton el tud játszani, de valószínűleg Győrbe inkább középső támadónak hozták, hiszen szélen azért megvannak a győriek. Ha sönt nézem, ha bumbát nézem, ha bánát itt nézem, és még akkor tudom sorolni.
6: és még Gavricsot is ki tudjuk tenni pontosan. Én is azt gondolom, hogy Jukanovicsot centerbe hozták, szerintem be is fog ma mutatkozni itt a győri csapatban. Ő egy remek futballista, utána néztem a karrierének, neki ez most egy remek állomás szerintem itt Győr, ha tud játszani. Az lesz a kérdés, hogyha Bembugali felépül, akkor hogy találják meg azt, hogy hogy fogja akkor játszatni Juárez ezt a támadó 5-ös 6-ost, aki van ott elől, ugye egyszerre 4 lehet a pályán, vagy csak gondolom én, hogy 4 lesz a pályán, hogy most átáll esetleg két csatára, hogy Bembugali és Djukanovics, vagy amit mondasz, hogy szélről játszhatja Djukanovicsot, ezt majd az idő dönti el.
5: Hát gondolom, hogy ez a nagyobb, vagy ez a könnyebb verzió egy edző életében, hogy ezen kelljen gondolkodni, mert hogy nekem volt szerencsém néhány percet beszélgetni vele az izlandiak elleni mérkőzés után, és akkor azt mondta, hogy visszautalva egyébként a mérkőzés előtti sajtótájékoztatóra is, hogy igen, csatár most kell, akkor még ugye nem volt Djukanovics, és nem volt a Marong, aki ugye a Somorjában is egy nagyon jó idényt futott a szlovák másodosztályban, most már ő is van, csak vízum problémái vannak, viszont összességében ő azt várja, hogy ha a csatár problémák meg is oldódnak, hogy majd mélyíteni a keretet egy 3-4-5 játékossal augusztusban fogják tudni, akkor indul meg úgy majd a piac, a világbajnokság lezárulta, illetve a felkészülések kezdete után, amikor majd tudják mélyíteni a keretet. Ő azt mondta, hogy ismerik, tudják a posztokat, legalább egy 4-5 játékosra összességében szükség van.
6: Igen, de Győrből tudjuk, hogy nem csak Borbé Balázs ment el, hanem a Makabihoz távozott ugye az igazgató is, aki a játékos eladásokért volt felelős, ami remekül működött Győrben, az egész rendszer jól ki lett találva. Az, hogy bajnokok lettek, hát ezt a Ferencváros azért nagy részben magának köszönheti, de a Győrnek ez semmit nem von le az erényeiből, mert fantasztikus szezont futott, és le a kalappal a győriek előtt, meg az az ív, amit fölépített az egész győri futball, hogy a kizárástól kezdve az NB2-n keresztül utána, hogy a bajnoki cím most így összejött, ez fantasztikus. Hát mélyíteni a keretet, persze minden edző szeretne minél több jó játékost, ez szerintem pénzkérdés lesz, mert játékos tudsz igazolni, csak hogy olyan játékos, akit egyből a kezdőcsapatba tudsz, az nehéz, az onnantól kezdve pénzkérdés.
5: Én azt gondolom egyébként, hogy Juárez nem biztos, hogy eljött volna akkor, ha nem ígérik meg neki, hogy bizonyos helyeken meg ezt a keretet megerősítik. Mert hogy pénzt, hogy annyit nem tudtak adni neki, mint amennyit Mexikóban keresett, abban biztos vagyok.
6: Mondjuk ez igaz, de hogy itt arra gondolt, hogy a BL, csak hát ott egyből kiestek, közben elkezdődött a második fél idő.
5: Elkezdődött a második fél idő, de hát ha egy főtáblát összehozna a Győr a konferencia ligában, akkor azt gondolom mindenki elégedett lenne. És akkor nézzük, hogy mire mennek majd ezen a mérkőzésen a hazaiak, és talán az Etóval, talán mintha csere is történt volna, ebben azért nem vagyok teljesen biztos, de mintha érkezett volna egy számomra, nem bocsánat, szerencsére ezt elnéztem, vagy hát nem szerencsére, de elnéztem. G indul meg a jobb oldalon a vonal mellett, mármint a 16-os vonala mellett, Mannone mellett leviszi az alapvonalig, aztán visszafordul, és megjátsz a Sönt. Sönt már a 16-oson belülről visszateszi a labdát, ott a lövés, és Gavrics lövésére, nem, Bumba lövésére ezúttal leért most Dupir kapus. Ez egy nagy védés volt, vagy legalábbis elcsípte a vonal előtt, de ez egy szép támadás volt benne, fantázia volt benne, kreativitás.
6: Gyönyörű volt, a G meghúzta, az alapvonalról visszatette Sönnek, aki remekül tudatosan a második hullámba passzotta vissza, és Gavics lövésén nagyot védett Dupir.
5: Így van, Zegdáne volt az, akit egyébként elnéztem. Nem láttam egészen pontosan a számát, de végül aztán nincs csere még egyik csapatnál sem. Én is azt gondolom, hogy Djukanovics majd azért fog perceket kapni Juárez-től, mert hogy őt nem a padra igazolták, a győriek, abban egészen biztos vagyok. Egyébként úgy tudom, hogy őt kölcsönben van a Hamarbitól, de vételi opcióval, ez Győrben azért bejött több játékos, például Stefuj vagy éppen Bembuali esetében is. De nézzük, Abinál a labda győri térfél közepén, Kráme akár lőhet, és a 16-osnál, 16-oson belül egy csel vagy egy lövés, ott egy blokk Kripicstől, és Kráme a nagy futásba pedig gyakorlatilag belesérült, és ott van a győri 16-oson belül, Kripics babusgatja egy kicsit, miközben az Eto már elindult a jobb oldalon, azonban Tóth labdája pontatlan volt, Edarás viszont oda passzolja G-nek a labdát, G pedig a rövid sarkot. Ó, gól, 4-1! Ó, G lövése a rövid sarokra ment, leért rá Dupir, és nem tudom, valahogy bekillódta a 48. perc, inkább a 47. perc legvégén. 4-1-re vezet az Eto. Az, hogy egy kapus hiba volt, az egy dolog, de nekem ez egy picit, hát hogy mondjam, ez egy öngól jellegű.
6: Hát ahogy mondani szokták, hogy lövésből lesz a gól, hát ezt a jobb összekötő helyéről, 15 méterről, nagyon éles szögből, a 16-os sarkától 3 méterrel beljebb, egy nem túl életerős lövés volt a rövid sarok felé, ahogy Dupir úgy érezte, hogy biztosan fogja a labdát. Az idősebb, vagy akik már régebb óta néztek mérkőzést, Árkon Ádá kapott egyszer egy ilyen gólt Platinitól, aki a 18 méteres szabadrugásból
5: az Európa bajnoki döntőben.
6: Pontosan, elnyeste, de ő magához képest gyengén Platini, Árkon Ádá azt gondolta, hogy fogja, na most ugyanúgy becsúszott a hóna alatt, mint most Dupirnek.
5: Nem vagyok benne biztos, de mintha ezzel a góllal nyerték volna meg a franciák az Európa bajnokságot. Igen. És megint abból indult az, hogy megint volt egy eladott labda középen Eddarástól, tehát azért tényleg azt lehet jól látni, hogy rengeteg a hiba a luxemburgi játékban, és ezúttal megint eladták, de egy pillanat aztán vissza is adták a győriek a hazaiaknak, és most megint Eddarás, aki elindul, és megint pontatlan a labdája Ferbernek, végül hazakerül az egészen Petrásig, Petrás felrúgja a labdát, Eddarás lefejeli maga elé, aztán 45 méterről nagyon bátran kapura rúgta, ez még Petrást is meglepte, de azért leösszeszedte a labdát. Nem tudom, hogy mit látott, vagy kit látott ott Eddarás, de végül Petrás kezében elhalt a labda, és letette a játékszert Kripicsnek. Kripics megnyújtja G felé, G a félpályán megpróbál lefordulni Mannonéról, és sikerül is, Veiga hazateszi a labdát. Dupir kapusnak, Dupir pedig megnyújtja a bal oldalra Zegdának, Zegdán átveszi, rálép a labdára, érkezik Schön, róla pattan ki, jön a bedobás a luxemburgiaknak a saját térfelükről, Juárez nagyon készségesen Mannonénak adta oda a labdát. Itt is ritkán látok, hogy a belső védő megy elvégezni egyébként a bedobást luxemburgiaktól. Na mindegy, ezúttal a jobb oldalon Lenny Correa, Kráme mozog ki, és tovább is teszi a labdát, de ez a labda, ez hosszú a felfutó Abinak, és Győri bedobás a Győri térfér közepéről, amit majd természetesen Vladoju végez el, mert hogy Kripics kezében volt a labda, de mondja neki, Stefuj az, aki hátra sétál, különösebben már a győriek az 50. percben nem kapkodnak, hiszen az első mérkőzésen idegenben 4-1-re vezetnek a luxemburgi csapat ellen, és akkor ilyenkor érdemes elmondani, hogy azért voltak magyar-luxemburgi párharcok, és ebben a történetben a Ferencváros 1994-ben 2-6-1-re győzte le a Ferencváros, de Lati, te akkor már nem a Fradi játékosa voltál.
6: Hát én pont azon a nyáron igazoltam el a Ferencvárostól, és rá 2 hónapra volt ez a mérkőzés, oda-vissza 6-1-re nyert a Fradi.
5: Így van. A videóton is vert ki már luxemburgi csapatot egy döntetlennel és egy győzelemmel, méghozzá szintén a Dudelange együttesét. A Honvéd viszont kiesett még 2018-ban a Progress Niederkorn együttese ellen BL-ben. Na nézzük Eddarást! Ott egy helyzet, ott egy lövés, és ott egy Petrás védés. 16-os környékén, hát mondhatni nyugodtan azt gondolom, hogy totojáztak a győri védők, és ezt Petrás is így gondolja, mert nagyon csúnyán leteremti ott a győri védőket. Elsősorban Uma Tumot, aki hát elnézte tulajdonképpen azt, hogy Kráme vissza tudta készíteni a labdát Abdinak. Abdinak és az ő lövése okozott egy kis gondot. Petrásnak a szögletet elvégezték, de ebből nem lett semmi különösebb probléma. Eddarás lő, húha, lepattan a labda, és a lepattanó labdát Petrás még ki tudja ütni, a visszapattanó azonban kipattan a luxemburgi játékos az Eto kapuja mellé. Hát hirtelenjében lett két helyzet a semmiből, vagy két lehetőség, mondjuk így, be helyzetnek egyiket sem mondanám. Ez egy nagyon lövés volt.
6: Ez egy nagyon távoli lövés volt, amit külsővel, mire kinézett jobbra Petrás, és a külsővel indult a labda a bal sarok felé. Nagyon nagy védés volt, ezért tett jót, hogy bedobták Taylor Navas nevét, aki Juárez honfitársa, mert azóta Petrás fantasztikusan véd.
5: Igen, igen, pontosan, hát ugye az izlandiak ellen is a csapat egyik legjobbja volt, és azért ezen a mérkőzésen, az első fél időben is volt egy nagyon nagy védése, Ferber Zitzerénél, és 0-0-nál, és ez volt a legfontosabb, így van, és most is ez egy nagy védés volt, visszakészítette volna a labdát G. Gavricsnek, egy picit hosszú volt ez, aztán Mannone kapja meg a labdát, G. ezúttal máshol tartózkodott, nem zavarta meg, de a félpályán Tóth már ott van, és meg is szerezte bizony a labdát, Stefuj pöcköli tovább, ezt azonban vissza tudja szedni Kráme, őt vissza rántja ott a félpályán még, vagy kicsit visszafogja Stefúj szabadrugás a luxemburgiaknak, akik most már lehet, hogy minden mindegy alapon elkezdenek focizni. Zegden a bal oldalról 8 méterről akár mehet a Cselis, bedobja a 16-oson belülről ér, és megint rárúgja, Petras megint leér. Egy picit még engem is meglepett, hogy azt nem beadta Zegden, hanem kapura rúgta, és bizony-bizony észre kellett lennie megint Petrás kapustak, egymás után két nagyon nagy védés.
6: Igen, nagyon jól észrevetted, hogy a luxemburgiak most közben egy helyzet.
5: Ferber, ő most az oldalhálót találja el. Az első fél időben lehet, hogy ezt eltalálja, azért most már látom azt rajta, hogy látszik azt rajta, hogy mindene fáj.
6: Igen, és hál' Istennek följebb jöttek a luxemburgiak, azért mondom, hogy hál' Istennek, mert sokkal több lehetősége lesz így a Győrnek. Nem ez a játék a hazai csapatnak, ők a kontrában a legerősebbek, és így, hogy most menni kell az eredmény után, egy olyan játékra kényszerülnek, ami nem az övék.
5: Petras az, aki leteszi a labdát, és majd rúgja ki. Hosszan-hosszan Schön felé, Schön mögül Mannone elfejeli a labdát, Eddarás tovább tudja csúsztatni, de leütközi őt a levegőben Vitális, így aztán a győri térfélnek, hát nem is egészen a közepéről, de szabadrugással jöhet majd a hármas cserére készülődő Eto, és bizony nem csak Gyukánovics, de Bánáti is érkezik az Etóba, egy baloldali beadásra kivetődik Petras, és simán felszedi az érkező Ferber elől, megint Zegden volt a Zegden, és Ferber azt gondolom a két kulcsfigura jelen pillanatban a hazaiaknál.
6: Ferber kiemelkedik, azt gondolom a hazai csapatból, és Zegden is nagyon jól játszik. A győriek meg most már tudnak pihentetni is, meg megnézni sokkal több játékost, de ahogy említetted, hármas csere következik mindjárt.
5: De egyelőre a bal oldalról, a jobb oldalról Schön beadhatja. Vladoju ível helyette, méghozzá G felé kiüti a kapus a labdát. Gavrič, Gavrič ballal eltörte a labdát, de lehet, hogy szöglet lesz. Igen, még talán bele tudott érni a földön fekvő kapus, de ezt megint nem találta el jó Gavrič. Ez a második vagy harmadik ilyen lehetősége, és az izlandiak ellen is volt bizony helyzete Gavričnak ilyen. Stefúj pedig nagyon önzetlenül készítette le neki.
6: Ez egy óriási helyzet volt. Stefúj már 12 méterről ballal lőhetett volna, de még nagyobb helyzetbe középre bepasszolta, mint edzésen Gavričnak, aki 8 méterről sajnos ballal mellé passzolta.
5: 55. perc, 4-1-re vezet az Eto, Vitális szöglete következik majd. És az Eto hármat cserél, akkor a friss embereket előre hozza láthatóan Gyukánovicsot, illetve Bánátit.
6: Igen, hál' Istennek, most meglátjuk, hogy Gyukánovics mit tud futballozni, akar majd bizonyítani, szerintem jó lesz az Etónak az, hogy bejön egy ilyen friss ember, aki oda akarja tenni magát. Itt mondtam is a mérkőzésed, hogy ami benne van, ki kell hozni, ha lehet rúgni 6-ot, akkor 6-ot kell ma rúgni.
5: Így van, és jön a hármas cserél, jön Bíró, jön Bánáti, úgyhogy a teljes jobb oldalát lecseréli az Etó, tehát Vladojú és valószínűleg Schön is pihenőt kap.
6: Meg gondolom,
5: Vladojúval jön, az egészen biztos, és Bumba érkezik le, ha jól láttam. Ő volt a 10-es számú játékos. Így van, jön Vladojú, jön Bumba, és kijön még G. Valóban ő a harmadik, helyette érkezik majd Gyukánovics, vagy lehet, hogy Bánáti érkezik helyette, de valószínűleg Gyukánovics ebben a felállásban középső támadót fog játszani, és egy nagyon jó felépítés után csatáról van szó.
6: Én is biztos vagyok benne, hogy Gyukánovics lesz a center, hát őt arra hozták, amit a Bembouli megsérült. Gima nagyon jól játszott, de Gyukánovics ismerjük, amit elmondtál a dacba is, hogy milyen szezon van mögötte.
5: Így van, és ráadásul azért fizikálisan valószínűleg még G-nél is jobb. Egy sarkadás Abitól, amit viszont Bíró Barnabás lefülelt, róla ment ki a labda. Érkezett Bánáti Kevin, tehát a jobb oldalra, mondom, a teljes jobb oldalát lecserélte az Eto, illetve G is. A két gólos G pihenőt kap ezen a mérkőzésen. Eddarás a jobb oldalon, Veiga kérhetné a labdát, aztán megkapja Correa. Kráme is visszalépne. Pimentel kapja, Pimentel ível járt a bal oldalra Zegdánnak. Valóban ez a játék a luxemburgiaknak. Zegden, Abi, Zegden, vaj, Bíró nagyon szépen lefülelte ezt a labdát, és elindulhat a jobb oldalon. Hopp, ez a labda egy picit pontatlan volt Gavričtól, de aztán már meg is nyújtotta volna Stefúj felé, de ez ezúttal nem sikerült. Bocsánat, Schön felé, ő ment át ugyanis a bal oldalra Schön, tehát Bánát érkezett a jobbra, a bal oldalon pedig most ott van Schön. Egy középre tett labda Ferbert ezúttal meg tudja előzni Kripics. Mannu ne gyűjti össze, ő is már a győri térfél közepén van. Abi lép vissza, bal oldalon passzolgatnak megint. Abi sem egy ügyetlen játékos, most belerúg bele Bánáti Kevin, és jön egy szabadrugás a hazai csapat javára, és eltereli onnan Bánáti Kevint a játékvezető Ivan Griffiths, és azt is mutatja Ábinak, hogy most már mindegy, hogy eddig mi történt, az egészen biztos, hogy most már kénytelen megvárni a sípszót, hiszen mindent és mindennek a helyét pontosan kijelöl a Velszi játékvezető. Hát egyelőre jobban áll az Eto, mint ahogy annak idején a Kecskemét állt Rigában. Ami középre tett labdája, Ferber vissza is húzta a kezét. Ferber ugyanis nem ért bele, de visszahúzta a kezét Petrás. Ráadásul, ha jól láttam, akkor talán még lest is intett Williams kisasszony. Megint kezet reklamáltak egyébként a hazaiak. Megpróbálja az Eto megint kihozni a labdát, de inkább egy hosszan megnyújtott labda Kripistől Djukanovic felé. Djukanovic letenné a labdát, de nem ér oda Bíró Barnabás, és inkább fegyelmezetten visszazár, mert Ferber kihúzódott a bal oldalra. Megint hátulról próbál feljönni, építkezni a hazai együttes, a Mannone, illetve Luriz az, aki passzolgat, és a bal oldalon Zegdán kapná a labdát. Ez nem jó, úgyhogy Győri bedobás a saját 16-osukkal egy magasságban elvégezheti majd ezt Bíró Barnabás. Mozognak neki, Vitális is mozog, Bánáti is mozog, egyelőre még vár türelmesen. Gavricsnak dobja, Gavrics azonban rossz helyre fejeli a labdát, Pimentelnek. Ott a helyzet Kramer előtt, az a helyzet, az túlzás, de 16-ról lőhetett, a blokkról lepattan a labda, Pimentel teszi hátra. Itt viszont megfuttathatja Sönt, illetve megfuttathatja Mannonét. Végül aztán hazakerül egészen a negyedik gólnál nagyot hibázó hazai kapusig Dupirig a labda, megint Dupir kapja a labdát. Ő forgatja át Luriznak. Ederázs lép vissza a labdáért. A játék a luxemburgi térfél közepén folyik. Megnyújtaná azt méghozzá a jobb oldalon kilépő Correa felé. Ez azonban hosszú is volt, meg pontatlan is volt, így aztán Petrás kilépett a labdáért, és már Uma Thuma az, aki elindulhat a jobb oldalon. Bánáti lép vissza, majd megint Uma Thumot játsza meg, Uma Thuma. Ez egy jó labda is lehetett volna, de nem volt az. Ennek ellenére meg lehet azt szerezni az izlandi, a luxemburgi térfél közepén. Abi teljesen hátul, és még hátra teszi a labdát, egészen Dupir kapusig. Visszakapja azt Luriz, ő indul meg vele. Abi a bal oldalon, visszakapja Luriz, most lép át a Győri térfélre, ez szép cser volt, Abi indul meg, Uma Thuma érkezik keresztezni, szép a becsúszás, és bár Uma Thuma azt mutatja, hogy Győri bedobásra kellene, hogy folytatódjon a játék, a Velszi játékvezetőnek volt igaza, ezúttal nem ért bele Uma Thuma becsúszása után a labdába. Abi, a győriek meglabdát szereznek a saját 16-osokon, csak nem kéne eladni, Vitális egy szép csellel tisztára játsza magát, és kiteszi a bal oldalon helyezkedő Stefujnak. Djukanovic felpörgeti a labdát, és megindul a bal oldal felé. Vele szemben ott van Mannone, Djukanovic pedig észrevette, hogy zárkozott a támadáshoz. Stefuj, aki egy picit lelassítja ezt a támadást, visszateszi az középen érkező Vitálisnak. Megint a bal oldalra tömörülnek a győriek. Sőn is ott van, Djukanovic is oda ment ki, ezért aztán megint elkezdenek hátulról építkezni. Gavrics nagyon jól lép be a játékba. Tóth, akinek a nevét a második félidőben azért kevesebbet kellett mondani. Bánáti a jobb oldalon, vissza Tóth Rajmund. 25 méterről középre íveli a labdát, de ez pontatlan, és így aztán nem kellett ijedezniük a hazaiaknak, a luxemburgiaknak. 4-1-es győri vezetés a 62. percben, és számomra úgy tűnik, hogy lassan-lassan mind a két csapat, mintha várná már a végét.
6: Próbálnának jönni a luxemburgiak, de nincs bennük annyi, hogy kialakítsanak helyzeteket. A Győrnek most lehet, de sajnos nem lett.
5: Nem volt pontos Gavrics labdája, 2 méterről gyakorlatilag rárúgta Djukanovic sarkára.
6: Jönnek a luxemburgiak, csinálják ők becsületeit, baloldalt egyszer-kétszer eljutnak, de minden labdavesztés, a győriek, egy kicsit pontosabbak, minden labdavesztés óriási kontraveszélyt jelenthet a luxemburgi kapura.
5: Ott egy lövés, Kráme, de hát a 18-20 méteres lövés mellé is mennek, fölé is ment, de valóban, ahogy mondja Vukovics László, próbálkoznak, meg szimpatikusak a luxemburgiak, akik ugye szintén a BL-sejt az első köréből estek ki. A Ferencváros által is jól ismert Klaxvik 2-es győzelemmel búcsúztatta őket. Azóta is fáj.
6: Hát az, az nagyon mély ütés volt a magyar focinak, meg a Fradinak, hát nem jó szívvel emlékszünk a Klaxvikra, de most a győrieket figyeljük. Ezen a meccsen el lehet dönteni a továbbjutást. Ha 4-1 természetesen fantasztikus eredmény idegenben, de ha benne van 5-1, 6-1, akkor legyen annyi, és akkor a visszavágó már teljesen felhőtlenül lehet
5: játszani. Ahogy ezt 94-ben a Ferencváros csinálta. Ha 6-ot lehet rúgni, akkor 6-ot kell rúgni. Ez ugye egy verebesféle taktika volt, hogy annyit kell rúgni. Ahogy mondta a Futballász című könyvben annak idején, hogy a legfontosabb dolog, hogy a közönséget ki kell szolgálni. És Győri beadása bal oldalról, de mindenki előtt elmegy, és azt gondolom, igaza volt a mágusnak.
6: Igen, és hát ezt mindig el szoktam mondani, ezt a verebes történetet, de hát nagyon tanulságos, hogy 3-0-ra vezettek Hanikék a 15. percben, és a szünetben megbüntette őket, mert a félidő is 3-0 volt. Azt mondja, a Hanika mester, mi vezetünk? A széken, de hallom, hogy csapodnak fel a székek, passzogattak oldalra, meg hátra, nem erre kíváncsi a közönség, minél több gólra. És utána megtanulták, amit te is mondasz, hogy 4-5-6, ameddig lehet, amennyi a zsákban van, a közönség tényleg ezért jön ki.
5: Előfordult a 8 és a 9 is, hát itt azért annyi nem lesz, de mert azért megpróbálnak biztonságosan focizni a luxemburgiak. Volt egy kis, úgymond, felhorkanás ott nagyjából az első, vagy a második félidő 50.-52. perce tájékán, amikor volt 3 Petrás védés, de azóta azért elcsendesedett a luxemburgi támadó játék, az is inkább győri figyelmetlenségnek volt köszönhetően. Umatum azért keményen odalép Kráménak már a félpályán, hogy eszébe ne jusson a belgának megfordulni és a kapu felé indulni. Egyébként ugye, mint említettem, portugál, spanyol, belga, marokkói, olasz játékosok, illetve hát néhány luxemburgi, de ők is elsősorban a luxemburgi portugál hát népességet gyarapítják. Bíró Barnabás Vitális lépett vissza a labdáját, aztán Djukanovic passzolja vissza neki, megint Vitális, Djukanovic most ezúttal jobb oldalra húzódott ki, Bíró vissza hátra a labdát Umatumnak, nem kapkodnak a győriek, nincs is miért, Tóth a bal oldalra fut ki, de megint eladják a győriek, el is adják a félpályán, méghozzá Kripics volt az, aki rosszul vette át, így aztán Ferber indul el a jobb oldalon. Ferber már a 16-os sarkánál, nem kéne a közelre engedni, mert abból bizony lőni fog, és lőt is a 16-os vonaláról. Hát egy tipikus csatár, hogyha odaér, amikor lőni lehet, akkor ő lő.
6: Igen, de ott baloldalt nagyon elváltotta magát a Győr, és most érdekes módon Stefúj nem a labdást támadta, hanem a futóval ment el. Tehát Ferber tudta hozni befelé a labdát, és éleszögből, hát 16-osról, de éleszögből így 20 méterről lőtt fölé.
5: De fölé ment, és ha jól látom, akkor jön a negyedik csere a győrieknél, méghozzá Gavrics helyett érkezik Szép Márton, 2007-es születésű, róla már azt hiszem talán az izlandiak elleni mérkőzésen is elmondtuk, hogy a Bayer, a Eto saját nevelése, a Bayer Leverkusen U19-es csapatától ér vissza, és nemzetközi kupa tapasztalatai vannak, hiszen az ifjúsági BL-ben a Leverkusen színeiben pályára lépett.
6: Bizony, és egy nagyon tehetséges játékos, örömmel látunk minden magyar játékost az Etóban, reméljük, hogy jó játékkal és nagy sikerekkel, hogy a Umatum bemutatkozása is a nemzetközi porondon eddig nagyon jól sikerül.
5: Szép és Umatum egyébként, annak ellenére, hogy Umatum 2006-os, Szép meg 2007-es, az Eto utánpótlásában egy csapatban játszottak hosszú évekig, tehát jól ismerik egymást. Zegdán beadását kifejeli pont az imént emlegetett Umatum, és ha jól látom, akkor pont Szép szedi össze, nem sönszedte össze a labdát. Stefúj pedig kocogásra vált, sőt aztán sétálásra, majd állásra, de nála van továbbra is a labda. Hátra teszi azt Kripicsnek, belép a labdáért, vagy visszalép a labdáért Tóth, és elindul hátrafelé, nem adja oda Kripicsnek, hanem inkább Umatumot választja a jobb oldalon, Umatum pedig elkezdett felfelé kocogni, Szép is visszalépte a labdáért, Umatum nem őt választja, hanem Bánátit választotta volna, de Zegdán lekapcsolta a labdát, és egyből indítja Ferbert, Ferbert azonban megelőzi Tóth, és kivezeti a labdát az alapvonalon kívülre. Húha! Azt mutatja a játékvezető, hogy az asszisztens segítségével, hogy mehet tovább, nem volt kint. Én innen a képernyőn keresztül azt gondoltam, hogy kint volt, de hát örüljünk ennek az ítéletnek, mert hogy most a bal oldalon már a győriek mennek előre egy gyönyörű sönccsel, már a 16-os vonalánál középre teszi a labdát. Ez egy picit erős volt, így aztán sem Djukanovic, sem Bánáti nem ért be, de bizony ezekből már lehet helyzet, hiszen azt már elmondtuk lassan az első félidő vége tájékán is, hogy azért ez a luxemburgi védelem egyrészt nem áll klasszisokból, csak akkor finoman fogalmaztam, másrészt már akkor fáradnak.
6: Igen, és hál' Istennek följebb játszanak, mert próbálnak faragni a hátrányukból. és ezáltal óriási területek nyílnak mögöttük. A Győr most egy kicsit visszakapcsolt, hát nincs is hova rohanni, de hál' Istennek még az is, hogy a luxemburgi csapat kezd fáradni.
5: Luriz az, aki előre íveli a labdát megint Abi felé. Abi mögött, szintén nem túl magas, de legalább olyan erőszakos Bíró Barnabás, és meg is szerzi a labdát. Umatun pedig nem vacakol, inkább felrúgja, Luriz veszi merre, vagy már a győri térfélen, de aztán megszerzik a győriek szép révén. Abihoz pattan vissza széptől a labda, megint a bal oldalon a luxemburgi támadás. Luriz visszagurítja azt a Mannonénak, Mannoné a középkörben. Most lépnek át talán a luxemburgiak a győri térfélre, de nem, inkább Mannoné megint a középkörben cipeli előre. Aztán oda teszi Pimentelnek, Pimentel pedig azt gondolta, hogy a bal oldalon indul el Abi, Abi pedig azt gondolta, hogy inkább visszalép a labdáért, úgyhogy pontatlan volt Pimentel passza. Győri bedobás a bal oldal, a jobb oldalról, Bíró Barnabás kezében a labda Győri alapfonaltól körülbelül 20-25 méterre. Szép kéri el tőle és teszi vissza Bíró Barnabásnak. Bíró pedig, hát kicsit belerúgta a luxemburgiba, de ebből nem lett probléma, visszapattant egészen Petrásig, és már a bal oldalon megint a győriek kontrázhatnak, megindul ott Schön, megindul mellette Petrás, vagy Petrás, Stefuj, és most kapja a labdát, és kéri tovább Schön. Jó is volt az elgondolás, csak hosszú volt egy picit a labda, Schön beindult, Stefuj labdája viszont egy, hát egy jó fél méterre hosszabb volt. Ha ez van, akkor megint helyzet.
6: Igen, hát emlékezhetünk, hogy a Stefuj Bumba kettős valami nagyon jól működött ott, de Schönnel is egyre jobb a társas kapcsolat. Nagyon jók voltak a mozgások, csak picit hosszú volt a labda.
5: Luxemburgia gurigáznak a saját térfelükön, és megint a középső védőnél, Mannonénél, aztán oda teszi Lurisnak a labdát. Luris pedig a bemozgó Krámét választja, visszamozgó Kráme. Kráme 20 méter, akár lőhetne is, hát gyerekek, oda kéne lépni. Oda lépett Vitális, Kráme elé elesett, és azt mutatja a játékot, hogy menjen tovább, Kráme nem is reklamál. Hát, ha Kráme lő, előbb lő, akkor bizony lehetett volna ebből gond.
6: Hát ez egy 17 méteres szituáció volt pont szembe a kapuval. Nagyon veszélyes, nem szabad hagyni, hogy idáig eljusson, bekerült Vitális mögé. Ott már nem merte bántani. Hát egy picit úgy testtel odalépett, a játékos egyből eldobta magát, de hál' Istennek nem fújták le.
5: Így van, és jön az első luxemburgi csere, és pont az imént emlegetett Kráme helyett érkezik majd a 9-es számú Correa, Lukasz Correa, nem testvérek egyébként Leni Correával, de mind a ketten luxemburgiak, luxemburgi nemzetiségűek. Nem Kráme? Lehet, hogy akkor nem Kráme ment le, vagy pedig kettős csere volt, mert én úgy látom, hogy Kráme ment le, de most mást mutattak helyette, na nem sokára kiderül, hogy valóban mi történt. Visszafejelik a labdát egészen Dipír kapusig a luxemburgiak, kilép vele Mannoné, visszalép a labdáért Pimentel, az ő passzába pedig nagyon szépen betörik bele Tóth, Bánáti, Gyukánovics, egy csellel elmenne a kilépő Luriz mellett, Luriz biztonság kedvéért elhúzza Gyukánovics lábát még a térfél közepén, a luxemburgi térfél közepén, győri szabadrugás következik, és a Gyukánovics már sétál is be, mert hát azt gondolom, hogy ha ő fejére, vagy akár Klipics fejére felívelik a labdát, abból bizony akár még jól is jöhet ki az Eto, hát Pimentel egy picit nagyon befeküdt végül is Gyukánovicsnak. Vitális, Bánáti középre indul egy Gyukánovics, gyönyörűen vette át a labdát, ki tudja tenni a labdát Bírónak, Bíró középre teszi azt, leveszik ott a győriek, szép volt helyzetben, aztán Schön cselezget, de oda tudnak érni a luxemburgiak, és végül is egy luxemburgi szabadrugás, mert hogy Schönre mutat a játékvezető, hogy visszarántotta a luxemburgi védőt, aki a földre került, így aztán nem lesz belőle különösebb helyzet. Hát szép, hogy levette a labdát, majdnem átverekedte magát szó szerint a luxemburgi védelmen.
6: Hát ezek ilyen edzés jelenetek, 8 méterre a kaputól még akarunk 3 passz csinálni, mert edzésen belefér, de egy mérkőzés közben egy óriási győri lehetőség.
5: Gyukánovics szerzett labdát, és hátulról szerintem őt, hát lehet, hogy a szívem mondatja, mert a játékvezető ugyanazt fújta, mint az előző esetnél, semmit, mehet tovább a játék, ugyanis hasra esett Gyukánovics a 16-os előtt.
6: Hát így van, azt gondolta, hogy te is fogalmazol, ha előbb nem fújtam, akkor most sem.
5: Leni Correa jobb oldalon vissza a labdát egészen Veigáig, Veiga pedig a bal oldalra Luriznak. Eddarázs eladja a labdát, vagy hát mondjuk így, hogy Tóth szerzi meg, nagyon szépen odaíveli Tóth elé Bánáti, Tóth megpróbálná áttemelni Edderázson, ez sikerül is, csak hát ott nagyon jól biztosított Luriz, aki ezúttal inkább hazaadta a kapusnak Dupirnek, Dupir pedig már át is forgatta azt a jobb oldalra. Megint középen próbál építkezni, meg a bal oldalon. Kicsit pontatlan volt a labda, de Zegdán megelőzi Bánátit, így aztán nem tud elindulni a fiatal Győri. Középen folyik továbbra is a játék. Hú, ez egy szép csel volt Abinak, Abitól bíróval szemben, de Bánáti nagyon szépen visszasegített, így aztán nem tudott megindulni a bal oldalon. Abi azért beadni be tudja, Umatunk meg ki tudja fejelni, szép leveheti a labdát, le is veszi, aztán térdel rúgja az érkező luxemburgi játékos a Győri térfél közepén. Luriz volt az, Győri szabadrúgás. Luriz, hát majdnem azt mondtam, hogy tátott szemmel, de kimeredő szemekkel nézi a játékmenetet, hogy mit fújt. Hát valóban nem térden, sipcsonton rúgta végül is Szép Mártont.
6: Hát ez egyértelmű szabálytalanságot. Már nagyon fáradnak a luxemburgiak, elkésnek a belépőkkel, de viszi előre őket a szívük. Most kéne még egy utolsó gólt rúgni, és akkor egy 5-1, az így a 4-1 is fantasztikus, de hát benne van az 5. győri gól is.
5: És szép a bal oldalon. Gyönyörűen visszatett labda Stefújnak, ott van mellette Schön is, Stefúj megindul, a 16-os csücskénél jár, a középre tett labda pedig Vitális lövése, hát körülbelül 20 méteres lövése, laposan középre tartott, leért Dupir kapus, de hát láttunk már tőle olyat, hogy leért, aztán betornázta a saját kapujába, ezúttal ez nem történt meg, a bal oldalon pedig Abinál a labda, Abi rálép, hátra teszi azt, Zegdán Luriszt választja, hátul passzolgatnak most a luxemburgiak. Ha egy kicsit agresszívabb lenne a győriek letámadás, vagy ha lenne letámadás, akkor bizony, ahogy a első fél időben nem egyszer láttuk, meg lehetne zavarni ezt a luxemburgi csapatot, ezt a luxemburgi védelmet, nem is kicsit. Manone, megint Luriz. És ott egy labdaszerzés Tóttól, aztán végül őtőle elveszik a labdát, de most Umatum tud kilépni egy rossz labdára, azonban Edderás szereli Umatumot, de csak hátrafelé tudta tenni a labdát. Most a jobb oldalon bontakozik ki a hazaiak támadása. Lucas Correa. Oha! Nagyon szépen vette át a labdát, és 4-2. Abi volt az, aki a rosszul helyezkedő győri védők között kilépett, és az 5-ös sarkáról megszerzi a második luxemburgi gólt. Hát lehet, hogy érett a győriek gólja, de sajnos megint egy figyelmetlenség, megint egy hiba, és őt egy helyett 4-2. Igen, baj nincsen, de azért...
6: Hát pontosan baj valóban nincsen, csak ez egy helyezkedési hiba, egy sima átpasszolt labdát elmért ugye Bíró Barnabás, mögé bejöttek, átvette a luxemburgi játékos, és nagyon szép gólt rúgott a hosszú sarokba, itt már Petrás is tehetetlen volt. Hát most az lesz, hogy most mindent egy lapra feltéve jönni fognak előre a luxemburgiak. Most tényleg jó lenne berúgni az 5. gólt, de ne legyünk telhetetlenek.
5: A 75. percben, tehát a 4-2-re szépítenek a hazaiak. 3-1 volt a fél időben, aztán

0: volt. Bizony, bizony, ugyanaz a hiba volt, csak most középen csinálták meg ezt a felpaszt a luxemburgiak.
1: Pontosan, és majdnem, hogy kapusra vezette, nem merte bántani a győri játékos, nehogy kiállítsák, és Ábi remekül forgolódott jobbra-balra, de jól zárta a szöget Petrás, és a ballábas lövés 14 méterről szépen védte.
0: Most pedig az győriek szereznek labdát a luxemburgi térfélen, Tóth, de Tóth lesről jött vissza, ezt mutatja a Velszi játékvezető, illetve Williams kisasszony, az egyik asszisztens, és jön egy újabb csere a győrieknél, Tóth Rajmund kap pihenőt, és érkezik a 2007-es születésű gambiai védekező középpályás Mass a győriek csapatába. Hát ő is egy fiatal, és ő is most mutatkozik be az Eto'o mezében. A felkészülés egy részét azért már itt töltötte, felkészülési mérkőzések egy részén játszott.
1: Igen, hát a Tóth Rajmund cserébe az is benne van, hogy van már egy sárgalapja, el is fáradt egy kicsit, nehogy a kiállítás sorsára jusson, és hát a gambiaiaknak ez egy lemek lehetőség, hogy bemutatkozzon.
0: És ha jól látom, akkor megint két csere jön majd a vendégeknél, az egyik az Fernandes, vagy a hazaiaknál, az Fernandes lesz, ha minden igaz, a másik pedig talán Silva, de nem sokára kiderül, hogy kit hoz be a luxemburgiak mestere, aztán Kripics labdát tudott szerezni, de egészen csak Lenny Correáig, de középen szép megint, nagyon agilis volt, Gyukanovistól viszont elpattan a labda, úgyhogy jöhetnek a nagyon berelkesült luxemburgiak, még 13 perc van a mérkőzésből, nem kéne egyébként újabb gólt kapni, viszont nagyon szép labdát adott a luxemburgi Schön Szabolcsnak, aki jól lépett vissza, Mass megjátszott a Szép Mártont, Szép pedig a bal oldalon Schönt választja, majd elindul neki, de figyelik, a luxemburgiak nem kapja, Schön inkább visszafelé cselez egyet, Mass nála labda, ő is inkább hátra teszi Kripicsnek, nem vállalnak sok kockázatot a győriek, megint Mass, aztán Stefúj, Schön, Mass, Bánáti szinte már középpályást játszik, amit egyébként támadó középpályást játszott a utánpótlás korosztályban nagyon sokszor, és mondta is annak idején, amikor Borbély Barázs szélre kitette, hogy neki az eleinte furcsa volt, hogy szélsőt kell játszania.
1: Igen, egész jól megoldotta, gondoljunk csak a Fradi meccsre, amivel tulajdonképpen lehet mondani, hogy a bajnoki rangadón eldöntötte az egészet. Nyilván volt még 32 meccs azon kívül, de az egy örök élmény marad a fiatal játékosnak.
0: A Mass lépett vissza a labdáért, egyelőre győri térférről, most lép át Kripics a labdával, Mass húzódott hátra gyakorlatilag az ő helyére, aztán Szép lép ki vissza, érte, mármint a labdáért, Kripicset választja, Schön, Stefúj, Csőr olyan érzésem van, hogy egyszer nem bír elfáradni. Szép. Ő sem választ semmi kockázatosat, Masszal passzolgatnak, Massz, Kripics. Kripics pedig inkább hátra fogja tenni a labdát. Petrásnak, igen, hátra teszi Petrásnak. Petrás pedig felrúgja, megint Szépet keresni, Szép megcsúsztatja, aztán Gyukanovics fejeli ki a labdát a bal oldalra, Schön. És azt mutatja a Velszi játékvezető, hogy Schön megint lesről lépett vissza. A 80. percben járunk, 4-2-es Eto'o vezetésnél. Egy picit leült a játék, jön a kettős csere a luxemburgiaknál. Lemegy a gólszerző, az egyik gólszerző Abi. Helyette érkezik Fernandes valóban. Illetve jött Rodriguez is a pályára. Ha jól látom, akkor pedig Rodriguez a 41-es számú Lenny Correát váltotta. Manone, Luriz, Zakaria Luriz megnyújtja a labdát, Uma Thun pedig lehúzza a fejét. Rodriguez indult volna a labdára, de Uma Thun lehúzta a fejét, és aztán Petrás összeszedte a labdát. 81. perc, Petrás kirúgja kézből, megint Gyukanovics felé, ezúttal ez pontatlan volt, de visszatett labda is pontatlan, sajnos Szépnek gondjai voltak a labda átvételével, majd szabálytalankodott is a visszalépő luxemburgival, és ezt most lefújta a Velszi játékvezető, Pimentel volt az, akit hátulról egy kicsit felborított Szép Márton. Schön kocog ki a labda felé, vissza is fordulnak a luxemburgiak, és elkezdenek hátuladogatni, Velga forgatja át jobbról balra Luriznak. Luriz, hopp, az megint mintha kint lett volna, Bánáti meg is szerzi, nem? Nem szerzi meg a labdát, hanem felborítja inkább Zegdánt, úgyhogy a bal oldalról, majdnem az oldalvonalról, körülbelül a az alapvonaltól egy 30-35 méterre jön egy szabadrugás,

0: hazai csapat javára, amit természetesen Zegden fog elvégezni, de ott van vele Pimentel is, de el is zavarja Pimentel. Zegden egyből be fogja ívelni, valószínűleg Ferbert, vagy esetleg Mosbát, Rodriguez-t fogja keresni a beíveléssel. A győriek 16 méteren húzzák meg a védelmi falukat. Na nézzük. Középre ívelt labda. Szép. Az, aki kirúgja oldalra, bíró szedi össze, majd megnyújtja. És ez most pontos. Bánát jól teszi le Masznak. Masz kicsit cselezget, és elindítaná a jobb oldalon, most a jobb oldalra áthúzódó Schönt. Eddarás hátra, és ezúttal pontosan a kapusnak, viszont eladják a labdát, és szöglet következik. Ezt jól oldotta meg Schön, mert Eddarás csúszott, Schön pedig tudta, hogy nem nagyon tudja elérni, inkább rábikázta Eddarásra.
1: Igen, de nem tudom, mit itt érve, megadta a szögletet, jó, mert le is lehet, hogy be is fordulhatott volna Schön, mert utolsó ember volt a védő, akire rávágta a labdát, de mégis jól jött ki ebből a győri csapat.
0: Igen, csak én úgy éreztem, hogy már nem biztos, hogy eléri pontosan a labdát, és ez volt talán a megoldás, mert azért bármennyire nem érzem Schön, hogy fáradt, de nyilván azért 82 perc játék után valamennyire ő is, és ráadásul most ő végzi el a szögletet, úgyhogy nézzük, hogy ez esetleg új variációkat nyit-e meg. Megy középre a labda. Masz felé azonban levesz is szép, jött kettő! Djukanovic levette jobbal és kirúgta a hosszú ballal.
1: Hát ez a meccs gólja volt, ezt próbálom leírni, hogy mi történt. A szöglet átszállt a hosszú oldalra, a 16-os és a köríva, ahol találkozik, levette Djukanovic a labdát, utána a pattanás után adott egy esernyőcsert a rátámadó védő fölött, akinek a fején még tovább is csúszott a labda, és ahogy tovább csúszott a védő fején a labda, mielőtt földet ért volna, ballal 12 méterről a hosszú sarokba vágta. Hát a meccs gólja, gyönyörű ez az esernyőcsel, parádés és a ballábas lövés levegőből, nagyon szép találat, így kell bemutatkozni az új csapatodba.
0: Mint a megpattant volna, de azt gondolom, hogy nem jön gól, ezt a Djukanovicra fogják adni, és láthatóan Djukanovic is örül. Egyébként azt mondják róla, hogy ő nagyon szeretett a dacban is játszani, mármint a Dunaszerdahelyben, és örült, amikor megkereste újra, hát nem is a Dunaszerdahely, de az Eto, és hát ugye játszott ő a Standard Liège együttesében, nem jött. Nem volt annyira szerencsés az a szezonja. Egy szezont játszott a Hamarbyban, az jó volt, aztán utána megsérült, kölcsön adták, és most megint kölcsönbe adta a Hamarby. Ezúttal az Etónak vitális kapja a győri térfélen a labdát. Kezdőkörben Masszot választja, Massz egyből kiteszi a jobb oldalra. Bíró Barnabás, bíró befelé húz a labdával, nagyon szépen megjátszott a Vitálist. Vitális, ha lendületből tovább vitte volna a labdát, talán többet ért volna vele, de így is bíró Umatumot választja, Umatum pedig Kripicset. Kripic látja, hogy visszalép a labdáért Schön, aztán Masz megint a labdával. Umatum a győri térfélen jár a labda, de győri lábakon, és ez azt gondolom a legfontosabb. Bánáti Kevin, megint Djukanovic próbál lefordulni, ezúttal azért nagyon erőszakos volt Mannone, Luris pedig hátra teszi Dupir kapusig, Dupir jó nagyot rúg bele, a 85. perc is elkezdődött már a mérkőzésen, Ferberről hátrafelé pattan a labda, Umatum elfejeli Ferber elől, Masz nagyon szépen kapásból letette Bánátinak, Bánáti pedig a bal oldalon kiugrasztja Schönt, Schön átteszi Djukanovicnak, na most Djukanovic egy picit totojázott, ezért nem került igazán helyzetbe, Zegdán tudta kirúgni előle, de jó volt Schön labdája.
1: Schönnek muszáj volt erősen adni a labdát, különben nem jut el Djukanovichoz, aki az erős paszt maga elé szerette volna tenni 14 méterre a jobb összekötő helyén, de egy picit hosszan vette át, ez elég volt a luxemburgi védnek, hogy szögletre tisztázzon.
0: Schön érkezik megint a szöglethez, az előző szögletnéből aztán gól született, ugye akkor rúgta Djukanovic a győriek 5. találatát. A 86. perc kezdődik, Schön íveli középre a labdát, a rövidre ezúttal, szép csúsztatná, de kiüti előle az érkező Dupir kapus, és most akár indulhatnak előre a luxemburgiak, mert minden győri elő volt, aztán érkezik Stefuj, és ledarálja szó szerint a luxemburgi térfél közepén Lucas Correát. Bíró is már egyébként vissza. Károly nem mutatták, de óriási zicser volt, de luxemburgi zicser, amit kapufára vágott. Ha jól láttam, akkor pont a cserekén beállt Fernandes volt. Rodriguez. Majd reméljük, hogy mutatják, mert hogy nem tudom, a szép Márton bosszankodását láthattuk a képen csak. Nem pedig a luxemburgi támadást. Bizony, azért az látszik, hogy nagyon-nagyon sok a figyelmetlenség és a pontatlanság a győriek védekezésében. Ezen nagyon sokat kell majd javítani a következő mérkőzésekre. Középre ívelt labda, kifejeli Kripic, leveszi azt Sőn Szabolcs a győri térfél közepén, kifelé fordul és Stefújt választja. Szép lép vissza a labdáért, aztán Sőn kapja Széptől a labdát. Bíró, Vitális, Mász is inkább hátra teszi azt Umatumnak, Kripic most már különösebben nagy lendülettel a luxemburgiak sem támadnak le, úgyhogy átforgatja a való jobb oldalra Bíróhoz, Vitális, Umatum kapja tőle, és Umatum is inkább Petrás kapusban látja a biztos megoldást, Petrás pedig már Kripicnek, és megint a bal oldalon a győriek támadása Stefúj révén. Vitális oda mozog ki, de még mindez a győri térfélen, Massz lépett vissza szinte a védővonalba, és ő indul most el a labdával, van is előtte terület, de inkább Bánátit választja a jobb oldalon, Bánáti csere nem jön be, győri bedobás, de bár a luxemburgi térfélről Zegdárról pattant ki a labda, a 87. sőt a 88. percen járunk már, Bánáti kezében a labda, Juárez valamit odasúg neki, hiszen pont előle végzi el a bedobást, Massz nagyon jól lépett be, azonban rosszul veszi át a labdát, majd lerántja a visszalépő Fernándest. Luxemburgi szabadrugás, de a győriek megszerzik. Sőn 20 méterre, 18-ra. Ott van Djukanovic. Áj, pontatlan volt Sőnnek a passza, mert Djukanovic megint helyzetbe kerülhetett volna. Azt mindenesetre elmondhatjuk, hogy Djukanovic elég jól helyezkedik ezeknél a szituációknál.
1: Hát azért nem véletlenül játszott ilyen csapatokba, és rúgott ennyi gólt, és újra felszeretné építeni magát, és szerintem ilyen szempontból a legjobb helyen van.
0: Közben egy luxemburgi szabadrugás, mert hogy végül Fernándest megint Stefúj volt az, aki a győri térfélen fellökte a jobb oldalon, méghozzá egy jó 30 méterre lehetünk a győri kaputól, és Zegdán majd ballal fogja középre ívelni a labdát. 89. perc, már 5-2-re vezet az Eto Luxemburgban, megy középre a labda, ó, Ferber mellé fejelte, ha csak nem volt les, nem volt le, de les volt, végül felteszi a kezét a játékvezető az asszisztens intésére, bizony, hát bizony. Ferber biztosan lesen volt, lehet, hogy a többiek nem, de aki fejelt, az igen.
1: Igen, hát ha ez nem lett volna les, akkor óriási helyezkedés hiba, mert teljesen egyedül fejelt 7 méterről a hosszú kapufával egy vonalba, de hál' Istennek jól helyezkedtek a győri védők. Értem ez alatt, hogy a 16-osnál húzták meg a védelmi falat, és így lesre futott Ferber, aki torony magasan a legjobb játékos a hazai csapatnak, de ez 5-2, ez megnyugtató előny.
0: Főleg, hogy ez a mérkőzés ugye Luxemburgban van, egy előre rúgott labda a luxemburgiaktól, ráadásul meg is kapják a labdát, mert hogy megint lesen volt, ezúttal Djukanovic volt az, aki rosszkor lépett vissza, vagy későn lépett vissza, úgyhogy elvégezhetik a luxemburgiak a szabadrúgást, majd a csere után, mert hogy megint jön egy csere, Eddarás megy le a luxemburgiaktól, és érkezik helyette a pályára, ha jól látom, akkor talán Brian Silva az, aki pályára lépett, aki a Klaksvik ellen egyébként kezdő volt a luxemburgi együttesben. Zegdán beleviszi Bánátiba, Bánáti pedig jobb oldalon elindulhat, Zegdán hátulról szerintem megrúgta, és nem csak szerintem ez a legfontosabb, hanem egy picit későn ugyan, de megszólalt Griffiths sípszava is, Vitális már vissza is passzolta a labdát Bírónak, majd Umatumnak, Kripicsnek, most aztán tényleg minden játékos a pályán már a végét várja, Massz kérje és kapja a labdát, a rendes játékidőből 11 másodperc a hátra, Massz fordul, Sőn szépnek teszi le a labdát, aztán Bíró kapja, ő is középre húzódott, Vitális, lejárt a rendes játékidő, Bíró kitenni a labdát Bánátinak, aki meg nem indul el, 3 perc lesz a hosszabbítás, a minimum hosszabbítás ezen a mérkőzésen, Luriz szép majdnem labdát szerez, de végül ki tudják hozni. Sőn is majdnem labdát szerez, Stefúj meg labdát szerez. A 16-oson belül szép megy neki, középre tett labdát pedig Bánáti rúgja be. 6-2. A balról középre tett labdára érkezik Bánáti Kevin. Érkezett szép, és előtte még elment a labda. A 90 plusz első percben, tehát a 91. percben megvan a 6. győri gól Bánáti Kevin révén. Hát én azt gondolom, hogy nem kockáztatok nagyot, hogy azt mondom, hogy eldőlt a továbbjutás, úgyhogy most majd azt kell nézni, hogy a Várdász Skopje FC Liga mérkőzésen melyik csapat jut tovább.
1: Egyetértek, gyönyörű labdaszerzés volt, de amiről az elején beszéltünk, hogy hál' Istennek a luxemburgiak elhiszik, hogy ők is ki tudják hozni a labdát, meg is próbálják ezt, mint edzésen, de belesültek, és Stefuj remekül leste le a keresztpaszt, levitte az alapvonalig, hogy tanítják, és úgy lőtte keresztbe, hogy Bánáti 3 méterről az üres kapuba passzolta.
0: És a lassítást lehetett látni, hogy végig fent volt Stefuj feje, tehát nem arról volt szó, hogy majd középre rúgon labdát és valaki elérje, nem láthatjuk, hol érkezik Bánát, és őt kereste a labdával.
1: És kivárta a megfelelő ütemet, tehát ha kell, akkor előbb adta volna, ha kell, akkor nem viszi le az alapvonalig. Nézte a mozgását az ellenfél védőinek, a kapusnak, teljesen kiszolgáltatott volt a védelem, Stefuj főérdeme a gól, a labdaszerzés és a gólpassz.
0: Még Ferber az, aki cselezget, aztán a 16-os csücskénél Fernández. Ferber kapja meg, Ferber középre hívja a labdát, Umatun felfejeli, más pedig kiollózná. Hát eltalálta legalább a labdát, Csőn pedig kirúgta egészen Lurizik. Őt Bánáti támadja, Luriz hátadja? Nem merte hátraadni, mert ott meg Djukanovic volt az, aki megpróbált zavart kelteni, úgyhogy megcsinált egy cselt, és ez most sikerült Bánátival szemben. 1 perc van még hátra, visszafejelt labda, ezúttal Klipicstől, Mász gyűjti össze, aztán elcselezi magát, ott pedig egy lövés, ami hát 4-5 méterrel elhagyja a győri kapu mellett a játékteret. Gyenge is volt, meg rosszul is célzott Rodriguez, és Petras már el is végezte a kirúgást, kigurította azt Klipicsnek, Klipics Stefujt választja, Stefuj szép, megint Stefuj, Mász szép megy tovább, ő most középen próbálja egy picit szervezni a győriek játékát, a jobb oldalon Bíró Barnabás, 1/2 perc van még hátra, szépet választja, aki beindult a jobb oldalon, le egészen az alapvonalig visszafordul Szép Márton, cselezget, ott nagyon szépen veszi észre, hogy belép Bánáti a játékba, vagy Bíró a játékba, középre tett labda, elcsúsztak a győriek, de ott még lehet egy lövés, ott van egy lövés, és nincs meg a 7. gól, egy óriásit védett Düpir kapus, de Düpirnek is volt 3-4 olyan védése, meg persze egy potyagolja, hogy akár több is lehetne. Nem, nincs olyan meg a szöglet egyébként, Stefuj lövése volt ez, ha jól láttam. Igen, jobbal a ballábas játékos, és ha jól hallom, akkor ebben a pillanatban lefújta a találkozót. Így van, lefújta a találkozót Griffiths játékvezető, így aztán a mérkőzésen papírforma eredmény született Bissen Eto'o FC 2-6. Petrás védéssel indult tulajdonképpen a mérkőzés, de a 12. percben már megszerezte az Eto'o a vezetést, amely meglehetősen magasan védekezett, és igyekezett már nagyon-nagyon magasan a luxemburgi 16-os előtt megzavarni a védőket, és a 12. percben Vladojú beadása után érkezett Bumba, és középről körülbelül 10-11 méterről a kapu közepébe lőtt 0-1. A 20. percben azonban egy győri védelmi hibát, Tóth Rajmund eladott labdáját Ferber kihasználta, és betalált, egyenlített. Egy-egy, nem sokáig örülhettek azonban a hazaiak, mert hogy a 24. percben baloldalról a kaputól körülbelül 24-25 méterre középre ívelt egy szabadrugást Vitálist, senki nem ért bele, és ahogy ez így lenni szokott, a hosszú sarokba pattant a labda, 2-1 az Eto'nak, sőt, a 44. percben érkezett egy G-gólja is, egy középre rúgott labdát, nagyszerűen vett át, a kapu felé fordult, és azt begurította, 3-1 a szünetben a győrieknek, G aztán nem sokkal az újrakezdés után duplázott, 4-1, a 75. percben azonban Abi egy győri védelmi hibát kihasználva az 5-ös baloldali sarkából Petrás fölött átpöttyintette a labdát, így aztán 4-2-re szépített a hazai együttes. De jött a 83. perc, az újonnan érkező csereként beálló Djukanovic egy gyönyörű szöglet után áttemelte a labdát az érkező luxemburgi védőn. Jobbal, majd még a labda földet érése előtt kilőtte hosszú sarkot ballal, 5-2, majd pedig Stefuj beadása után az alapvonalról balról középre tett labdát Bánáti 3 méterről az üres kapuba passzolta a 91. percben. Volt még győri lehetőség, aminél óriásit kellett védenie Düpir kapusnak, de a mérkőzés eredménye már nem változott, és tulajdonképpen talán nem nagy képviség azt mondani, hogy eldőlt a továbbjutás is, ugyanis Bissen Eto'o FC 2-6. Jövő héten csütörtökön természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban is majd hallhatják a visszavágot. Nagy izgalmakra szerencsére nem kell számítanunk, ugye Vukovics László?
1: Továbbjutás eldőlt véleményem szerint is. A magyar csapat találkozik Luxemburgival, ahogy említettük, a Ferencváros oda-vissza 6-1-re verte a Dudelange-ot, itt a hatos itt is megvolt, 6-2, fantasztikus győri teljesítményt láttunk. Ennyire nem gyenge a luxemburgi csapat, amit az eredmény mutat. A győriek ma nagyon jól játszottak. Az elején kellett Petrás bravúrja, 0-0-nál óriásit védett Ferber lövésénél. Azért az meghatároz egy mérkőzést, hogy ki tudja megszerezni a vezetést. Ezt a győriek tudták Bumba révén, aki remekül érkezett a jobboldali beadásra. A gólokat elmondtad, Csessi, én most inkább a mérkőzésre térnék ki, hogy a győriek sokkal jobban alkalmazkodtak, mint Reykjavikban, ahol hideg volt, esős, műfüves pálya, 14 bajnoki meccs.
0: De azért gyengébb is volt az ellenfél, ezt azért tegyük hozzá a becsület kedvéért, nem?
1: Persze, de ez az ellenfél gyengébb volt, de ott 14 bajnoki mérkőzés a háta mögött érkezett a Reykjavik. A Győr csak edzőmeccseket játszott addig, az új edző első tétmérkőzése volt Juáreznek. A győriek ott nem néztek ki jól, és hiába a hosszabbításba kaptak csak ki, de a párosítás ott dőlt el, tehát az a mérkőzés ott dőlt el, hogy a Győr ott így szerepelt. De most térjünk vissza a mai mérkőzésre, itt a győriek sokkal jobban néztek ki, a felállás ugyanaz, mint Borbé Balázsnál volt, tehát a 4-2-3-1-es játékrendszer. Csinger nem tudott játszani, Umatum remekül helyettesítette, az elején nehezebben indult a fiatal játékosnak, az első 10 perc, de hál' Istennek fölvette a ritmust és jól játszott. Elől pedig G, ugye mindig elmondjuk, hogy nem az az igazi posztja, hanem szélről indul, de ma két gólt is szerzett. Az, hogy most a kapus bevette a másodikat, hát lövésből lesz a gól, ez már nem a mi dolgunk, de az első gól gyönyörűen levette és bepasszolta. A győriek végig bátran, határozottan játszottak, élvezték a futballt. Volt a mérkőzésnek olyan szakasza 1-1-nél, amikor a luxemburgiak is próbálkoztak, de az ő játékuk csak a kontrára rendezkedik be, tehát ők azt szeretik, amikor labdát tudnak szerezni a félpályánál, és a gyors játékosokat elindítják, akik próbálják megtalálni Ferbert. Hál' Istennek ez ma kevésszer sikerült, de Ferberen látszik, hogy torony magasan a legjobb játékosa a luxemburgi csapatnak. A győrieknél meg most felfedeztük Djukanovićot, már mi, akik még nem láttuk, mert ő egy jó futballista. Azt gondolom, hogy ha Bembouali felépülőt, akkor is be fogja tudni építeni a csapatba Juárez. Nagy potenciál van benne, de ez jót fog tenni a győrieknek, hogy kialakul egy egészséges versenyhelyzet. Sok jó játékosból ezek kellemes gondok az edzőnek. Visszatérve, amit mondtál, a védekezést kell egy kicsit jobban összerakni a győrieknek, mert a mai mérkőzésen belefért a két kapott gól, meg az, hogy Petrásnak még ez mert azért kellett 3-4 nagyot védeni. Tehát ha minél előrébb fogsz jutni, mondtad, hogy a Várdár meg a Riga győztesével, tehát ott egyre jobb csapatokkal fogsz játszani, ott nem szabad ennyi helyzetet engedni az ellenfélnek. De ne legyünk telhetetlenek, azért 6-2-re nyert a Győr idegenbe, ez bárki ellen megsüvegelendő teljesítmény. A továbbjutás eldőlt, és tovább fogja csiszolni a Győr a játékát a jövő héten.
0: Ha már Djukanovićot említetted, akkor vele kapcsolatban még egy kérdés. Most azt láttuk, hogy nagyon jól érzi magát középen, és tényleg szép dolgokat is csinál technikailag, de az is látszott, hogy akárcsak ő is nagyon szívesen húzódik ki jobb és bal oldalra egyaránt.
1: Igen, mert te is említetted, hogy mindkét poszton hasznos. Hát itt attól függ, hogy a csapat mennyire van fönt, mennyire tudják foglalkoztatni. Úgy láttam, az elején még nem nagyon vették bele a játékba, inkább visszavitték a labdákat, de a csapat mindig figyeli azt, hogy akitől van folytatása a játéknak, annak bátran adom a labdát, őt még nem ismerték annyira. A Vitálisnak oda merik adni, meg Csingernek, Ripisnek, mert ott van folytatás. Most már megismerik egyre jobban, akkor őt is bele fogják venni a játékba. Magas, jó felépítésű játékos, hát a gólja meg parádés volt, hogy a 16-oson belül mindenki lövést várt róla, ott volt a lábán a labda, gyönyörű esernyőcselt adott az ellenfélnek, akinek a fején megcsúszott a labda, és lese esett ballal kapásból bevágta a hosszúba, klasszis csatár teljesítmény. Most mondhatják, hogy egy luxemburgi csapat ellen, de hát az ellen tudott berúgni a gólt, aki ellen éppen játszol, és hát a statisztika nem hazudik, ő rengeteg gólt rúgott már a dacba is. Azt gondolom, hogy nagy nyereség lesz a győrieknek.
0: Laci, te variálnál az eredmény tudatában, hogy mondjuk akár azok, akik most csereként jöttek be, kezdjenek, vagy más kezdőt állítanál fel a jövő heti, jövő csütörtöki visszavágon, vagy azt mondod, hogy ez még nagyon az év eleje, inkább szokjon össze a csapat, inkább legyen meg az, hogy mindenki tudja a helyét, mindenki tudja, ahogy mondod, hogy mondjuk Djukanovic is tudja folytatni a játékot.
1: Én a második verzió híve vagyok. Én azt szeretem, ha egy csapatnak kialakul a magja, és egy edző 5-8 meccsig megadja a sanszot ugyanannak a brigádnak, és ha az bizonyít, ott tudnak összeszokni, mint hogy a Győr alapcsapata Csinger és Bembueli kivételével ma is megvolt, hát a ketten sérültek, azért nem játszottak. Akkor tud kialakulni az automatizmus, akkor tudnak a csapatrészek összecsiszolódni, és ehhez bármilyen előnyben van a Győr, akkor játszhatom 60 percet a kezdőcsapatomat, de megvan a mag, összecsiszolódnak, mindenki érzi egymást, és oda beszállnak, ott csak legó darabkákat kell cserélni, mert berakod a helyére, és mindenki tudja, hogy adott poszton mit vár el az edző, és így akkor össze fog csiszolódni az új játékosok, és sokkal könnyebben épülnek be egy működő rendszerbe.
0: Köszönöm szépen, tehát még egyszer az eredmény, Vissen Eto FC 2-6, a visszavágó jövő héten csütörtökön majd Győrben a Nemzeti Sportrádióban, mint ahogy a hétvégén ugye már kezdődik a labdarúgó NB1, az OTP Bankliga, az Eto bajnoki címvédő a Vasasnál kezd majd vasárnap, természetesen azt is közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Mukovics Lászlónak köszönöm, hogy velünk volt, és hallgatóinak is, hogy minket választottak a Szóval stúdióért.
2: Csesszegi Balázsnak és Vukovics Lászlónak köszönjük szépen. Magabiztos sikert, tehát 6-2-es győzelmet aratott a Győr a luxemburgi Vissen ellen a konferencia liga selejtezőinek második fordulójában. Jövő héten jön majd a visszavágó. A pontos idő 22 óra 15 perc.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: 9:50 a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. A Fenerbahce legyőzte a Górnyék Zsabzse együttesét a Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában, az első összecsapáson, tehát 1-0-ás győzelem Taliska góljával. Mason Greenwood például bemutatkozott az isztambuli csapatnál, jövő héten jön majd a visszavágó Tun Dinamo Zagreb 1-1. Érdekes, hogy a svájci bajnok a horvát bajnokkal egyelőre nem bírt el, tehát lehet a zágrábiaknak azért a nemzetközi kupát illetően sokkal nagyobb a tudásuk, illetve hát a múltban mutatott teljesítményük azt mutatja valójában, hogy a horvátoknak ebből a párharcból tovább kéne jutniuk. 64. perc, Vikingur, Hapoel Berseva 1-1, lehetett volna az Eto ebben a párharcban, de végül is az izraeli bajnokkal az izlandi bajnokság első számú esélyese győztese tudott csak játszani, miközben a Győr 6-2-re verte a Bissent a Konferencia Liga selejtezőjének második körében az első összecsapáson. Egy kicsit másabb téma, de azért maradunk a labdarúgásnál, hiszen a VB döntőjét a hétvégén rendezték. Ugye Spanyolország 1-0-ra verte hosszabbítás után Argentina csapatát, Amerikából jelenti Nárai Balázs.
3: Ma már pakolnak Washington National Mall-jának Kapitóliumhoz legközelebbi füves részén, a belváros ikonikus helyszínén, ami 5 héten keresztül a világbajnokság szurkolói zónája volt. Hangos szurkolást látott ez a helyszín is. A döntő idején szintén messze visszhangzott a drukkerek hangja, akár a Kapitólium törvényhozási termeiben is meghallották volna, már amennyiben vasárnap ott ültek volna a képviselők és szenátorok. Jöttek a szurkolók ünnepelni a VB zárását. Sok nemzet támogatói. Norvégok, kolumbiaiak, brazilok, még irániak is. Szóval nem csak a spanyolok és argentinok.
4: Yeah, Mexico, the games in Mexico was amazing. So, Mexico played impressive too. So, hopefully next time we can go further.
3: Egy mexikói mezbe öltözött, sajnálatát fejezte ki, hogy hazája válogatottja, hamarabb búcsúzott a vártnál. De hozzátette, ezt leszámítva, örül annak, hogy Mexikó is házigazda volt.
4: So we enjoy every game. We can wait another 4 years.
3: A szurkolói zónában a döntő alkalmával nem csak szurkolás volt, hanem összecsapás is. Szerencsére csak az egyik szponzor által kihozott mini focipályán. Itt negyedórás mini meccseket vívhattak a döntő előtt a kiérkező szurkolók, hirtelen összeverődő csapatokból. A lelkesedés nagy volt, a palánkot is sűrűn igénybe vették. Itt Washingtonban előfordulhatott az is, hogy Spanyolország és Argentína egy csapatban játszott, miután a szurkolók egymás oldalára kerültek az alkalmi csapatokban. Egy spanyol mezbe öltözött alkalmi játékos is azt mondta, nem számít, hogy ki milyen ország színeit viseli. Lényeg az, hogy jól érezzék magukat. Mindegy az is, hogy kinek az oldalán játszanak itt. Jó megismerni új embereket, vagy éppen barátokkal együtt rúgni a labdát.
5: As long as we all have good time and like don't be disrespectful to each other.
3: Amíg jól eltöltjük az időt és tiszteljük egymást, addig minden rendben, hangoztatta.
5: Yeah, it's good. It's really good. I like him, man. Yeah, it's good. Four, five and five. It's nice, man.
3: Egységesen mindenki örült. Azt hangoztatták, hogy lényeg az, hogy jól érezzék magukat. Itt összehozza a közösséget ez az alkalom, mondta egy argentin mesztviselő. Még a döntő előtt voltunk, akkor azt tippelte, hogy Argentina 3-2-re nyer majd. Társa realistában spanyol győzelemre tippelt, akkor is, hogyha a dél-amerikaiak kék-fehér mezét viselte. Argentin mezes csapattársuk hasonlóképpen lelkes volt, hogy minden rendben van és minden kerek.
6: I have no. I'm just coming in to see a good game. I have no expectations at all.
3: A mini foci pályától távolabb egy másik szurkoló azt mondta a döntő előtt, hogy nincsen várakozása, jó meccset akar látni. Kiderült róla, hogy az Egyesült Államok polgára. Így megkérdeztem, hogy mit gondol a foci népszerűségéről hazájában. Ahogy mondta, ez azért hullámzik. A világbajnokság körül a csúcspontra került. Hozzátette, hogy ő Washington környékén élt, világéletében itt nőtt fel, családjában pedig a soccer központi szerepet játszott mindig is. Így nála a születése óta nem volt kérdés a foci népszerűsége. Az Egyesült Államok válogatottjának kiesése a nyolcaddöntőben persze csalódásra adott okot, de ennek ellenére ünneplésre is van ok. Önmagában azért, mert az Egyesült Államokban zajlott a torna. Egy három fiatal hölgyből álló társaság zászlót viselve vágott át a füvön az óriás kivetítő felé. Ketten argentin meszt és zászlót, egyikük pedig spanyol színeket viselve. Teljes volt az összhang közöttük is. Arra, hogy nem lesz-e vita, ha éppen Argentína vagy Spanyolország győz, az volt a válasz. Önmagában öröm az, hogy a két csapat van a döntőben, és mindkét válogatott nagyon jó. Az pedig természetes, hogy közülük, aki Argentínában született, az odaszurkol, a spanyol születésű barátnőjük pedig az európaiaknak. A nyelv pedig közös, vetettem közbe, egyfelől a foci nyelve, másfelől pedig a spanyol. Amivel jó hangulatban csak egyetérteni tudtak.
2: Nárai Balázs összeállítását hallották. Véget ér a körkapcsolás, a szerkesztő Erdei Márk, a hangmester Egréder István, valamint a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, hamarosan következik a Sportvilág Berő Emesével. Viszont hallásra!
0: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a sportvilág.
2: Idegenben került előnybe a Győr a Konferencia Ligában. Lionel Messit választották a VB legjobb játékosának. Holnap kezdődik a Vívó VB és a Vízilabda Világkupa. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok.
0: Sportvilág.
2: A korai bajnokok ligája selejtezős kiesés után a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata a Konferencia Liga selejtezőjében javítana. Az Eto a második forduló első mérkőzésén idegenben lépett pályára a luxemburgi Atert Bissen ellen. A találkozó történéseit Cseszregi Balázs foglalja össze.
3: A mérkőzésen papírforma eredményt született Bissen Eto FC 2-6. Pettás védéssel indult tulajdonképpen a mérkőzés, de a 12. percben már megszerezte az Eto a vezetést, amely meglehetősen magasan védekezett, és igyekezett már nagyon-nagyon magasan a luxemburgi 16-os előtt megzavarni a védőket, és a 12. percben Vladoju beadása után érkezett Bumba, és középről körülbelül 10-11 méterről a kapu közepébe lőtt 0-1. A 20. percben azonban egy győri védelmi hibát, Tóth Rajmund eladott labdáját Ferber kihasználta és betalált, egyenlített. Egy-egy, nem sokáig örülhettek azonban a hazaiak, mert hogy a 24. percben baloldalról a kaputól körülbelül 24-25 méterre középre ívelt egy szabadrugást Vitális, senki nem ért bele, és ahogy ez így lenni szokott, a hosszú sarokba pattant a labda, 2-1 az Etónak. Sőt, a 44. percben érkezett G gólja is, egy középre rúgott labdát nagyszerűen vett át, a kapu felé fordult és azt begurította. 3-1 a szünetben a győrieknek. G aztán nem sokkal az újrakezdés után duplázott, 4-1. A 75. percben azonban Abi egy győri védelmi hibát kihasználva az ötös baloldali sarkából Petrás fölött átpöttyintette a labdát, így aztán egy 4-2-re szépített a hazai együttes. De jött a 83. perc, az újonnan érkező csereként beálló Djukanovic egy gyönyörű szöglet után áttemelte a labdát az érkező luxemburgi védőn jobbal, majd még a labda földet érése előtt kilőtte hosszú sarkot ballal, 5-2, majd pedig Stefuj beadása után az alapvonalról balról középre tett labdát Bánáti 3 méterről az üres kapuba passzolta a 91. percben. Volt még győri lehetőség, aminél óriásit kellett védenie Düpir kapusnak, de a mérkőzés eredménye már nem változott, és tulajdonképpen talán nem nagy képviség azt mondani, hogy eldőlt a továbbjutás is, ugyanis Bissen Eto FC 2-6.
2: A mérkőzés után kollégám a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjével, Vukovics Lászlóval értékelte a találkozót.
4: Továbbjutás eldőlt véleményem szerint is. Ha a magyar csapat találkozik luxemburgival, ahogy említettük, a Ferencváros oda-vissza 6-1-re verte a Dudelange-ot. Itt a 6-os itt is megvolt, 6-2, fantasztikus győri teljesítményt láttunk. Ennyire nem gyenge a luxemburgi csapat, amit az eredmény mutat. A győriek már nagyon jól játszottak. Az elején kellett Petrás bravúrja, 0-0-nál óriásit védett Ferber lövésénél. Azért az meghatároz egy mérkőzést, hogy ki tudja megszerezni a vezetést. ezt a győriek tudták Bumba révén, aki remekül érkezett a jobboldali beadásra. A gólokat elmondtad, Csesi, én most inkább a mérkőzésre térnék ki, hogy a győriek sokkal jobban alkalmazkodtak, mint Reykjavikba, ahol hideg volt, esős, műfüves pálya, 14 bajnoki meccs.
3: De gyengébb is volt az ellenfél, ezt azért tegyük hozzá a becsület kedvéért, nem?
4: Persze, de ez az ellenfél gyengébb volt, de ott 14 bajnoki mérkőzés a háta mögött érkezett a Reykjavik. A Győr csak edzőmeccseket játszott addig, az új edző első tétmérkőzése volt Juáreznek. A győriek ott nem néztek ki jól, és hiába a hosszabbításba kaptak csak ki, de a párosítás ott dőlt el, tehát az a mérkőzés ott dőlt el, hogy a Győr ott így szerepelt. De most térjünk vissza a mai mérkőzésre, itt a győriek sokkal jobban néztek ki, a felállás ugyanaz, mint Borbély Balázsnál volt, tehát a 4-2-3-1-es játékrendszer, Csinger nem tudott játszani, Umatum remekül helyettesítette, az elején nehezebben indult a fiatal játékosnak, az első 10 perc, de hál' Istennek fölvette a ritmust és jó játszott, elől pedig G, ugye mindig elmondjuk, hogy nem az az igazi posztja, hanem szélről indul, de ma két gólt is szerzett. Az, hogy most a kapus bevitte a másodikat, hát lövésből lesz a gól, ez már nem a mi dolgunk, de az első gól gyönyörűen levette és bepasszolta. A győriek végig bátran, határozottan játszottak, élvezték a futballt. Volt a mérkőzésnek olyan szakasza 1-1-nél, amikor a luxemburgiak is próbálkoztak, de az ő játékuk csak a kontrára rendezkedik be, tehát ők azt szeretik, amikor labdát tudnak szerezni a félpályánál, és a gyors játékosokat elindítják, akik próbálják megtalálni Ferbert. Hál' Istennek ez ma kevésszer sikerült, de Ferberen látszik, hogy torony magasan a legjobb játékosa a luxemburgi csapatnak. A győrieknél meg most felfedeztük Djukanovićot, már mi, akik még nem láttuk, mert ő egy jó futballista. Azt gondolom, hogy ha Bembouali felépülőt, akkor is be fogja tudni építeni a csapatba Juárez. Nagy potenciál van benne, de ez jót fog tenni a győrieknek, hogy kialakul egy egészséges versenyhelyzet. Sok jó játékosból ezek kellemes gondok az edzőnek. Visszatérve, amit mondtál, a védekezést kell egy kicsit jobban összerakni a győrieknek, mert a mai mérkőzésen belefért a két kapott gól, meg az, hogy Petrásnak még ez mert azért kellett 3-4 nagyot védeni. Tehát ha minél előrébb fogsz jutni, mondtad, hogy a Várdár meg a Riga győztesével, tehát ott egyre jobb csapatokkal fogsz játszani, ott nem szabad ennyi helyzetet engedni az ellenfélnek, de ne legyünk telhetetlenek, azért 6-2-re nyert a Győr idegenbe, ez bárki ellen megsüvegelendő teljesítmény. A továbbjutás eldőlt, és tovább fogja csiszolni a Győre játékát a jövő héten.
2: A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A második és harmadik helyen a Real Madrid két játékosa, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett. Mindeközben az ezüstérmes argentin válogatott kapusa Emiliano Martinez kijelentette, elképzelhető, hogy lezárja válogatott pályafutását. Arról álmodtam, hogy újra győzünk és ismét történelmet írunk. Nehéz szavakba önteni a fájdalmat. Most sok mindent át kell gondolnom, meg kell néznem, hogyan tovább, és el kell döntenem, eljött-e az ideje, hogy visszavonuljak. Fogalmazott a 33 éves hálóőr, aki a 4 évvel ezelőtti katari döntőhőse volt. A franciák elleni fináléban ugyanis a ráadás utolsó pillanataiban zicsert védett, majd a 11-es párbajban kétszer hibáztak ellene, így a világbajnoki aranyérem megszerzésében akkor döntő szerepe volt. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség honlapján megjelölte azt a 12 gólt, amelyből majd a szurkolói szavazás végén kikerül a 2026-os világbajnokság legszebb találata. A listán ott van a VB címet eldöntő Ferran Torres gól, míg egyedül a VB ezüstérmes Argentina szerepel két góllövővel is a listán. Lionel Messire és Julián Álvarezre is lehet szavazni. De ott van a 12 között Erling Haaland, Jude Bellingham és Kylian Mbappé egy-egy találata is. A torna 104 mérkőzésén 308 gól esett, ami közel hármas átlagnak felel meg. A győztesre július 27-ig lehet voksolni. Alejandro Dominguez, a Dél-amerikai Labdarúgó Szövetség elnöke támogatja a nemzetközi szervezet vezetőjének Gianni Infantinónak azt az ötletét, hogy a 2030-as világbajnokságra ismét létszámot emeljenek, és már 64 együttes vegyen részt a három kontinens 6 országát érintő tornán. A tervek szerint a következő VB elején az 1930-as centenárium emlékére az első tornáházigazda Uruguayban, valamint Argentínában és Paraguayban is rendeznének egyet találkozót, majd a teljes mezőny már Spanyolországban, Portugáliában és Marokkóban játszana tovább. Infantino először bő egy hete beszélt arról, hogy a most 48-ra emelt létszámot 64-esre lehetne bővíteni, és a három dél-amerikai ország nem csupán egy-egy mérkőzésnek, hanem a házigazdák részvételével egy-egy csoport küzdelmeinek adhatna otthont. A mentális erő volt a kulcs az U20-as férfi kézilabda válogatott Európa-bajnoki győzelmében. Ezt mondja legalábbis a védőspecialista Horváth Garaba Ádám és a kapus Balog Ádám. A két játékos volt a Körkapcsolás című műsorban Katona László vendége. Soltonyi László korosztályos válogatottja a romániai EB döntőiben azt a Svédországot győzte le, amelytől korábban a csoportban 16 góllal kikapott. Horváth Garaba Ádámot és Balog Ádámot halljuk.
5: Nem volt félelem bennetek?
6: Nem, abszolút nem. Azt az ilyen mentális nyomást, hogy mumusnak tartottuk őket, vagy hogy nem hittük el, hogy meg tudjuk őket verni, abszolút nem vallott a csapatra. Szóval beszélgettünk már a mérkőzés előtt is, és mindenki azt mondta, hogy megverjük őket, biztos, hogy győzni fogunk. Mindenki érezte ezt, úgyhogy abszolút elhittük.
7: Abszolút semmi izgalom nem volt bennünk, vagy félsz, hogy mit ki fogunk kapni. Nagyon magabiztosan álltunk ki a pályára, és szerintem ez is volt a gyümölcs kulcsa, hogy a siker kulcsa, hogy mi meg tudtuk őket verni.
5: 28-28 a rendes játékidőben, és akkor aztán a hosszabbítás után 34-32. Mi dönt a hosszabbítás után már egy ilyen Európa-bajnoki döntőben?
6: Hát azért a csapatnak van ebbe tapasztalata, hogy rájátszás játszik, úgymond, vagy hogy plusz időtartalmat. A ifjúsági Európa-bajnokságon a harmadik helyért Izlanddal, hát verekedtünk meg az éremért, és itt is úgymond magabiztosak voltunk ebben, hogy meg tudjuk nyerni mentálisan is, illetve fizikálisan is, meg egész meccs alatt úgymond próbáltuk őket mentálisan is összeroppantani, meg fizikálisan is.
7: Szerintem a hosszabbításban nagyon hamar úgymond el tud dőlni a siker, mert egy-két gól nagyon sokat számít itt, mert nagyon rövid az időtartam a hosszabbításba, és szerencsére nagyon jól bekezdtünk, egyből két góllal átvettük a vezetést, és onnan tudtuk irányítani az egész 2x5 percet.
5: Az összeroppantani az ellenfelet az azt jelenti, hogy neked akkor a kiállításokat kell összehoznod?
7: Hát nekem nem a kiállításokat, elkerülni kell inkább, de adni kell nekik rendesen, igen.
5: Kellett itt? Ez egy fizikális mérkőzés, vagy nem szabad így fogalmazni, mondjuk azt, hogy a test domináns találkozó volt? Na megint egy idegen kifejezés, a domináns.
7: Igen, nagyon nagy küzdés volt belül a falba, és nagyon sokat harcoltunk a beállóval, mivel nagy testűek, gyorsak, ügyesek, magasak, erősek, és azért ez fizikálisan azért ez egy nagy terhelés.
6: Abszolút, abszolút. Én nyilván annyira nem találkozok ezzel, de hátul is lehetett azért látni, hogy nagyon fizikális a mérkőzés, illetve fel is voltunk erre készülve, hogy ne hagyjuk őket élni, minden egyes gólérszem menjenek meg.
5: Mans Fredriksson 9-szer talált be, úgyhogy ő azért egy párszor átjárta te eszeden.
6: Sajnos át. Az irányító, ez tényleg egy ügyes irányító. Azért azt nem lehetett hagyni, hogy nem lehet azt, hogy ne érvényesüljenek, viszont próbáltuk azt, hogy minél kevesebbet tudjanak.
5: Gazsó Péter meg 14 gólt lőtt magyar oldalon, úgyhogy volt kiemelkedő játékosa a magyar csapatnak, meg aztán, ami a álomcsapatot illeti, Eklamovics Márkó is bekerült, mint legjobb irányító, illetve a legjobb védőnek Mészáros Mátét választották meg. Na, de hát itt a fradisok összekerülnek, Máté mint legjobb védő, de mit szól mindehhez, az egészhez Horváth Garaba Ádám?
7: Én nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy így bekerültek az All-Star teambe, mint a Mészáros Mátének a védőtársamnak, azért miatt kemény melót leműveltünk, a Márkónak is nagyon jól irányította az egész támadást, az egész világversenyen, szóval büszkék vagyunk rá, a Gazsó Peti előtt meg le a kalappal, hogy egy döntőbe 14 gólt lőni, azért az nem kis teljesítmény.
6: Abszolút, abszolút. A Máté régebben is egy nagyon jó védőnek számított, azért nagyon sok időt játszottunk együtt, nagyon sok éveket, és itt így az évek folyamán nagyon, nagyon nagy erőssége lett, hogy a védelemben egy kulcs szerepet tud hozni minden egyes alkalommal, és egy nagyon stabil teljesítményt tud hozni. A Márkó nagyon tényleg le a kalappal előtte, az egész Európa-bajnokságon nagyon domináns volt. Nyilván nem lehet azért mindig 100%-osnak lenni, de kifejezetten jól játszott. a Gazsó, hát egyszerűen meg fenomenális volt tényleg. Kicsit úgy éreztem, azért tartogat a végére, azért tartogat, de viccet félretével nagyon ügyes volt, és igazából ez az ő napja volt.
2: Megkezdte a felkészülést a Dunaszerdahelyi női kézilabda csapat, amely továbbra is Debre Viktor vezetésével szerepel a szlovák bajnokságban. A Dactól összesen 6 játékos távozott, helyükre 4 új kézilabdázó érkezett. Többek között elhagyta a klubot Eliska Dezortová, aki egy Bajnokok Ligája szereplő klubban folytatja pályafutását. Debre Viktorral Duduc Tibor beszélgetett.
8: Milyen érzéssel kezdte a 7. idényét?
9: Igen, ez a 7. Még ha nem is látszik rajtam. Ugyanúgy, hogy mindig. Tehát a nyár után az ember úgy jön vissza, hogy fel van töltödve, és teljesített a munkára. Úgyhogy nálam ez azért mindig működött, hála Istennek, és most sem érzem tehernek. És hát belecsaptunk, de ez egy nehéz időszak, hát főleg a lányoknak, de igazából nekem is, tehát én is elfáradok. Itt talán a felkészülésben ez az a része, amit nem annyira szeretek, mert ez kicsit unalmas. Tehát a fizikai felkészülés az kicsit unalmas, de azért megpróbáljuk megtölteni tartalommal, egy kis vidámsággal, úgyhogy teljesen rendben van az egész.
10: Több változás történt a csapatban. Hogyan elégedett az új játékosokkal, ugye kik érkeztek, kezdik azokkal?
9: Az igazság, amit már elmondtam, hogy mi ezeket a játékosokat szerettük volna, úgyhogy felmértük, hogy milyen lehetőségünk vannak, és hát ők képbe kerültek. Utoljára talán a Lara a jobb szélse, aki képbe került, úgyhogy oda mindenképpen kellett még egy játékos a jobb szélre. És hát ő jött, úgy gondolom, hogy nem volt rossz választás, így ahogy elnézem, még egyelőre a beilleszkedés fázisában van, de már azért kezd felengedni. Úgyhogy a másik két lány pedig, hát a Kubákovát már régóta figyeljük, egy nagyon jó képességű lány, bal szélre. Most tulajdonképpen az Anna megsérült, így egyértelmű képbe került. Úgyhogy, és a balátlövő az mindig kell, úgyhogy éppen szabad is volt, úgyhogy én szerintem vele is nagyon jól jártunk. Úgyhogy én elégedett vagyok az érkezőkkel.
10: Ugye történelmi esemény történt, hogy a Dacból először kerül egy játékos, és kateszőtől egy BL-ben szereplő csapathoz. Ez bizonyosképpen áthúzza a számításokat, a terveket, mégis egy erősségről van szó, ugye?
9: Hát igen, ez most váratlanul ért engem is, tehát mint ahogy mindenkit. Úgyhogy én úgy gondolom, és mindig is ez volt a véleményem, hogy amikor egy játékosnak jön egy ilyen lehetőség, akkor nem lehet visszatartani. Tehát egy ilyen szintre eljut, én magamba indulok, én ugyanígy kerültem egy úgymond kis csapatba, egy nagy csapatba, és a pillanattól kezdve csak rajta múlik, hogy meg tud ragadni, vagy tud vele élni. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy meg tud ragadni, és többi évet be tud húzni majd a BL-be. Úgyhogy nagy öröm a számomra, és meg kell gondolom a klub számára is.
2: A Magyar Atlétikai Szövetség rendkívüli közgyűlése megerősítette pozíciójában a szervezet két alelnökét, Németh Zsoltot és Zsivócki Farkas Györgyit, valamint Tölgyesi Előd elnökségi tagot. A szövetség elnöki posztjáról Gyulai Miklós múlt szerdán azonnali hatállyal távozott, illetve lemondott két elnökségi tag és a felügyelő bizottság 3 tagja. A hiányzó pozíciók betöltésére a rendkívüli tisztújító közgyűlést szeptember 2-ára hívták össze. Most Zsivócki Farkas Györgyit halljuk.
11: A mai rendkívüli közgyűlésen a többség úgy döntött, hogy a 3 hivatalban lévő elnöki tagot sem hívja vissza. Mit üzen ez a döntés a szövetség jelenlegi helyzetéről?
12: Én azt gondolom, hogy most egy elég erős felhatalmazást kaptunk a küldöttektől, ugye ez a szavazatok arányából látszik. Én úgy látom, hogy ők értékelik azt a munkát, amit mi az utóbbi időben, amióta megválasztottak minket, próbáltunk elvégezni, és megadták a bizalmat az elkövetkezendő időre is.
11: Ugye az elmúlt időszakban komoly bizonytalanság övezte a szövetséget. A mai döntések után mikorra várható, hogy ismét stabil vezetése lesz a szervezetnek?
12: Ezt nehéz megjósolni, de az biztos, hogy mi ezen fogunk dolgozni, amennyire gyorsan tudunk.
11: Mi a következő lépés a tisztújítási folyamatban, és milyen menetrenddel számolnak?
12: Igazából ugye itt a küldöttgyűlésen is elhangzott, hogy jogi értelmezésekben nézetkülönbségek vannak. Én úgy gondolom, hogy az első lépés az, hogy ezeket a nézetkülönbségeket tisztázzuk, hogy melyik áll közelebb az igazsághoz, és annak megfelelően tegyük meg a következő lépéseket.
11: Zárásképpen mit üzenne lenne most a tagszervezeteknek és a sportolóknak, akik az elmúlt hónapokban a bizonytalan helyzetet tapasztalták?
12: Én azt gondolom, legalábbis én, amit a saját szervezetünkön belül látok, hogy a sportolóknak a felkészülése az biztosított volt. Én úgy gondolom, hogy az, hogy a vezetésben van egy ilyen nézetkülönbség, az nyilván nagyon fontos minél előbb tisztázni, de én nem gondolom, hogy ez ilyen jelentősen befolyásolta volna az ő eredményességüket.
2: Számos újítást jelentettek be az atlétikai világdöntőre, amelyre szeptember 11 és 13-a között kerül sor Budapesten. Többek között a versenyprogramot úgy állították össze, hogy minden szám a lehető legnagyobb figyelmet kapja. Ennek megfelelően, amikor csak lehetséges, egyszerre mindig csak egy ügyességi szám zajlik majd. Minden versenyprogramban több ugrószám, legalább egy dobószám, valamint számos futódöntő szerepel. Halász Bence győzött kalapácsvetésben a Beszterce bányai ezüst kategóriás atlétika versenyen. Az olimpiai ezüstérmes halász harmadik kísérletére 76 méter 61 centiméterre hajította a kalapácsot, ezzel több mint 2,5 méterrel megelőzte az ötszörös világbajnok lengyel Pavel Fajdeket. Holnap Sydneyben megkezdődik

0: feleket felsoroltató eseményről van szó, és itt élesben ki lehet őket próbálni szerintem. Tehát legalábbis, ahogy én ezt látom a magyar csapatnál mindenképpen ez a helyzet, de ahogy nézegettem a többi csapatnak is a keretét, azért vannak ott is próbálkozások így játékosok terén. Úgyhogy szerintem inkább erre használják ezt az idei nyári világkupát fel a csapatok.
1: Tehát lehet mondani tulajdonképpen, hogy ez a legkomolyabb felkészülési torna?
0: Abszolút, tehát ez mindenképpen, tehát nagyon 8 nagyon jó csapat van ott, és az a 3 mérkőzés, amit le fognak játszani a lányok ezen a héten, az mind nagyon-nagyon jó mérkőzés lesz. Ugye ez még hozzá lehet számolni azokat a felkészülési meccseket is, amiket akár Sydneyben, akár itthon játszottak, tehát hogy azért ez a nyár ez egy viszonylag pörgős és jó meccseket felsoroltató felkészülés és nyár volt.
1: Két olimpia között vagyunk pontosan, viszont nekünk talán fontos az is, vagy fontosabb a többieknek, hogy jövőre hazai medencében játszhatja majd a világbajnokságot is a csapat. Ez mennyire lebeghet már akár a szövetségi kapitány Cseh Sándor, akár a csapat szeme előtt, hogy már arra a VB-re is készülni kell, készülni lehet?
0: Abból a szempontból biztosan, hogy ugye, ahogy mondtam is, azért ez a torna megfelelő arra, hogy olyan játékosok is belekerüljenek így a vérkeringésbe, akár a csapat vérkeringésébe, akár a nemzetközi meccsek vérkeringésébe, akik eddig kevesebbet szerepeltek, és megmutassák azt, hogy ők igenis megállják a helyüket egy ilyen szintű tornán, és ez egy nagyon jó alap tud lenni a jövő évi világbajnokságra, hiszen bár nem az lesz az első kvalifikációs torna, de azért egy hazai rendezésű világbajnokság az mindig egy óriási értéket jelent, nem beszélve arról, hogy már ott is lehet kvalifikációt szerezni. Ugye előtte már lehet a téli világkupán is, de ugye nekünk valószínű, hogy inkább ez a világbajnokság lesz a főbb esemény a jövő év során.
2: Szintén holnap kezdődik a vívó világbajnokság Hongkongban. A 24 fős magyar csapatban, amelynek összeállítása a júniusi EB-hez képest 3 helyen változott, 5 újoncként vesznek részt. A válogatottból ezúttal családi okok miatt kimaradt a kardozó Szatmári András, aki a kontinens viadalon egyéniben bronz, a csapattal pedig aranyérmet nyert. A világbajnokság beharangozásaként Keszi Dóra, a tőröző Dósa Dánielt kérdezte.
3: Tavaly tényleg nagyon magasra tettétek a létet, mondjuk Szemes Gergő egyéniben bronzérmet nyert, és csapatban is bronzérmesek lettetek. Hogy várod most ezt az idei világbajnokságot? Mennyire lesz esélyetek? Hogy látod, hogy akár mondjuk szintén érmet szerezzetek?
4: Az esély az mindig megvan. Egy másik ágon kell majd bejutnunk a négybe, mint tavaly. Bizonyos szempontok alapján még lehet, hogy egy nehezebb, bizonyos szempontok alapján lehet, hogy egy jobb águnk van, mint tavaly évben volt. Én azt gondolom, hogy mindenkinek arra kell odafigyelni, hogy azokban az ötusokban, amik majd a csapatversenynek a napján lesznek, mindenki a lehető legjobb formáját hozza ki magából, és hogyha ezt tudjuk teljesíteni, akkor én teljes mértékig bízom a csapattársaimban, és akár tényleg a hongkongi válogatottat, illetve a lengyel válogatottat is meg fogjuk tudni verni aznap, utána meg, hogyha ez sikerül, akkor meg minden már csak habatortán. Nyilván azzal, hogy magasra tettük a lécet, hát hála az ének, hogy magasra fel tudtuk tenni a lécet, szóval, hogy nem is hála az ének, hanem hála a munkának, amit elvégeztünk, és hogyha mi raktuk oda a lécet, akkor ezt már reméljük, hogy egyre jobban tudjuk majd felfeltolgatni. Abszolút ez a célunk, nagyon motivált a társaság, és ugye azt is említettem, hogy egy-egy ilyen pofonból azért szerencsére legjobb vissza tudunk jönni, mint például most elkövettünk inkább azt mondanám az Európa Bajnokságon. Szóval bízom abban, hogy abból a pofonból tanultunk, és egy jóval fegyelmezettebb és koncentráltabb vívást tudunk majd mutatni a világbajnokság.
3: Igen, mit szűrtetek le ebből az EB-ből, mert le a kalappal előttetek olyan szempontból, hogy azért azt a vert mérkőzés után megnyertétek a következő kettőt, és azért a helyezésbe igyekeztetek minél jobb helyezést elérni, azért látszódott rajtatok, hogy nagyon csalódottak voltatok, akár mondjuk egyéni teljesítményeket nézve, nagyon sokszor kevesen múlt, ott mondjuk a bírókkal is voltak problémák, bár ezt ugye nem szeretjük hangsúlyozni, szóval milyen tapasztalatokat szűrtetek le így az EB után?
4: Az EB után, igen, ahogy mondtad, ugye sikerült a hátsó ágon azért behúzni az ötödik helyet, ami mindenképp jó volt, hiszen ugye sikerült megverni a lengyel csapatot az ötödik helyre, akikkel majd most a világbajnokságon vívni fogunk a 8-szer, szóval az mindenképpen egy pozitív tényező, hiszen hogyha most úgy kéne a lengyelekkel vívnunk, hogy legutóbbi alkalommal kikaptunk tőlük, az nem lenne egy olyan felemelő érzés, szóval akkor mindenki lehet, hogy sokkal kicsit feszültebben menne oda a világbajnokságra. Azt nem mondom, hogy most nem vagyunk feszültek, vagy hogy nem izgulunk rajta, nyilván izgulni kell egy verseny előtt, de azt gondolom, hogy

0: Meg ami az Európa-bajnokságon történt, azt mindenki el tudta könyvelni magában. Kibeszéltük csapatszinten, csak versenyzők is, illetve az edzőkkel is. És szerintem már most sokat fejlődtünk abból a vereségből. Nagyon sok olyan pozitív aspektus, és most ez nagyon furán hangzik, de az, az igazság, hogy mivel az edzői gárda kezelte azt a vereséget, az számomra nagyon pozitív volt, és ott mindenképpen a csapat egész elkönyvelt egy nagyon nagy fejlődést, hogy ilyen durván összetudtak szedni minket egy ilyen nagy pofon után az edzők, ugye ez általában nekünk kell megoldanunk csapaton belül, most viszont tök jól reagáltak rá kívül az edzők is, ami szerintem tényleg nagyon fontos dolog, és erősít így a csapat kohéziót és a csapat minden egyes tagjába vetett bizalmat. Talán még úgy, amit kiemelnék, az az, hogy teljesen más érzés úgy oda menni egy ilyen világversenyre, hogy kimondottan éremesiesként, szóval nyilván a férfi párbajtőr, meg a férfi kard azt tudná erről mesélni, hogy ezt hogyan kell kezelni, nekünk ez még azért egy újdonság. Ez volt az első Európa-bajnokság, ahol ránéztünk az ágra, és azt mondtuk, hogy itt gyakorlatilag, hogyha csak annak a felét hozzuk, amit a tavalyi világbajnokságon hoztunk, akkor itt, vagy a 70%-át, akkor itt most ezüst érem a legrosszabb esetőség. Szóval nyilván ezzel nem szabad foglalkozni, és mindig a következő asztalra kell figyelni, de szerintem ez akarva akaratlanul mindegyik minnyájunknak átfutott a fején. És hát ebben még amúgy fejlődnünk kell, hogy ezt az esélyesség terét hogyan kezeljük, hogy eddig mindig a másik oldalról közelítettük meg ezeket az asztalokat, hogy reméljük azt, hogy az esélyesség terre majd az ellenfelt fogja nyomni, és ezt ki tudjuk használni. Most nyilván ebben kell majd egy kicsit fejlődnie mindenkinek egy ilyen is csapatszinten is, hogy esélyesként hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket.
1: Az olimpiai és világbajnok Remco Evenepoel nagyfölénnyel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny egyéni időfutamát, amelyen 28 másodpercet faragott jelentős lemaradásából az éllovas Tadej Pogacsárhoz képest összetettben. A belga Remco Evenepoellal Várhegyi Benyámin beszélgetett.
2: Remco Evenepoel on the Belgian National Day, there could only be one
3: winner. Belga ünnep, csak egy győztes lehetett, hogy nemzeti ünnepük van. Igen, lenyűgöző. Nagy időfutam volt, rengeteg ember az út két szélén, az egész családom. Mindkét oldalon itt voltak, a szüleim is megérkeztek már, a feleségem is itt van a szüleivel, a testvérek is. És igen, ugye ez egy nemzeti ünnep, igazán különleges. Olvastam, hogy már egy jó ideje nem fordult el, hogy belga nyert a nemzeti ünnepen. Büszke vagyok rá, hogy most ez nekem megadatik. És tényleg azt mondtam, beszélgettem most a csapatásom, hogy Lipovic elesett, ez nagyon-nagyon bal szerencsés, ez egy ilyen keserédes pillanat, ezt nehéz azért így lenyelni. Úgyhogy a legjobbakat kívánom neki, és abban reménykedem, hogy nincs túl rosszul. Nagyon meg kell köszönnöm a Specialized-nak is az összes új felszerelést, amit adtak erre az időfutamra. Rengeteg munka volt az elmúlt időszakban a színfalak mögött, hogy megnyerjük ezt az időfutamot. Egy ilyen teljesítménnyel egész egyszerűen büszke vagyok, boldog. És tényleg hihetetlen, hogy két győzelem lett meg egymás után. Tényleg csodálatos. Ez a harmadik időfutam sikered a Tour de France-on. De talán ma még lenyűgöző voltam, mint korábban bármikor. Tényleg nagyon éreztem magam az első pár kilométeren, nagyon keményen nyomtam, és mondtam magamban, hogy kicsit vissza kéne fognom magam, mert volt olyan, amikor az elején nagyon nagy előnnyel kezdtem, de hát Tadej is lenyűgöző volt, azt kell mondjam. Nagyon közel volt végig, és nagy kihívást jelentett, hogy magam mögött tartsam, és hogy az előnyemet őrizzem, de nagyon boldog vagyok mindazzal, ami történt, majd ahogy mondtam, azért nagy kár, hogy nincs már Lipó, nagyon hiányzik majd az utolsó héten, és ezentúl az egész csapatnak meg kell köszönöm, a családomnak is. Hosszú ideje voltam ezen a szinten, mint most, legutóbb, úgyhogy jó, hogy most újra ilyen állapotban vagyok a Tour de France-on, ráadásul nagyon sok van még hátra, ezt sem szabad elfelejteni. A formádról beszélsz, és úgy tűnik, hogy egyre inkább fejlődik, egyre jobbá válsz, ez is volt a terv a Tour de France-ra, hiszen ez egy kemény túr, és főleg a vége az. Nem titok, hogy a legkeményebb szakaszok a túr végén várnak ránk, úgyhogy nem voltam szuper-szuper jó, de kellett az első hét, hogy igazán jó ritmust felvegyek, ugye 70 napig nem versenyzett, az edzőm, a teljesítmény felelős stáb, mindenkinek meg kell köszönnöm, hogy bíztak bennem, hittek bennem, és hogy mondtam, nincs vége, ez egy csodálatos győzelem. De azért még jön egy-két nagyon kemény és gyönyörű szakasz Párizs előtt. Szereztél időt is Tadej Pogacsárral szemben, és az összetettben, hát azért neki van azért egy jelentős előnye. Tour de France győzelemre gondolsz? Nem, őszintén mondom, hogy nem, csak a saját helyezésemre. Tadej az ötödiket fogja megnyerni a Tour de France-ok közül, úgyhogy te csodálatos egyáltalán. Egy kicsit közelebb vagyok hozzá, és ahogy mondtam, nagy megtiszteltetés, hogy vele versenyezhetek, mert lehet, hogy a valahol volt legjobb kerékpáros, és ez egy nagy előrelépés, hogy legalább itt vagyok körülötte, és fogok tanulni tőle. Úgyhogy igen, ahogy mondtam, nagyon nagy megtiszteltetés vele versenyezni.
1: A Sportvilág ezzel véget ért, én megköszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok. Viszont hallásra Berelmesét hallották.
4: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Az első órában a téma kézilabda, hiszen most már itt vannak Magyarországon, no meg a stúdióban is, az Európa-bajnok U20-as kézilabda válogatott tagjai, ketten egészen pontosan, Balog Ádám, valamint Horváth Garaba Ádám. Szervusztok, sziasztok! Milyen itthon ismét, és milyen volt csak röviden, tömören számotokra az a kontinenstor, amit meg tudtatok nyerni?
2: Akkor kezdem én. Üdvözlök mindenkit. Hát nyilvánvalóan azért felüldülés most már itthon lenni, feltöltődni, és kezdeni lassan a szezont. Igazából egy hihetetlen élmény volt, még mindig azért dolgozó fele történteket, és hát fenomenális volt.
3: Nyilván nekem is fantasztikus élmény volt ez az egész Európa-bajnokság. Jó újra itthon lenni, feltölteni a családdal lenni kicsit. Próbálunk kipihenni magunkat a NB1-es szezonra, és várjuk a folytatásokat.
1: Július 8-tól 19-ig rendezték ezt az Európa-bajnokságot Romániában. Kolozsvárot sikerült az Európa-bajnoki aranyérmet megnyerni. Itt volt egy félmondat, hogy elkezdeni az idényt. Merném azt hinni, hogy azért inkább az előzőbe belecsúszott. Lehet azt mondani, hogy a 25-26-os, a 26-27-essel egy ilyen hidat képezve volt ez a kontinens torna?
2: Igen, pontosan így történt. Nem sok időnk maradt pihenni, ami maradt, azt kihasználtuk azért rendesen, hogy felkészüljünk erre az eseményre azért.
1: Mikor kezdtétek el egyáltalán a felkészülést?
3: 3 hetes felkészülésünk volt, nem is tudom, mikor kezdtük.
2: Én sem tudom, így hirtelen.
1: Akkor júniusban volt.
2: Június 10-én, azt hiszem.
1: Talán a bajnokság meg véget ért májusban? Tehát tényleg mennyi idő maradt egyáltalán regenerálódni? Vagy ilyenkorban ezt nem is muszáj 20 meg 18 évesen?
3: Maradt egy 2 hét pihenünk. Ott csináltuk az otthoni programot, de az is felfoghatjuk pihenésnek.
1: És ez elegendő?
2: Hát nyilvánvalóan szinten tartottunk, és hogy emellett azért úgy van kialakítva a program, hogy tudjunk pihenni, és hogy egy megfelelő állapotba kezdjük meg a felkészülést.
1: Hogy mentetek neki ennek az Európa-bajnokságnak, hogyha a szíveteket a kezetekre, nem, a kezeteket a szívetekre teszitek, akkor mi volt az elvárás?
3: Hát az első cél, úgymond megfogalmazva köztünk, a top 8 volt, hogy odáig érjünk el, és utána onnan már bármi lehet. És szerencsére jól alakult, mivel ott egy hatalmasat hajráztunk, lehet így mondani, és amit terveztünk, mind mentálisan, mind taktikailag, az mindent létre tudunk hozni.
2: Azért nyilván a csapat nagyra vágyó, és hogy egy kötelező dolognak tartottuk azt, hogy a top 8-ba bekerüljünk, és így nyilván nem titok, hogy közösen így összeültünk, és megfogalmaztuk a közös célokat, és ezért mindenkinek a vágyai között volt az, hogy egy éremmel jöjjünk haza.
1: Mert én vasárnap rákérdeztem az egyik játékosnál, hogy mégis mi volt a cél, és elhitte volna bárki is a csapatból, hogy Európa-bajnok lesz bárki. Vármint a magyar válogatott, Fazekas Mátét hallják, hogy ő mégis mit mondott rögtön a lefolyás után az EB aranyat követően.
4: Én abszolút maximalista vagyok, és én úgy vagyok, hogy minden mérkőzésen úgy szeretnék kimenni a pályára, hogy nyerni szeretnék, de hogyha azt mondják, hogy elsők leszünk, akkor az biztos, hogy nem hiszem. Még úgy is, hogy maximalista vagyok. De tényleg ez látszódott is mindenkinek, ez a gondolkodása a stábtól kezdve a játékosokon át. Olyan közösség alakult ki, ami pályán kívül is nagyon jó heteket töltöttünk el együtt, a stábbal együtt, és a pályán is úgy gondolom, hogy egymásért küzdöttünk.
1: Ennyire lehetett ezt érzékelni tényleg belül, hogy megvan az egység?
2: Nagyon-nagyon. A csapatra tudni kell, hogyha baj van, akkor nagyon-nagyon össze tudunk állni, és hogy azért a mag azért nagyon régóta együtt van, és nagyon szeretjük egymást, tényleg nincs egymás előtt a butéba, nagyon őszinték vagyunk egymással, és bárki fordulhat bárkihez, hogyha a problémája van.
3: Igen, szerintem a csapatnak a legnagyobb erőssége az, hogy a pályán kívül is nagyon jó barátok vagyunk, és egy nagyon összetartó közösség alakult ki így az évek során. És tényleg, hogy a Fazék is mondta, hogy nagyon tudunk egymásért küzdeni, és ha bármilyen bajban tudunk egymásra számítani, és meg tudjuk oldani együtt a problémákat. Szóval igen.
1: Azért itt, hogy mennyire egységes a csapat, van, aki Veszprém, Szeged, Neka, Tatabánya, Ferencváros. Nem egy csapatból jöttök?
2: Hát igen, nem egy csapatból jövünk, de nagyon-nagyon szeretjük egymást, és hogy nyilván, hogyha szembe kerülünk egymással, megvan ez a baráti viszony, de a pályán játszunk, szóval, hogy...
3: Azzal egy órára elfelejtjük a barátságot.
2: Igen.
1: Itt a korosztály tekintve ugye van 18 éves, 19-20 esztendős, ez mekkora korkülönbség, így érződik-e mondjuk a pályán vagy sem, akár az ellenfeleket illetően vagy közöttetek is?
3: Szerintem egyáltalán nem érződik. Ez a 18-19-20 év, ez már nem akkora korkülönbség, ami érződik se fizikálisan, se játéktudásban, szóval szerintem nem.
2: Vicces, mert pont az Eklávóisnak említettem meg ezt, mentünk valahová, még az Európa-bajnokság közepet, hogy 18 éves, én meg 20 éves vagyok, és hogy mennyire fura, mert abszolút nem érződik, abszolút nem, nincs így a fejünkben, és hogy nem realizáltuk ezt.
1: Ugye itt a csoportkörben azért nagyon magabiztosan mutattátok azt, hogy azt az F-jelű négyest meg lehet nyerni, a szlovéneket, a lengyeleket, valamint a cseheket is legyőztétek. Igazából itt nem is volt kérdés. Minden klappolt a csoportmérkőzések során?
2: Ahogy lehetett látni, nyertünk, szóval nyilván ennek szellemében klappolt, de úgy érzem, hogy lehetett volna azért simább, hogyha ha azokat a megbeszélt dolgokat, amiket megbeszéltünk, betartjuk, mert nyilván csúsznak be hibák, azokat betartjuk, akkor ezért sokkal simább meccsek lehetnek volna.
3: Igen, szerintem is bele kell melegedni, úgymond ebbe az Európa-bajnokságba is, mert az első meccs mindig a legnehezebb, de azon már úgy túl van az ember, megérzi a közeket, átérzi, hogy hol is vagyunk valójában, utána már sokkal könnyebb betartani azokat a taktikai utasításokat, és jobb eredményt elérni. Valószínűleg, ha a lengyelekkel a döntőt játszik, vagy az utolsó mérkőzést, sokkal jobb eredmény születik.
1: A csehek ellen egy 34-29-es győzelem, a szlovének ellen 2 gólos siker, ez azért majd még visszatérő téma lehet, 28-26, illetve 4-jel vertétek 37-33-ra a lengyel válogatottat. Ilyenkor figyelgetitek a többi csoportot, az ellenfeleket, és ez az Európa-bajnokság, ez mennyire adott erre lehetőséget?
3: Én személy szerint nem figyeltem, nyilván mondták ott belül, hogy kikkel kerülhetünk együtt a középdöntők után, de számunkra úgymond tök mindegy volt, hogy kivel kerülünk össze, az volt a céljuk, hogy megverjük őket, és hogy győzelembe zárjuk.
2: Abszolút, én is ezt tudok csatlakozni. Nem nagyon foglalkozunk azzal, hogy más csoportokban mi zajlik. Nyilván, ha úgy van, szóvá tesszük, hogyha esetleg egy meglepetés történik, de hogy erre különb figyelmet nem fordítunk.
1: A középdöntőt elkezdtétek a svédek ellen, és egy tényleg demoralizáló vereség az, ami a nevetek mellé kerül, mert 40-24-re nyernek a svédek, igaz, címvédők voltak, tehát bár nem lehet összehasonlítani ugye itt utánpótlás szinten a 2 évvel ezelőtti csapatot a mostanihoz képest, de azt milyen megélni, hogy 16 góllal kikaptok?
2: Borzasztó volt, nagyon nagy tüskét hagyott bennünk a meccs után, ahogy lehet látni, tényleg nincs annyi a két csapat között. Azért a svéd csapat egy mumus volt számunkra, ezt azért tudni kell. A 3 világverseny alatt az ifjúsági Európa-bajnokságon, az ifjúsági világbajnokságon, és most a junior Európa-bajnokságon mind 3-szor megkaptuk őket, és az ifjúsági Európa-bajnokságon 2-szer kerültünk velük össze, és az első 2 világversenyen sajnos sikertelenek voltunk velük szemben, és talán így kicsit mentálisan is frusztrált minket ez az egész történet.
3: Őszintén szerintem nem hittük el, hogy megverhetjük őket, és ez változott meg a Európa döntőre, és próbáltunk változtatni a dolgokon, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni, jobbak vagyunk náluk, és úgymond vissza akartunk nekik vágni, mert azért elég nagy mély nyomot hagyott bennünk, hogy ennyivel megvertek minket.
1: A kapitány úr Sótonyi László ilyenkor mit mondott nektek így a mérkőzést követően?
2: Hát nyilvánvalóan nem mentünk bele annyira ebbe a meccsbe, mert hát ez egy nagyon fájósabb volt akkor is. El kell felejteni, van még egy meccs, van még esélyünk továbbjutni, arra kell koncentrálni, és utána pedig, hogyha ha továbbjutottunk, és netán összekerülnénk velünk még egyszer a svédekkel, akkor leszűrni a tanulságokat.
1: Szavak milyenek voltak, amiket kaptatok? Ilyenkor ő hát mutatja azt, hogy itt ez nem tetszett számára annyira?
3: Annyira végül is nem mutatja, elmondja, hogy mik voltak a hibák, mink kell változtatni, de így mond inkább szakmai szemben mondja, nem mentálisan, hanem hogy mik voltak a hibák, miket nem tartottunk be, és hogy mink kellett volna változtatni, hogy megnyerjük a meccset.
1: Tehát akkor nem ordibált veletek?
3: Nem, sose.
1: Ő azért egy jó gazda, ilyen szellemű kapitány, tehát hogy nagyon odafigyel a többiekre is, mindenkire is.
3: Igen, szerintem ez nagyon sokat jelent nekünk, hogy úgymond érzük a bizalmat, nyugodtan beszél velünk, nincs az a plusz stressz, hogy még úgymond neki is meg kell felelni, hanem csak tudunk magunkra koncentrálni, tudunk egymásra, a csapatra, és ez is szerintem a, úgymond a kulcsa a sikerünknek.
1: A junior korosztállyal neki van egy VB ezüstje 2023-ról, és hát nagyon vissza kell menni az időben az Európa bajnokságokat tekintve, mert van egy EB bronz 1998-ból, de hát összességében azért sok minden nem nagyon termett eddig a magyaroknak. 2004-ben egy negyedik hely, illetve 2022-ben ötödik a válogatott, de például a két évvel ezelőtti kontinens tornán 12. lett a magyar csapat. Azért ez egy nagy ugrás, persze kicserélődött a keret, hogy a 12-ből utána az első helyre ugorjon egy nemzeti csapat. Mi az, amiben ti ennyire különlegesek vagytok szerintetek?
2: Szerintem nem lehet azért párhuzamot vonni korosztályok között. Talán az összeállása, hogy mi, most nyilván a mi nevünkben tudunk beszélni a mi csapatunkról, nem voltunk benne az előző korosztályoknak a csapatában, nem voltunk benne ebben az egységben. Milyen nagyon összeszokott brigád vagyok, nagyon szeretjük egymást, talán ez az egyik kulcsfegyverünk.
1: Csak azért, mert mondjuk lehet a 98-as csapatnak a tagja volt egy Nagy László, ebből lehet következtetni, hogy akkor mi vár rátok a jövőt illetően?
3: Hát reméljük, hogy minél többen eljutunk a felnőtt válogatottságig, és hogy a kapitány minden többünkkel behívunk majd később.
1: Ez lehet a cél leginkább, gondolom, mindenki számára.
2: Így van, így van. Mindenki szeretne fejlődni, és hát minél szebb sikereket elérni.
1: Majd egy kicsit később arról, hogy lehet megadatik nektek a lehetőség a Ferencvárosban, úgy Isten igazából, hogy megmutassátok magatokat, de vissza erre az Európa-bajnokságra. Egy 16 gólos vereség után egy kiki mérkőzés, ugye, azért a románok ellen, bár azért számítani lehetett, hogy ott a házigazdákat könnyedén vagy leginkább megveritek, de milyen volt a hangulat leginkább ezen a Európa-bajnokságon, főleg a házigazda ellen?
3: Hát szerintem egy román-magyar meccs mindig több egymásnél, és ez úgymond plusz motivációt adott nekünk, hogy megverjük őket. A hangulat jó volt, azt hittük, hogy több ember jön ki őszintén, hogy több román ki fog jönni a meccsre, de így is jó hangulatot csináltak a magyar szurkolók.
1: Ez mit jelent, hogy mennyien voltak körülbelül egy ilyen mérkőzésen?
2: Hát nem tudom, azért a lelátónak az egyik fele megtelt, azért elég rendesen, de azért ki szeretném emelni, hogy nagyon szépen köszönjük a román embereknek, akik jöttek hozzánk szurkolni utána a román meccs után, mert több helyi lakos is kijött szurkolni hozzánk a svéd meccsen is.
1: Atrocitás nem ért benneteket?
2: Nem, abszolút nem. Semmiféle ilyen ellentét nem volt a román vagy a magyar csapat között, úgyhogy semmi.
3: Jó volt is találkozni az ottani magyar emberekkel, beszélgetni velük. Bármikor kimentünk az utcára, mindig megtaláltak minket. Jókat beszélgettek velünk, kérdezősködtek, és ahogy beszélgettünk, egyre többen jöttek ki a meccseinkre.
1: Majd aztán folytathattátok a negyed döntőben, mégpedig a németek ellen. A német válogatott se feltétlenül botlott ezen az Európa-bajnokságon. Két gólos győzelem 27-25. Ez számotokra mennyire volt meglepetés? Én annyit mernék mondani, hogy idehaza az a svédek elleni nagy kudarc, az a 16 gólos vereség, utoljára fogom ezt már így mondani, ott azért már lehet, hogy egy kicsit lehet elengedte a gyeplőt mindenki Magyarországon, de ti bennetek mennyire volt az, hogy na most jön egy német válogatott?
2: Hát számunkra azért a német válogatott egy különleges csapás volt, vagy különleges mérkőzés volt, mivel legutóbb a világbajnokságon ugyanebben a helyzetben találtuk magunkat, hogy a top 4-ért küzdünk meg velük. Sajnos ott az utolsó másodpercben kaptunk ki egy góllal, és hát remansot szerettünk volna venni ezen.
3: Meg októberben játszottunk mi velük edzőmeccset, ott minket az első meccsen nagyon megvertek, és a második meccsen már nagyon közel álltunk egymáshoz, végül a végeredmény döntetlen lett, és tudtuk, hogy hasonló csapatunk van, de mégis valahogy pluszt akartunk belerakni ebbe az egészbe, és úgymond összejött minden dolog, amit terveztünk.
1: Egy kicsit tegyük tisztába azért, mert itt a svédek, a németek, Szlovénia ellen, majd aztán még korábban Lengyelország és Csehország is volt ellenfél, a románok is. Az itt lévő juniorkorú játékosok mennyire erőteljesen tagjai a csapatuk felnőtt csapatának? Tehát, hogy mennyire meghatározó tagjai, avagy még azért beépülő státuszban vagy stádiumban vannak a játékosok?
2: Mármint a németeknél, meg a svédeknél.
1: És mindenhol az egész Európa-bajnoki mezőny tekintve.
3: Nyilván vannak nagy nevek, akikről tudjuk, hogy meghatározó játékosok a felnőtt csapatban, de hogy a nem annyira meghatározó játékosok mennyire a tagja a felnőtt csapatnak, azt én személy szerint nem tudom.
2: És nyilván itt a szlovénoknál itt pár beszélgetés után azért nyilván az Anzic azért azt mindenki ismeri, meg a beállójukkal is utána kiderült, hogy a Magdeburg kötelékében játszik. nyilván a Kielnél van az irányítója a németeknek. A svédekről annyira nem tudjuk ezeket, de hogy ott is tudjuk, hogy azért magas szinten játszanak.
1: Na, mert itt a feltérképezés leginkább az, hogy történik. Ti mit kaptok készhez? Mi az, amit videózás formájában, ha van ilyen, akkor az miről szól?
3: Hát mi nem a személy szerint videózzuk ki a játékosokat, hanem az egész csapatjátékukat, hogy mit játszanak, mit kell ellenük csinálni, megtervezzük a mentális taktikát, meg a rendes taktikát is, és ezáltal megkapunk egy képet, hogy mit kell csinálnunk ellenünk, mik a feladataink személy szerint a játékosoknak, és ezt próbáljuk úgymond betartani, és ha ez sikerül mindenkinek betartani, amit a kapitányunk mond, akkor ez az eredmény látszik, amit elértünk.
2: Az egy kapuskos poszton ez kicsit más. Nyilván vannak itt egyénekre lebontva dolgok, hogy a kulcsjátékosokra hogyan készüljünk, mik az a kedvenc lövés, amit szeret, miből mit szeret lőni, de olyan, hogy ki milyen ligában játszik, ez egyáltalán nem fontos.
1: Aztán ugye az elődöntőben visszatérő vendégként a szlovének ellen egy 34-24-es siker, így sikerült aztán a fináléba kerülni, de hogy ez a 7 gólos győzelem az azért erőteljesebb, mint mondjuk a svédeknek a 3 gólos győzelme a dánok ellen 38-35, és mikor éreztétek azt, hogy már jutalomjáték az Európa bajnokság, ami éppen zajlik? Vagy nőtt már a teher azzal, hogy éppen ez már az elődöntő, és még ez is megvan?
2: Tulajdonképpen nem éltünk meg szerintem teherként egyáltalán. Nem is mondanám azt, hogy örömjáték, mert nyilván mindenki győzni szeretett volna, de nem éreztem abszolút a csapaton, hogy bármiféle, nem is tudom, izgulás lenne bennünk, vagy teher.
3: Az lett elmondva, hogy ez is csak egy meccs, ugyanúgy kell felfogni, mint az összes többi mérkőzést. Játszunk, csináljuk a dolgunkat, és élvezzük az egészet. Minden meccset ezt hangzott el az öltözőben, hogy élvezzük, hogy itt vagyunk az Európa-bajnokságon, ez nem minden nap adatik meg nekünk, és hogy élvezzük ezt az egész két hetet, és ne úgy éljük meg ezt a világversenyt, mint egy teher.
1: A fáradtság az mikor jelent meg leginkább ezen az EB-n? Ha egyáltalán volt erre példa?
2: Nyilván azért 11 nap alatt 8 meccs azért az nagyon megterhelő. Talán így a csoportkörök után lehetett érezni először azt, hogy oké, most egy kis pihenés kell, de a stáb abszolút jól menedzselte, jól fel volt építve, és ezt nagyon ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy tényleg nagyon odafigyeltek ránk.
3: Meg voltak a pihenőnapok, nem edzettünk, csak kondiedzéseink voltak, és ez is szerintem fontos volt, hogy nem voltunk túlterhelve pihenőnaponkon, és hanem tényleg az a pihenőnap azért volt, hogy pihenjünk, regenerálódjunk, gyurassunk, normatekezzünk mindent, amit lehetett, és medencézések voltak, és úgymond élveztük azt a pihenőnapot, és fel tudtunk tölteni mentálisan, meg fizikálisan is.
1: A körülmények milyenek voltak?
3: Perfekt.
2: Tényleg, egy szó nem lehet rá.
1: Hát a csarnok is, az öltözők is, ellátás, minden rendben volt.
3: Ott is kiváló volt a kaja, a szobák, a wellness, minden adott volt, hogy jó teljesítményt tudjunk adni.
1: Azért itt közel van ugye Magyarországhoz Románia, volt lelki segély olyan szempontból, hogy hozzátartozók, barátnők, bárki kint volt és segített titeket ez alatt a két hét alatt?
3: Nagyon sok szurkoló kijött, nagyon sok szülő volt kint, személy szerint anyukámék is kint voltak az egész két hét alatt, szóval ez egy ilyen plusz motiváció volt, hogy ennyien kint vannak, szurkolnak nekünk, és na, ezt se teherként fogtuk fel, hanem hogy még jobban örömet okozzunk nekik is.
2: Abszolút, tényleg szinte majdnem mindenkinek a hozzátartozója kijött, és bíztattak minket, és ez abszolút nem terként éltük meg. Azért ez már hozzászó voltunk szokva, hogy kilátogatnak a családtagok a meccsekre, az meg egy pluszt adott inkább, hogy esetleg több néző is kijött.
1: Ilyenkor Sótonyi László, illetve a menedzsment azért engedékeny, tehát oda engedtiteket a szülőkhöz, hozzátartozókhoz, ti igénylitek-e egyáltalán?
2: Szerintem azért fontos, és igen, abszolút engedték, nagyon rugalmasak voltak ezzel. Szerintem azért egy feltöltődést tud adni, illetve egy biztonságot, amikor ott vannak a családtagok, és azért ez egy jó bizalompont.
3: Meg volt engedve nyilván, hogy oda menjünk hozzák, beszélgettünk bármikor, tudtunk velük találkozni, amikor szerettünk volna, szóval nem volt semmilyen megtiltva így a család terén, hogy ne találkozzunk velük.
1: És aztán jött a döntő a svédek ellen, de nem tudom, hogy ebbe belemenjünk-e, hanem majd csak a hírek után akarom, hogy erről igazán beszélgessünk. Úgyhogy maradva még a tudatnál, hogy majd döntőt játszhattok, mégis mentálisan hogy lehet ilyenkor erre felkészülni? Van-e valami bevett praktika a ti esetetekben, hogy mondjuk életetek egyik, hanem a legfontosabb mérkőzése következik?
3: Ugye pont a meccs előtt volt egy pihenőnapunk, ott úgymond ment a hülyéskedés, medencéztünk, ott volt egy ilyen vízitorna, azt így nagyon sokszor megcsináltuk a meccsek előtt, ez a hagyomány lett úgymond a csapaton belül. Megvolt, utána elmentünk egyet vacsorázni az egész csapattal, átbeszéltük a dolgokat, úgymond nyugodt körülmények között készültünk a mérkőzésre.
2: Abszolút. Hát ilyenkor próbálok nem rá gondolni, mert egyszerűen így nem is tudom, extázisba kerülök, és ott szeretnék már lenni, és ha ez este eszembe jut, akkor biztos, hogy nem fog tudni aludni. Úgyhogy próbáltam ezt a gondolatot minél hamarabb elhesegetni, és az, a megfelelő időben előhúzni a meccs előtt.
1: Filmnézés, egyéb sportolási lehetőség, mi az, amivel elültitek az időt?
2: Hát az apró botondal a szobatársammal, hát szinte azért az egész Európa bajnokságon filmeket néztünk, háborús filmeket, Jurassic World, Park, aztán így igazából ezzel töltöttük az időt, hogy kicsit így kikapcsolódjunk.
3: Hát én levittem a konzolt, az el lehet lenni azért sok ideig. Azért egy híres szoba voltunk, nagyon sokan jöttünk játszani, hülyéskedtünk, szóval nagyon gyorsan telt ez a két hét.
1: Kézilabdás játékkal játszottatok?
3: Nem.
1: Az nem olyan jó, az én is tudom. Az
3: nem csináltak valami jót.
1: De amikor megvolt az a tudat, hogy tényleg a döntőbe kerültök, akkor a magyarok mennyivel, vagy mekkora létszámmal voltak ott a fináléban Kolozsvárott?
3: Nagyon sokan jöttek le, láttuk már a kommentekből, hogy írogatják, hogy jönni fognak le, és örültünk is neki, hogy ennyien ki fognak jönni a meccsre, és nagyon jó hangulatot csináltak.
2: Egyszerűen, amit oda tettek nekünk a pálya mellé, mint hogyha mögöttünk lettek volna mindig a pályán, és egy plusz egy fővel kint lettünk volna, olyan atmoszférát teremtettek, hogy szinte otthon éreztük magunkat. Abszolút nem volt teher, sőt, igazából ő motiváló volt szerintem az, hogy ennyien kijöttek a meccsekre.
1: De miután ugyanaz az ellenfél, mi az a plusz, amit hozzá lehet tenni még taktikailag, vagy hát mentálisan most már arról volt szó, ugyanazt meg kell nézni, vagy még plusz két mérkőzést be lehet tenni, vagy hármat elődöntő, illetve az ő esetükben is a negyed döntő?
3: Szerintem ami sokat segített az, hogy a saját meccsünket videóztuk ki, hogy mennyi hibát követtünk el, és úgymond nem ők vertek meg minket, hanem inkább mi vertük meg nagyon durván magunkat, és azt a rengeteg hibát, eladott labdákat, technikai hibákat, azokat mind tudtuk kivitelezni, hogy ne legyen annyi, és szerintem ez volt az a plusz dolog, amit mivel meg tudtuk nyerni a mérkőzést.
1: Ádám, egy picit itt konkretizáljuk, tehát mondjuk mire kellett neked speciál figyelned?
3: Az egy-egyekre, hogy például a balátlövőjük mindig átemel nagyon sokszor, illetve, és ezekre jobban tudtunk odafigyelni a védekezésben is, meg megnyitottuk a védekezést a második meccsen, ami nagyon sokat segített, mert a skandináv kézilabda nem szereti nagyon a nyitott védekezést.
2: Abszolút tudok elcsatlakozni. Nyilván a kapusposzton is kicsit, hogy mondjam, fegyelmezetlenek voltunk, meg nem azok történtek elsősorban, amiket néztünk. Nyilván voltak olyanok is, amiket néztünk, és sajnálatos módon gól lett. És a második meccsre meg ezekre különösebben odafigyeltünk, volt már utána a svédekből plusz anyagunk is, és tulajdonképp szerintem ez volt az. Meg egy döntőnek igazából bármi lett a végkimenetel, és úgy mentünk oda, hogy ez a mi esténk, ez a mi napunk.
1: A döntőről egy kicsit később majd, nem lövöm le a poén, de nyert a magyar válogatott, hiszen Európa bajnok, az U20-as vagy junior férfi kézilabda válogatott két tagja itt a stúdióban, Balog Ádám, valamint Horváth Garaba Ádám. Még korábban arról beszéltünk, hogy hogyan sikerült eljutni a döntőig ennek a magyar csapatnak. Egy vereség volt már a svédek ellen, de aztán jött a finálé, ahol a svédek ellen kellett ismét pályára lépni. Erről már beszéltünk, hogy mégis milyen módon sikerült őket feltérképezni, majd jött a találkozó, maga minden. Nem volt félelem bennetek?
2: Nem, abszolút nem. Azt az ilyen mentális nyomást, amit elmondtam, hogy mumusnak tartottuk őket, vagy hogy nem hittük el, hogy meg tudjuk őket verni, abszolút nem vallott a csapatra, szóval beszélgettünk már a mérkőzés előtt is, és mindenki azt mondta, hogy megverjük őket, biztos, hogy győzni fogunk, mindenki érezte ezt, úgyhogy abszolút elhittük.
3: Abszolút semmi izgalom nem volt bennünk, vagy félsz, hogy mit ki fogunk kapni. Nagyon magabiztosan álltunk ki a pályára, és szerintem ez is volt a gyümölcs kulcsa, hogy a siker kulcsa, hogy meg tudtuk őket verni.
1: 28-28 a rendes játékidőben, ha jól mondom, és akkor aztán a hosszabbítás után 34-32. Mi dönt a hosszabbítás után már egy ilyen Európa-bajnoki döntőben?
2: Hát azért a csapatnak van ebbe tapasztalata, hogy rájátszás játszik, úgymond, vagy hogy plusz időtartalmat. A ifjúság Európa bajnokságon a harmadik helyért Izlanddal hát verekedtünk meg az éremért, és itt is úgymond magabiztosak voltunk ebben, hogy ezt meg tudjuk nyerni mentálisan is, illetve fizikálisan is, meg egész meccs alatt úgymond próbáltuk őket mentálisan is összeroppantani, meg fizikálisan is.
3: Szerintem a hosszabbításban nagyon hamar úgymond el tud dőlni a siker, mert egy-két gól nagyon sokat számít itt, mert nagyon rövid az időtartam a hosszabbításban, és szerencsére nagyon jól bekezdtünk, egyből két góllal átvettük a vezetést, és onnan tudtuk irányítani az egész 2-5 percet.
1: Az összeroppantani az ellenfelet az azt jelenti, hogy neked akkor a kiállításokat kell összehoznod?
3: Hát nekem nem a kiállításokat, elkerülni kell inkább, de adni kell nekik rendesen, igen.
1: Kellett itt? Ez egy fizikális mérkőzés volt? Nem szabad így fogalmazni, mondjuk azt, hogy a test domináns találkozó volt? Na megint egy idegen kifejezés, a domináns.
3: Igen, nagyon nagy küzdés volt belül a falba, és nagyon sokat harcoltunk a beállóval, mivel nagy testűek, gyorsak, ügyesek, magasak, erősek, és azért ez, fizikálisan azért ez egy nagy terhelés.
2: Abszolút, abszolút. Én nyilván annyira nem találkozok ezzel, de hátul is lehetett azért látni, hogy nagyon fizikális a mérkőzés, illetve fel is voltunk erre készülve, hogy ne hagyjuk őket élni, minden egyes gólérszem megyenek meg.
1: Mans Fredriksson 9-szer talált be, úgyhogy ő azért egy párszor átjárta te eszeden.
2: Sajnos át. Az irányító, ez tényleg egy ügyes irányító. Azért azt nem lehetett hagyni, hogy nem lehet azt, hogy ne érvényesüljenek, viszont próbáltuk azt, hogy minél kevesebbet tudjanak.
1: Gazsó Péter meg 14 gólt lőtt magyar oldalon, úgyhogy volt kiemelkedő játékosa a magyar csapatnak, meg aztán, ami a álomcsapatot illeti, Eklamovics Márkó is bekerült, mint legjobb irányító, illetve a legjobb védőnek Mészáros Mátét választották meg. Na, de hát itt a fradisok összekerülnek, Máté mint legjobb védő, de mit szól mindehhez, az egészhez Horváth Garaba Ádám?
3: Én nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy így bekerültek az All-Star teambe, mint a Mészáros Mátének a védőtársamnak, azért miatt kemény melót leműveltünk, a Márkónak is nagyon jól irányította az egész támadást, az egész világversenyen, szóval büszkék vagyunk rá, a Gazsó Peti előtt meg le a kalappal, hogy egy döntőbe 14 gólt lőni, azért az nem kis teljesítmény.
2: Abszolút, abszolút. A Máté régebben is egy nagyon jó védőnek számított, azért nagyon sok időt játszottunk együtt, nagyon sok éveket. És itt így az évek folyamán nagyon, nagyon nagy erőssége lett, hogy a védelemben egy kulcs szerepet tud hozni minden egyes alkalommal, és egy nagyon stabil teljesítményt tud hozni. A Márkó nagyon tényleg le a kalappal előtte, az egész Európa-bajnokságon nagyon domináns volt. Nyilván nem lehet azért mindig 100%-osnak lenni, de kifejezetten jól játszott. A Gazsó, hát egyszerűen meg fenomenális volt tényleg. Kicsit úgy éreztem, azért tartogat a végére, azért tartogat, de viccet félretéve nagyon ügyes volt, és hát igazából ez az ő napja volt.
1: Érdekes, mert hogy Márkó a torna legjobb csapatába bekerült 18 évesen, és azért itt Ádám, te is 18 esztendősen, lesz még akkor lehetőségetek még egy EB-n, vagy hogy van itt most a korosztály?
3: Igen, lesz, jövőre lesz még egy világbajnokságunk.
1: Az de
3: lesz,
1: EB már nem?
3: EB nem, ez volt az utolsó Európa-bajnokságunk. Jövőre úgymond még egyszer összejön a csapat, összeállunk egy utolsó világversenyre, és azzal véget érnek a utánpótlás éveink a válogatottba.
1: De Ádám a kapuban már nem lehet ott, vagy még mindig?
2: De, én még mindig ott lehetek.
1: Jó, tehát akkor egy kicsi spéttel, meg egy kicsi ráhagyással még lehet. Akkor már 21 leszel, vagy?
2: Igen.
1: Akkor itt
3: ez a 2006-2007 ez egy korosztály, ez mi egész utánpótlás válogatottjunk során, mi együtt mentünk végig.
1: Akkor ebben még lesz egy világbajnokság. De azért vissza ehhez az EB döntőhöz, nagy siker, és talán a korosztályotoknak ez a megkoronázása? Vagy van még feljebb, mert jövőre?
2: Hát nyilván van még feljebb. Szeretnénk azért a földön maradni, szóval, hogy mind ez volt az első dolog, amit igazából egymás között is beszéltünk, hogy nem elszállni magunktól, dolgozni tovább, hogy minél nagyobb és szebb sikereket érjünk el, és hogy ne az legyen, hogy a nagyképű magyarok már megnyertek egy Európa-bajnokságot.
1: Ott az Európa-bajnoki aranyérem előttetek, róla, ha tudtok egy kicsit mondani bármit is, hogy a hallgatóknak írjátok, fessétek le azt, hogy mi van azon az aranyérmem.
3: Szerintem csodálatos ránézni, és szerintem egy nagyon szép helyet fog elfoglalni a szobámba, mert erre az éremre ránézek, eszembe jut az összes emlék, amit így közösen átéltünk, és szerintem fantasztikus volt ez a két hét, és ezzel az aranyéremmel ez meg még megkoronázta az egészet.
1: Kiábrándító viszont a tálca, amit kaptatok, de hát persze szép és minden, de nem egy világbajnoki trófea, amit a futballisták kaptak szintén ugyanazon a napon.
2: Hát most azért nyilván ezt nem szeretnénk itt bírálni. Amikor örültünk, és édesapám megfogta a tányért, akkor kicsit aranyszínű lett a keze, de hát most nyilván nem várjuk el, hogy valódi arany legyen.
1: Még annyit, hogy azért ez a válogatott, illetve persze jövőre még együtt maradhattok. Itt az EB döntőt követően mekkora volt az öröm, és itt gondolok arra, hogy azt inkább még Romániában, vagy már idehaza tettétek meg az örömködés, vagy még tart?
2: Hát abszolút nagyon nagy öröm volt, nagyon, nagyon boldogak voltunk, de így a meccs végén ezt szerintem lehetett látni. Egyből rohantunk ki a szurkolókhoz, a szülőkhöz, fenomenális érzés volt, főleg azzal, amit oda teremtettek. Hát az öröm igazából, próbáltuk szolidan megünnepelni ezt, nyilvánvalóan azért a magyar címeres, ezt viseljük Magyarországot, úgyhogy ennek a tudatában viselkedtünk.
3: Vasárnap estét még ott töltöttük Kolozsváron, ott összeült a csapat újra, nyilván ünnepeltünk, átbeszéltük a dolgokat, jól éreztük magunkat, de ezt hétfő reggelre már lezártuk, és indultunk haza mindenki, ahol lakik.
1: Aznap volt egy labdarúgó VB döntő. Láttátok, néztétek?
3: Én személy szerint nem néztem, nem volt időnk rá, úgymond későn értünk a hotelba vissza, még ugye a ünnepség miatt, és vacsoráztunk, és ezáltal nem tudtuk nézni, nem volt időnk rá, későn értünk vissza a hotelba.
1: Ez arra érdekes, mert Garaba Imre mégiscsak rokoni szállal fűződik hozzád, a labdarúgók, vagy a labdarúgásért odalévők ismerhetik, hogy mégiscsak 82-szeres válogatott labdarúgó, de akkor rád nem hatott annyira a futball.
3: Nem hatott rám annyira a futball, igen, annyira nem vagyok tehetséges benne. Amikor nyilván néztük a mérkőzéseket esténként, ott együtt összeültünk, néztük, szurkoltunk, de ennyi, sajnos a világbajnoki döntőt nem tudtuk nézni.
2: Tényleg azért bántott minket, hogy lemaradtunk róla, de nyilván így azért elfogadható, hogy nem láttuk. Ezért örültünk, hogy azért az emiatt nem láttuk a világbajnokságot. Picit talán a végébe épp, hogy bele tudtunk csípni. Azért nem nagyon kötött le minket, láttuk az eredményt, úgyhogy így. Igazából ez az a lényeg.
1: Az utolsó olyan focis analógia itt, hogy de azért a VB meccseket néztétek együtt, ez össze tudta hozni a csapatot?
3: Együtt szurkoltunk, igen. Mi mindig megnéztük, melyik szobában megy a meccs, magyar közvetítéssel néztük, átraktuk laptopról, és akkor úgy néztük együtt többen, ott voltunk a szobában, és szurkoltunk.
2: Abszolút, ugye én vittem laptopot, és ugye kint nem nagyon volt magyar kommentátor, ezért az én laptopomról néztük, rácsatlakoztattuk a tévére, és a szobába ment, úgyhogy szurkoltunk azért a Portugáliának nagyon, nagyon erősen, mert azért sokan közülünk azért...
3: Cristiano fanok vagyunk.
2: Igen. Igen. Úgyhogy addig nagyon erősen követtük, utána meg már így egyre kevésbé.
1: Tökéletes volt az a vasárnap számotokra, mert Messi is elvesztette Argentinával a VB döntőt, hát jó, Ronaldónak egy kicsit korábban véget ért. Nektek pedig egy új kezdet kezdődött, tehát egy új fejezet kezdődik az életetekben, ugye Ferencváros játékosai vagytok, és a Fradinál hír volt az, hogy azért egy kicsit megnyírbálják mind a pénzügyi keretet, meg úgy alapjában éve a játékos keretet. Szóval akkor nektek a 26-27-es idényben megadatik a lehetőség, hogy igazán megmutassátok magatokat?
2: Igen, azért nagyon nagy lehetőség számunkra, azért nyilván itt így több feladat fog ránk hárulni, nagyobb teher, de nyilván ezt nem így kell megélni, a feladatokat el kell végezni, és hogyha ez mind jól fog sikerülni, akkor szerintem egy szép eredmény fogunk elérni.
3: Igen, próbáljuk kihozni belőlünk a magunkból a maximumot, és azért küzdeni, hogy egy jó eredményt érjünk el NB1-es mezőnybe.
1: Ugye itt azért a ti esetetekben mennyire lehet arról beszélni, hogy bedobnak titeket a hideg vízbe, tehát hogy egy a mély vízbe valójában?
2: Hát nyilván azért szerintem most így a kapus poszton így azért erre van esély, van reláció szerintem. Nem tudom. Remélhetően minél több szerepet fog kapni.
3: Én is remélem, hogy minél több szerepet tudok kapni, meg tudom mutatni, hogy mit tudok. És azért sok játékos elment, jöttek új játékosok, fiatalok. Kicsit őszintén gyengült a csapatunk, de megpróbáljunk minél jobban oda tenni magunkat, és egy jó összeszokott csapattal kiállni a NB1-es kezdetére.
1: Szegeden már elkezdődtek azt hiszem az edzések. Nektek épp hogy véget ért ez az Európa-bajnokság. Jelentkezni kell már a Népligetben?
2: Nem, még csak jövő héten fogjuk elkezdeni úgymond az alapozást. Addig van egy hét pihenünk, próbálunk regenerálódni.
3: egy hetet kihasználjuk, találkozunk egymással, pihenünk, és próbálunk 100%-osan visszatérni Fradira.
1: Talán az is egy plusz hír, hogy Lékai Máté marad a Fradi kötelékében. Ő már mennyire tud nektek tényleg egy ilyen apai szerepet mutatni a kézilabda pálya környékén, mert rangidős, és azért még lehet azért ebben az idényben, a következő idényben ő még úgy fog pályára lépni, hogy ontja a gólokat vagy a gólpasszokat adja.
3: Nagyon sokat tud személy szerint adni nekünk, egy hatalmas játékos Magyarországon, hanem a legnagyobb, és nagyon sokat tudunk tőle tanulni, beszélgetünk, segít mindenbe, nagyon normális velünk, és próbál maximális támogatást adni nekünk, hogy minél jobb játékosok legyünk.
2: Abszolút, abszolút, Mátét nagyon szeretjük azért a csapatban, meg azért tényleg egy vezéregyéniség, sokat lehet tőle tanulni, még a kapusposzton is. Amikor először felkerültem, akkor volt pár olyan lövés, ami meglepett, hogy tényleg lehet ilyet, úgyhogy abszolút, illetve sok azért rutinos játékos maradt a csapatunkban, úgyhogy szerintem ezt a fiatalos kézilabdát a rutinnal jól fogjuk tudni ötvözni.
1: Lehet nem kellemes a téma, de amikor volt az a összeült kis csoport, amikor elmondták nektek, hogy mi várható a jövőt illetően, akkor min volt a fő hangsúly leginkább, ha szabad erről beszélni?
2: Hát őszintén azért ez egy nehéz téma. Próbáltunk igazából leszűrni a tanulságokat, hogy mik várnak minket a jövőre, és igazából ebből építkezni, de ez nem kifejezetten rajtunk ott itt a hangsúly.
3: Elmondták, hogy mi várható a jövőben, ezt annyira nem szeretném kifejteni, hogy mi volt, az mégis egy belsős beszélgetés volt, de elmondták, hogy mik várhatók a jövő évi szezonban, mint anyagilag, mint csapat szempontjából, játékosok szempontjából, és ezt mindenki leszűrte magában, és így tudták meghozni a végső döntést a játékosok.
1: Még akkor nem volt meg úgymond az első edzés, de ti mit gondoltok, hogy milyen lehetőségetek lesz a bajnokságban? Az alsó harmadban maradni, a középmezőnyben, talán a bronzéremért menni?
3: Szerintem egy erős középmezőnyt megcélozhatunk magunknak.
2: Szerintem meg ez meg tőlünk függ, hogy áll össze a, úgymond a két brigád, itt így nagyon erősen fogalmazza, hogy a fiatalok, illetve a rutinosabb játékosok hogy fognak összeállni egy csapatként, és hogy milyen kézilabdát tudunk játszani majd a jövőben.
1: Picit azért a csapattársakról is, mármint a válogatott csapattársakról is, hogy számukra is megnyílnak a lehetőségek azzal, hogy egy kicsit átalakul a kézilabda, mondjuk azt, hogy financiális lehetőségei, azáltal, hogy lehet, hogy bizonyos külföldi játékosoknak megköszönik a munkáját, ezáltal a fiataloknak meg megadatik a lehetőség, hogy a felnőtt csapatban is játszanak, mert azért az elmúlt 10-15 évben nem ti, de a fiatalok itták meg ennek a levét.
3: Szerintem nagyon sok fiatal játékosnak most ez egy hatalmas lehetőség, hogy úgymond több játék lehetőséget fognak kapni az NB1-es mezőnybe, és tudnak fejlődni, tudnak fontos szituációkban a pályán lenni, és ez egy hatalmas lehetőség számunkra, hogy ezt mi itt lehetünk, és hogy ha ezt jól meglépjük, ügyesek vagyunk, akkor még magasabb szintekre el tudunk jutni.
2: Abszolút, abszolút. Szerintem kinyílnak a kapuk nagyon, most nagyon sok játékos előtt, nem úgymond feltétlenül a válogatott játékosok előtt, nyilván előttük is, de hogy más játékosok előtt, esetleg más kluboknál az a utánpótlás korosztályokból feltölteni úgymond a felnőtt keretet, és hogy ezekkel meg szerintem minden játékos szeretne majd élni.
1: És ha már Fradi és utánpótlás, is tagjai vagytok, voltatok, Imre Bence azért az egyik legfényesebb része az elmúlt években, tehát azt a karrierutat szeretnétek bejárni, mert persze szép és jó a Fradiban örökké kézilabdázni, de hogy vannak azért merészebb álmaitok?
2: Nyilvánvaló azért a Bence egy nagyon szép karrier futott be, kijárta a ranglétrát, de szerintem mindenkinek a saját útját kell követni, és a saját útját kitaposnia.
3: Igen, szerintem is mindenkinek úgymond az a vágy, hogy a legmagasabb szinten kézilabdázon, és ezért dolgozunk minden nap, hogy egyszer mi is játszassunk egy BL mérkőzést.
1: Mondjuk Bence elment a Veszprémbe, tehát egy kicsit, hát majd furcsa szemmel kell nézni egy-két ferencvárosi szurkolónak, ha megjelenik éppen a Népligeti csarnokban. Zárásként mit tudnátok mondani mondjuk akár az elkövetkező időszakra? Mi az, ami vár rátok, mi az, amiben hisztek, esetleg felnőtt válogatottság?
2: Hát nyilván szerintem azért a felnőtt válogatottság azért az még messze van nekünk, azért úgymond fiatalok vagyunk, de nyilván az a cél, hogy minél hamarabb oda tudjunk kerülni. Nyilván szerintem mindannyian nevében elmondhatom azt, hogy nagyon sokat szeretnénk fejlődni, rutin szerezni, illetve minél magasabb korosztályban folytatni a kézilabdát.
3: Igen, minden igazat, amit a Ádi elmondott, minél jobbak szeretnénk lenni. Én is oda szeretnék kerülni a felnőtt válogatotthoz, de szerintem ezt mindenki elmondhatja magáról egyszer ott kézilabdázhasson, hiszen ez a legnagyobb elismerés az adott sportágban, hogy a válogatottban játszhatsz, és a klub szinten meg fejlődjünk, és minél többet tegyünk meg, úgymond saját magunkért is.
1: Tartsátok meg jó szokásotokat, hogyha esetleg felnőtt válogatott tagok lesztek, akkor is jöttök a Nemzeti Sportrádióba. Horváth Garaba Ádám és Balog Ádám volt itt a vendég a körkapcsolásban, az U20-as kézilabda válogatott Európa-bajnok két tagja. Ezt a beszélgetést a kedves hallgatók nyugodt szívvel majd meghallgathatják a Spotify oldalunkon. Uraim, még egyszer köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Forsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztu. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Forsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Forsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofon mögött, Szabó Bence, ez pedig a Hazafutás, és Tóth Béla lesz majd a műsorvezető a következő órától. A mai műsorterv szerint majd sportkör lesz, nemzeti sportkör lesz 4 órától, illetve foglalkozunk a Zetónak a nemzetközi kupa mérkőzésével, valamint jégkorong is lesz a mai műsornak a témájába. De az első órában egy vendéget köszöntök itt a stúdióban, Sebők Vilmos, korábbi válogatott labdarúgó itt a vendégünk. Vili, köszönöm, hogy eljöttél. A világbajnokságról fogunk majd beszélgetni, illetve még az NBA-et is hozzátehetem, mert azért most már kevesebb, mint...
2: Gyakunkon.
1: Így van, gyakunkon. Abszolút. És az ráadásul, hogy pont egy Újpest mérkőzésre kezdődik majd a szezon. Úgyhogy mindezekről fogunk beszélni, de először a világbajnokságról. Neked milyen volt ez a 23. labdarúgó világbajnokság?
2: Hát itt nagyon sokan pessimisták voltak itt a VB előtt, hogy ugye mi ez a 48 csapat, és hogy hasonló dolgok. Én azt gondolom, hogy összességében szerintem minden rendben volt ezzel a VB-vel. Ennek minden futónak minden eszenciája benne volt. Tehát itt a kis csapatoknak a meglepetés csapatok voltak. Ugye voltak a sztárok, akik hozták magukat, főleg én itt Messire gondolok, szerintem senki nem gondolta azt, hogy 39 évesen Messi ilyen teljesítményt fog nyújtani. És aztán végül is sok gól volt, élvezhető meccsek voltak. Én azt gondolom, hogy akármennyire pessimisták voltak itt sokan a VB előtt. Szerintem ez egy jó VB volt, leszámítva ezt a döntőt. Szerintem minden idők legrosszabb döntője volt, de még így is ezt, ettől eltekintve is azt gondolom. És ami érdekes, hogy ugye arról beszéltem, hogy itt a egyéniségek hozták magukat, és ugye 10 gólt rúgott ugye Bappé, tehát hogy azért nagyon sok gól volt, és tényleg ebből a sztárok kivették a részüket, és mégis szerintem egy olyan csapat nyerte ezt a VB-t, ahol nem is talán az egyéniségek döntöttek csapaton belül, hanem a csapategység, ami jellemezte spanyol válogatottat.
1: Igen, ez egy ilyen tökéletes óramű pontossággal működő csapat volt talán. Nekem az volt az érzésem, hogy már azért nem szerettem őket nézni, mert ez túl tökéletes.
2: Igen, néha még unalmas is, azt be lehet mondani, mert hogy annyira ezt a labdajáratos, labdatartós játékot találtak De La Fuente, hogy néha egy kicsit unalomba is torkolott, de én azt gondolom, hogy azért ez nagyon nagy dolog, tehát hogy megnyersz egy EB-t, utána 2 évre rá megnyersz egy VB-t, tehát hogy ez már nem véletlen, tehát véletlenek vannak, de ez nem az.
1: És tegyük hozzá még a Nemzetek Ligáját is, amit azt szintén a spanyolok nyertek.
2: Ja, és még azt is tényleg, tehát hogy igazából mindent, amit lehetett, megnyert ezzel a csapattal. Egy olyan edző, akiről nagyjából azt se tudtuk, hogy kicsoda, nem olyan régen még, hiszen semmilyen múltja nem volt már, mint edzői múltja, ami számottevő lett volna, és tényleg egy olyan, nagyon jól mondtad, egy ilyen precíziós futballal, és az, hogy mindenki tudja, hogy hol a helye, nem általott olyan játékosokat kihagyni, például azt a Zubimendit, aki ugye a Barcelonában egész szezonban fantasztikus szezon futott, ő például teljesen outsider volt ebbe a csapatba, a Barcelonából is ugye kihagyta Gaviékat, és olyan játékosokat, akiket alárendelt annak, hogy a csapat jó nézzen ki, és tényleg azt mondom, hogy egy gólt kaptak 8 meccsen. Volt beszélünk szerintem arról az Unai Simonról, aki számomra ez a...
1: Megérdemelten a tovább legjobb
2: kapusa. Figyelj, szerintem őről azt lehet mondani, hogy szerintem a modern kapusnak a prototípusa. Tehát a mai futballban lába, amelyik kapus nem jó, amelyik nem él együtt a játékkal, így, ahogy hát ez valami fantasztikus. Hát ugye én koromban ilyen kapusok lettek volna mögöttem, akik tényleg, amikor ugye a védők leszűkítik a területet, most már a mai futballban olyan szűk területen játszanak, és ezáltal ugye mögöttük sok terület van. És van egy ilyen kapus mögötted, akiben tudod azt, hogyha egy kicsit túl föltoltad, és mondjuk jön egy jó indítás mögéd be, akkor ott van mögötted.
1: Igen, döntőben is volt egy ilyen eset, amikor a Messi elé kiment.
2: Kijött, és már úgy helyezkedik tényleg a kapuba, hogy érzi azt, hogy néha láttam, majdnem a 16-os vonalnál helyezkedik, és onnan indul kifele. Szóval hihetetlen önbizalma volt, nagyon jó kapus, és hát azt a Ráját szorította ki, aki pedig, hát az Arzenálban szerintem mondhatjuk azt, hogy a élete szezonját futotta. Szóval ebben nagyon nagy potenciál volt ebben a csapatban, és tényleg még egyszer mondom, nem így egyénileg is természetesen, de az, hogy ahogy ez a Fuentes összerakta ezt a csapatot, és ahogy ez működött precíziósan, tényleg egy gólt kapva, szerintem kijelenthetjük, hogy megérdemelten nyerték meg a VB-t.
1: És az is érdekes egyébként, hogy honnan indult ez a spanyol csapat. Ugye az első meccsen, nem tudom, emlékszel-e még, hogy a zöldfokiak játszottak egy 0-0-ás döntetlent, és azért ott sokaktól hallottam a vészharangnak a kongatását, hogy hát mi lesz ezzel a spanyol válogatottal. Hát az lett a dominánsabb, hogy a nullára lehozzák hátul.
2: Hát igen. Jó, figyelj, lehet ilyen szempontból is, szemszögből is nézni ezt, hogy a spanyolokkal mi van, de én meg a másik szempontból nézem, hogy ha már erről beszélünk, hogy zöldfoki szigetek, hogy hát a világ futballja elért egy olyan szintre már, hogy már mindenki megtanult focizni. Tehát nincs olyan csapat, jó, most ide vehetjük mondjuk a szegény Tunéziát, akik mondjuk vagy a Curaçaót, de összességében az ilyen kis csapatok is megvannak már tanítva védekezni, megvannak taktikailag fegyelmezettek, van bennük azért annyi egyéni képesség, hogy egy ilyen csapat ellen is le tudnak hozni egy meccset kapott gól nélkül. Úgyhogy ebből mondjuk az jöhet le szerintem tanulságként nekünk magyaroknak, ha már beszélgethetünk egy kicsit a mint magyarok, ugye, akik nem jutottunk ki, és hát már ezzel fekszünk, ezzel kelünk, most már 86, az ugye 40 éve, hogy mikor jutunk már ki, hogy hát ez az igazság, hogy ez megint egy megerősít abban, hogy nekünk ez a hogyha beszéltünk, mert beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye mi nem jutottunk ki, és hogy mi nem jutottunk ki, hogy szerintem pont ez volt most ezzel a válogatott a legnagyobb probléma, ami eddig a rossz érában egyáltalán nem volt jellemző, hogy nem volt stabil ez a válogatott. Tehát amennyi gólt kaptunk ugye az írektől, meg a portugáloktól összesen, ez egyszerűen nem eredményezhetett más, csak az, hogy nem tudsz kijutni a VB-re. És hát itt van egy ilyen zöldfoki szigetek, ahol látszott, hogy ha stabil vagy, ha szervezett vagy, ha taktikailag fegyelmezett vagy, akkor vagy itt vannak a bosnyákok, egy ugyanolyan kis nemzet, sőt, még kisebb.
1: 3 milliós ország.
2: 3 milliós ország, mint mi. És azért legyünk őszinték, tehát, hogy a infrastruktúra és a körülmények és minden sokkal nehezebb helyzetben van a bosnyák futball, mint a magyar, és hát kijutottak, sőt, a csoportból is tovább jutottak. Szóval, hogy azért ez nekünk egy józanító pofon volt szerintem, hogy oké, hogy jó úton megyünk, mert aki azt tagadja azt, hogy itt fejlődés volt, az hazudik szerintem. Én, aki a 90-es években futballoztam, 2000-es években, tudom azt, hogy amikor gazdátlan volt a magyar futball, és tényleg rohadt, maradjunk annyiba, ahhoz képest egyértelmű, hogy látszik a fejlődés, de hát az igazság az, hogy a mellettünk, vagy az osztrákok példának mondhatom, ők is tovább jutottak a csoportból. Tehát, hogy a környezetünkben lévő országok is ugyanúgy fejlődnek, mint mi, ugyanúgy látszik az előrelépés, úgyhogy ez egy, mondom még egyszer, egy józanító pofon volt, hogy azért még nagyon sok munka van ebbe a magyar fociba, és de legalább elbillentünk valamilyen irányba előre fele a 2000-es évekhez képest, úgyhogy még egyszer mondom,
1: ez az EB-re kijutunk most már.
2: Hát igen, de az EB-t már megszoktuk, hogy az EB-re, most eljussunk ki a VB-re is egyszer, úgyhogy de mondom még egyszer, szóval ez arra is jó volt ez a VB, hogy igenis megerősített bennünket abban, hogy nincs mese. Stabilnak, szervezetnek, csapatként kell működnünk, és akkor fogunk tudni újra elérni ilyen nagy eredményeket, amit a Rossi elért ezzel a válogatottal.
1: Ugye itt tettél említést arról, hogy téged nem zavart ez a felduzasztott mezőny, de most ahhoz képest már arról is lehet hallani, hogy a következő világbajnokságra még inkább fel akarják duzasztani. Sőt, ugye tegnap volt a Dél-Amerikai Labdarúgó Szövetségnek a vezetőjének egy olyan megnyilvánulása, hogy a következő VB már 64 csapatos lesz. Hát nyilván két kérdés ezzel kapcsolatban. Mit gondolsz erről, másról meg, hogy oda kijutunk-e már végre?
2: Hát ugye itt a kérdés az, hogy 64 csapat az egy dolog, szerintem az már sok, de az, hogy ugye az európaiak mennyivel több helyet kapnak, mert hát most...
1: Ez a fontos kérdés,
2: mert ugye azért rajtunk kívül azért Olaszország se, vagy éppen mit tudom, Dánia, tehát nálunk nagyobb futball nemzetek se jutottak ki. Tehát a kérdés az, hogy a fennmaradó 16 helyből, vagy a további 16 helyből mennyit kap Európa? Tehát azért ez egy fontos kérdés.
1: És mennyi lenne az ideális, vagy a reális szerinted a képességek alapján?
2: Hát a képességek alapján biztos, hogy a fele legalább. Tehát szerintem az lenne a reális. Tehát azért látjuk, hogy Ázsia nagyon leszerepelt. Én azt gondolom, hogy Afrikát egy ideig nagyon jól mentek az afrikaiak. De
1: csoportkörből a 10-ből 9 afrikai továbbment.
2: 9 afrikai továbbment, így van, egyedül Tunézia nem, és egyébként én titkon reméltem azt, és számítottam arra, hogy most az afrikaiak talán hosszabb ideig ott lesznek a versenyben, aztán szépen elvéreztek szép lassan egyedül. Hát ugye Marokkó volt, aki tartotta magát, de hát ugye a franciák ellen már ők se tudtak. Úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy ha Európa kapna több helyet ebbe a 16 helyből, akkor azt gondolom, hogy talán lenne realitása, de azért már 64 csapat, az már nagyon soknak tartom. Így is ugye most a leghosszabb VB volt, ha jól tudom, tehát hozba több mint egy hónapig tartott, nem tudom, hogy az a meddig tartana, másfél hónapig, nem is tudom, hogy férne bele ebbe a...
1: Meg ugye a logisztikát se felejtsd el, hogy ugye lesz a centenárium, és ugye ott rendeznek mérkőzéseket Uruguayba, Argentinába, Paraguayba, valamint Marokkóba, Spanyolországba és Portugáliába. Az is egy elképesztő logisztikai feladat.
2: Hát igen, igen. A másik dolog az, hogy itt nagyon sok idő elmenne az utazással is. Tehát, hogy jó, hát ez most ilyen teoretikus dolog, ez a 60 csapat. Én nem gondolom, hogy ez lesz. Persze Infantinótól ilyen infantilis dolgok nem állnak messze. Úgyhogy minden előfordulat. Hát láttuk itt ezt a hydration break-et, ugye ezt a, amit ugye kitaláltak. Tehát én azt gondolom, hogy mindent meg lehet csinálni. Én azt gondolom, hogy azért ennek ellenére élvezhető jó meccsek voltak, sok gól volt, ami fontos. Én nekem azért volt egy olyan félelmem a VB előtt, hogy kevés gól lesz, és nagyon-nagyon védekezős lesz a...
1: Ehhez képest jó az arány.
2: A VB döntő, az egész VB, ehhez képest meg nem ez
1: történt. Figyelj, meglőtték, hogyha azt veszed a szombaton és a vasárnap, meglőtték a 11 gólt.
2: Igen, csak rossz elosztásban. Igen, rossz elosztásban, de tényleg, nem, szóval tényleg voltak gólok, voltak, és tényleg olyan egyéni teljesítmények voltak, amiket azért nem gondoltam, hogy azért Holland is ennyi gólt fog rúgni, Bappénak is jól ment, Harry Kane-nek is azért viszonylag, tehát, hogy ezek a sztárok hozták magukat, és Messi meg azt szerintem, meg tényleg még egyszer mondom, az 39 évesen, hát ő a csúcs, hát ő nélkül ez az argentin válogatott, nem tudom, meddig jutott volna.
1: Hát azt talán lehet fogalmazni, hogy a sztároknak a világbajnoksága volt azért, meg azt is hozzá lehet tenni nagyon sok játékosnak, akiket hosszú idő óta ismertünk, szerettünk, az utolsó VB-jét láttuk adott esetben, ugye Messinek is. De argentinoknak szurkoltál egyébként, vagy kinek szurkoltál?
2: Hát én a spanyoloknak drukkoltam,
1: mert... Akkor neked ez így nem volt egy rossz.
2: Hát igen, igen, de... Hát szerintem nem vagyok ezzel egyedül, hát elég nagy téma most itt a VB döntő utáni napokban az, hogy ugye az argentinok már ennyire voltak szimpatikusak, és hát azért én is azt gondolom, hogy ha dönteni kell, hogy melyik csapat érdemelte meg egyetem, és nem csak a döntőben látott teljesítmény alapján, hanem szerintem az egész VB alatt azért az argentinoknak ez a túlagresszív és teljesen szerintem sportszerűtlen, unszimpatikus játék, nagyon sokaknak nem tetszett, és ez tényleg én is így gondolom, pedig én sem voltam az a legsportszerűbb, én is sokat reklamáltam annak idején, és így utólag így már öreg fejjel én is belátom, hogy ez nem volt szép dolog. De tényleg, amit az argentinok műveltek, ez a túlzott agresszivitás és színészkedés reklám, hát ez azért nagyon sokat elvett a futballjukból.
1: Én azt éreztem amúgy, hogy mind a mellett, hogy ők ezt csinálják, ők tudnak is futballozni, de hogy az volt az érzésem, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon ketté osztódik a világ olyan tekintetben, hogy vannak az argentinok a szimpatizálók és az argentinok a cidók, és tényleg azt éreztem ahhoz képest, hogy ez a VB, ez egy örömről kellene úgy szóljon, hogy látunk különféle futballnemzeteket, ilyenné alakult ez az egész, és ebben mondjuk a játékvezetők felelőssége is szerintem felvethető.
2: Igen, igen, egyébként meg amit még észrevettem, hogyha már játékvezetőkről beszélünk, hogy szerintem ez is valahogy meg lett úgymond mondva nekik, hogy kevesebb, sokkal kevesebb lapot adtak, tehát hogy
1: ne, valamiért nem vitték. Ha visszaemlész a nyitó meccsre, kioszthat három lapot,
2: igen, a nyitó
1: és akkor
2: úgy volt, hogy
1: lehet, hogy
2: igen, a nyitó meccsre meg ugye volt az, hogy ott meg ész nélkül osztogatták a lapot, és szerintem ott történt egy olyan, hogy ott akkor meg lett mondva, hát, hogy akkor most meg kicsit óvatosabban ezek a lapokkal, és a sajnos az egész VB-n jellemző volt, hogy kivártak a bírók, és egy kicsit talán hagyták ezt a túlzottan kemény játékot, és ennek volt köszönhető az, hogy Argentina élt is ezzel, és ez kicsit elrontotta magának a futballnak a szépségét. Úgyhogy, hát jó, ilyen apróságok vannak, amiket lehet kritizálhatunk, de én így összességében ámlok nézem, akkor tényleg én azt gondolom, hogy ez egy jó VB volt. Az is egy, számomra egy érdekes dolog, hogy annyira eggépesedett ez a futball, és annyira ilyen ufók a futballisták, és ugye legalább érzelmek voltak most ezen a VB-n. Tehát ami egy kicsit úgy kihalt a futballból, hogy most legalább ugye jó, hogy
1: ugye, ezt hozták az argentinok.
2: Az argentinok az éneklésükkel, meg maga a pályán, ugye ott a színuszok alatt, meg de azért jó volt látni azt, hogy van érzelem volt ebben a VB-ben. Tehát, hogy nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is. Meg jó volt azt is látni, hogy egyébként az Egyesült Államokban is végre most már tényleg, ha nem is első számú sport, mert hát ugye sose lesz.
1: Az valószínűleg nem lesz, igen.
2: Sportuk,
1: de telt volt minden meccsen.
2: De az, hogy minden meccsen telt ház, és azért jó, persze a sztárok jönnek, megmutatják magukat, de hogy már szeretik a futballt, tehát hogy az európai futballt. Tehát most már azért emlékszem még a 90-es években, 2000-es évek elején még akkor kezdődött ez ugye Bekemékkel, hogy kijutottak
1: oda. Vagy még kimentek. Korábban, amikor még Pelét is oda vitték.
2: Jó, Pelé a Kozmoszba, de hát az még ott nem volt profi futfoci, tehát az még egy teljesen más dolog volt. De hogy végre elért oda, hogy az Egyesült Államokban is tényleg megbecsülik ezt a sportot. Ezt is jó volt látni, úgyhogy megmondom ezeket az érzelmeket, amik úgy kiszabadultak így a játékosokból, és ez azért ezt a VB hozta ki szerintem mindenképpen ezekből a fiúkból.
1: Ha már az Egyesült Államokat mondod, akkor nyilván vannak a házigazdához felvethető adott esetben problémák is, vagy kritikák is, te hogyan viszonyultál ezekhez?
2: Már mire gondolsz?
1: Hát ugye itt a beutazással kapcsolatban az iráni válogatottat, hogy milyen
2: dolgok érték. Amikor a politikai beleszól a sportba, sose jó, ezt tudjuk nagyon jól.
1: De például hát, mondok egy másik, ugye gánai játékost tiltottak ki Kanadából, tehát hogy azért Mexikó kivételével, akár Kanadáról, akár az Egyesült Államokról is sok rosszat lehetett hallani.
2: Hát igen, igen, meg ugye itt az Egyesült Államokkal kapcsolatban ugye volt ez a kiállítás, amit el lett törölve, tehát hát igen, beszéltünk Infantinóról, ugye, vagy hát megemlítettem, hát mondhatom azt, hogy talán nem a legjobb mi ez? FIFA elnökön, azt gondolom, tehát, hogy ott már nála jobb. Hát az ő kezében vannak ezek a döntések. Én nem tudom, most például amit mondasz, ez, hogy az Egyesült Államok nem engedte be, ez is ugye, tehát ezek olyan kérdések, amik sajnos nem látok bele igazából, hogy most ezekben a kérdésekben kidönt, ugye itt a...
1: De, hát, de nincsen jó visszhangja ennek, tehát.
2: Nincs jó visszhangja, persze, hát de látod, hogy a Trump megint ott a döntő után ott megint nem akart lejönni a színpadra. Hát,
1: én azon szóval, csodálkoztam, hogy nem emeli fel a kupát.
2: Hát igen, szóval már tényleg ez már kicsit ilyen bózatba illő. Nem. Pedig hát már a legutóbbi, mi volt ez a klubvilágbajnokság, amikor...
1: Ott is ott amikor, a Chelsea játékosokkal.
2: Amikor a Chelsea játékosokkal együtt örült, és hát most azért Infantino elrángatta onnan, tehát ennyi sütnivalója volt, hogy rászólt. Nem tudom, hát ő nem érezte ezek szerint, hogy nincs neki ott helye. Mindegy, hát ez ilyen közjáték, a lényeg az, hogy azért lement ez normálisan ez a VB, és élvezhető volt, jó volt.
1: Melyik válogatottnak a játékát élvezte a legjobban nézni? Mert abban megállapodtunk, hogy a spanyol legjobb, de valószínűleg nem a leglátványosabb.
2: Hát ugye mindenket támadó foci. Jó, mondjuk én védőként imádom a nézni, hogy ha egy csapat jól védekezik, mert én abban is látok élvezetet. De azért persze jobb az, ha gólok vannak, és azért szerintem a francia csapatnak a támadójátéka, szerintem ez nem, ezzel nem vagyok egyedül, ha azt mondom,
1: én is rájuk gondolok.
2: Hogy ők voltak azok, akik mindig tudtak váratlant.
1: Az a hármasot elől, az Olivier Mbappé, Dembélé, az valami elképesztő.
2: Hát igen, szóval, csak hát ez a hihetetlen, hogy jött az a meccs a spanyolok ellen, amikor mindenki azt gondolt, hogy akkor na most a franciák megmutatják, hogy mennyire jók, és akkor megfojtották a spanyolok ezt a francia csapatot, de szó szerint, tehát egyszerűen nem tudtak velük mit kezdeni, nem találtak fogást rajtuk, és hát ilyenkor derül ki az, hogy hiába vannak fantasztikus egyéniségeid, fantasztikus játékosaid, amikor egy csapat működik, amikor össze van rakva, amikor, amit mondasz, precíziós játékot játszik, és mindenki a helyén van, akkor meg tud folytani egy ilyen válogatottat is a spanyol. Úgyhogy ami a kérdésedre válaszolva, nekem is a francia volt az, amelyik a leglátványosabb focit játszotta, és ha hagyták, akkor játszott is. A spanyolok nem hagyták.
1: A Nemzeti Sportrádióban vendégünk Sebők Vilmos, 52-szeres magyar válogatott futballista, és a hírek után majd innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Folytatjuk a hazafutást és a beszélgetésünket Sebők Vilmos korábbi válogatott labdarúgóval. Ugye a világbajnokságról beszélgettünk az elmúlt időszakban, és folytatjuk ezt. Volt itt a Sportrádióban egy vitám az egyik szakértőnkkel, mégpedig arra vonatkozóan, hogy amikor lezárult a csoportkör, akkor ő kijelentette, hogy akkor most kezdődik az igazi világbajnokság. Én pedig azt mondtam, hogy szerintem hát a világbajnokság már elkezdődött a nyitómestről kezdve. Ugye itt az volt a felvetés, hogy szakmai tekintetben akkor kezdve lettek olyan mérkőzések, amik valamelyest izgalmasak. Én pedig azt mondtam, hogy én alapvetően úgy állok ehhez, hogyha a futballnak a legmagasabb szintjét akarjuk nézni, akkor nem a világbajnokságon kell keresni. Ehhez a kérdéshez te hogyan állsz? Mert ugye én azt gondolom, hogy a labdarúgó bajnokok ligája a csúcs teljesítmény, ez a legmagasabb szint. A világbajnokságot pedig én személyesen úgy nézem, hogy ez egy ilyen színes kavalkád, ami megmutatja a világnak, hogy milyen a futball, hogy valaki bele tudjon szeretni.
2: Persze, én teljesen egyetértek veled. Én se értek egyet azzal, hogy itt a kiesési szakaszba kezdődött el ez a VB. Főleg azért nem, mert ugye a harmadik hely is ugye ért továbbjutást, és nagyon sok meccsen, vagy nagyon sok csoportban az utolsó csoportmeccsen dőltek el itt a
1: Jó, mondjuk ez szerintem mondjuk nem volt korrekt ebből a rendezésből, mert tegyük fel, ugye mi is így jártunk az előző Európa-bajnokságon, hogy a grúzok és a portugálok azért kibabráltak velünk itt, meg mondjuk a szegény skótokkal babráltak ki később.
2: Jó, hát én értem, de most a Ennyi csapat van, hát most megfelezted volna, vagy hogy? De akkor is mindenképpen lehet itt. Figyelj, ez elkerülhetetlen, hogy vannak olyan meccsek, amikor mind a két csapatnak jó az X. Hát most mit tudsz csinálni ezt? Hogy tudod meghiúsítani, hogy ilyen előforduljon? Én azt gondolom, hogy visszatérve a kérdésedre, én is én nem éreztem az első perctől kezdve azt, hogy ne tette oda volna magát egyik csapat se. Vagy hogy lett volna olyan, hogy ne tették volna oda magukat. Tehát, hogy jó, volt egy-két meccs, ami, mit tudom én, az angolok, a Gána ellen emlékszel, az a 0-0, amikor volt egy kis lauf, de összességében én azt éreztem, hogy az első perctől kezdve itt ráléptek a gázpedára, és számomra élvezhető meccsek voltak itt a csoportkörökben is, úgyhogy nem, vagy a csoportkörben is, úgyhogy ezzel én sem értek egyet.
1: Mi volt még számodra ilyen színfolt? Ugye az Zöld-foki szigeteket azt már az elején kiemeltük. Volt még olyan ország, amire úgy szívesen emlékszel majd?
2: Hát én Marokkónak nagyon drukkoltam. Hát most azért nem volt nagy meglepetés, mert hát Marokkó az előző VB-n ugye elődöntött játszott, de én bennük éreztem azt a csoportkörben, és a utána is.
1: Majdnem megfogták a brazilokat egyébként.
2: Hogy nem, hát a franciáktól estek ki.
1: De a csoportkört mondod.
2: Igen. Hát ugyanez egyébként a japánok tetszettek még nagyon, a japánok, igen. Na ők fogták meg majdnem a brazilokat,
1: ugye
2: a kieséses szakaszba, és tehát azért, és mondom, az afrikai csapatok is egyébként tetszettek, tőlük mondom, még többet vártam, tehát az, amit te mondasz, hogy tényleg ez egy, az egész világ megmutatja magát, tehát hogy ezt így kell felfogni, nem úgy, mint tényleg a BL az a csúcs, tehát az európai foci csúcsa, ott tényleg, ott, mert most ezt nem lehet összehasonlítani, most persze egy zöldfoki szigetek a BL-ben, most hova meddig jutna? Nem tudjuk. Hát lehet, hogy kiesne a csoportkörből. Ez most olyan, de vagy akár egy akármilyen válogatott. Tehát ezt nehéz így összehasonlítani. Szerintem is az a lényeg, hogy ezek a nemzetek meg tudták magukat mutatni, és tényleg sok meglepetést okoztak, és számomra egyáltalán nem volt ez a probléma. Nekem ezzel a 30-as csapattal sem volt egyébként problémám. Tehát, vagy 48, vagy hány van, se tudom már.
1: Most ez 48 csapatos volt.
2: Jó, bocsánat, hát a 48, jó, már itt a számok tengerébe elcsúsztam, úgyhogy én azt gondolom, hogy még egyszer mondom, Marokkó, Japán, nekem, én Japánnak nagyon drukkoltam, tehát a Japik menjenek, amik tudnak, nekem nagyon tetszettek, hogy a csoportkörben is, és a brazilok ellen is ott majdnem sikerült nekik a továbbjutás.
1: Kik produkálták szerinted a legnagyobb csalódást, mert itt azért a németek úgy adják magukat, neked is ugye van némi német kötődésed.
2: Hát hogyne, a németeknél ugye ez egy nagy meglepetés volt ugye Paraguay ellen, és egyébként nem is volt várható, mert azért ugye ott a felkészülési meccseken elég magabiztosak voltak, Nagelsmann is nagyon magabiztos volt. Persze azért ne felejtsük el, hogy oké, hogy Undav most nem játszott rosszul, de valahogy már onnan is hiányoznak azok az igazi nagy egyéniségek, főleg a támadó szekcióból, ugye most Undavval, Voltemádéval, tehát hogy én ott éreztem egyfajta hiányt, hogy ott...
1: És nem igazán... is ők kezdtek, ugye, hanem Havertzet erről.
2: És igen, Havertz meg ugye nem igazi csatár, tehát erről meg régóta beszélünk, hogy Havertz nagyon jó futballista, de nem az igazi befejező csatár, szóval lehető függetlenül nem véletlen az, hogy itt Nagelsmann fejébe került ez a VB, mert ez azért minimális elvárás, hogy tovább jutottak volna ott a Paraguay ellen. Úgyhogy az mindenképpen nagy meglepetés. Nekem a portugálok se tetszettek, tőlük többet vártam, és most itt mindenki Ronaldóra fogja, hogy meg az edzőre, hogy ugye Ronaldóra építette ezt a csapatot, aki már...
1: De ez nem igaz?
2: Figyelj, az biztos, hogy szerintem ennyit nem lehet játszatni, Ronaldot ebben a korban. Tehát az, hogy ő hozzá nem nyújt hozzá, soha nem cserélt. Tehát én azt gondolom, hogy őt is frissen kellett volna tartani, mert már rá nem lehet építeni ezt a csapatot. De én nem gondolom azt, hogy csak ezen múlott. Nekem az megdöbbentő volt, hogy emlékszel a spanyolok ellen, hogy mennyire alárendelt szerepet játszott egy olyan portugál csapat, amelyik szerintem a világ legjobb középpályájával rendelkezik.
1: Beszéltek is arról, hogy akár világbajnoki esélyes is lehet ez a portugál válogatott.
2: Igen, szóval ezzel a középpálya Vitinhaékkal, ugye ott a PSG középpályával, ugye a Fernandezzel, tehát hogy a Manchester, tehát hogy egyszerűen ez számomra egy nagy kérdőjel volt, hogy a portugálokkal mi történt ezen a VB-n, mert egyébként a alapszakaszban sem voltak annyira meggyőzőek, és aztán a spanyolok ellen meg abszolút alárendelt szerepet játszottak. Úgyhogy ők is csalódás néhetek, mert ők is, a portugálok is csalódás voltak.
1: Nekem még a brazilok ilyenek.
2: Ja, meg a brazil.
1: Igen. Bár egyébként, hogyha hallgattam azzal kapcsolatban Brazíliából érkező szakértőt, hogy mi lehet a brazil futballnak a problémája. Ő azt mondta, hogy ők alapvetően úgy látja, hogy az európai piacra termelnek, és nem a saját brazil futballkultúrát akarják erőltetni, és ezért nincsenek olyan klasszis szélsővédők, mint a Cafu, vagy mint a Roberto Carlos, mert egyébként, ha megnézed, ott eléggé gyengék voltak a brazilok.
2: Hát figyelj, nem csak ott. Én azt gondolom, hogy összességében két dolog. Az egyik dolog, az most csak beszéljünk arról a meccsről, ahol kiestek, az szerintem az egy óriási edzői hiba volt. Én Ancelottit nagyon szeretem, de nem értem, egy brazil válogatottal nem lehet így játszani, ilyen taktikával. Tehát, hogy egy brazil válogatott, amelyik arról szól, hogy labdát tart, élvezi a futballt, technikailag az ellenfél fölénő, beáll védekezni, és nincs náluk a labda, ugye emlékszel a meccsre a norvégok ellen, ugye amikor kiestek, hogy egyszerűen 60-30-40 volt a labda birtoklás, és ezek mellett én szerintem, amit te mondasz, hogy nincs, egyszerűen nincs olyan minőség ebben a brazil válogatottban.
1: Én pont azt néztem meg, hogy az összehasonlítottam az első hatost, mármint a középpályától nézve a brazil és a norvég csapatba, és közel azonos szintű futballistákat láttam.
2: Így van. Tehát, sőt, hát most nekik én azt mondom, hogy nincs, hollandjuk egyértelműen nincsen, de hát most ugye itt nem akarom így végigmondani a támadó szekciót, de ugye azért Kunyáék, Ryanék, ugye Ryan egy fiatal játékos ott a Bournemouthból, tehát hogy Casemiro volt a, mondjuk azt, hogy a középpálya motorja, szóval azért, na, egy olyan Casemiro, aki már az európai futballból kiöregedett. Szóval, és akkor még sorolhatnám itt a játékosokat, tehát hogy sajnos már ez a brazil csapat minőségben sem olyan, mint amit ugye az elmúlt VB-ken láttunk, és mondom, szerintem a Carlo Papa ott sajnos ott bebetlizte ezt a taktikát ezen a norvég meccsen, és ez nagyon rosszul nézett ki. Még egyszer mondom, hogy egy brazil csapat beállt védekezni, és nem azt játszott, amit tud, és meg is bosszulta ez magát. Úgyhogy igen, úgyhogy a brazilok is egy csalódás számomra. Úgyhogy össze lehet itt boronálni ezeket a csapatokat, akkor a németeket, a brazilokat és a portugálokat tudjuk itt csalódásként említeni.
1: Térjünk át egy kicsit szerintem a magyar futballra, mert ott is azért vannak érdekességek. A hazai porondon, mint már beszéltünk róla, pénteken kezdődik majd a bajnokság, ráadásul pont az Újpest játszik a Nyíregyházával, egykori csapatodról van szó. Hogyan várod a magyar bajnokságot?
2: Hát nagy kérdőjelekkel. Például, ha már itt az Újpestről beszélsz, hát az Újpest az egyik legnagyobb kérdőjel számomra, hogy végre tényleg el tudnak indulni egy olyan úton, ami most már. Érdekes, most volt pár hónapja éppen egy találkozónk a utolsó bajnok csapat.
1: Lassan 30 éve.
2: 98, 97, igen, 98, jól mondod, majdnem 30 éve. És hát ugye pont arról beszéltünk, hogy hát most jön el az idő, hogy talán valamikor elindul az Újpest, és lesz esély újra a Fradi nyomába eredni. És hát talán ez a szezon lesz az első, amikor a dobogó közelbe várom az Újpestet. Én azt mondom, hogy egyik pillanatban a másikra nem fog természetesen ez működni, mármint hogy egy Fradi szintjére elérjenek, ahhoz szerintem kell egy 3-5 év folyamatos fejlődés. De találkoztam a Egérrel, Egressivel, most nem olyan rég voltunk egy ilyen olimpiai válogatott gála meccsen, az is éppen, az viszont 30 éve volt, pont a 96-os atlantai olimpiai gála meccsen voltunk, és akkor az Egressivel beszélgettem, és ugye akkor épp azt említette nekem, ez még így a nyár elején volt, hogy hát nagyon szeretnék megszerezni a Puskásból a két játékost, ugye a Magráfot és a Szappanost, és hát lám, sikerült, úgyhogy most legalább az Újpest elért egy olyan szintre, hogy tud már játékosokat igazolni, magyar szinten is meghatározó játékosokat. Persze ez kellett egy Puskás, amelyik hát egy másik kérdőjel.
1: Igen, azok a fajta gazdasági változások, amik most történnek a magyar életben, magyar politikai életben, akár a gazdasági életben, azért a futball tekintetében az Újpestre vannak talán a legkevesebb hatással.
2: Így van, hát az Újpestre talán a legkevesebb hatással, viszont más csapatokra nagy hatással vannak, úgyhogy ez mindenképpen befolyásolja, és azért is mondtam ezt a kérdőjelet, hogy számomra most itt nagyon nagy kérdőjel, hogy ez a szezon hogy fog kinézni, és hogy hát jó, hát azért azt azért kijelenthetjük, hogy a Fradi továbbra is a legnagyobb esélyesebb bajnokságnak, és azért ugye látunk, most már túl vagyunk egy nemzetközi fordulón, azért a Fradi jól nézett ki, jó, persze Vojvodina, de azért én azt gondolom, hogy a két meccsen jól nézett ki, de hát tudjuk, hogy azért a magyar bajnokságban más lesz, mint a nemzetközi szinten, a magyar szabálynak köszönhetően. Úgyhogy hát igen, ugye itt a legnagyobb vesztese szerintem egyértelműen ennek a szezonnak most itt a, vagyis hát itt a változásoknak a Puskás lesz. Itt azért már elmondhatom, hogy itt előtte már beszélgettünk arról, hogy esetleg mind a ketten, hogy esetleg még nagyobb gondba is kerülhetnek itt a végső helyezést illetően, és hogy nehogy itt hátrafele kell nézegetniük itt a tabellán, és nem előre, mint ahogy ezt az elmúlt években tették.
1: De beszéljünk olyan csapatokról, akik előre nézegetnek, ugye a Ferencváros mondta te is. De mit szóltál ehhez az edzőváltáshoz? A Borbély Balázs most már a Fradi kispadján, azért ez Győrben nagyon rosszul élték meg.
2: Hát persze egyértelmű, hogy ő az, aki ezt a csapatot felépítette, és szerintem óriási nagy szerepe volt abban, hogy ugye a Győr bajnok lett. Igazi csapatként nézett ki ez a Győr, és hihetetlen, hogy az ő távoztával már látszottak olyan dolgok, amik korábban egyetlen nem a Győrön. Tehát azt, amit ugye ezen az izlandi csapat ellen láttunk ezen a két meccsen, ez azért elkeserítő volt olyan szempontból, hogy egy hihetetlen stabil, hihetetlen fegyelmezett, hihetetlen szervezett, precíziós, ha már erről beszélünk, mint a spanyolok kapcsán beszéltünk erről korábban, hogy ők is egy annyira precíziós játékot, és ugye ez annyira nem játszott ezen a két meccsen ebben a Győrben, hogy ez, és ez ugye mikor volt? Két hónapja volt vége a bajnokságnak, vagy nem is tudom, két nap alatt, hogy ilyen változásokon ment keresztül a csapat, hogy nem tudom ezzel a mexikói edzővel, ugye ez most megint csak egy kérdőjel, ugye ő Európában nem dolgozott még, csak ugye az amerikai kontinensen, tehát az európai futball azért neki lehet, hogy furcsa, de minden esetre már látszott a Győrön, hogy nem úgy néztek ki, mint ahogy ki kellett volna nézniük, ugye.
1: Mit gondolsz a nemzetközi szereplésről annak tekintetében, ugye, hogy most azért kicsit okosabbak lehetünk, hogy a Győrt láttuk játszani, és ugye kiestek a konferencia ligába. Én azért nagyon reménykedtem abban, még a szezon megelőzően, hogy két magyar csapatot lesz a csoportkörben. Hát most már azt mondom, hogy örüljünk, ha egy. Te mit szólsz ehhez, vagy te hogyan látod?
2: Hát csalódás, egyértelműen csalódás, mert most már jó lenne, hogyha nem csak a Fradiról szólna állandóan ez a nemzetközi szereplés, tehát hogy azért én ebben a Győrbe éreztem annyi erőt, még amikor vége lett a szezonnak, és beúzták a bajnokságot, hogy azért hogy most már a Győr is fog tudni ugye nemzetközi szinten teljesíteni. A Pakstól nem várok egyébként, ott a Bognár Gyuri fantasztikus éveket tudhat maga mögött a Pakssal, és tényleg évről évre egyre jobbak voltak, de az tavalyi szezonban már látszott, hogy ez most egy olyan szezon, ahol már azért nem tudták azt megismételni. De hát ez nem is elvárható szerintem egy Pakstól, hogy most már nem is tudom hányadik éve minden évben egyre jobbak és jobbak. Ez a szezon ez nem sikerült, úgy szerintem minőségben nem voltak olyanok. Éppen ezért hát a nemzetközi szinten szerintem nem elvárható tőlük a siker, úgyhogy hát ez az idei nemzetközi szerep, és ez szerintem most nem lesz annyira sikeres. De igazából nem csak a nemzetközi, hanem így a hazai poronon is most számomra nagy öröm az mondjuk, hogy egy Vasas, egy Honvéd újra NB1-es. Én nekem nagyon-nagyon hiányoztak itt az
1: NB1-ből. Igen, jó meccsek lehetnek majd így.
2: Tehát örülünk a kisebb csapatoknak is, de Kazincz Balcika, de azért szóval azért egy Honvéd, egy Vasas azért nagyon, nagyon nagy szüksége van az NB1-nek.
1: Igen, és akkor utolsó gondolatként talán térjünk rá arra, hogy mit vársz a bajnokságra vonatkozóan a végső esélyekre. Ugye most nyilván egy Fradit ide lehet mondani, kérdés egy Újpestit ide lehet mondani, és még kik lehetnek a riválisok, te kiket vársz?
2: Hát figyelj, olyan nehéz, tehát hogyha most egy hónap múlva találkoznánk, akkor így okosabbakat tudnék mondani, mert most ugye nagyon sok helyen az a Fradi is meggyengült, na legyünk őszinték, Fradi is meggyengült, viszont egy nagyon jó edző ment oda, én azt gondolom, hogy ő azért össze fogja rakni ezt a Fradit, viszont a Győr nem változott nagyon a játékos állományt illetően, úgyhogy én azt gondolom, hogy továbbra is a Győr lehet a Fradinak a riválisa. Az Újpestet még azért ilyen szinten nem érzem. Azt érzem, hogy a dobogóra oda kéne érni, a Paksot már azért le kéne onnan ütni a dobogóról, és a Újpestnek oda kéne érni. Én nekem a másik, a kiesés is most egy nagy kérdőjel, hogy itt most kik lehetnek a kiesők. A Kispestnél ugye egy érdekes döntés született azzal, hogy ugye kirúgták a Feckót, annak ellenére, hogy a MB2 kieső helyről felhozta az első osztályba őket. Ott egy érdekes döntés született, egy érdekes edző érkezett, ugye, aki inkább alacsonyabb osztályú csapatoknál volt, tehát, hogy ilyen döntésekben furcsa dolgok voltak itt a Honvédnál, ezért nem tudom, hogy ők mennyire lesznek erősek ahhoz, hogy bennmaradjanak simán, úgyhogy sok a kérdőjel. Nagyon okos nem tudok lenni itt most a szezon elején. Ha mondjuk egy hónap múlva, vagy két hónap múlva újra elhívsz, akkor sokkal több okosat fogok tudni mondani. Most nagyon sok a kérdőjel benne.
1: Jó, hát akkor majd maradjunk egyébként, hogy beszélgetünk majd egy pár hónap múlva. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Sebő Kvirmos volt a vendégünk.
2: Köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, vetületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: héten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A stúdióban Székely Zoya, Európa bajnoki ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. SMS számunk 0630 55 55 605, nem véletlenül szólt Shakira Waka Waka című szerzeménye, mert hogy Zoya minden gyakorlata előtt meghallgatja ezt a dalt.
3: Pontosabban minden verseny előtt. Igen, ez kifejezetten az én versenyzeném. Egy kis történetet hozzátehetek, ez úgy indult, hogy még fitnesseztem, 2010 körül járunk, és mentem fitnessedzésre, apukám vitt, és ment a kocsiba a rádióba ez a zene. És én nekem annyira, de annyira megtetszett, és én ott pánikoltam, hogy ez a zene most itt véget ér, és nem fogom többet hallani, hiszen akkor még nem volt Shazam, hogy itt megkeresem, vagy YouTube-ra beírom, vagy nem tudom, meg hát pici is voltam, és úgy éreztem, hogy ez most itt lemegy, és mondtam apának, hogy valahogy szerezze már meg, és akkor ott mondta, hogy hát nem tudja, hogy meg tudja, meg minden, és elmentem az edzésre, és az szomorú is voltam, hogy milyen jó számot hallottam, de ma nem hallom többet, és nem is tudom mennyi idő múlva apa megszerezte nekem CD-re ezt a számot, és otthon volt a szobámban egy kis magnóm, és egyből beraktam, és akkor az ott rongyosra lett hallgatva, és ez lett a kedvenc zeném. Utána pedig egy kis hagyománnyá vált, hogy minden fitness verseny előtt, és utána később minden torna verseny előtt is meghallgattam ezt a zenét, és úgy éreztem, hogy ez hatalmas nagy motivációt nyújt nekem, és ez a mai napig így van.
2: Mi az, ami ennyire megfogott ebben a dalban? Szerintem... Szabadsága? Vagy a lendülete? A ritmusa?
3: Én emlékszem, én nem tudtam angolul még, amikor ezt először hallottam, úgyhogy először csak a hangulata, az egész hangzása nagyon tetszett. Utána pedig lefordítottam, már nem is tudom kivel, de valahogy meg kellett fejtenem, hogy mit énekel, és akkor az is nagyon motivált, amiről szó volt, ugye egy foci VB-re írta ezt a számot. Utána pedig később a videóklip is eljutott hozzám, és akkor megnéztem a videóklipet, és itt teljesen összeállt a kép, minden, és azóta pedig tényleg hagyományá vált, hogy ezt meg kell hallgassam versenyek előtt.
2: Csak a versenyek előtt hallgatod, vagy minden napokban is?
3: Inkább a versenyek előtt, mert úgy gondolom, hogyha túl sokat hallgatnám, akkor kicsit elveszteni így a varázsát. Néha azért előjön, akkor, mint például most is nagy rázott a hideg, miközben hallgattam. Néha azért így meg elő-elő fordul, hogy meghallgatom, de igyekszem csak a versenyeknél.
2: Most, hogy már több a lehetőség zenéket meghallgatni, megkeresni, milyen más muzsikákat hallgatsz, szeretsz?
3: Ó, nekem nagyon, nagyon sokféle zene tetszik, nagyon szeretem a francia zenéket, nagyon szeretem a rappet, Drake a kedvenc előadom egyébként, de egyébként a magyar zenéket is előszeretettel hallgatom, úgyhogy mindenféle.
2: De nem csak ez az egyetlen egy dolog, ami rituálé az életedben. Ha jól tudom, akkor van egy kis párna sztori is.
3: Igen, őt Tentinek hívják.
2: Tenti?
3: Tenti, igen. Ő a kis párnám, születésemkor kaptam, és akkor még egy szép, masszív egybe párna volt, hát most már egy kicsit inkább ronyra hasonlít, mint párnára, de én nagyon nehezen alszom nélküle. Tényleg nagyon nehezen alszom nélküle, úgyhogy el sem tudok képzelni úgy egy versenyt, vagy egy kis kiruccanás, hogy ezt nem viszem magammal.
2: Hány kilométer lehet Tentiben?
3: ez nagyon nehéz. Nem tudom. Szerintem egy kezem meg tudom számolni, hányszor aludtam nélküle, de most viccen kívül. Úgyhogy hát 23 év.
2: Ha már 23, akkor lépjünk 24-re, mert hogy volt ott egy olimpia, és azt megelőzően volt egy bukaresti verseny, talán még a nevét is tudom, Rom Gym Trophy. Igen. És a Magyar Torna Szövetség úgy döntött, hogy ennek a versenynek az eredménye dönti el, hogy ki indul a párizsi olimpián. Igen. És ezután kialakult egy olyan sztori, amit Georges Simenon, aki annak idején a Megré sorozatot írta, az olyasmi volt, mint a Kalambó, csak fekete-fehér, szóval hogy ő sem nagyon tudott volna ilyen krimi, folytatásos krimit írni. Avassuk már be a hallgatókat, hogy mi minden történt, kezdve ezzel a Rom Gym-mel.
3: Igen, hát az a helyzet, hogy ez a verseny, ez már sok mindennek a következménye volt, szóval... Tényleg ez, sokszor gondolkoztam azon, hogy ebből Netflixes sorozatot lehetne készíteni már, hogy én hogyan is jutottam ki erre az olimpiára, de igen, ki lett jelölve ez a verseny arra, hogy a Kovács Zsófi és köztem dőljön itt el, hogy akkor melyikünk utazik ki az olimpiára, és azt tudni kell előzetesen, hogy Zsófi előtte sérült volt, szóval keresztalak szakadása volt, és ez volt a visszatérő versenye. Nekem nem volt, hál' Istennek, sérülésem ezelőtt, és ez egy kétnapos verseny volt, úgyhogy tényleg sokszor beszéltem már erről, és tényleg órákig itt tudnánk ülni, hogyha az egészet elmesélném lebontva, hogy mit hogy éltem meg, és mi hogyan történt, de röviden, tömören az első versenynap nagyon jól sikerült, sikeres gyakorlatot tudtam bemutatni, 14 és fél pontot kaptam rá, mármint 14 és 50 ezred, és itt sajnos a Zsófinak nem sikerült ez a kvalifikáció, és három hiba is csúszott a gyakorlatába, így 9. lett, ugye ez első számú tartalékot jelent. Itt, mivel másnap volt a döntő, sokan már örültek annak, hogy akkor ezek szerint én fogok az olimpiára menni, hiszen Zsófinak nincs lehetősége a döntőbe szerepelni, mert csak tartalék, de már akkor mondtam, hogy azért várjuk ki a végét, mert itt már láttunk mindent az előttünk levő fél évbe.
2: Hát, ha van egy portugál?
3: Igen, és akkor aznap pedig ment a bemelegítés, ott még úgy látszott, hogy minden megy, ahogy a mennie kell, és a verseny előtt picivel a portugál lány mondta, hogy ő nincs jól, és betegnek érzi magát, úgyhogy ő visszamondaná ezt a versenyt, és akkor történt meg az a forgatókönyv, hogy a Zsófinak ott hirtelen gyorsan be kellett melegítenie, és akkor realizálta, hogy meg én is nyilván, hogy akkor ő most kapott itt még egy lehetőséget, és ő itt a gyakorlatára 14,2 pontot kapott, ha jól emlékszem, úgyhogy másfél tizeddel többet, mint én az előtte levő nap, így a tornaszövetség úgy döntött, hogy őt viszi az olimpiára.
2: Én összetörtem volna ilyen helyzetben. Mit csináltál?
3: Ha teljesen őszinte kell, hogy legyek, akkor már amikor megtudtam a hírt, hogy Zsófi végül be tud kerülni a döntőbe, mert visszalépés van, félreértés ne essék, nem annak nem örültem, hogy a Zsófi kap még egy lehetőséget, de ott nyilván éreztem azt, hogy ez lehetőség is arra, hogy esetleg ne én menjek, úgyhogy már azt ott nagyon nehéz volt feldolgozni, mert tényleg nagyon kevés idő volt már a döntőig, szóval ott nem az volt, hogy volt egy nap ezt megemészteni, felszívni magamat, és akkor oda tenni magamat a döntőbe, hanem nagyon hirtelenért és nehezen tudtam kezelni, be is csúszott egy hiba a döntős gyakorlatomba.
2: Ez a mentális pillanatnyi állapotod miatt történhetett?
3: Én úgy gondolom, hogy emiatt ilyen, hiszen előtte is lehetett látni, hogy az előtte levő nap meg nagyon szép gyakorlatot tudtam bemutatni magas pontszámmal a végén, úgyhogy szerintem nem fizikálisan volt itt a probléma, és igazából a verseny után nehéz leírni, miket éreztem nyilván rossz értelembe. Nem nagyon találtam a miértjét, hogy ez tényleg miért történhetett így, és ennyiszer ilyen közel lenni az olimpiai kvótához, és végül nem menni. Ez szerintem nagyon egyedi történet, és nem nagyon tudtam ott hirtelen más sportolót, aki előtt ennyire lebegtették azt az olimpiai kvótát, mint az én szemem előtt az élet. És ott kellett is egy pár nap, amire kicsit összeszedtem magamat.
2: Hogy zajlott az első párbeszéd ezután közted és Zsófi között?
3: Nagyon sokáig nem is volt párbeszéd, pedig egy szobában voltunk ezen a versenyen. Én oda mentem hozzá, és megöleltem. Annyit sem tudtam kinyögni, hogy gratulálok, de ezzel az öleléssel nyilván ezt próbáltam átadni, hogy nagyon fáj, de örülök neked, és megöleltem, és igazából ott ki is mentem a teremből sírni, mert azért nem szerettem volna, hogy ott mindenki előtt lássanak engem összetörni. Utána a szobában elég, hát rossz volt a hangulat, ezt azért el lehet képzelni. Előtte levő nap a Zsófi érezte magát ugyanúgy, mint én másnap, hiszen akkor nagyon úgy tűnt, hogy nem ő fog menni, hanem én. Én nagyon örültem, ő nagyon nem. Utána másnap megfordult teljesen minden, ő örült, én pedig nem. Úgyhogy itt ez egy nagyon-nagyon rossz szituáció volt, és nagyon nem voltam még ilyenbe korábban, ő sem, és nem nagyon tudtuk, hogy ezt hogyan fogjuk tudni kezelni, úgyhogy utána inkább arra voltam ráállva nagyon, hogy valahogyan szedjem össze magamat, és valahogy a fejemben lévő vihart, ami keletkezett ezáltal a döntés által, azt helyre rakjam.
2: Ilyenkor, mondjuk el a hallgatóknak, hogy az ember úgynevezett tartalék státuszba kerül.
3: Igen.
2: Ami azt jelenti, hogyha bármi történik a csapat bármely tagjával a Párizsi olimpiáig, vagy annak az elején, akkor a tartaléknak készen kell állnia arra, hogy beugorjon. Magyarán el kell járni az edzésekre. Most mindenki gondolja el, hogy ilyen lelki állapotban hogy lehet edzéseken részt venni, és valamilyen szinten magát egy olyan szinten kell tartani, hogyha mégis megtörténik a baj, és valaki megsérül, akkor bármelyik pillanatban be tudjon szállni. Te hogyan jártál le az edzésekre, és egyáltalán mit csináltál azokon az edzéseken?
3: Igen, itt még 3 hét volt az olimpia kiutazásig, és én azt az utasítást kaptam, hogy én amíg fel nem szállnak a gépre, és el nem mennek, addig én nekem be kell mennem, és edzenem kell, mert tartalék vagyok. Utána, miután kirepültek, akkor leállhatok az edzésekkel. Hát ezek életem legrosszabb edzései voltak, és akkor még keveset mondtam szerintem.
2: De volt érdemi része is, vagy csak bementél, és hát mondjuk hát, úgy fölkapaszkodtál a szerre?
3: Én őszintén állítom, hogy mindent elkövettem, hogy megmozdítsam a testemet, és a testem mindent elkövetett, hogy én ne csináljak semmit. Tehát fizikálisan lent voltam a terembe, és próbáltam érdemi fogásokat csinálni, érdemi mozdulatokat, nem nagyon sok eredménnyel. Tehát úgy gondolom, hogy eleve rettentően veszélyes így tornázni, tényleg eleve nagyon veszélyes sport, nem hogy olyankor, amikor a lelki állapot az ilyen rossz állapotban van, de nyilván ilyen szerep is van, hogy tartalékba kell lenni, ilyen sportolók vagyunk, és úgy voltam vele ott, hogy nekem muszáj valahogy bevinnem magam a terembe, és valamit csinálni, mert jelenleg most ez a feladatom, és ezt kívánja a közös érdek. Úgyhogy...
2: És egyszer csak eljött július 25-e.
3: Igen.
2: És Kovács Zsófia megsérült.
3: Igen. Azt kell tudni, hogy ők itt már kint voltak 5 napja, mert azt hiszem hétfőn utaztak ki, és pénteken volt a pódium edzés, ahol ő megsérült. 5 napja nem edzettem itt már, mert én nem tudtam azt, hogy kint, ha megsérül valaki, akkor is lehet cserélni. Én végig azt gondoltam, hiszen azt az utasítást kaptam, hogy a kiutazásig legyek készen, hogy utána már nem lehet. Úgyhogy mi leálltunk az edzésekkel ott hétfőn, és igazából csak azon voltam, hogy valahogyan összekaparjam magamat a padlóról, meg a környezetem is csak azon volt, és akkor ott pénteken ugye nagyon késő este volt a pódiumedzés, és csörgött a telefon a megállás nélkül. Mindenki hívogatott. De olyanok, hogy ilyen távolabbi rokonok, közelebbi családtagok, tehát olyanok is, akikkel nem feltétlen beszélek, csak úgy minden nap, és egyébként ez egy, hát nem annyira vicces történet, de pont belém tolattak akkor, és éppen írtam ott a betétlapot, meg ott idegeskedtem, akkor még új volt az autóm, és mondom, hogy még itt hívogat mindenki, nem hiszem el, mi történik. És akkor felvettem az egyik családtagomnak a telefon, és akkor ilyen nagyon-nagyon lelkesen, hogy mész az olimpiára, mi lesz? Úristen, nem tudom, mész, mi van? Mondom, miről van szó? Nem tudom, miről van szó, hiszen én nem tudtam még akkor, hogy mi történt a pódium edzésen, még nem nyitottam meg semmilyen közösségi média felületet, ahol esetleg láthattam volna, és akkor mondták, hogy Zsófi megsérült, és hogy most akkor mi van? Mész? Én megnyugtattam mindenkit, hogy nem fogok menni, mert sajnos megsérült most, és ez tényleg borzasztó helyzet, de én már nincs lehetőség cserére, váltig állítottam, úgyhogy mindenkit megnyugtattam, hogy ne éljék bele magukat, nem fogok tudni már sajnos kiutazni az olimpiára.
2: Holnaptali.
3: Igen, igen. Erre rá lefeküdtünk aludni, és reggel 6-kor csörgött a telefonom, és a főtitkár úr hívott, és akkor megláttam, hogy ő hív, akkor várt le először a víz, hogy ez most azért lehet, mint amire gondolok. És akkor felvettem, és ott tájékoztatott arról, hogy van lehetőség cserére, és hogy másnap reggel akkor a gépem jönne Párizsba.
2: Oké, csak aki olimpiára megy, annak szüksége van felszerelésre, egy erkölcsi bizonyítványra, és egy olyan doping igazolásra, amit elfogadnak majd az olimpián.
3: Igen.
2: Ezekkel te nem rendelkeztél?
3: Nem.
2: 24 órával? 48 órával?
3: Körülbelül, hát úgy körülbelül 24 órával az utazás előtt.
2: Na ezt, hogy lehet megszerezni ezt? Hétvégén?
3: Hát... Ezt emlékszem, hogy ez a napom, ez életem leghosszabb napja volt. Tényleg elárasztottak a telefonhívások, természetesen ott a klubom, az akkori klubom, a Fradi nagyon örült annak, hogy én kijutok, azonnal akartak interjút csinálni, akkor utána hívott nyilván főtitkár úr, hogy minden, ami kell, még azt intézzük el gyorsan, akkor hívtak a felszerelés miatt az olimpiai bizottságból, hogy nekem semmim nincsen, és nem raktak nyilván nekem össze csomagot, úgyhogy van olyan pólom, ami XXL-es, tehát hogy tényleg ilyen hirtelen összeválogatott csomagot, azt hol adhatják át nekem, és én mondtam mindenkinek, hogy mindent értek, nagyon örülök, de én nekem muszáj elmennem edzésre, mert 5 napja nem edzettem, és előtte 3 hétig hát bent voltam fizikálisan a terembe, de fejbe valahol egész máshol, úgyhogy itt most nekem csodát kell csinálnom, és valahogy össze kell szednem magamat fizikálisan.
2: És milyen volt az aznapi edzés?
3: Hát az a helyzet, hogy az én edzőim már nyaraltak, szóval én egyedül mentem edzeni, és nyilván telefonon kértem az instrukciókat. Egyébként azt hozzá kell tennem, hogy amikor a főtitkárral letettem a telefont, ő kérte, hogy hívjam vissza, hogy vállalom-e a versenyt így vagy sem. Én ott nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, mert azt éreztem, hogy egyik kézről az álmom válik éppen valóra. Másik kézről viszont én ilyen felkészületlen versenyre még soha életemben nem voltam, és ráadásul ezt olimpián. Tehát tényleg, amikor mindenki úgy volt vele, hogy na jó van, akkor most már kijutottál, akkor lássuk, mit csinálsz. És őszintén ötletem nem volt, hogy én ott milyen teljesítményt tudok nyújtani, úgyhogy tornában már egy hosszú hétvége is soknak számít, hogyha kihagyunk, nem, hogy ennyi idő. Ráadásul tudtam azt, hogy kiutazok, és kis túlzással azonnal versenyzek. Se előtte levő edzés, se pódiumedzés.
2: Elvben lett volna lehetőség egy pódiumedzésre, de valahogy az mégse jött össze.
3: Nem is lett volna lehetőség, hiszen a Zsófi a megszervezett pódiumedzésen sérült meg. Tehát utána én csak másnap utaztam ki, tehát már nem volt lehetőség, már csak a verseny jött. Ennyi. Lemaradtam róla, kész. Azt csinálsz, amit így első blikre tudsz. Tehát én még sose versenyeztem így, se itthon, se külföldön, semmilyen versenyen. Hát én ezt az olimpián próbáltam ki először, hogy ez milyen, és őszintén nagyon féltem, és nem tudtam emiatt rávágni azt, hogy én természetesen elvállalom, mert akkora félelem volt bennem, hogy én ezt hogyan fogom tudni megcsinálni, és ott Géza bácsit felhívtam, és elmeséltem neki, mi történik éppen, és ő olyan szidást adott nekem, ami nekem nagyon kellett. Leszidott, és kiabálva mondta nekem, hogy hát ő hogyan fordulhat meg a fejembe, hogy én nem vállalom. Azt mondja nekem, hát hogyha csak az ujjamat ráteszem a korlátra, én olimpikon leszek életem végéig. Erről álmodtam. Bármit csinálok, nem veszi el senki. Azonnal vegyem fel a dresszemet, menjek edzeni, és tegyem oda magamat. És letette a telefont. És úgy éreztem, hogy akkor abban a pillanatban átállt a fejem teljesen, és nekem ott erre a telefonhívásra volt igazán szükségem.
2: Láttam egy rövid videót, ott állsz a repülőtéren, és mondod, hogy nagyon morbid, itt vagyok a Ferihegyi repülőtéren, holnap ilyenkor verseny.
3: Így van.
2: És milyen volt leszállni Párizsban, és egyáltalán hogy találtál oda?
3: Igen,
2: mármint a csarnokba.
3: Igen, oda mentem, és arra emlékszem, hogy a vívó lányokkal utaztam ki, ők egyébként, én nagyon hálás vagyok értük a mai napig.
2: Egyébként, 5 nappal később kezdtek.
3: Igen, és velük utaztam ki, és nagyon hálás vagyok Szűcs Lucának, mert felszerelést adott nekem, mert én felszerelés nélkül repültem, tehát sokan hihették, hogy egy civil vagyok igazából, és ő odaadta nekem az olimpiás pulcsiát, hogy legalább felismerhető legyek.
2: Plastron jól állt rajtad,
3: igen. Volt szükség ott még, úgyhogy kaptam tőlük felszerelés, volt társaságom, nagyon örültem neki, és Milák Kristóf mellett utaztam a gépen, de őszintén nem emlékszek az útból semmire.
2: Nem nyilatkozott neked?
3: Beszélgettünk, de én annyira át voltam szellemülve, és annyira izgultam, hogy tényleg holnap ilyenkor versenyzek, hogy a fejem olyan alfa állapotba került, hogy azon a repülőúton csak a gyakorlaton ment a fejembe. Becsuktam a szemem, és egymás után képzeltem el, hogy én azt sikeresen végrehajtom, és próbáltam fejben edzeni erre a versenyre, hiszen fizikálisan nem sokat tudtam. Úgyhogy az, hogy megérkezünk, hogy milyen a falu elsőre, szinte semmire nem emlékszem, őszintén, csak ilyen pici képek vannak meg, de az első igazán emlékem, ami ott megvan, az a leugrásom után történt. Tehát ott, amikor sikerült, és az a hatalmas nagy teher, amit éreztem, leesett rólam, és kijelentkeztem, és ott ott minden érzelem előjött.
2: Akkor a gyakorlatodra sem emlékszel, hogy hogy sikerült?
3: Őszintén ott, hogyha így utána kérdezed meg ezt tőlem, akkor én ott csak arra emlékszem, hogy ott a leugrásnál az összes izomcsoport a lábamba bekapcsolt, hogy nehogy itt most elessek az érkezésbe. Ez volt így hirtelen, amire emlékeztem, hogy milyen gyakorlatot csináltam, fogalmam nem volt, annyi volt meg, hogy sikeres volt. És sikerült, és nem estem le, és megcsináltam, nem tudom hogy, de megvolt. Utána azonnal kiszaladtam, hívtam az edzőmet, ők élőkben nézték azt, hogy mi történik. Ő is sírt, szüleim is sírtak, én is sírtam, mindenki sírt. Büszkék voltak rám, és ez életem pillanata volt szerintem.
2: Hiszel abban, hogy mindennek valami oka van? És mondjuk így 2 év távlatából mire tanított meg ez az eset, ez a sztori?
3: Én olyannyira hiszek ebbe, hogy van egy tetoválásom is, ami azt mondja, hogy minden okkal történik. Úgyhogy én nagyon sokáig az olimpia előtt próbáltam azt megfejteni, hogy vajon mi az oka annak, hogy én ide nem jutottam most ki, és bíztam abba, hogy valahol az életben ezt majd visszakapom, hogy ez tényleg ennyire közel voltam hozzá, és nem sikerült. És hát nem kellett sokat várnom, csak 1-3 hetet, hogy az élet ezt olyannyira visszaadja nekem, hogy egy ilyen tényleg nagyon egyedi történettel, egy nagyon mély úttal jussak ki az olimpiára, és én őszintén azóta sem tudok egy olyan olimpikont sem mondani, aki ilyen kacifántosan jutott ki, mint én, és végül sikerrel zárult.
2: Ha már a tetoválást említetted, egyrészt tervezel egy másikat is, hogyha jól tudom, majd a másik karodra. A másik úgy pedig, hogy ott van a nyakadban az a nyaklánc, amit
3: Igen. Én
2: úgy tudom, hogy csak edzéseken és versenyeken veszel le, ugye az olimpiai 5 karikát formázza.
3: Így van. Hát már lassan egy hirdető tábla vagyok igazából. Kezemen is van olimpiás tetoválás. Hát ezt én már, az egész családom tele van tetoválásokkal. Én már amikor pici voltam, és eldöntöttem, hogy olimpiára szeretnék menni, akkor én már ott eldöntöttem, hogy én nekem egy olimpiás tetoválás kell majd. Úgyhogy ezt, amint hazajöttünk, szinte megcsináltattam. Van egyébként egy tetoválónk, aki az egész családot tetoválta, mikor kicsik voltak szüleim már akkor, és őtől ezt ajándékba megkaptam, hogy már így várt, hogy akkor ez az ő ajándéka.
2: Párizsban azt mondtad, hogy jó lenne minél később hazamenni. Én gondolom, ezt úgy értetted, hogy annyira jól érezted magad, hogy szerettél volna még maradni abban a társaságban, abban a millióban, abban a hangulatban.
3: Igen, ez így van, és sokan kérdezték utána, hogy hogyan tovább. És most, hogy elértem tényleg a legnagyobb célt, ami életemben idáig ki volt tűzve, tényleg hogyan tovább, és én ebből tudtam kiindulni, hogy nekem annyira jó volt ott kint, és olyan élmény volt, azóta se tudok elfelejteni, és szerintem sose fogok tudni, hogy én ezt még egyszer át szeretném élni, és szeretnék kijutni még egy olimpiára. Ott fogalmazódott meg először bennem, hogy így, hogy most bele kóstoltam ebbe, és nem tudtam kint sok időt eltölteni, hiszen 1 héttel később mentem ki, mint kellett volna. Így úgy éreztem, hogy ez nem volt elég.
2: Így jön képbe a másik tetoválás a jobb karodra, mert az már Los Angelesre vonatkozna.
3: Így van.
2: 2025. októberre következik a mi históriánkban, Jakarta település, és ott egy olyan sérülés hullám zúdult rád, ami még mind a mai napig is kihat tulajdonképpen. Igen. Ezért is beszéltünk arról fél mondatban, hogy éppen rehabilitálsz. Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor az embernek így elszakad valamije, már pedig neked nem is egy helyen szakadtak el a dolgaid, akkor hogy van az, hogy egy edzői utasítás ellenére is megcsinálja azt a leugrást, ami majdnem biztos, hogy még tovább ront a helyzetén? Mert sportoló?
3: Erre a kérdésre a válaszom egy kicsit tágabb lesz, mert itt egy-két dolgot úgy érzem, hogy helyre kell tenni, szóval egyértelműen abból indul minden, hogy sportoló vagyok, és minden áron az eredményre törekszem. Itt Jakartára nagyon kétes gondolataim vannak, hiszen itt értem el az egyik életem egyik legjobb eredményét, azzal, hogy világbajnoki 8. lettem, és 2 döntőbe is sikerült bekerülnöm. Viszont ilyen, tényleg ilyen rossz és horrorisztikus vége lett az egésznek, ezért nagyon kettősen él bennem ez az egész. Ugye az első sérülésemet itt azt az összetett döntő napján szereztem meg ugráson, teljesen nyújtott lábra érkeztem meg az ugrásból a szőnyegre, és ott, hát én először ott éreztem, ott azt éreztem, hogy nekem így szétszakadtak a lábaim, úgy túlnyúlt, és nem is tudtam ráállni hirtelen, és elmentünk egy MR-vizsgálatra, ahol megnézte az orvosunk a leletet, és azt mondta, hogy a szalagjaim épek. És nyilván volt ott azért mindenféle sérülés, csontzúzódás, meg minden, meg hát éreztem a fájdalmat, de én nekem az, hogy azt mondta, hogy a szalagjaim épek, az bőven elég volt arra, hogy én eldöntsem, hogy ha én két lábon tudok járni, akkor én el fogok indulni.
2: Igen, de hogyha a szalaggal valami gond van, akkor ez nem csak a leugrásnál probléma, hanem amikor fönn vagy a szeren, és mondjuk csinálsz egy terpeszt, akkor ez kicsit olyan, mintha nem lenne a lábad tértől tulajdonképpen. Igen. Olyan lenne, mint egy bohóc.
3: Igen, ezt éreztem is, amikor terpeszt kézállásba felmentem, hogy itt oldalt kicsit olyan érzés, mintha így le akarnának törni a lábaim. Mivel nagyon-nagyon közel volt a korlátdöntő a sérülésemhez, ezért minden nagyon gyorsan történt. Nyilván ott a stábbal próbáltuk a lábamat bekötni, tényleg a lehető legjobb formába hozni a versenyre, miután eldöntöttük, hogy akkor végül indulok. És én nekem ott a bemelegítésnél minden egyes inger új volt. Nem tudtam, hogy mit tudok csinálni a lábammal. És én úgy éltem meg ezt a bemelegítést, hogy megnyugtató volt, mert fönt a korláton, ahova kvázi a lábam nem kell, nyilván oda is kell, de hogy súlyt nem teszek rá, mindent meg tudok csinálni. És nyilván éreztem egy fájdalmat, éreztem egy instabilitást, de olyan felspanolt állapotban voltam, hogy nagyon-nagyon motivált az, hogy mindenre képes vagyok abból a világbajnoki döntőtérő gyakorlaton, valamit itt két napja még meg kellett ugye csinálnom, és meg is tudtam csinálni. És ott jöttek azok a kérdések, hogy akkor mi legyen a leugrással. És először én örültem annak is, hogyha valahogyan lemászok onnan. Aztán jött az, hogy le tudtam ugrani sima egyenes ugrással a felső karfára és karfáról, és éreztem azt, hogy a lábaim tartanak. Utána jött a könnyített leugrás, a leszuplé, ami egy egyenes testű szaltó, tényleg nagyon könnyű. Azt is bírták a lábaim. Nyilván nagyon nehéz volt nekem abból megérkezni, hiszen túl könnyű, ez fura így megfogom, azért túl könnyű, és olyan nagy lendületem volt, főleg úgy, hogy én egy cukaharával ugrok amúgy le, ami egy dupla szaltó egész csavarral, tehát a sima szupléhoz képest az egy sokkal nehezebb ugrás, hogy túl nagy lendületem volt mindig, és mindig fenékre ültem belőle, mert nem tudtam egyszerűen visszafogni magamat, és ott először is az én edzőm itt nem volt jelen ezen a világbajnokságon, úgyhogy úgy, mint edzői utasítás, azt csak otthonról kaphattam volna, úgy igazán, sajnos, de ott volt velem a szövetségi kapitány, aki egyébként végig segített mindenbe, és vele konzultáltuk meg, hogy akkor mi legyen. És feltette nekem azt a kérdést, hogy begyakoroltuk már ezt a cukahara leugrást, stabilabban meg tudok amúgy érkezni belőle, mint a szupléba, nem, ne ugorjunk le inkább azzal. És én ott erre azt válaszoltam, hogy én félek tőle. És őszintén én nem az érkezéstől féltem, hanem attól, hogy ez a cukahara ez zsugorba van, és én a lábhajlítástól féltem, hogy fájni fog, ahogy hirtelen behúzom a lábam a zsugorba. Tehát egyébként a fejemben az meg se fordult, hogy majd ott az érkezésnél most itt el fog szakadni minden, hanem attól féltem, hogy esetleg egy fájdalom közben jön az elengedésnél, és eltévedek a levegőbe, vagy ilyesmi gondolatok voltak bennem, és ezután mondta, hogy jó, rendben, ha félsz tőle, akkor inkább csináljuk a sima szuplét. Ezzel a párbeszéddel mentem ki utána a versenyre, és hát ott sajnos nagyon sok idő telik el a melegítés és a versenygyakorlat között, és ott van az embernek ideje arra, hogy gondolkodjon. És ott végig a gyakorlaton ment a fejembe, hogy mit fogok csinálni, hogy fogok csinálni, ott már nem is törődtem azzal, hogy a lábammal egyébként milyenféle probléma van, és ott fordult meg a fejemben az első gondolat, hogy itt vagyok egy világbajnoki döntőbe, kiharcoltam ezt a helyet magamnak, ott állnak sorban a tartalékok, és így harapnának, hogy az én helyemben legyenek, és megengedjem magamnak azt, hogy esetleg ne azt a gyakorlatot csináljam, amivel én ide bejutottam, és amivel felkészültem. Itt egy pici gondolat jött így a fejembe, főleg úgy, hogy előtte ugye, amikor megkonzultáltuk azt, hogy mi legyen, akkor még a kapitány fejében is előjött, hogy esetleg nem kéne cukával leugrani, szóval ott egy kicsit így én is elgondolkoztam rajta. És akkor utána felmentünk, bemelegítettünk a könnyített leugrással, a szupléval, stabil volt az érkezés, rendben volt minden, és őszintén vaciláltam egész gyakorlat alatt, hogy most mi legyen itt a végén. És az volt a hátrányom, ami az előnyöm, hogy egy brutál jó gyakorlatot tudtam bemutatni, és ott álltam a végén, azt tudni kell, hogy ilyenkor körülbelül 10 másodpercek vannak nekünk reagálni egy-egy bizonyos szituációra, és megcsináltam az egész támlát, amiből én kötésből indítom a leugrást, és ott úgy voltam vele, hogy ez a gyakorlat túl jó ahhoz, hogy én ezt elrontsam egy semmi leugrással, és akkor ott a sportolójé nem azt mondta, hogy itt most le fogsz ugrani. Úgyhogy ez a döntés ez igazából ott született meg, úgy igazán fönt a korláton. Utána nyilván megérkeztem, éreztem, hogy elszállt a lábam. A bal lábamban sokáig reménykedtem, hogy az nem. A jobb lábam az egyértelmű volt számomra, hogy az ott nagyon fáj. Viszont utána kimentünk, ugye kivittek az orvosi szobába, és én ott egy darab könycseppet nem ejtettem már. Tehát az előtte levő nap, amikor az összetett napon sérültem meg, a sírás nem tudtam abba hagyni, az MRG-be úgy feküdtem, hogy folytak a könnyeim, mert nem akartam elhinni, hogy ez megtörténik. És másnap, amikor meg tényleg elszakadtak a lábaim, akkor viszont érdekes módon tényleg ott ültem, és nem sírtam.
2: Tudod, előttem van a kép, ahogy magenta színű ruhádban ott fekszel a földön.
3: Igen.
2: És az jutott eszembe, hogy ez egy világban, aki 8. hely. Lett volna valaki más, aki azt csinálta volna, hogy fölkapaszkodik a szerre, majd leugrik, és akkor is 8. lesz. Te pedig végigcsináltál egy szuper gyakorlatot, és utána egy nagyon-nagyon veszélyes ugrással fejezted be. Megérte?
3: Meg.
2: Most pedig, most így júliusban is, amikor rehabilitálsz, nem is tudom, mindjárt kiszámolom, 9 hónapja folyamatosan?
3: Nyilván, ez nehéz kérdés amúgy, hogy megérte vagy nem, úgy gondolom összességében, hogy igen. Azért is mondom ezt, mert itt a rehabilitáció alatt én annyit fejlődtem szerintem fejben, és annyi mindent tanultam ettől a sérüléstől, és elsősorban türelmet, hogy ezeket máshogy lehet, hogy nem tudtam volna megtanulni.
2: Összekapcsolhatjuk, hogy minden okkal történik?
3: Így van. Úgy gondolom, hogy igen. Korábban a sérülésemről én mindig nagyon pozitívan nyilatkoztam, mert így is éltem meg, most is így élem meg, nagyon pozitívan éltem meg. Egy pillanatra nem volt az a fejemben, hogy én ne térjek vissza, hogy nekem ne legyen jó a lábam. Pedig eléggé horror diagnózisokat kaptam ott a legelején, de mindent kizártam, és nem foglalkoztam vele, és úgy gondolom, hogy én csináltam jól, mert jelenleg sokkal előrébb haladunk a rehabilitációban, mint amit akkor megjósoltak nekem, és most viszont már foglalkozok viszont azzal, hogy ott mit is jósoltak meg nekem, mert most már viszont egy hatalmas motivációként van ott nekem, hogy én nekem a műtéteim előtt azt mondta a doktor úr a szüleimnek, hogy ne az élsportba való visszatérés legyen a cél, hanem az, hogy tudjak járni rendesen. Ez volt az első...
2: Megnyugtató.
3: Ez volt az első diagnózis. Én ezt ott meghallottam, és egy picit se érdekelt. Az, jó van, na, majd akkor csináljuk meg a műtétet, ez majd meglátjuk. Ez volt bennem, egyáltalán nem érdekelt. Most meg, hogy már futok, már szögdelek, már edzek újra, és tényleg rácáfoltam erre a feltételezésre, most viszont már foglalkozok vele, és most már nagyon motivál az, hogy így indultunk neki ennek az útnak. És már újra korlátozok, és tényleg újra futok, és újra működnek a lábaim, és a normál életben már semmilyen hátrányom nincsen a sérülésből.
2: Mikor lehet a következő versenyed, amin indulsz?
3: Erre pontos dátumot nem tudok még mondani, de az én tervem az, hogy a jövő évi, tehát a 2027-es szezonba térjek vissza először.
2: Érkezett egy SMS, ami ugyanazzal foglalkozik, amit most felolvasok, mert hogy július 1-én Székely Zója profilján a következő poszt jelent meg. Nehéz szívvel, nem önszántamból, de eljött az idő, hogy elköszönjek a Fraditól. Szeretném megköszönni minden szurkolónak azt a szeretetet, biztatást és támogatást, amit az itt töltött idő alatt kaptam. Nehéz pillanatokban is rengeteg erőt adtatok, ezt soha nem fogom elfelejteni, és a vége pedig küzdeni mindig, feladni soha. A hallgatónk pedig azt kérdezi, szia Zója, nekünk fradistáknak fáj a szívünk miattad, mit lehet tudni, mi lesz veled? Gondolom, hogy ez nem egy nap alatt döntötted el.
3: Az a helyzet, hogy a helyes megfogalmazás az, hogy ezt nem én döntöttem el. Sajnos. Én tényleg azt hittem, hogy én a Fradiban fogom majd egyszer befejezni a tornászpályafutásomat, és hogy az az utolsó klub már, ahova én igazoltam.
2: Ki hozta meg a döntést?
3: Hát az a helyzet, hogy nekem lejárt a szerződésem, és június 30-ával, és én kaptam egy levelet körülbelül 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy a továbbiakban a vezetőség nem kíván velem együtt dolgozni, és nem kívánja meghosszabbítani a körülbelül egy hét múlva lejáró szerződésemet.
2: Mi volt az első reakciód?
3: Amikor ezt megkaptam, akkor kicsit fejbevert a dolog. És ez azért is volt, mert nyilván jelenleg minden a rehabilitációm körül forog, és a rehabilitációmnak jelentős része és érdeme a Fradi gyógytornásza, Gyurka Bori, aki nagyon lelkiismeretesen csinálta végig velem ezt a nagyon nehéz visszatérést, és ezt az utat egész idáig, és nagyon-nagyon megijedtem, hogy mi lesz velem. És az a helyzet, hogy az is mutatja azt, hogy én végig a Fradival terveztem, hogy én egy darab másik klubbal sem konzultáltam, nem beszéltem semmiféle átigazolásról, ezért úgy voltam ott 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy tényleg mi lesz velem, mert nincs hova menjek, vagyis hát ez így rossz megfogalmazni, de akkor úgy tűnt, hogy nincs hova menjek, mert nem beszéltem senkivel.
2: És ma?
3: Hát publikus, még nem publikus az, hogy hova fogok tovább menni.
2: Azt nem lehet mondani, hogy több száz egyesület lenne Budapesten, nem. Ami tornával, női tornával foglalkozik.
3: Abszolút nem lehet ezt mondani, úgyhogy emiatt érintett egyébként a legnehezebben, hogy a rehabilitációmat hogyan fogom így folytatni. Ez ijesztett meg leginkább, úgyhogy hát ezek a sajnálatos történések most nem könnyítik meg a helyzetemet.
2: A döntés tehát megszületett, csak még nem publikus.
3: Így van.
2: Körülbelül mikorra számíthatunk?
3: Hamarosan.
2: Említettük már, hogy 45.900 követőd van az Instán, 11-e Facebookon. Én egy kicsit úgy érzem, elnézve, visszapörgettem, nagyjából 156 posztod van, azokat mind megnéztem egyenként. Van olyan egyébként, ami 56.500 elérést generált, és így az algoritmus a következőt is föltolta 34.000 valamennyire, hogy egy picit a tornáért is, tehát magadért is nyilván csinálod ezt a social media jelenlétet, de úgy érzem, miután sok olyan kép is van, ami tornával kapcsolatos, hogy magáért a sportágért is teszed.
3: Ez így van, az én közösségi média megjelenésem elsősorban így indult, hogy a tornát és a saját tornámat szeretném népszerűsíteni, és későbbiekben fogalmazódott meg bennem az, hogy egyébként, amivel én szeretnék később foglalkozni, az nagyon szorosan kapcsolódik a közösségi médiához. Így úgy érzem mai napig, hogy az egyik segíti kicsit a másikat. Tehát nyilván nagyon szeretem azt, hogy sok elérésem van, és sokan látnak, és ezt úgy látják az emberek elsősorban, hogy én egy olimpikon sportoló vagyok, és nem lenézve az influencereket, mert azért ebbe a világba is belekóstoltam, és nagyon nehéz feladat az övék, tényleg, és sok, nem kapnak sok elismerést, pedig én megadom ezt nekik, mert nem egy egyszerű ág az sem, de én úgy gondolom, hogy azért felértékeli a dolgokat az, hogy elsősorban tényleg egy olimpikon sportoló vagyok, és magát a sportágat tudom reklámozni, ezáltal magamat is, és akkor ez mellett pedig betekintést engedek az én mindennapjaimban, mi történik velem, és én nagyon örülök annak, hogyha ez csak egy valakit is érdekel, vagy esetleg egy valakinek is egy kicsi motiváció az életében.
2: Mondtad, hogy a későbbi terveiddel is szinkronban vannak a megjelenéseid a social médiában. Elmondhatjuk, hogy mik a későbbi terveid, és hogy egyébként meg ahol ülsz, az a szék esetleg a kései jövőben majd milyen szerepet játszhat az életedben?
3: Én ezt lekopogom most itt, úgy legyen. Igen, elmondhatjuk. Én nagyon szeretnék műsorvezető lenni majd egyszer, akár sportműsorokban, hiszen az nagyon önazonos lenne, hogyha azzal indulnék, de nem feltétlen csak a sport iránya érdekel. Úgyhogy nagyjából ezek a tervek.
2: Friss diplomásként ülsz itt, ezt is posztoltad egyébként mind a két felületeden. Jut eszembe, a TikTokra nem kérdeztem rá, ott milyen elérésed van, mert ott nem vagy még annyira aktív talán,
3: igen,
2: mint az Instán.
3: Ott azt hiszem 29 ezer követőm van.
2: Szerkesztőm most mondja a fülünkre, hogy 30 ezer.
3: 30 ezer, jó, ez kicsit új. ott is vannak azért követőim, ott oda, főleg akkor szoktam ilyen vlogokat kitenni, amikor versenyen vagyunk, és akkor azt jelentősen izgalmasnak találom, hogyha betekintést engedünk kicsit abba, milyenek a mindennapjaink versenyek előtt vagy után, vagy éppen az adott helyszínen. Úgyhogy akkor szoktam inkább aktívabb lenni, amikor tényleg megyünk valami versenyre. Igyekszem majd a jövőben ott is többet, de egyelőre még egy kicsit azt ott gyakorolnom kell. Hogy
2: nem állsz rosszul egyébként, mert a lájkokat is megszámoltuk. 453 ezer lájk van eddig a TikTok csatornádon.
3: Ez jól esik így hallani egyébként, meg ez tényleg, ha csak elképzelek ennyi embert egy terembe, akkor igazából azt fel se lehet fogni, hogy egyébként ez milyen magas szám. Úgyhogy...
2: Mondok még egy számot. Van olyan videód, amit 1.500.000-en néztek meg. Jó lenne azért utána nézni ennek
3: igen,
2: a TikTok csatornának egy kicsit.
3: Lehet a TikTokot kéne kicsit.
2: Lehet, hogy jobban
3: kicsit
2: kéne
3: előbe tolni. Részesíteni.
2: No, a diplomáról kezdtünk beszélni, ugye, amiről posztoltál. Ez a Testnevelési Egyetemen szerezted ezt a diplomát, igen. Hogyha jól tudom. Milyen szakirány?
3: Én szakedzői szakon végeztem, tornaszakedzői szakon. Ez a B-tervem egyébként. Nyilván nagyon-nagyon szeretnék médiába elhelyezkedni később és műsorvezető lenni. Ez az A-terv. De azért ez korán sem olyan egyszerű, mint az, hogy holnap akkor én besétálok akár bármelyik tévébe, és azt mondom, hogy én itt dolgozom. Ezt pontosan tudom. Ezért tervezek egy B-tervvel, és nagyon szeretem a tornát, nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy edző is szívesen lennék nagyon. Szívesebben a műsorvezetés, de tényleg, hogyha semmi nem alakul úgy, ahogy én azt szeretném a jövőbe az A-tervemmel kapcsolatban, akkor úgy gondoltam, hogy egy edzői diplomával több lehetőségem lesz majd, hogyha esetlegesen a B-terv kerül majd előtérbe.
2: El tudod képzelni, hogy egészen kicsi gyerekeknek tanítanád, hogy hogyan menjenek a gerendán, hogyan csináljanak bármilyen szaltót, vagy cigánykereket, vagy bármit is?
3: Azt gondolom, hogy igen.
2: Nulláról?
3: Igen, azt gondolom, hogy igen. Az edzőm mindig azt mondja, hogy az a jó edző, aki belelát az elemekbe, és megnézek egy mozdulatot, és azt én a fejembe szét tudom bontani, és látom, mi a hiba. Nyilván ezt így tényleg, aki látja, mi a hiba, az egy jó edző, de tényleg erre van egy külön réteg, úgy gondolom, akiknek van jó szemük ehhez, így szokott az edzőn fogalmazni, és én úgy gondolom, hogy nekem van egyébként szemem ehhez, és egyébként jó edző tudnék lenni, úgyhogy kiderül majd, hogy merre visz az út.
2: A veszélyes leugrásokkal kapcsolatban mit tudnál tanácsolni a jövendőbeli tanítványaidnak, ha lesznek?
3: Hát, hogyha tényleg erre kényszerülök, és ez az út lesz az enyém, és adja Isten, lesz egy tanítványom, akit ilyen nagy leugrásra meg tudok tanítani, és ilyen nagy versenyekre ki tudom vinni. Elsősorban az lesz a célom, hogy tudjak vele utazni, és ott a verseny előtt tudjam neki utasítani azt, hogy ne ugolj le vele.
2: Mi az, amit még sportolóként Székely Zója elérhet, és akkor itt térjünk vissza a jobb karodra, esetleg fölkerülő tetoválásra, és 2028-ra?
3: Ez a legfőbb cél. Nagyon szeretnék még egyszer kijutni az olimpiára. Én úgy gondolom, hogyha ebből a sérülésből, ami velem megtörtént, sikerül visszatérnem legalább olyan szintre, mint ahol én ezt befejeztem, az már önmagában egy óriási nagy siker lesz. Úgyhogy legyen ez az első cél.
2: Mikor kezdődnek a kvalifikációs versenyek Los Angelesre?
3: 2027-es világbajnokságon lesz majd az első olyan mérföldkő, ami majd eldönti azt tényleg, hogy ki az, aki kvótát szerez, és ki az, aki nem. Úgyhogy ezt emelném ki. Utána még egyébként a 2028-as évelei világkupa sorozat is egyébként kvalifikációs világkupa sorozat, úgyhogy onnan is lehet még egyéniben szereken kijutni. Ide majd a tornaszövetség fog tornászt jelölni, hogy ki az, akinek esetleg még nincs kvótája, és látja benne az esélyt erre. Úgyhogy azért még vannak lépcsőfokok, addig még vannak feladatok, és hál' Istennek addig még idő is van.
2: Kikkel vagy versenyben, illetve mennyire lesz komoly harc majd a hazai mezőnyben az olimpiai kvótáért?
3: nagyon jó korlátosaink vannak, csak Kovács Zsófit kell említenem, ugye, akivel az előző olimpián is már nagyon fejfel mellett voltunk. Ott van Cifra Bettina Lili is, aki nagyon fiatal, ő is ezüstérmes már világbajnokságon, úgyhogy vannak ellenfelek, az biztos.
2: Mikor kezdtek majd el egyrésztről a gyakorlatokon dolgozni, másrészt van olyan terv, hogy a már meglévő, és mondjuk Jakartában olyan jól sikerülő gyakorlatodon, picit módosítva vagy erősítve az elemeken, elkezditek majd tervezni, hogy a kvalifikációs versenyeken milyen gyakorlattal indulsz?
3: Nekünk az én korlát gyakorlatom szerencsésen alakult, mert nálunk 4 évente szokott lenni szabályváltoztatás, és az olimpia utáni szabályváltoztatás az nem változtatott az én gyakorlatom értékén, aminek nagyon örültem, hiszen az azt jelentette, hogy akkor ez a gyakorlatot nem kell újra tanulni egy másikat, és teljesen ütőképes lesz ez most a 4 éves ciklusba is. Úgy gondolom, hogy ezen a szinten, amin már én vagyok, nagyon nehéz új dolgokat tanulni, és itt már inkább az egy-egy tizedek azok, amiket tényleg lehet javítani, de az már nagyon-nagyon a teteje. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jakartai gyakorlatomban még egy-egy tized, ami benne lehet, hogyha életem legjobb formáját sikerül visszahoznom.
2: Egyet megígérnél nekem? Hogy már Los Angelesig nem sérülsz meg.
3: Megígérem.
2: Köszönjük, és reméljük sokszor is minél hamarabb hallgathatott majd a Vakavakát a versenynapokon. Székely Zója, köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, vetületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leo Marcsalra az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Gyere, egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!